0: Vérzik a lelkem néped igazáért. Vele szenvedek, meg kellett szeretnem, mert csupa erő, s mégis oly szerény, egész szívemmel vonzódom felé, s minden nap jobban megtanít becsülni. De te, akit a természet s lovagi kötelesség a védelmére állít, ki elhagyod, s az ellenséghez állsz, saját hazádra láncokat kovácsolsz, te megsebzel. És szívemen erőt kell vennem, hogy ne gyűlöljelek érte.
1: Hát nem népemnek akarom javát a hatalmas osztrák jogar alatt, nem békéjét.
0: Rabságát készíted, a szabadságot akarod kiűzni utolsó menedékéből e földön. A nép, az jobban ért saját javához, s jó ösztönét nem csábítja a látszat. Fejedre már a hálót rávetették.
1: Berta, te megvetsz engem. Berta, gyűlölsz.
0: Bár megvetnélek, jobb volna nekem. De megvetve látni, s megvetésre méltón, akit úgy szeretnék szeretni.
1: Berta, szemem előtt megvillantod a mennyet, s a mélységbe taszítasz ugyanakkor.
0: Nem. A nemesség nincs megölve benned. Csak szunnyad még. De majd fölkeltem én.
1: Hát hiszel bennem, ha a te szerelmed akarja, bármi leszek.
0: Ó, pártolj vissza népedhez, hazádhoz, s szent jogotokért harcolj.
1: Jaj, nekem hogy szerezzelek meg, hogy légy enyém, ha a császárnak én is ellenállok? Hát nem rokonaidnak zsarnoki akarata rendelkezik kezeddel?
0: Az erdők mentén fekszik birtokom. Ha Svájc szabad, én is szabad leszek.
1: Ó, Berta! Milyen utat nyitsz előttem?
0: Nem nyerhetsz el Ausztria kegye által. Örökségemre vásik a foguk, hogy a nagy örökséggel egyesítsék. A te szabadságodra s az enyémre egy mohóság tátja ki szörnyű torkát. Barátom, engem áldozatra szántak. Tán egy kegyencnek bő jutalmat adni. A hamisság és cselszövés honába, a császári udvarba visznek innen, s hogy gyűlölt házasság láncába vernek. A szerelem menthet meg, csak szerelmed.
1: Rászánhatnád-e magadat, hogy itt élj velem, s hazámba légy enyém, s lemondanál a földi ragyogásról? Ó, akkor minden vágyam célba futna. A kinti élet kétes távolába nem kívánkoznék akkor sohasem, s ez áldott elzárt völgy boldog vidéke sem erre sem nyílik, csupán az égre.
0: Olyan vagy most, ahogy sejtő szívem megálmodott. Hitemben nem csalódtam.
1: Hiú rögeszme, elveled. Hazámban találhatom meg boldogságomat. Itt, ahol a fiú felnőtt vidáman. Itt ezer régi örömöm nyomában, hol minden forrás él, minden fatörzs. Hazámban leszel az enyém. Hazámban. Mindig szerettem, s érzem, nála nélkül e földön minden boldogság kevés.
0: Hát, hol lehet a boldogok szigetje, ha itt nem, az ártatlanság e földjén? Drága barátom, hát ezért búsultam, mikor láttam, hogy magad szakított szét boldogságunkat. Jaj volna nekem, ha büszke lovagot, az elnyomott kellene sötét várába követnem. Itt nincsen vár, s fal sem választhat el a néptől, melyet boldogíthatok.
1: De hogyan oldhatom ki már a hurkot, melyet magam helyeztem a nyakamba?
0: Férfias elszántsággal tépheted szét. S lesz, ami lesz. Te csak népedhez állj, ott a helyed. Hallgass csak! A vadászat közeledik. Búcsúznunk kell. Te harcolj hazádért. Úgy harcolj szerelmedért. Mindnyájunkat egy ellenségre megtett. Egy szabadsággal szabadulhatunk.

0: élve zuhansz a szörnyű sírverembe. Oh, boldogtalan foglalkozás, amely kis híján mindig szakadékba visz.
1: Ki egészséges érzékkel körülnéz, az kivágja magát minden veszélyből. A hegy fia a hegytől nem remeg.
0: Hová készülsz?
1: Csak Altdorfba, apádhoz.
0: Te készülsz valamire. Vald be hát.
1: Miért kérded, asszony?
0: Szőnek valamit a helytartók ellen. A Rütli réten szövetség készült. Te is benne vagy.
1: Nem voltam ott. De ha a haza hív, nem vonhatom el magamat előle.
0: Te Baumgartent áthoztad a viharban. Csoda, hogy megmaradtatok. Eszedbe sem jutott gyermeked, sem feleséged?
1: De, Hedvig. Ti jutottatok eszembe, és épp ezért mentettem meg azoknak a gyermekeknek apjukat.
0: Igen, te jó vagy. Mindenkin segítesz. Neked a bajban senki sem segít majd.
1: Isten óvjon, hogy erre rászoruljak.
0: Mit akarsz? Az íjat hagyd itthon.
1: Karom hiányzik, ha a fegyverem.
2: Apa, hová mégy?
1: Altdorfba, fiam. Ópapához. Eljössze.
2: Persze, el.
0: Ne menj oda. A helytartó most ott van.
1: Békén hagy már a lovag, azt hiszem.
0: Honnan tudod?
1: Nemrég történt. Vadászni indultam a Séheni völgy vadon vidékén elhagyott kopárcsapáson, ott, ahol nem lehet kitérni sem. Alatta meg a Séhen zúg ijesztőn. A helytartó itt szembe jött velem. Ő egyedül, és én is egyedül. Ember emberrel, és alattunk a mélység. És amikor az úr meglátott, felismert engem, épp engem, akit nem is oly rég csipcsup okért súlyosan büntetett, és látta, hogy hatalmas fegyveremmel megyek felé, holt sápat lett, és a térde megroskadt, és láttam előre, hogy rögtön a sziklafal felé hanyatlik. Én megszántam, hozzáléptem, és szerényen így szóltam. Helytartó úr, én vagyok. Ő azonban egy mukkot sem tudott kinyögni. Később is csak hallgatag intett nekem, hogy menjek csak utamra. Mentem, és kíséretét utána küldtem.
0: Reszketett tőled. Ó, akkor jaj neked, hogy félni láttad, nem nézheti el.
1: Én kerülöm, s tudom, ő sem keres majd.
0: Ne menj oda, menj inkább vadászni.
1: Mi jut eszedbe?
0: Aggódom, maradj.
1: Így ok nélkül miért gyötröd magadat?
0: Éppen mert nincs okom, maradj ma itthon.
1: Megígértem, drágám, hogy elmegyek.
0: Ha kell, hát menj. De hagyd itt a fiút.
2: Nem, anyácskám, én elmegyek apával.
0: Fiacskám, hát anyádat itt hagyod.
2: Anyám, én nálad maradok.
0: Igen, fiam, már csak fölötted őrködöm.
3: Hiába őrködünk. Úgy sem jön erre senki, hogy a kalapnak tisztelettel adózzé. Itt örökös búcsújárás volt, most meg úgy látszik, kihalt a környék, mióta ott ez a mumus a póznán.
4: Csak alja nép mutatkozik, s lerongyol sapkáit lendíti, hogy mérgelődjünk. A rendes ember inkább kerülőt tesz a város körül, mielőtt gerincét a kalap előtt meggörbítené.
3: Délben a városházáról jöve, e téren kell átmenniük. Örültem, hogy jó fogásom lesz, mert senki sem gondolt rá, hogy a kalapot köszöntse. Ekkor meglátta Rösszelman a pap, haldoklónál volt, hát nem oda áll a szentséggel éppen a rúd elé. A sekrestyésnek csöngetnie kellett, mint térdre hullott, én is, és az úr testét köszöntjük, nem a kalapot.
4: Te cimbora, én azt hiszem, mi ketten a kalap előtt pellengéren állunk. Nem szégyene a lovas katonára, hogy őrt áll egy üres kalap előtt, s a jóra való népek megvetik? Egy kalap előtt hajbókolni? Ez már, hidd el nekem, bolondos egy parancs.
3: Miért

0: egy üres kalap előtt? Hány üres koponya előtt hajolsz meg?
1: Mindenre kész gazember vagy te, és a derékembert bajba döntenéd. Járatnak tőlem a kalap előtt. Én szemet hunyok. Nem is nézek arra.
2: Itt lóg a helytartó. Kölyköt, vigyázat! Bár menne, s helyette a kalapja maradna itt. Nem volna rossz csere.
0: Tisztuljatok, átkozott némberek! Miért nem jönnek férjuraitok, ha van merszük dacolni a parancsot?
3: Apám, igaz-e, hogy fenn a hegyen a fák vérezni kezdenek, ha fejsze vág feléjük?
4: Ki mondta ezt, fiam?
3: A pásztorgazda meséli. A fákon tilalom ül, és aki ellenük tör, annak keze sírjából is kinő.
4: Igen. A lavinák rég eltemették volna terhükkel Altdorf városát, ha az az erdő fönt nem állna, hogy mint őrsereg szegüljön ellenük.
3: Van-e ország, amelynek nincs hegye?
4: Ha bérceinkről lejjebb száll az ember, s a folyókat követi le a mélybe, egy nagy és sík országba érkezünk, hol az erdőben nem zúg a patak, a folyót nem gyorsítja a zuhatag, minden égtáj felé ellát a szem, a búza szép, nagy földeken terem, s mint egy hatalmas kert, olyan az ország.
3: És hát, ha így van, mondd, apám, e szép országban miért nem költözünk le mindjárt, ahelyett, hogy itt élünk és vesződünk?
4: Szép ország, jó ország, akár a menny, de nem azé az élet ott, aki elveti és betakarítja.
3: Hát nem szabadon saját földjükön élnek?
4: A föld a püspöké meg a királyé.
3: De az erdőkben szabadon vadásznak?
4: Királyé ott a vad s a vadmadár.
3: De szabadon halásznak a folyóban.
4: Folyó, tenger, a só is a királyé.
3: Ki az a király, hogy ilyen hatalmas?
4: Ő az, aki táplálja, védi őket.
3: Nem tudják magukat megvédeni?
4: Nem bízhatik ott szomszédban a szomszéd.
3: Az a tágország, jaj, de szűk lehet. Inkább itt élek lavinák alatt.
4: Hát igen, fiam. Biztosabb a gletszer hátunkban, mint a gonosz emberek.
3: Nézd, apám, azt a kalapot a póznán.
4: Mi közünk a kalaphoz? Gyere innen.
0: Császár nevébe! Állj meg, ne tovább.
4: Mit akarsz tőlem? Miért állítasz meg?
0: Követned kell. Megszegted a parancsot.
1: Nem tisztelektél a kalap előtt.
4: Engedj utamra.
0: Börtönbe veled.
3: Apád, börtönbe? Segítség! Segítség! Hé, emberek! Segítség, emberek! Viszik apámat! Erőszak! Segítség!
1: Mi ez itt?
5: Miért fogtad el ezt az embert?
0: A császár ellensége, áruló.
4: Áruló vagyok? Én?
5: Tévedsz, barátom. Esztel. Jó polgár, tisztességes ember.
3: Nagyapa, segíts! Apát elviszik!
0: Gyerünk börtönbe! Állj!
4: Kezeskedem. Az Isten szerelmére tel. Mi történt?
0: A helytartó úr legfelsőbb hatalmát megveti és dacolni mer vele.
4: Ezt terről állítod?
6: Hazudsz, Pimasz.
1: A kalapnak nem köszönt hódolattal.
4: És ezért börtönbe? Barátom, fogadd el kezességemet, s bocsásd szabadon.
0: Kezeskedj csak saját személyedért. Tisztünket teljesítjük. El vele!
6: Ez botrányos erőszak. Tűrjük-e, hogy jogtalanul elvigyék előttünk?
1: Erősebbek vagyunk. Barátaim, ne tűrjük ezt! Segít a többi!
0: Ki mer a helytartónak ellenállni?
7: Segítsünk!
1: Herjétek a földre őket!
4: Segítek én magamon, emberek. Hát, ha erőmet használni akarnám, a dárdáiktól talán megijednék.
6: Mert csak a mi körünkből elvezetni.
4: Csak nyugalom.
0: Szennyi!

0: A helytartó!
1: Jó! Lázadás! Felkelés!
2: Elhallgass már!
3: Hogy szakadj meg, gazember!
1: Segítség a törvényszolgáinak!
3: A helytartó. Úristen, mi lesz ebből?
1: Helyet a helytartónak!
4: Ezt a népet szétkergetni. Segítségért melyik te kiáltott? Tudnom kell. Te! Lépj elő! Ki vagy, és miért fogod ezt az embert?
5: Nagy uram, fegyveres szolgád vagyok. A kalap mellé őrül állítottak, és ezt rajta kaptam, amint megtagadta a kalapnak a hódoló köszöntést. Letartóztattam parancsot szerint, a nép meg erőszakkal elragadná.
4: Így állunk. Tell. A császárt megveted, s engem, aki parancsolok nevében. És nem hódolsz az alattvalói hűség próbájaként kifüggesztett kalapnak. Így elárultad rossz szándékodat.
3: Drága uram, bocsáss meg. Csak hanyagság okozta, nem a megvetés irántad. A megfontolt Tell nem is volna Tell. Kegyelmezz, kérlek, ezután vigyázok.
4: Azt mondják, Tell, hogy te a nyíllövésben mester vagy. Minden íjásznál külön.
6: Ez így igaz, uram. Apám az almát a fán 100 lépésről is eltalálja.
4: Ez a fiad?
3: Igen, nagy úr, fiam.
4: Hány gyermeked van?
3: 2 fiú, uram.
4: És melyik a kedvenced?
3: Uram, én mind a kettőt egyformán szeretem.
4: Nos, Tell, ha 100 lépésről eltalálod fáján az almát, művészetedet előttem is be kell mutatnod. Ilyad nálad van. Fogd meg, és készülj fel arra, hogy fiat fejéről lelősz egy almát. De azt tanácsolom, jól célozz, hogy első lövéseddel az almát eltaláld. Ha elhibázod, fejed vétetem.
3: Uram, mit képzelsz? Milyen szörnyűséget rólam? Hogy gyermekem fejéről én? Nem, kedves uram, nem lehet, hogy ezt talált ki. Úristen, ezt komolyan egy apától nem is kívánhatod.
4: Lelősz egy almát a gyerek fejéről. Kívánom.
3: Akarom. Én magam, én célozzak nyilammal saját fiam kedves fejére. Inkább meghalok.
7: Megcélzod, vagy meghalsz fiaddal együtt.
3: Hogy én legyek gyermekem gyilkosa? Nincs gyereked, uram. Hát nem tudod, mi mozdulhat meg egy apa szívében.
4: Milyen megfontolt vagy egyszerre, Tell? Azt mondták nekem, hogy álmodozó vagy, s a más emberek szokásától eltérsz. Szereted, ami különös. Ezért eszeltem ki részedre ezt a ritka merésztettet. Más fontolgatna, te a húrt behuny szemmel pattantod el.
6: Szegényekkel ne tréfálj így, uram. Látod, sápadtan reszketnek, hisz eddig nem szoktak ahhoz, hogy tréfálsz velük.
4: Ki mondja, hogy tréfálok? Itt az alma.
7: Helyet! Hadd lépje ki szokás szerint a távolságot.
4: Adok hát neki 80 lépést, hisz azzal kérkedett, hogy 100-ról is beletalál a célba. Na most íjász, vigyázz, hogy el ne vécsd.
2: Úristen, ez komoly. Fiú, borulj le, az életedről van szó. Könyörök!
6: Hagyd már, uram. Embertelen dolog egy apa félelmével játszani. A szegény ember eljátszotta is apró vétkével életét. Néhány perc alatt 10 halált is halhatott. Engedd, hadd menjen kunyhójába vissza. Megismert már. Sem ő, sem unokái el nem felejtik soha ezt az órát.
7: Helyet neki!
4: Rajta. Mit tétovázol? Hatalmamban vagy, meg is ölhetnélek, s lásd, sorsodat kegyesen rábízom a te gyakorlott, mesteri kezedre. kemény bíróra miért panaszkodik, kit úrrá tettek végzete fölött? Biztos szemeddel kérkedel? Na hát, mit tudsz, íjász? Most megmutathatod, méltó a cél, méltó a díja is. A tábla fekete körébe lőni, tud más is. Én nekem csak az a mester, ki mindenütt biztos, kinek szíve sem kezét, sem szemét meg nem zavarja.
3: Helytartó úr, elismerjük hatalmas fenségedet, de gyakorolj kegyelmet. Vedd vagyonom felét, vedd mind, csak ez szörnyűségtől kímélj meg egy apát.
0: Nagyapa, ilyen rossz ember előtt ne térdelj! Nem félek, hiszen apám a madarat röpcében eltalálja. Fia fejéről van szó, nem hibázhat.
8: Helytartó úr, az ártatlan gyerek sem hat meg.
9: Gondolj rá, hogy van egy Isten, s tettedért neki kell majd számot adnod.
4: A hársfához kössétek oda.
0: Engem? Nem, ne kötözzetek meg. Mint a bárány állok, lélegzetemet visszatartom, de ha megkötök, akkor nem bírom. Csak tombolok majd kötelékeim közt.
2: Hadd kötözzék be szemedet, fiú.
0: Szememet? Talán félek, azt hiszed, apám nyilától. Várom mozdulatlan, s még rögte tart a szempillám serezdül. Apám, mutasd meg, hogy milyen íjász vagy. Ez azt hiszi, hogy így majd tönkre tesz. Célozz, találj, hadd rettegjen a zsarlok.
7: Hogyan? E büntény hát szemünk előtt történhetik meg. Mire volt az eskünk?
8: Hiába minden. Nincsen fegyverünk. Nézd csak köröttünk ezt a láncserdőt.
7: Bár rögtön tetthez fogtunk volna. Isten bocsássa ezt meg a halogatóknak.
4: Na kezdj neki. Ne hordj hiába fegyvert. A gyilkoló eszköz dísznek veszélyes, és most az íjászra visszalő a nyíl. E büszke jog nem is való parasztnak, és sérti az ország legfőbb urát. Csak az hordjon fegyvert, aki parancsol. Ha szeretsz íjat, nyílveszőt viselni, na jó, de én adom meg célodat.
3: Helyet. Nyissátok meg a tért előttem.
2: Hát megteszed? Ó, te letett! Remegsz! Reszket a kezed, meginog a térded.
3: A szemem ködben úszik. Engedd el ezt a lövést! Itt a szívem, szólj lovasaidnak, és döfjenek le!
4: Nem életed. Nekem ez a lövés kell. Te mindent tudsz, nem csüggedsz soha, Tell. Az evezővel úgy bánsz, mint az íjjal, ha mentésről van szó, vihar serettent. Te nagy megmentő, most kell menteni.
0: Lőd el, apám!
3: Hát meg kell lennie.
2: Helytartó úr, nem üzöd ezt tovább. A szigorúság is elvéti célját, s ha túlfeszítik, szétpattan a húr.
4: Hallgatsz, amíg nem kérdeznek.
2: Beszélek! A király becsülete szent előttem. Te gyűlölni kell az ilyen uralmat.
4: Mit merészelsz?
2: Elhagytam népemet. Rokonaimról lemondtam. A természet kapcsait széttörtem, hogy hozzátok csatlakozzam. Szememről a kötés lehull. Riadva látom, hogy szakadék szélére értem. A véleményemet tévútra csaltad, s közel voltam hozzá, hogy népemet romlásba vigyem jó szándékaim.
4: Te vakmerő, hát így beszélsz uraddal?
2: Uram a császár, nem te! Szabadon születtem, mint te, s kiállok veled versenyre minden lovagi erényben. S ha nem állnál itt a császár nevében, melyet bár bemocskoltál, tisztelek, a kesztyümet hajítanám eléd, hogy lovagi szokás szerint feleljek rá. Szólj csak lovasaidnak! Én nem állok védtelenül, mint ezek! Itt a kardom, s aki közel jön! Leesett az alma!
9: A fiú él!
10: Az almát eltalálta!
4: Mégis ellőtte a nyilat. Az őrült.
0: Apám, nézd! Itt az alma! Tudtam én, hogy fiadat meg nem sebezheted.
6: Kegyelmes Isten!
8: Édes fiaim, há Hála az égnek.
11: Ez aztán lövés volt. Késő korokban is beszélnek erről.
9: Igen, mesélnek Tellről, az íjászról. Még csak helyükön állnak bérceink.
7: Az almát épp középen lőtte át. Mesterlövés volt. Meg kell, hogy dicsérjen.
5: Jó lövés volt. De jaj annak, aki rábírta volt, hogy Istent megkísértse.
8: Tér magadhoz, Tell. Állj fel. Férfi módra kiváltottad magad. Mehetsz haza.
5: Jöjj, és vidd el anyjának a fiút.
7: Halt csak! Tell!
12: Parancsolsz, uram.
13: Te még egy nyilat zekét belejtettél, bizony jól láttam. Mi volt a szándékod azzal?
12: Uram, csak úgy. Így szokták az íjászok.
13: Nem, Tell. E válasszal meg nem elégszem. Más célja is volt ennek bizonyára. Mondj igazat, Tell. Bátran, szabadon. És bármit mondsz, életedet biztosítom. Minek a másik nyíl?
12: No jó, uram. Mint hogy életemért kezeskedel, megmondom hát az igazat egészen. E másik nyíl neked volt szánva, ha az első fiamat találta volna, s ezt aztán nem hibáztam volna el.
13: Hát, Tell, hogy élhetsz erre, lovagi szavamat adtam, és ezt állom is. De mert rossz szándékod így kitudódott, elvezettetlek biztos őrizetbe, hová se hold, se nap nem süt le rád, és ahonnan el nem érhet majd nyilad.
7: Na, kössétek meg őt!
11: Mi az, uram? Így cselekszel egy emberrel, akit Isten keze védett meg látható?
7: Lássuk másodszor is megmenti-e. Vigyék hajómra! Követem azonnal, mert magam akarom küszfakba vinni.
9: Nem tehetitek, sem te, sem a császár! Ez ellentmond szabadságlevelünknek.
13: No! Hol van? Aláírta-e a császár? Ne! Nem írta alá. Ezt a kegyet szófogadással kell kiérdemelni.
7: Lázadók vagytok császárotok ellen, és szívetekben fölkelés sírázik. Ismerlek én, átlátok rajtatok. Ezt kiemelem most közületek, de nektek is részetek van bűnében. Aki okos, az hallgat, szót fogad.
8: Most oda minden. Minden. Veled együtt mindannyiunkat megkötöztek itt.
11: Sajnálok, Tell, de parancsra cselekszem.
8: Feleségednek, Tell, semmit sem mondjak. A fiú él, rajtam Isten segít.
14: Itt nem segít már semmi sem, fiam, mert Tellt elfogták, s küsznákba viszik, most fogolja a helytartó hajóját.
15: A vihar csak nő, apám, ott a kunyhó, nem jó dolog most idekint tanyázni.
14: Nem baj, dühöng te szél, lángolj te villám, felleg dagadj, zuhogj le egek hárja, öntsd el az országot, pusztítsd a még meg nem született nemzedék csiráit, ti vadelemek uralkodjatok! Jöjjetek vissza, tiétek az ország, ti medvék és hajdani farkasok, ki akar élni itt? Ha nincs szabadság,
15: hogy szúg a mélység, hogy bömböl az örvény, Így nem dühöngött ez a tó soha.
14: Célozni saját gyermeke fejére, ilyet még nem parancsoltak apának.
15: Nézd, apám, hajó, Flüelen felől.
14: Ó, Isten, segíts meg szegényeket.
15: Ez úri helytartójának hajója. Rajta a piros mennyezet, s a zászló.
14: Itt élő Isten, igen, ő maga. Most látja már, hogy van még úr fölötte. A hullámok nem hallgatnak szavára, s a sziklák nem hajtják meg fejüket kalapja előtt.
15: Mit látok? Apám!
14: Ki az? Lehet ez? Tel! Te vagy! Úristen! Hogy kerülsz ide? Beszélj!
15: Nem a hajón voltál, fogoly a kötelek közt?
14: Nem vitte küsznákba?
3: Megszabadultam.
14: Megszabadultál! Ó, Isten csodája!
15: Honnan jössz?
12: A hajóról.
14: A hajóról?
15: Hol a helytartó?
12: A hullám dobálja.
14: Lehet ez? És te? Hogyan menekültél?
12: Ott feküdtem szorosan megkötözve, s vigasztalan néztem a puszta vízre.
14: Szegény ember.
12: Így utaztunk tovább. A helytartó, Rudolf Harras és a szolgák. Tegzem és Ian pedig ott feküdt a hajó tattyán a kormánylapátnál. Mikor a kis fejsze fokához értünk, Istennek úgy tetszett, hogy egy kegyetlen gyilkos fergetek hirtelen előtört a Gotthard szakadékai felől. Ekkor meghallottam, amint egy ember a helytartóhoz fordul e szavakkal. Uram, tekintsd közös bajunkat, és hogy itt lebegünk a halál peremén. Nagy félelmükben kormányosaink tanácstalanok és ügyetlenek, de van köztünk egy erős férfi, Tell. Ő tudja, hogy kell egy hajót vezetni. A helytartó megszólított. No, Tell, ha kimentenél minket a viharból, a kötelet rólad levétetem. S feleltem. Ha Isten segít, uram, úgy a viharból kimentem magunkat. Kioldoztak hát, és a kormánylapátnál ott álltam, és eveztem becsülettel. De tegzemre s íjamra sandítottam. Figyeltem élesen a partokat, s kiugrásra való helyet kerestem. Ekkor megpillantok egy sziklahátat, mely lelapultan nyúlik ki a tóba.
16: Ismerem, ott van a nagy fejsze olyan, de nem tudom, hogy lehetne... Olyan meredek a hajóról fölugrani.
12: Kiálltak a szolgáknak, hogy szorítsák, evezzenek a sziklahát felé. És amint erősen húzva odaérünk, a tegzetíjat megragadom, és nagy lendülettel a szirtre felugrom, és hatalmas rugással a kis hajót az úgó vízre visszataszítottam. Itt vagyok hát, a viharból, és az ember rosszabb hatalmától megmenekültem.
14: Te mondd, hová akartál menni most? Mert nem lehetsz biztonságban, ha Gessler élve kerül ki ebből a viharból.
12: Mikor a hajón megkötözve voltam, azt mondta, Brunnenban akar kikötni. És Svitzen át a várába vitett.
14: És szárazföldön át készül oda?
12: Úgy tudom.
14: Akkor rejtőzz el azonnal! Isten másodszor nem ment ki kezéből!
12: Küsznachtban melyik a leggyorsabb út?
14: Az országút Steinenen átvezet, de fiam rövidebb és titkosabb úton Loverzen át oda kísér.
12: Isten fizesse meg jóságodat. Nem esküdtél te is a Rütli réten? Említettek.
14: Igen, ott voltam, és a szövetségre megesküdtem én is.
12: Siess házamba hát, tedd meg nekem. A feleségem bánkódik utána.
14: Mit mondja neki? Hova menekültél?
12: Ott lesz apósom nála, s mások is, kik mind megesküdtek a Rütli réten. Mondd, hogy legyenek bátrak, s jó reménnyel. Tell megszabadult, és még épp akarja.
14: Mi a szándékod? Áruld el nekem.
12: Ha megtörténik, úgy is kitudódik.
14: Vezesd őt, Jenni! Csak Isten segítse. Magam viszem a hírt, mondják főbíránk és Attinghausen úr, halálán van éppen.
8: Nem úgy fekszik, mint holttest. Nézd, az ajkán a pihe még mozog. Nyugodt az álma.
0: Hol a gyerek? Látnom kell, hagyjatok!
8: Asszony, vigyázz! A halálháza ez.
0: Kis Walterem, még él.
17: Szegény anyám,
6: De bizonyos-e? Nem kaptál sebet? Hát lehet ez célba vett igazán? Hogy bírta? Ó, nincs szíve. A nyilat el tudta lőni saját gyerekére.
12: Rettegve tette, szíve széthasadt és kényszerből. Élete volt a tét.
6: Ha igazi apa lett volna, százszor meghalt volna, mint sem ezt megtegye.
8: Inkább dicsérd Isten gondviselését, mely így vigyázott.
6: S tudom-e feledni, mi történhetett volna? Uram Isten, ha 80 évig élnék, megkötözve látnám, amint fehére céloz apja, s a nyíl örökké szívembe repülne.
13: Tudnád a helytartó, hogyan gyötörte?
6: Ó, durva férfi szív, ha büszkeségét megsértik, nem ismer Isten sem embert, s kockáztatja a játékvad dühében a gyermek fejét s az anya szívét.
13: Férjednek sorsa nem elég kemény, még súlyos vágyaiddal sérted őt. Nem esik meg szíved a szenvedésén?
6: Csak könnyezni tudsz, barátod baján. Hol voltatok, mikor a bátor embert megkötözték? Segítettétek őt? Nem, tétlen álltatok a szörnyűségnél, és eltűrte mindegyiktek, hogy barátját elvezessék közületek. Talán Tell is így cselekedett? Csak tétlen állt, mikor a helytartó lovasai nyomodban voltak, és a tó dühöntve zúgott előtted. Ő nem lusta, könnyel szánt, de ladikba ugrott, nem törődött nővel, gyerekkel, és megszabadított.
12: Mihez foghattunk volna, hogy kimentsük? Mi ott néhányan, fegyvertelenül.
6: Apám, hiszen te is elveszítetted. Az ország és mi mind elveszítettük. Fogoly, ő... lélegzette a szabadság. Nem élhet a kripták lehelletében.
8: Nyugodj meg végre. Mindent megteszünk, hogy megnyissuk börtöne ajtaját.
6: Mihez is fogtok nélküle? Amíg Tell még szabad volt, addig volt remény. Ő mindnyájatokat megmentene. Ti együtt sem oldjátok meg bilincsét.
13: Megmozdult.
17: Úrli köcsém, nincsen itt. Magamra, hogy a végső pillanatban.
12: Elmentek érte már. Vigasztalódj meg. Öcséd magára lelt, szíve miénk.
17: Felemelte szavát hazája mellett.
11: Hősiesen.
17: Miért nem jön át? Miért nem, hogy végső áldásomat elvegye? Érzem már, hogy örökre elmegyek. Ki ez a fiú?
12: Áld meg őt, uram, unokám, és apátlanul maradt.
17: És mindnyájatokat apátlanul hagylak. Jaj, nekem, hogy szemem utolszor hazám hanyatlását pillantja meg.
8: Megnyughatik a lelked. Nem veszünk el, és nem maradunk menthetetlen árvák.
17: Ki menthet meg?
12: Mi magunk. Halt hát, uram. A három ország megfogadta, hogy a zsarnokokat egyszerre elűzi. Poraid majd szabad földben nyugosznak.
17: Ó, mondjátok, hát áll ez a szövetség.
13: A három erdővidék felkelése ugyanazon a napon tör ki. Most is készen áll minden, és a titkot eddig megőriztük, pedig tudják, vagy ezren. Remeg a föld a zsarnokok alatt. Uralmuk napjai végükhöz érnek. Nyomukat sem találjuk nem sokára.
17: S a tartományok erős várai?
13: Elesnek majd azok is ugyanaznap.
17: A nemesség is benn van a kötésben.
8: Számítunk rájuk annak idején. De most csak a parasztok tettek esküt.
17: Ha ilyesmit merészel a paraszt a nemesek nélkül önerejéből... Ha ennyire megbízik már magában, akkor bizony ránk több és semmi szükség. És mi megnyugodva szállhatunk a sírba, mert éltetik utánunk más erők azt, ami az emberben nagyszerű. E főből, melyre az almát helyezték, igazabb szabadságotok virágzik. Látom, hogy jönnek majd a hercegek, pásztorok ártatlan népét legyűrni. Megküzdenek majd életre, halálra a parasztember szabad áldozattal bőre mellét a láncsáknak feszíti, és a szabadság győztes zászlót emel. tartsatok össze. Erősen. Örökké. Minden szabad föld egymással rokon. Hegyeiteken ott álljon az őrség, hogy szövetséghez társuljon szövetség. Legyetek egyek. Egyek. Egy.
18: Éle még, és engem meghallgat-e még?
12: Hűbér urunk, s védelmezőnk te vagy most. Se kastélynak más neve lesz ezentúl.
18: Megbánásom hát elkésett. Úristen, hogy megvetettem hűséges szavát. Mondjátok, hogyan búcsúzott el? Haraggal ellenem?
12: Hogy mit tettél, hallotta haldokolva, és megáldotta bátorságodat.
18: Ó, drága emberünk, szent hamva te, megdermedt holttest, itt megesküszöm hideg halott kezedbe, hogy örökre elszakítottam minden idegen köteléket, s hogy népem visszanyert. Svájci vagyok, és az is maradok. Nyújtsd kezedet hát, Walter Fürst úr, és te is, Adstauffacher. Belchtal, te is. Ne habozzatok, miért fordultok el? Eskümecs fogadalmamat vegyétek.
12: Adjatok kezet. Megtérő szíve kiérdemelte.
13: A föld népét megvetetted. Mondd hát, mi jót is várhatunk mi tőled?
18: Felejtsük el ifjúkorom hibáját.
12: Legyetek egyek, volt apánk utolsó szava. Emlékezz rá.
13: Itt a kezem. A paraszt parulája. Férfi szó az is. Mit ér a lovag nélkülünk? A mi rendünk régebbi a tiednél.
18: Tisztelem, és kardom hadd védje meg.
13: Az a kar, zászlós úr, mely a kemény földet legyűr is, megtermékenyíti, meg tudja védeni a férfi szívét.
18: Ti engem védtek, én meg titeket, így egymástól együtt leszünk erősek. De mit beszélünk, ameddig hazánk idegen zsarnokság prédája még? Ha ellenségtől megtisztul-e föld, akkor majd békében megegyezünk. Hallgattok hát? Nincs mit beszélnetek? Ti esküdtettetek a Rütli réten, azt is tudom, mit határoztatok. De helytelen volt az, hogy késtetek. Az idő sürget cselekvésre. Tel mulasztásotok áldozata lett.
12: Esküdtünk, hogy várunk karácsonyig.
18: Én nem esküdtem együtt veletek. Ti várjatok. Én cselekszem.
13: Hogyan? Te?
18: Az ország egyik atya én vagyok már. Kötelességem, hogy megvédjelek.
12: Kötelességeid közül legelső, hogy halottunkat visszaadd a földnek.
18: Ha szabad lesz hazánk, a győzelem új babérját tesszük ravatalára.
13: Jöjj, vezess. Követünk. Miért halasszuk holnapra, amit ma megtehetünk? Tel még szabad volt, és a szörnyűség sem történt meg Rütli eskünk idején. Az idő más törvényt hozott magával. Ki olyan gyáva, hogy habozni tud még?
12: Itt jön majd, itt, ezen a mély úton. Küsznacht felé más út nem is vezet. Itt véghez viszem. Itt az alkalom. Elrejt előle az a bodza cserje. Elérheti nyilam onnan felülről, s a mély út lassítja az üldözést. Helytartó, készíts számadást az éggel. El kell tűnnöd, immár időd lejárt. Én eddig ártatlan éltem, íjam csak az erdő vadjait vette célba, s nem fért el bennem gyilkos gondolat. De te, békémből felriasztva engem, jámbor észjárásom tejét kavargó sárkány méreggé változtattad át, és hozzászoktattál a szörnyűséghez. Ki megcélozta gyermeke fejét, az ellenség szívét is eltalálja. Uram vagy, s császárom helyettese, de a császár sem tette volna meg, amit te. Azért küldött ide, hogy törvényt tegyél, keményen, mert haragszik. De nem azért, hogy gyilkos kedvtelésed minden borzalmat büntetlen tehessen. Él a büntető, bosszú álló Isten. Előveled, vadfájdalmak vivője, most legfőbb kincsem, drága égkövem. Oly célt tűzök eléd, melyet idáig a jámbor kérés el nem érhetett. De neked ez sem állhat ellen. És te, íjam meghit húrja, ó, segíts! Ne hagyj el félelmes komoly ügyemben. Most tarts ki még, te hű ideg, amely sokszor adtál szárnyat halálos nyílnak. Ha most kezemből célt tévesztve szállna, másodikat nem küldhetek utána. Máskor, fiaim, ha apátok elment, öröm volt nektek, mikor hazatért, mert soha üres kézzel vissza nem jött. Most más vadászaton, más vadra les, mély út mentén ül, és ölésre gondol, és ellensége életére tör, s mégis csak rátok gondol, fiaim, hogy ártatlan gyerekkorotokat a zsarnok bosszújától megkímélje. Azért feszíti íját most ölésre. Én íjjal bántam világ életemben, s gyakoroltam lövés szokás szerint. A fekete kört gyakran eltaláltam, s nem egy szép díjat hoztam már haza a versenyekből, de csak ma kerül sor mesterlövésemre, és e hegyek közt az első díjat én nyerem ma meg.
19: Azt nézed, mi ez a lakodalom? Aki most nősül gazdag ember, lesz mulasság küsznakban éjszaka. Jöjj te is, a derék embernek ott örülnek.
12: A komoly vendég nász népbe nem illik.
19: Bánatnyom, mesd el gyorsan a szívedről. Itt nászt ülnek, máshol talán temetnek.
12: És van, ahol egyszerre mind a kettőt.
19: Ez a világ folyása. Mindenütt jó annak, aki földjét műveli, s nyugton ülhet házi tőzhelyénél.
12: Békén a legjámborabb sem maradhat, ha rossz szomszédja ezt nem tűrheti.
19: Isten veled, te vársz valakire?
12: Igen, várok.
19: Ó, helytartóra vársz? Hiába várod, ma már úgyse jön. A nagy esőtől minden víz kiárad, s a hidakat letéptes elzsodorta.
20: A helytartó nem jön!
19: Őt várod, asszony!
20: Hát persze!
19: És miért akarod éppen e mély úton megszólítani őt?
20: Itt meghallgat! Itt nem kerülhet el!
21: Csak el az útból! Hadságos uram, a helytartó nyomabban lovagol!
20: Mégis jön!
19: Hogy keltetek át a vízen, ha a hidakat eltépte az árvíz?
21: Megküzdöttünk a tóval is, barátom! Nem ijedtünk meg hát hegyi pataktól.
19: Hajón voltatok az erős viharban.
21: Bizony, míg élek, nem felejtem el.
19: Meséld el.
21: Nem, előre kell sietnem. A helytartót bejelentem a várban.
19: Ha jó emberek lettek volna rajta, tudom, elsüllyedt volna minden estől. De ezeknek nem már se tűz, se víz. Hová tűnt el mellőlem a vadász?
4: De én a császár szolgája vagyok. Tehát az ő tetszését kell kivívnom, nem azért küldött ide, hogy a népnek hízelegjek. Egy engedelmes ország, ez kell neki. S kérdés, ki legyen úr az országban? A paraszt, vagy a császár? A kalapot sem tréfából tűzettem ki áldodorvan, s nem, hogy a nép szívét kipróbáljam, hiszen azt ismerem rég. Kitűzettem azért, hogy megtanulják meghajtani egyenes nyakukat. A kényelmetlenséget szövekeltem útjukba, hol minden nap elhaladnak. Szúrjon szemet, és emlékeztesse őket urukra, akit elfelejtenének.
18: De vannak jogai a népnek is.
4: Most nincs időnk jogokat mérlegelni. Nagy dolgok vannak megvalósulóban. A Habsburg ház növekszik, s amit az apa kezdett, fia viszi véghez. Ez a kis nép utunkba botlató kő, de így vagy úgy meg kell hódolnia.
20: Irgalmat! Helytartó úrunk! Kegyelmet!
4: Elém tolakszol? Elállod utamat? Hord el magad!
20: Börtönben ül a férjem. A kis árvák kenyérért könyörögnek. Hatalmas úr! Szánd meg nagy nyomorunkat!
1: Ki vagy, és ki a férjed?
20: Egy szegény vadszínagyűjtő fenn a légi csúcson. A szakadék fölött sarlózza a szabad füvet. Meredek sziklafalról, ahol már nem mer legelni az állat.
1: Esküszöm, nyomorult, szánalmas élet. Kérlek, hogy engedd szabadon szegényt. Bármilyen súlyos bűne volt, elég büntetés rá nehéz foglalkozása. Igazságodhoz jutsz, de majd a várban ismételd meg kérésedet, ne itt!
20: Nem! Nem mozdulok innen el, amíg a helytartó férjemet nem adja vissza!
4: Mi ez, asszony? Erőszak? Takarodj!
20: Igazságot, nagy úr! A császár is Isten helyén, az ország bírája te vagy! Tedd azt, ami kötelességed! Adj hát igazságot, ha azt remélsz az égtől!
4: Elveled! Eleppi maszokkal innen!
20: Nem! Nem! Nekem már nincs mit vesztenem! Helytartó úr! Nem mozdulhatsz el innen, míg igazamat nem mondod ki! Ráncolt homlokodat! Forgass csak szemedet! Mi már olyan szerencsétlenek vagyunk, hogy nem kérjük, haragszol el!
4: Helyet, asszony! Vagy lovam tipor rajtad át!
20: Hát tiporjon csak! Itt! Itt fekszem én gyermekeimmel! Tiporják csak el a kis árvákat is! Lovak patái! Már ennél rosszabbat is cselekedtél!
1: Őrült vagy, asszony!
20: Hiszen te a császár országát régen a lábbal taposod! Ahogy én csak asszony vagyok! Ha férfi volnék, jobbat is tudnék, mint előtted! Van heverni!
4: Hol vannak a szolgák? Vonszolják el, vagy megfeledkezem magamról, és később hiába bánom!
1: Uram, a szolgák elől az utat, egy lakodalmi menet zárja el.
4: E népnek túl szelíd uralkodója vagyok. Még mindig túl szabad a szájuk. Még nem tudtunk mindent megzabolázni. De másképp lesz itt minden. Fogadom! Dacukat széttöröm, s meghajlítom a szabadság szemtelen szellemét. Én ezeknek az országoknak új törvényt szabok. Majd én... Irgalmas Isten!
20: A szívek közepébe ment a nyíl!
19: Esztel lövése volt.
2: Az íjást ismered! Mást ne keres hát! A kunyhók szabadok, a védtelen nyugodt lehet! Fellélegzik az ország!
22: Látjátok-e? Tűzég a hegyeken!
23: Halljátok-e? Haragszol túl az erdő!
22: Az ellenség szalad!
23: Minden vár elesett!
22: Hol van úri bikája?
23: Itt vagyok!
22: Menj őrbércedre! Fújd meg kürtödet, hogy messze elharsogjon a hegyekbe, fölkelve a sziklák visszhangjait! Gyorsan a hegyek minden férfiúját hívja össze!
24: Barátaim, megálljunk!
22: Mire várjunk? A zsarnok már halott, a szabadság napfénye kisütött.
23: Nem adnak hírt elángoló tüzek? Itt lobognak körül a hegytetőkön.
25: Földünk már tiszta. Örülhetsz, apánk. Zsarnokot svájci földön nem találsz.
24: Így a tiszta diadalt vér nem szennyezi.
18: De hol van Tell? Éppen csak ő hiányzik. Szabadságunk hozója.
11: legnagyobb az ő tette volt, és az ő szenvedése.
18: Házához menjünk, és ott harsogjuk el, hogy mindnyájunknak megmentője.

0: Kell Vilmos. Schiller drámájának rádióváltozata hangzott el. Fordította Vas István. Zenéjét szerzette Tamás Izdenkó. Személyek: Tell, Sinkovics Imre. Hedvig a felesége, Olti Magda. Walter Fürst, Egri István. Stauffacher, Kállai Ferenc. Gertrud a felesége, Ronyec Mária. Berta, Almási Éva. Attinghausen, Besenyei Ferenc. Rudenc, Mécs Károly. Gessler, Gellei Kornél. Melchtal, Szersény Gyula. Armgard, Máté Erzsi. Baumgarten, Juhász Jácint. Közreműködött Fellegi István, Györfi György, György László, Harkányi Ödön, Hindi Sándor, Horváth József, Izsóf Vilmos, Képesi József, Kollár Béla, Kun Tibor, Lázár Tihamér, Maklári János, Mányai Zsuzsa, Maros Gábor, Nagy István, Pásztor János, Raksányi Gellért, Sándor Géza, Somogyvári Pál, Sugár Lajos, Suka Sándor, Székhelyi József, Szilasi Gyula, Tisler Ferenc, Till Attila, Várdai Zoltán, Fogt Károly, Cetler Zoltán és Zsolnai Júlia. Technikai munkatársak Hámor János, Kelemen László és Váci Györgyné. Rendezte Gáti József.
1: Az imént elhangzott dráma rádióváltozata 1969-ben készült, és utoljára 1991. december 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.
2: Molière és a Don Juan. Molière-t eredetileg Jean-Baptiste Poquelin-nek hívták. Egy jómódú kárpit kereskedő gyermekeként született 1622. januárjában Párizsban. A hallgatag befele élő, de a szeretet és szépség jeleire annál fogékonyabb ifjú a líceum után jogot tanult, de filozófiával is foglalkozott. Mivel azonban otthon kijelentette, hogy se ügyvéd, se kárpitos nem lesz, hanem színész, az utcára került. Majd a négy bezsár testvérrel, s még néhány hasonló műkedvelővel színtársulatot alapított, az Illustre Teatrot, melynek igazgatója, jogtanácsosa, első színészes, valószínűleg már ekkor házi szerzője Molière lett. 38 éves, amikor megkapja állandó színházát, a Palais Royal-t, amikor végre megveti lábát Párizsban. Természetre nagyon is szenvedélyes volt. Ha egyszer ütött, keményen ütött. Fiatal korában még csak ingerel, de ahogy idősödik, ahogy mestere lesz eszközeinek, egyre mélyebbre vág. Alig, hogy feltűnt, már is teríthették a vizes lepedőt a kényeskedőkre, az udvaroncokra, a város leghíresebb szenteskedőire, szép lelkeire, dalnokaira, bankáraira és ripacsaira. Belekötött a törvényszékbe, az orvosi és teológiai fakultásba, az egyházba. Vígjátékaiban őket szerepelteti. Visszapillantva nem nehéz megmutatni Molière sikerének indító okát. Molière tartalmasan nevettetett, szívből, de éllel. Tudta alkalmazni is, hogy minél nagyobb egy igazság, annál egyszerűbben kell kifejezni. Zsenialitásának alapösztön mozdulata, hogy az emberi fejlődés nagy küzdelmében fölismertes újra és újra alkalmazni tudta a nevetés harci erejét. Molière elsősorban nyelvében és szemléletében népi. A szalonköltészetre a végsőt mindig azzal sújtja, hogy ellen például egy népdalt, egy népi ötletet, fordulatot idéz. A tudomány, a hatalom, az élvezet, a pénz vagy a világfájdalom hőbörtöseivel szembe mindig egy szakácsnét, egy szolgát, egy kocsist állít. Az igazságot csaknem mindig egy közmondásba vagy népi kifejezésbe foglalja. Színjátékaiban mindvégig maga is játszott. Mint színész megejtően intelligens volt, emberi. A képzelt beteg előadásán 1673. február 17-én éppen a képzelt beteget játszotta, hirtelen rosszul lett. Előadás után hazavitték, vért hányt, néhány óra múlva meghalt. 32 darabja maradt ránk. 43 éves volt, amikor a Don Juant megírta. Addig csak mulattatott. Ettől fogva kezdődik az a korszak, amikor a tréfába egyszerre szigorú figyelmeztetés, szinte érdes kiáltás vegyül olyannyira, hogy a bíráló ma is tétován áll nem egy színdarabja előtt. Vígjátéka ez, vagy tragédia? A szájra fagyasztott mosoly korszaka ez. Szelleme jobban sziporkázik, mint valaha, de váratlanul olyan pokol lángokat lök, hogy a néző riadtan hátrás kérdezi, nem csapda volt-e a csapmulattatás. A Don Juanban a főnemesnek arról a fajtájáról farag találóképet, akit mi feudálisnak szoktunk nevezni, a híres szoknyapecéren át ezt veszi célba. Don Juan szörnyeteg a polgárság és a költő szemében, de mégsem torszkép. A csalás, kicsapongás, hálátlanság, az Isten kísértő önteltség mellett bátor, megtartja szavát, s még bűneiben is, hogy így mondjuk, választékos. Az életét megmentő parasztnak azzal fizet, hogy kezet emel rá, s elcsábítja szeretőjét. De a parasztlányokat a lovagiasság és a szalon szabályai szerint csalja lépre. Don Juant a halál sem téríti meg. Molière a tréfa, sőt a harag közben is tárgyilagos. A világot akarja megváltoztatni. Ez hatásának titka, s szinte művészi elve is. Ahogy művészete erősödik, úgy erősbül ez a hitvallása. Egy újabb szellemi áramlat előfutára ő, a felvilágosodásé. Mosoly és megvetés, ez az örök állásfoglalása, s ez teszi műveit örökké. Ezt a kettőséget árasztja a Don Juan is. Egy rémdráma zajlik le előttünk a humor folyamágyában. És ebben nyílik meg a közönség előtt a Don Juant elnyelő pokol. Molière nem ebben a legtökéletesebb, de ebben mutatja meg legvilágosabban lelkének elemeit.
3: Don Juan. Molière vígjátéka fordította I. és Gyula.

0: Beszélhetnek-e már Arisztotelész? Meg ahány filozófus csak van. Semmi nem ér föl a tubákkal. Minden valamire való ember él, hal érte. Nem is élet nélkül az Jaj, de hagyjuk ezt. Térjünk csak vissza, amiről beszéltünk. Attól tartok, hogy Donna Elvira pórul jár ezzel a nagy szerelemmel. Nem sok hasznát fogja látni az ideutazásnak.
1: Don Juan hűtlen le? Ilyen gyalázattal viszonozta volna Donna Elvira tiszta szerelmét.
0: Ajaj, szegény Gizmond barátom, csak annyit mondok, fogalmad nincs, milyen fából faragták Don Juant.
1: Ha egy kolostor sem volt neki szent akadály abban, hogy Donna Elvirát megszerezze, hogy lehet szíve szószegésnek?
0: Ha ismernéd ezt a ravasz rókát, te se tartanád olyan nehéznek a dolgot az ő számára. Annyit mondhatok, hogy gazdámban, Don Juanban, a föld hátán élő legalávalóbb gazember tisztelhetett. Egy megveszekedettet, egy kutyát, sátánt, egy pogánt, egy eretneket, aki nem hisz sem mennyben, sem pokolban, sem a hétfejű sárkányban. Aki úgy éli a világát, mint a dúvad, egy epikúreus disznó.
1: De Donna Elvira a felesége?
0: Egy esküvő meg se kottyan neki. Az ő kezében éppen az esküvő a legjobb csapda a nők megkaparintására. Úton, útfélen két kézzel házasodik. Ki mindenkit vett már feleségül? Estig számlálhatnám a neveket. Rettenetes, ha nagy úr gazember. Utálom, de szolgálom. Félelemből vagyok példás szolga, azért lapítok. Sőt, gyakran még bólintok is arra, mitől lelkemben borzadok.
2: Kellner! Hol bujkálsz, te gazember?
1: Megyek, úrnőm.
0: Té, Gizmond!

0: Új szerelem környékezi, nagyságodat.
1: Hát lelkemre mondom, akkor jól hiszed, és megvallatom azt is, hogy valaki már kiűzte Donna Elvirát a szívemből.
0: Na lám, édes Istenem.
1: Fütyülök én azokra, akik azzal a hamis erénnyel vannak nagyra, hogy hűségesek, és örökre egyetlen szerelembe temetkeznek, és már fiatalon meghalnak minden szép nő számára. Engem a szépség minden itt egyformán levesz a lábamról. Hm. És akkor hiába minden kötelék. Az, hogy egy valakit szeretek, nem kötelezhet arra, hogy a többit megrövidítsen. A szerelem minden boldogsága változásban van. Nincs édesebb, mint egy ellenálló szép nőn diadalmaskodni. Ezen a téren engem azoknak a győzelemről győzelemre repülő hódítóknak heve fűt, akik képtelenek határt szabni vágyaiknak. Ha? Mit szólsz hozzá?
0: Ha élhetnék nagyságod engedélyével, megmondom, hogy ahogy nagyságod él, az engem egy kicsit nagyon megbotránkoztat.
1: Nocsa! Hát hogyan élek én?
0: Nagyon jól. De hogy is mondjam, ha ezt veszem, hogy minden hónapban megtetszik házasodni.
1: Van annál kellemesebb.
0: Az igaz. De csak így játéknak nézni egy hitbeli szentséget, ami...
1: Jó, az csak az Isten meg az én dolgom. Azt eligazítjuk mi magunk közt, ami ott ne fájjon a te fejed.
0: Csúnya dolog az éggel tréfálkozni. Az ilyen istentelen életnek soha sincs jó vége.
1: Elég! Nem szeretem a papolást.
0: Nem is nagyságodról beszélek. Isten őriz! Nagyságod tudja, hogy mit csinál. És ha semmit se tart szentnek, bizonyosan megvan rá az oka. De látni mindenféle kis ripőköket, akik csak azért szállnak szembe mindennel, azért játsszák a felvilágosodottat, mert azt hiszik, jól illik nekik. Ha ilyen gazdám volna, annak bizony kereken a szemébe mondanám, kicsoda maga? Maga kis kukac? Maga kis mitugrász? Na, annak a képzeletbeli gazdának mondom. Kicsoda, micsoda maga, hogy van képe nevetségesé tenni azt, amit mindenki tisztel. Azt hiszi, mert módja, meg rangja van, meg bodros és szőke parókája, meg tolla a kalapja mellett, meg aranyszálakból szőtt ruhája, meg mindenféle tulipiros szalagja. Nem nagyságodnak mondom, hanem annak a másiknak. Azt hiszi, hogy attól magának már az esze is különb, hogy magának már mindent szabad, és hogy...
1: Csend!
0: Miről is beszéltünk?
1: Csak arról, hogy most én mondok valamit. Egy szép lány úgy megbolondított, hogy utána jöttem ebbe a városba.
0: És nem fél. Nem jut eszébe a halott parancsnok, akit most fél éve megölt.
1: Miért félnék? Nem úgy öltem meg, ahogy kellett?
0: Amiért igazán nem panaszkodhatok.
1: Én meg kegyelmet kaptam. Ha? Ne gondoljunk a rosszra, ami esetleg fenyegethet.
2: A lány, akiről szóltam, menyasszony. Eddig minden próbálkozásommal kudarcot vallottam, de most már a végső eszközhöz nyúlok. A jövendő férj ma csónak kirándulásra viszi menyasszonyát a tengerre. Van egy kis bárkám, embereim is vannak, bizonyos, hogy könnyen elrabolhatom a lányt.
0: Uram!
1: Mi?
0: Nagyon jól fölkészült rá.
1: Hát akkor készülőd te is.
3: Don Juan.
1: Nem vártam ide, kegyedet asszonyom.
3: Azt jól látom, hogy nem várt. A gyanú naponta feltámad bennem, de ezután a találkozás után nem lehet kételjem. Beszéljen, Don Juan, kérem, lássam, hogyan tudja menteni magát.
1: Itt van Sganarell, ő tudja, asszonyom, miért utaztam el.
0: Én, uram, engedjem egyben, semmit sem tudok.
3: Jól van.
1: Rajta, mondd meg hát neki.
0: De az Istenért mit mondjak?
3: Jöjjön hát ide, ha az a parancs. Mondja csak, mi okozta ezt a hirtelen elutazást?
1: Nem felelsz?
0: Mit felelnem? Ne tessék tréfálni velem.
1: Felelsz már, ha mondom?
0: Asszonyom! Uram!
1: Nem beszél.
0: Asszonyom! A nagy hódítók, nagy Sándor és az új és más világok, ezek miatt utaztunk mi el. Ez minden, amit mondhatom, uram.
3: Don Juan, szíveskedjék megmagyarázni ezt a különös rejtélyt. Miért nem mondja, hogy életbe vágó dolog miatt kellett szó nélkül elutaznia? És legyek csak nyugodt, hisz utánam jön, mihelyt csak tehetik. Mert higgyem el, alig várja, hogy megint velem legyen.

0: Így kellene védekeznie, és nem csak állni némán, zavartan.
1: Asszonyom, semmi tehetségem a színleléshez. Szívemben csak őszinteség lakik. Nem mondhatom, hogy nem változtam meg. Magamba szálltam, és elgondoltam, hogy kolostor falai közül raboltam el kegyedet, hogy feleségül vegyem, hogy kegyed másfelé tett fogadalmat szegett meg, s hogy az ég igen féltékenyebb fajta dologban. Bűnbánat fogott el, reszketek az ég haragjától. Beláttam, hogy házasságunk csak leplezett házasságtörés. Büntetést von ránk odafentről, és hogy csak egy törekvésem lehet elfeledni kegyedet, módot adni, hogy visszatérhessen első fogadalmához. Gátat vetne, asszonyom, egy ilyen szent eltökélésnek, szívére venné, hogy dacoljak az éggel azáltal, hogy önt visszatartom, s azáltal, hogy...
0: Itt van! Csak most ismerlek meg igazán. Hűtlensége miatt bosszút áll, értem, az ég.
2: Az ég, Sganarel.
3: Hát igen, arra mi már oda se nézünk.
0: Asszonyom. Elég! Csak gyáva engedi, hogy szégyenéről annyi szó essék. Az én haragom nem párolga el üres szavakban. Minden tüze a bosszúra marad. És ha az ég semmirel sem rettegtet, rettegj a megbántott asszony haragjától!
3: Hez, Galarel! Gyerünk! Ideje, hogy az új vállalkozásra gondoljunk!

0: akkor éppen kapóra értél oda, Piero.
1: Uh-huh. Hát a nem jóját neki, csak épp egy hajszálon múlt, hogy mind a kettő bele nem fulladt.
0: Szóval az a reggeli förgetek borította ki őket.
1: Az a, de még hogy. Mert az úgy volt, Charlotte, hogy hadd is mondjam el, hát tövülül hegyre, hogy hogy is volt.
0: Na.
1: Hát ott voltunk volna épp a tengerparton, mármint, hogy én meg a kövér Lukács. Azt azzal szórakozgattunk, hogy tréfából göröngyel trafálgattuk egymás fejét. Mondom, hogy így szórakozgattunk, látom ám már jó messziről, hogy valami fickándozik ott a vizen. A két szememmel láttam. Aztán egyszerre csak azt látom, hogy nem látok semmit. Gyű, te Lukács, mondom, úgy formátszik, hogy emberek úsznak ott te. Az eszed tokja formátszik, káprázik a szemed, asszonya. Fogadjunk, hogy jól látok, mondok, hogy emberek azok ott egyenest errefele úsznak. Azt mondja, az ángyat térde, fogadjunk, hogy nem. Azt mondom, itt a kedem, fogadjunk 10 garasba, hogy igen. Azt mondja, hogy állom. Hát, alig, hogy elvágjuk a fogadást, hát már is szemmel látjuk ott azt a két embert, hogy integetnek, hogy menjünk segítségükre. Azt mondom, először is be a nyereséggel. Gyerünk, Lukács, mondok aztán Lukácsnak. Látod, hogy minket hínak, húzzuk ki gyorsan őket. Azt mondja, hogy még mit nem, elúsztatták a pénzemet. Na, addig beszéltem a lelkire neki, hogy végül mégiscsak hadikba szálltunk, aztán addig kecmeregtünk, bugdácsoltunk, hogy kihorgáztuk őket a vízből. Aztán én mi hozzánk vittem őket, hogy egy kicsit felmelegedjenek. Ott aztán egészen pucérra vetkőztek, hogy megszárítkozzanak. Aztán még ketten kerültek elő, azok is velük voltak, de azok már maguk evickéltek ki. Aztán oda jött Mathurin is, arra meg már rá is kacsingattak.
0: Igen?
1: Na, hát szóra így volt, Charlotte.
0: Az előbb azt mondtad, hogy az egyik közülük sokkal helyrevaló volt, mint a többi. Igaz, Pierre?
1: De adám, az a gazdájuk. Fene nagy uraság lehet, mert a ruházata tetőtől talpig teli arany.
0: Jé.
1: De még akik körülötte inaskodnak, azok is nagy urak. Na, de hát, ha százszor is olyan nagy uraság, a vízbe mégiscsak belegevett volna, ha én nem vagyok ott.
0: De, Piero, még most is nálatok van egészen pucéron?
1: Dehogy, ott töltözködtek fel a szemünk előtt. Jaj, hogy hányféle göncöt, gúnyát tud is magára szedni az ilyen módos, rangos népség. Bizisten, Charlotte, olyan a hajuk, hogy nincs a fejükben nőve. A végén csak úgy feltezik, akár a kucsmát. Az ingük meg olyan, hogy az ujjába mi ketten együtt beleférnénk.
0: Jaj.
1: Nadrákért meg bugyogót hordanak, de olyan bővet, mint a 7 bőesztendő. Aztán a csuklójukon is mindenféle kis gallért viselnek.
0: Micsoda.
1: De nincs egy tenyérnyi hely, már a cipellőjükön se, ahol ne pántni kapitegne. De olyan össze-vissza, hogy én a nyakamat törném benne.
0: Hát már én is megnézem egy kicsit,
1: ha... Várj csak azért no. egy pillantásálot.
0: No.
1: Még mást is szeretnék mondani.
0: No, mondja csak, mi baj?
1: Hogy nagyon keserítette az én szívemet, őszintén szólva.
0: Aztán mivel?
1: Hát csak avval, hogy nem szeretsz.
0: Hát csak ez a baj.
1: Ez, de nekem itt elég.
0: Hát nem szeretlek.
1: Nem bizony, nem szeretsz. Pedig hát én már az égvilágon mindent elkövetnék, érted?
0: Hát te szerinted hogy kellene csinálni?
1: Én szerintem csak úgy, hogy... ahogy adok között szokás, akik úgy szeretik egymást, ahogy kell.
0: Hát nem úgy szeretlek, ahogy kell.
1: Nem.
0: Na.
1: Nem, mert ahol szerelem van, annak jele is van. Mert aki igazán szívből szeret, az elcicázik azzal, akit szeret. Nézd csak a vastag Toncsit, akit a kisebbik Robinnél ez a nyavaja, de mindig körülötte is sürgölődik, hogy piszkálja. Percig se hagyja nyugta. Mindig talál valamit, hogy mazerálhassa, vagy legalább jól hátba vágja, ha elmegy mellette. Így ismerszik meg, ha valaki szeret valakit. De te soha azt sem mondod nekem, hogy múg, csak állsz, mint a kapufa. Akár 20-szor is elmehetek melletted, eszedbe nem jutna, hogy csak egy kicsit is hátba teremts, vagy csak egy fél igét is vesz felém. Hát az Isten fáját, ez a baj. az, hogy nincs semmi hajlandóság benne.
0: Hát mit csináljak, ha egyszer ilyen fából forogtak? Nem cserélhetem ki a természetemet. Miért rágod ilyesmivel a lelkem?
1: Ennyi azt a boldogságos mindenségét, hát mivel bántalak én? Épp csak egy kis hajlandóságra akarlak rávenni.
0: Hát legjobb, ha csak rám hagyod. Nem lehet azt sürgetni.
1: Na, ígérd meg, hogy rajta leszel, hogy jobban szeress.
0: Megteszem, ami tőlem telik. De hát, annak magától kell jönni. Piero, aki felénk tart, ugye az uraság, akiről beszéltél?
1: Ez.
0: Jaj, édes Istenem, beszép, behelyes. Jaj, de nagy kár lett volna érte, ha a vízbe fullad.
1: Rögves visszajövök, csak épp egy messzeljel egy kicsit helyregazítom magam azután a nagy fáradtság után.
2: Hát ezzel felsültünk, Sganare. Az a hirtelen viha nem csak bárkánkat fordította fel, hanem a szépen kieszelt terveket is. De őszintén szólván ez a parasztlány, akivel az imént összeakadtunk, kárpótol a bal szerencséért.
3: Nocsak. Hát ez a másik lány honnan kerül ide, Sganarelle? Láttál már ilyen szemrevaló teremtést? Van olyan, mint a másik, mi?
4: Van. Egyel több megint.
2: Minek köszönhetem, kedvesem, ezt a szerencsés találkozást? Vagy errefelé itt a fák meg a sziklák között mindenütt ilyen szépeket talál az ember?
0: Ahogy látni tetszik.
2: A faluba való?
0: Oda, uram.
2: Ott is valaki?
0: Ott, uram.
2: S hogy hívják?
0: Charlotte-nak szolgálatja.
2: De milyen gyönyörű, milyen forró pillantása van.
0: Ne tessék már ilyet mondani, még elszégyellem magamat.
2: Csak nem szégyenkedik amiatt, hogy az igazat hallja. Mit szólsz hozzá, Sganarelle?
3: Látni ennél elragadóbbat?
2: Szabad megkérnem, hogy forduljon meg egy kicsit? Ez aztán a pompás termet. Esedezem, emelje fel egy kicsit a fejét. Milyen édes pofika. Nyissa ki egészen a szemét. Ó, begyönyörű. Hadd lássam egy kicsit a fogait, kérem. Beésztvesztőek is ez az ennivaló kis száj. Mondhatom, el vagyok bűvölve. Világ életemben nem láttam ilyen elragadó teremtést.
0: Bizonyosan csak úgy mondani tetszik. Nem is tudom, nem csúfolódni tetszik-e csak velem.
2: Csúfolódni? Kegyeddel? Isten őriz! Sokkal jobban szeretem annál. Tiszta szívből mondom.
0: Hát, akkor igazán szépen köszönöm.
2: De hogy köszönje? Én köszönöm magának, hogy mindezt elmondhatom. Saját szépségének köszönje.
0: Olyan szépnek tetszik mondani, hogy nem is tudom, mit feleljek. Nincs rá felfogásom.
2: Nézd csak a kezét, Sganarelle.
0: Hol a fekete, mint a nem is tudom, micsoda.
2: Mit mondott? A világ legszebb kacsói. Kérem, engedje, hogy csókot lehelhessek rá.
0: Jaj, nagyon megtetszik tisztelni vele. Hát, ha tudtam volna, igazán megsúroltam volna egy kis korpával.
2: Mondja csak szép, Charlotte. Még nincs férnél, ugye?
0: Nem, uram. De hamarost férhez megyek, Pierrohoz, a szomszédasszonyunknak, a Simonette nénének a fiához.
2: Mit mond? Nem arra született kegyet, hogy az életet falun élje le. Külön sorsot érdemel, ahhoz szó se férhet. Jól tudta az ég is, mikor szándékosan ide vezérelt engem, hogy megakadályozzam ezt a házasságot, hogy meghozzam kegyednek azt, ami bájai utáni joggal megilleti. Mert mit kerülgessem? Szívvel, lélekkel szeretem én magát, szép Charlotte, és csak magától függ, hogy ebből a szörnyű környezetből kiragadjam, és kegyethez méltó életbe vigyem. Tudom, hirtelen jött ez a szerelem, de ezt is csak végtelen szépsége okozta. Egy negyed óra alatt mélységesebben megszereti magát az ember, mint mást, fél év alatt.
0: Igazán azt se tudom, mit csináljak, amikor így tetszik szólani velem. De nekem ám mindig azt mondták, hogy azt mondják, nem szabad hallgatni az úri férfi népbeszédjére, mert az illen nagy úri népek nagyon értenek ám ahhoz, hogy elcsavarják az ember lányának a fejét. De csak azért, hogy szégyenbe hozzák.
2: Én nem vagyok olyan.
4: Álmában sem.
2: Hát elhiszi. Rávinne engem a lélek, hogy elcsábítsak olyan valakit, mint kegyed. Hogy ilyen becstelen aljasságra vetemedjek? Nem, annál sokkal több bennem a tisztesség. Én tiszta szándékkal, becsületesen szeretem kegyedet, Charlotte. És hogy be is bizonyítsam, hogy igazat mondok, tudja meg, minden szándékom csak az, hogy kegyedet feleségül vegyem.
3: Szavamat adom magának, ez az ember a tanumra.
5: Feleségül veszi. Annyiszor rájössz, hogy csak maga kíván.
3: Ó, Charlotte, látom, nem ismer még téved, ha a többi férfi után ítél rólam is. Ha vannak is a földön olyas gazemberek, akiknek csak a csábításon jár az eszik, engem igazán nem számíthat közéjük.
0: De aztán ne tessék ám engemet becsapni. Oh. Nagyot vétkezne vele. Mert amint látni tetszik, én szívből csinálom, amit csinálok.
3: Hogyan? Még mindig kételkedik őszinteségemben. Hát azt kívánja, hogy iszonyú nagy esküt tegyek, hogy az ég...
0: Az Istenél, csak esküdni ne esküdözzék. Elhiszem én annélkül is.
3: Adjon hát egy kis csókot foglalóul az ígéretére.
0: Jaj, nagyságos úr, tessék várni, amíg össze nem esküszünk. Attól fogva megcsókolom annyiszor, ahányszor csak kívánni tetszik.
1: Csak lassan a testtel, nagyságos úr. Hát rább, ha szabad kérném. Még úgy neki talál melegedni, hogy a végén náthát.
4: Kihívta ide ezt a pimasz.
1: Azt mondtam, hogy hát rább az agarokkal. És hogy jól lesz, nem pitvarulna más ember babájának.
4: Ej, még ez lármáz én.
1: Anya, a mindja is égjének. Hát csak ne tessék itt az ember fiát, úgy taszigálni.
0: De te is hagyd békén őt, Piero.
1: Micsoda? Hogy ráhagyjam, amit csinál? Majd a fagy. Az a boldogságos hét meg a nyolc, amért maga nagyságos úr azért simogathatja a más mátáját. Csak úgy az orrunk előtt simogassa csak a magukéig.
4: He?
1: Az ég angyalát meg ne üssön. Mindenségit. De a magasságos. De azt a magasságos, boldogságos. Hát hol vagyunk, hogy csak úgy veri az ember? Mi ez a hál, amért kihúztam a vízből?
0: Nem érgeskedj, Pierre.
1: De igenis, mérgeskedem. Elég súbság tőled is, csak tűröd, hogy csak úgy simogassanak.
0: Ó, Piero, tévedsz, ha rosszra gondolsz. Ez a nagyságos úr feleségül akar venni. Kár úgy dübegurulnod.
1: Hé, azt a kutya irgalmát. Micsoda? Hiszen nekem ígérkeztél.
0: Na, mindegy, Piero. Ha igazán szeret, csak örülnöd kellene, hogy nagyságos asszony lesz.
1: Hé, azt a nagyságos kínszenvedését, azt már nem. Inkább itt fordulj fel a szemem előtt, hogy sem más élén.
0: Ugyan, ugyan, Piero, ne búsulj azon. Ha nagyságos asszony leszek, juttatok neked is valamit. Te hozol majd hozzánk vajat, meg sajtot.
1: A vajas Isten nyilát. Még akkor se viszek, ha kétszer annyit adnál is érte. Hát szóval már így hallgatsz a szavára. Hé, azt a rettenetes kutya teremtését. Sose húzom ki a vízből a sejtemet, hiszen még jól fejbe lapítottam volna inkább a nevezőbe.
4: Mit mond?
1: Az, hogy a kicsillagodott istállóját nem ijedek meg senkitől.
4: Na, várj csak egy kicsit!
1: Fütyülök az egész világra!
4: Lássuk csak!
1: Volt már dolgom különlegénnyel is!
4: Úgy! Hagyja már nagyságod ezt a szegény nyomorultat! Hát sajnálja az ember megütni is! Hallgass ide, na, szegény szom! Fogja a szád és eredj innen, na!
1: Szemébe mondom én a magamét!
4: Még nem tanítottak meg! Jaj, a képem! A nyavaja esen a pimasz fofádon, mit ugrasz el? Ezt helyetted kaptam.
6: Jó szívűséget ér.
1: Na, azt a mennydörgös mennydörgőjét. Megyek is, elmondom az Ángyikárnak ezt az egész kirelejzomos
7: históriát. Mi dolga van a nagyságos úrnak Charlottal? Talán neki is szerelemről beszél?
0: Mit akar a nagyságos úrtól ez a matürin?
7: Hát ez szép, Charlotte, hogy a máséval legeltett.
0: Hát olyan nagyon féltékenykedni se szép ám, amiért az úr velem is szót vált.
7: Hanem elsőnek engem látottál.
0: Hát téged látott meg elsőnek, engem meg másodiknak látott meg. De mégis nekem ígérte meg, hogy elvesz.
7: Éppen, hogy nekem ígérte, hogy elvesz.
0: Meséld a nagy harangnak, engem veszel.
7: A bolondját akarod járatni?
0: Engem? Itt van ő is, megmondhatja, hazudok-e?
7: Igen, itt van, a szememben mondhatja, igazat szólok-e.
0: Igazán? Azt tetszett ígérni neki, hogy eltetszik venni?
7: Igaz, hogy a szavát adta neki, hogy vele esküszik meg.
0: Igen, igen, mindjárt megtudod a nagyságos úrtól, ha az orrodra koppint. Hát tessen már véget vetni ennek a civódásnak.
7: Majd tessék igazságot tenni köztünk.
0: Most meglátod.
7: Te is ám.
0: Szóljon.
7: Beszéljen.
3: Mit mondjak? Mindketten egyaránt azt állítják, hogy mindkettőjüknek házasságot ígértem. Mintha bizony nem tudnák a dolog állását az én magyarázkodásom nélkül is. Arra tehát kár szót vesztegetni. Miért kívánják, hogy ismétlésekbe bocsátkozzon? Száz szónál is többet ér a tett. Az eredmény számít, nem a fecsegés. Majd ha...
1: Don Juan uram!
3: Mi baj, Sganarel?
4: Laramie lol felé!
2: Épp kapóra jön ő. Bocsánat, hölgyeim. Pár pillanat, és újra itt vagyok.
0: Engem szeret akárhogy is. Engem veszel.
4: Szegénykéim, bemegesik a szívem az ártatlanságtokon. Nem nézhetem, hogy a vesztetekbe rohantok. A gazdám szélhámos. Csak arra gondol, hogy elcsábítson benneteket, hogy már annyi mást. Olyan ez, hogy boldog-boldogtalan feleségül venni akár az ördög öreg anyját is.
5: Skalarem!
4: Igenis! Az én gazdám nem olyan, aki boldog-boldogtalan felvenne. Nem aféle szélhámos ő. Álmába sem gondol rá, hogy valakit elcsábítson. El se csábított soha. De tessék, itt van, ha nem hiszitek, kérdezzétek meg tőle magát.
5: Skalarem!
4: Gazember, aki mást mond.
2: Na, mi a baj, Laramé?
1: Nagyságos uram, csak azért jöttem, hogy nem jó helyez itt nagyságodnak.
2: Charlotte, Mathurin, sürgős ügy miatt távoznom kell innen, de kérem magukat, emlékezzenek adott szavamra.
1: Nos, 12 lovas hajszolja nagyságodat. Egy perc múlva itt lehetnek. Azt nem tudom, miúton módon akadhattak nagyságod nyomára. Egy parasztól hallottam a dolgot. Nagyságod után kérdezősködtek tőle, és le is vestették neki nagyságodat. A dolog sürget, mentől előbb sikerül elillanni innen, annál jobb.
2: Mint hogy a játszva nem egyenlő feltételekkel megy, fortéhoz kell folyamodnom, mégpedig úgy, hogy az én ruhámat Zganar elveszi magára, én pedig...
4: Ne tessék tréfálni, nagyságos úr, hogy nagyságod ruháiban én kockáztassam az életemet.
2: Boldog lehet az a szolga, akinek az a dicsőségük, hogy a gazdájáért hal meg.
4: Köszönöm szépen az ilyen megtiszteltetést.
2: Laramie, a városban majd találkozunk.

0: Szó, ami szó, ismerje be, nagyságos, hogy igazam volt, és hogy mindkettőnknek remekül szolgált ez az álmú. Nagyságod első tervével semmire sem mentünk volna. Alaposabban elvejt ez bennünket, mint akármi más, amit kigondolt.
1: Hát az már igaz, hogy jól illik rád. Nem is tudom, honnan a csodából kerítetted ezt a nevetséges gúnyát.
0: Jól mondja. Valami vén doktor köpönyege volt. Zálogba hagyta, ahol szereztem. Jó pénzért váltottam ki. De azt még nem is mondtam, hogy a köpenyeg révén már is milyen tekintélyt szereztem. Úton útféle mindenki megsüvegel, és panasszal meg tanácsért jönnek hozzám, mint valami hírességhez.
1: Hogy?
0: Jövett is, hogy 5-6 paraszt, meg néve, ahogy megláttak, mindjárt megkérték, mondjak valamit a nyavajáikra.
1: Megmondtad persze, hogy nem konyítasz
0: én?
1: Hozzá.
0: Ha, volt eszembe, nem kisebbíthetem a köpenyek tekintélyét.
2: Meghánytam, vetettem a bajt, aztán mindegyiknek rendelést adtam.
1: És aztán micsoda orvosságot rendeltél neki?
0: Istenem, azt, ami épp hirtelenjével az eszembe jutott. Csak úgy kapásból, vaktából rendeltem. Jó mulatság lenne, ha a betegek meggyógyulnának is, még meg is köszönnék.
1: Miért ne lehetne neked épp annyi tehetséged a dologhoz, mint a többi orvosnak? A beteg gyógyulásában nekik sincs több részük, mint neked. Minden tudományuk a nagy képűség. Egyebet se tesznek, csak bezsebelik a kedvező siker dicsőségét. Kihasználhatod te is úgy a beteg szerencséjét, mint ők, aztán végighallgathatod, hogy milyen jó orvosságot adtál nekik. A hálálkodást azért, amit a véletlen kegye és a természet bölcsessége okoz.
0: Hát nagyságod az orvostudomány dolgaiban is ilyen szentségtörően hitetlen.
1: Az emberiség egyik legnagyobb eltévejedése.
0: Micsoda! Nagyságod, nem hisz a szenna levélben, a hánytatóban?
1: S miért higgyek benne?
0: Nincs 3 hete, hogy jó magam is láttam 2 szememmel, milyen csodatevő ereje van.
1: Miért?
0: Valaki már 6. napja halódott. Utoljára jutott eszükbe a hánytató. Azt adtak neki.
1: És jobban lett tőle, mi?
0: Nem, meghalt.
1: Bámulatos eredmény.
0: Engedelmet, 6 álló napig nem tudott meghalni, és attól tüstént meghalt. Hát kell hatásosabb szerenni.
1: Hát az igaz.
0: Na, de hagyjuk az orvos tudományt, egyszer úgy sem hisz benne, és beszéljünk másról. Hát ez a köpönyeg úgy megokosított engem, hogy kedvem kerekedik nagyságoddal is vitába szállni.
1: Na.
0: Emlékszik, hogy a vitázást megengedte, csak az erkölcsi prédikáció tiltotta meg.
1: Na, rajta.
0: Szeretném egy kicsit alaposabban ismerni a gondolkozását. Lehetséges, hogy egy cseppet sem hisz a mennyországban.
1: Hagyjuk ezt.
0: Vagyis nem. Hát a pokolban. Abba se. És az ördögben szíves engedelmével.
1: Hogyne.
0: Épp olyan kevéssé. A túlvilágba sem hisz. Hát nagyságodat nem lesz könnyű megtérítenem. És tessék csak mondani. És a kísértetektől, he? Azokról mit hisz?
1: A fene egyen meg az arcát.
0: Ne, ezt az egyet nem hagyhatom annyiban. Mert az már szent igaz, arra a nyakamat teszem, hogy kísértetek vannak. Mert valamiben azért mégiscsak elhinni ezen a világon. Hát nagyságod, mégis miben hisz?
1: Miben hiszek?
0: Igenis.
1: Abban hiszek, Sganarell, hogy 2 + 2 az 4, és a 4 + 4 az 8.
0: Nagyságod vallása ezek szerint, amint látom, az egyszer egy. Szeretném is megkérdezni nagyságodtól. Ki teremtette itt ezeket a fákat? Azokat a sziklákat? Alattunk a földet? Fölöttünk az eget? Vagy talán minden csak úgy magától teremtődött? És aztán itt van például maga nagyságod is. Vajon nagyságod is csak úgy magától lett? Ki a mindenségi? Tessék már közbe vágni. Ha nem vágnak közbe, nem tudok vitatkozni. Szándékkal tetszik hallgatni, és merő ugratásból engedő, hogy enyém legyen a szó.
1: Várom, hova lukadsz ki az okoskodásoddal?
0: Oda, hogy akármit is mond nagyságod, van az emberben valami csodálatos dolog, amit a világ összes tudósa se tud megmagyarázni. Mert nem bámulatos-e az, hogy úgy, ahogy itt állok, nekem is van valami a fejemben, ami egyszerre 100 különböző dolgot összegondol, és azt teszi a testemmel, amit csak akar. Csapkodhatok a kezemmel, fölemelhetem a karom, égre fordíthatom a szemem, lehajthatom a fejem, mozgathatom a lábom, mehetek jobbra, balra, előtte, át, sarkon fordítom. Ah!
1: Kész! Az okoskodásod egyelőre betörte az ornát.
0: Elment az eszem, hogy nagyságoddal vitat mozgatok. Tessék hinni, amit tetszik. Nem az én lelkemen szárad, ha pokolra jut.
1: De a nagy okoskodás közben azt hiszem, eltűntünk. Hívd csak ide egy kicsit azt az embert onnan. Kérdezd meg tőle az utat.
0: Hé! Hé! Jó ember! Komár! Hé, fajtás, egy szóra csak! No, nem mondanád meg, melyik út vezet itt a városba?
3: Csak mindig egyenesen ezen az úton, nagyságos uraim. Aztán, ha vége az erdőnek, balra. De annyit mondok, még tessék jól ügyelni, mert mostanság haramiák járnak erre.
1: Nagyon leköteleztél, barátom. Őszinte szívből köszönöm.
4: Ha volna szíves egy kis alamizsnával támogatni a nagyságos úr?
1: Szóval ez van a jó tanács alján.
4: Szegény ember vagyok, nagyságos uram. 10 esztendő óta itt húzódom meg ebben az erdőben, és imádkozni fogok, hogy áldja meg az ég mindenféle jóval.
1: Mivel töltöd a napot itt a fák között?
3: Egész nap az ég áldását kérem azok boldogulására, akiktől kapok valamit.
1: Akkor hát bizonyosan neked is jól megy a dolgod.
3: Jaj, nagyságos uram. Nincs még egy olyan szegény a földön, mint én.
1: Ne tréfálj, aki reggeltől estig az éghez folyamodik. Annak egész bizonyosan jól áll a szénája.
4: Tessék elhinni, nagyságos uram, hogy legtöbbször a medevő falatnyi kenyerem sincs.
1: Hát ez igazán furcsa. Olyan rosszul fizetik meg az igyekezetedet. Rögtön adok egy aranyat, ha káromkodsz.
3: Ujjaj, nagyságos úr, csak nem akar bűnre vinni.
1: Rajtad áll, hogy akarsz-e keresni egy aranyat, vagy nem? Nézd, itt van. Káromkodsz egyet, neked adom. Esze. Csak káromkodnod kell.
3: Nem, nagyságos úr, inkább halljak éhen.
1: Na jól van, neked adom merő könyörületességből. De mi az ott? Mit látok? Hárman támadnak egy emberre. Arc nagyon is egyenlőtlen. Nem tűrhetem ezt a gyávaságot.
0: Hi! Gazdám valósággal megveszed, hogy veszélynek rohanó elkerülheti. De hitem, a segítség jól működött, és ketten megszalasztottak hármat.
5: A haramiák rohanásán látni, hogy milyen segítséget hozott az ön karja. Engedje meg, uram, hogy hálás köszönetet mondjak ezért a nemes cselekedetért, és hogy...
1: Csak azt tettem, uram, amit helyemben ön is megtett volna. Hogy került a kezükre?
5: Véletlenül eltévedtem. Elszakadtam bátyámtól és kíséretünktől. És miközben őket kerestem, ezekbe az úton állókba botlottam. Rögtön ledöfték lovamat. És az ön vitéssége nélkül velem is úgy bántak volna el.
1: A város felé igyekeztek?
5: Igen, de oda már nem akartunk bemenni. A bátyámnak is nekem harctér ez a környék. Itt kell őrködnünk egy kellemetlen ügyből kifolyólag.
1: Ha nem tolakodás a kérdésem, miféle ügyben fáradnak?
5: A dolog már annyira van, hogy nincs mit titkolózni vele. Azt a sértést akarjuk megtorolni, hogy testvérhúgunkat elcsábították. Megszöktették az árdából. Don Juan Tenorio csábította el. Don Luis Tenorio fia. Napok óta hajszoljuk. Azt mondták, hogy kilovagolt a városból 4 vagy 5 ember kíséretében, és erre a tengerpart felé tartott. De minden fáradtságunk kárba veszett. Nem sikerült kinyomoznunk, hová lett.
1: Ismeri ön Don Juant, akiről beszél?
5: Én nem. Sose láttam. Épp csak hallottam, mikor bátyám lefestette előttem. A hír nem sok jót mond róla. Olyan fajta ember, akinek az élete...
1: Ne folytassa, uram! Barátja vagyok Don Juannak, Kötelezem magam, hogy megtalálják ott, ahol akarják, és amikor önöknek tetszik.
5: Uram, jól esik ez a remény a sértett szívnek.
1: Felelek érte akár csak magamért. Csak szólniok kell, mikor kívánják, hogy megjelenjék és elégtételt adjon.
5: Milyen kegyetlen hozzám a sors. Hogy önnek köszönhetem életemet, és hogy Don Juan az ön barátja.
6: Hipaskátok meg a lovakat, és vezessétek után. Járni akarok egy kicsit.
7: Nagy ég! Mit látok? Mi az öcsém? Te együtt vagy a mi halálos ellenségünkkel?
5: Halálos ellenségünk?
1: Úgy van. Én vagyok Don Juan, és a túlerő miatt sem tagadom le.
7: Kölj, áruló, most pusztulni fogsz!
5: Ó, bátyám, megállj! Életemet köszönhetem neki. Ha ő nem nyújt segítséget, megöltek volna a haramiák, akikkel összeakadtam.
7: És azt akarod, hogy emiatt most lemondjunk a bosszunkról?
5: Engedd, hadd adjam neki vissza itt, amit kölcsönt.
7: Kár, minden szóhírt meg kell hallnia!
5: Bátyám, megállj, ha mondom! Nem engedem, hogy ellene törj. Esküszöm az égre, hogy itt bárki ellen is megvédelmezem. Életemet, melyet ő mentett meg, tulajdon testemet emelem védőpajzsul elébe. Ha hozzá akarsz férni, előbb engem szúr keresztül.
7: Mi? Velem szemben ellenségünk az állsz?
5: Én, bátyám, nem akarok ellenségem adósa maradni. Bosszunk, ha elhalasztjuk is, épp oly csattanós lesz.
7: Micsoda képtelen himjámság!
5: Látja, Don Juan, igyekszem viszonozni a jót, amelyet öntől kaptam. Ebből következtethet a többire is. A sértésért épp oly pontosan megfizetek, mint a jótettért. Van az elégtételnek számunkra kellemes módja is. De lehet a módja erőszakos és véres. De végre is bármelyiket választja, szavát adta nekem, hogy Don Juan helyt fog állni. Kérem, ne feledkezzék meg róla, és emlékezzék arra is, hogy e helyen kívül már csak becsületemnek vagyok adósa.
1: Én semmit sem kívántam öntől, és megtartom, amit ígértem.
5: Gyerünk, bátyám!
1: Ahó! Hé!
8: Zganarhel!
9: Szolgálatjára!
8: Gazember! Hát te így kereket oldasz, amikor engem megtámadnak!
9: Bocsánat, barátságos uram! Hiszen csak itt voltam a közelbe. A szemenek az orvosi köpenynek hajtóhatása van. És az ember fölveszi. Fölér hormi orvossággal.
1: Erdeg buhék a szemtelembe. Legalább valami tisztességesebb pátyollal lepleznéd a gyávaságodat. Tudod-e ki az, akinek az életét megmentettem?
9: Nem én.
1: Donna Elvira testvérbátyja.
9: Testvér?
1: Elég, de egy tisztességes ember, szépen viselkedett. Sajnálom, hogy perpatvar van köztünk.
9: Nagyságodnak igazán könnyű volna eligazítani.
1: Igen, de lángolásom Donna Elvira iránt már hamu. És a jármot nem nekem találták ki. A szívem minden szép nőé. Az ő dolguk, hogy sorjába megkaparintsák és maguknál tartsák, ameddig csak tudják.
9: De miféle pompás épület az ott a fák között? Nem tetszik tudni.
1: Nem én.
9: Szép. Hát ez az a sírbolt, amelyet a parancsnok úr csináltatott, amikor megtetszett tölni.
1: Persze, igazad van. Nem is tudtam, hogy erre felé van. Mindenki csodákat mesélt erről az épületről, meg a parancsnok szobráról. Szeretném megnézni.
9: Ne tessék oda menni, nagyságos úr.
1: Miért ne?
9: Nem illik látogatást tenni annál, akit megölt.
1: Ellenkezőleg. Épp illendőségből akarom meglátogatni. Szívesen kell fogadnia a úriember. Gyerünk, menjünk be!

0: milyen szép. Milyen szép szobrok. Milyen szép márvány. Milyen szép oszlopok. Ó, szép. Mit szól hozzá, nagyságod?
1: Azt, hogy valaki, aki egész életében mindig elég egyszerűen lakott, ilyen pompás hajlékot kíván, amikor már nem tud mit csinálni vele.
0: Ez meg a parancsnok szobra.
1: Hűha. Ugyancsak jól fest, római császárnak öltözve.
0: Bizony Isten, jól el van találva. Mintha csak élne. Mintha csak meg akarna szólalni. Ó, olyan pillantás vett ránk, hogyha egyedül holnék, megijednék. Én azt hiszem, nem nagyon szívesen lát itt bennünket.
1: Nem volna szép tőle. Rosszul viszonozná az én udvariasságomat. Kérdezz csak meg tőle, nem vacsorázna-e vele?
0: Azt hiszem, olyasmikre már nem igen van szükség.
1: Csak kérdezz meg, ha mondom.
0: Tréfálni tetszik. Nem vagyok bolond, hogy egy szoborral beszéljek.
1: Tedd, amit mondok!
0: Micsoda furcsa ötlet.
2: Parancsnok uram! Magam is nevetek az ostobaságomon, de hát ma a gazdám akarja. Nagyságos parancsnok úr, dolgáról a gazdám kérdezteti, nem szerencsétetni őt ma este vacsorára, he?
1: Mi az? Mi lehet? Hát, beszélsz-e végre?
0: Az a szobor...
1: Nos, mondtad már, akasztott a virág.
0: Mondom, az a szobor...
1: Nos, hát a szobor, agyon csaplak, ha nem beszélsz.
0: A szobor... Bólintott.
1: A fene belép, te zsivány!
0: Bólintott a fejével, amondom. Olyan szent igaz, mint ahogy itt állok. Próbálja meg, beszélj vele nagyságot, hogy lássa talán.
1: Gyere csak! Te semmire való! Most mindjárt kézzel foghatóan rád bizonyítom a gyávaságodat. Vigyázz!
2: Parancsnok úr! Volna szíves ma együtt vacsorázni velem?
3: Szívesen!
0: Szól a szállatságot.
1: Gyerünk! Menjünk innen haza.

0: Csukd be az ablakot! Akárhogy is volt, hagyjuk. Szóra sem érdemes. Bizonyára káprázat csalt meg bennünket.
1: Hely, uram, már azt talán tetszik tagadni. Amit ezzel a két szemünkkel láttunk és hallottunk...
0: Ide hallgass! Ha nem hagyod abba ezt az ostoba papolást, ha még egy kukkot is ejtesz erről, rögtön beszólítok valakit, kerítetek egy pikacsokat, három vagy négy emberrel lefogatlak, és ezeret vágatok rád. Megértetted végre?
2: Nagyon jól, uram. A lehető legjobb.
0: Na.
2: Virágosan tetszik kifejezni magát.
1: Én azt szeretem nagyságodban, hogy nem sokat hímez hámoz, hanem bámulatos pontosan fején találja a szöget.
0: Gyerünk ide a vacsorát, amilyen gyorsan csak lehet. Széket, fiam!
3: Nagyságos úr!
0: Igen?
3: Itt van Dimons úr, a kereskedő. Beszélni szeretne nagyságos.
2: Szép! Éppen csak ez hiányzott. Egy nyájas hitelező. De hogy is vetemedett arra a gondolatra, hogy hozzánk jöjjön pénzért? Nem mondtad neki, hogy a nagyságos úr nincs itthon?
3: Már 3/4 órája mondom neki, de nem ad rá. Letelepedett és vár.
2: Hát csak várjon, amíg jól esik neki.
0: Ne, semmiképp sem. Sőt, vezesd be. Nagyon rossz politika, az ember letagadtatja magát a hitelezők előtt. Jobb kifizetni őket valamivel. Van egy titkom, hogy egy garas nélkül is megelégedetten távozzanak. Dimons úr! Jöjjön közelebb! Milyen boldog vagyok, hogy láthatom. És mennyire haragszom az embereimre, hogy nem vezették be azonnal.
1: Jó.
0: Megparancsoltam, hogy senkit sem fogadok, de ez a parancs nem szólt önre. Önnek joga van ahhoz, hogy szabad bejárása legyen hozzám.
1: Igen, le vagyok kötelezve, nagyságos uram.
0: Kösz, fickók! Majd megtalítok én benneteket, hogy Dimons urat az előszobába várakoztassátok. Majd megmagyarázom én nektek, ki kicsoda.
1: Szóra se érdemes, nagyságos uram.
0: Kicsoda? Azt mondani, hogy nem vagyok itthon Dimons úrnak? A legjobb barátom.
1: A legalázatosabb szolgája vagyok, nagyságos uram. Azért jöttem...
0: Egyető szaporán széket, Dimons úrnak.
1: Jól vagyok én, így is, nagyságos uram.
0: Dehogy, üljön csak le ide, mellém.
1: Az igazán nem szükség.
0: Vigyétek ezt a kis ülőkét, garos széket hozzátok.
1: Na, ne tréfáljon velem, nagyságos úr.
0: Ugyan, tudom, mivel tartozom magának, és nem tűröm, hogy akármilyen különbséget tegyenek köztünk. Tessék,
1: üljön le már. Igazán fölösleges, nagyságos uram, mindössze néhány szó mondandom van. Azért jöttem...
0: De üljön!
1: Ne, jól vagyok én így is. Azért jöttem,
0: nem,
1: hogy...
0: Kérem, addig meg sem hallgatom, amíg le nem ül.
1: Kérem, megteszem, ha úgy kívánja. Én...
0: Bejó színben van Dimons úr.
1: Igenis, szolgálatjára, nagyságos uram. De azért jöttem,
0: majd
1: hogy...
0: Majd kicsattan az egészségtől, bámulni való ajka, piros arca, rózsás szeme, csak csillog.
1: Szeretném...
0: Hogy van, kedves neje, Dimonsné, ő nagysága?
1: Hála Istennek, nagyon jól, nagyságos uram.
0: De rék egy asszony.
1: Alázatos szolgálója, nagyságos úrnak. Azért jöttem...
0: És a kislánya, Claudine, hát ő hogy érzi magát?
1: A lehető legjobb.
0: Milyen helyes kislány, igazán nagyon szeretem.
1: Nagyon kitüntet vele, nagyságot. De azt szeretném...
0: És a kis kollém még mindig akkor az ajcsapat dobjával?
1: Még mindig, nagyságot.
0: És a kis kutyája, Brisk, még mindig olyan mérgesen morog, és még mindig belekap a látogatók bokájába?
2: Jobban, mint valaha, nagyságos uram.
1: Sehogyan sem bírunk vele.
0: Ne csodálkozik, hogy ennyit kérdezősködöm az egész családról, mindnyájan nagyon érdekelnek.
1: Mindnyájan nagyon le vagyunk kötelezve, nagysággal. Én...
0: Adja kezét! Csapjon bele, Dimons úr! Igazán a barátaim közé számíthatom?
1: Alázatos szolgája vagyok, nagyságodnak.
0: Ugyan, uram, szívem, lelkem a magáé. Nagyon megtisztel. Én...
4: Nincs olyan a földön, amit magáért meg ne tenni.
0: Nagyságod, elhalmoz a jóságával.
4: És higgye meg, hogy minden érdek nélkül...
0: Igazán nem szolgáltam rá erre a kegyre, de... Nagyságos uram...
4: Ugyan,
0: de...
4: Dimans úr, nekteket óriázunk. Volna kedvem velem vacsorázni?
0: Nem sokára haza kell mennem. Én...
4: Igen, a gyerünk! Tüstént, fákját ide, kísérjétek el, Dimas urat! Fogjon 4 vagy 5 ember fegyvert! Jól vigyázzanak az úton!
0: Igazán felesleges, nagyságos uram, egyedül is jól haza találok, de...
4: Micsoda, ragaszkodom, hogy haza kísérjék. Nagyon szívemen viselem a sorsát, a szolgája vagyok. És mi több? Adósa.
0: Nagyságos uram.
4: Sohasem tagadtam és országvilágnak hirdetem. Parancsolja, hogy megmutassam az utat.
0: Ó, csak tréfálni tetszik nagyságodnak. Nagyságos uram.
4: Öleljem meg, kérem. És még egyszer esedezem, higgye meg, hogy minden estől az öné vagyok, igen. És nincs olyan a világon, amit meg ne tennék az ön szolgálatára.
0: Nagyságos uram.
1: Szó. Kevés olyan jó embere lehet, aki úgy szereti magát, mint a nagyságos úr.
0: Hát az igaz, annyi tisztességgel és annyi szép szóval halmoz el, hogy sohasem tudnám megkérni tőle a pénzemet.
1: Én is csak azt mondhatom, hogy egész ház népe vérét adná önért. Szeretném is, ha valami baja történne. Ha valakinek például eszébe jutna jól megrakni kegyedet, majd meglátná, hogyan...
0: Elhiszem. De arra kérem, Sganarel, ejtsen néhány szót neki a pénzemről is.
1: Ne gyötörj azzal magát. Ki fogja fizetni magát, hogy jobban se kell.
0: De maga Sganarel személy szerint maga is tartozik nekem valamivel.
1: Piha! Ne is említse.
0: Micsoda?
1: Talán bizony én nem tudom, hogy adósa vagyok.
0: Na igen, de...
1: Na gyerünk, Dimans úr, majd világítok magának.
0: De a pénzem...
1: Ne tréfálj!
0: Azt akarom, hogy...
1: Na úgy értem... Szóra sem érdemek, fáj!
4: Piha! Ha mondom!
3: Nagyságos úr, atya ura van itt.
0: Szépen vagyok. Még csak ez a látogatás hiányzott, hogy szétrobbanjak.
5: Látom jól, hogy terhedre vagyok, és nagyon jól meglettél volna látogatásom nélkül. Hogy őszinte legyek, mi különösképpen kölcsönösen terhére vagyunk egymásnak. Te nem látsz szívesen engem, de én se látom szívesen a te kicsapongásaidat. Mit gondolsz? Milyen szemmel nézhetem én azt a rengeteg hitvánságot, melynek szörnyű hírét alig lehet enyhíteni a világ előtt? Hová vitt már téged az aljasság? Mit tettél te eddig azért, hogy megérdemeld a nemesi rangot? Azt hiszed, elég ahhoz csak a nevet és a címert hordani? Nem! A származás semmit sem ér erény nélkül. Tudom meg, hogy a természet szörny szülöttje az a nemes ember, aki méltatlanul él. Hogy az erény az első jogcím a nemességre. Hogy én nem azt nézem, milyen nevet írnak alá az emberek, hanem százszor inkább azt, milyen cselekedetet visznek véghez, hogy többre becsülöm a zsákhordó fiát, ha tisztességes, mint a királynét, ha úgy él, mint te.
0: Atyám, uram, ülve sokkal kényelmesebben beszél.
5: Nem, arcátlan, nincs kedvem az üléshez, ahhoz sem, hogy tovább beszéljek. Jól látom, hogy minden szavam falra hányt borsó, de tudom meg, elfajzott kölyök, hogy viselkedésed az apai szeretetnek is határt szab. Nem várom meg, hogy az ég sújtson le rád. Én büntetlek meg, lemosom fejemről azt a gyalázatot,
2: hogy életet adtam neked.
5: A legjobb, amit tehet, ha minél előbb meghal. Mindenki kerüljön sorjára, úgy kell annak lenni. Dühöngök, ha olyan apákat látok, akik addig élnek, mint a fiaik.
1: Ez igazán nem volt helyes, nagyságottól.
5: Nem volt helyes?
2: Nagyságos uram!
5: Nem volt helyes?
2: Igen, nem volt helyes, nagyságottól, hogy eltűrte azt, amit mondott. Ki kellett volna penderítenie? Ki látott ilyen arcátlanságot valaha? Hogy egy apa csak úgy beállítson megleckésztetni a fiát. Azt a tanácsot adja neki, hogy javuljon meg. Hogy emlékezzen a származására, hogy tisztességes ember módjára éljen, és száz meg száz hasonló ostobaságot. Eltűrheti ezt olyan vágású ember, mint nagyságot, aki nagyon is jól tudja, hogyan kell élni. Bámulom türelmét. Én az ön helyébe rögtön kiadtam volna az útját.
1: Hátkozott hízelgél, hova nem alacsonyítasz?
6: Ön már az a vacsora?
7: Nagyságos uram, egy fátyolos hölgy van itt. Nagyságoddal akar beszélni.
5: Ja, ki lehet?
1: Majd meglátjuk.
8: Ne csodálkozzék, Don Juan, hogy ebben az órában és ebben az öltözékben lát itt. Nem a harag vezet, csupán olyan szeretet, amely nem saját javát keresi, hanem csak az ön érdekében fáradozik.
5: Csak nem sírsz, Ganare.
1: Bocsánatot kérek.
8: Ez a tökéletes és tiszta szerelem vezérelt ide. De csak is ön miatt, hogy figyelmeztessem az ég intésére. És megpróbáljam visszarántani az örvényből, amelybe rohan. Végleg elvonulok a világtól, és csak addig vágyom élni, amíg bűnömért meg nem bűnhődtem. De magányomban is végtelenül gyötrődném amiatt, hogy a mennyei igazság szolgáltatásnak éppen az az ember gyászos példaképe, akit oly gyöngéden szerette. Kérem, ha már nem indítja meg a saját jóvolta, indítsa meg az én esdeklésem. Mentsen meg attól az irtózatos fájdalomtól, hogy önt örök kínszenvedésre ítélve lássam.
2: Szegény asszony,
8: végtelen gyöngétséggel szerettem. Semmi a földön nem volt nekem drágább önnél. Megfeledkeztem kötelességemről is, mindent elkövettem önért. És viszonzásul csak azt kérem, térjen jobb útra, kerülje elvesztét, mentse meg magát, kérem, ha nem maga miatt, hát miattam. Don Juan, még egyszer, könnyes szemmel kérem rá. És ha nem elegendő annak a nőnek a könnye, akit szeretett, könyörögve kérem mindarra, ami szívét megindíthatja.
2: Tigris szíve van ez.
8: Nem folytatom. Megyek. Ez volt minden mondani valóm.
5: Asszonyom, nagyon késő van már.
2: Maradjon itt.
5: Igyekszünk a lehető legjobban elszállásolni.
8: Nem, Don Juan. Ne marasztoljon tovább.
5: Asszonyom, igazán örülnék, ha itt maradna.
8: Mondom, hogy nem. Ne vesztegessük az időt felesleges beszéddel. Hadd menjek el minél előbb. Ne ragaszkodjék a hazakísérésemhez sem. Csak arra gondoljon, hogy hasznát vegye a figyelmeztetésemnek.
5: Tudod, Sganarel, hogy föltámad bennem valami kis érzés iránta? Egész kellemesnek találtam, hogy ilyen különös, ilyen újszerű volt. Elhanyagolt öltözete, bágya, arca és könnyei felszították bennem egy kissé az elhamvadt tüzet.
1: Vagyis szavainak nem volt semmi foganatja nagyságodra.
0: Hamar a vacsorát.
1: Igenis.
0: Sganarel, mégiscsak gondolni kellene a megjavulásra.
5: Bizony.
0: Úgy van.
5: Szavamra meg kell javulni.
0: Még 20-30 esztendeig így élünk, és azután magunkra is gondolunk.
1: No.
0: Mit mondtál?
1: Semmit. Itt a vacsora.
0: Ne,
9: Egy-kettő, ülj ide és egyél.
4: Dolgom lesz veled vacsora után. Ilyes vagy, mint látom. Na,
2: megnézem azt, uram. Reggel óta egy falatot se áttam. Kislálja csak meg ezt! Ilyen pompás még nem ettem.
0: Ki lehet az, aki így kopogtat?
2: Ki az ördögi a zavarni bennünket evés közben?
0: Talán vacsorázni akarok nyugodtan. Nem bocsássatok be senkit.
2: Csak bízza rám, majd én elintézem.
0: Mit tettél? Ki az?
2: Van itt!
0: Nézzük csak!
2: Ó, szegény Sganarell, hát te most hova búj?
5: Jó estét, Don Juan!
0: Széket és terítéket, szaporán! Jó estét, szobor úr! Ön valóban a parancsnok, vagy csak a szobra, itt az erdőben láttam?
5: Mindkettő egyszerre.
0: Úgy látszik, kardom a párbajnál nem volt elég éles.
5: De igen, én halott vagyok.
0: Bravo! Kísértettel még úgy sem vacsoráztam. Egy-kettő, Sganarell! Ülj te is az asztalhoz!
2: Nagyságos, már nem vagyok éhes.
0: Ülj te, ha mondom! Ital!
5: A parancsnok úr egészségére!
0: Felköszöntök téged is, Sganarell! Adjatok bort neki!
2: Nagyságos, nem vagyok szomjas.
0: Ital! És gyújts rá a nótádra! Hadd vigadjon a parancsnok úr!
2: Be vagyok rekedve, nagyságos úr.
0: Se baj rajta! Gyertek is! Kísérjétek a lótáját!

0: Ó, fiam! Hát lehetséges, hogy a jóságos ég meghallgatta esdeklésemet. Valóban igaz, amit mondasz. Nem csalfa reményekkel hitegetsz csupán. Bízhatom igazán a váratlan fordulatban, hogy megtértél.
1: Igen. Megbántam minden hibámat. Már nem vagyok az, aki tegnap este voltam. Az ég hirtelen úgy megváltoztatott, hogy mindenki bámulni fog. Megillette lelkemet, felnyitotta szememet. Borzadva látom, hogy mi sokáig tévelyektem a sötétben. Milyen bűnös, kicsapongó életet éltem. Fölidézem azt a sok gyalázatosságot, és csodálkozom, hogy az ég oly soká elnézte, és hogy nem mérte fejemre százszor is rettentő igazságtevésének csapásait. Látom, hogy mi jóságosan kegyes volt hozzám az ég, hogy bűneimért nem büntetett meg. Igyekszem üdvömre fordítani, ahogy kell. Ország, világ szeme előtt teszek tanúságot, hogy íme megváltoztam. Így teszem jóvá botrányos régi tetteimet, és így iparkodom elnyerni az ég bocsánatát.
0: Ó, fiam! Bevallom, azt sem tudom, hová legyek. Öröm könnyeket hullatok. Minden vágyam beteljesült. Ezentúl már semmi kérnivalóm nincs az égtől. Csókolj meg, fiam! Kérve kérlek, légy álhatatos nemes szándékodban. Én már sietek, hogy megvigyem édes anyádnak ezt az örömhírt, hogy megosszam vele újjongó boldogságomat, és hogy hálát adjak az égnek, amiért oly kegyes elhatározás sugalt neked.
2: Ó, nagyságos urat, de boldog vagyok, hogy magába szállt. De régóta vártam ezt. És most, hála az égnek, minden kívánságom megvan.
1: Fene van a hülye fejedben.
3: Hogy hülye?
1: Hát te készpénznek veszed, amit mondtam, és azt hiszed, ami a számon, az a szívemben.
3: Mit mond? Hát ez nem. Ön nem? Az ön... Ó, micsoda ember.
1: Nem bizony. Eszemben sem volt megváltozni. Éppen úgy gondolkozom, mint az előtt.
3: És nem hajlik meg az előtt a csoda előtt sem, hogy a szobor megmoczott és beszélt.
1: Ebben csak ugyan van valami, amit nem értek. De akármi is az, nem győzi meg elmémet. Nem rendíti meg lelkemet. És ha azt mondtam is, hogy most már megjavulok, és fejemet példás életre adom, csak menő politikából mondom. Csak ügyes hadicsel volt az képmutatás. Azért kényszerültem rá, mert csinyán kell bánnom apámmal. Szükségem van rá. Meg azért, mert fedeznem kell magam 100 meg 100 kellemetlenség ellen, amely az emberek részéről érhet.
3: Micsoda! Istentelen és kicsapongó létére, ráadásul még példás embernek akarja feltüntetni magát.
1: És miért ne? Sokan vannak, akik ebben mesterkednek, és ilyen állarccal csalják a világot. Nincs már ebben most semmi szégyelnivaló. A képmutatás divatos bűn, és minden divatos bűn erény számba megy. Legjobban a példás ember szerepét lehet játszani. Manapság a képmutatás mestersége a legelőnyösebb. Olyan művészet ez, amelynek csaló fogásait mindenki tiszteli, és ha felfedezik is,

0: senki sem mert tiltakozni. Mit gondolsz? Hány olyat ismerek én, aki ezzel a csalafintasággal ékes köntösbe bújtatta ifjúsága, ocsmányságait? Hiába ismeri mindenki a hitványságait, és hiába van mindenki tisztába vele, az emberek előtt azért mégis hitele és tekintélye van. Néhány bólintás, keserves sóhaj, meg két szemforgatás helyreüti a világ előtt. Bármit is csinálnak. Hát, én is erre a kitűnő menedékhelyre húzódom. Itt minden dolgom biztonságban lesz. Eszembe sincs felhagyni eddigi kellemes szokásaimmal, de gondosan elrejtezem, és suba alatt élem világomat. És ha valaki arra vetemedik, hogy csak gondolatban is megbántson, soha nem bocsátok meg neki, és keblemben engesztelhetetlen gyűlöletet melengetek iránta. Az ég védelmében sújtok le rá, és ezzel a nagyszerű ürüggyel fogom üldözni ellenségeimet. Istentelenséggel vádolom őket, rájuk zúdítom a minden lében kanál erincsőszöket, és azok, anélkül, hogy tudnák, miről is van szó, úton útfélen gyalázzák majd őket, öntik a szitkot rájuk, és kényükre ítélkeznek fölöttük. Így erősödik meg mások gyöngéjétől az ember. Akinek van esze, az alkalmazkodik korának bűneihez. Jóságos ég! Mit hallok? Még csak ez hiányzott, hogy képmutató is legyen. Hát ez már igazán teteje az istentelenségnek. Tudja meg, nagyságod, az élet vége, a halál! A halál az eget juttatja eszünkbe. Az ég a föld fölött van. A föld nem tenger. A tengeren viharok járnak. A viharok dobálják a hajókat. A hajóra jó kormányos kell, a jó kormányos, óvatos! A fiatalok nem óvatosak. A fiatalok engedelmeséggel tartoznak az öregeknek. Az öregek szeretik a gazdagságot. A gazdagság gazdaggá teszi az embert. A gazdagok nem szegények. A szegények szükséget láttak. A szükség törvénybont. Aki törvény nélkül él, az úgy él, mint az állat. És következősképpen nagyságodat az ördög sem menti meg a pokoltól.
1: Elég volt. Keresd Don Carlos urat. Beszédem van vele. Éjfélkor megvárja a templom téren. A parancsnok úrnak visszaadjuk a látogatást.
2: Az ördögöz nem megyek vacsorázni.
1: Választhatsz az ördög és köztem.
2: Azt hiszem, nincs nagy különbség.

0: Szolgája vezetett önhöz, Don Juan. Örülök, hogy itt beszélhetek önnel. Ami engem illet, nem titkolom, szeretném békésen elintézni. És mindent elkövetnék, hogy önt is erre a megoldásra bírjam. Vagyis arra, adja bizonyságát nyilvánosan annak, hogy húgom a hites felesége.
1: Tiszta szívemből óhajtanám megadni önnek a kért elégtételt. Sajna az ég határozottan ellenzi. Lelkemnek azt a szándékot sugallja, hogy új életet kezdjek, hogy teljesen hátat fordítsak mindannak, ami a világhoz fűz, hogy minél előbb levetkezek minden földi ívságot, és hogy szigorú és zordon erkölcsi magatartásommal mostantól fogva jóvá tehessem mindazt a bűnös kicsapongást, amelyre vak ifjúságom heve ragadott.
0: Ez a szándék, Don Juan, nem áll útjában annak, amit én mondok. Törvényes hitves mellett élni szépen összefér azokkal az ég sugallt a dicséretes gondolatokkal.
1: Sajna semmiképp sem. Szándékom az, amire húga is elszánta magát. Úgy döntött, hogy kolostorba vonul. Mindkettőnket egyszerre szállt meg a kegyelem.
0: Nekünk nem elégtétel az, ha ő az árdába vonul. Becsületünk azt kívánja, hogy húgunk önnel éljen.
1: Higgye, lehetetlen, nem szabad húgára gondolnom, mert véle semmiképpen sem lelhetem meg üdvösségemet.
0: Azt hiszi, Don Juan, elvakít bennünket ezzel a csillogó kifogással?
1: Az ég szavára hallgatok.
0: Hogyan? Ilyen beszédekkel akar kifizetni?
1: Az ég akarja így.
0: Azért szöktette meg húgomat a kolostorból, hogy most cserbe hagyja.
1: Az ég rendelte így.
0: Mi tűrjük el családunkon ezt a szennyfoltot?
2: Kérjék számon az ég.
0: Mindegy, csak az ég.
2: Az ég kívánja így.
0: Elég, Don Juan. Értement. Nem itt fogom számadásra kényszeríteni. Ez a hely nem arra való. De módját ejtem, hogy hamarosan találkozzunk.
3: Tegyen, amit akar. Tudja, hogy helyén áll a szívem, és jól forgatom a kardot, ha úgy adódik. Nem sokára indulok ezen a kis véres utcán át, amely a kolostorba vezet. De kijelentem, nem én akarok verekedni. Az ég gondolnom sem enged ilyesmit. S ha ön megtámad, majd meglátjuk, mi történik.
0: Majd meglátjuk.
4: Micsoda ördögi beszédeket tesz, nagyságod! Ez még az eddiginél is rosszabb! Bár volna inkább olyan, mint azelőtt! Mindig reménykedtem, hogy jobb útra tér, de most már igazán leteszek róla. Azt hiszem, hogy az ég, ha eddig eltűrte is, amit mivelt, ezt az utolsó iszonyatosságot semmiképp sem tűrheti el.
3: Ugyan erre, ne itt, hogy az ég olyan pontosan működik. A mindannyiszor, amikor az emberek...
5: Don Juan, már csak egy perced van, hogy élj az ég könyörületességével. Most, ha nem szállsz magadba, veszted elhatároztatott.
4: Érti, nagyságot? Ki mer így beszélni, mintha ismerném ezt a hangot? Kísértet ez, nagyságos úr? Megismerem a járásáról?
6: Kísértet? Szellem? Vagy ördög? Látni akarom, micsoda!
4: Szentséges ég! Látja, nagyságot, hogy átváltozott?
6: Nem! Semmi sem félemlít meg! Majd kardommal próbálom meg, teste vagy szellem!
4: Hajoljon meg ennyi bizonyíték előtt, és szálljon tüstént magára.
6: Nem, bármi történjék is. Azt ne mondja senki, hogy megbántam, amit tettem.
7: Begáj, Dolvár! Tegnap szabadat adtad, hogy ma velem vacsorázol.
6: Úgy van. Hova menjünk?
7: Add a kezed. Dolvár! Aki megáltalkodik a bűnben, gyászos halálra ítéli magát. A aki visszölti az ég kegyelmét, utat nyit az ég villámcsapására. Add a kezed!
8: Itt van! Ég! Mit érzek? Láthatatlan tűz éget. Nem bírom tovább. Egész testem izzó parázs.
0: Jaj, a bérem.
8: A bérem! Éme, halálával mindenki elégtételt kapott. A megbántott ég, a megszegett törvények, az elcsábított leányok, a meggyalázott családok, a megszégyenített szülők, a törbejtett asszonyok, a felbőszült férjek, meg lehet elégedve mindenki. Csak én jártam rosszul. Annyi évi szolgálás után csak az a jutalmam, hogy saját szememmel láthatom, hogyan sújtja gazdámat a legszörnyűbb büntetés a világon. Jaj, a bérem. A bérem. A bérem!

Elhangzott Molière Don Juan. Előadta Jó László, Gáti József, Apáth Imre, Lukács Margit, Bodó György, Turgonyi Pál, Oraj Tivadar, Maklár János, Horváth Teri, Szemes Mari, Horváth Ferenc, Kőmíves Sándor és Rádai Imre. Fordította I.S. Gyula. Rendezte Szécsi Ferenc. A Tragédia rádió változata 1955-ben készült, és utoljára 1965. március 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Az eltört korcsó Heinrich von Kleist végjátékának rádióváltozata.

0: Ki az?
1: Hírba is, Ádámka, már mit csinál? Mit kötözgeti a lábát? Ha mi lehet, te mondja már? Júj, hogy fest kegyelmed?
0: Az ám! Botláshoz láb kell, semmi más. Ezen a sima padlón van bot itt, és én itt botlottam Helvivel. Mindenki magába hordja a botlás követ.
1: Elesett. Nem képletesen.
0: Nem képletesen, ha bár elég csúnya képlet.
1: Ó, aztán mikor történt ez a dolog?
0: Most, ebben a percben. Az a ahogy az ágyból kikeltem, számba még a reggeli, Zsolos Max, kora reggel botlok egyet, mire a nap futtát elkezdeném, lábom az úr kifizamítja már.
1: Hozzá még biztosan a balt.
0: A balt?
1: Ezt, amit ide tett. A tuskó lába.
0: Egyik láb épp úgy tuskó, mint a másik.
1: Pardon, épp lába ellen védkez ezzel. A jobb ilyen kolonccal nem kérkedhet. Ja, és a képe, azt mi torzította így el?
0: A képemet?
1: Hogyan? Arról nem is tud.
0: Hazudnám, hogy igen. Miért? Milyen?
1: Hát bizony ocsmány.
0: Szóljon világosabban.
1: Meg van nyúzva. Hát rossz nézni. Egy darab hiányzik róla.
0: Erdek be is.
1: Itt a tükör. Na. Győződjék meg maga. Ja. Egy birka, mely kutyáktól üldözötten tüskéntör, hát nem hagy több gyapjat el, mint kegyelmed. Ég tudja, hol húst hagyott.
0: Az ám igaz, súnyául fest, s az orrom. Az is megszenvedett.
1: Jaj, meg a szeme.
0: A szemem nem, komám.
1: Ej, de hisz itt van keresztben egy ütés. Csupa alutvér, mintha egy első véres mérte volna.
0: Azám, a szemcsont. Látja, mindezt egyáltalán nem is éreztem én.
1: Hát már így van ez a viadal hevében.
0: Viadal? Mit? Az átkos kecskebakka kályhán, azzal vívtam, ja. Már tudom. Ahogy egyensúlyon veszítve, s mindegy a levegőbe fúlva kapkodok, nadrágom kapom el. Oh. Mi tegnap este átázva kályha párkányára tettem. Elkapom. Érti, abba vagyok bolond, hogy megtart majd. De már szakad is a pánt, a nadrág, s én lezuhanunk fejest előre. Homlokkal verődöm a kályhokőnek, ott, ahol a sarkon órát az a bakkecske dugja ki.
1: Jó.
0: Átkozott.
1: Első Ádám bukás, mit kegyelmed az ágyból hajtott végre.
0: Hitem. De most hadd hallom, mi újság?
1: Hű, az ám mi újság, a hóhír vigye, ezt meg csak nem, hogy elfeledtem.
0: Nos.
1: Készüljön föl, nem várt vendége jön Utrechtből.
0: Úgy.
1: A jogtanácsos úr.
0: Ki?
1: Utrechtből Walter törvényszéki bíró. Hivatal ellenőrző útra szállt ki, és még ma hozzánk is beállít.
0: Még ma? Eszén van.
1: Olyan igaz, mint élek. Hollán volt tegnap a határfaluban, s bírót revire álltott. Egy paraszt az előfogatot is látta már, mit hújzum fele, a kocsijába fogta.
0: Még ma a jogtanácsos úr Utrechtből revízióra derék úr, ó, birkát nyírója maga is, efféle gyűlölője. Hújzumba jön, és rajtunk kutyálkodik.
1: Holláig eljött, eljön hújzumig.
0: Annélkül, hogy előbb egy szót üzenne.
1: Oktalan ember. Mintha még a régi revizor Wacholder tanácsos lenne. Walter tanácsos, őre videál most.
0: Hava, mindjárt Walter is. Hagyjon békit, ember. Az is tett hivatali esküt, úgy praktizál akármi a fennálló szokások és ediktumok szerint.
1: Nos, biztosíthatom, Walter tanácsos hollába tegnap váratlan betoppant. Ha? Kasszákot is irattát vizitált, és felfüggesztett bírót, írnokot. Miért? Nem tudom már, ab officio.
0: Ördögbe is. A paraszt mondta ezt?
1: Ezt, s többet is.
0: Úgy?
1: Ha kíváncsi rá, ma kora reggel keresik a bírót, akit is házi őrizetbe vettek, s a csűr mögött lelik meg a gerentán, a tető magasában felakasztva.
0: Miket beszél?
1: Segítség fut oda, leoldják, dörzsölik és fellocsolják, és puszta életébe visszarázzák.
0: Úgy vissza?
1: De tart a pecsételés, az esketés, a zárulás a házban. Olyan, mintha holttest lenne már is, s bírói tisztje eltestálva már.
0: Hóhér, vigye, paráznok kutya volt, de úgy éljek, becsületes gyerek. Olyan fickó, kivel jó együtt lenni. Csak iszonyú levér, azt mondhatom.
1: A por szerint csak ennek az esetnek köszönheti, hogy a tanácsos itt nincs, de délre semmi kétség nincs, beállít.
0: Délre? Jól van, komám. De most barátság, hisz tudja kéz, hogyan moshat kezet. Na, szeretne bíró lenni, jól tudom, meg is érdemli, szentegy, mint akárki. De még ma nincs itt az alkalom. Ma még kerülje el a kej.
1: A falu bírája én. Mit gondol róla?
0: A jól fűzött beszédnek nagy barátja és cicerójáját megtanulta úgy, mint bárki az amszterdámi iskolán. Ma hallja-e, becsvágyát nyomja el, akad bizonnyal még nem egyesedmidőn, művészetével tündököl.
1: Jaj, mi két ilyen koma, ugyan már
0: menjen. A nagy Demosztenes is hallgatott a maga idején, kövesse őt, szóval nem is vagyok Macedon király. A magam módján hálás lehetek még.
1: A gyanújával menjen, annyit mondok.
0: Akkor hát, komám, gyerünk, jöjjön az irattárbát, fölállítom az aktahegyeket, mert mint a Bábel tornya úgy hevernek.
2: Adj is, bíró! Walter jogtanácsos küldött köszöntésével rögtön itt lesz.
0: Hollával végezett az úr?
2: Igenis, Huizumban van.
0: Hé, Líze, Gréte! Líze, Gréte!
1: Nyugodtan, csak nyugodtan.
0: Kiskomám!
1: Jelentse a köszönetét neki.
2: És holnap Huszahéba utazunk.
0: Mit tegyek, mit ne? Hol a ruhám?
3: Itt vagyok, uram.
1: Nadrágot akar húzni a megbolondult?
3: Bíró úr, itt vagyok.
0: Ki az? A jogtanácsos?
1: A lány, vegyen kabátot.
0: Kendőt, keppen, gallért.
3: Erebb a mellé.
0: Csizmám, kaphátom, ide gyorsan.
1: Szívből köszöntjük a tanácsos urat. Itt mindjárt fogadhatjuk is, mondja meg.
0: A ördögöt, Ádám bíró, mondja meg. Elnézést,
1: elnézést kér.
0: Már útba van talán?
2: A fogadóban van még. Oda rendelte a kovácsot. Szétment a kocsi.
0: Jó, tiszteltetem a kovács lusta. Elnézését kérem, csak nem kitörtem lábam és nyakam, de hiszen látja, kéz botrány, hogy festek, és minden ijegység természettől meghajt. Tám beteg is vagyok.
1: Ez én van-e? Nagyon megtisztel a tanácsos úr.
0: Margarita, hé, te csontzsák, Líze, hallod?
3: Hisz itt vagyunk.
4: Ha mit akar?
0: Menj, azt mondom, tehén sajt, sonka, vaj, kolbász, palack, az irattárból ki te szaporán.
4: Megyek, bíró úr,
0: nem. Te a másik mamlasz! Te igen, az illattárba!
4: Na, úgy szóljon, hogy értsük!
0: Azt mondom, fogd a szád! Igen. Te meg a parókám a könyvszekrényből! Most kotrodj hamar!
4: Rohanunk!
1: A jogtanácsos úrnak az úton szabad, remélem nem történt baja.
2: Nem ám, csak a mély útban felborultunk.
0: Tök vész! Nyúzott lábam, jöjj, ez a csizma.
1: Hely, magos ég, azt mondja, fölborultak, de tovább semmi baj.
2: Semmi jelentős. Keze megrándult egy kicsit, s eltört a rúd.
0: Tört volna a nyaka.
1: Megrándult, szent ég. A kovács már ott volt?
2: Igen, a rúdért.
1: Hogy?
0: A doktort érti.
1: Mit?
2: A rúdért.
0: Hé, a keze miatt.
2: Bolond fickó. Ágyő, urat, megyek.
3: Már itt is vagyok.
0: Mi az ott nálad?
3: Braunschweigi bíró úr.
0: A gyámirataim, azonnal vidd az irattárba vissza.
3: A kolbász?
0: Mit? A kolbász? A papírt?
1: Kis félre értél.
3: Nem lelem, bíró úr, a könyvszekrényben a parókát.
0: Miért nem?
3: Mert...
0: Szólj hát!
3: Hát, mert... Kegyelmed...
0: Na, szólj hát!
3: Tegnap este 11-kor...
0: Na, hallom.
3: Emlékezzék! Paróka nélkül érkezett haza.
0: Paróka nélkül? Én?
3: Hazám? A Lizé, ő is tanúm lehet. Amaz pedig oda van a paróka készítőnél.
0: Hogy én?
3: Igen, hittem rá, Ádám. Igen, bizony, igen. Kopasz volt, mikor visszajött. Azt mondta, elesett. Nem tudja már? Le kellett mosnom fejéről a vér.
0: A szemtelen.
3: Süljön ki a szemem.
0: Fogd a szád! Nincs egy igaz szava.
1: A sebe megvolt tegnap is már.
0: Csak ma... A seb, az csak ma, tegnap a paróka. Berisporozva volt a fejemen. Szavamra csak, amikor a házba léptem, vettem le elnézésből a kalappal. Hogy ez itt mit mosott, azt nem tudom. Na, kotrodj a pokolba, te odavaló vagy az irattárba!
3: Jól van, megyek ma.
0: Margarit!
3: Igenis?
0: Menj és kérd a sekrestyéstől kölcsön az övét.
3: Igenis.
0: Az enyémbe reggel belefiadzott a disznó macska. Összemocskítottan hever az ágy alatt. Most már tudom.
1: A macska? Mi? Hát elment a...
0: Úgy éjek. Öt kölök, fekete, sárga, egy fehér. A feketét a végbe folytatom. Az ember mit tegyen? Akarna egyet?
5: A parókát!
0: Vigyen el az ördög! Ahogy a szájba bújok a parókát, egy székre aggatom, de éjjel a székhez találok érni, leesik!
5: A macska szájába kapja!
0: Hitemre!
5: Az ágy alá viszi, és belém fia!
0: Disznó dögjei! Ahol lehet pároznak és fiadzanak!
4: Nem menjek akkor, mi?
0: Menj! Üdvözletem a sekrestésné Schwarzgemann anyónak! Épségbe visszaküldöm a parókát, még a mai nap! Férjének ne szólj, értesz?
4: Elintézem, ne féljen, jól?
0: Jó. Nem jót szimatolok én itt, Lichtkoma.
5: Miért?
0: Szörnyű tarkán indul ez a reggel. Ha? Nincs törvénynap is ma?
5: De bizony, ajtó előtt már ott a panaszos nép.
0: Álmomba? Ma egyik ügyfél megragadt, s a bíró szék elé cipelt, de mintha a székben is én ülnék, mint bíró. Nyúzom, gyalázom, piszkolom magam, és vasba veretem a nyakamat.
5: Hogyan? Maga magá?
0: Szavamra. Erre mindketten egyet kettünk, s elfutottunk, és a fenyves erdőn töltöttük az ét.
5: Na és most? Az állam mit hisz?
0: Vigye, ördög, az állam nem is akár, hogy is van. Egy pajkos ördög munkál ellenem.
5: Csúfélsz. Csak az előírásra nézzen, és a jogtanácsos jelenlétiben úgy mérje majd a törvényt a feleknek, hogy álma az agyon piszkolt bíróról másképp ne találjon beteljesedni.
6: Köszöntöm, Ádám bíró.
0: Hozta Isten, jogtanácsos úr, hozta Isten nagyságot húizonunkban. Látogatásra így örvendetesre ki is számíthatott. Jóságos Isten, álom se volt már ma reggel 8-kor, így boldogságig hágni merhetett.
7: Kisé hamar jövök, tudom, s ezúton, mit államaink tisztében teszek, elégedett leszek, ha házigazdám szívből jövő búcsúval enged el. Ami az én köszöntőm illeti szívből jön, az már érkezőben. Utrechti főtörvényszékünk az Alföld jogszolgáltatásán javítani óhajt, mert az egy másban úgy látszik hiányos, és a visszaélés szigorú gáncs várja. De én ezúttal még nem a szigort hozom. Látás, nem büntetés a dolgom, s ha nincs is minden úgy, mint lenni kell, örülök rajt, ha elvisel.
0: Dicsérendő, ez szép gondolkozás. Nagyságod itt-ott nem kételkedem, a régi jogszokást korholja majd, ha bár a holland államokban az 5. Károly császár óta áll fenn. De mit ki nem talál a gondolat? A világ, mondják, mindig okosabb lesz. Tudom, mindenki Puffendorfot olvas. De Huizunumunk kis rész a nagyvilágbos az általános okosságból őre bizony igen kevés jutott. De hogyha a tisztibe olyannak lelné már is, mint várja, az biz csoda lenne, hiszen alig gyanítja, mit kíván.
7: Igaz, nincs pontos utasítás, vagy tán nagyon is sok van. Meg kell majd szitán.
0: Igen, egy nagy szitán. Sok benne a fej van.
7: Az ott az írnok úr?
5: Lichtírnok nagyságszolgálatára a 9. pünköst, amit a bíróságon töltött.
0: Tessék helyet foglalni.
7: Csak hagyja.
5: Egy paraszt, azt mondta el, most érkezett Hollából.
7: Paraszt?
0: A szolgálatára.
7: Igen, ott egy kellemetlen esemény adódott, s meg is zavart a derűs kedvemet, amelynek dolgomba kísérni illik. Talán bizony már értesült velőle?
0: Igaz, hát nemzetes uram, faulbíró, mert házi fogság lett kiszabva rá, kétségbesve, felkötötte magát.
7: Növelve csak a bajt. Mi rendetlenség zűrzavar volt, addig most hűtelen kezelés színit ölti, amit a törvény tudja nem kímél. Itt hány kassa van?
0: 5 szolgálatára.
7: Hogy 5? Én abban volt... Tele kassa? Én abban voltam 4 csupán.
0: Bocsánat, s a Rajna áradás gyűjtés kasszája.
7: A Rajna áradás gyűjtés kasszája. De ez a Rajna nincs most áradóban, gyűjtés nem is futhat be e szerint. De mondja, ugye törvénynapja van ma.
0: Nekem?
5: Az első eheti.
7: És a sereg ember, aki odakin a folyosóján
0: látom. Azok csak
5: A gyülekezgető panaszosok.
7: Jó, ez kedvemre van. Nos, uraim, engedjük be, ha úgy tetszik, a népet. A tárgyaláson részt veszek, Meglátom, hogy huizumunkban mi is a szokás. Az irattárat, pénztárat azután tekintjük meg, ha ezen túl leszünk.
0: Ahogy kívánja.
8: Hé, poroszló! Humphreyd!
3: A sekrestyésnél üdvözölteti. Szívesen adná a parókát.
0: Hogy, nem adja?
3: Azt mondja, reggeli szolnoklat van ma, és a sekrestyésen rajta van az egyik. A másik az pedig használhatatlan, ma viszik a paróka készítőhöz.
0: Átok!
3: De ha a sekrestyés megjön, elküldi rögtön, ami rajta van.
4: Igen.
0: Szavamra, nagyságos uram!
7: Mi az?
0: Egy átkozott véletlen mindkét parókámtól megfoszt, és a harmadik, mit kölcsön kértem volna, most hagy el. Kopaszon tartom a törvénynapot.
7: Kopaszon?
0: Az örök Istenre úgy. Bíró tekintén bármi zavarba jut is parókám segédlete nélkül. Meg kéne próbálnom talán a majorba, ha a bérlő esetleg...
7: Majorban? Nem adhat más valaki helyben.
0: Ne, sehogy sem.
7: A lelkész úr.
0: A lelkész az...
7: Vagy az iskolamester.
0: A Dézsma eltörlése óta nagyság, miben mint bíró közreműködik, szolgálatukra nem számíthatok.
7: És a törvény napja. Nos, bíró uram, megvárja tám, míg a haja kinő.
0: Elküldenék, ha szabad, a majorba.
7: Mennyire van az a major?
0: Picinyi fél óra.
7: Egy fél óra? Micsoda! És az ülés órája már ütött is, gyerünk. Még Huszakéba kell ma érnem.
0: Gyerünk, igen.
7: Kis risport a fejére. Hol hagyta ördögüt azt a parókát? Segítsen valahogy magát, sietnék.
0: Úgyis jó.
8: Itt van a poroszló.
0: Közben kis reggeli talán kolbász Braunschweigit és pohárka danszingit rá.
7: Köszönöm.
0: Csak bátran.
7: Köszönöm, hallotta, ettem. Menjen, használja ki az idejét, a noteszembe teszek egy bejegyzést.
0: Ha úgy kívánja. Gyere, Margarita.
7: Hanem csúnyán megsérült Ádám bíró. Tán elese?
0: Bizgyilkos egy ütés volt. Reggel, ahogy az ágyamból kikeltem, azán tanácsos úr egy zuhanás be a szobába. Azt hittem a sírba.
7: Hogy fájlalom. De csak nem lesz további következménye.
0: Nem hiszem, de engem hivatalomba akkor sem zavarhat. Szabad?
7: Csak menjen.
0: Hé!
8: Humphreyd, hívd a feleket! Ars! Igenis, nagyságos uram.
9: Tikorsó, zúzó csőcselét! Titi, lakoltok érte most?
8: Legyen nyugodt, jó Márta asszony, itt majd minden eldől.
9: Igen, eldől. Nézzétek az okost! Korsóm az eltörtet, itt döntik el. Ki dönti el az én ledöntött korsóm? Ha, itt döntik el, hogy a ledöntött korsó eltört marad. Ilyen bírói döntést tört korsóm cserepét sem éri meg.
8: Ha igazát kivívja, hallja-e, megtérítem.
9: Megtéríti a korsóm. Ha igazam kivívva, megtéríti. Térítse vissza, tessék, ezt a korsót. Térítse vissza a párkányra. Térít a korsót, melynek lába sincsen állni, feküdni, ülni. Visszatéríti.
8: Na hallja, mit fúj? Tehetünk-e többet? Ha egyikünk a korsóját eltörte... Itt jóvátételt kap.
9: Én? Jóvátételt? Mit gondol? Fazekas ez a bíróság? A nagy tekintetű urak kötényt kötöznek? Korsóm a kályhába rakják? Előbb raknának a korsomba, mint hogy jóvát tegyék. Jóvát teszik.
10: Hagyj, apám! Jöjjön velem, ez sárkány! Nem ott törött korsó, nem az eszi, az esküvő, ami léket kapott, azt foldaná be erőszakkal is. De ebben én most megáltalkodom, itt veszek el, ha elveszem a szajhát.
9: Ahjú, fattya! Esküvőt foltozni? Állna sikáltan itt az esküvő, mint az a korsó a párkányon tegnap. Megfognám a fülét mindkét kezemmel, úgy törném össze bomba a fején. Nem úgy a cserepét foltozzam itt.
4: Ruprecht!
9: Foltozni!
10: Menj te!
4: Drága Ruprecht!
10: El a szemem elől!
4: Az égre kér most Évát!
10: A feslet! Meg ne mondjam, micsoda!
4: Hadd szólok egy szót csak titokban!
10: Semmi!
4: Elmégy az ezredhez most, Ruprecht! Ki tudja, ha muskétát hordasz egyszer, az életünkben viszont látlak-e? Gondold meg, háború, amibe mégy, ilyen nehezteléssel válsz meg tőlem.
10: Nehesztelés? Nem, Isten őriz, azt nem. Az Isten adjon annyi jót, amennyit nélkülözhet. de ha a háborúból éppen jövök meg érzből öntött testtel, s húizumban érek 80 évnyi kort, halálomban is azt mondom, te szajha!
9: Oh, menj, lányom! Mit mondtam neked? Hagyod szidatni magad? Káplár uram való hozzád az érdemes falábú, kinél a bot volt a katonaságnál, s nem ez a mamlaszit, aki a hátát most hajtja bot alá. Ma lesz eljegyzés, esküvő, nem bánnám. Lenne keresztelő, temetésem se bánnám. Csak a kevésség tarajára hágjak, mely korsó mit dagad.
4: Anyám, a korsót most hagyja. A városban próbát teszek, hogy cserepét egy ügyes mesterember nem tudja el kedvedre újra össze. S ha érte van mindez, vigye egész takarékpersejem, vegyen rajt újat. Egy agyakkorsóért ki is akarhat, ha Heródes idejéből való is, így zendülést, így sok bajt szerezni.
9: Á, úgy szólsz, ahogy eszedtől telik. A jó híred volt ebben a fazékban, s lelökték vel a világ szemében, ha Isten és az enyémben nem is. Mágjára a szemétnét.
0: Ej, Évalám, és ez az otromba fickó Ruprecht, az ördögbe az egész rokonság, csak nem panaszolna be önmagamnál.
4: Ó, drága anyám, jár velem, könyörgök, fussunk el a szerencsétlen szobából.
0: Mondja, komhám, miért vannak ezek itt?
5: Mit tudom én, nagy lárma semmiért, lapáliák, egy korsó tört el, hallom.
0: Korsó? Úgy? És ki tört el a korsó?
5: Kezdj el az ülést, s megtudja majd.
0: Évi!
4: Menjen!
0: Egy szót!
4: Nem érdekel!
0: Mit akartok?
4: Mondom, hogy menjen innen!
0: Évike, kérlek, mit jelentsen
4: nem
0: ez?
4: Nem hagy mindjárt! Mondom, hagyjon engem!
0: Haja, komám! Szavamra nem bírom! Rosszalkodik sipcsontomban a seb! Vezesse az ügyet! Én ágyba fekszem!
5: Ágyba? Azt kell hinnem, megőrül!
0: Hóhér, vigye! Meg kell adnom magam!
5: Komolyan azt hiszem, őrjön! Mi jött rá? Felőlem? Szóljon a tanácsos úrnak, megengedi tán. De mi baja, nem értem.
0: Évi, könyörgök Krisztus hét sebére. Mi az, mit akartok?
4: Meglátja majd.
0: Csak az a korsót anyád kezébe. Amit tán én...
4: A tört korsó csak az.
0: Több semmi?
4: Semmi
0: nem,
4: több.
0: Semmi biztos.
4: Mondom, erigyen, hagyjon békében.
0: Okos légy, hallod, azt tanácsolom.
4: Artátlan.
0: A bizonyítványban ott áll a neve. Ruprecht Trumper. Gótbetűkkel itt hordom fixon fertig a zsebembe. Hallod, zöreg Évi? Esztendőre szavamra mondom, eljöhetsz majd érte, ha híre jön. Batáviában megdöglött. Nem tudom, miféle lázba, sárgába vagy vörösbe. Rothadóba.
6: Ádám bíró, ülés előtt ne szóljon a felekkel. Üljön ide, s úgy kérdem.
0: Mit mondod? Mit kíván nagyságotok?
6: Mit kívánok? Mondtam érthetően, hogy az ülés előtt titkon ne kezdjen kétértelmű beszélgetést a féllel. Itt a hely. Igen. Ez jár ki tisztinek. Amit várok, nyilvános tárgyalás.
0: Átokra nem tudom magam rászállni, hogy elbucsúztam, csörrent valami.
5: Bíró úr, magatán...
0: Mi?
5: Azt kérdem...
0: Azt kérdő, hogy nem én?
5: Hogy sükete, hiszen ő nagysága szólította.
0: Azt hittem szólít a...
5: A tanácsos úr.
0: Hely, ugye két eset lehet. Mit parancsol, nagyság? Kezdődjön el a procedúra.
6: Oly, különös zilát, mi a baja?
0: Hitemre elnézést. Egy gyöngytyukom, mit egy indiai utastól vettem, típes lett. Tömni kell, és nem értek hozzá. Tanácsot kértem csak a hajadontól, az ilyesmibe tök filkó vagyok. És a tyúkjaimot hívom gyermekemnek.
6: Üljön le! Hívja a feleket ide, és vezesse írnok ura jegyzőkönyvet.
5: Igen.
0: Hogyan kívánja nagyságod a formák betartásából vigyük-e pert, vagy ahogy itten huizumba szokás?
6: A törvényben szabott formák szerint.
0: Jó. Tudom, eleget, hogy tegyek. Készen van írnok úr?
5: Szolgálatára.
0: Indulj tehát el pályádon. Igazság. Lépjen elő a panaszos.
9: Ehol?
0: Ki maga?
9: Hogy én?
0: Maga. Neve, állása, lakhelye, tovább.
9: Bíró uram, tehát tréfál.
0: Tréfa? Mit?
11: a jog képébe ülök itt, s a jognak tudnia kell, ki maga Márta asszony.
5: Hagyja el furcsa faggatást.
9: De hisz, hogy a majorba megy, minden vasárnap benéz az ablakon.
5: Ismeri őt.
11: Itt lakik a sarkon nagyság, ahogy a bokrok közt az esvényen megyünk. Egy vár nagy özvegye, most bábasszony, különben tisztes jó hírű fehérnév.
5: Ha így jól értesült, bíró uram, fölösleges mindenféle kérdés. Vezesse be a nevét a jegyzőkönyvbe, és írja mellé, hivatala közismert.
11: Így is jó. Nem a formák embere. Tegye itt, mit ő nagysága rendel.
5: Igen. És most kérdje meg, mit tárgya a panasznak.
11: Most kérdje meg?
5: Derítse fel a tárgyat.
11: A szint úgy egy korsó, bocsánat.
5: Szint úgy?
11: Egy korsó, puszta korsó. Írjon lift korsó.
5: Bíró uram, az én odavet egy gyanúsítom.
11: Írja, hogyha mondom. Vagy tán nem korsott az Márta asszony?
9: De igen, ez korsó. Az eltört.
11: És kitört el biztosan ez a fickó?
9: Igen, a fickó itt.
10: Nem, az nem igaz, bíró úr, csak úgy hazudja.
11: Elhallgass, te mamlasz. Jókor dugodjak a davasba még. Mit mondta Vírja, írnok úr? Egy korsó, s a nevit annak ki összetörte.
5: Igen.
11: A dolog így föl is lesz derítve mindjárt.
5: Bíró úr, mi erőszakos eljárás?
11: Hogy?
5: Tán a formák szerint...
11: De hiszen az úr nem kedveli a formaságot.
5: Az instrukciót Ádám bíró úr nem tudja. Hogy kell egy pört levezetni, megmagyaráznom, nincs itt most helye. A törvényt szolgáltatni máshogy nem tud, lépjen le. Irlokatán tudni fogja.
11: Bocsánat! Úgy csináltam, mint huizomba szokás, nagyságotok rendelte.
5: Én csak azt rendeltem, hogy ossza a jogot törvény szerint. És a törvény, az huizomban is azt hittem, ami másutt a holland államokban.
11: Bocsánatot kell, szubmisszíve kérnek. Nekünk huizomba engedelmével külön sajátos jogszabályzatunk van. Le nem jegyzett, beismerem, de mi reánk bevált tradíció hagyott. Formától szabadjon, azt remélnem, még egy jottányival se tértem el. Te otthonos vagyok amabban is, ahogy másod szokás országainkban. Bizonyságot kíván, tessék parancsra. Hol így, hol úgy osztogatom a törvényt.
5: Rossz véleményt támaszt, bíró uram. De legyen, kezdje a dolgot előről.
11: Szavamra tetszésére ezt figyeljen. Rúl Márta asszony, mondja a panaszt.
9: Panaszom, tudják, a korsó miatt van, de mielőtt jelentem, hogy a korsót mérte, engedjék meg, hadd írom le, mi volt nekem előbb.
11: A szó a magáj.
9: Látják-e korsót, nagybecsű urak? Látják-e korsót?
11: Látjuk, ó, igen.
9: Semmit se látnak, csak a cserepét. Eltörve a korsók legszebbike. E lyuk helyén itthol most semmi sincs. Az egyesült hollandi tartományok adattak a spanyol Fülöpnek át. Itt Károly császár állt az ötödik díszben. Neki csak a lábaszára látszik. Itt érdelt, s vette át a koronát Fülöp. A korsóban van most Farik, de még az is kapott egy jó ötöst. Ott két nagynénye dörgöli szemét, a francia királyné és a magyar megilletődve. Ha a kezét az egyik kendőjével még a magasba emeli, olyan, mint hogyha önmagát siratná. Itt látják? Háza. Brüsszel főtere. Az ablakon itt egy kíváncsi kukkant ki még, de hogy most mit lát, nem tudom.
11: Hagyja cserépé, zúzott paktumok, ha nem tartozik a tárgyra, Márta asszony. A luknak nincs köze az államokhoz, amelyeket itt rajta adtak át.
9: Bocsánat, hogy mi szépe korsó aztán rátartozik. Zsákmányul Csilderich ejtette az üstfoltozó. A korsó ő utána a sírásóra, Fürchtegottra száll.
11: Jó, ez se rossz.
9: A korsó ezután a tirlementi Zaheus szabóra száll.
11: A tárgyra kérném, a tárgyra rúlni a szó.
9: 60, 60, a tűzvész idején a férjemé volt már, Isten nyugoszt.
11: Ördögbe, asszony, még nincs kész vele.
9: Ha szólnom nem szabad, Ádám bíró, úgy itt fölösleges vagyok, s megyek más törvényszékeli, amely meghalva.
5: Beszéljen itt, de ne olyasmiről, mi panaszába nem vág. Mondjon annyit, hogy a korsó becses magának, s tudjuk, ami ítéletünk közt tudni kell.
9: Hogy mennyi kell, hogy ítélhessenek, azt nem tudom én. Nem is keresem. De ahhoz, hogy panaszt tegyek, tudom, meg kell mondanom, hogy miről teszem.
5: Jó. Hát a végit. Mi történt vele, rajta? Mi történt anno 66-ban a tűzben a korsóval? Hát!
6: halljuk végre, mi történt a korsóval?
12: Hogy
9: mi történt? Nem történt semmi, kérem. Nem? Semmi, annó 66-ban azzal. Egybe maradt a lángok közepette. A ház hamvából húztam én elő másnap reggel. Friss mázzal, csillogon, mint a gölöncsirkájájából kelne.
6: Na jó, a korsót ismerjük. Tudunk mindent, mi történt vele, még mi nem. És mi volt tovább?
0: Na.
9: Nos, ezt a korsót itt, mely még eltörve is megír egy korsót, e korsót, mely kisasszony szájra méltó, s a helytartó néjén sincs rossz helyen, e korsót két magas bíró urak, e korsót tört el nekem e fickó.
0: Ki?
9: Ő, Ruprecht.
6: Bíró úr, ez hazugság!
0: Csöndbe legyen, kemmink nem kérdezik. Még rákerül magára is a sorma. Ben van a jegyzőkönyvben?
5: Ó, igen.
0: Mondja el, hogy volt tisztes Márta asszony?
9: 11 óra volt tegnap.
0: Reggel?
9: Nem, bocsánat, ha? Este. Ha. Már épp a lámpát oltanám az ágyban, midőn, mintha ellenség törne be, leányom félre eső kamrájából. Vagy férfi hang, zenebona ijeszt föl. Lesértek a lépcsőn, s mit találok? A kamra ajtó durva mód betörve, szidalmak hangzanak düvel felém. S ahogy a szobát megvilágítom, mit lelek ott, bíró úr, mit lelek? A korsót, azt lelem cserépre törve, minden sarokban egy darab. A leány kezét töri, s a kamasz ott, mint őrült dúl a szoba közepén.
0: Menjük, így volt már, asszony.
9: Így. Kérdőre vonom, késő éjszaka mit keres itt? És házom korsai dőnve miért kell összetörnie? Sőt, tudják, mit felelt rá?
0: Na?
9: Kitalálják? Ha? Azt mondja, a párkányról a korsót más lökte le. Más valaki, könyörgök. Ki a kamrából éppen most csúszik ki, és szidalommal borítja el alá.
0: Te ringettéd, és erre?
9: Én e szóra kérdőn tekintek a leányra. Az, úgy állott, mint a holtes. Éva, mondom. Leül. De más valaki volt, kérdem én. Szent József Mária, kiáltja ő, mit nem gondol anyám? Úgy szólj, ki volt. Ki más, feleli ő, ki lehetett más, megesküszik nekem, hogy a fiú volt.
4: Esküdtem? Mit esküdtem én magának? Nem esküdtem én.
9: Éva!
4: Ezt hazudja.
0: Na, ha kutya átkozott, elhallgass. Ez az ököl, ez tömje be a torkod. Majd eljön az időd, de nem most.
9: Azt mondd.
4: Nem, anyám, ezt elmásítja. Látja, szívem mélyéig fáj, hogy ez nyilvánosan kell kijelentenem. De nem esküdtem semmit semmire.
0: Térjetek észre, gyerekek!
5: Befurcsa!
9: Hogy én nekem nem állítottad, Éva! Nem hívtad Józsefet és Máriát?
4: Nem, esküvel nem. Erre esküszöm, most is József Máriát hívom.
0: Ej, szíveim, ej, Márta, mit, mivel megfélemlíti ezt a gyermeket? Ha lány meggondolja egy kicsit, nyugodtan visszaemlékezik, mi történt, meg látja, úgy nyilatkozik, mint tegnap. Akár megesküdhet rá, akár nem. Józsefet, Máriát hagyjuk ki!
6: De nem, bíró úr, nem. Az ügyfelek neki kétértelmű oktatást hogy adhat?
9: Ha az arcomba képes mondani szégyentelen a feslet némber, hogy más volt az, nem Ruprecht, én felül nem tegye, nem mondhatom meg micsodát. Azonban biztosíthatom, bíró úr, ha azt, hogy esküdt, nem is állítom, de mondta tegnap, erre esküszöm, s József Máriát én hívom tanul.
0: Ezek után a lány is majd...
6: Bíró úr!
0: Nagyságos úr, mit van?
6: Hagyja!
0: Igen.
9: Kidele! Nem mondta de nekem? Nem mondta tegnap? Nem mondotta de?
4: Ki is tagadná, hogy mondtam?
0: Na, tessék!
6: Na, a ringyó!
0: Írjon ist!
6: Igen.
0: Hogy, hogy nem szégyenli!
6: Viselkedéséről Ádám bíró nem is tudom, mit tartsak. Ha a korsót maga törte volna el, a gyanút nem görgethetné buzgóba magáról a fiatalemberre, mint teszi.
0: A jegyzőkönyvbe írnok úr remélem nem tezve mást, csak a lány vallomását arról, mi tegnap vallott, s nem de facto.
6: A hajadonon a sor szólni most.
0: Lelkemre, ha még nincs is rajta sor, bizisten elfogadom a tanítást.
6: Kérdezze! Legyen vége már, könyörgök! Ez az utolsó ügy, amit vezet!
0: Ez az átkozott pípes gyöngytyúkja, hogy húlt volna el Pestisben, Indiában, az jár az eszembe. Metélzd, zöldség!
6: Tegye pokolba is, ami a dolga!
0: Vádlott! Na, álljon elő!
10: Jelen, bíró úr! Ruprecht, vejtgazda fia Húziumból.
11: Hallotta, mit hozott fel Mártasszony bírája előtt éppen most ellene?
10: Igen, bíró úr, hallom.
11: És mer ezzel valamit szembeszegni?
10: Hogy én ezzel mit szekedek szembe, bíró úr? Ej, hát engedelmivel, hogy egy igaz szó nincs, amit mond abban.
11: Úgy, és ezt úgy véli, bizonyítja is?
10: Igen.
11: A tisztes Mártasszony kitehő...
7: Mi köze Márta asszonyhoz, bíró úr?
11: Hogy mi? Hát mi keresztény.
7: Szamárság. Mondja el Ruprecht, mit védelmére előadni tud.
10: Tíz óra felé járhatott az éjjel, s a januári éj, mint május tájt, olyan meleg. Azt mondom én apámnak, apám, Évához elmegyek kicsit, mert tudniok kell, el akartam venni. Deréklány az, látta maratáskor, csak úgy égett kezében a dolog, a széna, mintha csennék, úgy repült. Mondom neki, akarod? Ő meg, mit gágogsz itt, utána azt, igen.
7: Tovább, tovább.
10: Nos, azt mondtam, hallja, apám, hadd menjek, majd elfecsegünk még az ablakánál. Azt mondja, fuss, de 11-re itt légy.
11: Na mondd és gágok, hát nincs vége hossza. Na, ki azt mondta már magát?
10: Azt mondom, ez az beszéd, és fölteszem a sapkát. Az ösvényem mennék, de a patak kiárat, vissza kell a farnát jönnöm. Menj kőbe, Ruprecht, gondolom, a kertajtó Mártánál csukva van már, mivel a lány csak 10-ig tartja nyitva. Ha nem leszek ott 10-re, nem jutok be.
11: Feslet szokások.
7: Erre, no, tovább.
10: Erre, ahogy a hársfák közt megyek, Mártánál, hol a két sor sűrű boltot alkot, és sötét, mint Utrechtben a dom, a kertajtót nyikorogni hallom messze. Na, még itt van Éva, mondom én, s vidámon küldöm arra, honnét fülem a jó hírt hozza, a szemem is Éva az. Megismerem a járásáról, ő, s még valaki azon kívül.
11: Úgy, még valaki, és ki?
7: Lacska bölcs.
10: Ki? Azt kérdeztem én.
11: Nos tehát, ha meg nem fogtuk, föl nem akaszthatjuk.
7: Gyerünk, tovább a szóval. Hagyja már bíróra, miért szakítja félbe?
10: Az úrvacsorát nem venném föl rája. Korom sötét volt, s minden macska szürke. De tudniuk kell, hogy a Foldó Varga, Lébrecht, aki nem régen szabadult fel, még ott kering mindig a lány nyomán. Mondtam múlt őszön is már, Éva, hallod, nem szívlelem, hogy itt cselleng a gaz. Mondd meg, hogy nem vagy pecsenye neki, különben kiverem az udvarodból.
11: Úgy, Lébrecht a neve.
10: Lébrecht, igen.
11: Jó névnek név, majd minden kiderül. A jegyzőkönyvben benn van írnok úr.
5: És minden más, bíró uram.
10: Nos, ez, hogy 11-kor itt érem-e párt, én 10-kor mindig eljövök, megüt. Átnyomulok halkan a kertkapun, s elrejtezem egy tiszafa bokorban, suttogást hallok ott, tréfálkozást, húzavonát, bíró úr, erre s arra, a gyönyörtől hitemre.
4: Ó, gonosz, ez az ocsmányság tőled.
9: A gazember! Legyünk magunk, még megmutathatom neked a fogam, várj. Nem tudod még, hol gyűl az epém. Megtanulhatod.
10: Egy negyed órát tart, így gondolom. Mi lesz ebből? Csak nincs ma esküvő. De mielőtt elgondolom, a kettő benn van a hátban már. A pap elő.
4: Gyerünk, anyám. Legyen, ami akar.
11: Hallgass, te azt tanácsolom. A menkő csapjon belép hivatlan fecsegő. Várd meg sorát, amíg én szóra hívlak.
7: Nagyon különös istenemre.
10: Levegőt kiáltom, s megyek és mennydörgök, nyomnám az ajtót, s hogy retesz alatt találom egy rugás, és beszakítom.
11: Felegyek.
10: S ahogy az ajtó recsen, akkor zuhan a párkányról a korsó, s az ablakon, hús, valaki kiugrik. Látom, amint a kabát szárnya leng.
11: És Lébrecht volt.
10: Ki más lenne, bíró úr? A lány ott áll, őt félre lódítom,
12: Rohanok az ablakhoz, és a fickót még ott lelem a létszölöpén lógva, amin a szőlő tetőig indáz. S mert a kilincs, ahogy

0: s az ablakra hágok, hogy elvegyem a kedvit a menéstől. De most, urak, hogy éppen ugornék már, egy marék durva szemcséjű homok acporzik jégesőként a szemembe.
1: Ja. Te ringettél! Ki tette ezt?
0: Ki? Lébre!
1: A gazember!
0: S minthogyha szélvihar taszítna egy tízöles szakadékból alá, ablakból a szobába, úgyesem azt gondolom, hogy bezúzom a padlót. Fölülök, és csak törlöm a szemem. Jön Éva, Istenem kiáltja, Ruprecht, mi a bajod?
2: Ez azt talált.
0: Ahogy azt felkelek, szidom csak, s azt mondom, parázna ringyó, s azt gondolom, ez épp elég neki. De a beszéden lám könyv folytja el, s hogy Márta asszony a szobába lép, lámpát emel, s a lányt én összeesve oly szánandóan látom magam előtt, ki máskor oly bátran néz a világba, magamban azt mondom, vakság se rossz, a két szememet odaadtam volna, hogy aki óhajt golyószékre.
3: Nem éri meg azt a Latour.
1: Már hallgasson!
0: A többit már tudják.
1: Hogyan a többit?
0: No igen, Márta asszony jött, s dühöngött, és Rulf a szomszéd jött, és Hinc a szomszéd, és Szúze néni, Líze néni jöttek, szolga, szolgáló kutya, macska jött, nagy botrány volt. És Márta asszony kérdi a lányt ott, a korsót kitört el, sőt, tudják, azt mondta, én voltam az. Ah. Nem is hazudik oly nagyot, a korsót, amellyel vízre járt, én törtem el, s a foltozó varga fején a lyuk.
1: Mit felel e beszédre, Márta asszony? Szóljon!
4: Hogy mit felelek e beszédre? Itt van a tanú, beszélje.
1: A lánya? Azt nem, Márta asszony.
2: Nem, miért?
1: Tanúgyanár, nagy úr, a törvénykönyvben nem áll le tituló, kvártó vagy kvintó, ha egy korsó vagy más, mit tudom mi ifjú fajankok által eltöretne. Lány anyja mellett nem lehet tanú.
2: Fejében a tudás, a tévedés tésztává kellően összegyúrva áll. A lány még nem tanúskodik, csak val. Hogy tanúskodhatik-e majd, s ki mellett, később derül ki abból, amit itt mond.
1: Igenis, val. Jó. Tituló sexto. De mit mond majd, nem hiszi az ember.
2: Állj ide, gyermekem.
1: Hé, mi? Bocsánatot kérek, az ember nyelve úgy kiszárad. Margarit!
5: Itt vagyok, bíró uram.
1: Pohár vizet.
5: Tüstént hozom.
1: Szolgálatok tán, tanácsos uram.
6: Köszönöm.
1: Frank vagy Mózeli, mit tetszik?
6: Köszönöm.
5: Itt a víz, bíró uram.
1: Jól van, tedd le. Ha szabadon beszélhetek, uram, kiegyezésre érett a dolog.
2: Kiegyezésre? Bíró úr, nem értem. Értelmes emberek kiegyezhetnek. De azt, hogy egyeséget hogy akar, mikor az ügy még kibogozva nincs, meghallani magától volna kedvem. Hogy jutnél be? Mondj el nekem! Fejében kész már az ítélet?
1: Úgy van. Ha én mivel, hogy csődet mond a törvény, a bölcsességet hívhatom segédül, úgy lébre...
2: Ki?
1: Vagy a Ruprecht.
2: Kicsoda?
1: Vagy a Lébrecht volt a korsó el.
2: Ki volt tehát? Lébrecht vagy Ruprecht? Ítéletével úgy nyúlkál, itt látom, mint zsákban egy borsóval telt a kéz.
1: Bocsánat!
2: Hallgasson!
1: Ahogy kívánja, de én nekem szavamra megfelelne, ha mindketten lennének azok.
2: Kérdezzen ott, s megtudja.
1: Szívesen, de gaz legyek, ha kiszedi belőlük. A jegyzőkönyvét készen létben áll?
7: Teljesen, s külön lapot nyitok most, kíváncsian, mi fog rajta állani.
1: Külön lapot? Hát jó.
2: Szólj, gyermekem!
1: Szólj, Évi! Hallod? Szólj most hajadon! Képzeld, hogy Isten bíró székénél állsz, s bírodat nem szabad hazudtolással, vagy az ügyhöz nem tartozót fecsegve búsítanod. De mit? Okos lány vagy? Egy bíró, tudod, azt te mindig bíró. Ennek ma van szüksége rá, amannak holnap. Azt mondod, Lébrecht volt? Nekem jó. De ha azt mondod, Ruprecht, jó, az is jó. Ám hogyha itt másról akarsz csacsogni, és egy harmadikra rátolni a bajt, úgy gyermek, jól vigyázz, nem mondok többet, húizumba nincs, ki elhiszi neked.
2: Hagynál már abba végre a beszédet, fecsegés, nincs se füle, se farka.
1: Hogy?

0: tanult ember nem vagyok, igaz? Az utrechti urak nem értenek meg, de a nép máshogyan van. A lány fogadni mernék, tudja, mit kíván.
1: Mire jó ez? Ki bátran a beszéddel?
2: Ó, legkedvesebb anyám!
1: Te, azt tanácsolom,
3: hogy... Nehéz ám! Márta asszony bátran szólni, ha gégénkben a lelkiismeret.
0: Kendot fogja be a száját!
3: A foltozóvar veszélybe jut majd.
0: Sátán, via poroszlót! Humphrey, hé!
3: Jó, hallgatok, bíró urám, legyen. Majd csak találom maguknak egy nevet.
1: Hallod, ne rendez botrányt, annyit mondok. 49 esztendőt értem. Hallod? Szép becsületben 50-et szeretnék.
3: Szánom szegény, de hagyj azt a korsót, majd elviszem Utrechtbe. Az a korsó, bár vágtam volna én oda valóban.
2: Fúj, Ruprecht, fúj. Szégyeld magad, amért tettem benne, ahogy kell, megbízni nem tudsz. Nem adtam a kezem, s mondtam, igen, midőn kérdezted, Éva kellek-e? Nem érsz annyit, azt hiszed, mint a varga.
3: Szavamra, túl sok átart már ez Éva. Amit kezemmel fogok, azt hiszem.
2: Tegyük fel azt, hogy ő lett volna Lébrecht. Miért ne? Úgy halljak örök halált, közölném azt veled egyetlenül.
3: Ne, a hóérba is. Mondj, örülök, ha a pellengért elkerülheted.
2: Te utálatos, hálátlan ember.
4: Nos, nem Ruprecht volt ezek szerint?
2: Nem, nagy uram, ha már ő úgy akarja. Csak miatta hallgattam eddig el. A földkorsót nem Ruprecht törte el. Ha ő tagadja, higgyék el neki.
1: Évi, nem Ruprecht volt?
2: Nem, nem, anyám. S ha tegnap azt mondtam, akkor hazudtam.
1: Szétszúzom, hallod-e a csontod?
2: Ám zúz!
4: Mert asszony!
0: Hé, poroszló! Hajd csak ki ezt az átkozott szipírtyót! Miért kéne éppen Ruprechtnek lennie? Maga tartotta tán a gyertyát, mi? A hajadon csak tudja, úgy hiszem. Ha nem Lébrecht volt, legyek én gazember.
1: Lébrecht volt talán. Lébrecht lett volna.
0: Szólj, Évikén. Nem Lébrecht volt, szívecské?
2: Ó, orcátlan maga, alávaló. Még azt mondja, hogy Lébrecht.
4: Hajadon, mit nem merészel? Ez a tisztelet, amivel a bírónak tartozik?
2: Mely mit? A bíró. Hisz megérdemelné, hogy álljon itt szegény bűnös gyanánt. Ő biztosan jobban tudja, hogy ki volt. Éppen ő küldte Lébrechtet be tegnap Utrechtbe a komisszió elé az összeírtak névjegyzékivel. Hogyan mondhatja hát, hogy Lébrecht volt az, amikor tudja, hogy Utrechtbe ment?
0: Ki akkor hát, ha Lébrecht? A hóhért. Nem Ruprecht az, nem Lébrecht az. Mi ez?
3: Hitemre, bíró úr, hadd mondom el, ebben talán mégse hazudik a lány. Én is találkoztam Lébrechttel tegnap, midőn Utrechtbe ment. Korán volt, 8-kor. Ha egy szekére nem kérezkedett az ilyen görbelábú figura, este 10-ig még vissza nem motorlált. Bizony egy harmadik is lehetett.
4: Mondd el, gyermekem, hogyan történt?
0: Bocsánat, nagyság, válasz a lány, bajottan szolgálhat.
4: Hogy, nem szolgálhat? Nekem? És miért nem?
0: Bárgyú gyermek ez, látják, jó, de bárgyú. Kölök, alig konfirmált, s elpirul, ha szakát lát messziről. Ilyen a nép, sötétbe eltűri, s ha megvirat, hát letagadja bíró előtt.
4: Nagyon is elnéző Ádám bíróra, s szelíd minden a lányra tartozóban.
0: Vagy igazat szóljak, tanácsos úr, az apja jó barátom volt nagyon. S a nagyság kegyes óhajt lenni ma, annál mi dolgunk nem teszünk itt többet. A leányát futni hagyjuk.
4: De én nagy kedvet érzek, bíró úr, hogy a dolognak fenekére nézzek.
0: Ha?
4: Bátran, gyermek, kitört el a korsót. Nem állsz olyan előtte pillanatban, ki egy hibás lépést meg nem bocsát.
2: Kedves, jó, tisztes, nagyságos uram, engedje el az elmondását, kérem,
4: s
2: húzodozásomat ne vegye okon. Az ég csodálatos rendelkezése, ami ez ügyben szájamat befogja, hogy a korsót nem Ruprecht lökte le. Ha úgy kívánja az oltár előtt is, esküvel erősítem meg én. A tegnapi esemény azonban minden más részletével az enyém csupán. Anyám se követelheti a teljes gombolyagot egy szál a kedvéért, mely a szövetben őt illetve fut. Korsom kitörte el, nem mondhatom meg. Oly titkot érintenék, mely nem enyém, s korsomtól idegen. Előbb-utóbb elmondom majd neki. De a törvényszék itt nem az a hely, ahol kérdezni tőlem joga van.
0: Nem, joga nincs, becsületemre nincs. Tudja a lány, a kötőfékünk hollók. Ha bíró előtt megesküszik, úgy tártalan az anya panasza.
4: ez ellen nem lehet felhozni semmit. Mit szól az okfejtéshez Márta asszony?
1: Ha nem hozok fel rögtön vaskosabbat, nemzetes úr, könyörgök, higgy el, csak a gutta bénítja nyelvemet. Van példa rá, hogy ember nyomorult, hogy becsületét ments a világban, bíró előtt hamisan esküszik. De hogy hamis esküt oltár előtt azért tegyen, hogy pellengére jusson, ilyet ma hall először a világ. Nagyságos úr, feltehető lenne, hogy kamrájába tegnap más csúszott be, s nem Ruprecht? Értse meg, nem időznék, hanem kitenném szépen a szűrét a ház elé. Mondván, menj gyermekem, nagy a világ, bért benne nem fizetsz. Hosszú hajat is örököltél, arra magad idővel felakasztod.
4: Nyugodtan, Márta asszony.
1: De mivel bizonyítani másképp is tudok, nem csak vele, aki azt megtagadja, s mert meg vagyok győződve, vagy a korsót Ruprecht, és senki más nem tört el, kedve, hogy ez csak úgy leesküszi egy más szégyenletes gyanúra sarkal. A tegnapi éj más bűnt is takar.
4: Hogy?
1: És nem csupán a korsó pusztítását. Hadd mondom el, nagyságos úr, hogy Ruprecht az összeírtak közt van, s pár nap múlva fel is kell Utrechten esküdnie. Az ifjú honfiak meglépnek olykor, ha tegnap éjjel ő, tegyük fel, így szól. Mit gondolsz, Éva? Jer, nagy a világ. A lány meg egy kicsit ellenkezik. Ami történt, hogy megzavartam őket, ő bosszúból, a lány szerelemből, így eshetett volna körülbelül.
3: A dögmadár! Miket beszél itt össze?
4: Csönd!
1: Meglépni ő!
4: A tárgyra most! A korsóról van itt szó. Tanult, tanult, hogy Ruprecht tört el.
1: Jó nagy uram! Előbb bebizonyítom itten, hogy korsom Ruprecht tört el, aztán otthon tartok vizsgálatot. Hanem egy nyelvet, mely minden szaváért, mit mondott, tanulmul szól, majd hozok. És elővezettem volna őt azonnal, ha csak gyanítom is, hogy ez a maga nyelvét nem használja, értem. De ha Brigitta asszonyt ide hívják, a fiú nénye ő, elég nekem, a főpontba ő lesz most támaszom. Ruprechtet 10:30-kor a kertbe, tehát mielőtt még eltört a korsó, ő szóváltáson érte éjjel.
4: Hozzák a nőt ide!
3: Urak, könyörgök! Ez nem igaz szó, lehetetlen!
0: Hárcsaggasz, fickó! Hé, parasztló! Humphrey! Menekülőbe törnek el a korsók. Irvok úr, menjen hozzá el Brigittát!
5: Hallod te, átkos fickó! Mit művelsz te? Összetöröm a csontjaid!
3: Ugyan miért, apám?
5: Miért hallgattad el, hogy 10:30-kor a lány körül sürögtél már a kertben? Mondd, miért hallgattad el?
3: Menj körülbelé, mert nem igaz, apám, akasszanak fel, hogyha Brigg néném így val, és lábbal fölfelé akár.
5: Hanem, ha rád val, te, akkor vigyázz. S a kényes hajadon amott, akárhogy illettek is itt a bíró előtt, egy takaró alatt lap, pantok ketten, gyalázatos titok van itt, miről tud ő, s csak kiméletből nem beszél.
3: Titok? Miféle?
5: Mit csomagolgattál? He? Mit csomagolgattál úgy tegnap este?
3: Én? Mi?
5: Kabát, nadrág, fehér nemű, bagyuba mind minőt utasait vállára?
3: Mert Utrechtbe kell az ezredhez mennem, ördög mennykő, azt hisz én.
5: Utrechtbe! Az! Utrechtbe! Siettél, hogy jókor Utrechtbe éri. Tegnap előtt még sejtelmet se volt, hogy 5 vagy 6 nap kell lemenned.
4: Tud a dologra tartozót, apa?
5: Nemzetes úr, semmit se állítok még. Otthon valék, hogy összetört a korsó, és más vállalkozásról sem tudok, ami fiam gyanussá teheti. Ártatlanságáról végképp meggyőzve jöttem ide, hogy a pörvégivel kis ezüstláncát visszaköveteljem, s az érmet is, mivel elhajadont jegyet váltván múlt őszön megbecsülte. Ha őszhajam gyalázatára most szökés és árulás lép napvilágra, az mint maguknak olyan új nekem. De ördög szedje akkor a nyakát.
4: Kerítse hát elő Brigitta asszonyt, Ádám bíró úr.
6: Nem fárasztja el nagyságod ez így.
5: Igen, elhúzódik, még kasszáim is, irattáram is, nagyságotokra vár. Hány óra van?
6: Felettített.
5: 10:11?
6: 2.
4: Mindegy.
5: Na hát, nem hittem volna. Mit parancsol?
4: Nézetem az, hogy...
5: Befejezzük, jó?
4: Bocsánat, nézetem, folytassuk csak.
5: Ahogy kívánja. Írnok úr, küldje a poroszlót, hívja Brigitta asszonyt irodámba tüstén.
6: Brigitta asszony.
5: Közben, ha úgy tetszik, fölkelhetünk, talán kicsit szellőzhetünk.
4: Igen. Mit is akartam?
5: Megengedi tán, hogy míg Brigitta megjön a feleke.
4: Tudja mit, Ádám bíró? Nem ad le egy pohár bort a szünetbe?
5: Szívemből, szívesen! Hé, Margaréta! Boldog át ezt nagyságot! Margaréta!
7: Itt vagyok, bíró uram!
5: Mit parancsol? Frankot, Rajnait?
4: A Rajnait.
5: Elég a pecsételből, Margit.
7: Azonnal hozom.
4: Maradjanak.
5: Frissen köpült vajat, limburgi sajtot, s a hízott pomerán, füstölt libarabon.
4: Várjon egy pillanatra, csak ne csapjon olyan hűhót, bíró úr, kérek szépen.
5: Ördögbe velem! Tedd azt, amit mondtam!
4: Jó, menjen! De semmi felvágottat kérem, csak egy darab száraz kenyér s a só.
5: Két pillanat a lánnyal együtt. Darab limburgi sajtot legalább. Borhoz értővé ezt teszi a nyelvet.
4: Jó egy darabka sajt, de semmit.
5: Eríts fehérrel a damasztal. Szerény, minden, de jó.
7: Azonnal meg lesz minden.
5: Ez az előnyünk, rossz hírű aglegény nép minékünk. Hogy amit mások szűken, bajosan nővel, gyerekkel osztalak meg naponta, mi azt alkalmas órán egy baráttól élvezzük bőviben.
4: Mit is akartam? Hogyan szerezte a sebét, bíró? Csúnyajuk valóban a fején.
5: Leest.
4: Úgy. Mikor? Az este?
5: Ma fél hatkor. Bocsánat. Kora reggel, épp ahogy az ágyamból kikeltem.
4: S miről?
5: Miről, nemes tanácsos úr? Hogy igazat szóljak, hát önmagamról. Fejjel zuhantam le a kályhokőnek. Mindez ideig nem tudom miért.
4: Hátrafelé?
5: Hogy? Hátra?
4: Vagy előről? Két sebe van, elől egy meg hátul.
5: Előről is, hátulról. Margaréta!
7: Teríthetünk, bíró úr.
5: Gyorsan, gyorsan!
4: Hogy is volt tehát?
5: Szóval előbb estem a kályhaszélnek, az elől törte be a homlokom, majd a kályhától a padlónak vissza, az pedig a tarkómat zúzt össze. Parancsoltál!
4: Ha felesége volna, bizony egy furcsa dolgokat hihetnék, bíró uram.
5: Hogy?
4: Igen, szavamra körös körül csupa kirc karcolás.
5: Nem, hál' Istennek! Nem, asszony köröm.
4: Elhiszem, újabb aglegény előny.
5: Egészségére.
4: Egészségére. És ha paróka itt, hogy furcsa módon épp ma hagyta el, a sebit az elfötte volna mégis.
5: Igen, igen, a baj az párosan jön. Itt, ebből a kövérből.
4: Egy darabkát. Limburgi?
5: Épp ott, bocsános úr.
4: De mondja már, hogy az ördögbe történt?
5: Mi?
4: Hát, hogy a paróka elveszett.
5: Hát így ülök, és egy aktát olvasok az este, mert a pápa szemet elraktam, oly mélyen bujok a pörbe, hogy a paróka egyszer csak tüzet fog a gyertyalánkon. Én meg azt hiszem, az égből hullott tűz bűnös fejemre. És megragadom, hogy elvessem magamtól, de mielőtt a szallagját kioldom, az mint Sodoma és Gomora ég már. S három szál hajam épp, hogy megmenthetem.
4: Az átkozott. Utrechtben van a másik?
5: A parókásnál. Hanem most így úgy.
4: Csak ne oly gyorsan, Ádám bíró úr.
5: Ej, mit az óra gördül, egy pohár.
4: Hanem ez a Lébrecht, ha igazat mond, a kamasz, itt ő is csúnyán zuhan.
5: Szavamra.
4: S ez a dolog, mint félek, most már kibogozatlan marad is, maga a tettest a községben itt sebéről könnyen felfedezheti. Egészségére.
5: Egészségére.
4: Nimsteini? Vagy tán jó opnámi?
5: Nyilstányi, lám, ért hozzá szavamra.
4: A prés alatt kóstoltam harmad éve. Milyen magas az ablaka, Márta asszony?
7: Az ablakon?
4: A kamrái, igen, ahol a lány alszik.
1: A szobácska, ugyan földszinti csak, alatt a pince. Az ablak 9 láb, nem több a földtől. De az egész okosan mérlegelt alkalmatosság, ugrani ügyetlen. Egy tőke van 2 lábnyira a faltól, mely bütykös ágait egy lécpalánkon, a fal mentén indázva hajtja át, s magát az ablakot is ellepi. Vatkan legyen, jól felfegyverkezett, indány, az se tör egy könnyen át.
8: Fönn se akadt rajt.
4: Azt hiszi?
8: Ugyan.
4: S hol vágta meg a tettest? A fején?
0: Tessék? Igyunk.
4: Csak hagyja.
0: Hogy a szám kiteljen?
4: Kérem.
0: A Pitagoreus szabály szerint...
4: Kérem, Ruprecht, hányszor ütötte a tettest fejet?
3: A kilincsel? 2-szer, uram.
4: Gazember. 2-szer. Két ilyen ütéssel haja agyon üthette volna.
3: S ha agyon, akkor agyon. Éppen kedvemre lenne, hogy itt feküdne holtan. S azt mondhatnám, ez volt az urak. Nem hazudtam, lám.
9: Holtan, azt meghiszem.
4: És a sötétben nem ismerte fel?
3: Betűt se, nemzetes uram. Hogy is, homokot szórt rám a sátán.
9: Kazám, minek mereztetted ugye a szemed, ha?
0: Amit szeretünk, arra most kocincsú.
4: Ami hű, jó, igaz, Ádám bíró.
0: Befejezésül most, ha úgy kívánja.
4: Ádám bíró úr, maga bebenéz Márta asszonyhoz néha. Mondja hát, Ruprechten kívül kifordul meg ott?
0: Nem gyakran, nemzetes uram, bocsánat. Hogy kifordul meg, meg nem mondhatom.
4: Hogy boldogult barátja özvegyét időnként meg se látogatja már?
0: Bizony csak hébe-hóba.
4: Márta asszony Ádám bíróval nincs már jó viszonyban. Azt mondja, nem szól többé be magukhoz.
1: Hát rosszban éppen nem vagyunk, uram. Barátnak vajon úgy hiszem magát. De hogy házamba őt gyakorta látnám, komám uramról épp nem mondhatom. Mm. Van 9 hete, hogy utolszor ott volt, és akkor is csak arra elmenő.
4: 9 hete?
1: 9. Virágmagot, szegfűt és kankalint kért tőlem akkor.
4: Azt hittem, mivel a hajadont a gazdaságba igénybe veszi, olykor néha nap köszönetül anyjához is benéz.
0: Hogy, nemzetes úr?
4: Nem maga mondta, hogy a betegség üt az udvarába, a hajadon segít a tyúkjaira. Vagy nem adott ebben ma is tanács?
1: De ad, bizonnyal, nemzetes uram. Tegnap előtt egy beteg gyöngytyúkot küldött át, testibe volt márodök. Most 2 éve megmentett a píbből egyet, de köszönetre nem jelent meg eddig.
4: Töltsön, bíró uram, legyen olyan jó. Töltsön azonnal, hadd iszunk még egyet.
0: Szolgálatára boldogát tesz. Tessék.
4: Egészségére. Elmegy ő magukhoz előbb-utóbb át.
1: Kétlem. Más lenne, ha ilyen nírstájnit tudnék, mint amit itt isznak. Elhúnyt uram a várnagy pincéjébe is akadt, olykor komám uram elébe tenni. De így nincs semmim. Árva özvegy asszonyt mi a házamba csábítaná.
4: Annál jobb.
10: Brigitta asszony
4: ellene. Ez az asszonyság, Licht Irnok úr.
10: Ez itt nagyságos úr, Brigitta asszony.
11: Jó napot, uram.
4: Jó napot, Brigitta. Na akkor hát fejezzük be a dolgot. Lányok, leszedni, tessék.
11: Igen, nagyságos úr, mindent viszünk.
4: Milyen parókát hoz, Brigitta asszony?
10: Ha nagyságod lesz szíves, s bíró urammal kérdeti őt, úgy kiderül, majd nem kételkedem, ki a paróka, s a többi is.
4: Nem azt akarom tudni, hogy ki é.
10: Igen.
4: Ő hozzá, hogy került, és hol talált.
10: A lécpalánka lelte a parókát, Rull Márta házánál. Mint egy fészek csüggött a tőke fonatába tűzve az ablaknál, ahol a lányka alszik.
1: Mi? Nálam a lécen?
4: Ádám bíró. Ha közölni valója van, a bíróság becsületére kérem, legyen szíves, és mondja el nekem.
9: Hogy én önnek?
4: Nincs. Nincs tehát?
0: Szavamra.
4: Ez a paróka itt nem a magáé?
0: Ez a paróka, urak, az enyém. A mennydörgős itt ugyanaz, amit 8 napja fiúnak adtam át, hogy mélmesterhez Utrechtbe vigye.
4: Kinek? Mit?
10: Ruprechtnek.
3: Nekem?
0: Ej, hallja! Mikor most egy hete Utrechtbe ment, nem bíztam meg talán vele, hogy fodrászhoz felfrissíteni bevigye?
3: Kegyelmel igenis átadta.
0: Skeng, gazember! Mondja, miért nem vitt el
5: a mesternél a műhelyben mondja, hogy megkértem, miért nem hagyta ott?
3: Hogy miért nem? Csapjon bele a mennykő, de is beadtam a műhelybe, én mérmester vette át.
5: Beadtam? Úgy? Most már asszony szőlőlugassán lógott. Várj csak te, csatornali, ezt meg nem úszod. Valami ortalag vagy zendülés van, mit tudom emögött. Megengedi, hogy az asszonyt azonnal inspirálja.
4: Maga a parókát.
5: Nagyságos úr. Hogy a fiú az elmúlt keddi nap az apja ökreivel utrékbe hajtott, bejött az irodámba. Ádám bíró úr, nincsen komissziója odaben. Fiam, mondom, ha lennél oly szíves, ezt a parókát bodrosztas nekem fel. De az nem ám, hogy mennyi tartsd magadnál, húzd a magad fehér álcaként, s hagyd már azt, hogy létpalánkján függeni.
2: Urak, Ruprechthez legyetek jó szívvel. Nem ő a tettes. Ahogy tegnap éjjel kimegyek a majorba húgomhoz, ki súlyos gyermek ágyban fekszik. Hallom, folytottan szid a lányka valakit. Düh, s félelem rabolja el a hangját. Fúj, aljas, nem szégyeli magát. Mit művel, menje, hívom az anyámat. Áj, mintha a spanyol lenne az országban. Mire én? Évi? Szólok a sövényen. Mi baj? Mi folyik ott? Amire csönd lesz. Nos, nem felelsz? Mi tetszik, nénikém? Mi folyik ott? Kérdem. Ugyan mi folynék? Ruprecht az ehely. Igen, Ruprecht. Menjen.
3: Ezerint.
4: Csönd. Mondja végig.
2: Ahogyan a majorból visszajöttem, hogy éjfél tájt, ett Márta kertje mellett a hársorban járok. Egy fickós urra mellettem odébb a feje kopasz, rólába van, s mögötte bűz olyan, minőtt szőr, kátrány, és kém bőze terjeszt. Elmondok egy Isten segítsdet, borzadva megfordulok, és látom még, ahogy kobakján a kopasz folt eltűnőben reves faként süt át a fasoron.
3: Mit magas ég?
1: Valand maga, Brigitta.
3: Az ördög! Ő lett volna!
2: Lelkemre tudom, mit láttam és mit orrontottam.
4: Az ördög volt-e, asszony, nem keressük. De őt feladni nem szokás, ha másról tud jelentést tenni, jó. De ha a tettes ő, kíméljen minket.
10: Engedje, uram, hadd fejezze be.
4: Tök fejű nép ez.
2: Jó, ha kívánja. De írnok úr, Licht a tanú lehet.
4: Hogy a tanúja?
10: Bizonyos fokig.
4: Valóban, nem bánnám.
10: Kérem Alásson, beszédében ne tessék megzavarni. Hogy ördög volt, azt én nem állítom. De az a lóláb, fején a kopasz folt, s a bűz mögötte, ha nem tévedek, tökéletes, igaz. Folytassa csak.
2: Mikor ma ámuldozva megtudom, Rúl Márta asszonyomnál mi esett, hogy kinyomozzam a korsótörőt, kivel a lécnél éjjel összejöttem, és vizsgálom a helyet, ahol kiugrott a hóban uraim nyomott lelek. Jobbra szép élesen kirajzolódva egy rendes emberláb, s balról idétlen durván odanyomva egy iszonyú lóláb, kolondszerű.
4: Pecsegés, eszelős, kárhoztatandó.
12: Nem lehet az, te asszony.
2: De hitemre, előbb a lécnél, ahol az ugrás történt, látni egy széles, feldúlt havú kört, mintha disznó fetrenget volna benne, és emberláb, és lóláb innen fogva, emberláb és lóláb, emberláb, lóláb, a kerten át Ferdén a nagy világ.
5: Átok, a gazfickó ilyen merész volt álcáson ördögmódra.
3: Mit én?
2: Ha a borz után jár, s nyomát felfedi, vadász nem újjon föl, mint erre én. Licht írnok úr, mondom, mert látom ebb, hogy maguktól küldve hozzám lép a jó úr. Licht írnok úr, hagyják a tárgyalást. A korsó zúzon nem ítélnek úgysem. Azt a pokolban kellene keresni. Ott van a nyom, amelyen elhúzott.
4: És meggyőződött maga is?
10: Uram, amit a nyomról mond, a színig a...
4: Hogy lóláb volt?
10: Egy ember lába, kérem, de Péter Propter, mint egy lópata.
13: Lelkemre, urak, komoly dolog ez. Van írás sok maró fogalmazott, mely, hogy van Isten el nem ismeri. Az ördögöt, amennyire tudom, egy ateista sem tagadta még. Az előttünk lévő eset külön megvitatása érdemes. Javasolom, hogy mielőtt ítéletet hozunk, kérdezzük meg a hágai zsinattól, vajon bíróság fölteheti-e, hogy Belzebub a korsó eltörője.
4: Javaslat, amin őt vártam magától. És maga mit gondol, írnok úr?
10: Zsinatra nem lesz itt szükség, hogy ítélni tudjunk. Fejezze be talán beszámolóját. Brigitta asszony, és az esetet a kapcsolatból tisztán konstatáljuk.
2: Mire én, írnok úr, mondom, igen, kövessük még egy kicsit a nyomokat, hadd lássuk, hogy az ördög hová szelelhetett el. Jó ötlet, mondja ő. Brigitta asszony, tehát nem teszünk túlságos kerülőt, a falubíró Ádámhoz megyünk.
4: Na és mi sül ki?
2: A kert túlfelén a házsoron először is megleltük azt a helyet, ahol kéngőzt eresztve belém verődött, s kört írt le az ördög, mint ahogy a kutya szűkölve tágít, ha fúvó macska ül elé.
4: S tovább?
2: Jaj, nem messze onnét. Oly emlékjele maradt egy fatövén, hogy elijedtem.
4: Emlékjele? Hogy?
2: Hogy? Meglátja majd.
9: Az átkozott hasam.
10: Kérem, tovább mellézzük ezt, kedves Brigitta asszony.
4: A nyom hová vitt? Tudni azt kívánom.
2: Hová? Hitemre egyenest magukhoz. Épp ahogy a Licht írnokul is mondta.
4: Hozzánk? Ide?
2: Úgy van. A hársfasorból a bíró rétire, a pontó menti, majd az ösvényen át a temető, ide mondom. Ádám bíró uramhoz.
4: Ádám bíró úrhoz?
13: Hozzám! Ide!
2: Gyermekhez úgy bizony.
3: Csak nem lakik törvényházban az ördög.
2: Nem tudom, hogy itt lakik vagy sem, de úgy legyen becsületem, hogy ide tér be. Hátul egész a küszöbig vezet a nyom.
13: Hogy? Itt jött volna át?
2: Igen, átjöhetett. Lehet az is.
13: Gazember legyek a fickó, meglátják, csupfá teszi a törvényt. Ne legyen becsületem, ha az irattárba ott nincs a bűze. Ha a számodásaim, amit nem kétlem, netán nagy összavisszaságban lelnénk, szavamra jót nem állok semmi.
4: Én sem. Már nem is tudom, a bal volt vagy a jobb. A két láb közül az egyik. Mondják, urak, van ebben a faluban torzlábú ember?
10: Bizonnyal van Hújzumban valaki?
4: Úgy? Ki?
10: Bíró uram, kérdezze nagysád.
4: Ádám bíró úr.
13: Nem tudok felőle. 10 éve hordom Hújzumban tisztet, s ahogy tudom, mindegyenes növés.
4: Nos, kire gondol?
1: Hagyja kinn a lábát.
13: Ha?
1: Mit dugja az asztal alá? Az ember azt hihetné, ő hagyta a nyomot.
4: Ki? Ádám bíró?
13: Én a nyomot? Ördög vagyok? Lóláb ez talán? Tessék, na!
4: Becsületemre ez a láb itt jó.
2: Az egyetlen, mi némi kételyt kelthet, tisztes urak. Ez az ünneplő dísz.
13: Miféle ünneplő?
2: Itt a paróka. Így viseletben ördögöt kilátott. Egész építmény tornyos, fagyazott, mint kanonoké a prédikáló székben.
13: Mi földiek csak félig, meddig tudjuk, mi a divat Brigitta a pokolban.
4: Helyes! Megérdemelni, hogy mindenki láttára üzem el a bíró székből. A bíróság becsülete azt védi. Fejezze be az ülést!
13: Nem remélném.
4: Most ne reméljen!
13: Nem.
4: Bújjon ki a bajból!
13: Azt hiszi tán, hogy tegnap én a bíró, én hagytam a tőkén a parókát!
4: Isten ments, hisz a magái tűzben enyészett el, mint Szodoma és Gomora!
10: Dehogy! Bocsássa meg, nagyságos úr! A macska fiacott beléje tegnap!
13: Urat! Ha ellenem is szól a látszott, el ne hamarkodják! Becsületem vagy tönkretételem, erről van most itt szó. Ameddig a hajadó hallgat, nem értem, milyen jogon vádolnak engem itt. Itt ülök Hújzum bírószékében, s leteszem az asztalra a parókát. Ki azt állítja, hogy az enyém idézve Utrechtbe a főtörvényszékre lesz.
1: Ilyen szemen szedett
4: bírót. Ha befejezi, vagy én fejezzem.
13: Jó. Mit parancsol?
3: Éva, ő asszony! Mit nem merészel az arcátlan ember?
12: Hallgass, azt mondom!
13: Bestie, elkaplak!
3: Ej, ronda lólád!
14: Ide a poroszlót!
3: Fogd be a szám! Na vár, csak ma elérlek! Ma nem szólsz a szemembe, homokot!
14: Nincs annyi esze!
13: Ha megengedi, kimondom, uram, az ítéletet.
4: Jó! Mondja!
13: A dolog konstatálva van, és Ruprecht a Pernheider, ő a tettes.
4: Ám jó, de tovább.
13: Nyakára vasjön, ebben marasztam el. S mert bírójával szemben polgárhoz illetlen viselkedett, rácsos börtönbe vetem őt ezennel, hogy meddig, ezután határozom meg.
2: Ruprechtet!
3: Engemet börtönbe!
2: Vasba!
13: A korsót megtéríti vagy sem, mindegy.
4: Hasa! Az ülést én most berekeztem. Ruprecht, fellebezést Utrechtbe adj be.
2: Hogy ő Utrechtbe fellebezzen eztán? És addig?
3: Menjek a tömlözbe, tán.
2: Nyakán a vassal? Maga is bíró. Oh. Ruprecht fel! Ádám bíró törte el a korsót.
3: Ej, Marcsa!
2: Eva! Igen! Ruprecht, ő volt Évádnál tegnap. Rajta, fogd meg! Bánjál vele, ahogy jól esik!
14: Megállj, aki rendetlenséget!
2: Mindegy! A vas meg van szolgálva. Rajta, Ruprecht! Menj és taszítsd le a bíró székből!
13: Bocsánat, urak! Ki kell mennem?
2: Itt van!
3: Fogd meg!
2: Hamar!
3: A sátor ördög!
2: Megvan!
3: Villám, mentő! Csak a palást!
14: Hívják a poroszlót!
3: Évi, milyen csúnyául megbántottalak, és a mennydörgősit tegnap is hogyan, én aranylányom, szívem arája, meg tudsz az életben bocsájtani.
2: Tanácsos uram, ha nem segít, most elveszünk.
4: El, ugyan miért?
3: Az Istenért mi baj?
2: Az összeírás alól mentse meg Ruprechtet, és a most szedett újonc Ádám bíró titokgyanánt közölte, Kelet-Indiába megy, s onnét tudja, három emberből egy, ha visszatér.
4: Mit, Kelet-Indiába eszedem vagy?
10: Az összeírtak itt fognak szolgálni az ország belsejében. Senki sem gondol rá, hogy Indiába küldje.
2: Nem, soha, jó uram.
4: Becsületemre, szavam nyomatékául, ha úgy találna lenni, mint mondod, Ruprechtet kiváltom.
2: Ó, ég, hogy becsapott a szörnyeteg! Mert épp rettentő gonddal gyötörte a szívemet, és jött el időn egy bizonyítványt rám erőszakolni. Egy hamis beteg bizonyítvány, úgymond kimenti minden szolgálat alól. Ezt magyarázta, bizonygatta, s csúszott kiállítása címén a szobámba. Oly gyalázatot kívánva, mit leány száj urak, el sem mer mondani.
15: Komisz gyalázatos csaló!
3: Hagyd a lólábút, édes gyermekem! Ha a korsótok egy lózúzza szét, épp oly féltékeny lennék, mint ma így.
12: Ezt mondom én is. Béke, szeretet, csók. Spünköstre, ha úgy tetszik, esküvő.
14: Mi, csak Ádám bíró úr, nézzék kérem, a téli szántást fölle, hogy tapossa, mintha kerék bitu elől szaladna.
4: Mit, Ádám bíró az?
14: Minden bizonnyal.
16: Jaj! Most ér az országútra ki. Hogy korbácsolja hátát a parancsnok?
4: Gyorsan, írnok úr, menjen, hozza vissza. Nehogy bajt menve nagyobb bajt csináljon. Hivatalból szuszpendálva van. Továbbiakig magát bízom meg, hogy itt a községben ellássa azt.
10: Igen.
4: De a pénztár, mint remélem, rendben, dezertálásra nem szorítom őt. Legyen szíves, és hozza vissza hát.
10: Sietek, hogy még elérjem a faluban.
1: De mondja csak, nemzetes úr, Utrechtben a kormány székét hol találhatom meg?
4: Miért? Márta asszony.
1: Miért? Nem tudom. A korsó nem kap igazságot hát?
4: Bocsánat, persze. A nagy piacon kedden és pénteken van szesszió.
1: Jó, mához egy hétre ott benn leszek.

0: Az eltört korsó Heinrich von Kleist végjátékának rádió változatát hallották. Fordította Németh László. A szereposztás a következő volt. Ádám, bíró, Tompa Sándor. Licht, írnok, Csákányi László. Walter, tanácsos, Apáti Imre. Márta asszony, Fónai Márta. Éva, a lánya, Bara Margit. Fajt, gazda, Bihari József. Ruprecht, a fia, Horváth Ferenc. Brigitta asszony, Gobbi Hilda. Líze, szolgáló lány, Táncsics Mária. Margaréte, Horváth Júlia. Szolga, Szilasi Gyula. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A Vígjáték rádióváltozata 1956-ban készült, és utoljára 1979. május 20-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarország értett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Elődje Yvette Cooper az egészségügyi miniszteri tisztséget tölti be. Andy Burnhamnek tegnap adott kormány átalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. A volt manchesteri polgármester kinevezése után telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, akit manchesteri látogatásra hívott meg. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 10 napja folyamatosan bombázza a perzsa ország különböző létesítményeit. Ezúttal katonai irányítóhelyekre, légvédelmi berendezésekre, tengeri megfigyelő állásokra, haditengerészeti egységekre, valamint drón és rakéta állásokra mértek csapásokat. A művelet célja Irán katonai képességeinek csökkentése. Közben az iráni forradalmi gárda tegnap ismét Kuvaitban és Bahreinben található amerikai támaszpontokat támadott. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5-en életüket vesztették, 4-en eltűntek, 17-en megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csak nem 100 000 embert zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak. Végül az időjárásról, jelenleg 8 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-19 fokot mérnek. A délnyugati tájakon felhős, másod derült az ég. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16 és 25 fok között alakulnak az értékek. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsort, amit most hallanak majd, 1964-ben készítettük Dezséri Lászlóval. Őtőle származott a Dokumentum műsor gondolata. Ő talált rá az osztályra Óbudán. Néhány hónappal ezelőtt kereste elő a régi felvételt, amit fiókjában őrzött. Meg kellene ismételni, még mindig időszerű. Időszerűbb, mint annak idején, mondta. És meg kellene csinálni a folytatást is. Ő már nem tudja folytatni, távozott végleg. De gondolatait őrzi a hangszallag, szelleme velünk marad és emberségre int. Következzék hát a műsor, amelyből ismétlés helyett üzenet lett.

32-en vannak. Pufókarcúak és szemüveges komolyak, bogárszeműek, szeplősek és nyurgák. Ők a 6. A. Semmiben sem különböznek, épp olyanok, mint a többi 12-13 éves gyerek bárhol másutt az országban. Földrajzot és nyelvtan tanulnak, örülnek, ha elmarad egy óra, szeretnek játszani, vágyaik vannak, kalandos kedvűek, és hősökről álmodoznak.

0: Garibaldi a Kossuth szabadságharcban a magyarok oldalán állt és harcolt az osztrákok ellen, azon kívül még olasz hős is, Olaszországban is több felszabadító mozgalom vezetője volt. Ez fontos a történetben, mert könyvet olvastam róla.
1: A törökök megtámadták Magyarországot, már sok várat elfoglaltak, és Dobóékra, az Egri várra mentek. Dobó volt a vár kapitánya, őneki kellett megvédeni a várat, vagyis hát az őseregének ő vezérletével. Dobó is megsebesült, alig volt olyan ember a várba, aki ne sebesült volna meg, és a végén a törökök futamodtak meg.
2: Gábor Áron egy székely katonacsalád sarja volt, a szabadságharcban sok ágyút tervezett, és szintén a szabadságharcba esett el.
3: Bornemisza Gergely a Egri vár védelmébe tűnt ki vitézségével, szinte ő volt a várnak az egész, szóval az egész várnak ő volt az esze, és több török dühös támadást visszavertek, és több hónapi ostrom után a törökök elvonultak a vár alól, nagyon sok halottat hagytak ott, és azután a király Bornemisza Gergelyt nevezte ki a vár főkapitányával.
4: Dózsa György az 1514. évi parasztfelkelés vezetője volt, mert a főurak olyan sok adót követeltek, ami szinte már lehetetlenné vált, és nem lehetett azok a körülmények között megélni, és szerettek volna jobb és jobb életet és többért kapni, de ez a parasztfelkelés nem terjedt el az egész országban, és Dózsa Györgyöt kivégezték.
0: Arról szoktam álmodozni, hogy repülős vagyok, és milyen hőstetteket viszek véghez, meg hogy mondjuk hajózok, és aztán arról is szoktam álmodozni, hogy például felfedezek egy kalóz szigetet, vagy egy kalóz rejtek helyet, ilyesmiről.
5: Hősökről álmodoznak, regény alakokról, történelmi nagyságokról, azokról, akiknek tetteiből lecke lett. És ez a lecke nem nehéz, hiszen a történelem számukra oly közeli a mesék világához. Nem teszik bonyolultá a részletek, a szereplők jellemét egyértelműre rajzolta az idő, a tanúságot pedig szinte megsúgja a tankönyv. Milyen egy hős? Mi jellemzi a hőst? Szinte felmondják a választ.
4: Egy hős az erős, bátor, hazaszerető. Lehetnek nők is hősök.
1: Bátor és igazat beszél.
2: Egy hősnek szerintem bátornak kell lenni, eszesnek, és hogy a csatában megállja a helyét.
4: Hős, bátor, eszes, erős. Nem mérd meg, ha valamit elkövet, vállalja a felelősséget.
6: A hős bátor, erős, eszes, és nem csak erővel, eszességével is szolgálja hazáját is.
7: Az a hős, aki föltalál egy gyógyszert, és megmenti ebből sok ember életét.
8: Hazájáért harcol, hogy ott jó lét legyen.
9: Bátor, erős, és nem csak azt tartom hősnek, aki mondjuk csatában tűn fel, hanem azt, aki hát mondjuk feltalál egy újabb tudományt, vagy...
10: Az a hős, aki megmentett a hazát, jó tett a hazáért.
5: Mi jellemez egy hőst?
8: Jó vezetés.
0: A hős bátor, agyafurt, erős, igazságos, becsületes. Ma is vannak hősök. Például az űrhajósok, Gagarin, és még sok más űrhajós is van. Szovjetek meg amerikaiak.
5: Milyen egy hős? Mi jellemzi a hőst? Olyan könnyű a válasz. Csupa-csupa jó tulajdonságot kell mondani. Olyasmit, ami a könyvben áll, vagy amit a felnőttek mondtak.
11: A felnőttek. Vajon mit tud róluk a 6. A? Milyennek látja az osztály a felnőttek világát? Azt a világot, amelyet nem könyvekből ismer, amelyről nem mások fogalmazta tételeket kell megtanulnia, hanem önálló ítéletet alkotnia. Azt a világot, amely nem lecke, hanem tapasztalat, s szinte félelmetes példa.
2: A felnőttek különbözőek lehetnek. Például van, aki kedves, van, aki például szigorú, és mindig azt mondják, hogy a gyerekek jók legyenek.
9: Van olyan felnőtt, amelyik nem válogatja meg a szabát a gyerekek előse.
5: Ismersz ilyet?
9: Hát, nem ismerek, csak mondom az utcán.
5: Milyenek az emberek?
3: Hát, általában elég jók. Vannak szigorúbbak, vannak vidámabbak, és tréfásak is vannak.

0: legyen iszákos, ne járjon rossz társaságba, ne legyenek rossz barátjai, aki mindenféle rosszba beviszi, persze hát azban benne van ő is, és rendesen elutazik, és nem beszél rondán.
1: Van jó tulajdonságember, de van olyan, aki rossz. Rossz, aki üti a gyerekeket, és nem érti meg.
2: Te milyeneknek tartod az embereket?
0: Most nem tudom. Hát ha megismerem őket, csak akkor tartom már valamilyen embereknek.
3: De jó emberek azok, akik mondjuk szeretik a családokat, és nem igen veri a gyereküket.
2: És a rosszak?
3: Mondjuk van családja, és akkor sokat iszik, és nem is jár haza, és mint az a Sárika, hogy is volt, az is az édesapja, hogy a kislányát, a saját kislányát, hogy ütötte és vert, és ebbe halt bele.
0: Hát a felnőttek a gyerekeknek mindig jót akarnak, és sose rosszat, és csak azt akarják, hogy a gyereknek mindig jó legyen.
4: Nem nagyon van nekem véleményem róluk, hát mit mondjak róluk, hát mondjuk futólag találkozok velük, aztán akkor ott nem nagyon lehet megismerni. Nem minden esetben rosszak, és nem minden esetben jók. Mindig kiabálnak, ha valamit csinálunk.
5: Ismerek jó és jó rossz felnőtteket. Egyik fontos tulajdonság a szeretet, megértés, bizalom. Rossz tulajdonság pedig társadalomból való elhidegülés. Az, hogyha valaki nem érti meg a másikat, és semmi áron sem ért vele egyet.
0: Az emberek szerintem egyik féle jó, másik féle rosszak. A jó emberek azok a családjukért dolgoznak, családokért élnek. A rossz emberek pedig a gyerekekhez is rosszak, a családhoz is.
6: Ez a kép a felnőttek világáról. 12 évesek, 13 évesek képe. Maguk formált a vélemény. Még sok mindent nem értenek, sokat nem ismernek. A legfőbb, szinte az egyetlen, amiből ítélnek, ki milyen a családjához. A világot jó emberekre és rosszakra osztják. Saját élményeik, saját tapasztalataik alapján. Miből? Hogyan alakul ki ez a kép?
1: Vannak emberek, akik jók, és vannak, akik nem. Azok a jók, akik a gyerekekkel törődnek, foglalkoznak vele, és ellátják otthon minden, amit lehet. Az nem jó ember, aki elanyagolja a gyereket, és nem törődik vele. Iszik, mindig a kocsmában van magyarul.
2: Ismersz ilyet? Milyen legyen egy szülő?
1: Jó, a gyerekével törődjön, és hát ne járjon. A férfi ne járjon nők után, és a nő ne járjon a férfi után, mikor már házasok.
2: Neked mik a szüleid?
1: Elváltam. 8 éve nem láttam őket. Vagyis hát édesapám az itt lakik Pesten, és attól elváltak még, mert az engem nem szeretett egyáltalán, és anyu elvált tőle, és külföldre ment, akkor még jó ember volt az, akivel ment, és ott külföldön megesküdtek vele, anyukám most a papámmal, de ott pedig elváltak, itt Dominikában elváltak. Engem nem engedett ki nagymama, mert félt, hogy megfázok, mert akkor nem sok ruhám volt meg.
2: És édesapád hol van?
1: Itt Budapesten az Üllői úton lakik.
2: Mikor láttad utoljára?
1: Talán ezelőtt 2 évvel, amikor keresztmamáméknál voltam, és oda kijöttek autóval, és onnan elvittek a lakásukra egy darabig. Autóztam velük, kimentünk apukám, vagy az édesapámnak a feleségem, mostani feleségének a testvéréhez, ha jól tudom, Érdre. Ott voltunk délutánig, és onnan pedig visszavittek keresztmamámékhoz.
2: És 2 éve nem láttad édesapád?
1: Igen. De azelőtt akkor is csak véletlenül láttam.
2: Édesapád mi?
1: Kőműves, szóval kisiparos.

0: mikor kicsi voltam, kaptam egy tüdőgyulladást, és 100 forintra került a gyógyszer, ami külföldi gyógyszert kellett venni, és apu, anyám kérte utána aputól a 100 forint, igen, a pénzt, és ő azt mondta, hogy miért nem hagyott meghalni, legalábbis ahogy így mondták, hogy miért nem hagyott meghalni. Akkor, mikor találkoztam vele, kaptam tőle egy fajtás fényképezőgépet, meg cukrot, nyalánkságot, és idatta a telefon címét, hogyha kell telefonáljak neki, vagy hogyha akarok vele beszélni. Egy párszor felhívtam, és utána fölhívtam, de meghallotta, hogy én beszélek, és letette a kajlót.
1: Szereted az édesapád?
0: Nem. Ilyen formá, hogy mondják, hogy miket csinált velem.
1: Édesanyádat szereted?
0: Azt igen.
1: Ismered?
0: Ismerem, 4 éves koromig velem volt.
1: És te még emlékszel arra?
0: Emlékszek rá, és sok helyen revít. A régi úttörővasúton voltunk. Voltunk egy kiránduláson, de azt már nem tudom, hogy hol, de még a tájra még mindig visszaemlékszem a hajóval. Most a dédnagymamámmal vagyok, 73 éves. Ő gondoz, vesz mindent, amit kérek, amit meg lehet venni, hogy ő az enni, lakást, és szeret.
1: Dédnagymamád miből tart el?
0: Nyugdíjából, apunak a, amit külde, idáig csak 100 forintokat küldött, Most ebben a hónapban küldött 200-at, és még így bedolgozik a tanácsnak ez a tanács VB, az a, mert kihoznak munkát és bevisznek. A tanács fizeti a napközérbélet.
1: És jó így neked, ahogy most vagy?
0: Most jó. Talán alig hiszem, hogy volt ilyen jó dolga, mint nagymamánál. Nagymam mindent megad, amit kér, hogyha jut rá pénz, vagy valami, mert a szeret.
1: És a szüleid nem hiányzanak?
0: Hát éppen hiányoznak, mert nagymamával nem tudok már úgy elmenni valahova kirándulásra, vagy úgy csak néha vidám parkba, ha van valami pénz, amire nem számítottunk. Most is, hogy apu küldött 200 forintot, csak ezen kaptam egy inget, és egy cipőt, persze nagymama még tett hozzá pénzt.
1: Mit tartasz a legjobb emberi tulajdonságnak?
0: Aki a családjával törődik.

0: Ez az én osztályom, a 6. A osztály. 32 tanulómból 17-nek a szülei külön válton élnek.
1: Apu az brigádvezető, anyukám meg gyárba dolgozik. Elváltak. Apu itt dolgozott van Pesten, majd apu följött. Utána nemrégén megismerkedett a mostan anyukámmal, és aztán felhozott engemet is, és utána egy pár évre meg is esküdtek. Most jól érzem magamat. Hát minden vasárnap elmegyünk szórakozni.
2: Édesanyádról mit tudsz?
1: Szőke, olyan világos barna haja van neki. Van közép magas termetű. Jól lenne már lemenni hozzájuk nyaralni. És most Szegeden dolgozik, és apukám az ő messze munkán dolgozik. Most tovább.
3: Anyukám az Óbudai Szegyárba dolgozik.
2: És édesapád?
3: Nincs, mert elváltak. 2 éves koromban.
4: Mi édesanyám a gépjárdák feldolgozó üzemben dolgozik, édesapám pedig a kézműipari vállalatnál művezető. Már váltak. 1960-ban. Vagy 59-ben, nem tudom pontosan. Ha 4 éve, úgy tudom, akkor 60-ban váltak el.
2: Miért?
4: Nem tudom. Nem mondták meg nekem.
2: Nem is kérdezted soha?
4: Nem. Nem, az nem érdekel, ami köztük van. Nem érdekel az a fő, hogy mind a ketten szeretnek engem. De arról nem tehetek, hogy ők egymást nem szeretik, vagy valami.
1: Apukám tanár, anyukám beruházási bankba dolgozik. Apukám már másik nénihez ment. Apukám másik nénit vett el.
5: Nekem az édesapám tanár, csak a apukám az meg sofőr. Szüleim elváltak.
6: Nem élek a szüleimnél, a nagymamámnál élek. Apukám elment Londonba, anyukám elváltak, és anyukám pedig itt él a Kenyeres utcába. Apukám 1956-ban ment ki Londonba. Barátjaival mentek ki, és azok engem is akartak vinni, és apukám azt mondta, hogy engem nem kell megvinni. Még kicsi voltam. Utána elváltak, kint apukámmal akkor Londonban volt, és akkor váltak el, és engem az apukámhoz ítéltek, és apukám azt megkérte nagymamámat, hogy vigyázzon rám. Anyukám itt volt Pesten is, és most megházasodott megint, és az én kis testvérem az nála van. És apukám most egy magyar nőt vett el kint Londonba, és azzal most elég jó megvannak. Anyukám pedig úgy volt, hogy ez is ki fog menni, de utána mégis meggondolta magát, hogy jött ez a bás, és akkor megírta a levelet, hogy ő nem fog kimenni.
2: És veled foglalkozik anyukád?
6: Nem. Nem szokott foglalkozni. Néha-néha találkozunk vele, és akkor is akkor beszélgetünk vele, hogy áll a tanulás mindenfélére. Azt mondja anyukám, hogy neki elég az egy gyerek is, aki vele van most, a Lali.
2: Mikor láttad utoljára?
6: Mikor? Körülbelül 4 hete. 4 hete láttam utoljára, és amikor kint voltunk az ügyvédnél, mert apukám átadta az ügyet az ügyvédnek, hogy engem kivisznek, most úgy volt, hogy ki fognak vinni, majd örökre Londonba. Azóta félve maradt, nem tudom, hogy mi van most a többit. Hogy mi van, hogy nem megyek ki, vagy kimegyek, azt nem tudom. Nekem szerintem itt jobb. Itt ki, mint hogy Londonba mennék, mert a nagymám is itt van, és nem nagyon tudnák vele megélni, ha nem lenne ő ott. Anyukámhoz engedne, 3 helyen is aláírta a papírt, hogy ki enged engem.
7: Én apuval élek, mert elváltak anyu és apu. Anyu a nagymamáéknál lakik, és szombatonként el szoktunk menni oda meglátogatni. Öcsém meg én.
1: Én anyukám statisztikai hivatalban dolgozik, és az apukám meg diszidált Kanadába.
2: Ismered?
1: Ismered.
2: Hány éves voltál, amikor elment?
1: 5 éves.
2: Szokott írni?
1: Igen.
2: Küld is valamit?
1: Igen. Például a karácsonyra is kaptunk most tolltartót, színest, tollakat, játékot, ami már nem nekünk való, de hát azért kaptunk. Tartásdíjat, de azt a nagymamának.
8: Apukánál ment, és anyukámat itt hagyta a két gyerekkel.
9: Édesanyám gazvillamossági művekben dolgozik gyors és gépírónő. Édesapám pedig az aszfalt útépítő vállalatnál dolgozik. 5 éve külön élnek már. Eljöttünk egy napon édesapámtól, ide költöztünk nagymamámhoz. Semmi különös nem történt.
4: Itt az édesanyám az gyárban dolgozik. Édesapám az 56-ban diszidált, most nincs otthon. Kanadában van most. És már nagyon régóta nem ír, az utolsó levelünkre nem is válaszolt.
2: Szokott is küldeni valamit?
4: Akkor küldött, amikor kicsik voltunk mind a hárman. A csomagba játékokat küldött.
0: De a többinél is megvannak a családi bajok. Most, amíg táborozáson jártunk, ez alatt az 2 hét alatt is, mire a gyerekeinkkel megérkeztünk, az egyik kislánykámnak az édesanyja ugyancsak ilyen családi viszálságok miatt öngyilkos lett. Az az érzésem, hogy nem csak az én osztályomban áll fenn ez az arány, hanem a többi osztályban is hasonló a helyzet.
10: Magyarországon 1963-ban 18.300 házasságot bontottak fel. A tavaly felbontott házasságokban a kiskorú gyermekek száma több mint 13.000 volt.
11: Elváltak. Miért? A gyerekek így válaszolnak.
12: Nem tudom, nem mondták, hogy... Nem tudom.
13: Azt nem tudom.
4: Nem tudom. Nem tudom. Azt nem tudom, hogy miért váltak el. Még kicsi voltam.
5: Nem tudom, mert 1,5 éves koromban váltak el.
4: Nem tudom. Nem tudom.
3: Hát azt én nem tudok, meg nem beszéltek róla. Azt mondta apa, hogy én még kicsi vagyok hozzá. Nem tudom.
4: Azt én nem tudom. Nem tudom.
9: Ezt nem tudom. Nem az én dolgom.
4: Nem tudom.
11: Nem tudom, nem tudom. Vajon valóban semmit sem tudnak? Nehéz, nem is illik idegen bácsiknak beszélni édesanyáról, édesapáról. Egymás előtt is zárkózottak, de mindent tudnak egymásról. Apukám azt mondta, én még kicsi vagyok. 1957-ben 17.854. 1958-ban 14.916, 1959-ben 21.927, 1960-ban 16.590, 1961-ben 17.480, 1962-ben 17.410, 1963-ban 18.300 házasságot bontottak fel. A felbontott házasságok után múlt évben 13.000 gyerek maradt a porondon. Édesanyánál, vagy édesapánál, vagy nagymamánál, vagy máshol. És minden évben arányosan körülbelül ugyanennyi. A mai iskolákban ott ülnek a többiek között azok a 13.000-ek, akik akut családi válságból járnak az iskolába. Ott ülnek, akiknek életében ez a válság éppen hogy elsimult. És ott ülnek a jövőre elváló szülők gyermekei, akik már a válóper előzményeinek magas légnyomásában élnek. És az évi 13.000-ek egymásra rakódnak. A 6. A-ban 32-ből 17. Máshol minden harmadik, minden negyedik. Miért? Ők azt mondják, nem tudom. A szülők bizonyára tudják. De hol van, hogy él most ez a 17, ez a 13.000?
14: Most az én nagyomámmal vagyok, 73 éves. Ő gondol, ő vesz mindent, amit kérek, amit meg lehet venni, hogy ő az enni, lakást, és szeret.
10: De itt nagymamád miből tart el?
14: Nyugdíjából, apunak, amit külde, idáig csak 100 forintokat küldött. Most ebben a hónapban küldött 200-at, és még így bedolgozik a tanácsnak ebben a tanács VB, az, amit kihoznak munkát, és bevisznek. A tanács fizeti a napközélbélet.
10: És a szüleid nem hiányzanak?
14: Hát hiányoznak, éppen hiányoznak, mert nagymamával nem tudok már úgy elmenni valahova kirándulásra, vagy úgy csak néha vidám parkba, ha van valami pénz, amire nem számítottunk. Most is, hogy apu küldött 200 forintot, csak ezen kaptam egy inget, és egy cipőt, persze nagymama még tett hozzá pénzt.
13: Itt vagyok most apunál fönn Pesten. Jó hely van, eléggé jó hely. Megyünk sokat szórakozni. Meg minden este kimegyünk a játszótérre. Itt játszunk egész 7 óráig. Aztán bemegyünk, megvacsorázunk és lefekszünk. Szoktunk otthon és segíteni, kitakarítani, elmosogatni.
10: Édesanyádat gyakran látod?
13: Hát, attól függ, melyiket.
10: Az édesanyádat.
13: Hát azt nem gyakran, szóval látom, de nem olyan nagyon stílusú.
10: Nem hiányzik?
13: Hát én azt nem tudom, hogy hiányzik-e vagy nem.
10: Te kivel vagy?
15: Én most a keresztmamáika, mert kicsi otthon a lakás. Csak fölmegyek aludni, mamáj.
10: Mennyi a keresete édesanyádnak?
15: 1000 forint.
10: És abból tart 2 tököt?
15: Igen.
10: És nem nehéz neki?
15: De. Most is beteg.
10: Hiányzik édesapád?
15: Hát hiányzik azért, mert ha nem jön látogatóba, és nem hoz semmit.
10: Mikor láttad utoljára?
15: 2 éve. 2 éve láttam már. Egyszer karácsonykor jött. És akkor sem hozott semmit. Csak bejött. És akkor is részegen jött. És mondta az, hogy ki akarja messzemmel a lakást, így ért. Azt mondta, hogy mikor jön, szombaton jön, és akkor mégsem jött el. Azóta nem jött el.
10: Te kivel vagy?
4: Édesanyámmal vagyok. Nincs testvérem. Csak unoka testvérem.
10: Mennyit keres édesanyád?
4: 1140-et. Meg apuk ül gyerektartást, az 400 forint. 1540 a havi keresete. Így.
10: Édesapáddal gyakran találkozol?
4: Most is itt volt csütörtökön, mindig el szok vinni, most pedig megígérte, hogy jövő csütörtökön elvisít a hajókázni, meg mindig el szok jönni, értem, vagy én megyek el oda, úgyhogy elég gyakran találkozom velem. Beszélgetünk, vagy az iskoláról, vagy pedig most a táborról beszéltem, hogy milyen jó lesz majd ott, és mindig van valami arról, miről beszélünk.
10: Édesapád egyedül él?
4: Nem. Másik nénivel.
10: Ismered?
4: Ismerem.
10: És édesanyád?
4: Az nem. Nem is akar.
10: És akkor nem hiányzik édesapád?
4: Hiányzik, de... Nem jó, mert... Mit tudom én. Nagyobb lenne, ha együtt élnének, de hát, ha így van, mit csináljak? Így is jön, mert apuhoz is el szoktam menni nyáron, és akkor ott vagyok egy hétig nála. És mindig érdeklődik a tanulmányom felől meg. Második anyukámmal élek, meg az apukámmal, de anyukám Érligeten lakik, és mindig kimegyek hozzá, és ő is eljön hozzám. Minden vasárnap, és szombaton ott vagyok nála, délután. Szombaton délután, és vasárnap egész nap.
10: Miért váltak el a szüleid?
4: Nem kérdeztem, hogy miért váltak el. A második anyukám, az jó hozzám. Tegnap vett egy labdát. Csak akkor, amikor megfelekszik, akkor mindig utána nagyon sokáig mérges vagyok, mert azt hiszem mindig, hogy igazságtalanság. Aztán mindig mérges vagyok. De utána már nem.
10: Testvéred?
4: Testvérem van. Most született 3 hónappal ezelőtt. Gyurikának hívják.
10: Anyukád nem hiányzik, édesanyád?
4: Azt hiszem, félhez fog menni.
8: Jobb lenne úgy azért, hogy anyukámmal lennék. Édesanyukámmal. Együtt apukámmal is, meg édesanyukámmal is.
5: Édesanyámnál és a most apukámnál vagyok. Én jobban szeretem a most apukámat, mert mindent megad nekem. Anyukámat is nagyon szeretem, meg apukámat is. Édesapámat szoktam látni. Most itt nemrég is itt volt nálunk. Kiküldetésben volt itt, és eljött ide Budapestre.
16: Ő milyen hozzád?
5: Jó.
16: Miért mondod, hogy a mostoha apukád jobban szereted?
5: Hát meg azt én nem is tudom, hogy milyen az édesapukámnak a tulajdonsága, mert hát csak másfél éves koromig voltunk ott tegerbe édesanyámmal, és hát nem tudom, hogy akkor milyen volt, és most milyen. Csak éppen amennyit eljön egy, mondjuk egy 10 perce beszélgettünk, akkor attól még nem tudom meg, hogy milyen tulajdonságai vannak.
16: Nem hiányzik?
5: Nem.
16: Nagymamát tartál?
14: Igen, a nagypapámmal. A nagymamám is 900-at keres, és a nagypapám 960-at.
16: És édesapád szokott küldeni valami?
14: 2 éve küldött most, akkor is elég szépen küldött. És öltöny ruhát, téli kabátot, egy hírószert és egy bőrkesztyűt. Meg egy fürdőköppent.
16: 2 éve?
14: Igen.
16: És azóta nem küldött semmit?
14: Azóta nem küldött még semmit. Jobb lenne édesanyámmal és édesapámmal élni. Jobban tudnának velem foglalkozni is. A nagymama nem tud velem annyira foglalkozni, mint például az édesapukám foglalkozott volna velem.
7: Egész jól élünk, hát nem úgy mondom, hanem nem olyan szűkösebb, de azért jól élünk azért. Szóval se nem vagyunk gazdagok, se nem szegények. És esténként lemegyek a játszótérre játszani. Napköziben meg, amikor megtanultam a leckét, olvasok. Inkább együtt lennének, az jobb volna, mert az jobb volna, mert akkor azért mégiscsak más volna.
16: Kivel élsz?
8: Édesanyámmal, meg aztán minden szombaton elmegyek a másik nagymamámhoz, a apukám mamájához. Ketten vagyunk testvérek.
16: Anyukád mennyit keres?
8: Körülbelül 1300-at.
16: És abból tart el 2-töket?
8: Igen.
16: Nem ment férjhez azóta?
8: Nem. Hát egyszer már férjhez ment, de az a bácsi ott hagyta. Nem tudom miért. Talán azért, mert én nem szeretem, hogyha nekem más apukám van.
16: Te kivel vagy?
9: Édesanyámmal és nagymamámmal. 2 hetenként találkozunk édesapámmal. Beszélgettünk, sétálunk és játszunk.
16: Milyen hozzád?
9: Hozzám ő jó. Nem tudom, hogy máshoz milyen.
8: Én most anyukámmal vagyok, nagymamámmal, nagypapámmal, és a 2 testvéremmel.
16: Édesanyád tart el valamennyieteket?
8: Igen.
16: Mennyit keres?
8: 1001-et vagy 1002-t. Körülbelül. Hárman vagyunk testvérek. Egy öcsém van, és egy nagy nővérem.
16: Hiányzik édesapád?
8: Hiányzik is, meg nem is. Hát abban hiányzik, hogy ha itt lenne, akkor segítene is nekünk.
16: És miért nem hiányzik?
8: Azért, mert az előtt veszekedtek, és
0: az osztály napközis osztály. Így módon lehetőség volt arra, hogy a szeretetből és a gondoskodásból többet kapjanak, mint nem napközis osztályok. Az osztálynak a napközis tanító nője 4 éve vezeti őket, az alsó tagozat 3.-4. évfolyamában a feleségem vezette őket, most az 5. és 6. osztályban én voltam az osztályfőnökük. Igyekeztünk valami keveset nyújtani abból, amit a viszás családi körülmények folytán hiányolnak a gyerekek.
11: Az iskola legyen a gyermek második otthona. Milyennek ismerte meg az osztályfőnök ezeket a gyermekeket? És mivel tudja pótolni azt, ami ezeknek a gyermekeknek hiányzik?
0: A legnagyobb mértékben jelentkezik az áldatlan családi körülmény abban, hogy durva lesz. Az érintkezési formán meglátszik ez, és az ocsmány beszédre hajlamos, ez még a leányokra is vonatkozik. Általában mindazokban a hibákban leledzenek, amelyeknek a küszöbölésére hivatott lenne a családi otthon, az anya, az apa, aki különváltan élnek. Sokszor magába zárkózott, elgondolkodó. A jó ég tudja, hogy ilyenkor mire gondol, de határozottan úgy érzem, hogy ezekre a rendezetlen körülményekre. Társaikkal szemben, kik rendezett körülmények között élnek odahaza, bizonyos kisebbségi érzet mutatkozik meg néha. Nem egyenrangúak a többiekkel, úgy érzik, ezért adódnak azután azok a szomorú és kellemetlen pillanatok, ha az osztályfőnök megkérdi tőle, hát édes fiamcskám vagy kislányom, hát miért nem tud azt a 3 forintot behozni? Akkor lehajtja a fejét is, peregnek a könnyei. És az osztály előtt nem is hajlandó nyilatkozni, csak 4 szem között mondja meg nekem, hogy nem mertem anyámtól pénzt kérni. Mit tudunk mi pedagógusok csinálni? Azt a szeretetet, ami nélkül egy ilyen korú gyermek, általában a gyermek megélni nem tud, úgy, ahogy pótolni igyekszünk. Őszinték is hozzánk, igénylik is ezt a szeretetet, jönnek hozzánk, elpanaszolják, ha a szülő, az apa vagy az anya goromba hozzájuk, megveri őket, és úgy érzik, hogy igazságtalanul kaptak ki. Természetesen ez nem pótolja teljes egészében. A szülői szeretettel, bármilyen nagy igyekezettel állunk is melléjük, a lelkisérülést nem fogja tudni kieverni teljesen. A szeretet hiánya, ez nem heverhető ki. Ha az osztályban adódik erre lehetőség, a legnagyobb mértékben megmutatják az egymás iránti szeretetet. Tehát ez megvan bennük. Igyekeznek és törekszenek egy szebb, egy jobb élet fele, semmiképp sem akarnak olyan életet, mint amilyen körülmények közpillanatnyilag ők élnek. Tehát a jó szándék, a törekvés megvan bennük.
10: Szerinted mi a legjobb emberi tulajdonság?
8: Szeret ez a legjobb emberi tulajdonság?
6: Szerintem az, hogy jó lenne a gyerekhez, és mi... Csak az, hogy jó lenne a gyerekhez.
10: Olyannak, mint hozzád, vagy jobbnak?
6: Jobbnak, sokkal jobbnak. Sokkal jobbnak szerintem. Másnak a szülei sokkal jobbak más a gyerekükhöz, mint az én szüleim hozzám.
7: A becsületesség, az eszesség, szóval a okosság.
8: Szerintem a szeretet és a megértés.
10: Milyen tulajdonságot becsülsz a legjobban?
8: A becsületes embert nem rossz a családjához, üdám kedül.
10: Te milyen felnőtt akarsz lenni?
8: Hát azt még előre én nem tudom. Lakatosnak akarok elmenni, és ha lehet, akkor vidéken akarok én is lakni.
10: Hogy képzeled el az életedet? Milyen felnőtt szeretnél lenni?
15: Rendes felnőtt. Ugye járnák dolgozni, akkor mindenfést hazammal, megvennék kocsit vagy motort.
10: Milyen leszel te, mint felnőtt?
8: Hát ez biztos, hogy nem olyan, hogy... Szóval még nem tudom. Nem olyan, mint a legtöbb. Még nem tudom, erről nem szoktam álmodozni, se gondolkozni. Minden esetre jobb ember. Minél jobb. Ahogy lehet. Rendesen elvégzem a munkám. Nem leszek semmi esetre iszákos. Már az iszákosság ronda, de pláne egy nőnél.
10: Láttad-e már olyat?
8: Jaj, de még mennyit. Sajnos nagyon sok van. Csak ki kell menni ide a Korvinotta utcába. Az italbolt előtt a múltkor is láttam egy ilyen, nem lehetett annyira idős, de hát még egyszer olyan idősnek nézett ki, és szóval nagyon csúnya. Még nézni is rossz. Minden esetre nem leszek kiszákos, rendesen elvégzem a munkám, és hát amilyen egy rendes embernek kell lenni.
17: 30 éves koromban
8: fogok megnősülni, utána veszek magamnak lakást, meg bútort, és ott fogok élni.
2: Milyen felnőtt akarsz lenni?
8: Jó felnőtt.
2: Mik a vágyaid? Van vágyad?
8: Van.
2: Mi az?
8: Hát, ha már nagy leszek, akkor és ha kiártam a 8-at, akkor érettségére szeretnék menni, és óvónő szeretnék lenni. Mert nagyon szeretem a gyerekeket.
2: Milyen leszel te?
9: Jó felnőtt.
2: Hogy szeretnél majd élni?
5: Tisztességesen, és hát nápolónő szeretnék lenni, és nem sajnálom majd a betegektől az, ami kell nekik.
11: Személyes világuk szűk és szerény, vágyaik forrása a gyermektapasztalat. Amit a szülőktől kívánnak, vélemény is arról, ami hiányzik nekik.
8: Szerintem egy jó szülőnek példát kell mutatni elsősorban a gyerekei előtt, és megértéssel kell lenni hozzájuk.
13: Erélyes, hogy ne engedje meg mindent a fiának, vagy a lányának, és rendbe tartsa őket.
9: Jó szülő szereti a családját és érte él.
8: Hát jó a gyerekéhez. Ne veri a gyerekét, hogy azt a gyereket mindig veri, akkor az megijed attól a felnőttől, és az nem is mondja meg annak az igazat akkor már. És az még nagyobb baj.
5: Jó szülő az megértő, majdnem olyan, mint egy barátnő, és minden bánatunkat el tudunk neki mondani.
8: Szülőnek jó, kedvesnek kell lenni a gyerekhez, tanuljon vele, főleg az, és hogy azért nem hagyni rá minden rosszat, amit ő csinál.
13: Nem részegeskedik, a családjának mindent megszerez, és a gyerekének mindent ad, amire hát szóval mi a kívánsága.
17: Szerintem az a jó szülő, amelyik szigorú, de azért nem túl nagyok a követelései, és szeret beszélgetni.
11: Mit mondjunk tehát? Ha azt mondjuk, társadalom, társadalmi felelősség, mit mondtunk vele? Ki magáért felel, és kinek joga van határozni az élete felett? Az évi 13 ezer gyerek sorsa felett is egyéni felelősség alapján döntenek. De ezek a gyerekek is formálják majd a jövő társadalmi képét. Milyen tapasztalatokat, milyen reménységeket, milyen belső erőket hoznak majd magukkal? A boldogságkeresés a boldogtalanok vitathatatlan joga. A kötelességtudás, az önfegyelem pedig a szülők kiváltsága.

0: Utószó. 1976-ban a válások száma Magyarországon 27.075 volt. A felbontott házasságokban a gyermekek száma több mint 26.000. A 13.000-ekből 26.000-ek lettek.
1: Szerkesztette Dezséri László, Bánkuti Gábor és Fagyas Sándor. Az imént elhangzott dokumentumjáték 1964-ben készült, és utoljára 1977. december 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
4: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
3: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Hét óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarország értett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A parlamenti pártok is reagáltak Polgár Judit döntésére. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. Bódis Kriszta, a kormánypárt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. A fideszes Bóka János úgy véli, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit sakknagymester mégsem vállalja a köztársasági elnök jelöltséget. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Annikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása hétfő éjfélkor szűnt meg. Hallerné Nagy Annikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT fölött. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti hírei váltak elérhetővé. A kópia felületén megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurtág György kéziratai, Jókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata. Elindult emellett a Széchenyi Híd nevű szolgáltatás is, amelyen a Nemzeti Könyvtár digitális gyűjteményei egyetlen felületen kereshetők. Ami az időjárást illeti, jelenleg 12 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-21 fokot mérnek. A Dél-Dunántúlon többnyire felhős, máshogy derült az ég. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra múlt, 4 perccel.
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ide gyertek, hogy a fene öt volna meg benneteket. Na ide gyertek! Na, csend legyen! Ide gyere, Rózsi! Hadd adjam rád az inget.
1: Az az én ingem, kedves anyám, az az én ingem.
0: Elhallgass te! Nézd csak, hogy visszagyut, ahelyett, hogy mennél a dolgodra, né csak! Ott légy a tehénnél, mondtam.
1: Kedves anyám, az én ingemet teszi rá a Rózsira.
0: Fogod be a szádat? Süt a nap rád, így jó, pucéron, bárcsak még így járhatnék jó magam is. Rózsi, ne társd a szádat, lelke, merítjetek oskolába.
2: Megyünk oskolába, megyünk.
0: Na, hozd azt a csuprot, csöre. Na, mondtam, hozd a csuprot.
2: Nem issza a tejet, nem issza.
0: Azt szeretném én látni, hogy meg ne igya. Éppen egy állami meg ne igya. Nesze, idd. Nem tudsz vigyázni, te büdös kölyök. Né, rád löccsinted. Rögtön kicsavarom a nyakadat. Csöre, még meddig ácsorogsz ott te? Hajtod ki a borist? Na, itt a kenyered, de meg ne edd rögtön, mert aztán éhezhet el délig. S ott a vessző, azzal hajtsd. Lódulj már, a boriska legelni szeretne. Rajta legyen a szemed, te!
3: Boris, ne! Nem arra, te!

0: A mezei utat alig lehet felismerni. Magas fű nőtte be. Ezt soha senki meg nem kaszálta. Múlt héten erre ment Kadarcs István. Az igen, akkor is megállott, amikor Csöre a tehenet őrizte, és nevetve nézte, hogy pucéran áll a tehén farkánál a pöttöm kislány.
1: Hát nem jössz ide hozzám, kis csóré! Hol hagytad a ruhád?
0: De a kislány messze elszaladt. Ki tudja, miért szaladt el, de mindig elfut, ha idegent lát. Ez a múlt héten volt. Akkor futhatott. Ám most a tehén egyenesen Kadarcs István szekerére megy.
1: Állj te! Gyere ide, Csöre! Gyere csak ide, te kis madárhús! Hát meg nem mukkasz, egyelek meg! Ma még egyszer kijövök, akkor hozok neked mézes kenyeret. Jó lesz?
2: Jaj, hajtsa el onnan! Hajtsa el! Hajtsa el! Hajtsa el!
0: Mint a puszták madarai csak egy-egy szót mondott, azt ismételte számtalanszor. Jóformán nem is tudott még beszélni, nem volt kivel. Mert ha ő odahaza megszólal, abból csak baj származik. A tarló le volt ütve egy szöveg, mindenütt szöveg volt, ahhoz kötötték a tehenet, de ő nem tudta megkötni, csak a nagyok, ha jöttek, ők megkötötték. Egy szép diófa is volt ott, nagy diófa, az ága körös körül a földig ért, senki se látta, ha valaki leült a fa alatt. A borcsa meg belement a szőlőbe.
2: Mész ki onnan, Boris, te!
3: Hogy engedhetted be a szőlőbe azt az állatot?
4: Megállj, Bitang, ezért teszed a kenyeremet? Megállj, nem kapsz vacsorát.
2: Nem is kell.
0: De már ebédet se kapott. Úgy megharagudott a kedves anyja, hogy nem hozott neki ennivalót. Azért este, amikor a gyerekek között a földön ült, a kedves anyám neki is odalökte a tányért.
5: Na, egyél.
2: Nem eszi, nem eszi.
6: Nem eszi, nem eszi, nem eszi.
5: Na, edd. Edd meg rögtön.
2: Azt mondták, nem kapok vacsorát, nem is eszek a magukból.
5: Jaj, vég, ezzel is mérgesítesz. Csora, csora, a fene, egyen meg. Na, te szamár. Így szereted a kedves anyádat, aki tégedet nevel, aki neked enni ád. Na, ide gyere rögtön. Így. Ide a fenekedet. Ez jár a szótlanságért, te. Na. És most csókolj kezed. Csókolj kezed, ha mondom. Te ketté hasítalak. Hát nem tisztelsz te engem? Kérj bocsánatot.
2: Bocsánatot. Kérek.
5: Most adjál pacsit. Na, így kell. Na. Most pedig szaladj a padlásra. Hozzá le kukoricát.
0: Úgy szaladt, hogy már mindent el is felejtett. Aztán másnap kimentek a nádashoz, ahol a kerek tó volt, de fürödni nem szabadott benne, mert azt mondják, a nyáron is kijött egy kígyó.
5: És megfogta a gyereknek a lábát. Azért nem szabad arra menni, kislányom, mert megesz a kígyó.
0: Pedig csak kukorica volt arra, és ott volt a dinnye. És Csőre nem is ment a nádas felé, de egyenesen a dinnye földig ment. Ott egy szép dinnyét látott, és levette, és nem volt kése, nem tudta felvágni. Hát fogta a dinnyét, és a földhöz csapta, és kézzel kiszedhette a belét, és jól lakott.
2: Kedves anyám, mi milyen jól kiettem a dinnye belit, pedig késem se volt.
5: Hol vetted azt a dinnyét?
2: A földön leltem.
5: Szabad a dinnyét leszakítani? Te pitang, szabad a dinnyét leszakítani a földjén? Nem tudod, alávaló disznó, hogy a dinnyét el kell adni? Lemerted szakítani. A tied az a dinnye? Hát tolvajt nevelek én belőled? Tolvaj leszel te nekem?
2: Én csak megettem, kedves anyám.
5: Gyerünk csak haza, majd áld a kedves apád.

0: Jaj, ne, ne bántson, kedves
1: apa. Fogd meg a kezét.
2: Te mit akarsz azzal a parázssal? Mit akarsz vele már te?
1: Tanítom a disznót, hogy ne legyen kedve lopni többet. Tartsd a kezét. Fogd össze az ujjait, úgy, úgy, de. Ráteszem a parazsat, nem fog ezt többé lopni, ezt tudom, Istenem.
0: Jaj, jaj,
1: fogsz lopni? Letapostatod a tehénnel a szőlőt?
0: Bocsánatot kérek, kedves apám, nem fogok lopni.
2: Jaj, látod, hát ez tudja a kötelességét, kezet is csókol neked.
1: És egy szót se többet?
2: Édes kislányom, nem tudod te, hogy nem szabad lopni? Hát te azt nem tudod. Azért mondtalak meg kedves apádnak, mert én gyenge vagyok, hogy megtanítsalak. Jaj, de ő most nagyon megtanítotna. Na gyere ide, na gyere ide. Egy kis tejfeles ruhát teszek a kezedre. El ne vedd többé a másét, itt neked minden a másé. A bőröd az a tied, de egyebed neked nincsen.
0: Igen, van.
2: Mi van neked? Mit van neked?
0: Igenis, nekem azt adták az államiból. Mondták.
2: Mi van neked, te bitang?

0: Menj a mezőre, eluntalak már.
1: Holnap kimész.
0: Nem foglak itt nézni napszámba. Nem sok látvány vagy, öt volna meg a kányai rossz.
2: Nézze, nézze a kezemet, kedves anyám.
0: Nincs nekem elég bajom. De hová is tettem az eszemet, hogy vélet kínlódok te. Te átok, te. Aj, gyere, na, hadd kössem be, te. Nem elég nekem az én bajom, még ebben is. Hogy megvert engemet az Isten, jaj, te. De ki is kergetlek a mezőre a boriskával?

0: Boris! Boris! Boris! Megvágnak, agyonütlek, a fene öt volna meg. Boris, te átok!
1: Itt van Csüre!
2: Csüre! Várjál meg!
0: Minek vagytok itt?
2: Segítünk körizni a tehenet.
0: Hé, te!
2: Ez ott a kadarc szőlője, gyerünk a szőlőbe, együnk szőlőt.
0: Nekem nem kell savanyú.
2: A kadarcsi édes, az már egészen édes.
0: Nincsen kapu.
2: Furunk.
3: Mit csináltok?
2: Bebányásszuk magunkat a kadarcshoz.
0: Né, Szilva, leesett.
2: Itt édes a szőlő, igaz?
4: Mit tesztek ott, hé? Ide gyűjjetek, de most azonnal.
0: Fussunk!
4: Elkapnak benneteket, hiába futtok.
5: Te itt maradsz. A többi csak menjen.
0: Én minek maradok itt? Kikapok.
3: Hajtsátok a Borist, legázolja a búzát. Abból a Szilvából ne egyék, az már nem a magáé.
5: Nem?
3: A szőlő se a másik felén a magáé. Érti már, ne bánts, a parazsat teszek a körmére.
5: Mit csinál?
3: Parazsat!
5: A Szilva a tietek volt?
3: Szilva tehet, mert az nem a miénk, de szőlőt nem lehet, mert az a miénk. Kedves apámé, kedves anyámé, kedves testvéreké. A szőlőt se bántsa.
4: Az anyát, harapsz is te! Hú, de mérges őrző vagy. Hát te megoltalmazod a dudás szőlőjét? Akkor én téged megfogadlak. Hopp!
3: Tegyen le!
4: Hopp, megeszlek!
3: Ne bántson!
4: Ide viszlek az én szőlőmbe. Most nem tudsz szaladni előlem. Kelemézes kenyér. Tudod, ki vagyok én? Rudi bácsi vagyok én. Katona vagyok én. Most jöttem a frontról. Tudod-e?
3: Pista bácsi.
4: Rudi bácsi.
3: Pista bácsi.
4: Nem fogod vasát. Nem hallod, hogy Rudi bácsi vagyok. Te.
3: Ne dobáljon engemet.
5: Na jó. Fuss. Erígy haza. Várnak.
3: Jaj.
5: Mi baj?
6: Nem véröztöd meg magad.
3: Megszúrt a karó, belement a sarkomba.
6: Milyen karó?
3: A Rudi bácsi csinálta.
2: Milyen Rudi bácsi?
3: Nem tudom én.
6: Vérzik.
3: Minden vérem ott van a réten.
2: Kedves anyám, nézze!
7: Mi baj már megint?
6: Belém önt a karó a sarkába.
7: Na gyere ide, mutassad. Már majd kimosom, bekötöm. Ó, a fene öt volna meg.
8: Ezen az éjjel nem kapott kicsere. Dudásné azt mondta Rózsinak, akivel a gyerek aludt.
7: Meg ne rúgd, fáj neki a lába.

0: Te csöre! Nézd csak, kifélék jönnek ott te!
1: A nagysága!
0: Ó, a jó Isten itt neki! Hé, csöre! Csöre, hová futsz?
2: Jó napot, Dudásné!
3: Jaj, kezit csókolom, nagyságos asszony! Kezit csókolom!
2: Miért szaladt el, árvácska?
3: Szaladós, kezit csókolom, szaladós szegényke.
2: És miért van mesztelenül? Megmondtam magának már tavaly, hogy meg ne lássam mesztelenül, mert elveszem magától.
3: Nem is volt azóta, csak most lecsúszott róla a zubbonyka.
2: Dudásné, maga ellen súlyos vád van. A gondozottnak már egy éve iskolába kellene járnia, de maga elmulasztotta az iskola köteles időt. Mi a válasz erre?
3: Kezit csókolom, én azt nem is tudom.
2: De azt tudja, hogy a gyermek a maga lányával egy évben született. Én magam mondtam magának, emlékszik? És a maga lánya már tavaly szeptemberben iskolába ment. Most már a második osztályba jár, igaz?
3: Hát, kezicsókolom, behívták.
2: Talán beteg volt a gyerek?
3: Igen, kezicsókolom, mindig beteges, olyan kis fejletlen.
2: Akkor is be kellett volna már ebben az évben adni, de maga nagyon haszontalan asszony, elmulasztotta. Örüljön, hogy magam jöttem ki, mielőtt a hatóság számon kér.

0: kérni, mert nagyon súlyosan megbüntetik. Milyen a gyermek értelmi fejlettsége?
1: Ó, kis buta az, kis hülye. Sose lesz abból ember.
0: Ezt majd jegyzőkönyvbe veszem, csak azt nem szeretem, mert tűrhetetlen, hogy most is mezítelenül találtam.
1: Nem tűri a ruhafélét, letépi magáról. Vad! Hát nekem csak elég gyerekem van, de ezt nem lehetett megszelidíteni. 5 esztendeje kínlódok vele, de még ma is olyan, mint az erdei kutya.
0: Nem tudja behívni?
1: Ó, kezit csókolom, azt nem.
0: Figyelmeztetem Dudásné, hogy holnap reggel 9 óráig a gyereket hozza be. Azt tanácsolom, zárja be a szobába, addig ki ne eressze. Nem akarom, hogy a pusztán hajkurásszák. Szóval holnap reggel okvetlen hozza be és adja át árvácskát Margit kisasszonynak, a helyettesemnek. Állami árvácska. Elég buta név. Biztosan kíséri titkár urat adta neki. Na, Isten vele, Dudásné.
1: Az anyád keserves istenit. Akkor viszitek el, amikor már az ember valami hasznát venni. Csöre! Csöre! A fene essen belé, csöre!
2: Mit akar?
1: Gyere elő, már elment.
2: Visszagyűn.
1: Hely, de hogy gyűn? Még én is elmegyek. Gyere elő már, ha mondom, mert kitekerem a nyakad, nem érgesíts.
2: Hova öltözködik, kedves anyám?
1: Miattad kell bemenni a faluba, hogy a bűr hújjon le valamennyiről az urakról. Csak sanyargatják a szegény embert. Be kell menni, te miattad, te, te rühes, te. Miattad kell bemenni. Mire hazajövök, kitakaríthatol, elmosogathatol. De ha valamit eltörsz, a lábodra lépek.
3: Micsoda boldogság. Hát elmosogathat. Meleg vizet csinált, bedöntötte a dézsába, hozzáfogott egyenként az edényeket mosogatni, nagyon szeretett a vízben babrálni. Mindent elvégzett, s akkor eszébe jutott, fel fogja mázolni a házat. Agyagot hozott a ház mögüli csomóból, feleresztette kis vízzel, kis kormot keresett bele, kézzel megkavarta, hogy szép, sima legyen, s meg ne lássék a húzás a földön.
1: Ki piszkította be ezt a házat? Ki a fene piszkította be?
2: Csöre!
1: Mi csináltál vele, te disznó? Mi csináltál vele?
2: Fölmázoltam.
1: Ó, ki a fene adta meg, hogy hozzányúljál? Na jó, egyé. Verte volna meg az Isten ezeket. Akkor viszik el az embertől, amikor már lehetne valami hasznát venni. Na gyere ide. Gyere már ide. Na, van nekem egy jó kislánya. Ó, na, ha azok a bitangok el nem rabónák tőlem. Gyere, no. Beviszlek a faluba, a piacra.
2: A piacra, kedves anyám.
1: Na gyere, megmosdatlak.
2: Ez a piac, kedves anyám?
1: Nem, nem, nem. Be kell menni ide veled.
2: Nem megyek én oda.
1: Nem a nagyságához megyünk, hanem a helyetteséhez, na. És köszönj, ha bemegyünk. Na gyere, na. Kezit csókolom. Behoztam a gyereket, kis nagyságám.
4: No, behozta a Dudásné. Maga Dudásné, ugye?
1: Avónék nagysága.
4: Lássa. Hát akkor maga el is mehet, a kicsi itt marad.
2: Nem, nem maradok itt, kedves anyám. Vigyen el már innen, kedves anyám.
1: No, no, no, ne sírj, kislányom. Na gyere, megtörlöm az orrod. No, no, ne sírj, édeském. No, kis angyalom.
2: Nem, nem, nem.
5: Ide nézd, mit hoztam én neked. Hajas baba. Nagy hajas baba. Teljesen olyan, mint egy igazi gyerek.
4: Na gyere szépen ide, kislányom.
5: Kis árvácska, ne félj tőlem. Tudod, hogy te vagy a kis árvácska. Az a legszebb kis virág tavasszal. Te is olyan szép kis virág vagy. Na gyere hozzám, kis árvácska.
2: Én nem vagyok árvácska.
5: Hát mi vagy? Mondhat szépen, mi vagy akkor?
2: Csöre.
5: Mi?
2: Csöre.
5: Dehogy. A te neved árvácska. Állami árvácska. Az van beírva nevednek. Te vagy a kis állami árvácska.
2: Nem.
5: Na jó, jó. Gyere szépen velem a másik szobába. Ott sok ilyen szép kislány alszik. Kapsz te is ágyat, és lepihensz kicsit. Gyere szépen. Csöndben már alszanak. Feküdj le szépen. Úgy. És csukd be a szemed. Csukd be szépen a szemed.
0: miféle gyerek vagy te?
2: Félek.
0: Hogy kerülsz ide?
2: Kedves anyám elveszett.
0: Hol veszett el? Ha? Hol?
2: A piacon.
0: Hát ki a te kedves anyád?
2: Tehát ő.
0: Ajaj, fiam, hát te nagyon kis buta vagy. Jársz már iskolába?
2: Mia.
0: Mia, Mia. Ma olyan iskolás forma jányka, de olyan buta, mint egy 4 éves. Gyere már ki, te!
6: Mi van megint?
0: Nézd már ezt a téved gyereket. Miféle anyja van ennek? Elmaradt a piacon. Hát mikor volt piac? No, gyere csak be a házba.
2: Hát már nem laknak itt.
0: Kicsodák?
2: Kedves anyám még.
6: Na, gyere csak ide, fiam. Meg tudod mondani, hogy hívják a te kedves anyádat? Szekeres? Kovács? Bálint?
2: Dudás.
6: Dudás?
0: A Dudás. Dudás. Na lássa, ez az ő államiuk. Hogy a fenébe került ez ide? Na gyere, gyere, megmosdatlak, nem lesz már semmi bajod. Éhes vagy?
2: Én még máma nem ettem.
0: Miért nem ettél?
2: Mert kedves anyám azt mondta, hogy te már nem kapsz enni, te már nem dolgozol nekünk. Majd adnak ott, ahol leszel.
6: Na hát, ez a Rozi. Ez egy büdös, egy fösvény volt mindig. No, lesz-e itt egy kis kenyér?
0: Elvisszük hozzá?
6: El hát. Megmosdatod, aztán elvisszük.
3: Sokáig ment a szekér. Végig egy hosszú falun ment, ment, és árvácska előtt ismerősek lettek a fák. Itt is voltam, meg amarra is. Jól mennek, sikongatott, mintha most kezdene csak látni a szeme. Hűvös, de csillagos éjszaka volt. Csöre összehúzta magát a jó vackon, s boldogan érezte körötte a hozzászoruló gyerekeket. Reggel aztán kijött a nagysága Markos cselédje. Érte jött.
4: Hát, akkor itt hagyom magánál árvácskát szennyesni.
7: Csókolj most kezed, kislányom, a nagyságának, és gyerünk.
4: Itt jó helyen leszel, fiam, szennyes néninél. Gazdag embereknél leszel. Lesz jó ruhád, ennivalód, minden jó lesz. Jársz szépen az iskolába, lesznek könyveid, megtanulsz írni, olvasni. Csak viseld jól magad. Rosszat ne halljak rólad. A ruhát le ne tépd magadról. Nem szabad ruha nélkül járni. Megértetted?
8: Mi a fene? Ruha nélkül szok járni.
4: A nevelőanyja panaszkodott rá, hogy nem tűri a ruhát.
9: Hát te, hová futsz? Már itthon vagyunk. Na tetszik?
7: Szép nagy tanya, nem tagadhatod?
9: A vacsora itt van a kemence patkán. No, pösze, ez mind a téd.
2: Én nem vagyok pösze.
9: Hát mi vagy?
2: Árvácska, a nagysága is úgy hívott, árvácska.
9: Hát a kedves anyád hogy hívott?
2: Csöre.
9: Az is vagy, te kis pösze. Beszélni se tudsz.
2: Engem senki se tanított, majd az iskolában megtanulok.
9: Edd meg, és ha megette, gyere csak. Itt fogsz hálni velem. Ferenc bácsi nincs máma itthon. Ha itthon lesz, akkor se ide beáll, hanem kint a marhákkal. Na, egyél csak. Itt vagy ellesző. Jó kis tanya ez. Késő van, kicsit meggyújtsuk a lámpát. Mi az? Már be is faltam? Na gyere aludni. Jól van. Látom, nem vagy válogatós. Megetted. Még a legyet is.
2: Légy volt az, nem te, Pertő.
9: Ó, te Istenem, micsoda lány.

0: Jaj, jaj, a gyomrom. Jaj.
1: Mi az?
0: Beteg vagyok.
1: Mi az? Mit csinálsz te itt nekem? Ó, te rohadték. Nem alszol te többet én velem, te mocskos dög. Hát összepiszkítottad az ágyamat. Mehetsz ki a Zsofka mellé. Zsofka! Ezután veled fog halodni ez a dög. Az én szobámba többi beletesz
0: Jaj, jaj, jaj, jaj.
2: Na gyere, gyere csak te, gyere hát. Miket csináltál, mondd. Mutasd csak magad. Jaj, mondtam én, tele van léggyel. Az jött ki belőled.
0: Fáj a hasam.
2: Aludj, majd elmúlik.
3: Vasárnap volt. A tehenet azonban vasárnap is ki kellett hajtani. A tehenet vasárnap is megfejik, elveszik tőle a tejét, hát nem koplalhat vasárnap sem, csak azért, mert Istennek szent napja van. Ráadásul nem is volt olyan csúnya vasárnap. Sütött a nap, aztán meg olyasmi történt, ami soha eddig. Feltűnt Szennyesné, Zsaba Mária tarlón át, s ebédet hozott neki. Kedves anyám sose vitt ki ebédet hozzá. A reggel vitt kenyérrel kellett élni délben is.
4: Jó napot, kislányom. No, Püsze, hoztam neked ebédet. Püsze.
5: Mi ez?
4: Mi lenne? Aludtej. Hogy vagy? Örülsz-e itt? Szeretsz-e nálam?
5: Szeretek hát.
4: Nem kívánkozol már vissza a kedves anyádhoz?
5: De bizz, oda szeretnék elmenni.
4: Négy a fenébe, oda már nem légy. Jobb itt neked, senki se bánt. Ugyanilyen jó dolgod van, ugye nem bánt senki. Na mennem kell, add ide a kis képledet, hadd buszíjalak. Isten áldjon, lányom.
3: Már nem lehet nap hosszat feküdni a fűben, ha süt is a nap. A tehén pásztornak mindig csak lábon kell állni, gyalogolni, nézni, ahogy a tehén pihenés nélkül csak hersegteti a füvet. Nagy fekete nyelvét is kinyújtja, avval kaszálja be a fűszálakat sötét szájába.
4: No, hazahajtottál?
5: Persze, hogy haza, mit gondol maga? Éjszaka is fogok magának tehenet őrizni.
4: Az anyád istenit, hogy beszélsz?
5: Húsleves volt délbe, sárgarépa is volt benne, nem adott belőle.
6: Mi az asszony, hát nem adtál húslevest ennek a gyereknek? Dicsekedtél, hogy vittél neki ebédet.
4: Vittem is, mit ütött bele az orrod? Kapott eleget, nem hal éjjel az én kezem alatt. Egész kösök aludtejet kapott, fehér kenyeret. Hát nem fogom a húslevest lötyögtetni azon a hosszú úton.
6: De a fene rágja, meg nem tűröm, hogy a gyereket megcsald. Meghallják a szomszédok, elbeszélik mindenkinek, hogy vasárnap nem kap rendesen kosztot.
5: Volt húsleves, lássa, most is ott a hús. Na. Ez abból van.
4: Fene a büdös kis pofára, te ronda. Már meglátta.
6: Csak edd meg, most. Mindjárt.
5: Meg is eszem.
6: És máskor elő ne forduljon.
4: Mindenbe beleszól. Mindenbe belejár a szája.
6: Most aztán elég legyen. Elég.
2: Na, most megtömheted a vendőt.
5: Megám, meg bizony.
4: Jó.
5: Most mi van vele?
2: Babája lesz neki.
5: Mi csodája?
2: Kisgyereke.
5: Láttam máma egy öreg bácsit az istálóba. Ki csuda az?
2: Takács volt az öreg nagybácsi, csak tönkrement, nagy háza volt neki. Ó, úgy hordták hozzá a fonalat, éjjel-nappal dolgozott, csak hát mégis tönkrement. És ide szorult. Most már semmi se lesz belőle, ezek a földjét mind elvették, hogy azért eltartják öregkorára. De még enni se adnak neki, ő főz magának, és mindig csak dolgozik.
5: A pince hátul volt a ház végébe. Akkor kedves anyám nem dugta el a kulcsot, kedves apám meglelte, aztán a hordó hasába lopótököt beledugta, aztán szitta a bort, aztán olyan hasa lett, mint a Boriskának.
2: Miért mondod ezt?
5: Ne mondjam.
2: Mond.
5: A Boriskának meg olyan hasa volt, mint egy hordó. Aztán mikor felgyitt a pincéből, fogta a kést, aztán mondta, na most végzek veletek, na most végzek veletek.
2: Majd, hogy ezt te most minek meséled? Ó, a fene megette. Aludjunk már. Mindjárt föl kell kelni.

0: Pösze? Ide gyere, Pösze.
1: Nem vagyok Pösze.
0: Elmegy az iskolába.
1: Iskolába?
0: Elviszel a tanítónénak egy kosarat, csirkét, túrót.
1: Jó.
0: És megmondod neki?
1: Kezét csókolom.
2: Szervusz.
1: Szennyes néni tisztelteti a tanítónénit, és ezt küldi.
2: Kedves. Ó, köszönöm. Én is tiszteltetem Szennyes nénit. Van még valami mondani valód?
1: Tessék megengedni, hogy nézzem egy kicsit.
2: Mit, bogaram?
1: Az iskolát.
2: Nem jártál még iskolába?
1: Nem, pedig nekem menni kéne.
2: Bizony, bizony. Na jó, gyere szépen. Ülj ide a padba. Keresel valakit?
1: A dudás gyerekeket.
2: Azok nem ide járnak. Nos, gyerekek, kezdjük az órát. Lássuk csak, mit tanultunk a múlt órán.

0: Hát te? Hol a csodába voltál?
1: Iskolába.
0: Estig?
1: Nem.
0: Hol voltál idáig? Nem mondod?
1: Oda akartam menni a kedves anyámhoz, de nem találom.
0: Mit szól ez? Ez a kölyök keresi az anyját.
2: Nem csoda.
0: Ezzel aztán minden időt elszaladtál. Ezt azért kaptad, hogy többé el ne lófrálj. Értetted?
3: Megint az a gyerek van odakin. Nézze, szomszéd. Ebbe a dérbe a gyerekkel legelteti a tehenet. Az anyja istenít ennek a zsava Márinak. Maga ott lakik náluk, miért nem szól közbe?
4: Nem lehet ezekkel szót érteni, pláne a zsaba Márival. De megmondtam a kislánynak, hogy vasárnap elviszem templomba. Legalább lásson húsvétot valahogy.
5: Ez a kórus itten. Innen mindent látni, az egész templomot. Papot, misét, minden.
6: Hogy megbizonyosodjanak az ő haláláról, és nem szánakozának rajta, megköpék őt, és nevetnek rajta vala, és az öt seb, az öt hirtózatos seb vérezni.
5: A Jézus.
1: Az ki?
5: Ez a Jézus Krisztus, a legnagyobb király volt.
6: És csupán ennyi hagyá el az ajkát. Bocsáss meg nekik, uram!
1: Meddig beszél még
6: nem
1: az a marha?
5: Te buta, te! Az a pap! Neki beszélnie kell! Psszt!
1: Mi jut a zsaba Mári?
5: Itt nem szabad beszélni!
1: Én is olyan vagyok, mint a Jézus, mert nekem is adott az állam a kezemre meg a fenekemre sebeket.
5: Édes fiam, akinek az állam a dajkája, annak hétszer is meg kell gondolni, ha meg akar születni. Minek jöttél te a világra, az állam nyakára, te kis bolond?
1: Erre menjünk az akácoson, bácsika. Nézd, ott jönnek a zsaba Máriék. Néma ezeket a disznókat hogy cammognak, mert kövérek.
7: Micsoda gyalázatosság ez? Magának már rég otthon kék lenni. Mit gondol? Éhen vesznek azok az állatok. Ki hordja ki a trágyát? Fene egye meg a vént racsliát!
5: Piszok. Piszok meg piszokné. Hűvösödik az idő, menjünk haza. Ne félj, fiam, akármilyen nehéz is. Te kibírod, te még fiatal vagy. A fiatal mindent kibír. Én is árva voltam, mint te. Nekem se volt se anyám, se apám. Nicsak. Két csöndőr jön errefelé. Úgy gondolom, más faluból jönnek ezek hazafelé. Ebédelni tűnnek, hogy messze jártak. Őrjáraton voltak ezek. Ezeknek is van gyalogolni valójuk elég. Látod? Tessék már megállani, csöndőr urak! Éppen akartam volna menni, ha bírok, a tisztelt urakhoz.
8: Na öreg, mi az?
5: Eredj csak odébb, kis jányom, az útból. No, eredj el. Valamit el kell nekik mondani, ami nem a gyerek fülébe való. Olyan ez, lássák, csöndőr urak, úgy van nevelve, hogy az úton főszedi az almocsutkát, és megeszi. Nem utálja. Még az a jobb neki szegénynek, ami el van hajítva a ganéba. Nem volt erre sohasem senkinek se gondja. Kegyetlen emberek markába volt mindig.
8: Legjobb van, ha bebírnak jönni a laktanyára. Elveszük a jegyzőkönyvet.
5: Jaj, tisztelt urak, én mennék, én szívesen mennék, de én már nem bírok menni. Örülök, ha haza tudok még egyszer jutni, és meghalok. De az Isten hozta magukat errefelé, tisztelt csöndőr urak, mert az nem lehet, hogy egy ilyen istentelen és föltelmes emberek éljenek a földön.
8: Eljegyeztük, majd intézkedünk.
0: Mit akartatok a csendőrökkel? Mondod meg, mit akartatok a csendőrökkel?
2: Nem beszélsz? Itt dög lesz meg a lábam előtt, ha nem mondod meg, mit akartatok a csendőrökkel.
1: Én nem voltam, a bácsika volt.
2: Jó. Akkor menj be, és vigyázz a gyerekre. De el ne mozdulj onnan. Szóval az öreg volt. Az a vén trottyos. Na majd adok én neki.
9: Mit akarsz az öregtől?
2: Csendőröket uszít ránk. Miért? Miféle ármánykodás ez?
9: Hagyd! Megyek jelenteni.
2: Mit? Kinek?
9: Meghót az öreg, odakin.
2: Már ideje volt. Nem volt való ennek már az élet. Már megette az eszit a vénség. Ezért futkosott a csendőrökhöz.
9: Egy ember meghót, nem érted?
2: Tudom, hallom. Mindenki így végzi egyszer. Csak nem kül nagy hercehúrca. Annak már úgy is édes mindegy. Hát ez meg ott. Így vigyázott-e az én gyerekemre? Hát nem hallod, hogy bőg? Te kutya!
1: Jaj, ne üssön mindig engemet. Jaj, né, beütött a fejem, né, vér jön belőle, mit csinált?
2: Betört? Na, lemosom én a fej. Na, gyere csak. Gyere, gyere.
1: Luggal.
2: Nem luggal. A mosás gyógyítja. Hová mész?
1: A gyerekhő, vigyázni rája.
2: Mit csinálsz azzal a kenyérrel?
1: Teljes, beleáztattam.
2: Belenyomod a szájába, hogy megfulladjon. Nézd, iszonyú. Megöli, megöli, megöli, megöli.
9: Mit ölnek itten?
2: Megöli, megöli a gyereket.
9: Mi öli a fenette volna meg, bár mindenki megöli.
2: Bele akart önteni a tejet.
9: Na hát, azzal öli meg.
2: Mérget akart beleönteni.
9: Na, egészen meg vagy őrülve. Zsófi!
1: Szólt?
9: Vidd ki azt a javajást a községbe. Add vissza, onnan jött. Már úgy látom, beleőrül ez az asszony, ha látja. Vigyél neki sonkát, lapockát, a nagyságának jó lesz a lapocka is.

0: Ide néz, Fatér, hoztam egy kis államit.
1: 12 órakor az asszonynak itthon a helye. Inkább az ebéddel volnál készen. Ebben a büdös házban mindennel törődnek, csak az én életemmel nem.
0: Ott nagyon dicsérték a lányt. Persze én láttam, hogy tetves vagy rühes vagy mi, tele van a feje varral, de én már elhatároztam, Fatér, veszek magamhoz egy államit. Sok itt a dolog, jó az, ha van egy ilyen. Az államinak kicsi is elég, s legalább az ember szalajtja, hová kell. Nem igaz, Fatér?
1: Igyekezz az ebéddel, nekem menni kell a malomba.
0: Na gyere csak, kérem, mutasd magad, és nézd meg ezt a bácsit, az a Fatér. Gépész a malomba, de csak úgy hívt, hogy Fatér. Úgy kell hívni, megértetted? Mondd ki, Fatér. Na mondjad, Fatér, nekem meg úgy, hogy Mutér. Idegenek a Fatérnak azt mondják, gépész úr, nekem meg azt, hogy nagysága. De neked csak azt kell mondani, Fatér, Mutér.
2: Fatér, Mutér.
0: Na látod, mi vagyunk a szüleid ezentúl. Igen?
2: Igen.
0: Na látod, ezután azt fogod csinálni, amit mi parancsolunk.
3: 2 napig nem parancsoltak semmit. És a kislány már azt mondogatta magában.
2: Nem is rossz itt, nem is rossz. Itt csak játszani kell.
3: De hétfő reggel azt mondta a Mutér.
0: Óf! Nem hallod, hogy óf? Ki az ágyból? Elég volt a heverésből. Mész a disznót legeltetni.
2: No, kusi, kusi, kusi! Eredj már az anyád!
0: Tudod, hova kell hajtani? Nem szabad a földekre behajtani, mert már kél a búza. Ha kitúrja, akkor megbüntetnek, de akkor le is nyúzom a bőrödet. Csak az út mellett szabad legeltetni. Na, várj csak! Itt van ez a kendő. Na, vedd magadra, fúj a szél.
2: Mutér, mikor visz már iskolába?
0: Micsoda beszéd az, hogy mikor visz már iskolába? Mikor tetszik beiratni az iskolába, így kell mondani. Ha így kérded, akkor megmondom, mikor. Ha majd levágjuk a disznót, majd a második fél évre. Az elsőről már úgyis lekéstél.
2: Én mindig csak elkések, meg elkések, meg elkések.
0: Nézd, hogy megtanult szájolni azon a pocsék nyelvén. Miért mondott 3-szor, hogy elkések, elkések, meg elkések? Hm?
3: És itt is megtanulta hazahajtani a disznót. De úgy, hogy az állat menjen a kislány után, és nem szabad az orrát ütni, mert megvész, és akkor elveszti a malacait. De azért a disznó egyszer majdnem megharapta. Aztán a vasúti töltésre küldték. Ott zöldebb a fű, akkor meg majdnem rájuk futott a vonat. Az utolsó pillanatban tudott csak megállni. Mindenki leszállt, még a vonatvezető is. Csendőrök jöttek, de ők nem bántották. Csak otthon kapott egy irtóztató pofont, és kékre zöldre verték, és nem kapott büntetésből vacsorát. De hát az állami gyerek olyan fából van faragva, hogy agyon se lehet verni.
0: Nalá, esik a hó.
2: Mindenhol esik, nézze meg.
0: Anya. Jesszusom, ki van itt? Megjött a mi gyönyörű kislányunk, Pes. Édeském, hát hogy vétad ki abba messzi intézetben ott? Nézd csak, felfogadtunk egy árvát.
4: Csók, anyu, ez ki?
0: Mondom, állami szegény. Annyi mindent el tud végezni a ház körül, és nem igényes.
4: Kell ez neked, anyuci?
0: Szóval, hazeresztettek Mikulásra.
4: És aztán mit szól a Mikulás majd ehhez a kis államihoz?
0: Nem kell annak ilyen poszra, kis dög.
2: Tik vagytok, dögök, ronda dögök vagytok, tik.
3: Igaza volt verőnének. A Mikulás nem kedveli az államiakat. Szerencsére a kis állami is hamar feledkezett meg a Mikulásról. Talán azért, mert hamarosan disznótor volt. Ennyi ünnep. Azt se tudta, hová legyen örömében. Mikulás, disznótor, és most karácsony.
4: Igen, a karácsonyfát direkt nekem hozza.
2: Milyen karácsonyfát?
4: Nem is látott még karácsonyfát, júj, de hülye.
2: De igen is láttam, ezret is láttam.
4: Hogy néz ki, na? Hogy néz ki?
2: Semmi között hozzá.
4: Hülye, hülye, hülye.
3: Sötét volt, a hold sem sütött, csillagok se voltak az égen, világítás nem volt semmi a faluban. Amíg odabent a fát díszítették, ki kellett mennie az udvarra, és ott kellett ácsorognia a sötétben. A szél is fújt. Lassan kinyitotta a kamra ajtaját, és bement a szél elől. Ott gyertyát gyújtott annak az édesanyjának, akit már többször is látott álmában, s szép kövér volt. És amikor kötelet kötött a kezére, hogy vezesse az úton, nem is fájt a kötél. Most imádkozott hozzá.
2: Mondd meg Jézuskának, küldjön nekem is valamit, mert itt nincs, aki nekem adjon, mivel én csak állami vagyok, és a kosár is nagyon nehéz.
3: Más nem jutott eszébe, csak nézte a gyertyalángját.
0: Hé, hol vagy? Hé!
3: Hamar kifutott a kamrából, és a konyhába sietett, a gyertyát égve hagyta, mert hogy halotti gyertyának szánta.
0: Nem tudsz felelni? Mennyit kell utánad kiabálni? Megvacsorázhatsz és lefekedsz.
2: Még én hozzám nem is jött a Jézuska.
4: Ha már itt volt és hozott nekem két ruhát, cipőt, de még miért, és kabátot és cukrot.
0: Te nyomorult, mit lesel folyton arra? Nem láttál még sose karácsonyfát?
2: Még nem láttam.
0: Ó, te kis marha, hát gyorsan nézd be itt az ajtónál, na.
2: Jaj, de szép.
0: Na hát, ez az is most futás, aludni és ne sízs. Karácsonyfa alatt bőgni, ki aludt már ilyet? Na feküdj le. Jó, nesze, na itt egy cukor.
2: A fáról nem szabad levenni.
0: Fogd be a szád. Nesze, most eredj.
2: Karácsony, karácsony.
0: Csak ne ordíts a jó mindenedet. Most eredj ki az udvarra, és járd háromszor körül a kutat, és gyere vissza, akkor teljesedik, amit kívánsz.
2: Azt kívánom, hogy jöjjön el az édesanyám, és vigyen el a fényes égbe. Vigyen el a fényes égbe, és legyen ott is karácsony.

Amikor vissza akart térni a házba, akkor nagy fényességet látott. Azt hitte, az édesanyja már is megjelent neki, de csak a ház ereszét látta, és nem is gondolt rá, hogy tűz van, és azt gondolta, hogy most már be kell menni, és be is ment. Már akkor az egész tető égett, a kamra egészen ki volt már gyúlva, és odabent azt akarta mondani, hogy nagyon nagy fényesség van odakint a házon, de rákiáltottak, hogy ne beszéljen bolondságokat. Akkor éjjel megindult a hóesés, és a fekete karácsony átváltozott szép fehér karácsonnyá. 3 nap múlva már mind kialudt a tüzes gerenda, és vastagon lepte a hó a törmelékeket. Nyoma se volt már itt annak, hogy ház állott, és hogy abban emberek éltek, és azok az emberek itt elmúltak a hó alatt. Elmúlt a hangjuk, a rosszaságuk, a mozgásuk, és elmúlt a kegyetlenség is. Minden békés lett, a nyelvekből üszök lett, és a sértegetésekből füst és pára.

0: Árvácska. Móricz Zsigmond regényét rádióra alkalmazta Kopányi György. A szereposztás a következő volt. Árvácska, Stella Márta. Dudás, Szilágyi Tibor. Dudásné, Sütő Irén. Kadarcs, Próka István. Zsófka, Horváth Teri. Nagysága, Bánki Zsuzsa. Szennyes, Kozák László. Szennyesné, Máté Erzsi. Verő, Turgonyi Pál. Verőné, Tolnai Klári. Takács, Simén Falvi Sándor. Beszélő, Avar István. Közreműködött Esztergályos Cecília, Galgóci Imre, Germán Kati, Győri Ilona, Keresztes Pál, Kis Gabriella, Móricz Ildikó, Nyikos Anna Mária, Nyikos Ernő, Sárosi Gábor, Szlonka Márta, Szó György. Az előadás technikai munkatársa Dobó Katalin, Kosárszki Péter. Zenei munkatárs Török Etel. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: Az imént elhangzott regény rádióváltozatának felvétele 1973-ban készült, és utoljára 2001. március 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
3: Nyolc óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarország értett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával folytatódik ma délelőtt 9 órakor a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Napirenden szerepel még a járványügyi készültség előírásainak megváltoztatása és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás is. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Ökológia lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás a cégek működési és számviteli adatai alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. A kalkulátort kifejezetten a magyar mikro, kis és közepes vállalkozások sajátosságaira fejlesztették, és a fenntarthatóság mellett a működési költségek csökkentését is segítheti. Csecsemőt helyeztek el a Heimpán gyermekkórház babamentő inkubátorába. Az első orvosi vizsgálatok alapján a kislány egészséges, 56 cm és 4400 g súlyú. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott száposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Végül az időjárásról, jelenleg 14 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén felhős, máshogy derült az ég. Napközben a fátyol és komoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű, a borultabb körzetekben kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű, a Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk, 8 óra múlt 4 perccel.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
5: Ja, Hegemon.

0: Rekkenő nyári délutánon, miután a szadovájáról azt jelentették, hogy a volt Berlioz lakásban az élet jelei mutatkoznak, polgári ruhás férfiak csapata szállt ki 3 gépkocsiból a szadovája 302B számú ház közelében. Úgy látszott, hogy behatolásuk a 4. emeleti lakásba ezúttal eredménnyel jár. A nyomozókat egy hatalmas fekete kandúr fogadta, amely mancsai közt benzinfőzőt tartott, és rövid szópárbaj után tűzpárbajba bocsátkozott velük. Bár szinte mindegyik lövést talált, különös módon senki nem sérült meg. Aztán a kandúr, vagyis Behemót, meghallotta Korovjov hangját a szomszéd szobában.
1: Messzire! Szombat van! A nap leáldozóban! Ideje indulnunk!
0: És tüzelőállásából a csillár tetejéről leszúlt ellenfeleinek.
2: Sajnálom, uraim, de abba kell hagynunk. Mennem kell?
0: Revolverét elhajította, és benzint locsantott szét a szobában, amely magától meggyulladt, és mennyezetig érő lángot vetett. Amikor a szadováját fölverte a mindenfelől közeledő hosszú, piros autók vérfagyasztó harangszava, az udvarra kicsődült lakók láthatták, amint a 4. emelet egyik ablakán hatalmas füstcsóvában 4 sötét sziluett repül ki. Moszkva egyik legmagasabb épületének tetőteraszán 2 sziluett állt napszálltakor. Voland és Azazello. Maguk alatt látták az egész várost.
3: Hát, már hűvösödik. Közeledik a zivatar messzire.
4: Érdekes város, ugye?
3: Engem azért Róma jobban inspirál.
4: Ízlés dolga. Hová lett a 2 jó madár, Korovjov és Behemót? Nélkülük mégsem indulhatunk.
3: Ahogy ismerem őket, valamit így még biztosan kieszeltek búcsúzóul.
0: Korovjov és Behemót a bulváron állt, az írók háza előtt, s gyönyörködve bámulta a kovácsolt vaskerítésen túl emelkedő oszlopos, krémszínű palotát.
5: Tudod, Behemót, nagyon sok szépet és jót hallottam erről a házról. Nézd meg jól, drága barátom. Jó leső gondolat, hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség.
2: Mint az ananász a melegházban.
6: Szóról szóra úgy. Édes borzongás fogja el a lelkem, ha arra gondolok, hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quixote, Faust, vagy éppen egy holt lelkek szerzője érlelődik.
2: Mit csinálnak azok ott a verandán?
6: Ebédelnek. És ehhez hozzátehetem, édes barátom, hogy ez igen jó. És nem is drága étterem. Jó magam pedig, mint minden turista, a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit, és meginnék egy korsó, jégbe hűtött sört.
2: Én is. Gyerünk be.
6: Macskát nem engednek be.
2: Ha nem, nem.
6: Így megfelel?
5: Kövér, rongyos, sapkás fickó, a képe, mint egy kandúré, kezében benzinfőző. Majd meglátjuk.
7: Kérem az igazolványokat.
6: 1000 bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolványt?
7: Maguk írók?
6: Föltétlenül.
7: És hol az igazolványuk?
6: Elragadóan bájos, hölgyem.
7: Nem vagyok elragadóan bájos.
6: Ej, de kár. Hát, ha nem óhajt elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az. Nos, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszki író, akkor az igazolványát kell kérnünk. Nem. Lapozzuk föl bármelyik regényét, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként azt hiszem, nem is volt semmiféle igazolványa. Te mit gondolsz?
8: Akármibe fogadunk, hogy nem volt.
7: De maga nem Dosztojevszki.
6: Ki tudja, ki tudja.
7: Dosztojevszki meghalt.
6: Tiltakozom! Dosztojevszki halhatatlan.
7: Az igazolványokat kérem, polgártárs.
6: Már engedje meg, de ez igazán nevetséges. Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír.
5: Honnan tudhatja kegyet, hogy milyen gondolatok rajzanak az én fejemben, vagy ebben a kobakban ittni?
8: Vagy ebben.
3: Szabad lesz, polgártársak? Szabad lesz?
7: Adjanak utat a vendégnek!
5: Jaj, tessék, csak tessék!
3: Köszönöm.
6: Nem nekünk szegény vándoroknak, hanem ennek a szerencsés flótásnak jut a korsó jégbe hűtött sör. Helyzetünk síralmas, szinte reménytelen. Nem is tudom, mihez fogjunk.
9: Engedje be a polgártársakat, Szofia Pavlovna!
7: Te Archibald, Archibald!
9: Erre bücset parancsoljanak, polgártársak! Tessék! Gyerünk! Nem hallott még róla, hogy ki okozta szegény Berlioz polgártárs halálát a villamos alatt? Egy pepita ruhás alak, meg egy kandúr képű, illetve egy kandúr.
7: Igaz, igaz.
9: Na hát?
7: Én mindjárt tudtam, hogy ezek nem írók. Mi az ott, Ben? Jaj, csak el ne találjanak. Értem. Megvagytok! Megvagytok!
4: Mit jelent az a nagy füst ott lenn a bulváron?
3: Ég az írók háza, messzire.
4: Feltehetően ez a két jó madár.
3: Pontosabban Behemoth benzinfőzője. Hát ez meg ki? Lévi Máté.
4: Ejha, téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy hivatlan vendég?
10: Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
4: Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
10: Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
4: Légy szíves egy pillanatra eltűnődni. Hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék? Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben?
10: Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
4: Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untas.
10: Ők küldött.
4: És mit üzen általad te, te rabszolga?
10: Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
4: Ne? Nos?
10: Elolvasta

0: Menj hozzájuk, intézzel mindent.
1: Meg lesz. Messzire.
0: Mielőtt az ivatar kitör, siess!
2: Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
1: Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait.
3: Várjuk parancsait.
2: Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.

0: amikor tegnap este elaludtál. A Jeruzsálem fölé érkező fekete felhőről olvastam. És most, itt is, ugyanúgy eltűnnek a házak, és talán a hidak is. Érzed, hogy hűvösödik a levegő?
1: Az ördögbe is, ha az ember meggondolja. Mondd, Margarita, te okos nő vagy. Nem zártok a bolondok házába. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben?
0: A leges legkomolyabban.
1: Persze, persze. Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett. Nem, ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög, ördöngösség.
0: Az ördög tudja, hogy mi volt ez, és hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Hála néked, sátán!
1: Engem elraboltak a kórházból. Ez rendben van. Visszahoztak ide. Tegyük fel, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak érted aggódom.
0: Kedvesem, egyetlenem, semmin se törd a fejed. Ezt már én gondolkozom helyetted. És ígérem neked, hogy minden jó lesz. Káprázatosan jó.
1: Légy eszednél, miért kötnéd össze az életedet egy roncs beteg koldussal?
0: Mennyit szenvedtél, szegényként. Őszálak a hajadban, a szájad mellett ránc, és a szemed milyen üres. Tönkretettek, megnyomorítottam.
1: Jó. Elé. Akárhogy is esett, akármi jön, ezután ketten együtt fogjuk elviselni.
0: Esküszöm az életedre, esküszöm a Pilátusodra. Minden jóra fordul.
2: Béke veletek!
0: Azazello! Jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket! Nyitom, drága Azazello! Nyitom!
1: Azért legalább összefoghatnád magadon azt a lebernyeget.
0: Hol vagyok én már ettől?
2: Üdvözlöm a mestert!
0: Jaj, de
2: üdvözlöm!
0: Még sose örültem így semminek. De bocsásson meg, Azazello, hogy mesztelen vagyok.
2: Sose feszélyezzem.
0: Mit iszik? Ugye konyakot?
2: Nagyon hálás leszek.
1: Margaritának igaza lehet. Az ördög küldötte őt. Nem is olyan régen, még tegnap előtt este azt bizonygatta Ivánnak a klinikán, hogy a pátriárka tónál igenis a sátánnal találkozott. Aztán valahogy megriadtam ettől, és hipnotizőrökről, hallucinációkról kezdtem fecsegni. Mi köze ennek a hipnózishoz?
2: Az ördögbe is. Igazán kedélyes ez a kis pinceudú. Csak az a kérdés, hogy mihez kezdjen benne az ember.
1: Azám, én is ezen töröm a fejem.
2: Majd elfelejtettem. Messzire üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy meghívnál magukat egy kis sétára. Feltéve, ha van hozzá kedvük.
0: Mondd, hogy igen.
1: Örömest elmegyünk.
2: Jaj. És még valamit. Messzire ajándékot küld önnek. Egy üveg bort.
1: Nekem?
2: Hát, ugyanaz a falernomi, amelyet Júdea helyi tartója ivott. Nézzék, milyen csodálatos a színe. Mindent vérszínűre fest. A zivatar

0: őket ott kin?
1: Voland egészségére.
2: Ja, ez... Méreg!
1: Mester!
2: Margarita!

0: Jó. És most nézzük, mi történik otthon a kis gótikus palotában.
1: Natasa! Segítség! Jöjjön valaki!
2: Asszonyom, mi történt?
1: Úristen! Meghalt! Meghalt!
0: Minden rendben. Gyerünk a pinceóduba.

0: Igyál. Csak néhány cseppet. Ugyanaz a bor. Falernumi.
1: Mi történt?
2: Azazello. Miért tette ezt velem?
1: És a mester?
0: Miért olyan ideges? Mindjárt feltámad. Na, jöjjön. Itassuk meg őt is.
1: Mester. Mester. Így áll.
3: Margarita. Margarita. Te!
2: Hallhatatlan.

0: Mi történt velünk? Itt az idő. Örög az ég, hallja? A lovak kinn a földet kapálják, a ház belére meg.
1: Értem.
2: A regény kéziratát hozd, bárhová repül.
1: Nem kell, minden szavát tudom.
2: És egyetlen szavát sem felejted el?
1: Ne félj, én most már soha többé nem felejtek el semmit.
0: Akkor hát, tűz! Minden a tűzzel kezdődött, és minden azzal végződik.
2: Tűz!
1: Ég el, pusztulj régi élet!
2: Égj el, szenvedés!

Margarita, kísérd el! Itt, ezen a tisztáson várok! Búcsúzzatok el, de siessetek vissza!

0: Ki az? Maga. Én meg csak várom, egyre várom. Hát eljött, kedves szomszéd.
1: Elrendben.
0: Ugye a 118-asban lakik?
1: Már nem. Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember, akivel szót értettem.
0: Én állom a szavamat. Többé nem írok verset. Tudja, sok mindent megértettem, mi alatt itt feküdtem. Másról akarok írni.
1: Ez igazán nagyszerű. Írja meg a folytatást. Róla.
0: Miért? Maga nem akarja megírni? Ja, persze. Mit is kérdezek?
1: Én többé már nem írok semmit. Más dolgoz.
0: Dörög az ég.
1: Engem hívnak.
0: Várjon! Még egy szót! Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától?
1: Itt van ő is.
0: Milyen szép!
2: Szegényként.
0: Látja, minden jó lett.
2: Ahogy lennie kellett. Most megcsókolom magát, és úgy lesz magánál is, ahogy lennie kell.
1: Isten veled.

0: Nővér! Nővér!
1: Tartó. Nincs semmi baj. Hívom az orvost, segítünk.
2: Nem kell, köszönöm. Csak azt mondja meg, hogy mi történt odaállt a szomszédban. A 118-asban.
1: Odaállt? Semmi se történt.
2: Nővér, mondja csak meg az igazat. Én úgy is érzem. Nos, mi történt?
1: Meghalt a szobaszomszédja.
2: Tudtam. És azt is tudom, hogy még valaki meghalt most odakint a városban. Egy asszony.

0: Istenek, isteneim, milyen gyászos az estébe borult föld, milyen sejtelmes a köd a láb felett. Aki bolyongott ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki erejét meghaladó terhet cipelve röpült földünk fölött, tudja mindezt, és könnyű szívvel adja magát a halál kezére. A hattáltos paripa száguldása meglassult, és lovasaik előtt a hegyek peremén felbukkant a vérvörös telihold. Hatalmas terméskövek csillantak odalent, köztük mély hasadékok feketé lettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. Egy sivár, lapos, köves fennsíkot a hold zöldes fénnyel árasztott el. Ide ereszkedett le Vóland, és nyomában a többiek.
1: Gyűlölöm halhatatlanságomat, gyűlölöm érdemtelen hírnek.
2: Nézd! Ott, a sivatag közepén. Egy karosszékben ülő férfi. Fehér palástban.
0: Nem van minket. Talán a kezét
1: cserélni szeretnék.
2: Magában beszél.
1: Alattakonyos csavargóra. Szeretnék végigmenni a holdsugár esvényen.
3: Mester! Regényét elolvasták, csak egyetlen kifogást találtak. Azt, hogy befejezetlen.
1: Cserélni szeretnék.
3: Ezért akartam megmutatni a hőséget.
2: Mit beszél ott az az ember?
3: Hallgassák meg!
1: Hánocriva, gyűlölöm halhatatlanságomat. Gyűlölöm érdemtelen hírnevemet. Cserélni szeretnék Lévi Mátéval a toprongyos csavargóval. Szeretnék végigmenni a holdsugár esvényen. Hánocriva!
2: Bocsás!

0: hegyekben nem szabad kiabálni.
1: Bocsássa
0: előtt. Ne könyörögjön érte, Margarita. Már úgyis közben járt érte az, akivel együtt akar fellépni a holtsugár ösvényre. Na, most már egyetlen mondattal befejezheti.
2: Szabad vagy! Szabad!

0: Hegyek mennydörgésé fokozták a mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. Csak a kis fensík maradt rajta a márvány karosszék, és a vörösbélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből.
1: Te is szabad vagy! Te is!
0: És futva megindult a holtsugár ösvényen. A fekete Volánt pedig búcsút intett a mesternek és Margaritának, és kíséretétől követve eltűnt az éjben.
2: Hallod, mit mondott? Te is szabad vagy.
0: Elbocsátott, ahogy én is elbocsátottam őt. Júdél 5. helytartóját, Poncius Pilátus lovagot.
3: Engem pedig soha többé nem kergetsz el. Én fogom őrizni álmodat.

0: Epilógus. Elmondja Iván Nikolájevics Ponirjov professzor, a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa.
1: Jó néhány esztendő telt el azóta. Amikor elbocsátottak a pszichiátriai klinikáról, emlékszem, még javában gyűrűztek Moszkvában a Voland ügy hullámai. A nyomozó hatóságok neves pszichiáterektől kértek tudományos szakvéleményt. Íme az egyik.
2: Egyszerű szuggesztióról van szó. Sebezhetetlen kandúr ugyan, kérem. A csillára nem lógott semmiféle kandúr. A polgártársak a hallucinációra, a semmire céloztak. És természetesen senki nem lőtt vissza önökre. Korovjov pedig, aki önökbe szuggerált, hogy a csilláron egy kantúr csimpaszkodik, ez alatt a hátunk mögött szórakozott. Visszaélve rendkívüli hipnotizőri képességeivel.
3: És ki gyújtotta fel a lakást?
2: Természetesen ő, Korovjov, miután lelocsolt a benzinnel. De az is lehet, hogy maga Voland.
1: Ennek ellenére a fekete kandúrokra akkoriban országszerte rossz napok jártak. Mint például Armavírban.
4: Rendőrpolgártárs! Megvan! Megvan, behozta!
3: Mit hozott be? Egy üveg vodkát? Egy macskát?
4: Macska! Ő a hipnotizőr! Csak most némának teteti magát. Illetve macskának, pedig ha egy jót belerúgok, te szemét! Látják? Akkor a hátsó lábán kezd járni. Úgy sem szöksz meg, összekötöztem a melső lábaidat, hipnotizőr uram. Nos, tehát itt van.
5: A cicám! Hol a cicám? Jaj, cicuskám, hát itt vagy. Képzeljék, csak nem ellopták. Na gyere szépen. De miért kötöztek meg?
3: Mert állítólag hipnotizőr.
5: Hogy micsoda?
4: Ki kell írtani?
5: Jaj! Hogy kiirtani, de rendőrpolgártársak, én kezeskedem érte.
3: Az állat mikor járt utoljára Moszkvában?
5: Moszkvában? Ez? Soha. Itt született Armavírban, itt nőtt fel, itt tanult egerészni.
1: De a kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták a néninek. Szegény kandúr. A maga bőrén kellett tapasztalnia, mit jelent az alaptalan rágalmazás. De legalább 100 fekete kandúrt kiírtottak, vagy megcsonkítva szolgáltattak be a rendőrségnek. És a fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb múló kellemetlenség. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket. Leningrádban Volman és Volper polgártársakat, mindketten dupla V-vel írták nevüket, úgy mint Voland. Szaratovban, Kijevben és Harkovban egy-egy Volodyint. Penzában pedig végképp érthetetlen okokból Vodcsinkovicsot, a vegyészeti tudományok kandidátusát. Azon kívül az ország különböző pontjain 9 darab Korovin, 4 Korovkin és 2 Karavajev került horogra. Mert
6: most már kétségtelennek látszik, hogy Korovjov taszította a villamos alá Berlioz-t, a kitűnő irodalmárt. Korovjov vagy Voland tébolította meg Hontalan Ivánt, a szerencsétlen költőt?
1: Ekkor ugyanis még bent voltam a tébolydán, bár, Isten tudja, abszolút gyógyultnak ma sem mondhatom magam.
6: A bűnbanda, mely közben feltehetően külföldre szökött, tüntette el Moszkvából Margarita Nikolájevnát.
1: Eltűnt? Na, persze.
6: Miután a nyomozás végkövetkeztetése szerint előbb hipnotizálta őt. Fogadjuk el ténynek, hogy a bandát tette elkövetésére a nő szépsége bírta rá.
1: És a mester?
6: Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott földeríteni. Mi vitte rá a bűnöző bandát, hogy a pszichiátriai klinikáról elrabolja a magát mesternek nevező elmebeteget? Nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem.
1: Igen, ő is eltűnt.
6: És a banda vezér Voland szugerált a Hontalan Ivánba,
1: Iván Nikolájevics Ponirjov professzorba,
6: hogy rémálmaiban az ősi Jeruzsálemet lássa, meg a napperzselte koponyahegyet a 3 akasztott bűnössel a tetején.
1: Még ma is. Ma is. Az emberek közben lassacskán elfelejtették Volandot, Korovjovot és társaikat. De én telihold éjszakáján még ma is ugyanarra ébredek. Mindig ugyanarra. Koponya a hegy, a három kereszt a fölfeszített testekkel, a kegyelem döfés.
3: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
7: Ja, ja. Hegemon.
1: Az álomban a természetellenes megvilágítás a legfélelmetesebb. Egy különös vihar felleg, amely tajtékozva borul a földre, mintha végpusztulással fenyegetné. A feleségem ilyenkor injekciót ad, és az álom folytatásában minden megváltozik. Az ágyamtól széles holcsugár ösvény indul el, és rongyos kitomba öltözött veréstől megtépázott arcú fiatal férfi lépked rajta, a hold felé. Mellette vörösbérésű, fehér palástban egy másik.
7: Istenek, Istenek, micsoda fertelmes halál. De mondd, kérlek, ugye ez a kivégzés nem történt meg igazán? Könyörögve kérlek, mondd, hogy nem volt.
1: Nem történt meg, csak rémlátás volt.
7: Megesküszöl rá?
1: Esküszöm.
7: Ez nekem elég. Elég.
1: És feljebb, egyre feljebb emelkedik a hold felé, magával vonva utitársát.
5: Elég!
1: A holdfény felszökik, hold folyam árad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szögdécsel.
5: Elég! Ez nekem elég!
1: A hold áradatból egy mesebeli szépségű nő válik ki, és egy riadt, borostás arcú férfit vezet kézen fogva lefelé.
7: Esküszöm.
5: Megesküszöl rá?
1: Csak rémlátás. Nem történt meg.
5: Ugye nem volt kivégzés?
1: Nem volt. Mester, így végződött tehát?
7: Így végződik, tanítványom.
5: Így?
1: Látja, minden jó lett.
5: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Megcsókolom a homlokát.
1: Margarita! Az asszony hátrál, távolodik, és útitársával együtt egyre emelkedik a hold felé. A hold kitör magából. Fény áradatot zúdít le. Mindenfelé fröccsen a fény. A szobát hold árvíz lepi el, egyre emelkedik. Már az ágyamat is elönti.

0: reggel nyugodtan, egészségesen ébredek. És a következő holttöltéig nem háborgat semmi. Elhangzott a Mester és Margarita. Mihály Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás.
1: A mester Darvas Iván volt, Margarita Rutkai Éva, Voland Básti Lajos, Iván Stankai István, Azazello Hauman Péter, Korovjov Agárdi Gábor, Behemót Harkányi Endre, Lévi Máté Ambrus András, Pilátus Latinovics Zoltán, nyomozó Verebes Károly.
0: A rádiójátékban közreműködött Balázs Samu, Bazilides Zoltán, Fónai Márta, Galgóci Imre, Gál János, Gera Zoltán, Gyarmati Anikó, Jákó Pál, Jó László, Kőműves Erzsi, Kulcsár László, Láng József, Lengyel Erzsi, Márkus László, Orsolya Erzsi, Őze Lajos, Pató István, Páncél Pál, Peckai Endre, Pécsi Blanka, Pogány Margit, Raksányi Gellért, Rákosi Mária, Rosti Magda, Sebestyén Mihály, Szatmári István, Szilassi Gyula, Szó György és Táncsics Mária.
1: A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János, Sárosi Tamás és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
2: A befejező rész hangzott el. A rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2001. április 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Szergej Alekszandrovics Jeszenyin verseit Bálint András és Kertész Péter olvassa fel.
1: Szülőföld sívó homok. Szülőföld sívó homok, utat temető, fák homályán klastromok, árva legelő. 4-5 ház, reménytelen, porlepet sövény. Szarufákon veresen tajtékzik a fény. Véngerendán zsupkalap, málló ház felett. Zöld penészre hint a nap aranypettyeket. A homályos ablakot holló szárny veri, zöld ingét egy bodza ott szélbe lengeti. Mese volt csak, úgy hiszed, egész életed, s róla csak a fűzizeg múló éneket.
2: Elindulok. Elindulok, szelíd zarándok, mezitlábas szegény legény, amerre úsznak zsenge ágak, nyírfaderék fehér tején. A földet véges végig mérem, követve képzelt csillagot. Közelgő jó sorsom remélem, míg rostáblák közt ballagok. Piros almát emel az égre a hajnal hűvös tenyerén, kaszások indulnak a rétre, énekük lassan ring felém. Falusövény mellett haladva csöndes igéket mormolok. Százszor boldog, ki elfogadta a tarisznyát, vándorbotot, boldog, kid gyér öröm vigasztal, barát, ellenség elfeled, kid dűlő, mesgyekő marasztal, s ki csak kévéknek hajt fejet.
1: Itthon vagyok. Itthon vagyok. Együtt megint a tűnődő szelíd vidékkel. A hegy mögül még visszaint a fürtös alkony lágy kezével. Szállnak bozontos fellegek, az eget lassan átalússzák. Nyomukban csöndesen lebeg, s rám hull az esti szomorúság. A fénylő templom kupolát beszövik fonnyák kékes árnyak. Sok régi pajtás, jó barát, ó, merre tűntél, hol talállak? Évek kötfala eltakart, mentetek sorra mindahányan. Csak a víz tud még régi dalt, zubog a vén malomlapáton. Még lassan ellep a sötét, s a szelek gyöngen ádat törnek, örökre elszállt évekért könyörgök a gőzölgő földnek.
2: Szülőfalum. Szülőfalum fáraszt nagyon, hívnak hajdinás messzi tájak. Viskómat egyszer elhagyom, fölcsapok tolvajnak, zsiványnak, megyek fürtös napok nyomán nyomorúzukban lelni békét. Ellenem tör jó cimborám, csizmája szárán feni kését. Nap ömlik el, nap és tavasz homoktól aranyos dülőkön. Küszöbéről elkerget az, kinek nevét remegve őrzöm, s megtérek újra, szótalan, ebben-abban vigaszt keresve, ingemmel felkötöm magam, s beföd egy zöld homályú este. Ezüst füzek a kert alatt busa fejüket lekonyítják, eltemetnek tisztátalant, a siratót kutyák vonítják, megáll a hold a tó felett, evezőjét a vízbe ejti. Oroszföld tovább sír, nevet, s hogy voltam egyszer, elfelejti.
1: Bokraink közt. Bokraink közt már az ősz barangol, kóró lett a fényes laboda. Zizegő, szép zapkéve hajadról, nem álmodom többé már soha. Arcot haván bogyók bíbor vére, szép voltál, te kedves illanó. Szelíd, mint az alkony puha fénye, s fehéren sugárzó, mint a hó. Szemed magvai kihultak régen, Neved a törékeny messze szállt. Gyűrött sálam őrzi már csak híven fehér kezet hársméz illatát. Amikor a háztetőn a hajnal macskamódra lustán lépeget, emlegetnek tűnődő szavakkal vízimanók dúdoló szelek, kéklő esték azt suttogják rólad, álom voltál, elhaló zene. De tudom, aki formálta vállad, fénylő titkoknak volt mestere. Bokraink közt már az őszbarangol, kóró lett a fényes labada, zizegő szép zapkéve hajadról, nem álmodom többé már soha.
2: A ménes. A dombsoron lovak dobognak át, fújják a völgybe szét napok aranyporát. Lerontanak, s hol reng a kék öböl, sörényük olvad szurka szétömöl. Nézik a víz csillámló fodrait, nyakukba most a hold ezüst pányvát hajít. Árnyától megriad a ménes, elrobog, a kelő nap felé sörénye fellobog. A lófejek körül a tavasz napja zeng, a bögölyhad még álmosan kereng, de este már csípése mérges, fülét lesunja, fölnyihog a ménes, patarobajlik, egyre élesebben felcseng a hang, és elhal a füzesben. A víz a csillagos nagy égig tornyosul, tükrére bőgölyök hamu esője hull. Réten az alkony fáradt kék jeleng, sípja szaván a pásztor elmereng. Figyel a ló, lehajtja nagy fejét, hallgatja csöndesen a pásztor énekét. Visszhang harangja zeng, finoman rezzenő, üzen a széllel egy sosem legelt mező. Szeretem nappalod, borongós éjjeled, rólad zengek hazám tűnődő éneket.
1: Dűlők álmodnak. Dűlők álmodnak piros alkonyokról, bokrok tövén kék kutatás a köd. Kunyhóanyóka csend kenyeret morzsol, tűnődve rágja ajka a küszöb. Az őszi fagy szelíd még és szemérmes, szérüs kert alján lopva lépeget. Kéklő ablakból szökhajú legény les, surrogva szálló seregélyeket. Zöld füstöt ont a kémény langyos kelyhe, veresen izzik a kemence mély. Kutatva jár a szél, sehol se lelve valakit, akit elnyelt rég az éj. Valaki elment. Cserjés sűrűjében nem jár zörögve csorbult lomb alatt. Sóhaj szakadt fel, útra kél az éjben, s egy borzas bagoly csőrén fennakad. A csend sűrű, már szunnyadoz a pajta, deres út hímzi a síkos mezőt. Zizegve sír a vékony árpaszalma, el-elbólintó tehénkék előtt.
2: Eső és förgetek hazája. Eső és förgetek hazája, fölötted kóbor csend borong. Mint dagadó cipó, a tájra úgy domborul a sárga hold. Laboda vadpirossal lángol zsíros göröngyű földeken, lassúdan ringó felleg ágon a csillag, érett szilvaszem. Nagy utak messze visznek engem, szembe csap földem, bánatod. Érzem, feszülnek kék vizetben tavaszi tajtékzó habok, az ingoványon megforognak, suttognak örvényes ködök. De szót nem értő állatoknak fájdalma ül a táj fölött.
1: Esőseprű. Esőseprű gyűjti garmadába lapájon a fűszfa szemetet. Lomb esővel csapkodj te garázda, bús szilaj szél. Egy vagyok veled. Szeretem a bozót kék homályát, sűrűje, mint szundító bivaj, súrolja a fák erős bokáját zöld hasával, dúslombjaival. Őszi bokrok, veres szőrű nyájam. Rólad szebben senki nem dalolt. Látom, ott az alkony aranyában emberláb nyom vissza fel a part. Kék hazámat, mindig őt szerettem. Dalom kincse mind övé marad. Füveivel megszelidítettem fájdalmam a véri vóvadat. A holdvödre leperek kötélen, nyires langy tejében elmerül. Kitárt karú fa kereszt az éjben, megfojtja, ki tövéhez kerül. Dombtetőkön félelem barangol, rablók sötét lelke kódorog. Mi vélettem? Jól tudom magamról, pusztai vadlókötő vagyok, nézd az éjben tajtékos virágok, bodzabokor habja felpezseg. Látom magam, kereszt úton állok, szöges bottal utasra lesek. Foszlik hajam szín aranybozótja, versek malomkövét forgatom. Vagyok szívem veszni ítélt fogja, dalaim a börtönudvaron. Szél, suhogj, ne félts, te nyughatatlan, csapkod rám a rongyolt levelet. Ha költő is, vadlegény maradtam, dalaimban egy vagyok veled.
2: Huhog ősziesen. Huhog ősziesen a bagoly, belereszket a puszta vidék. Már lesben az ősz valahol, nyűvi fosztja hajam sűrűjét. Szomorúak a kék topolyák, huhu hanggal a puszta üzen, a holdanya bontja haját, s fia válla mögött lepihen. Vacogok majd lomptalanul sűrű csillageső hűvösén, dalom elkopik és megavul, ún az ifjús elhagy a vén, új dalnokot küld a falum, új dalt terel erre a szél. Susog ősziesen, szomorún, zizeg ősziesen a levél.
1: Jó csillagom ragyog sokáig, szitált, szitált hűs fényedet. A temetőben gödörásít, a szív homok lesz, szétpereg. Olyan vagy őszi fényű csillag, mint réteg sóhajtó szava, mikor itreket darvak sírnak, s zokog velük az éjszaka. Úszik az égen lassú ének, a fák közül a domb alól, szülőfalum, ti drága rétek, hazátlan fájdalom dalol. S az ősz, az aranyfürtű dajka, érlelve nyírfa törzsborát, levélzáporral megsiratja, kit szeretett, s kit elbocsát. Tudom, tudom, hogy nem sokára kimérte rám, kimérte ránk, engem is hív, s ölel magába dülöngő cinterem palánk. Kilobban csillag őszi lángod, szívem homok lesz, permeteg. Sírkövemre vidám barátok, vidám strófákat költenek, síri álmomban dermedezve én így dicsérném magamat. Szülőhazáját úgy szerette, mint vén korhely a poharat.
2: Aranylik őszül. Aranylik őszül már a nyíres, hallgat a levél nyelven suttogó liget, s a szomorúan messzehúzó darvak nem intenek már vissza senkinek. Miért intenének? Száz úton csatangol az ember, megtér, s útra kél megint. A kenderáztató az elmenőkre gondol, sötét tükrébe széles holt tekint. Állok magamban, ősztarolt a réten, elring a széllel a darucsapat. Végifjúságom tájait idézem, de nem sajnálom, ami ott maradt. Nem sajnálok sok szerte gurult évet, se lelkem habzó virágfürtjeit. Kint őszi berkenyék mágiái égnek, de fáradt lángjuk senkit sem hevít. Lobog a bokrok piros bóbitája, csak sárgulnak, de élnek a füvek. Mint vetkező fa lombjait dobálja, bágyat szavakat ejtek, pergetek. S ha szavaim az idő elsöpörte, lom lesz belőlük, száraz garmada, mondjátok így, elhallgatott örökre az aranynyíres szép levél szava.
0: Szergej Alekszandrovics Jeszenyin verseit Rab Zsuzsa fordításában Bálint András és Kertész Péter olvasta fel, szerkesztette Puskás Károly, rendezte Dobai Vilmos. A felvétel 1975-ben készült, és utoljára 1975. szeptember 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
5: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
6: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
5: Orlen! Mindig veled az úton! A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
7: Kilenc óra. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az Agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabálymódosításáról is. Napirenden szerepel még a járványügyi készültség előírásainak megváltoztatása és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Miliband-et, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Elődje Yvette Cooper az egészségügyi miniszteri tisztséget tölti be. Andy Burnhamnek tegnap adott kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodó. A volt manchesteri polgármester kinevezése után telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, akit manchesteri látogatásra Angliába hívott. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikre, egyebek közt az alkoholra, a tej- és mezőgazdasági termékekre, bútorokra, papírra, továbbá ruházati és textil termékekre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Több fegyvere is volt a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozót vágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Tovább nőtt a hétvégén Guyana partjainál történt kombaleset halálos áldozatainak száma. 27 holttestet már kiemeltek a hatóságok az Atlanti-óceánból. 69 embert élve kimentettek, közülük 32-en nem szerepeltek az utaslistán. 83-an eltűntek, őket továbbra is keresik. A komp feltehetően túlterhelt volt, a tragédiát túlélő kapitány drogtesztje pozitív lett. Őt, valamint a személyzet egy tagját őrizetbe vették, az ügyben vizsgálat indult. Az időjárásról: jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-23 fokot mérnek, a Dunántúlon nagyrészt felhős, máshogy derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, délen kevesebb napsütés valószínű. A borultabb körzetekben kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 24-31, késő este 16 és 25 fok között alakulnak majd az értékek. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Fidesz quid tibi prestat,
9: vitam eternam.
8: Ab renuncia satani,
9: ab renuncia.
8: Et omnibus operibus eius,
9: ab renuncio.
8: Et omnibus pompis eius,
9: ab renuncio.
8: Ego te linio oleo salutis in Christo Iesu Domino nostro, ut haberis vitam aeternam.
10: Hodivia, hodivia.
8: Deus omnipotens pater Domini nostri Iesu Christi.
5: Szent Hedvig harangjai. Horváth Péter hangját.

0: Kis felség, tekintsd a rajzot. Hegyek, síkok, folyók, tavak és tengerek. A föld nekünk rendelt fertájának képe. Itt élünk mi. Itt. Ahol a Duna délnek fordulva hömpölyög tovább országunkon keresztül egészen Nándorfehérvárig. Hol is délkeletnek veszi útját, hogy a havasalföld alatt ezegzugos ívvel kissé észak-kelet felé kerülve végül a Fekete-tengerbe jusson. Látod, Jadviga?
1: Hedvignek hívnak.
0: Ha lengyel királynő leszel, Jadvigának fognak szólítani.
1: Nem leszek lengyel királynő.
0: Nem tudhatod, milyen sorsot szán neked az úr?
1: De igenis tudom.
0: Honnan tudhatnád, szerelmetes kis királyné?
2: Mari,
3: mi van?
2: Nem tudok aludni.
3: Mondj el 3 üdvözlégyet és 4 miatyánkot.
2: Már elmondtam,
3: tucatszor,
2: és 6 hiszek egyet is.
3: Akkor fordulj a falnak, és fogd be a szád.
2: Mari.
3: Mit akarsz még?
2: Miért van az ember?
3: Hogy sokat lovagoljam. Aludj már.
0: Bárhová rendeljen is a sorsod, kis felség, ismerned kell-e földek rajzát. Figyelj! Tőlünk napnyugatra Krajna, Karintia, Stájerország, Ausztria. Északkeletre Morvaország, Szilézia. Itt fent az én szülőhazám, a szépséges Lengyelország, amelynek trónja felséges apád uradra szállt, hogy tőle majd vérei örököljék. Talán éppen te, Jadviga.
1: Hiába mondod, én cigánylány leszek, hajamba pénzeket vonok, mint a néném tavaly farsankor, és medvékkel táncolok.
0: És hogyan szelídíted meg a medvét?
1: Majd te megtanítasz.
0: Először is még apró medvebocs korában meg kell ölnöd az anyját.
1: Muszáj.
0: Aztán tüskés vasláncot vetsz a nyakába, forró parázsra állítod.
1: Nem fáj neki?
0: Csak éppen annyira, mint ahogy neked fájna.
1: Szegény kis medvebocs, ezt nem teszem vele.
0: Márpedig csak attól kapkodja a talpát. A fájdalom emléke táncoltatja, nem a csörgők és dobok.
1: Gonosz vagy, ha így beszélsz.
0: Te is gonosz leszel, ha medvédet táncoltatod.
1: Na jó, akkor nem lesz medvém. Majd te táncolsz nekem, Ladislau.
0: Na, nézzük a térképet inkább.
2: Mari.
3: Hallgass már, te béka. Hagyj aludni, olyan jót álmodok.
2: Meséld el. Hallod? Édesnéném.
3: Nem neked való, ahhoz te kicsi vagy még.
1: 5 éves múltam.
3: Majd a frátered mesél neked.
0: Lengyelhontól keletre, itt, a ruténok földje fekszik. Fölötte a hatalmas pogány litván fejedelemség.
1: Mi az, hogy pogány?
0: Pogánynak mondjuk, ki nem ismeri Krisztus urunk tanításait. Nem vallja a kereszt szentségét, miért is pokolra jut.
1: Jó, Jézus segítse mindet!
0: És atyád. Kázmér király oldalán már többször hadra kelt a pogány litvánok ellen, hogy megzabolázza és megtérítse őket Isten igéje és igája alá. De a litvánokon nem fog se vas, se tűz.
1: Az meg hogy lehet?
0: Mert erősek, mint a medvék.
1: Akkor parazsot kell önteni a talpuk alá.
0: És előbb megölni anyjukat, ugye?
1: Na jó, de akkor miként?
0: Ha majd lengyel királyné leszel.
1: Soha!
0: Ha mégis úgy rendelné az úr, a te dolgod lesz a litvánokat megtéríteni. Amíg pogányok, addig földjüket idegenek dújják a keresztes zászlók alatt. Vér és könny jut osztály részükül.
1: Mekkora az az ország, ahol a litvánok élnek?
0: Nézd, e szerte ágazó folyam a Dnyeper vidéke. Vilna, Minszk, Vityebszk, Kurszk, Kijev. Virágzó városok.
1: Hú, te jártál arra is?
0: Nézd, köröttük vége láthatatlan sztyeppék, aranyló búzamezők, csalitos, bozontos erdők és áthághatatlan rengeteg. Csodálatos föld.
1: Talán ott születtél, fráter?
0: Nem, nem, de 3 esztendőt töltöttem a litvánok között. Apám Kázmér király követjeként utazott Vilnába, én apródja voltam. Sokat utaztunk, le délre, egészen eddig, ahol az aranyhorda tatárjai uralják a földet, Moldvától keletre. Felséges atyád Lajos király Isten segedelmével hatalmas földön uralkodik. Nézd csak, kiszínezem neked.
1: Ne, ne pirosra fest, legyen kék.
0: Kékek a folyók felség, a tavak és a tengerek.
1: Akkor zöldre rajzolt, a piros a vérszíne. Nem szeretem a vért.
0: Legyen hát zöld, mint a szemed.
1: Ugye, hogy zöld?
0: Akár a smaragd.
2: Mari!
3: Szólok a Dajkának, ha nem hagysz aludni.
2: Félek egyedül.
3: Hogy volnál egyedül? A várban 700-an vannak. Mindenki alszik, csak te nem.
2: Miért ilyen nagy a hold?
0: Itt pedig a végtelen nyugati tengernél, ez Franciaország. Milyenre fessen? Legyen sárga, mint a nap? Fölötte e nagy sziget Anglia.
1: Azt csinál csíkosan, mint a vadmalac.
0: Nos, ez a két nagy ország...
1: Szeretem a sült vadmalacot.
0: A franciák és az angolok...
1: De nem?
0: Egymással hadakoznak, nemigen figyelnek felénk.
1: A pápa ura franciáknál lakik?
0: Igen. Az egyik Avignonban itt. A másik erre lent. Látod? E csizmaforma félsziget napnyugati partján, Róma felséges városában.
1: Te bolond vagy, fráter. Azt mondod, két pápa úr van.
0: Most éppen 2.
1: Két szent atya?
0: Orbán és Kelemen nevű.
1: És melyiket küldte a jó Isten nekünk?
0: Nos, ez nem ilyen egyszerű, Hedvig. A pápa úr valóban Isten földi helytartója, de... Erről majd máskor. Most a térképet figyeld. Itáliát narancs színűre festem.
2: Mari!
3: Mi van már megint?
2: Mikor jön az apapa?
3: Elvégezte a dolgát Hainburgban.
1: Mi dolga ott?
3: Ne mondd, hogy nem tudod. A te esküvődről tárgyal Habsburg Lipóttal.
1: Miről?
3: Vilmosnak hívják a vőlegényedet.
1: Én nem megyek férjhez soha.
3: Csak a fráteredhez, mi?
1: De ronda szád van.
3: Szebb, mint a tied. És cakkosabb.

0: alatnyi földért.
1: Ki kardot ragad, kardát alvész-e? Nem így mondja a szentírás?
0: De igen, kis szerelmem.
1: Hát akkor miért tanítasz folyton arra, hogy ki milyen erős, hogyan lehet legyőzni?
0: Azért, felség, mert aki királyi házba születik, annak erősnek kell lenni, hogy Isten országának hű mását megalkothassa az emberek között.
2: Mari!
3: Jaj, ne nyűszíts már, holnap vadászat lesz, erőt kell gyűjtenem.
1: De ha egyszer nem tudok aludni.
3: Gondolj a fráteredre.
1: Ha ilyeneket mondasz, befogom a fülem.
4: Jaj. A félszemű tatárlovász felültetett az álomra egyszer. Tudod, melyik az?
1: Melyik?
4: Az a karcsú fekete mén, amelyik a patkolókovácsot halálra rúgta Szent Jakabkor. Már az istálóban felültetett rá a tatár. Nem volt rajta nyereg. Fertály óra hosszat vágtattunk a hegy mögött. Olyan volt. Istenem, azt hittem, belehalok, de nem.
1: Egyszer még leesel alulról, és nyakad szeged.
4: Én? Nincs olyan ló a föld kerekén.
0: Most pedig, hogy megértsd, mit rejt a térkép, felviszlek a harangtoronyba.
1: Fráter!
0: Igen, kis felség.
1: Add a kezed!
0: Inkább az ölembe kaplak, úgy viszlek föl a lépcsőn.
1: Ne! A hátadra inkább! Ne gyűl a lovam!
0: Na gyere!
1: Ja, gyerünk! Ja. Ne rítsd
0: és lukakad! Ja. Gyere, gyere, ülj ide, Hedvig! Az ablakba mellém! Így, így. Nem szédülsz?
1: Csak félek egy kicsit.
0: Ne félj, majd átkarollak. Így.
1: Milyen nagyok ezek a harangok. Én mindig azt hittem, akkorek, mint a csengetjük a szánkon.
0: Mert lentről láttad őket, messziről. Távolról nézve minden kicsinek látszik. Nézd, ott az erdő mögött a Dunakanyar.
1: Mint egy pántlika, amit a lovagok a kopjájukra kötnek a tornán.
0: Ide karcolom a vonalát. E kőre. Így. Látod?
1: Milyen ügyes vagy. Én soha nem tudnék ilyen szép vonalat húzni.
0: Dehogy nem, kis szerelmem. Az ember mindenre képes, ha erősen hiszi.
1: Mit rajzolsz meg én?
0: Ez itt ama hegygerinc, amit kevés nyeregnek neveznek. Oldalából fejtik a mészkövet. Látod? Mintha egy sebb volna a hegy oldalában. Ide rajzolom. Így. És a patakot is.
1: Ahol tavasszal pisztrángot fogtál nekem?
0: Hát még emlékszel?
1: A legyet én fogtam neked, hogy a horogra tűz.
0: Királyi légy volt.
1: A pisztráng pedig finom.
0: Nos, e kőbe karcolt rajz a térkép. Léptéke más, mint a mannak, amit a várban mutattam. De mindkettő pisztrángot rejt, erdei vadat, zöld rétet, ércelt teli hegyoldalt, és embereket, felség. Téged és engemet, szerelmes asszonyanyádat, királyapádat, nővéredet, tudós és lovagurakat, palotás kisasszonyokat, kézműves népet, kereskedőket, és a szántóvető jobbágyokat. Itt lakunk mind. A várban, amit a szent kereszt jelével rajzolok. Ide, így. Ha térképet nézel, mindig erre gondolj.
1: A keresztre?
0: A népre, aki ama vidéken él, és Isten békéjére szomjazik.
3: Mondd, te tényleg nem bírsz magaddal?
1: Nincs itt a dajkánk.
3: Persze, hogy nincs. Minden éjszaka kiszökik a kertbe a tatárlovászhoz.
1: Miért?
3: Hogy kakukkoljanak.
1: Tessék?
3: 5 éves múltál, és nem érted? Szerelmeskednek, te ló!
1: Mi az a szerelem?
3: Majd megtudod, ha nagyobb leszel.
1: Menni, Gerle!
0: Itt fészkelnek, a tető alatt. S ott kívül, nézd, az ott mind fegy.

0: lelkevészek. Isten madarai szeretik a harangokat.
1: Madár szeretnék lenni én is.
0: Hiszen az vagy, madárfióka.
1: Repülni. Hussz!
0: Hedvig! Jézus szennevére!
1: Megijedtél?
0: Ígérd meg, ha egy kicsit is szeretsz, akkor nem teszel többé ilyet. Kis híja, hogy le nem zuhantál.
1: Én csak repülni akartam.
0: Az ember nem tud repülni, Hedvig.
1: Jaj, de buta vagy te, Ladislau. Mindent elfelejtesz. A minap tanítottad, hogy az ember mindenre képes.
0: Vigyázz magadra, felség. Beleroppanok, ha bajod esik.
1: Te el tudsz pirulni.
0: Na, induljunk lassan. Mindjárt ebéd lesz.
1: Mari el tudná kapni innen a harangkötelét, s lecsúszna rajta. Zsupsz!
0: A nénéd vakmerő királyném, és szertelen kicsit. Te maradj szelíd, okos, és...
1: Figyelj csak, mi zúgít?
0: A dongó és a kék legyek.
1: Nem, a harangok suhognak.
0: Suhogni csak a pálca tud, királyném, a kard, ruhának sejme.
1: De hallom.
0: Talán a csöpp fület cseng. Na, induljunk lassan. Nagyon meleg van itt.
1: Igenis, hallom. Suhognak, súgnak, sustorognak. Fáfe, fáfe.
0: Az a krakói vár, s a várhegy neve.
1: Olyan, mint mikor ujjamat végig húzom a vásai ruhámon. Vagy mikor a gukta a késeket feni. Borzongok tőle. Nem, de mégis. És a fények.
0: Biztos, hogy jól vagy.
1: Ladislau.
0: Igen?
1: Ugye te mindig mellettem leszel.
2: Hedvig, hallod? Tudom, hogy nem alszol, ne légy ilyen utálatos. Kivered az álmot a szememből, aztán úgy teszel, mint a horkolnál. Hé, ez nem rendes dolog. Látom, hogy nyitva van a szemed, épp ide süt a hold. Hedvig, húga béka. Hé, mi van veled?
1: A hold a hetedik planéta, természet szerint hideg és nedves, a hamarságot jelzi, fehér szín és sós íz a hold.
2: Hiszen te reszkedsz.
1: A hold többet cselekszik mi bennünk, mint a többi planéták, mert a hold közelebb van hozzá.
2: Várj, hozok egy kortyvizet.
1: A harangok.
2: Csalogány éved a kertben, nem sokára pirkad.
1: A harangok sohajtanak, ahogy simogatja őket az Isten. Mindjárt zúgni fognak. Jönnek, értem.
2: Ne légy beteg.
1: Megint a fény, az ablakok.
2: Rosszat álmodtál.
1: Vavel, vavel.

0: Nos, leányom, örvendesz szívedben. Lipót herceg fia, Habsburg Vilmos, 3 nap előtt Hainburgban megkérte tőlem a kezedet. És te, Hedvig, nem is örülsz?
1: Amint parancsolod, és amint illő, éppen annyira.
0: Derék válasz. Jól vagy tanítva. Elégedett vagyok veled. Nos, halljuk, mit kérsz atyádtól jegyajándokul?
1: Bármit kérhetek?
0: Amit csak akarsz. Aratteli véreket? Hm? Ruhákat? Gyémántból való hajcsatot? Egy halastavat, várat? Tengeri gáját? Egy ezüst harangot?
1: Ladislaw frátát ad nekem, papa.
0: Hogy kicsodát?
1: A tanítómat. Add őt nekem örökre, papa.
0: Különös kérés. Ám legyen. Megkapod őt is. Legyen tied. Örök szolgálatodra rendelem.

0: Csak gyorsan, fráter, sokat teendő.
1: Hálatelt szívvel köszönöm kitüntető bizalmat, érsek úr, s a nagy kegyet, hogy alázatos szolgát gyónását meghalt.
0: Ne nekem köszönt, fráter Ladislau. Fontos és nagyhatalmú személyek folyamodtak ügyedben hozzám. Nem is tudom, miért éppen engem zavarsz ilyen csipcsup dologgal. Kivált most, midőn Lajos királyunk, áldjon meg az úr, ereje végén jár. És nekem fontos államügyekben...
1: Tudom, atyám, de kínzó titkomat nem merem más fülére bízni. Te bölcs vagy, és időskorod tapasztalása...
0: Madarság. Az évek nem számítanak. A szív nem változik a korral, fráter Ladislau. Minden ütése a bűn harangja. A feloldozás bármelyik papomtól megkaphatod. Vagy új divat szerint vásárolhatsz tucatnyi búcsú cédulát, szenterekjét, hogy megvásd magad a pokoltól. Ha ugyan van pokol, és ha létezik megváltás.
1: Van pokol. Én évek óta benne élek.
0: Mindannyian elkárhozunk. De addig fontosabb, hogy királyunk halódik. Nem éri meg mincent havát. Kié legyen az ország? Horváti János a délvidéken hadat gyűjt. Vencel, a cseh király, szintén mozgolódik. Erzsébet királyné erőtlen, Mária úgyszólván gyerek még, a kis Hedvig pedig. Ezek a gondok, fráter, nem az öröklét. De hát nem én gyónok itt. Hallja, mi az a nagy bűn, ami nem hagy nyugodni? Gyilok, méreg, csel vagy árulás? Legyünk túl rajta. Hányszor öltél?
1: Nem öltem embert.
0: Csalás, hűtlenség, tolvajlás, erdei rablás.
1: Soha, érsek úr.
0: Talán parázna vagy? Fiúkat szeretsz?
1: Nagyobb az én bűnöm ezeknél. És nem csupán feloldozást könyörgök, de tanácsot remélek, és vigasztalást.
0: Vigasztalás? Költői szó. Ám tartok tőle, fráter, hogy vigasztalan maradsz, amíg csak élsz. Törődj bele, de tanácsot talán adhatok.
1: Mint nyilván tudod, a királyi gyermeklányt, a Szűzi Hedviget tanítom, immár negyedik éve, lengyel és francia nyelvre, a csízióra, s mindam a hasznos tudományra, amelyeknek morzsáit összegyűjtöttem életem során.
0: Úgy hallom, jó tanár vagy.
1: Könnyű oktatni olyan tanítványt, akinek szíve ártatlan, elméje tiszta, s érzeményei...
0: A tárgyra, fráter, nincs időm fecsegni.
2: Miért fognak vívni?
1: Mert így szokás.
2: Jó van abban, ha pallosával nagyon sújtja egyik a másikat.
1: Harcban győzni nagy dicsőség, kis királyné. Felséges atyát sem által időnként sorompóba állni. Másfelől a győzői leszen a legyőző páncélja, lova és fegyvere, arhái, szolgái. A győztes lovag ekként gyarapszik.
2: S ha annak árvái maradnak?
1: Az árvák vigasztalódnak, felség.
2: Ugye te nem vívsz?
1: Nem, én nem vagyok lovag.
2: Milyen szerencse?
1: Csöndesedj el, kezdődik a bajvívás.
2: Nem akarom nézni.
1: Muszáj.
0: Helyes a gyermeklány szívét edzeni. Ez nem hiba és nem bűn, fráter Ladislau, hanem dicséretes dolog. Mi van még?
2: Miről mesélsz ma?
1: Egy gyümölcsről, felség. Hagymának hívják.
2: Ismerem. A bölcsek gyümölcse. Pörkölt húsokhoz aprített Tibold a szakács. A főzelékhez is finom. Mi a meséje?
1: Add kölcsön kis törödet.
2: Vegyed.
1: Nézd, mit művelek vele.
2: Meghámozod? Kiválod magját?
1: Megbontom. Itt. Nézd. Csupa levélből áll.
2: Kíváncsi vagyok, mit rejt a belseje.
1: Semmit, királyném. Mégis megkönnyeztet.
2: És mi a mese?
1: Bölcsek gyümölcse, mondtad, és így igaz. A messzi Kínában tanítá Lao Tina híres napkeleti mester az ő tanítványait az igazság ismeretére, s példaként kezükbe adta egy gyümölcsöt, mondván legbelső része rejti a titkok titkát. A tanítványok buzgón olvasták egy gyümölcs leveleit, miként az imént mi is. S végül csalódottan kérdezték a mestert, hol a titok?
2: És mit felelt nekik, Laotin, ha jól mondom a nevét?
1: Jól, kis felség, mert nagyon okos vagy.
2: Tehát?
1: a választ magad is tudod.
2: A titokra nem tudok felelni.
1: Laótin is így válaszolt. Nem tudok felelni, mondá. Ám bár azt sem merném állítani, hogy nincs titok.
0: Hát ebben se lelek hibát, Ladislau. Sőt, kifejezetten figyelemre méltó e történetecske. Magam is hallottam már a kínai bölcseletről, ám bár soha nem hallottam még Laótin nevét.
1: Mert nem ért ilyen nevű tanító soha, érsek úr.
0: Bocsánatos bűn, felejtsd el. Egyéb?
2: Ladislau! Nézd, nézd, mit találtam.
1: Szép formájú kör.
2: Mit csillog benne? Arany?
1: Nem hiszem, királyném, aranyat nem rejt ez a hegyoldal. Azt lent a parton a folyami homokból mossák. Mutasd csak. Különös lelet.
2: Mi az?
1: Se alkimista, se tudós nem vagyok, de azt hiszem az ércet, amelyet csillogni látsz a kőben, réznek hívják. A harangöntők vasat kevernek hozzá, s csak ők tudják mi mindent még, hogy bronz legyen belőle.
2: Tört ketté nekem.
1: Ahhoz én nem vagyok elég erős.
2: Dehogy nem. Kérlek, próbáld meg. Kedvemért.
1: Jó. Hiába, nem megy.
2: Add ide.
1: Ugye a Hedvig, a te csöpp kezeddel? Nagy Isten.
2: Ketté repett.
1: Ilyen csodát még.
2: És éppen középen.
1: De hát miként?
2: Tessék, neked adom az egyik felét, ha nem veszíted el.
1: Híven megőrzem, felség, halálomig.
0: Fráter, ne bőszíts, és főként ne untass. Mit különös van abban, hogy egy kő ketté reped?
2: Néném szerint atyánk azért vívta haddal Nápolyt és Velencét, mert szerelmes volt a nápolyi Johannába.
1: Bolondság! Apád azért vívta háborúit Itáliában, hogy a dalmát partok kereskedőinek jogát biztosítsa az Adrián.
2: Te itt tanítod.
1: Elég csak a térképre nézned, hogy meglásd, mi az igazság.
2: Hát nem tudom, Ladislau. Velence itt van. Nápoly meg itt.
1: Ugyan, kis szentem. 9 esztendős leszel mindszent halálban. Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy felfogd, mi a szerelem.
2: Azt hiszed, Ladislau.
0: Nem értem, fráter, mit kerülgetsz? Meséid ártatlanok, és oly könnyedek, mint a lég.
1: Látszólag, érsek úr. Ám ártatlannak tűnő együttléteink során oly titok nyitjára jöttem, amelynek tudása elveszett.
0: Ezzel se untas, fráter. E titkot mindenki ismeri. Hedvig nyavaja törős. Ez szent betegség. A választottak közül sokan szenvedtek tőle. A szent elragadtatás kegyelmi állapot. Idő előtt megérlel szívet, lelket és felfogást.
1: Én nem erről a titokról beszélek, érsek úr.
2: Különös érzés ez, Ladislau. Mielőtt a harangok elszólítanának, hirtelen elgyengülök, gyomrom én melyek, szédülök, forogni kezd velem az ég, aztán minden lelassul, mintha meg akarna állni velem az idő.
1: És miről beszélnek a harangok, felség?
2: Néha tisztán értem, amit a szívembe súgnak. Máskor csak homályos képeket dobnak elém. Mintha ablakártyán néznék keresztül. És néha elragadnak. Olykor hallom suhogni az angyalok szárnyát, ahogy repítenek. Vável, vável! Végül egy nagy teremben állok. Az ablakok nyugatra néznek. Mögöttük az izzó napkorong lebukni készül. Mintha vérben fürdenének a kárpitok.
1: Kis madaram.
2: Az ajtón belép egy ember. Akár egy medve, olyan hatalmas. Farkas bundája, csupa hó. Ladislau, ugye soha nem engedett, hogy bántsanak.
1: Inkább meghalok, királyném.
2: Ne légy rossz, Ladislau, és ne halj meg. Ígérd meg, hogy élni fogsz.
1: Krisztus hétsebére esküszöm. És e kőre itt.
2: Hát még mindig őrzöd.
0: Fráter, te szándékosan dühítesz. Mi rossz van abban, hogy megőrzöd egy gyermek ártatlan ajándokát?
1: Nem csak azt. Minden szava itt kering a fülemben. Arca lehúnyt személyem mögött ragyog. mozdulatai nem múló hullámokat keltenek szívemben.
0: Hány éves vagy te, Prater?
1: 39.
0: Ne haragudj, ha mosolygok. És neki is bocsásd meg, ha kinevet.
1: Hát épp ez az, hogy nem nevet ki.
2: Fésülj meg, Ladislau.
1: Inkább a dajkád, vagy valamely palotás kisasszony.
2: Ügyetlenek. Én azt szeretem, ha te fésülsz.
1: Nem tehetem, királyném.
2: Itt a fésű. Tessék, bontsd ki a hajam.
1: Hedvig, könyörgöm.
2: Húzd ki a zsatot, Ladislau, és fúj nekem cofokat, mint tavaly Szent Ivánkor.
1: Most nincs Szent Iván, és a kezem is remeg.
2: Miszor félsz?
1: Nem való. Egy meglett férfinak kislányokat fésülnie.
2: Na nézd már, 2 éve még minden nap megteted, és esténként az ágyamhoz ülve meséltél. Vagy nem szeretsz már? Akkor gyerünk, vedd a fésüt és mesélj.
1: Mit akarsz hallani? Tébai remete Szent Pál történetét, akinek erekjéit Velence a hódolati eléjül elküldette a minap, vagy mit?
2: A Bibliát idéz.
1: Melyik részt? Timóteuszt vagy a Zsoltárok könyvét?
2: Salamont, az énekek énekét.
1: De felség?
2: Ne felejtsd el, hogy az enyém vagy. Teljesítsd parancsomat.
1: Melyik versre gondolsz?
2: Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre.
1: Mint egy pecsétet a te karodra.
2: Csókolj meg, Ladislau.
0: Megtörtént?
1: Nem, nem.
0: Soha?
1: Álmomban azt hiszem. Bár nem tudom, mikor vagyok fent, és mikor álmodom. Mindenkor csak az a szem, az a hang, az a kis kép.
0: Elég. Német lovagok állnak a várban. Hajnalban elbocsátom őket. A kereszt jegyével indulnak Litvániába, téríteni.
1: Nem értelek, püspök úr.
0: Te is velük mész.
1: Miként mehetnék? Tisztem és fogadalmam.
0: Eloldozlak, Fráter Ladislau. Az éjféli harang szó már ne találjon itt.
1: És csak elbúcsúzom tőle, és felkészülök.
0: Semmi búcsú, és semmi készülődés. Dolgod úr rendelem, hogy a keresztesek előtt haladj félnapnyi úttal, és gondoskodj éjj szállásuk felől. Azonnal indulsz.
1: De érsek úr, nem kérhetek.
0: Nem kérem, hanem parancsolom. Lovászom ellát mindennel, amire szükséged lehet. Egy apródot is melléd adok. Ne aggódj, nem leány és nem királyi sar. Egy szerecsen fiú. A Szentföldről küldték nekem. Bőre síma, mint az ében. Úgy mosolyog, mint egy leopárd. Nagyon kezes. Vidd magaddal, messze tőlem.
1: De hát...
0: Isten óvjon.
1: Dicsértessék a Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ladislau!
1: Én se, úr!
0: Csak az út vigasztal, ha ugyan van út, és van vigasztalás.
2: Mi az, hogy elment?
3: Ne dühöngj ezen, húgom!
2: Ő soha nem hagyhat el. Megesküdött Krisztus 7 sebére, és a körre itt, amelynek belsőben...
3: A püspök úr feloldozta minden kötés alól. Egy szerecsen apródot rendelt mellé.
2: Tüstén nyargaljanak utána, és vasra vehetne hozzá
3: kell. Belármász, Hedvig, mert pánát teszek a szádra.
2: Folytsák a pisztrángos patakba, törjék kerékbe, kiváltszem a helyét, bagarak lepi.
3: Hallgass, mert eret vágatok rajtad azonnal.
2: Harangok hangja kergesse. Üzze, halljon meg 7-szer, tűzben, vízben, ló alatt, pogányvasától, kötéltől, pestis tépetestét, vadállat szaggassa tagjait.
4: A király megfaglal!

0: Harangok hangja kergesse üsze, halljon meg kétszer tűzben, vízben, ló alatt pogány vasától, kötéltől, pest is tépje szét testét, vadállat.
1: Királynő!
0: Mi az? Miért zavarsz, amikor imádkozom?
1: Rossz hírek, felség.
0: Ladislau? Megtalálták?
1: Nem, királynő. A hírek nem a fráterről beszélnek. Ő nyomtalanul eltűnt Litvánia földjén.
0: Küldj újabb követeket utána.
1: Hiába, felség. Lassan 2 éve már, hogy királynőnk lettél. Azóta 7 csapat kutatta elveszett tanítód nyomát, de...
0: Hát kutassa még 7x7, és azután megint 7.
1: Nem küldhetünk el több vitézt Krakkóból királynőn. Kivált most, hogy a hírek szerint...
0: Felkent királynőd vagyok. Minden lengyelek uralkodója, akit számtalanszor esküdtetek rá, nem csak hódoltok, de szerettek is.
1: Így van, királynőm. Szívünkben szent vagy. Szűzi erénye...
0: A nap 24 órájából 20-at töltök éberen. Betegeket ápolok enkezemmel, hogy példát mutassak a felebaráti szeretetre. Elsimítok minden belviszályt, mint a forró fejűek keltenek. Megerősítettem a nemes urak kiváltságait. Kereskedelmi engedélyeket kaptak tőlem az északi városok. A tudós uraknak akadémiát alapítottam. A vilnai és krakkói templomoknak számolatlanul küldtem a pénzt. A pápa úr engedelmével nagyjátettem a szerzetes rendeket.
1: A nép rajongja is ezért, felséges személyedet.
0: És mégis megtagadád egyetlen kérésemet.
1: Felesleges kutatni azt, ki meghal.
0: A fráter él.
1: Nem lehetek nyomára.
0: És mégis él. Ha az úr magához szólítaná, azt megjelentenék a harangjaim.
1: Tudom, mit érzel, felség.
0: Nem tudhatod. Most elmehetsz. Mi az, még mindig itt vagy?
1: Muszáj a hírekről szólanom veled, királynő.
0: Talán nem fejeztem ki elég világosan magam a nyelveteken. Magam akarok maradni. Hát ennyi örömöm sem lehet. Hol van az megírva, hogy egy uralkodónak... Jól van, bocsáss meg. Tudom, hogy hű vagy és szeretsz, mégis bántalak, szégyellem magam. Mondd a híreket.
1: Mint azt jól tudod már, Mária nénédet lemondatták a magyar királyi trónról, és Demeter érsek megkoronázta Durádzói Károlyt Fehérvár városában. Ez karácsony havában történt. Most érkezett az újabb jelentés, mely szerint Károly király urat megölette nénéd és asszonyanyád.
0: Mi ez a harangszó?
1: Horváti János Macsói bán. A hírek szerint hadat gyűjt felséged nénye ellen. Ha a térképre nézel...
0: Tudom, mit rejt a térkép. Imádkozni fogok a békéért.
1: Attól tartok, felség, hogy az nem lesz elég. Te szent vagy, jó és becsületes. De így zavart időkben erő kell a trónhoz. Határozott és kíméletlen férfi kéz, hogy lesújtson. És most, hogy nem áll mögötted a magyar erősség, férjhez kell menned, Jadviga.
0: Férjnél vagyok már. 5 éves voltam, amikor Hainburg városában kihirdették, hogy Habsburg, Vilmos és én...
1: Az névleges házasság volt csupán, és egyik pápa úr sem erősítette meg. Vilmos herceg szinte gyermek még, de te már asszony lehetnél.
0: Soha.
1: Muszáj, királynőm. Ha nem teszed, elvész Lengyelország, s te is elveszel vele.
0: Miért? Miért szól a harang? Körbe keringi a várhegyet. Miért?
1: Jagelló urat köszönti, felség.
0: Ulászlót?
1: Litvánia fejedelme a Vavelhez közeleg, hogy meglátogasson, és előtted tiszteletét tegye.
0: Ki hívta? Hogy merészel?
1: Fejedelmi ajándékokat hoz neked, királynőm. Jeges medve prémjét, hideg tűzű gyémántokat.
0: Nem érdekelnek és... a prémek, az ékszerek.
1: Nem utasíthatod vissza hódolata jelét. Az sértés.
0: Ez pedig árulás.
1: Csak a szükség, Jadviga. Muszáj fogadnod őt.
0: Előbb fogadnom. Azután elfogadnom. Így érted, ugye?
1: Mondtam, hogy rossz híreket hozok. Fontold meg őket, felség. Ha kezedet nyújtanád Jagelló úrnak, Lengyelország és Litvánia egyesülhet.
0: A litvánok nem vallják Isten szerelmét. A térítőket tűzzel és vassal fogadják.
1: Mert a térítők, Isten bocsássa meg, tűzzel és vassal hirdetik az igét. Jagelló úr
0: viszont... Ki ne mond még egyszer a nevét?
1: Hogy türelmét és irántunk való jó szándékát ekként is jelezze, 200 fogoly keresztest és sebesült lengyel vitézt hozott magával, hogy rabláncukat megoldja egyetlen mosolyodért.
0: Jól van. Akkor majd mosolygok. Ha ugyan tudok még.
1: A nyugati teremben minden készen áll már. A háznagyúr brokát szőnyegekkel díszítette a falat. Felsége trónszéke az ablakok előtt áll, hogy a hegy mögé bukó napkorong vörösre fesse.
0: Vav.
1: Jó szóval, felség!
0: Mennyi időm van még?
1: Egy óra múlva kezdődik a fogadás.
2: Felséges királynőm!
0: Nem kell a fésűd, hajamhoz senki nem érhet.
2: Tudom, királynőm, én csak azért...
0: Tükröt se kell!
2: Engedelme!
0: A ruhámat is magam kapcsolom be.
2: Egy fiú szeretne szólani veled, királynőm.
0: Senki most!
2: Egy szerecsen szépség, ki lengyelül beszél.
0: Lakasd jól! A háznagy kerítsen neki éjjeli szállást, de most sietnem kell.
2: Jól lakott már, úrnőm. Szállása is van a lovaknál, hova a Litvániából megtért foglyokat terelték.
0: Miféle foglyokat?
2: Jagelló úr kíséretében sebesült keresztesek, és...
0: Egy szerecsen fiú?
2: Én mondtam neki, hogy most nem tudott fogadni, de úgy dorom volt, mint egy pár röckölyök, és ezt a követ mutatta.
0: Ladislav!
2: Mi lett, királynőm?
0: Hol van? Merre? Vezess azonnal! Ladislav! Ladislav!
1: Nem reméltem, hogy látlak még.
0: Gyógyítót ide, de tüstént! Fussatok a királyi orvosért! Maga a Skardimierzi Stanislav atya jöjjön, de azon múl!
3: Ő a szabad tudományok krakkói doktora. Híres orvos. Ő biztos gyógyírt hoz sebedre.
1: Milyen gyönyörű lettél.
3: Ki tette ezt veled? Ki merte? Hiszen nem is vagy lovag. Milyen pogányvas járta át a teste?
1: Kismadár.
0: Hol késik az a kuruzsló? Mondjátok neki, 100 ispotályt állítatok, a kéri csak siessen.
3: Mit állít ez a máli fekete fajankó?
1: Ne bánst őt, szerelmetes kis királyném. Igaz, hogy nem keresztény, de fekete varázsigéivel ő tartotta bennem a lelket az úton, hogy megérjem ezt a percet. Noha nem érdemeltem.
3: Nem ezt, de mindent. Ha felgyógyulsz, tanácsadom leszel és tanítasz tovább.
1: Nem tudok én már tanítani. Tanulni se. Csak azért akartam megélni ezt a percet, hogy még egyszer lássalak. És hogy megvalljam. Nem a hűtlenség hajtott messze tőled, hanem...
3: Ne fárazd magad a szóval. Azonnal átvitetlek a királyi lakba.
1: Ne aggódj miattam. Én úton vagyok már. Mert igenis, van út, és van vigasztalás.
3: Megígérted, hogy nem halsz meg. Emlékszel?
1: A toronyban, ahonnan majdnem elrepültél.
3: Azt kellene repülni, szökni innét. A harangok szavára, angyalok szárnyán.
1: Királynő lettél, Jadviga. És ez mindennél fontosabb.
3: Nem úgy volt.
1: De úgy.
3: A hagyma gyümölcs.
1: Kis madár. Nos, királynő, mit felelsz a hódoló Jagelló nagyúr szavára?
0: Figyelmez, Ulászló, s ti mind köröttem hűséges lengyelek. Íródák, jegyez királyi szómat, hogy a hírnökök híven vihessék a négy világtáj felé. Lajos magyar király leánya voltam. Fráter Ladislau tanított mindenre, amit tudok. Szerettem őt, mint gyerek. És szeretni fogom holtában is holtomig. Szerelmem harangjai ő érte szóltak. Szívemben mostantól csend lakik. E csendet híven megosztom veled, Ulászló. És nem leszek boldogtalan. Mert tudom, hogy a népet és Isten békéjét szolgálom azzal, ha hitvesed leszek. Ne fújjatok még harsonát, és várjanak a harangok is. Igent mondok neked, Ulászló, ha meghajtott fejed egyetlen kérésem előtt.
1: Mi volna az, királynő?
0: Ha a térképre nézel, litvánok fejedelme, láthatod országod s országom földjét. Láthatsz folyókat, termősíkságokat, bányás hegyvidéket, városokat, melyek helyét az én tanítom. Krisztus vigyázza holtában is. Keresztel jelölte a térképrajzokon. Nos, azt kívánom, hogy a kereszt jelét ne csak a térképre írjuk, de minden alattvalunk térjen Krisztus hitére litván földön is, hogy közös birtokunk Isten országának hű mása lehessen. Olyan vidék, ahol élő igazság, baráti béke és csöndes szeretet lakik.

0: Szent Hedvig harangjai. Horváth Péter hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Hedvig, Hadnagy Anna és Nagy Mari, Mária, Hedvig nővére, Migáli Szilvi, Lajos, magyar király, Tóth Sándor, Fráter Ladislao tanító, Blaskó Péter, Demeter, esztergomi érsek, Jordán Tamás, Ulászló, litván fejedelem, Horváth Péter, udvarnok Krakkóban, Végvári Tamás, palotás kisasszony, udvarhölgy Krakkóban, Gubás Gabi. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette, zenei munkatárs Demjén Erzsébet, a rendező munkatársa Ószer Imre, dramaturg Sári László, rendezte Horváth Péter.
1: A hangjáték 1998-ban készült, és utoljára 2016. augusztus 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Reklámot hallottak.
5: Tíz óra. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetegységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Az ülés később Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával folytatódott, az elmondottakra a pártok frakcióvezetői röviden reagáltak. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy elvállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter, az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait, és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. Pótvizsgára kényszerülő diákoknak indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A programot a legszegényebb településeken szervezik meg a tanulási nehézségekkel küzdő iskolásoknak. A cél, hogy csökkentsék a bukások számát és az iskolai lemorsolódás arányát. Az úgynevezett jelenlétpontokon évente 7500 gyermek kap egyéni segítséget a tanuláshoz. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tárlat az 500 évvel lezajlott ütközet előzményeit és történelmi, kulturális, vallási, valamint társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-éig látható. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hetes súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Márévár, a mecsek rejtett ékköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogy milyen módon tudnak segíteni. Az időjárásról. A Dunántúl nagy részén felhős, máshogy derült az ég. A borultabb körzetekben kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16 és 25 fok között alakulnak az értékek. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk. 10 óra múlt, 4 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Feltételes megállók, 6. rész. Az új irodalom első halottja, a Hajnóci legenda.

0: kopog, suhog az eső. A szolga ott áll az oltár nyerskőlapja előtt, kezében friss vízzel telt rézkorsó, három szál virág. Óvatosan a kőlapra helyezi a korsót, igazgatni kezdi a virágot. Hátra lép, nyelvét kidugja, oldalt biccentett fejjel nézi a kőlapot. Elfordítja a fejét, gyors, nesztelen léptekkel eltűnik egy oldalhajóban az oszlopok között. Az asszony a templomajtóban áll, nézi a vénasszonyt és a fiút. A fal mellett lépkednek, a vénasszony lassan, botjára nehezedve, a fiú leszegett fejjel.
1: A fiú leszegett fejjel követi. Az asszony előredől, a közeledőket nézi. Lassan elhaladnak előtte. Az asszony hátra simítja vizes haját, nézi a sántikáló banyát, a mögötte lépkedő fiút, míg csak az esőverte kocka köveken látni vél valamit. Lábujjhegyen belép a templom ajtón.
2: Körülkémlel
1: egy oszlop
2: mögé húzódik. A kőlapon álló korsóra pillant. Egy kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét. Táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti.
3: Miguel Rios. Hirtelen fékezett a busz, márai megmarkolta a kapaszkodót. Freedom. Márai a bal karjára hajtogatott, bélelt autós kabátra nézett, aztán félrekapta a tekintetét. Ezt a 3 éves vacakot meg nem veszi a használt cikk. Körülnézett, nem lát-e ellenőrt. Megvetette a lábát, elengedte a kapaszkodót. A zsebébe nyúlt és megtapogatta a készenlétben tartott kezeletlen jegyet. Jobb volt, mikor egyenruhát viseltek. Most inkább zsebben tartják a karszalagot. Mindenkire gyanakodhat az ember. Megpróbált valami pozitívan értékelhetőt fölhozni az autós kabát védelmében. Frissen vegy tisztított. Ez igaz volt. Márai alapos kimerítő tapasztalatok alapján plusz-minusz 20-30 forint tűrés határral állapította meg azoknak a holmiknak az árát, amelyeket rendszeresen időről időre elzálogosított vagy eladott. De hogy a holmit egyáltalán megveszik-e, azt a pillanatnyi kereslet kínálat a piac törvényei szabták meg. Október 19-én egy frissen vegy tisztított autós kabát Miguel Rios. Valahogy jó volt gondolatban kimondania az énekes nevét. Freedom. Aztán lefordította. Szabadság. Úgy emlékezett a Freedom szót Miguel Rios egyik számában hallotta, de ebben nem volt egészen bizonyos. Emlékezetében a Miguel Rios név elválaszthatatlanul összekapcsolódott a Freedommal és megfordítva. De ha, mint egy véletlenül a Freedommal magyarul is eszébe jutott, nem ringatta el a szokásos, valószerűtlen, könnyű részegséghez hasonló érzés. Megtört a varázs, amelyet nem a szavak pontos meghatározott jelentése, hanem idegen...
4: Fehér köpenye zsebéből nehéz kulcscsomót emelt ki, kiválasztott egy kulcsot, és a három közül a középső ajtó zárjába csúsztatta. Ügyeletes orvos, kezelő, férfi WC. Az ápoló a kezelőbe ment. Márai tanástalanul áldogált egy darabig a köves előtérféle helyiségben, az ajtók feliratait nézegette. Aztán az ablak felé fordulva folytatta a nézelődést. De valahogy félszegen, esetlenül forgatta a fejét, mint aki nem bizonyos abban, hogy ezen a helyen illendő, vagy egyáltalán megengedett-e a bámészkodás. Az ablak alatt fehérre mázolt asztal állt, körülötte 3 fehérre mázolt szék. Az asztalon üres konzervdoboz feküdt. Nyilván a hamutartó. Márai elhatározta, hogy cigarettára gyújt. Kezében a sportszatyorral az asztalhoz lépkedett, az egyik szék alá csúsztatta a szatyrot, és tétova bizonytalan mozdulattal leült a székre. Kabát zsebébe nyúlt, kihalászta a cigarettadobozt, a gyufát. Aztán ott állt előtte a posztó egyenruhás. Egy vaskosújú, piszkos körmű kéz nyúlt a cigarettát tartó keze felé. Márai a posztorruhás arcába nézett, és önkéntelenül hátrább kapta a kezét, nehogy megérintse a mocskos kéz. A posztoregyenruhás panaszos, követelőző hangon vonítani kezdett. Márai visszafojtotta a lélegzetét. A posztorruhásból csípős, pállott és áporodott bűz csapott felé, mintha a bűzt kibocsátó nyersanyagot külön elvermelték és gondosan rothasztották volna. Lopva a kékes szürke, fásott posztó papucsokra nézett.
0: A beszélgetés résztvevői: Csuhai István, Dérci Péter, Forgács András és Reményi József Tamás. A műsorvezető Mészáros Sándor.
5: Mai beszélgetésünk résztvevőit azért is hívtam össze a stúdióba, Reményi József Tamás, Dérci Pétert, Forgács Andrást és Csuhai István, hogy valamiféleképpen körüljárjuk természetesen mindenek előtt Hajnóci életművét, és valamiféleképpen az utóéletét. Első kérdésem az, hogy érzékelitek-e ti ezt a hanyatlását a Hajnóci körülötti értelmezéseknek? Vagyis az, hogy valamiféleképpen nem aktuális író Hajnóci, tegyem föl így provokatíven a kérdést. Csuhai István?
6: Erre viszonylag egyszerű válaszolni. Nem biztos, hogy az aktualitását vesztette el. Én inkább azt gondolom, hogy ez az életmű egy kicsit más kontextusba került. Pontosabban a kontextus az elég jelentősen megváltozott körülötte. Hogyha visszagondolunk arra, hogy Hajnóci a 70-es évek első harmadától mondjuk 81-ig a haláláig milyen pályát futott be, milyen karriert futott be, akkor azt látjuk, hogy ez a pálya nem önmagában áll, hanem bizonyos értelemben egy generációnak is a képviselője, mégpedig igen kitüntetett helyzetben van, hiszen a par excellence prózaírója. Kicsit más a helyzete, kicsit más az életművének és a munkásságának a folyamatossága is, mint mondjuk a tágan vett generáció más jelentős képviselőjé, akár Eszterházi Péter, akár Nádas Péterre gondolunk. Ugyanis a 70-es években gyakorlatilag 75-től két évente megjelenik egy-egy kötet, tehát a jelenléte az teljesen nyilvánvaló. Ráadásul, bár erre nem biztos, hogy én vagyok a leginkább hivatott erről beszélni, de kétségtelen tény, hogy Hajnóci vezető szerzője az akkor fénykorában lévő Mozgóvilág című folyóiratnak. Azt gondolom, hogy ezek a körülmények a halála utáni években elég jelentősen megváltoztak. Halála után két évvel a Mozgóvilág megszűnik, és lényegében ez a kontextus elég jelentősen megváltozik, a hangsúlyok máshová kerülnek, és a halálával tulajdonképpen lezárul egy igen jelentős korszaka annak az időszaknak, amit egyébként új prózának szoktunk nevezni.
5: Reményi József Tamás?
7: Annyival egészíteném ki, hogy rosszat tett neki a legendája. Rosszat tett neki az a legendakör, amit persze jó indulatúan szőttek, de amelyben a személyiség és a személyiség érdekessége, a személyiség köré fonódott hitek és tévhitek, valamint az, hogy ő egyfajta magányos lázadó szerepében, és ezt a szerepet ő tulajdonképpen be is töltötte, nem tagadta meg, állt. Ez elfette egy kicsit az írások színvonalát vagy értékét, és úgy tűnt, hogy amikor a legendát szét kell foszlatni, már pedig szét kell, és az utóbbi egy-két évben ez meg is történt, jó magyar szokás szerint úgy, hogy a legendával együtt kicsit kisöpörték az életművet magát is. Tehát a szokásos igazságtalanság történt, hogy

0: egészen sikerült dolga, aminek viszont a hatásai szerintem kétségtelenül érzékelhetők.
1: Bérci Péter.
2: Én meg Jóskát még avval egészíteném ki, hogy a Hajnóci írásoknak van egy olyan rétege, ami a szerzői magatartásra vonatkozik, amit összefoglalva úgy neveznék, hogy etika. Tehát az állandóan a szabadságra való appellálás, és miután ő a 70-es években élt, ugye ennek politikai vonzata is van. Az írásokból ma is pontosan kiolvasható ez a, hogy úgy mondjam, politikai réteg, ez az ellenzékiség, amit viszont nem politikai értek, hanem etikai értelemben. Ez az egyik része a dolognak, a másik része a dolognak az, hogy ma visszatekintve erre az életműre azért azt kell mondani, hogy egyenetlen. Tehát egyetértek Remény Jóskával, hogy itt van egy-két remek írás, és aztán hullámzó színvonalú a dolog. Most ez a kettő okozhatta azt, hogy az utóbbi egy-két évben valóban elég durván ment a magyar kritikának egy része neki a Hajnóci életműnek, ugyanis egyfelől megváltozott az életmű kontextusa, ugye, tehát ez a fajta erkölcsi helytállás, magatartás és szemlélet, ez ugye, hogy úgy mondjam, bizonyos értelemben talaját veszítette, vagy lényegét veszítette, másfelől meg valóban az életműről az azért kijelenthető, hogy egyenetlen. De én is úgy gondolom, hogy sokkal szeretetteljesebben és bizonyos értelemben megértőbben kellene viszonyulni az életműhöz, hiszen valóban, ha már tisztán irodalmi szempontból nézzük a dolgokat, valóban kiváló írások maradtak hátra utána.
1: Akkor bontsuk kétfelé ezt a történetet, meg pedig először beszéljünk arról, amit Remény József Tamás mondott, a Hajnóci személyéről, és a Hajnóciról, amit a kor kritikájában, értelmezésében megjelenik. Én azt gondolom, hogy az a fajta írói szerep jelent meg, amely mindig egy ilyen ösztönös, eruptív tehetséget, aki nagyon mélyről jött és a szépirodalom világába belépett, ugyanakkor elfette az írói felkészültségnek azt a fajta tudatosságát, és ez persze részben kérdés is, hogy bizonyos nagyon tájékozott világirodalmilag is igen-igen tájékozott írónak a képét. Most másképp olvasva, vagy újraolvasva számomra igazából az volt a meglepetés és felfedezés, hogy mennyivel tudatosabb és felkészültebb író, és világirodalmilag mennyire iskolázott, főleg olyan írókat olvasó, akit a kor jelentősebb értői, olvasói alig-alig ismertek, Malcolm Lavery-tól mondjuk akár Pleistig, akit a 70-es, 80-as években nem nagyon emlegettek.
3: Azt hiszem, az a mesztelenséget nem egészen értettem. Lehet, hogy nem vagyok elég tájékozott a Hajnóci irodalomban, hogy mitől mesztelen, vagy mi volt ez a nagy leleplezés. A másik az aktualitás. Úgy gondolom, hogy ő nem lesz abban az értelemben sohasem aktuális, hogy valami hihetetlen paradigmaként vakítan az égbolton, mondjuk, mint Kafka, vagy, tehát hogy létrehozott volna egy ilyen fajta világmodellt, mert valószínűleg azt nem hozott létre. Ami egyébként egyáltalán nem veszel a nagyságából, erről már nyilván ejthetünk szót. Én is most nagyon boldogan elolvastam ennek a beszélgetésnek az ürügyén ezt a válogatást, ami előttünk van, mindannyiunk előtt, és azt tapasztaltam, hogy minden írásába bele tudok merülni, mint egy természeti létezésbe, tehát olyan módon tudok vele haladni az írásaival, mintha egy réten kirándulnék, vagy egy utcán sétálnék, vagy egy kocsmában ülnék. Tehát itt valami olyan hihetetlen kvalitás van. Én is nagyon vitatkoznék azzal, hogy egyenetlen vagy nem egyenetlen. Ezt abszolút nem fogadom el. Sőt, idegesít Hajnócival kapcsolatban. Mert teljesen világos, hogy a Hajnóci matéria, ebből a szempontból utalhatunk a Tandorira, csak egész más arányokban, egy kopírozás, vagy egy másolás. Egy létezésnek a lemásolása. És ez a két vékony kötet, vagy az egy vastag kötet, ami itt megjelent tőle. Ez egy elképesztő koncentrációja ennek az embernek. Tehát itt vissza lehet érni a legendára is. Engem mindig lenyűgöz, amikor arról ír, hogy hogyan cigarettázik valaki. Most megnéztem a mondatait. És csak annyi van benne, hogy elnyomta a cigarettát, vagy mélyet szippantott a cigarettából, vagy rágyújtott egy cigarettára. Ennél jobban a cigarettázásról, már mint persze ennek megvan a belső ritmusa, csak példa az írásaiban, ugye különösen a halál kilovagolt Perzsiából, meg ilyesmi, az ivásnak, meg a cigarettázásnak. Soha senki nem jut a világirodalom, csak nagy kérdés, szerintem. Nagy kérdés, hogy ettől valaki a világ gyémánt tengelyévé válik-e, vagy se. Tehát erről lehet vitatkozni. De elképzelhető, hogy bele van a művekbe írva ez az egész sorsképlet, amitől nem válhat paradigmát.

0: paradigmatikussá. Olyan értelemben, mint Kafka, vagy most direkt nem mondok magyar írókat, mert akkor az egy beláthatatlan ösvény. De mondjuk a Kafkánál is volt egy ilyen furcsa szünet, és aztán egyszer csak egy világmodell lett belőle.
1: Vágjunk akkor a közepébe, említetted a cigarettázást. Így olyan alter ego van ezekben az írásokban, minduntalan, akinek a számára, és ez Hajnóczy megfogalmazása, a valóság válik a kényszer képzetévé. Tehát ha ott valaki elnyomja a cigarettáját, az egy döntés, egy etikai döntésnek a pillanata, egy elhatározás. Ott a legbanálisabb, az étköznapok legegyszerűbb, legelemibb apró gesztusai mind azonnal elvonatkoztatássá válnak, azonnal egyfajta önkörüljárás, önreflexió, valaminek a etikai mérlegelése. Tehát ezek a mondatok borzasztó kétélőek, és óriási tévedés az, amivel például elintézték az ő márai ciklusát, a fűtő elején az a novella ciklust, hogy a szociografikus, és tulajdonképpen hát azzal nincs mit kezdeni. Óriási tévedés. Említetted az elődöket, Csehov. Azok a hatos számú korteremhez hasonlítható novellák, amelyekben ezek a piszlicsári apró napi dolgok rettenetes súlyként nehezednek arra az emberre, aki oda be van zárva, az önként vállalt börtönbe, az önként vállalt elvonókúrára. Tehát meg tudta azt csinálni, és itt fényesedik fel az ő prózája, meg tudta azt csinálni, hogy ez a mélységből kiáltok hozzá, tehát azt, hogy ezek az alkoholizmusnak, a devianciának ezek a napi ritusai, ezek önmaguk egyszer csak átlényegülnek valami többé, anélkül, hogy különösen látható jelei lennének. Most ehhez rengeteget kísérletezett, és itt csatlakoznék ahhoz, amit Mészáros Sándor mondott. A jegyzetekből, félbe maradt töredékekből is világosan látszik, a Perzsiának legalább négyszer futott neki, négy különböző című, különböző változata van, és nem véletlen, hogy az elkülönítővel együtt készül ezek. Tehát az elkönyvtő cím szociográfia, az nem egyszerűen szociográfia, hanem mint egy előtanulmánya is a szenvedés díszleteihez. És ezekből világosan látszik, hogy ki mindenkitől tanult egészen mesteri módon. Tanult egyrészt, hogy az említett Lauritól vagy O'Neill-től furcsa módon, a belső monológok használatában egészen mesteri fokot ért el, O'Neill darabjait tanulmányozta hosszasan, érdekes módon drámaírót. Aztán ugyanennek a belső monológ felépítésnek a groteszk változatai tanulta Gogoltól és Bulgakovtól. Bulgakov Mester és Margaritája agyon van jegyzetelve az ő könyves polcán. Ezek borzasztó tudatos készülésnek a jelei. Egy olyan emberről van szó, aki levelező tagozaton végezte végül is a gimnáziumot, és 20 éves korában tette le utólag az érettségit, mert minden gimnáziumból kimaradt, kicsapták, átvándorolt. És igazi autodidakta módon egy-két év alatt szinte behozva ezt az elmaradást, felsőiskolát nem végzett, tehát ő nem a bölcsészkar tájékáról érkezett író, és ez is ritkaság volt abban az időszakban. Ez is a legendáját erősítette különben, hogy ő valóban valahonnan a kocsmák tájáról jött. De a kocsmák tájáról úgy jött, hogy az volt az írói programja, hogy például a Perzsia regény egyik előképében Jézusnak hívják az alkoholistát. Aztán ő belátta, hogy ez itt túlságosan direkt, de valahol itt tapogatózott ő, hogyan lehet ezt a szerepet, ami adatott neki, az alkoholista szerepét írói szerepé változtatni.
0: Csak ezt szeretnék valamit megkérdezni, bocsánat, mert te nagyon jól ismered nyilván az ő gondolkodásmódját, meg kézzel, hogy ő mit tartott magáról? Tehát ő elhelyezte valahol magát a magyar panteonban?
1: El.
0: És meg szabad tudnunk itten, az intim beszélgetésben?
1: Rettenetesen hiú és borzasztó öntudatos volt. Ő úgy képzelte, hogy ő alkotta meg az új magyar prózát. És nem is nagyon sorolt maga mellett föl senkit. Szóval rendkívüli... Érezte, hogy mi az, amit más nem csinál abban a korszakban. Noha, akkoriban azért elég erős volt a magyar próza, épp akkor ugye nem is kell neveket mondani. A Péterek nemzedékeként apostrofált, hát annál sokkal tágasabb társaság igen sok remeket hozott be akkor, és új szemléletet. Nem nagyon. Még leginkább Nádas Pétert említette, vagy Mészőt. De többre tartotta magát.
2: Egy picit kanyarodjunk vissza ahhoz, amit itt már az előbb felvetettem. Részben, amit említettetek, ezeket a korai novelláit, tehát nem csak a 60-as években, hiszen az első kötetében is fölvesz, hanem az, amit a Márai ciklusnál mondtad, Tudnék, én azt gondolom, hogy ott volt egyfajta félreértés Hajnóci körül, mégpedig azt, hogy Hajnóci, mint egy a realista próza megújítója lesz. Ezek a metszet, tehát olyan úgy értették, ez nem arról van szó, hogy ezek az életművel leírható volna, de nagyjából egy olyan fajta értelmezés jelenik meg az első két kötetének recepciójában, amely elsősorban úgy érti, hogy a szegénység a mély világnak egy alapvetően szociografikus indítatójú elbeszélője, aki ezt a fajta realista novellát fogja megújítani. És ezt azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen meghatározta a később értelmezés történetét. Nagyon nehéz volt, és akár most is nagyon nehéz ebből a keretből kivennünk, ami ott a 70-es évek közepén, végén az ő megjelenésével elvárásként megfogalmaztatott.
1: Még olyan is előfordult, hogy abszolút jó indulattal, tehát ő érte szinte reklámozva a fűtőt, mint a munkásirodalom megújítását emlegette egy recenzens, mert így akarta becsempészni, mint egy, hogy na hát akkor itt van, ennek is lámcsak, így módon is lehet értékelni, noha az a tökéletes félreértése a fűtőnek, mert annak semmi köze se a szociográfikus, se a munkásirodalomhoz, ez egy teljesen más ügy.
2: Másrészt nem akarom ezt a történetet nagyon összekapcsolni, csak amiről Csuhai István beszélt, hogy a 70-es évek prózáját, amikor valamiféleképpen a kritika legitimálni akarja egyszerűen, vagy megérteni akarja, és keretbe akarja illeszteni, akkor nyilvánvaló, hogy Hajnócitól Nádasan, Eszterházi Lengyelen keresztül egy idő után Hajnócit elég nehéz lesz ebbe a folyamatba elhelyezni, és nagyjából az történik szerintem a 80-as években, hogy folyamatosan kifelejtődik, vagy rituálisan megemlítődik, mint mondjuk ennek a nemzedéknek fontos alakja, valamiféleképpen ebben a panteonban, vagy valamiféleképpen ebben a történetben fontos szereplője, de egyre inkább az értelmezések más irányba mennek, és ez azt gondolom, hogy valamiféleképpen az utóéletének egy szomorú története.
0: Biztos, hogy szomorú, bocsánat. Nem kéne ehhez ilyen érzelmeket kapcsolni, mert olyan szilárd, kőkemény dolog, amit ő megalkotott, hogy mindig lesznek emberek, akik neki fognak veselkedni, ez biztos. Az, hogy hogyan fogják értékelni, ez egy másik kérdés. Szóval úgy értem, hogy nagyon pontos, amit mondtál. Bocsánat, hogy a szabadba vágtam.
3: Azért azt tényleg ne felejtsük el, hogy ez az életmű mennyire kötődik nyelvileg ahhoz a kontextushoz, vagy ahhoz a környezethez, amiből létrejön. Ez azt gondolom, hogy vagy amiben megszületik, azt gondolom, hogy ez párját ritkító dolog. Amit az előbb említettél, hogy ugye ez a viszony, ez megfigyelhető, hogy Eszterházy és Nádas, mondjuk ez a két név, ez valamiképpen elhagyja majd Hajnócit, és Hajnóci ott marad egy ponton. Ennek azért a fordítottja is megvan, hogyha történetileg nézzük, hogyha visszaemlékeztek azokra a gyűjteményekre, két ilyen volt, a fiatal magyar prózaírók és a fiatal magyar költők a kortársaink sorozatban, ugye 70-es évek legvégén, 80-as évek legelején, az évtizedfordulón jelent meg. Ebben Hajnóci inkább volt főszereplője ennek az egész folyamatnak, mint mondjuk Eszterházy, akiről emlékezetem szerint önálló tanulmány így nem szerepelt. Az tulajdonképpen egy furcsa...
4: Egyébként kizárólag...
1: Öt évig készült a könyv.
4: Igen, és hát időpontbéli okai vannak.
1: Tehát mire megjelent, már elkésett minden.
4: Igen, persze.
3: Ez teljesen világos, csak tehát azt gondolom, hogy 50 év múlva nyilván az ember könyvtárba fog járni, hogyha ezekre a dolgokra kíváncsi, és azt fogja látni, hogy míg mondjuk ennek a kortársaink gyűjteménynek a egyik főszereplője, addig direkt megnéztem, hogy készültem erre a beszélgetésre, a Csipeszel a lángotban egyetlen egy helyen van ráutalás. Tehát, hogy azért itt valami, akárhogyan is értékeljük, azért valami tényleg nagyon megváltozott.
2: Én a beszélgetésnek a végén szeretnék erre visszatérni, hogy hogyan értettem ezt az aktualitását. Tudnék egyszerűen arról a problémáról szeretnék beszélni. Nem látom az irodalmiságban, nem az értelmezésekben, hanem az irodalmiságban, hogy ahhoz a fajta írásmódhoz, szemléletmódhoz kötődő az irodalomban belépő fiatal íróknál elevenül lenne. Még a más 70-es, 80-as évek prózában megjelenni, inkább tudnék egy ilyenfajta hatástörténeti sort mutatni. Hajnócinál nem érzékelem ezt.
4: Ez nem lehet.
2: Ez nem értékítélet, ez egyszerűen a történet.
4: Ez nem lehet véletlen egyébként, mert anélkül, hogy bármiféle legendát akarnék újra kreálni, vagy föleleveníteni, szóval sajnos nem lehet valóban eltekinteni a sor, tehát állandóan összekeveredik a sors és a mű. Ahogy most beszélgetünk, most se tud tulajdonképpen szinte senki eltekinteni attól, hogy volt egy sors, egy szerep, hogy úgy mondjam, a valóságban, és ennek vannak bizonyos lenyomatai a művekben. Ugye ez még külön még meg volt fejelve, ahol a szerencsétlen jelzővel, ugye az utolsó ködlovag, ugye? Tehát és akkor ebben én magam is egyébként, amikor a Perzsiáról írtam, annak idején visszakötöttem őt a század elő elbeszélőihez, abban az értelemben nem mint ködlovagot, hanem abban az értelemben, hogy a prózának a megújítása. A század előn szintén ugye kis formákban történik, Csolnoki, Viktor és Csáth Géza és hasonlókat mondhatnék, és abban az időben úgy éreztem, hogy Hajnócitól is ugyanez várható. Most a visszatekintve olvasva a műveket, azért most már el kellene választani a sors és az etikai részt a szövegektől. Na most ebben az értelemben mondtam én a beszélgetés elején, hogy egyenetlen, ami Forgács Andrásnak nagyon nem tetszett, bizony meg kellene nézni, hogy a Márai ciklusnak a novellái mennyire, hogy Kulcsár Szabó Ernőt idézem, mennyire kétosztatú, kétpólusú világot elevenítenek meg, szemben, és én ezt egy csíkúnak érzem, most 15 évvel vagy 14 évvel később visszatekintve, ellentétben a Perzsiának a világával, ami egy nagyon plurális világ, tehát egy sokféleképpen értelmezhető, nyelvileg is egyébként sokkal erőteljesebben megalkotott világ, hogy úgy mondjam, nyelvi világa. A Márai novellák nem, vagy kevésbé
0: az alkohol elvonul? Tehát tessék? Ezek a Márai, ez az alkohol.
4: Tehát az első az Márai. Az M című, tehát ugye a második kötetnek a címadó novellája, az viszont már igen, sőt, tulajdonképpen az M novellák, azok már egy sokkal bonyolultabb, megalkotottabb nyelven szólalnak meg, és egy bonyolultabb világot képez, világképről beszélek, világképet képeznek le. Azt hiszem, a csúcsa ennek a novella típusnak vagy füzérnek az M című novella, ami szerintem szerkezetében, nyelvi megalkotottságában, világképében egyértelműen a Perzsiának az előzménye, és aztán ennek a vonulatnak a csúcsa a Perzsia, és aztán utána bizony szerintem nagyon komoly kísérletezésekbe fog, ugye a parancs az idézés technikával, szövegek összevágásával bizonyos értelemben megelőz szinte mindenkit az új prózában, de azért ezek kísérletek maradtak, tehát nem tudtak kiteljesedni. Szerintem, ha van tragédiája a szerepnek, vagy a szerzőnek, akkor ez.
3: Az kétségtelen tény, hogy egy picit megnehezíti a dolgunkat az, hogy ez a 82-ben kiadott fekete vaskos könyv van előttünk. Tehát ez ugye összegyűjti és időrendben gyűjti össze a műveket, de egy picit elfeledteti velünk azt, hogy itt azért négy önálló könyvről van szó, és néhány hátrahagyott írásról, de négy önálló könyvről, ami ugye egy folyamatnak a különböző állomásai. És egy kezdő író, egy pályáján elinduló író, aki megalkotja a harmadik könyvében, szerintem kétségtelenül ez a főműve, és a főmű után megpróbálkozik valami mással. És akkor egyszer csak itt sajnos közbeszól az élet, vagy ezeknek az írásoknak az írója meghal, és egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mi lett volna folytatni.
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy egységes valami. Ez egy nagyon furcsa dolog. Megint vitatkozom egy picit ezzel az egyenetlenséggel. Egyrészt ugye itt van a Tamás, aki jobban tudja, mint mi, hogy a datálás itt szinte értelmetlenség, mert itt minden össze van nőve. Tehát ezek az úgynevezett későn posztumusz előkerül dolgok, az elsők, meg az utolsók, az elsők, a középsők, a végsők. Itt valami olyasmiről van szó, hogy valaki nagyon tudatosan, végtelen tudatosan kipréssel magából, és azért él úgy, ugye, én rémtörténeteket hallottam azzal, hogy hogyan tartotta magát ébren éjszakákon át altatóval és vörösborral kombinálva, stb. Tehát ez egy abszolút a fizikai állapotát megkonstruálja ahhoz, és ezért ez a régi mániám, úgyhogy fehjed van, hogy a sors és a mű, ne válasszuk szét, felejtsük el a szétválasztást, mert egy abszolút félreértésekhez fog vezetni. Igenis, nézzük együtt, amennyire tudjuk, hát kellenek olyan emberek, mint szerkesztő úr, aki velem szembe ül, aki a kettőt összelátja az utolsó összegecsig. Én nem, mert nem ismerem őt elég jól. Tehát azt akarom mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi mikor jött ki belőle, mint nagyon csúnya szavakat is tudnék használni, mert néha némelyik írása taszít, némelyik írása idegesít. De ugyanúgy a szerves részének érzem, tehát nem szívesen venném el belőle. vannak írásai, viszolygok, hány ingerem van, de azt mondom, hogy maradjon benne, mert az az egészhez tartozik. Valami organikusat létrehozott. Lehet, hogy ő az íróknak csinálta ezt, majd kit fog derülni, hogy van-e mintakövetés, ami valakinek a jelentőséget meghatározhatja, hogy ugye hát ilyen értem az Eszterházi meg a Tandori elképesztő hatásúak voltak az elmúlt 20 évben, és mások ebben nem hasonlíthatók hozzájuk. Csak kérdés, hogy ez a végső mérce egy író megítélésénél. Tehát azt akarom mondani, összefoglalva, válaszul az Istvánnak, hogy szerintem igenis egy egységes valami, amit én csak egységesnek tudok kezelni, beleértve a márai novellákat, ahol én egyébként hozzáteszem, hogy nem az etikai döntéseket érzékelem benne, természetesen ez egy finom megállapítás, hanem azt, ahogyan ez az ember a pillanatot, tehát azt az egy pillanatot, általában mindig visszatérőek ezek a pillanatszerű, epifániaszerű mozzanatok, azt a pillanatot megragadja. És ezt egy ilyen rituális módon, ugye, hiszen az alkoholizmus az egy abszolút rituális létezésforma, vezeti le. Most ez a három novella ott a márai, azt hiszem, hogy három van ott a kötet elején, amiből a harmadik, azért gondoljunk bele, ez a harmadik történet ezzel a nővel, akit fölszed, az egy elképesztő történet. Tehát úgy értem, hogy nem...
4: A finom főzelék feltétel?
0: Nem, gondolj végig annak a fiziológiájába, hogy kimegy oda, egyébként nagyon emlékeztet egy Petri versre, hogy eljussak a napsütötte sávig, amit a Petri, ugye a nagy rendszerváltás verseny. Ez az ember pedig úgy csinálta azt végig, és itt nem látom külön a formát az élettől, és ez lehet, hogy az én gyengém, tehát ez, és nem vagyok egyébként irodalomtörténész sem, meg irodalomkutató sem, hogy hát ezt te végig csinálod vele, és ez a Szonyáig megy vissza a Raskolnikovban, és mindenhova. Most más kérdés, hogy azt lehet mondani, hogy a Jézus mennyasszonya az egy, mint mű, tehát ebből az életműből kiemelve jobban emlékeztet egy kristályra, tehát a megszerkesztettségében, a gazdagságában, mint a többi része ennek a nagyon különös állagú valaminek, amit én nem is tudnék meghatározni most. Tehát én így látom.
4: Jó, itt bizonyos dolgokat tisztázni kellene. Én is egységesnek érzem ezt az életművet, ami ebben a vaskos ebben benne foglaltatik. Egységesnek világkép szinten. Tehát itt tulajdonképpen mindig ugyanarról van szó, amit a Jóska, de már én is korábban ugye az etikai alapállásnak éreztem, a szabadságeszmény és a szabadságra való állandó appellálás. De ez azért egy dolog, és ez nem poétikai, nem irodalmi kérdés, ez etikai kérdés, és ezt azért le kellene választani, mert nem magyarázza, hogy mondjam, a sors, az nem feltétlenül magyarázza a szövegeket. Azon kívül a sors az majd elhalványodik az idők során, és 50 év múlva már nem nagyon fognak arra emlékezni, hogy mi volt ez a sors, hanem szövegek lesznek előttünk, és a szövegeket kell nekünk megnézni. Tehát világképi szinten én is egységesnek gondolom ezt a kötetet, vagy ezt az életművet, nem gondolom egységesnek például nyelvi szempontból, vagy nem gondolom egységesnek, hogy mennyire egysíkú, tehát valóban kétpólusú, tehát az előbb ironikusan emlegettem ezt, de valóban kétpólusú, hogy van a kiszolgáltatottság, a védtelenség, a megalázottság, a megalázottak és megszomorítottak világa, és az ezzel szemben állásnak az állandó kényszere. Most hát persze nincsen semmi bajom ezzel a részével a dolognak, de hogy ez nyelvileg irodalmi szövegvilág megalkotottsága szempontjában, hogy jelenik meg az egyes művekben, az azért kérdéses. A márai novellák egyéb több, nem háromról van szó, hanem több novelláról van szó. Egysíkúbbaknak tűnnek, mint mondom, a Perzsia, és utána pedig megint van egy kísérletező korszak, ami hát végül is nem tudta már meghozni a tényleges eredményét. Noha még egyszer hangsúlyozom, visszautalva saját magamra, hogy nagyon komoly kísérletekről van szó, de gondoljunk bele, hogy a Parancs, ami ennek a kísérletező korszaknak a kiemelkedő darabja, de kísérletnek számít, ugye az idézés technikával és a szövegvágással, de az is tulajdonképpen a végső konklúzióban erre a kétpólusúságra mutat rá, ugye, hogy van a parancs, ki kell tartani, minden széthullott, minden tönkrement, már csak hangszórók vannak, beleordítanak az emberi, de ki kell tartani, és várni a parancsra. És ez az üzenete a szövegnek. Na most, hogyha azért az új szövegeit, regényeit, novelláit megnézzük, akkor ezekhez képest alkalmanként kicsikét egysíkúnak tűnik a dolog. Mondom, számomra néhány novella az M és a Perzsia kivételével, annak ellenére, hogy, és hát akkor ebben ne legyen azért közöttünk András például mit, hogy én egyik legkedvesebb íróm a mai napig is.
2: Most egy pillanat ahhoz hadd tegyek valamit hozzá, amit Forgács András mondott, hogy azt azért folyamatában lehet rekonstruálni, hogy bizonyos szövegek ugyan lehet, hogy nem ekkor és nem akkor keletkeztek, de egy ilyenfajta a szöveg alakítottságának, a nyelvi magatartásnak a változásai azért érzékelhetőek. Itt már Léci Péter mondta, és tulajdonképpen azt egy izgalmas kérdésnek tartanám, hogyha némileg közelebb néznénk erre, hogy hogyan távolodik a példázat jellegű, vagy a direkt példázat jellegű történetmondástól, hogyan lehetséges a szövegeket úgy olvasni, hogy már nincsenek egy olyan fajta közvetlen, odaérthető jelentések, mint ami az első két könyvnek. Valóban én az M-et azt ilyen értem, a fordulópontnak gondolom. Ami nem azt jelenti, hogy a példázat jellegű, ez nem értékítélet, csak az a fajta valóban itt igenek és nemeknek merev szembeállításától hogy jut el egy másfajta világlátásnak.
4: Igen, gondoljunk bele.
2: Nyelvi magatartásnak a kifejezéséig.
4: Hogy ugye ott vannak a mesék. Ugye? A tücsök és angyal, stb. Tehát amik rettentesen élvezetesek, de azért, és ebben nem teljesen értek egyet, tehát a példázatos történet az persze önmagában nem értékítélet, de azért ezek a mesék hát meglehetősen egyirányultságúak. Na most különböző etapokat lehetne így a szövegekben megállapítani, tehát hogy vannak a mesék, nagyon-nagyon szerettem a tücsök és a angyal, de hát azért ez mondjuk egy ilyen alsóbb szint, ezekhez képest jóval megalkotottabb világa a Márai ciklus, és megint följebb lép, én nem vagyok fejlődésmániás, tehát ezt ne értsük félre, de megint följebb lép az M novella ciklus, és teljesíti ki szerintem az egészet a Perzsia.
1: Nagyon vigyáznunk kell, mert itt valóban kronológikusan megnevezhető fejlődésről nincsen szó, ugyanis itt ezek a kísérletek mind tökéletesen egyidejűek. Tehát gyakorlatilag 70 és 76 között, abban a 6 évben minden lezajlik Hajnócinál, ami később van.
4: Hogy közbeszólok, én nem időbeli, tehát ezért hangsúlyoztam, hogy nem vagyok fejlődésmániás, tehát és legkevésbé kronológikus rendről beszélek.
1: Mégis, amikor beszélsz, akkor vannak ugye etapok, amelyek egymásra réteződnek
4: fölfelé. De nem időbeli, tehát jó, egyszerre jelentkeznek a dolgok, én ezt elismerem, de akkor is el lehet különíteni, hogy milyen szinten helyezkednek
1: el ezek a szövegek. Választások vannak, tehát a Hajnóci gyakorlatilag az összes lehetséges prózatechnikát, ami aztán előbb vagy utóbb nála fölbukkan, azt egyidejűleg érleli, tehát például a kollás technika egész korán megvan, és ami a parancsban fölbukkan, annak megvannak bőségesen a nyomai, csak akkor azokat félretette. De gyakorlatilag van egy forrongó műhely, amiben egyszerre mindegyik választás ott van már, és ezek közül hol ez, hol amaz emelkedik ki, hol ezt érleli, hol pedig amazt, de időbeli egymás utánja ennek nincsen, tehát a véradó például az ugyanakkor született, mint a fűtő, noha kedvel elemezték annak idején, hogy hát mi történt, milyen elmozdulás történt az egyikhez képest a másiknál. De ne is hajoljunk ennyire közel, mert végül is...
4: De hát elképzelhető egyébként, hogy elmozdulás történt, Jóska, tehát nyilván azért az egyik előbb született valamivel, gondolom egy fél órával biztosan, és akkor utána született a másik, tehát valamiféle elmozdulás szövegszerűen, bár én például egyébként a fűtő és a véradó között semmiféle szövegszerűen kimutatható, nyelvileg kimutatható elmozdulást nem érzek, de elvileg ez kimutatható akkor is, hogyha, tehát ne ragaszkodjunk már annyira ahhoz, hogy ezek időben egyszerre születnek, mert ezzel végül nem magyarázunk semmi más, csak azt, hogy sok mindennel kísérletezett.
1: Én csak azért kezdtem ezt el, hogy a fontosabb ügyben ellent mondjak neked, ugyanis ez az életmű, én sem használom egy egyenetlen szót, amikor arról beszéltem, hogy vannak remekek és vannak kevésbé remekek, ez nem az egyenetlenséget jelenti, hanem az, hogy van egy általánosan magas színvonal, amik között aztán vannak remek művek is. Arról szeretnék beszélni, hogy valóban a sors tragédiát, ha leválasztjuk erről, nyugodtan leválaszthatjuk a szónak abban az értelmében, hogy a szöveg maga igazolja ezt az etikai választást. Tehát a te véleményed afelé tendál, hogy itt ne becsüljük túl az etikai vállalást és állást, hiszen azt nem minden ponton igazolják a szövegek, tehát a szöveg megalkotottsága kellő. Én pedig azt mondom erre, hogy hogy éppen azon nagyszerű benne, és azért gondolom azt, hogy lesz a szöveg elemzésnek reneszánsz a Hajnóci esetében, mert a szövegek igenis ezeket az etikai döntéseket igen magas színvonalon igazolják. Leszámítva néhány kudarcot, mint az állatmesék, valóban nagyon suta próbálkozások voltak, de én nem az etikai helytállás igézetében mondom azt, hanem éppen abban az értelemben, hogy a prózatechnika, amit megtalált magának, az, hogy meg tudta csinálni ezt a cselekményét, értelmében statikus, de spirituálisan folyamatszerű ábrázolást, hihetetlen, nem csak a Perzsiában tudta ezt kimunkálni, a temetésben is, vagy az Emben, ahogy mondod, több művében is, vagy hogy csak arra utaljak, hogy az élet vége felé ugye megpróbálkozott a rövid történetekkel is, amelyben ugyancsak fantasztikus, ezek már korábban is megvoltak nála, de itt próbálkozott velük igazán, tulajdonképpen a líra és az epika határvonalának a teljes szétoldásával, ami eléggé új fejlemény volt akkor, és azok között vannak remekek, és vannak szörnyűségek, mert akkor már a fizikai állapot nem mindig tette lehetővé, hogy igazi kontrollja legyen. Tehát ott születtek a remekek mellett egészen esendő dolgok is, mert rövid történet az vagy nagyon jó, vagy borzasztó. Ott nincs mese, ott egy hajszálon múlik az, hogy ez most remek lett, vagy pedig csőd.
4: Jó, hát nem, én szóval nem akarok magánvitát kezdeményezni ebben, Jóska, ugye, de magad mondtad azt, hogy a fizikai állapot nem tette már lehetővé, hogy. De mégis itt van előttünk egy szöveg. Tehát, és már csak azt tudjuk megítélni. Egyébként, ami a rövid történeteket illeti, és ezt örülök, hogy ezt előhoztad, mert például az is egy egészen új típusú, tehát a Parancshoz, a Perzsiához, az M-novellákhoz képest, megint egy legalább egy negyedik vagy egy ötödik, igen, típusú beszédmódnak a fölvázolása. Egyébként én most úgy érzem, hogy nagyon sokban előre felé mutató. Tehát például, mondjuk ez jutott eszembe, az egyik kedvencem, a Nagymama beszáll, igen, ugye? Című rövid történet, ami abszolút elszakad attól a példázatosságtól, tanulságosságtól, ami bizony nagyon sok írásra én szerintem nem mindig szerencsésen nyomja rá a bélyegét. Tehát van előttünk egy olyan szöveg, ami tulajdonképpen jelentés nélküli. Hát nem akarom most elmondani a történetét, mert hiszen nincs is éppen, az egyik lényeg az, hogy nincsen története, nem történetmesélés. És ez szerintem éppen most a 90-es években bizony jó néhány fiatal, vagy nem oly fiatal prózaíróra is jellemző, csak valahogy ez elsikadt, hogy ez bizony már a 70-es évek végén Hajnóci már ebben próbálkozott, és alkalmanként úgy gondolom, hogy nem kevés sikerrel.
2: Igen, pontosan ebben erőteljesebben Dirczi Péterrel értek egyet ebben a polémiában. Tudnék, én is azt érzékelem, hogy Hajnócinál igazából az az érdekes, hogyha úgy nézzük, hogy politikai alakítottság tekintetében egy ilyen rövid pályán elképesztő sok alakváltozatot teremt, és számomra az az érdekes, hogy a 80-as években olvasva sokkal inkább azok a művek ragadtak meg, amelyekben valamiféle szöveg koherenciának, valami szöveg egységnek a folyamatát láttam, és például a Parancsot, vagy az ilyen széttartó szöveg alakítottságú írásokat kevésbé tudtam elfogadni. Ma inkább izgalmasabbnak találom ezeket, mint sem akkor néztem. És ez a nézőpontom, ez megváltozott hozzá. És igazából újraolvasva az volt a meglepő, hogy egy ilyen rövid pályán ennyire sokféle változat volt jelent. És én valójában Hajnócinál ezt tartom a legizgalmasabb kérdésnek. Az egyenetlenség dolgában viszont ott határozottan vitatkozom azokkal az ítéletekkel, amelyeket mondjuk a halálkilovagot Perzsiával kapcsán. Én egyáltalán nem érzékelem azt remek műnek. Már abban az értelmében, hogy az kiválóan megoldott lenne. Ott például igen komoly alakábrázolási fogyatékosságot érzek a szövegnek a mellékszereplőinek megalkotásságában. Ott majdnem mindegyik mellékszereplő, vagy főleg a Krisztina alakja, az anya alakja és mások eléggé sematikus figuraként érzékelhetőek. Tehát, hogy egy ilyen hosszú szövegnél mindig zavaró számomra Hajnócinál, hogy a főalakoknak a lélektani, egzisztenciális és egyéb szituációs beli megalkotottsága igen kiváló és nagyon mélyen ábrázol. A többieknél mindig valamiféle esélyegyenlőtlenséget már abban azért nem, vagy íróilag nem ad esély, hogy a másikat meg tudja elevenni, vagy elevenné tudja tenni. Tehát ott én például azt mai napig zavarónak érzem, és újraolvasva még inkább megerősödött ez a fajta tapasztalatom.
4: De ez is avval függ össze, hogy azért a Perzsiában is látható, csak hát azért ott nagyon erősen és nagyon jól el van fedve, hogy hát ott is a főszereplő, és szemben Krisztina és az anyja, tehát két világnak a szembeállítás, és tulajdonképpen azért és még egyszer elmondom, azt befejezem, hogy erről szólnak a Hajnóczy írások. Elsősorban, hogy két világ áll állandóan szemben egymással.
0: Jó, én úgy látom.
4: Holott ma úgy gondoljuk, még ennyit hagyd tegyek hozzá, hogy nem két világ áll szemben, a 90-es években úgy gondolom, hogy ez lehet mondani, hanem világok állnak egymással szemben.
0: Tehát úgy gondolom, hogy a Hajnóczy az a ritka írók egyike, mondjuk a Jean Genet tudom idehozni párhuzamnak, hát ha ez megtermékenyítő, hogy minden, amit csinált, olyan, mint egy lakás. Tehát vannak benne székek, vannak benne fogasok, van benne bocskos fürdőszoba, van benne kilátás a gangra, és így tovább. Nem mindig akarok bemenni a kamrába. Nem mindig van rajtam téli kabát, stb. Tehát most nem akarom felsorolni egy lakásban való cselekvések lehetőségét. De az, amit létrehozott, az valami elképesztően koherens. Ilyen értelemben nagyon abban is koherens, hogy kétdimenziósok meg egydimenziósok azok a figurák. Én úgy gondolom, hogy a Hajnóczy amaritka írók közé tartozik, akinek sikerült ez a, ami a Zsönének is, nagyon egyenetlen az életműve ebben az értelemben, de egy abszolút egységet képez. Nem lehet kivenni belőle semmit. Semmi értelme, ugye nincs értelme kivenni belőle. Lehet, hogy antológiák számára ki fogják venni a Perzsiát, vagy egy-egy novelláját, hogy reprezentálják a 70-es, 80-as évek magyar irodalmát, sőt 60-as, 70-es, 80-as évekét, de valójában, ha valaki tisztességesen kézbe veszi az ügyet, az világosan látja, hogy teljesen fölösleges kihagyni belőle akármit is.
4: Nem kellene kihagyni belőle semmit, ez természetes dolog, mert miért is vennénk ki belőle bármit.
0: Például Máraiból, mármint az igaziból, bőven ki tudok hagyni egy csomó mindent, én speciál, abból az írtózatos életmű, és vannak dolgok, amikhez szerelmetesen ragaszkodom. A Hajnóczyból egy sort nem akarok kihúzni, pedig vannak dolgok, amiktől viszolygok. És visszatérek arra, hogy amit mondtál, és ez egy kedvenc veszőparipám, azt mondtad, hogy majd nem fogjuk tudni 100 év múlva, hogy mi volt a sorsa. Nem igaz, tudjuk. Mindig tudjuk. Én azt is tudom, hogy a Szofoklész mit mondott a Periklésznek a kikötőben, és engem érdekel. És nekem fontos ahhoz, hogy az Oidipus Kolonoszbannak a dialógus technikáját valahogy én nekem, mondjuk ez egy elég speciális ismeret, és nem várom el egy középiskolai irodalomtanártól sem. Másik kérdés.
4: De én például nem tudom, szóval.
0: Hát
4: és mégis van egy viszonyom a szöveghez, és az olvasók százezrei ugye nem tudnak a sorsokról.
0: De tudnak.
4: És ki kell alakítani, a szöveghez kell kialakítani egy viszony, nem a sorshoz kell kialakítani.
3: A Hajnóczy esete azt gondolom azért elég speciális ilyen értelemben. Tehát itt azért nagyon bele van kódolva ez
0: a példakép, a Kleist.
3: Bárhogyan is nevezzük, tehát legendának nevezzük, vagy bármi másnak. Az autobiografikusság, egy ilyen különös önéletrajziság, az azért nagyon benne van ebben az egész életműben.
4: Beszéljünk már arról a nyelvről, amit Hajnóczy beszél például. Például a függő beszéd használatáról, ami... És hát, hogy én nem, eddig nem akartam rosszat mondani, és úgy gondolom, hogy nem is rosszakat mondtam erről a, mondom, általam kedves írómnak nevezett íróról, hogy abszolút úttörőnek gondolom. Gondoljatok bele, hogy aztán, hogy hány évvel később jelenik meg a függő. Ugye, ami nem, én semmiféle közvetlen hatást, vagy ilyesmit nem szeretnék kimutatni, de egyszerűen a függő beszédnek a használata, ami alapvető egyébként az egész, ha már akkor erről beszélünk, az egész világképre, mert hiszen minden el van távolítva, ezért nem gondolom egyébként erotikusnak az írásokat, minden el van távolítva, ugye az elbeszélő önmaga állandóan el van távolítva, és ehhez képest is minden el van távolítva attól, hogy soha nem personális beszédben, vagy személyes beszédben nyilvánulnak meg a dolgok, önmagát is az elbeszélő eltávolítottként tudja.
3: Ezt megvizsgáljuk, ezt a kérdést, a függő beszéd szerepét és ezt a formát, ennek a formának a használatát, akkor azt gondolom nem a függő a jó példa erre a viszonyra, vagy erre a rokonságra, hanem sokkal inkább a krasznovorkai életmű, ami néhány évvel valóban később kezdődik el, ott gondolom a legintenzívebben a függő beszédnek ezt a fajta használatát alkalmazni. Akár az első könyvre, a Sátántangóra, akár a Melankóliára, arra talán még inkább. Ő maga egyébként ezt több alkalommal is elmondta, hogy számára ez nagyon nagy minta. Tehát azt gondolom, hogy ha valahol van folytatása ennek, akkor feltétlenül Krasznóval
2: kéne. Sőt, recenziót is írt róla.
1: Hogy összekössük a szöveg mögött levő eszmével, mint a krasznovorikai számára is léteznek azok az ideák, vagy az idea felé való tapogatózásnak a kényszere, ami a Hajnóci számára létezett, és amit végül is a posztmodernnek ez a totális szkepszise nem nagyon értékel Hajnóciban. Tehát ez az elmúlt 10 évnek a visszaszorulásában az is van, hogy itt egy ideológiák csődje utáni világban ez az ember gondolkodott abban, hogy itt az ideák, tehát hogy az alul levő embernek a normálisnak tekintett társadalom fölé nézve ideák felé kell tapogatózni, az organikus létezés, hát ez milliószor előjön nála, ugye, hogy a legutolsó darabokban, meg aztán egész direkt módon a két színdarabjában, hogy a nagy fazekast kéne utánoznunk, de nem sikerül. Tehát ez az igény, ez a posztmodernben eléggé társtalan, míg a krasznohorkainál ez nagyon mélyen megvan. És ennek megvan egyfajta pátosza, példázatossága, amit nem kell elvenni tőle, épp ellenkezőleg, mint hogy a legjobb darabjaiban ezt meg tudta csinálni. Ezért ez fontos része az ő életművének, és ennek már nincs köze a sorshoz és az egyéni kálváriához ebben az
2: értelemben. Ebben a dologban, ebben némiképpen a Péter említett a példázatosságnak a jelenléte és az a fajta szituáján morálnak és jakobinikus hagyománynak a további értetése, ez kétségkívül problematikus nála. Tehát azt gondolom, hogy a hatásában ez, hogy igen, igenek és nemek vannak, és ezekre határozottan mondani, ezt azt gondolom, hogy a mai értésmód felől némiképpen direktnek érzékeljük bizonyos megvalósulásaiban. És például, hogy az apák világát ábrázolja, néha egészen bravúrosan, mint a temetésnél, mert ott, mint egy ennek a groteszk alfelét is megmutatja, másutt, ahol viszont direkt módon, hogy az apa miféleképpen viszonyult ehhez, és annak az szilárd és kikeszthetetlen értékrendje, szokása, viselkedése és egyéb, ahogy felmagasztalja, és heroikus pátosszal emlegeti, az viszont számomra inkább ma távolinak tűnik.
1: Hadd idézzük gyorsan, hogy ugye, hogy jutott el a temetésben eddig a pátoszik, azzal kezdődik, hogy büdös van. Ugye gondoljuk meg, ez egy botrányos mondat, tehát ott fekszik a szerencsétlen apa bent kiterítve holtan, belép a fiú, a tékozló fiú, és el se jut a szobáig az egész elbeszélés alatt, ott toporog az előszobába, vagy bemegy a kamrába valami italér, és elmélkedik a kurváján. Büdös van. Ez az első mondata, noha az egész írásnak igenis megvan az apához fűződő igen gyengéd kapcsolatnak a rajza. Ez egy furcsa, megint csak egy grotesz kettősség, hogy van itt egy ember, aki kallódik, és ezt meg tudja alkotni abban, hogy ott toporog egy ember az előszobában, semmi se történik, és minden lezajlik. Ezt meg tudta csinálni. És valóban még szinte jobban, mint a Perzsiában. Nekem a temetés a nagy kedvencem, éppen ezért. De az M-hez hasonló szerkezet. Abszolút. Igen, az M-hez hasonló szerkezet.
3: Azért is érdekes ez a szöveg, mert nagyon plasztikusan mutatja meg azt, hogy ez a világ, ez mégsem kétosztatú. Nem egészen értek veled egyet, hanem legalább három. Mégpedig olyan értelemben, hogy nem arról van szó, hogy az én és a világ között valamiféle ellentét feszülés ebből valami van, hanem van egy elsődleges sík, amire ráépül a lehetőségnek a síkja, és ráépül az, ami lesz majd később. Tehát egy ilyen különös időbeli bomlás a dolgok ebben a három dimenzióban zajlanak le, és ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. A temetés ezt nagyon plasztikusan kimutatja, ezt a viszonyt, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok Hajnóci szövegben benne van a szüzsé szintjén.
0: Ugyan ez az unokaöcs. Gondoljatok bele, ahol be van emelve ez a korai játék, ugye ez a, de be van emelve egy egész más forma, ez a bizonyos automatikus írásszerűség, ami nem az egész kény.
1: Az a kísérletet, erről nem is beszéltünk a repetícióval.
0: De hát bele is építi.
1: A gyönyörű darabjai.
0: Bele is építi, és ugyanakkor nem lehet tudni, hogy ez ő maga, ez a figura, hát eléggé, ugyanakkor egy elképesztő haveri attitűdből, tehát a jótevő és a szemlélődő attitűdjéből van megírva. Ezzel kapcsolatban csak arra akarok röviden utalni, hogy és igazad van, és jó lett volna beszélni a mondatairól is, de hát ennek a beszélgetésnek talán nem ez volt a tárgya. Én is nagyon sokat töröm a fejem a mondatain, és régóta tervezek írni a Hajnóciról, és a kurzívjairól, csak a kurzívjairól. Szerintem a kurzívjai az paralel a függő. Tehát az, hogy ez miért kurzivál, és hogyan kurzivál, és ez mit jelent nála, ami a létezéshez való nagyon különleges és teljesen összetéveszthetetlen viszony a jó és a rossz novelláiban egyaránt. Tehát ugyanúgy van jelen az a fajta létállapot beemelése az írásba. Nem tudom ezt másképp mondani. Pontosabban. A függő beszédet egyébként a Kleiszttel foglalatoskodtam, most ott egy az egyben a Kleisztből koppintotta le, de azért ne feledkezzünk meg a Brochról, aki nagyon nagy hatással volt a Krasznahorkaira, hogyha az ember a Broch bármelyik könyvét elolvassa, és a Bernhardról. Tehát itt azért nagyon szép lenne, hogyha így egy ponttól a másikig lehetne húzni egy vonalat a függő beszédet illetően, de a nagy divatot azt a Bernhard csinálta szerintem a közép-európai függő beszédgyártásban, és a Handke. Tehát ezek a ketten alkották.
4: De a magyar irodalom történetében, legalábbis az újabb kori történetében erre nem, én nem találtam példát.
0: Az Eszterházinál direkte. Bernhard János. Csak azért mondom, a függőt
4: várjunk, hát a Hajnóci azért az egy korábbi.
0: Tehát. Persze. Ott a Kleiszt, mint egy elképesztő, meg ez az O'Neillt például nem tudtam.
2: Azt, amit az elején megígértem, ilyen záró kérdésként, ezt az aktualitás hatástörténet, hogy ezt miképpen látjátok, hiszen valójában ezt jártuk körül, hogy mi ennek az oka?
3: Bizonyos értelemben folytathatatlanságról van szó, illetve hát lényegében az tagadhatatlan, hogy azért ennek volt folytatása, de ez nem tudott másnak feltűnni, mint epigonizmusnak. Tehát a Hajnóciból a tematikát átvenni, és ezt valahogy megírni, erre voltak próbálkozások, nem gondolom igazából jelentősnek. Egy nagyon fontos probléma viszont van, amiről szerettem volna beszélni, ez pedig az, hogy ugye én végső soron a Hajnóci életművet úgy fogom föl, mint egy fajta menekülést vagy távolodást ettől az egész elvűségtől. Ma pedig 15 évvel később, hát az irodalomnak a tétje az egy kicsit megváltozott, vagy pont éppen az ellenkezőjére váltott. Ma úgy tűnik, hogy éppen ez az egészhez való visszatérés van napirenden. Tehát azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy most másfél évtizeddel később Hajnóci picit el van felejtve. Az, ami kritikában vagy a fogadtatásban az elmúlt években történt, az nem baj. Itt tényleg mindig is a Tolnai Ottónak a nagy mondásához szeretnék visszautalni vagy visszatérni. Minden jelentős írónak át kell esni ezen a fajta tisztító tűzön. Ha ezt túléli, ha utána is emlékezni fognak rá, akkor a dolog az eldőlt is. De ez a dolognak a működése. Azt gondolom, hogy Hajnóci most ezekkel a második nagy kiadás hullámmal, vagy a műveinek a másodszori megjelentetésével esett át ezen a tisztító tűzön most valamikor a 90-es évek elején. El fog telni néhány év, és utána azt gondolom, hogy világosabban fogjuk látni, hogy ki is volt ő, és mi is volt ő.
4: Én ezt azért pont fordítva látom, tehát a Hajnóci azért folytathatatlan bizonyos értelemben most a sorssal együtt, és azért van kevésbé hatása, mert éppen, hogy az egész elvűségre appellál bizonyos értelemben állandó jelleggel, miközben a mai, tehát nem tudom én, Garacitól Németh Gáborig, Podmanickiig, vagy hát más, mindegy, hát akár fiatalabbakat, akár öregebbeket akar mondani, éppen nem az egész elvűségre appellálnak, hanem a hierarchizálásra, nivellálló nivelláló és relativizáló világképre appellálnak, és szerintem ezért nincsen hatása igazából ezekre a szövegekre Hajnócinak, mert Hajnóci egész elvűségben gondolkodott.
1: Na, Péterrel értek egyet, ezt próbáltam az előbb, hogy a végülis a posztmodern ilyen értelemben erre most érzéketlen, vagy érzéketlen volt erre, amit ő éppen ezért és éppen így képviselt. De abban tökéletesen igazad van, hogy ez megint csak egy időszakos valami, és ahogy múlik az idő, ezek a dolgok kiforogják magukat. Tehát itt ez korán sem egy végletes ítélet, nem végletes és nem pláne nem végleges, de jelenleg valóban most körülbelül ebben őrlünk.
0: Én csak annyit tudok röviden hozzátenni, hogy rám hat.
2: Meg egyáltalán nem az a tisztem, hogy lezárjak egy ilyenfajta megnyugtató, jó, na rendben van elvtárs a dolog, hanem éppen az szerintem az érdekes egy utóélet történetében, hogy problematikus. Új kérdések vannak, és mi kicsit jósolni akarunk, hogy vajon mi lesz. Ez kitalálhatatlan. Igazából szerintem akkor lesz érdekes Hajnóci, és ezt fogja elevenen tartani, hogyha másképp tudjuk olvasni. És itt azért nagyjából a beszélgetésre azt mutatta, hogy közöttünk vannak bizonyos megegyezések, és ezek értelemszerűen, hiszen majdnem mindennyiunknak valamiféleképpen fiatal korának egyik fontos írója volt, akit másképpen látunk, és feltétlenül, ha 10 év múlva újra összeülünk, egészen másképpen fogunk megint látni.
5: Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották a Hajnóci legendáról. A beszélgetés résztvevői voltak Csuhai István, Dérci Péter, Forgács András, Reményi József Tamás. A műsort Mészáros Sándor vezette, és Bán Magda szerkesztette.
6: A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1996. október 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

A sün és a harkály. A sündisznót nem igen kedvelték az erdőben. Valahogy furcsa volt. Nem a külsejét, az életmódját tartották különösnek. Nincs állandó lakhelye, éjszakázik, csak alkalmi munkát vállal, takarékkönyve nincs. Nagyjából ezek voltak a vádak, amelyeket az erdő lakói széltében hosszában terjesztettek a sünről. Félni csak a bogarak és az egerek féltek tőle, amelyekkel táplálkozott. Hatalmas állat,

0: jelentette ki egy egér. Nincs nála félelmetesebb az egész erdőben. Úgy lát a sötétben akár a bagoly. A foga éles, mint a fűrész. Egy szóval, kivételes egyéniség. Ha engem kérdeznek, kitüntetném a bátorságáért.
1: Még hogy kitüntetés, víjogott a sas, akinek a fülébe jutott az egér fecsegése, még mit nem. Kiváló egyéniség, mikor alig nagyobb egy vadgesztenyénél. Így vélekedik hát ez a mi tisztelt egerünk. Majd elbeszélgetünk vele.
0: És felszállt a sziklájáról a sas, hogy megkeresse az egeret. A bogarak még az egérnél is pimaszabbak voltak. Őket nem fenyegette a veszély, hogy a sas, a farkas vagy a róka elbeszélget velük a sündisznó kérdésben hangoztatott véleményük miatt. A ganajtúró nem csak a kitüntetést szavazta meg a sünnek, hanem javasolta, hogy nevezzék ki az egerek kizárólagos jogú gyámjának, ami azt jelentette, hogy a mostani gyámot, a baglyot haladéktalanul váltsák le. Csak fecsegjenek, legyintett a hír hallatán a bagoly. Akinek nincs, annak nem is lesz. Hogy ezt mire értette, nem tudta senki. Így az erdő lakói, mint a legújabb bölcsességet adták tovább.
2: Akinek nincs, annak nem is lesz, üvöltött a farkas a legközelebbi nagy gyűlésen. Azt hiszem, ez ma már minden gondolkodó állat előtt világos.
0: Ezután történt, hogy egy szép napon a sündisznó kijelentette 2×2=4. Aki csak hallotta, csak mosolygott a képtelen állításon. Egy olyan személy, aki még egy tisztességes üreget sem képes kiválni magának, aki fa levelek alatt a puszta földön alszik, ódja. Feltűnési vészketegségben szenved, érdekessé akarja tenni magát, egy szóval szánalmas alak. A harkály unalmában betelefonált a tudakozóba, és megkérdezte, mennyi 2×2. Mikor meghallotta a választ, nem hitt a fülének, és még egyszer megkérdezte. Aztán letette a kagylót, mint akit tarkón vágtak.
2: De honnan tudhatja ezt a sünnisznó?
0: Mindenkit ez a kérdés nyugtalanított. Aki csak valamit is adott magára, persze a bogarakat meg az egereket nem számítva, annak sehogyan sem fért a fejébe, hogy kénytelen egy véleménnyel lenni a sünnel. Nem arról volt szó, hogy fontosnak tartották volna mennyi 2×2, miattuk lehetett akármennyi, kivéve a sün által megjósolt eredményt. A harkály zavartan vont vállat, akire kezdte görbe szemmel nézni, amiért felhívta a tudakozót. Vaktyúk is talál szemet. Véletlen, előfordul az ilyesmi. Zavart, dadogó mentegetőzése még gyanúsabbá tette a harkályt. Nyíltan ugyan senki nem bádolta, hogy összeesküvést sző a sündisznóval, de kerülni kezdték a társaságát. Nem sokára összehívták a gyűlést.
1: Akinek nincs,
0: üvöltötte a farkas,
1: annak nem is lesz.
0: Mindenki a lesütött szemmel gubbasztó harkályra nézett, s csak nem megszólalt a tekintetük.
2: Erre mit mondasz, apuskám? Most próbálj telefonálni.
0: Még el sem ült a vihar, mikor a nyughatatlan sündisznó tanúk előtt kijelentette, hogy a kő nehezebb a víznél. A harkály ide-oda röpködött az erdőben, és felháborodástól elfúló hangon rikácsolta. Micsoda hülyeség, a tudakozó is azt mondta, hogy nem igaz, a 2×2 az véletlen volt, én megmondtam, vaktyúk is talál szemet. A harkály persze nem hívta fel a tudakozót. Abban reménykedett, hogy ezt úgysem fogja megkockáztatni senki. De bal szerencséjére a vaddisznó, akit kevéssé érdekeltek a közhangulatot alakító árnyalatok és finomságok, kapta magát és megkérdezte a tudakozót, nehezebb-e a kő a víznél? És habozás nélkül terjeszteni kezdte a választ, amely nem jelentett kevesebbet, mint hogy a sünnek immár másodszor van igaza. Egyesek a vaddisznó és a sünn rokoni kapcsolatáról suttogtak. Meghúzta magát mindenki, aki repülni nem tudott, mert a vaddisznó nem volt válogatós, sem részrehajló. A gombát vagy az egeret ugyanolyan jó étvágyjal falta fel, mint a turkáló orra körül mászkáló bogarakat. Így történt, hogy hangosan egyedül a harkályt mocskolta mindenki. Vaktyúk és talál szemet? Kérdezték tőle úton útfélen. Mikor hívja fel legközelebb a tudakozót? A harkály valami olyasmit hebegett, hogy az utóbbi időben gyakran cseng a füle, kénytelen elmenni orvoshoz. Hát ne is halogassa a szomszéd, tanácsolta a róka, és lassan végignyalta a szája szélét. A kórházban majd gatyába rázzák a maga fülét. Mikor aztán ismét eljött az ideje, hogy a gyűlést összehívják, a harkály kötéssel a fülén magában gubbasztott egy hatalmas tölgyfaák hegyén. Nem volt hajlandó mellé ülni senki. Aztán szólásra emelkedett a farkas. Lassan körbehordozta a tekintetét az egybegyűlteken, és hatalmas lélegzetet vett.
2: Akinek nincs,
0: ordította, hogy rezegni kezdtek a faágak.
2: Annak nem is lesz!
0: Mindenki a harkályra nézett, aki lehorgott csőrrel gubbasztott a helyén. Hogy érzi magát, szomszéd? Kérdezte tőle a róka, mikor a farkas berekesztette a gyűlést. Kikurálták a fülét? Vagy még kezelésre jár? Nem sokkal ezután a sün kijelentette, hogy a fent az lent van. Miért ne? Azért, mert valaki sündisznónak született, már semmi okos nem juthat az eszébe? A tudakozót ezúttal senki nem hívta fel, de egy szép, csendes májusi vasárnap a harkály ebéd után felakasztotta magát. A mókus az utolsó pillanatban vágta el a kötelet. Bűnös volt. Ez kétségtelen, mondta ki a bagolya szentenciát. De talán maradt még benne egy szikra lelki ismeret. Mesterséges légzést alkalmaztak. Nagy nehezen visszatért a harkályba az élet. A következő gyűlésen már nem emlékezett a harkály esetére senki.
2: Akinek nincs,
0: üvöltötte a farkas,
2: annak nem is lesz.

Munkaterápia. A csavargó sün valahogy mindenkinek a begyében volt. Az erdő szorgalmas lakói azon voltak, hogy vigyék valamire az életben. Dolgoztak látástól vakulásig, este holtfáradtan elaludtak a televízió előtt, vasárnap délután pedig meglátogatták a rokonokat. Micsoda cuki harisnya, mondta a róka felesége a farkas feleségének, és hangosan összecsapta a kezét. Mondd, drágám, csomagból vetted? A róka tervrajzokat mutogatott a farkasnak, hétvégi lyuk építésébe fogott az erdőszélen három vészkijárattal. Valódi föld, magyarázta a róka, és micsoda szűk, alacsony folyosók, valóságos labirintus. A farkas új barlangot épített, a bagoly részletre jégszekrényt vásárolt, hogy legyen hol tartania a szemüvegét, de nem akart lemaradni a mókus, a vaddisznó, a sas és a kakuk sem. Mindenki igyekezett. Hajnalban fáradtan, kialvatlanul, tántorogva indultak dolgozni. A róka felesége fekete csipkebugyért nyaggatta a férjét, a farkasé fülbevalót akart, a teknős motorbiciklire kuporgatott. De mi a fenét csinál a sün? Kérdezte a kakuk. Míg mások verejtékeznek, őkelme az árnyékban döglik és horkol. Talán nyert a lottón, kockáztotta meg a borz. A takarékban tartja a pénzt és a kamatokból él. A vaddisznó, akit nemrég neveztek ki a takarékpénztár igazgatójának, utána nézett a dolognak, és kiderült, hogy a sünnek egyetlen fillérje sincs a takarékban. Talán elásta a pénzét, mondta a mókus. Vannak efféle régi módi alakok. Manapság minden megtörténhet. Megpróbálták a sünből kihúzni az igazságot, de nem jutottak semmire. A sün csak bárgyún vigyorgott, és a fejét rázta. Ugyan, szegény vagyok én, csak egészséget adjon a jóisten. Végül a róka vágta ketté a gordiuszi csomót. Még hogy elásott pénz, legyintett. Nevetséges, ha valakinek pénze van, az tisztességes lakást épít magának, nem pedig rothadt falevéne alszik. De ha nem akar házat építeni, rá se hederít, hogy a felesége tavaly előtti ruhákban jár, és még televíziója sincs, akkor mit akar? Dolgozni csak annyit dolgozik, hogy éhen ne dögöljön, zsebredugott kézzel mászkál, fütyörészik. Mi rejlik e mögött? Megmételjezi az ifjúságot, jelentette ki a bagoly. Mi lenne a társadalommal, ha mások is követnék a példáját? Börtönbe vele, míg nem késő. A róka elvetette a bagoly javaslatát. Csavargásért és közveszélyes munkakerülésért ugyan vádat lehetne emelni ellene, de minek fölöslegesen izgatni a kedélyeket? Nem bűnöző az a szerencsétlen sűn. Egyszerűen beteg, túlérzékeny, neurotikus alkat. Gyógykezelésre, gondozásra szorul. A bagoly dühösen levette az orráról a szemüveget, és behajította a jégszekrénybe. Micsoda puhány nemzedék. Az ő idejében nem teketóriáztak az efféle huligánokkal. Még hogy gyógykezelés. A kórházban csak pusztítja az ételt, gondolkozik. A sünt végül is két ápoló behajította egy mentőkocsiba, és az elmegyógyintézetbe szállították. A teknős béka volt a főorvos, aki megállapította, hogy a beteg skizofréniában szenved, állapota súlyos, egyelőre altatni, nyugtatni kell. De sose lehet tudni, tette hozzá, remény az mindig van. Később munkaterápiára fogjuk. Majd hangya tojást válogat nekem ebédre.

0: hangya és a tücsök. A novemberi szél az örgő faágakról éppen az utolsó fonnyat szárat leveleket tépte le, amikor az erdőszélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses téli kabátot viselt, júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát, a tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béreletlen vászon dzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűjesen volt.
1: Jó napot, tücsök szomszéd! Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
2: Bizony hideg van, hangya szomszéd. Ez a szél az ember csontját is átjárja.
0: A hangya megigazította bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
1: A feleségem kötötte. Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt vagy horgol valamit. Maga úgy tudom nőtlen, és albérletben lakik.
2: Hát igen, tudja, én mindig csak hegedülgetek. Másra nem igen marad idő.
0: A tücsök cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
1: Köszönöm. Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre káros szenvedélyhez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árából megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás. Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen föld alatti járat a szemétdombhoz.
0: A tücsök cigarettára gyújtott.
1: Hát, aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben. Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
2: Egy hét múlva elutazom. Csak úgy május felé jövök haza.
1: Elutazik? Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd, ugye?
2: Nem járok én vendégségbe, csak hegedülgetek otthon.
3: Gyakorlok.
1: Elárulná, hová utazik?
2: Párizsba.
1: Párizsba.
0: A hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
1: Tréfál, kedves szomszéd, miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
2: Meghívtak. Konzervatoár. Hangversenyeken hegedülök.
0: A hangya a földre szögezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
1: Tekintettel a régi ismerettségre, elintézne egy számomra fontos ügyet?
2: Kérem, nagyon szívesen. Csak mondja, szomszéd úr.
1: Arra kérném, hogy Párizsban keresse fel La Fontaine urat.
2: És
1: mondja meg neki, hogy nyalja ki a seggem.

0: Hajnóci Péter meséit hallották. Közreműködött Balkai Géza, Helyei László és Vallai Péter. Zeneszerző Melis László. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Szerkesztő Kőrösi Zoltán. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Rendező Markovics Ferenc.
1: A mesék felvétel 1991-ben készült, és utoljára 2017. augusztus 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
3: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a karádi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Karád Somogy vármegyei község Balatonlellétől 16 kilométerre délre. Egy 1131-es oklevélben olvashatunk először a településről. A feljegyzések tanúsága szerint a középkorban Szűz Mária tiszteletére szentelt temploma volt Karádnak, amely a török hódoltság idején elpusztult. A római katolikus templom 1742-től 1908-ig 166 év alatt nyerte el mai formáját. Szent László tiszteletére szentelték fel. László első Béla magyar király és Riheza lengyel hercegnő második fia volt. Uralkodása nem csak a belviszályoknak vetett véget, de megszilárdította a külső határokat is. Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása is, amelyek rokonsága miatt illették meg Magyarországot. Számos kolostort alapított, templomokat építtetett. Az általa 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinat intézkedett a papok házassága ügyében, az egyházi javak elidegenítéséről, s rendezte az ünnepek és böjtök megtartását. Szabályokat hozott az erkölcsi élet védelmére a házasságon belül és azon kívül. A Szent László tiszteletére szentelt karádi római katolikus templom 35 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 696 kilós harangot Szlezsák László mester öntötte 1927-ben.

0: Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsófer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetegységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Az ülés később Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával folytatódott, az elmondottakra a pártok frakcióvezetői röviden reagáltak. A Nándorfehérvári diadal a hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza Park megépítésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a csaknem 7800 négyzetméternyi zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Közölte azt is, hogy a projekt részeként a Városháza földszinti helyiségeit átalakítják és átjárhatóvá teszik, a díszterem alatti téren pedig kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is helyet kaphatnak. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött az uniós humanitárius művelet keretében. A következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverállok, valamint civil szervezetek adományai érkezhetnek meg a katasztrófa sújtotta övezetbe. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken, az ukrán határhoz közel. A csepp folyósított földgáz szállító jármű legénységét kimentették. Három tengerész égési sérüléseket szenvedett. Az államfő szerint az incidens összefüggésbe hozható az orosz-ukrán háborúval. Késsel támadt turistákra egy álmokfutó reggel az aténi Akropolis bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Ami az időjárást illeti, jelenleg 20 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-26 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egyes részén felhős, másútt derült az ég. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16 és 25 fok között alakulnak az értékek. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, délmúlt 4 perccel.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy Berec András mesemondó.

0: Csak tiszta forrásból jut az ember eszébe azonnal, ahogy Berecz Andrást meghallja. Ha szabad előhozakodnom egy személyes véleménnyel, a 30 éves rádiós tapasztalatom alatt, noha híres emberek tömkelegével beszélgettem, még sohasem hallottam olyan embert, aki ennyi magyar szót ismer, beleértve a nyelvészeket is. Figyeljék mondat főzését, meséjét. Ő Berecz András, énekes és mesemondó, a budapesti aszfalton nőtt fel.
1: Édesapám Sőregen született, Felvidéken, most Szlovákiához tartozik, egy apró falu, harmadik gyerekként. Ő kóstolhatta a lekvárt a konyhába, szerencsés harmadik volt. Az első szülött fiú a földön kellett a nagy ó betűt tanulja, mert mikor szánt az ember, hosszú száró ó betűket karcol a földbe. A másodiknak, leánynak jól kellett férjhez mennie. Édesapám volt, aki igazából már iskolába járhatott, és lehetősége volt, hogy képezze magát. A Batyiba úgy járt Rimaszombatba iskolába, hogy Lóháton kiment a zajnácskői vonathoz, rávert a lónak a valagára, és akkor az meg haza nyargalt szépen. A trágyás szekéren megtanulta az alapot, a latin nyelvet, és ez az, amiért később 10 nyelven fordított. Prágában közgazdasági egyetemet végzett, Debrecenben francia-magyar szakos tanárként bölcsészkart, és 48-ban a Pázmányon meg a jogot fejezte be. Ha valamit nem kedvére szóltam, rögtön mondta, hogy ez, fiam, germanizmus, azt ott jobban mondhatnád, úgyhogy egész apró gyerekkoromtól ez nekem élmény volt, hogy kevés mondatot tudtam az ő javítása nélkül a fogam közt kiereszteni. Édesanyám Kunhegyesen született, egy híres nótafa, tréfa csináló ember volt az édesapja, Tanka Gábor, aki naponta több kocsmát is megjárt, koldulta az új nótákat szinte, nem jött haza egyetlen estese, úgyhogy valami új nótát kine csikart volna valakitől. Azt megtanította akár hajnalba is a gyerekeknek, felugrajtotta őket, és addig kínoszta őket, még nem tudták, ez volt az ő magnetofonja. Sok élményt mesélt még róla, majd talán később még ejtek egy pár szót, ha belefér. Na de a lényeg, hogy sok dalt kapott, tehát akarta, nem akarta, megkapta őket. Pestre jött, mint sokan mások, édesapámat az iskola kergette, őt sok minden más. Itt ismerték meg egymást. És gyári munkás lett édesanyám, és akkor egy barátnője könyvtárba szalasztotta őt, egy könyvér, ahol édesapám meg valami könyvet olvasott. És ott kezdődött az életem, mikor egymásra néztek. 43 éves korában szült édesanyám, mint elsőt és utolsót. Úgyhogy ami ideje volt, azt mind rám pazarolta.
0: Milyen gyerekkora volt, és az hol zajlott?
1: Budapesten zajlott, a Vadász utca 27-ben. Minden honnan oda tértem vissza, mert ott volt az otthonunk. Második emeleten, egy öreg bérházban. Francia udvarnak mondják azt a jelenséget itt Budapesten, ahol a szakrális középpontban a szőnyegporoló van, alatt a macskák pihennek, és cserepes virágok, és a folyosó végén több helyütt közös vécé. De 4 méter magas szobák, úgyhogy lakható, szép kis hely volt az. Máig is, hogy Budapestet kezdem nem szeretni, azért, hogy mégis szeressem, bebesétálok ilyen belső udvarokba, csak egy kicsit megnyugszom, hogy még azért van arca neki. Még madarak költenek ilyen belső udvarokba. Tudok olyan pesti belső udvart, ahol halottak napján egy öreg márványasztalon gyertyát gyújtanak az emberek. Láttam olyan öntött vaskádat, ilyen udvaron, aminek oroszlán karma volt, nagyon szépen megmintázva, és benne kukoricát vetettek. Ott volt benne a szép fekete föld, és jó magasra felnőtt a kukorica.
0: A Vadász utcából hogy lehet úgy felnőni, hogy megőrizze ezt a szép kiejtést és a magyar néptalt és a magyar mesét?
1: Csak feltételezéseim vannak. Hát az egyik az az, hogy mint mondtam, abban nőttem föl, hogy kiigazított mindig édesapám, ha valamit nem úgy szerkesztettem. Vagy ha a mondatrend nem tetszett neki, egyet morgott, akkor újra kísérletet tettem. A másik meg, hogy nem volt nekünk soha televíziónk, és volt időnk mindig egymásra. Én 43 éve televíziótlan ember vagyok, és boldog vagyok, mert úgy vettem észre, hogy a 7 órától este 10-ig terjedő időszakban a legérzékenyebb az ember. Akkora már pont elég fáradt ahhoz, hogy a nagy dolgokra is kíváncsi legyen, és még éppen eleven ahhoz, hogy fel is fogja őket. Munkából hazajönnek a szülők, gyermek és az iskolából, össze lehet egy kicsit bújni. A televíziónak ebben az időszakban van a legfontosabb mondani valója szintén. Nehéz egy szülőnek versenyezni a tévével, mert a tévé távoli országok legrangosabb eseményeit hozza be a házba. A szülő csak sápadt gondolatokat tud hazahozni. A felesége se olyan szép, mint akiket a televízióban mutogatnak. Csak az a különbség, hogy az övé. És én, amit kaptam, az mind én rólam szólt, meg a környezetemről. Hát azt gondolom, ez volt az első és legfontosabb. Ez után pedig, hogy mivel nagyobb élmény az életemben sose ért, mint amilyen meséket otthon hallottam, ezért felnőtt korban nagy varga betűk után elmentem, és ezt a világot kutattam föl előbb Moldvában, Erdélyben, és amit otthon a Vadász utcában én mozaikokban kaptam meg, azt egyszer csak kezdtem együtt látni. Nem csak az éneklő embert, hanem az ünneplőt, a termőfölddel birkózót, a kocsmázót, a lakodalmast, úgyhogy hát ez máig szóló élmény. És ha valami szerencsém volt az életben, talán éppen az, hogy azt csinálom, amit szeretek. Munkahely nélkül, de reggeltől estig, főnök nélkül, és azt csinálom nappal, amitől éjszaka nem tudok aludni.
0: Azt hiszem, hogy a varga betűkre is érdemes néhány szót szánni.
1: Igen, hát jó tanuló voltam az iskolában, irodalom órán halusta voltam is, de a mondat szerkezeteimet szerették a tanárok. Énekórán 5-öst adtak, de sűrűn mondták, hogy azért

0: néztem, hogy a szomszédaim mit csinálnak, és akkor mindig intett a tanár, hogy hát kicsit vedd vissza, fiam, hát nem hallott, hogy egyedül te csinálod. Hát nem hallottam, mert nekem más volt arról a dallamról a elképzelésem. Aztán a szülői ház, meg a jó akarók, tanárok feltették lassan a kérdés, hogy hát mi akarok lenni. Ezt én soha nem tudtam. Mondták, hogy valaminek pedig lenni kell. Hát mondtam, én rajzolni nagyon szeretek, nagyon szeretnék festőművész lenni. Azt mondták, hogy a festőművészek azok általában tüdőgyulladást szoktak kapni, sokat köhögnek és manzárszobában halnak meg. Tehát ehhez nem volt kedvem. Viszont azt mondták, a jogi egyetemen az ember még minden lehet. És mivel én minden akartam lenni, hát elmentem a jogi egyetemre, amihez semmi közöm nem volt. Az ég egyadt a világon. Az volt a legnagyobb varga betű az életembe. Óriási kemény fából készült ajtók, amiket alig tudtam kinyitni, a kilincsük olyan magasan volt, hogy alig értem el. Ez volt a nagy élmény, meg néhány jó barátság, akiket nem fogok elfelejteni, mert kedves jó emberek voltak.
1: Mennyit végzett a jogon?
0: Hát 3 évet ültem én ott, és még halaszgattam is, úgyhogy nagyon szerettek a dékáni hivatalba. És egy nap, mikor megvilágosodott az elmém, mondván, hogy kérem az indexemet, hát majdnem megsirattak. Mondták, hogy elment az eszem. Hát legalább várjon meg, míg megbukok. Mondtam, én nem várok, mert most, hogy ezt a polgári jogot meg kéne tanulni, most én tisztán látom, hogy én nekem innen el kell mennem. Elmentem, és akkor azért végeztem mindenféle munkát, hogy járhassak gyűjteni Erdélybe, ne a szüleim nyakán utazgassak, és ezért aztán külön-külön munkákat végeztem. Hát az egyik az első arra, máig emlékszem, hogy mosogattam egy pizzasütőnél, és nagy élmény volt, mikor a tálcát így nagyon gyorsan kellett berángassam, mert egymásra tornyosulta, és egyszer csak nem engedte valaki. Mit hülyéskedik velem? Lehajoltam, hogy legalább a nyakát lássam, és hát évfolyam társaim jöttek megnézni, hogy kavarom a habot. Hát aztán szomorú volt, mert egy barátomért jöttek, hogy hát hol van. Akkor már ő elköltözött közülünk. Utána dolgoztam állami gazdaságban, sósavat hordoztunk körbe az országba, az illatos úton fölvettük a muníciót, utána felugrottam a teherautóra, és jártunk kazánokat lemarni, amik már rozsdásodtak. Hát ez is szép volt nagyon. Dolgoztam ott egy Imike nevű emberre, a féle hajléktalan ember volt, a felesége és annak a rokonsága elzavarta őt otthonról, unalomból, és néha megverték a környéken. És mikor egyszer együtt elaludtunk a teherautónak a platóján, fölébredtem, és egy seregély szállt a teherautó platónak a túlsó végébe. És mondtam, hogy nézd oda, milyen szép, mert én olyan szürkének gondoltam a seregét, de a napfényben még okker sárga tollak is látszotta. És mondtam, nézd, milyen szép. Ő meg azt mondta, milyen jó, mert ő azt szokott tenni többek között seregét. És akkor ezen sokat elgondolkoztam, hogy hát így is két részre lehet osztani a világot. Van, akinek szép a seregé, van, akinek jó. És sokat forogtam ilyenek között, akiknek jó. Úgyhogy aztán többféle munkahely volt. A legszebb az erdő művelés, 16 szótag volt, amit a személyazonosságimba beírtak. Így volt benne, hogy időszaki erdőművelő, sétaútkarbantartó. Ez a Pilisi Park erdőgazdaságnál volt. Erdőt ültettem, döglött rőzet ástunk el, szemetet szedtem. Ez volt. És akkor aztán egyszer csak jött egy meghívás, hogy hát menjek ki Amerikába énekelni 3 hónapra.
1: Milyen alapon jött ez a meghívás?

0: És hát maga közben énekelt és mesél?
1: Hát persze mindenütt. Jártam táncházba, beültem a muzsikás táncházba, aztán a belvárosi ifjúsági házban. Szóval mikor táncháznak már kezdett vége lenni, akkor jött el az én időm, mert én ügyetlen táncos vagyok. Én mindig csak mellé ültem a táncosoknak, de sokszor épp úgy leigyzadtam, mint azok, akik ütötték magukat. Úgy sok helyzetben alul maradtam, mert azért a fiúk inkább azok tetszettek a lányoknak, akik forgatgatják őket, nem akik szépen ülnek. Úgyhogy volt hátrányom belőle, de aztán mikor kezdett a mulatságnak vége lenni, akkor jött el az én időm, mert akkor aztán sok verszakot beleraktam, amit mások nem tudtak. Na úgyhogy aztán idébb-odább hírem kelt, és akkor egy zenekar azt mondta, hogy már annyit jártak a világban leány énekessel, kipróbálnák egyszer, hogy milyen volna a fiúval, és több véletlen műve, hogy én rám gondoltak. Többen is egymástól független, és elhívtak.
0: Most egy kicsit térjük vissza arra az időre, amikor maga ilyen erdőkerülő, meg sétaútkarbantartó, meg sósav hurcoló volt. Hát akkor nem érezte úgy, hogy ez méltatlan, hogy maga többre képes, és hogy eltékozolja magát az ilyen alantas munkákban?
1: Nem tudtam pontosan, hogy mi lesz ebből az egészből. Egyet tudtam pontosan, hogy amit csinálok, az az utamban van. Úgyhogy én gyorsuló vonatból szálltam ki. Egyáltalán nem fékeztem, nagyot ütöttem, mikor ott hagytam az egyetemet. Láttam a szüleimnek a szomorúságát, a barátok megijedtek, hogy normális vagyok-e. De egy belső hang, amit én hallottam egyedül, azt mondta, hogy hidd el, hogy jót tettél, és ennek majd meg lesz a gyümölcse. Hát a kezembe voltak már olyan kifejezések, olyan mesék, olyan dalok, olyan emberi sorsok, akiket már nem lehetett otthon őrizgetni. Azt már lehetett tudni, hogy ezzel én tartozom. Ezeket meg kell mutassam az itt lakó embereknek. Mert én Pesten nőttem föl, és pontosan tudom, mi a hiány. Mi az, amire itt az emberek rászorulnak, mi az, amit éheznek, mi az, amit nekik ide elhozni kell. És ezért nem tudtam, hogy hogyan, de azt tudtam, most gyűjteni kell, és akármilyen munkával kikaparni az ehhez szükséges energiát, pénzt, és ezek erre voltak jók. És egyáltalán nem tartom fölöslegesnek őket. Az a varga betű is csak idézőjelben, nem varga betű volt, az nyílegyenesen haladtam én a saját dolgaim felé. Szép élmények voltak. Gyönyörű kifejezéseket írtam össze. Mikor a kertészeti vállalatnál dolgoztam, és esett az eső, hát az volt a legnagyobb örömöm, mert csak arról, hogy esik az eső, annyi kifejezést írtam össze, hogy egy füzetet meg lehetett vele. Hát például az egyik az úgy fogta föl a ritkás esőt, mint egy kukoricavetést. Mert azt mondja, ennek elmegyek a sorja közt. Tehát szárazon, megnézi a sorát, és kimegy belőle szárazon. Másik azt mondja, ez csak babirkácsol. És talán a szógyök a bab, mint hogy babra megy a játék, tehát annyira csak kicsi. Úgyhogy nagyon sokat. És úgy, hogy bementünk egy ilyen utánfutóba, egy nagyon régi, 60-as években voltak ezek a legömböített széli utánfutók, bent elég vastag sár, és a fűmag zsákban, ahogy ott elszóródott ebbe a sárba, sokszor kinyílt. Tehát ott az utánfutóban lent finom pázsit volt, csákány oda támasztva mindenhova, és akkor persze a kötelező cigaretta, úgyhogy olyan misztikus homályban voltunk mi ott, és egy békési ember, meg egy szatmári ember ott voltak egy kézgyújtásnyira előttem, és egészen máshonnan fogalmazták meg a világot. Munka közben erre nem nagyon jutott idő, de az eső az kényszerű várakozásban ilyen szerencsés helyzetbe sodort.
0: Elértünk oda, hogy maga kiment Amerikába. Akkor már volt családja?
1: Volt, igen. Már akkor volt, vagy hát olyan egy éves volt István fiam.
0: Hogy találkozott a feleségével? Hogy választotta ki?
1: A feleségemet láttam, hogy igen jól táncol, és úgy feltűnt, hogy milyen hosszú a nyaka, és ehhez képest milyen széles a mosolya, úgyhogy nagyon magasra szökött. Neki nagyon jó rúgója van, mindmáig, hogyha olyan a kedve, akkor elkapja a kapuférfát, ott a konyhába, inkább az ajtóférfát, és akkor így ezt a marosszéki forgatóst játsza vele. Olyan jó lesz utána a levese neki. Na úgyhogy hát megláttam, hogy milyen jól táncol. Ő is talán meghallotta, hogy miket dalolok. Egy idő után aztán persze őróla szóltak a dalok. És akkor hamar gyerek is lett.
0: Tehát egy éves volt a kisfia, amikor elment Amerikába.
1: 3 hónapra mentünk el, és az egyik központi rendezvény az egy olyan erdőben zajlott, ahol 1500 éves fák is voltak a környéken, ilyen szekolja fák. Ezek a Sierra Nevada-nak a nyugatra néző oldalán, Mendocino fölött volt. És hát persze óriási élmény volt 200 olyan amerikai emberrel találkozni, akik magyar népdalokért zarándokoltak el az Egyesült Államoknak a legtávolabbi pontjairól is. Matematikusok, geológus, számítógépes szakemberek, elsősorban tánctábor, de nagyon sokan tanulták az énekeket, sokan megtanultak magyarul. Úgyhogy azóta ott van az erdélyi szótörténeti tár például a könyvespolcán teljesen idegen embernek. Hát a többi meg fellépés mindenfelé. Parókián, tengeri hajón, iskolákban, koncerttermekbe. Hát különös volt. Na, onnantól ezt az életet élem. Onnantól a dalok meg mesék dobálnak ide-oda.
0: Nagyon zsúfolt a programja. Gondolom, hogy van egy notessa, egy naptár, amelyik tömve van, hiszen alig tudtunk időt egyeztetni most is. Sokfelé hívják, sokfelé ismerik már.
1: Igen, hát valóban apró gyermekektől idősekig és egyetemi klubtól kezdve a szeretet otthonokig. Templom, kaszárnya, az ég adta világon minden helyre elsodrottam, és majd, ha időm lesz egyszer, papírra akarnám én azt vetni, amit én a színpadról láttam. Vagy hát nem a színpadról, csak mint előadó. Azt a másik előadást, amit ők tartottak, a közönség. Mert van nekem egy titkos térképem arról, hogy merre felé hogyan viselkednek, miközben a dolgaimat hallgatják. Hát, hogy a legkülönösebbet mondjam el, nem mondom meg, hogy hol történik a dolog. Kitűnő emberek konfliktusba sodródnak, mi a fontosabb? Az előadó felé fordulni, vagy megtisztelni az asztalt azzal, hogy a négy szék az asztal középpontja felé nézzen. Hát, felmegyek a színpadra, és úgy helyezkedtek el asztal körül. És előadás elejétől a végéig a társaság egy negyedének a tarkóját láttam, két negyedének a profilját, és a hátra maradó egy negyednek pedig hát szemből láttam az arcát. Egyetlen ember nem fordította meg a székét, és ez a magyarországi térképnek csak egy bizonyos területén van meg, másút ez lehetetlen. Hát ha onnan beszél valaki, már csak önvédelemből is arra fordítom a széket, hogy hát vajon megbolondult-e, vagy tehát csak annyi, hogy feltartsom a kezem, ha esetleg megdob valamivel. Itt a legteljesebb nyugalommal. Mikor ezt először láttam, meg voltam mérdő, hogy vajon ennyire nem érdekli őket, de akkor miért jöttek el? És kiderült, hogy nagyon érdekelt őket, nagyon szerették. És hosszú hálaadásról szó sincsen, egy kurta köszönöm, vagy annyi, hogy mikor jön el megint. És aztán eltolják a bicikliket külön tanyavilágba. Hát nagyon nagy élmény. Ezek pont olyan emberi gesztusok, hát ezerféle van.
0: A család hogy viseli azt, hogy maga állandóan úton van szinte? Úgy tudom, hogy most már 4 gyermeke van.
1: Igen. Hát még egyelőre elég jól. Azt gondolom, ennek a titka az, hogy mindig elmondom, hogy mit láttam. Ez, hogyha elmaradna, nagy űrt átongana köztünk. De engem is nagy élményére közben, mert újra élem át azt a sokszor kevés dolgot, ami csak nekem tűnik kevésnek. De annak, aki mindig otthon van, akivel majdnem semmi nem történik, annak ezek mind óriásiak. Úgyhogy először mindig olyan nehezen esik elmondanom, de megerőltetem magam. És ez a kis erőfeszítés mindig megtérül, mert utána észreveszem, hogy hát de hát ez nagyon jó, és akkor végig mondom neki. Nekem is jó. Mert elmondani egy élményt, az egész más érzéseket ébreszt én bennem is, mint mikor átéltem. Pusztán attól, hogy meg kell fogalmazzam, sokszor akkor értem meg, hogy mi történt rajtam, mikor otthon átadom. Hát azt hiszem, hogy ez tartja karban a kapcsolatunkat. Különben tán kirúgna.
0: Mesével folytatjuk.
1: Egyszer egy leány elvevődött. Addig akkora volt a szája, mint a gyüszű. Aztán fültől fülig felhasadt neki. Mondta az embernek, hallod, kocogán fiak elévettek volt. Erígy ki valami tűzifájét, mert igen fázom. Lovat a szeker elé béfogta volt. Füle közé rittyentett. S egy magos falat megállott. Felszökött az ormára, s legvékonyabbik ágára kiült. S úgy kezdte vágni az ágat, hogy közben a törzsi begyönyörködött. Ezért habár a szél nem fut, hopocikált. Há igen, mert maga alatt vágta a fát. Arra jött egy békebeli húszár. Hallani lehetett a hüvelybe, hogyan rozsdásodik a kardja. Foga közt kőpipa, rég, hogy szükség volt rá. Fejbe a húszár deci lötyögött. Az nem egy deci, s nem kettő, az annyi, amennyitől a húszár a lován még megmarad. Ettől azonban a gondolatai úgy meg voltak nyúlva, mint apró ember árnyékon a szentületkor, három szomszéd hosszan. Amit nem látott, azt megtudta. Meglátta az egyik szemes sorkából, hogy egy ember társa bajba sodródott. Éj, kivette a pipát a szájából, s azt mondta. Hallod, ember, te unott leeső! Aztán visszavette a pipát, mert lemászni neki kell. Megmérgelte magát az ember fenn a fa. Éj, magának igen sok az ideje! Maga mit mind üzi az eszit? Tan háború kéne magának. Ezt azonban nem mondhatta a végig, mert háromszor látta meg az eget, kétszer a földet. Így tehát honyott esett. Utána jött a fűrész. Repült utána az öreg kalap, mint egy nagy ülű madár. De még életet talált a gazdájába. Éj, gondoltad az ember, hogy még szuszogott. Ha ez az ember, ha tud egyet, tud mást is. De ennek igaza lett. Hé, mióta töprénkedőt, mikor jöv el halálom órája? Ezt amíg azt is meg tudja mondani. És mint korábban a feleségéjét, most a maga lábát kapta a nyakába, és iszkiri a huszár után. Álljon csak meg, legyen olyan szíves. Magának igaza lett. Maga egyet tudtam, tud mást. Mikor jöv el halálom órája? Na, a huszár gondolta, valami pagocsát elindít. Már olyat löttyent a deci a fejbe. Kivette a pipát a szájából, s azt mondta, mikor a lovad hármat fingik. Ej, jobb bizony, elég boly, mert szokassa azonnak. Így gyötrődött a műkemberünk. S ment vissza-vissza bódorgott. Valami tűzifát hánt fel a szekerbe, csak né, tessék, lássék. Egyet rittyentett a lónak a füle közzi, s az, mint másszor, Most ez pakkantott egyet hátul felő. Savol nem a lelkit lehelte ki. Hé! Ez egy. Erről hova leszokja? Mondja neki, és felmerett a hüvelykújja, hogy ez már egy. Már csak négy ujja volt, hogy az ostort magához szorítja. Mit csináljunk, itt nem maradhatunk. Esmént odavágott a paripához. Na, az megint pakkantott egyet. Elbízol kettő, itt már a nagy baj van. Ekkor a szeker felakadt egy kőcsompóba. Ejába dörüszlődött, a tengelye körül a kerék. Nem volt ura, hogy elé-felé menjen. Mit csináljunk, nem maradhatunk itt. Helyezz a csapint ott a lóhoz. Ales pakkantott harmadszor. És mivel az emberünknek pakkantott harmadszor, és mivel amik emberünknek volt egy nagy veselehűlési felpárolgása, az őt elévette volt. Felfutott a hunya alá, maga esett le a földre. Na, akkor én már meghaltam, azt gondolá, s ott volt a földnek porába. Ekkor eszébe jutott az ő keresztátikája. Hé, keresztáti, mennyit elmondta? Kicsi fiam, ügyelj, mert a más világ éppen pontosan olyan kell legyen, mint ez ittné. Felüti a szeme pillája. Sáholó, ott van, a szeker ott van az út, a nyárfás. E kivilágos kivilágra olyan, mint az előző éle. No né, felállott. Más világi cigarettára reagyújtott. Szuszoga. Ha akkor ez a helyzet. Arra jött egy lakodalmas menet. Na gondolta hozzák a más halottat, biztosan engem es így hoztak. Eltipotta a szívarat, s megtisztelte őket. A jóisten adjon örök világosságot mind a anyuknak. Hál' esett a lakodalmas nép, hogy mit is akarna ez az emberi, de még elébb elévevé, s jól megszaggaták a haját, jól megdöngeték innet onnat, úgy felütték az állát neki, az orra menetet vágott szinte a hátába. Ekkor azonban még azt gondolta más világ, azonban mikor gagyáját lerángották, s a négy előostorval hátul elkenyegeték magyar miskáson. Azt gondolta, csak ez a világ lehet. Hozament, s az asszonyának kezibe ostort adott. Ide hallgass, azt mondta. Akármelyik halálomból, ha meghalni találnék, egyebet ne csinálj. Gogyámot rángosd le, s itt hátul fel kenyegessel evelné. Biztosan feltámadok. Hát ezért olyan roppant nehéz húszárnak lenni olyan világba, hol az emberek a fát magik alatt vágják, halálukat három lófingban rettegik, s a húsvétjük csak ostornak nyeliben van. Ez a vége, kutyorodjatok melléje, mese hátra magam előre, mese általába kosárba, magam általába pohárba.

0: most 43 esztendős. Akárhogy is nézzük, ez azért az élet fele. Legjobb esetben is tervezni kell a jövőt.
1: Több tervem van. Tervem például a félbehagyott munkáim befejezni. Idős embereket, jó nótafákot végigfaggattam, hogy miért énekelnek, és mikor szép az éneklés. És ebből a sok vallomásból kirajzolódott a hagyomány zeneesztétikája. Nagyon árnyalt, nagyon költői nyelven, nagyon sok az irodalmi nyelv számára ismeretlen szóval. Ezeket a vallomásokat már egy könyvbe tömörítettem, az a címe, hogy Bú hozza, kedv hordozza. A második kötetet szeretném már végre készen látni, ebben nagyon sok a szótár, dalolással kapcsolatos kifejezések szótára. Vas megyétől Moldváig, Zobortól Délvidékig, például arra, hogy énekelni több mint 120 igém van, és az mindegy-egy árnyalata annak, hogy énekelni. Tudomásom szerint ilyen kutatás a nemzetközi porondon sem történt. Hát ezt már szeretném asztalra tenni, de ehhez egy fenék kellene még, így, hogy futkosok, ezt nehéz befejezni. Egy másik, az egy csuvas kötet, csuvas nép költészetéből egy válogatás, amit magam igyekeztem átültetni, hát 170 dal van benne, és 20 mese. Egy CD-t fejeztem most be, az a címe, hogy Kőkertben Lilium, és ebben a magyar millenniumot szerettem volna a magam műfajában megünnepelni, dallal és mesével. Későbbi terveim összegyűjteni magyar nyelvterületen az állathívogató terelőszavakat, és azokat a kiáltásokat, amelyeket főleg hegyvidéki emberek, főleg a gyimesi csángók, mikor egyik hegyoldalról a másikra átkiáltanak, nagyon zeneien, nagyon szépen végeznek, még mind máig. Tehát a éneklés előtti állapotot, a kiáltást, a hívószót, a terelőszót, hát ezekre nagyon kíváncsiak vagyunk páran.
0: A magánéletében?
1: A magánéletemben tervem, hogy eljussak a nagyobb gyermekeimhez is, mert most egyelőre csak a lábnyomukat látom otthon, vagy a bicikli nyomukat. Mindig ahova beteszem a lábam, onnan futnak ki. Hát olyan kis kamaszfélék. Ez például nagy tervem.
0: Soroljuk fel őket.
1: István 13 éves, Kati 11, lassan 3 éves lesz, hát 2,5 éves Mihály, és Márton 10 hónapos.
0: Lesz még testvérük?
1: A terveim közt ez nem szerepel.
0: És a felesége tervei közt?
1: Ő is most egy kicsit pihenni vágyik, mert ez az utóbbi kettő, ez nem hagyja aludni, úgyhogy 2,5 éve éjféltől reggel 7-ig olyan 3-4-szer ébresztik, és nincs esélye, hogy visszafeküdjön nappal. A 4-ből egyet sem terveztünk, így tehát ha még jön, az is tervezés nélkül fog jönni. Nagyobb ajándék úgy sincs mindenek a gyermekek.

Névjegy. Berecz András mesemondóval Ungvári Ildikó beszélgetett. A portréműsor 2000-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben november 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
6: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Harcsás Gergely. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetegységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Jelenleg is tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Napirenden szerepel még a járványügyi készültség előírásainak megváltoztatása, és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás is. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110.000 forint volt havonta egy kiadószoba, egy 40 négyzetméteres lakást 200.000 forintért lehet bérelni, míg a nagyobb egyetemi városokban 130.000 forintot kérnek egy kisebb lakásért, de Szegeden például többet kell fizetni, míg Miskolcon kevesebbet. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Az eddigieknél pontosabb vérvizsgáló készüléket fejlesztett az ELTE és a Norma Instruments ZRT. Az új eszköz egy érzékelő segítségével pontosabban különböztetheti meg egyes fehérvérsejtek típusait, így segítheti a betegségek felismerését. A több mint 1 milliárd forint értékű projektet az állam 770 millió forinttal támogatta. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Ezért szerencsejátékonként 2,5 millió forint büntetést szabtak ki. Ami az időjárást illeti, jelenleg 21 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-27 fokot mérnek, az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak kifutó záporok, zivatarok, másút több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22 és 27 fok között alakulnak az értékek, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk, 13 óra múlt 4 perccel.
7: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kovács László megyei első titkár kitárta a szobája ablakát. Mint budjani lovas hadserege, úgy zúdult be a kora reggeli napfény. Igaz, nem is volt már annyira kora reggel. Kovács egész testét megrázta valami. Miközben melengedte őt a napsugár, és átjárta az erő érzete, eszébe jutott, hogy ő meg az elvtársai nem is igazán élvezik az életet.
1: Miénk a hatalom, amit ez a sugár özön is bizonyít, mert a megyében nem mindenkinek süt be mind az öt ablakán a nap, és mégis gondterheltebbek vagyunk, mint az ellenség meglévő maradéka. De hát az Úristen itt! Mikor lesz már ennek vége? Minden élet forrását, a természet, a születés alapját sem tudjuk élvezni, éppen mi, akik a legjobbat visszük diadarra, az ősközösségnél is jobbat, a tudományos ősközösséget, mondhatni így is. Épp nekünk, akik a legjobbat akarjuk a dolgozó népnek, ne járna ki az élet öröm.
0: Ezzel a reggellel új korszak kezdődött. A korszakok valójában soha nem reggel kezdődnek, így lehetséges, hogy nem is Kovács elvtársban kezdődött ez sem, hanem Szabó elvtársban, vagy egy másik Kovácsban, vagy Tóth elvtársban, vagy egy másik Tóth elvtársban, belőlük sok volt. Vagy Csinege elvtársban. Tény, hogy ettől az időtől fogva egyre több elvtársat nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy nem élvezik eléggé az életet. Nem veszik el az élet örömből a nekik járó részt. Hiába pásztázott Kádár elvtárs feleségének mindent látó szeme ide-oda, a Kovács elvtársi vágy, mint a tavaszi fuvallat, lassan megmozgatta a levegőt. Megcsapta a híres fehér elvtársat is, pedig ő aztán sokat próbált, harcos volt. Annyit ült börtönben, mint három átlag kommunista vezető együttesen. Állt a híres fehér elvtárs a párt szőlőjében, elmerengett, vagyis hát nem a szőlőben tartózkodott, nem lenn a tőkék között morfondírozott, hanem föntről, a présház teraszáról nézett a messzeségbe, nem túl messzire. Mindig visszahúzta őt valami, hogy ne merüljön el csak úgy a távolba, hanem a konkrét dolgozókban gyönyörködjön, különösen az egyikben, egy női elvtársban, sőt, lánynak nézett ki ez a szorgalmas munkaerő, nagyon fiatalnak látszott a présház teraszáról letekintve. A párt présháza olyan hely volt, ahol egy vezető egyedül pihenhetett. Úgy szólván az egyetlen olyan hely. Présháznak nevezték, mert a szőlő közepén magasodott, és az alsó szintjét valóban présháznak rendezték be. Szüretkor egy álló héten át préseltek, olyan tömérdek szőlője termett a jó gazdának, a pártnak. Különösen az 1956-os évjáratú forradalmi munkás paraszt Merlót tartották nagybecsben a vendégeskedő elvtársak. Bíbor vörös volt, mint a vér, tüzes, megbizsergette a lankat elvtársak tagjait, erőt adott. A néha nagyon is fáradtan összetörte a megérkező elvtársakon kívül összesen öt ember léphetett be a pincébe. Négy fő törzsörmester, ők szőlőmunkás öltözetben hordták ki a bort, mindig kettesben, 12 óránként átadva a szolgálatot két másiknak, szintén belügyminisztériumi alkalmazottaknak. Az ötödik személy Vizincei százados volt, Sanyi bácsi, a fővincellér. Ezen a napon ide-oda lépdelt len a szőlőtőkék közdolgozókat ellenőrizve, a töprengő fehér elvtárs észre is vette, sőt megfigyelte, hogy Sanyi bácsi mutat valamit a fiatal lány elvtársnőnek. Erre az újult erővel kezdett el hajolgatni a fürdőruhájában, amely olyan feszes volt, hogy annak a kis résznek a mélységét is sejteni engedte, amit eltakart egyáltalán. Egyszer csak, mintha a Sanyi bácsi megérezte volna a figyelő tekintetet, fölpillantott a teraszra. Elég távolról szemlélődött fehér elvtárs, kellett némi képzelő erő ahhoz, hogy a fürdőruha sejteni engedje neki azt, amit sejteni engedett, de ifjú kommunista kora óta a képzelő erő volt fehér elvtárs erőssége. A világforradalom folyamata úgy lelassult, hogy fehér elvtárs ez időtájt kénytelen volt egy helyben topogni, csak a képzelete szárnyalt. A présháznak nevezett üdülő második emeleti teraszáról nézett le. Valójában az épületet hivatalosan nem présháznak nevezték, hanem perának. Az egyik közeli párt üdülő kapcsolt részeként üzemeltették. Volt ennek a helynek egy a párt üdülői viszonyok között szokatlan különlegessége. Két jókora, kétszintes lakosztályt alakítottak ki a présház fölött, a féle iker üdülőt, hogy az elvtársak legalább kettesben legyenek, ne egyedül. Csak hogy az elvtársak nem szerettek kettesben lenni. A fene tudja miért. Hármasban, négyesben, hatosban valahogy megvoltak, elkártyázgattak, de attól húzódoztak, hogy valamelyik elvtársukkal kettesben töltsék a szabad idejüket, még ha jött a család, akkor is. Így, ha valaki beutalót kért a perába, biztosan számíthatott rá, hogy egyedül lesz. A pera olyannyira a magányos kikapcsolódás színhelye lett, hogy nem is tartózkodott állandó személyzet a házban. Leszámítva a szőlőgondozáshoz szükséges erőket, maga az üdülő, ha éppen nem volt vendég, üresen állt. A lehető legjobb álcázás kedvéért nem is őrizték a bejáratot. A Vincellér százados, mint gondnok volt az őrség. Ha beutalás történt a perába, azt az anya üdülőnek lejelentették, és amikor eljött a nap, hajnalban két testőr beültetett egy szakácsot egy nagy fekete autóba, és odahozta. Mindenképpen a vendég előtt kellett megérkezniük, ez a szakács szolgált mindenesként. Főzött, tálalt, takarított, a perában ez lett a kialakult szokás. Sőt, maga a személy is mindig ugyanaz volt, Tóth István alhadnagy, a Pista. Fehér elvtárs csöngetett neki.
2: Hivatom a Vizincei elvtársat.
1: Igenis.
0: Vizincei viszont sokat váratott magára, és nagy zajjal, trappolással érkezett az ajtó elé. Ki lehetett számítani, hogy a következő pillanatban majd kopog, úgyhogy fehér elvtárs megelőzte.
2: Jöjjön be! Jöjjön már, ne körülményeskedjék! Miféle munkák folynak odakint?
1: Főleg kapálás, egy kis kötözés, fehér elvtárs.
2: Mikor végeznek?
1: Hát, eltart egy darabig, nagy a birtok.
2: Nem gondolja, hogy jelenteni kellene az üdülő titkárságnak az ilyen munkák időpontját?
1: Eddig még senki se kérte tőlünk.
2: Az ember tudná, mire számíthat, ha ide jön pihenni?
1: Távolodunk ám mi a háztól, de ha zavarja, itt abba hagyjuk, elkezdjük a túlsó végén.
2: Nem akarom, hogy fölrúgják a rendet. Ha itt tartanak, itt tartanak. Milyen rangfokozatúak dolgoznak a keze alatt?
1: Tudja, fehér elvtárs, az ilyen idény munkákra napszámosokat fogadunk. Sok ember kell, és nem árt, ha értenek is a szőlőhöz.
2: Napszámosokat? Az összes férfi idegen?
1: Jelentem igen.
2: A nők is?
1: Jelentem igen.
2: Ne jelentgessen, csak válaszoljon. Az ebédhez zöld szilvánit kérek.
0: Fehér elvtárs leszegte a fejét, tovább tanulmányozta az iratokat, de amikor a Vincellér kilépett volna az ajtón, utána szólt.
2: Sanyi bácsi, van még abból a kitűnő 1936-os évjáratú Rieslingből?
1: Tartogatunk belőle a fehér elvtárst.
2: Akkor inkább azt hozzon.
0: Hosszasan tűnődve borozgatott fehér elvtárs az ebéd elfogyasztása után. Ha a kovács elvtársi vágyak megszállnak egy világforradalmát, akkor minimum Riesling. Érezte, hogy most már nem tud visszatérni a normális kerékvágásba, a munkához. Igaz, eredetileg se akart. Megint csöngetett a Pistának. Megint kérette a Sanyi bácsit.
2: Vizincé! Készíts elő a pincét! Lemegyek!
1: Értettem!
0: A gondnok százados épp lépett volna ki az ajtón, amikor fehér elvtársnak eszébe jutott még valami.
2: A napszámosok! Hazamentek már?
1: Haza!
2: Mind?
1: Mind!
2: És környékbeliek vagy messzebbről járnak ide?
1: Attól függ, melyikükre gondol.
2: Egyikükre se gondolok, hanem mindegyikükre.
1: A többség a közelben lakik.
2: Mi a baj az arcának, Vizincei? Miért rángatózik a szeme?
1: Olyan érdekesen rejti ki a fehér elvtársa napszámos szót.
2: Nehéz nekem ezt a szót kimondani. Na, hagyjuk, menjen.
0: Fehér elvtársnak annyira a fejébe szállt a Riesling,

0: Azt hittem, magunk leszünk.
1: Gondoltam, e várt egy kis segítség.
0: Vizince. Na de mindegy, nem várom. Akkor viszont váltunk. Merlott 1956. Vöröset iszunk.
2: Alig, hogy ezt kimondta, a Vincellér gondnok fölbökte az ujjait a levegőbe, majd lefelé fordítva is böködött velük, sőt, csücsörített a szájával, még valamilyen nyögő hangokat is kiadott.
0: Mi a felét művel maga, Bizincei?
1: Rendelek.
0: Hogy rendel?
1: Ugyanis a Katika süket néma.
0: Süket néma. De jó kibuherálta, jó kitalálta. Na, jó, ne bánom.
2: A fiatalka mosolyogva elment borért, és már vissza is ért a telikancsóval, de fehér elvtárs még mindig heherészve rázta a fejét.
0: Abszámos. Figyelmeztetem, Vizincei, hogy nem azért szerveztük át az egész mezőgazdaságot, hogy még most is ezt kelljen hallanom. Abszámosok! Csak a régi letűnt világban léteztek, értette?
1: Másként hívjuk őket csak úgy. Kicsúszott a számon.
0: Vigyázzon, mit beszél.
2: A Vincellér ettől fogva inkább semmit se beszélt. A vezető elvtárs, akinek már amúgy is nehezen forgott a nyelve, úgy szintén hallgatásba burkolózott. Katikáról nem is szólva. Nagy volt a csönd. A két férfi ivott. Fehér elvtárs egyre merettebb szemekkel fixírozta a fiatalkát, aki nem zavartatta magát, tetvett a bárpult körül, hajolgatott, megmutatva a barna lábszárait, följebb is, sőt néha csábosan visszanézett.
0: Vizincei, van ebben a házban csokoládé?
1: Van.
0: Nem táblára gondolok, hanem folyékonyra.
1: Lesz.
2: Mire a gondnok százados visszaért, megint elfogyott 1 liter forradalmi munkás paraszt merló. Igaz, ebből már a Katika is ivott, mert fehér elvtárs enyhítendő a rájuk szakadt csöndet, előbb mozgalmi dalokat énekelt, aztán realizálva, hogy ebből a lány semmit sem élvez, megkínálta őt borral.
0: És végére... Csirió!
2: A szó kiejtése közben csücsöríteni kellett, s már nagyon akart mondani valamit, amit a lány esetleg megért. A fiatalka visszacsücsörített, látszott rajta, hogy semmi kétség, tényleg süket néma. Így aztán fehér elvtárs egy hessintéssel kiküldte a Vincellért a pinceborozóból, és kézbe fogva a csokoládé öntettel teli üveget, egy rántással letépte a lány átlátszó blúzát. Az, amit délelőtt a fürdőruha eltakart, most ott domborodott előtte. A két mell fehéren virított. Viszont a közepükön meglepően sötét barna erős, peckes bimbók nőttek, aminek következtében fehér elvtárs ettől fogva, mivel több ilyen élményben nem volt része, azt képzelte, hogy a süket néma nőknek sötét, vastag, fölfelé ágaskodó mellbimbója fejlődik ki az összesnek. Ezt valahogy a beszédkészség hiányával hozta a kapcsolatba. Bámulta a Katika kebleit pár pillanatig, majd hirtelen rájuk locsintotta az üveg tartalmát. A lány most is csak mosolygott.
0: Nyald le! Nyald, Lajcsi! Nyaljad már, vagy Lajosikám, csináld! Tedd meg, akarod! Nyald, vasd! A tied jár neked, kérlek szépen, nyald! A hét szentségét kezd már el! Kell, vagy nem kell? Ha kell, akkor ott van,
3: A kurva anyádat miért nem nyalsz te? Besz...

0: magyari nyelvű!
1: A kiáltozásra Vizincei óvatosan benyitott. Fehér elftárs roskattan ült a padon. Katika ott állt előtte félmeztelenül, folyt róla a csokoládé.
2: Elnézést, fehér elftárs, azt hittem valami baj van.
0: Van is.
2: Mi a probléma?
0: Még nincs, de majd lesz.
2: Ezt? Hogy tetszik érteni?
0: Ha nem győz, nagyon gyorsan a világforradalom nagy baj lesz.
1: Ebben a pillanatban a súlyos faasztal földig érő terítője megmozdult. Mocorgás hallatszott, alulról félrehúzták az abroszt, és kibújt ki az asztal alól. Kádár János. Fehér elftárs hüledezve kapkodta a levegőt, nem akart hinni a szemének.
2: Mi baja van magának a világforradalommal, fehér elftárs?
0: Maga az Kádár elftárs.
2: Vezesse ki az elftársnőt, Vizincei elftárs. Mosakodjon meg, öltözön fel rendesen. Szóval maga így dolgozik, fehér elftárs.
0: A fejembe szállt ez a rohadt bor.
1: Fehér elftárs elkezdte ököllel ütni a saját homlokát.
2: Ő se csak, ő se. Hát, ha eszébe jut valami okosság.
1: Fehér elftárs abba hagyta az öklözést, nagyot sóhajtott, aztán még egyet. Hevesen csóválta a fejét.
2: El fog menni másod titkárnak a mongóliai nagykövetségünkre.
0: Ne csináld ezt velem. Régi barátok vagyunk. Megbotlottam, ezután jobban vigyázok.
2: A sivatag és a kecskemekegés jót tesz majd az idegeinek, fehér elftárs.
1: Kádár János fölemelte a fehér elftárs poharát, aminek az alján lötyögött még egy kortnyi 1956-os forradalmi munkás paraszt merló.
2: Nem szeretem, ha ilyen erős bort isznak. Mindennek megvan az ideje.
1: Avval kiment a pincéből, szép akkurátusan behúzva maga mögött az ajtót.
3: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. Mesélő Vallai Péter. Kádár János Laskó Péter. Kovács Pista, Vizincei, Helyei László. Fehér, Szarvas József. A műsort Csepeli Sándor, Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly, Maksai Helga, Molnár András és Zoltán Gábor készítette.
4: A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mennyire vallásosak a 15 és 34 év közötti magyar fiatalok? Szoktak-e imádkozni? Járnak templomba? Van valamilyen kabalájuk? Mennyire vonzó számukra az ezotéria? Hová tűntek azok, akik már nem mondják magukat egyháziasan vallásosnak? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ egy nemrégiben megjelent reprezentatív ifjúságkutatás. Hamarosan Gyorgyovics Miklós szociológust kérdezem az eredményekről. Műsorunkból ma sem maradhat ki a vasárnapi Szentmise olvasmánya. Az ige szakaszt Antal Zsolt atya olvassa fel és magyarázza számunkra.

0: Magyar fiatalok 2024. Kérdések és válaszok fiatalokról, fiataloktól. A Magyar Fiatalok Kutatás a hazai fiatalok élethelyzetét, értékrendjét és jövőképét vizsgáló átfogó felmérés, amely rendszeresen, 4 évente képet ad a 15 és 34 év közötti korosztály helyzetéről. Annyi mindent szoktunk azzal kapcsolatban megjegyezni, hogy milyenek a mai fiatalok. Valószínűleg néha nem árt ránézni a konkrét számadatokra, különösen a fiatalok vallásosságával kapcsolatos részekre. Györgyovics Miklós szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, aki a Századvég Alapítvány Társadalmi Folyamatok és Média Kutató Intézet szakmai vezetőjeként koordinálta a felmérést. Vele ültünk le beszélgetni eredményekről, számokról, tanulságokról. Györgyovics Miklóst hallják.
1: A Magyar Fiatalok 2024 kutatásról van szó, ez egy 4 évente ismétlődő nagymintás vizsgálata. Fiatalok körében, a 15-29 évesek körében kezdődött 2000-ben, akkor még Bauer Béla nevéhez kötődően ő kezdte el ezt a folyamatot. Azóta 4 évente folyamatosan, megállás nélkül, kihagyás nélkül zajlik ez a kutatás. 2024-ben először ezt már kiterjesztettük a 15-34 éves korosztályra, azokból a folyamatokból fakadóan, hogy a fiatalság, mint életkor, az kitolódik, például a felsőoktatás expanziója miatt is, meg az otthonlakások miatt, meg amiatt, hogy sokáig nem vállalnak még gyermeket a fiatalok, tehát ez is kitolódott, tehát most már 30 körül van az első gyermekvállalás, ezért azt láttuk más kutatásokból is, hogy igazából ezt bátran ki lehet tolni most már 34 évig. Ez a kutatás alapvetően ennek a korosztálynak az élethelyzetét vizsgálja, életmódját, különböző gondjait, rengeteg kérdést érint, körülbelül 100 körül vannak feltett kérdések száma, nagyon sok almintával. Ez most már lassan tényleg negyed évszázada fut, ez volt a 7. hulláma 2024-ben, és azt is tudni kell róla, hogy 24-ben is, meg azt megelőző években is, már Kárpát-medencé egészében történik a vizsgálat, tehát Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is, kisebb mintán értelemszerűen, nem akkora, mint a magyar minta, például Vajdaságban csak 500, de mondjuk Erdélyben 2000 fős mintán, fókuszcsoport beszélgetésekkel is kiegész, mind itthon, mind pedig külhonban. A mintáról annyit kell tudni, hogy reprezentatív, nem rekorra, iskolai végzettségre, településtípusra és régióra. Ez egy rétegzett valószínűségi eljárással készülő személyes adatfelvétel, ez a legszigorúbb adatfelvételi forma, tehát, hogy a belügyminisztériumtól kikérünk egy címlistát, és a kérdezőbiztosoknak szigorúan ezekre a címekre kell elmenniük, és megkísérelniük az adatfelvételt az ott élő lakcímkártya szerint legalábbis ott élő fiatalokkal. Ennek az adatfelvételnek része is már nagyon régóta egy vallásosság blokk, ez mindig különböző méretű, attól függően, hogy éppen mennyi egyéb kérdést kell beleszuszakolni a kérdőívbe, mert rengeteg helyről érkezik igény, hogy még erről kérdezzünk, még arról kérdezzünk, illetve hát maga a megrendelő, az aktuális kormány is támaszt igényeket, hogy mire kíváncsi, de nem egyetlen kérdést teszünk fel a vallásosság blokkba, hanem több oldalról kérdezünk erre a témára, rákérdezünk felekezeti kötődésre, szubjektíven megélt vallásosságra, vallásos neveltetés meglétére, templomba járásra, imádkozás gyakoriságára, keresztény és ezoterikus hittételekben való hit mértékére, mindezt azért, hogy egy jóval árnyaltabb képet kapjunk azért a fiatalok vallásosságáról, és hát kaptunk is, tehát, hogy ha csak egy változót kérdezünk, hogy jár-e templomba, akkor is kapunk értelemszerűen válaszokat, de az nem egy kielégítő. Több változós elemzések azt mutatják, hogy nagyon-nagyon változatos képet mutat a fiatalok vallásossága.
0: Említetted, hogy ez már a 7. ilyen alkalom. Milyen folyamatok látszódnak? Mit lehet megállapítani a mostani mérés alapján?
1: A legfontosabb tanulság szerintem az, hogy nem egy egyenes vonalú elvallástalanodást látunk. Alapvetően, ha csak egy-egy változóra ránézünk, könnyen azt mondanánk, hogy a fiatalok vallásossága az kezd eltűnni. Én inkább azt mondanám, hogy a vallásosság elemei, amelyek korábban együtt mozogtak, például a felekezeti hovatartozás, a vallásgyakorlat, mint imádkozás meg templomba járás, illetve a különböző hittételekben való hit, ezek többnyire együtt jártak. Tehát, hogyha járok templomba, templomba, ha magamat katolikusnak tartom, akkor várható, hogy fogok Istenben is hinni és mennyországban, és nagyon érdekes módon ezek elkezdtek széttartani. Régen ezek együtt jártak. Az elmúlt években például a fellekezeti kötődés, a szubjektív vallásosság és a vallásgyakorlat esett jobban, bár pont az utóbbi évben ebben a mérésben a vallásgyakorlat a templomba járás tekintetében stagnálás volt, majd erről is részletesebben beszélek. Miközben viszont az Isten hit, a mennyországban való hit, a pokolban való hit, csak hogy így a legegyértelműbb és legegyszerűbb dogmatikus tételeket vegyem, az ezek létezésében való hit egyrészt szilárd maradt, másrészt hullámról hullámra, mintha pici növekedést is felmutatna. Például csak néhány számot említsek, hogy a magukat egyháziasan vallásosnak mondó fiatalok aránya 40% alatt megfeleződött, tehát 10%-ról 5% körülire esett vissza. Eközben pedig a magukat magamódján vallásosnak tartó kategória végig a legnépesebb maradt, stabilan a korosztály közel felénél, ez lett a vallásosság alapértelmezett formája, és ezzel együtt a kifejezett vallás a 2010-es évek közepén tetőzött, 47% körül, viszont az is visszaesett 30%-ra. Szóval az egyházaktól távolságot vevő vagy vett fiatalok nem az ateizmus, hanem az egyénileg megélt vallásosság felé csordogáltak el. Sőt, azt is merem mondani, David Voss, angol szociológus után, hogy a változás nem is feltétlenül az életúton belül történik minden esetben, hanem egy nemzedéki generációs változásról beszéltünk. Szóval nem arról van feltétlenül szó mindenki esetében, vagy a fiatalok többsége esetében, hogy életük során elfordulnának a hittől, ilyet is látunk természetesen, inkább arról, hogy az új nemzedékek már eleve gyengébb vallási szocializációval indulnak neki az életüknek. Hogy azok, akik nem érzik magukat felekezethez tartozónak, most volt egy ilyen kérdés, hogy érzi-e magát, meg hogy hova keresztelték. Tehát azok, akik nem érzik magukat felekezethez tartozónak, azok kétharmada soha nem is tartozott felekezethez. Tehát nem azról van szó, hogy ő elhagyta volna a katolikusságát, reformátusságát, hanem eleve soha nem is tartozott felekezethez, meg se keresztelték. Szóval a forrás talán a családi átörökítésnek egyfajta gyengülés, amit hát látunk is, mert a vallásos neveltetés a 2008-as 35%-ról, tehát itt egy egyszerű kérdés volt, vallásosan nevelték-e önt, igen vagy nem, és aki magáról úgy érzi, hogy engem vallásosan neveltek, ez 2008-ban 35% volt, és erről 35%-ra 2016-ra 20%-ra esett vissza, tehát 15% pontos gyengülésről beszélünk, ez pedig 2020-ra és 24-re egy picit visszatornázódott 23 és most 25%-ra, de hát ez még akkor is csak a teljes ifjúsági populáció negyede. Röviden ilyen változásokról van szó.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Györgyevics Miklós szociológussal. Talán mindannyian érzékeljük azt, és már ezekből a számokból, adatokból is látszik, vagy tapasztalható, és rengeteg cikket olvasunk igazából ezzel kapcsolatban, hogy mintha az intézményes vallásosság szerepe, hangsúlya tűnne el a fiatalok életében. Ezt alátámasztják-e a mostani adatok, vagy nem?
1: Alapvetően igen, ugye a rendszeres, legalább heti templomba járók aránya nem csak most, hanem korábban is végig egy ilyen szűk 5% körül mozgott, a legalább havonta járók pedig nagyjából 10%-on állnak. Ők picit növekedtek is egyébként 2016-hoz képest már 2020-ban, akkor így rácsodálkoztunk ezekre az adatokra, néhány százalékpontról van csak szó, szóval nem drámai emelkedésről, 2024-ben pedig ez stagnál, tehát hogy megmaradt ez a 11-2%, akik legalább havonta azért részt vesznek valamiféle szertartáson, nem feltétlenül csak katolikus, ez lehet Isten tisztelet is, vagy egyéb vallásnak a szertartása. És van egy 7-fokú skálánk, amit most először vetettünk be, hogy 1-től 7-ig mondja meg, hogy ő mennyire tartja magát vallásosnak, 1 az, hogy vallástalan, 7 az, hogy vallásos, de azért a fiatalok többsége a vallástalan véglet felé húz, tehát 1-es, 2-es, 3-as értéket adtak meg, és mindössze 5-ödük az, aki valamilyen szinten vallásosnak tartja magát, amikor 5-ös, 6-os, 7-es számot adott a saját vallásosságának, és közel másik 5-ödük, tehát 22%-ra most emlékszem, például 4-es érték, ez a középső értéket adta meg. Fontos az is, hogy közel felük 49% idén egyáltalán nem imádkozik soha. Tehát nem csak az, hogy ritkán, hanem soha, gyakorlatilag soha nem imádkozik. Szóval igen, az intézményhez köthető vallásgyakorlat viszonylag alacsony. A kulcskérdésed viszont az volt, hogy csak az egyházaktól vagy a vallástól is távolodnak-e a fiatalok, és itt a válaszom mindenképpen egy árnyalt válasz, mert miközben a gyakorlat stagnál vagy gyengül, addig a hit tartalma, tehát miben hiszek, az egyáltalán nem omlott össze, nem csökken. Az Isten hit 40% körül van, ez stabil, sőt enyhén növekszik is, ugyanígy a mennyországban, vagy éppen a pokolban hívőké. Ez inkább erősödött. Tehát elsősorban az intézménytől távolodnak el, nem feltétlenül a transzcendenciától, a transzcendencia igenléstől. Ezt a szakirodalomban egy Grace Davy nevű szociológus úgy hívja, hogy ez a hit egyházi kötődés nélkül, Believing Without Belonging. Van is egy ilyen könyv, amit ezzel a címmel írt. És egy klaszter elemzéssel ki is tudtam mutatni egy egész csoportot, amelyeken ezt vegytisztán ki lehet mutatni. Nekik komoly keresztény hitük van, tehát nagyon erősen hisznek Istenben, mennyországban, pokolban, de gyakorlatilag soha nem járnak templomba, felekezethez sem igazán kötődnek, csak nagyon kis hányaduk, és nem is nagyon imádkoznak. Ez nagyon érdekes, hogy miért van, és hogy nem mintavételi hibáról beszélünk, mert az arányuk magas, tehát egy külön klasztert tudnak képezni, azt hiszem, hogy 9% körül van az arányuk. De összességében a korosztálynak nagyjából a tizede az, aki intézményesen egy lehorgonyzott mag, ahol a hit, a gyakorlat és a felekezeti kötődés még együtt mozog. Körülbelül harmadukra mondható, hogy vallásilag minden szempontból inaktív, és a maradék bőfele pedig egy nagy individualizált középmező, tehát egy ilyen képlékeny vallásosságú fiatal réteg, és hadd mondjak itt még egy fontos szempontot, mert ezt sokan félreértik, hogy vannak azok, akik semmiben sem hisznek, tehát feltettük a keresztény tételeket, Isten, mennyország, pokol, ezoterikus tételek közül horoszkóp, kabala, lélekvándorlás, és ezek egyikében sem hisz. Azért ez egy masszív tömeg, attól függ, hány tételt teszek föl, ez úgy változik, itt nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az ő arányuk nem a fiataloknál a legmagasabb, hanem nagyjából egyenletesen oszlik el a különböző korcsoportok között. Más kutatásokban, ahol teljes populációt vizsgálunk, tehát teljes felnőtt lakosságot, ott azt látjuk, hogy az időseknél pont ugyanannyian semmiben nem hívők aránya körülbelül, mint a fiataloknál. Szóval a fiataloknál nem a hit hiánya a jellemző, hanem a hitnek egy keveredése. Az időseknél nagyon erős, akik kizárólag keresztény tételekben hisznek, nagyon szűk az, aki csak az ezoterikus tételekben hisz, viszonylag szűk azoknak az aránya, akiknek patchwork hitvallása van, tehát hogy vegyesen hiszi ezt is, azt is. A fiataloknál viszont pont ez a töltsér nyílik ki, kifejezetten kevés körükben az, aki mind a három keresztény tételben és csak azokban hisz, relatíve nagyobb, akik csak az ezoterikus tételekben hisznek, és egy nagyon-nagyon nagy csoport az, akik ezt vegyesen pakolgatják össze maguknak, tehát egyfajta szinkretista megközelítést vallanak, összeválogatják az, ami tetszik nekik.
0: Az megfogalmazódott esetleg bennetek, hogy esetleg egy következő mérésben jó lenne valamilyen módon árnyalni ezt a maga módján vallásos kategóriát még ilyen kisebb csoportokra, hogy talán jobban megfoghatóak legyenek bizonyos folyamatok?
1: Igazából ezt meg tudjuk tenni most is, tehát az adatok rendelkezésre állnak, és már szerkesztjük a tanulmánykötetet, amiben írunk a vallásosságról is, és ott pont ezt megragadom egy külön alfejezetben, hogy a maga módján vallásosok azok igazából kik. Tehát, hogy nagyon jól látjuk őket, hogy ők egy olyan réteg, akiknek mondjuk 75%-a valamilyen gyakorisággal azért jár templomba. Ha nem is hetente, havonta, de évente mondjuk sűrűbben, mint egy. Mindössze 25%-uk az, aki nem. Viszont nagyon éres különbségek vannak azért köztük, tehát, hogy hit kategóriák szerint is, tehát ott ilyen különböző klaszterezési eljárásokkal majd azért kitérek rájuk, hogy ők hány félék és miképpen oszlanak meg. Nagyon vegyes csoportról van szó, csak ugye ebben a Tomka Miklós által kifejlesztett kérdésben, hogy vallásos vagyok, az egyházam tanításait követem, vagy magam módján vagyok vallásos, vagy nem tudom eldönteni, hogy vallásos vagyok-e, nem vagyok vallásos, és az ötödik kategória, nem vagyok vallásos, sőt, határozottan más a meggyőződésem. Már ő az, amikor ezt az először feltette ezt a kérdést, akkor lát, hogy ez a maga módján vallásosban találják meg legtöbben a komfortos választ, hogy vallásos vagyok, de azért annyira, de vannak kétségeim bizonyos dogmák felől, és akkor ez a kényelmes válasz, hogy maga módján. Ezért találtuk egyébként mi ezt a 7-fokú skálát, mert sokkal jobban, cizelláltabban tudja az ember magát belőni.
0: Kihívás van bőven. Milyen pozitív folyamatokat láttok a mérés alapján?
1: Igen, itt most elmondtam néhány nem túl biztató adatot, de több olyan dolog is van, ami nem várt és mégis biztató, ha most egyházi vagy vallásos sapkában nézem az adatokat. Az első az, hogy az ateizmus nem a győztes világkép. Tehát nem arról van szó, hogy akik eltávolodnak az intézményes egyháztól, ők akkor kategorikusan mindentől ellökik magukat, vagy mindent ellöknek maguktól. A vallástalanság is visszaszorult a néhány évvel ezelőtti csúcsról. Tehát, hogy 30% mondja azt, mondjuk a Tomka féle kérdésre, hogy nem vagyok vallásos, és a többség nem zárkózik el a transzcendensnek egyfajta létezésétől, legyen az akármi, és a hittételekben való hit ugye viszonylag stabil, sőt néhány ponton erősödik is. És hát azt láttuk, hogy 5% mondja magát egyháziasan vallásosnak, és 22% mondja magát valamilyen szempontból vallásosnak. Ettől hétig tartó skálán 5-6-7-es választ adott. Mégis 40% fölötti azok aránya, akik mondjuk hisznek Istenben. Tehát, hogy azért ez, akkor ők kicsodák. Tehát olyanok is hisznek Istenben, akik egyébként nem vallásosnak mondják magukat, vagy nem járnak templomban. Szóval ez egy nagy mozgástér. A másik az, hogy van ez a maga módján réteg, ők egyáltalán nem egy elveszett tömeg, ahogy mondtam, ők nagyon sokfélék, 75%-uk például jár templomban is, tehát ilyen pasztorális szempontból ők egy nagy mozgástér. Sőt, van is egy másik klaszterezési eljárást is csináltam, amit több mindent lehet statisztikailag nézegetni, és találtam egy olyan réteget is a fiatalok körében, egy markáns réteget, szintén most nem emlékszem, fejből mondom, 6-9% körül van az arányuk, akik viszont semmiben nem hisznek, nem is tartoznak, vagy sokkal kisebb arányban mondják magukat valamelyik egyházhoz kötődőnek, de nagyon sűrűn járnak templomba. Ez lehet, hogy nem szertartást jelent az ő esetükbe, hanem mondjuk, mit tudom, a Ferenciek terén itt van a templom, és beül a hátsó padba, és valahogy ő egy kapaszkodót keres. Valamiért ő ott van. Tehát egy nagyon érdekes kis csoport is kirajzolódik ebből a mintából. Ők sem nem maga módján, tehát ők teljesen vallástalanok, és mondja meg, nagyon érdekes lenne egy interjú keretében ezekkel beszélgetni, ezekkel a fiatalokkal, hogy ott mi motiválja őket, de hogy ilyen is felfedezhető. És talán egy harmadik, ami talán egy legbiztatóbb, hogyha most vallásos szülőkeret sapkában nézem a kérdést, hogy a vallásos neveltetés. Bár mint a csökkenne az elmúlt években, ha ugye 35-ről összességében most 25%-ra csökkent, de még működik. Tehát abból a szempontból, hogy máig a fiatalok vallásosságának egyik legerősebb magyarázó változója, hogy aki úgy érzi, úgy tud arra a kérdésre válaszolni, hogy önt vallásosan nevelték, hogy igen, azoknál szinte 100% a felekezeti kötődés, a valahova tartozás érzése. Tehát nem csak az, hogy megkeresztetek, hanem hogy érzem is valahova tartozónak magam. A vallásosságra adott pontszámuk duplája a minta átlagnak. Sokkal nagyobb arányban imádkoznak és járnak templomba. És a disszertációm is egyébként erről szólt, a generáció közötti vallási átörökítésről. És ott is ezt találtuk, hogy amennyiben engem az az élményem, hogy engem vallásosan neveltek, sőt, megvan az az élményem, hogy gyerekkorunkban együtt a családommal gyakoroltuk a vallásunkat, jártunk templomba és imádkoztunk, ez a legerősebb olyan indikátor, ami az összes többi felnőttkori vallásossági dimenziót legjobban magyarázza. Talán az egyháznak még egy érdekesség, bár ez már a disszertációmból van, nem a kutatásból, egy regressziós eljárással vizsgáltam, hogy milyen ágensek hatnak arra, hogy mennyire vallásos a válaszadó, és a gyermekkori családi vallásgyakorlat, mint legerősebb indikátor mellett, egyes kérdéseknél a pap lelkész is szignifikáns tényező tud lenni. Tehát akkor is, hogyha egyébként vallásos neveltetésben részesültem, akkor is egy jó pap és jó lelkész, aki olyan élmény volt számomra, hogy a vallás felé mozdított el, akkor az szignifikánsan hat arra, hogy mennyire tartom most magamat vallásosnak. Szóval egyáltalán nem kell tehetetlenségről beszélnünk, én azt mondom. Vannak nagyon konkrét bevált eszközök, ilyen a családi neveltetés, akár az iskola, az egyházi iskola tud pozitívan hatni adott esetben, és mondom, akár egy jó pap személye is hozzá tud járulni ahhoz, hogy később egy stabil vallásosság alakuljon ki valakinél. Hozzátennék még egy profánabb területet is, bár itt az okokozati irány megkérdőjelezhető, de a mentális egészségre vonatkozó kérdéseknél láttuk, hogy az eleven elkötelezett hit jellemzően együtt jár egy nagyobb mentális jól léttel, hogy az elkötelezett hívő fiatalok átlagon felül ilyen boldogok. Náluk a legnagyobb a biztonságérzet, a társas támogatottság érzete, náluk a legalacsonyabb a depresszió, a bevallott depresszió, a magányosság. Egyben hozzáteszem, hogy ők egyébként a diplomások. Tehát, hogy megnéztem ebből a szempontból is, ők a diplomások, az idősebb, a jobb anyagi helyzetben élők. Mégis talán feltételezhető, hogy egyeseknél a hit nem csak egy megtartó erő, hanem egy erőforrás is. Ebből azt is látjuk egyébként, hogy a fiatal rétegben eleve a diplomások, meg a jobb létben élők, meg a egyébként nagyon érdekes, hogy Budapesten élők körében látunk magasabb vallásosságot, pont ezek a sztereotípiákkal ellentétes trendek figyeltük meg, de nem csak ebből a kutatásból, ezt más kutatások is már kimutatták.
2: Magyar Fiatalok 2024 nagymintás ifjúságkutatásról beszélgettem Gyorgyovics Miklós szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával.

0: Az évközi 17. vasárnap következik, amely a nagyszülők és idősek világnapja. A Szentmise olvasmányát felolvassa és hozzáfűzi gondolatait Antal Zsolt, kaposvári társplébános.
1: Olvasmány a királyok első könyvéből. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában. Így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. Salamon ezt mondta: Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám Dávid helyett, de hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz, ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim! Július 26-a a nagyszülők és idősek világnapja. 14. Leó pápa júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletéért szól. Ezzel kapcsolatban a Szentatya megfogalmazza: imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Az olvasmányunk a Királyok első könyvéből hangzott el, amelyben olvasunk Salamonnak Istennel való párbeszédéről. Isten ugyanis, amikor megjelent Salamonnak álmában, lehetőséget biztosított neki, hogy kérjen tőle azt, amit akar. Salamonnak lehetősége lett volna hosszú életet, gazdagságot kérni, vagy azt, hogy legyőzhesse ellenségeit. Ezzel szemben azonban éber szívet és bölcsességet kért, hogy a rábízottaknak méltó és jó vezetője lehessen. Ehhez pedig a jó és rossz megkülönböztetésének képességét kéri Istentől Salamon, hogy meg tudja ítélni, mi a helyes és mi a káros a népnek, és hogy a vitás kérdésekben tudjon földi bírójuk lenni. Az Úr örült Salamon kérésének, és megadja neki, amit kért tőle, hiszen látja, hogy Salamon igaz király, mindig azon gondolkodik, hogy lehet a népe javára, hogy tudja helyesen vezetni őket. Salamon felismeri, hogy nagyon sokan vannak azok, akikről gondoskodnia kell, és ezt Isten segítsége nélkül az ő kegyelme hiányában nem tudja megtenni. Ezért kér olyat, ami csak az Isten kiváltsága, de mégsem akar ő az Isten helyébe lépni. Alázattal elfogadja azt a nagy feladatot, amit Isten az őseinek adott, Ábrahámnak, Jákobnak, vagy apjának, Dávidnak. Az éber szív a helyes látást jelenti, hogy meglássa az igazságot, a valóságot, azt, hogy mi is az, ami az emberek javát szolgálja. Mi az, ami számukra jó, és ezzel szemben mi az, amit kérnek, de nem szabad megadnia nekik, mert nem a jó úton vezeti őket. Ehhez szükség van a valóság teljes látására, az igazság megismerésére és a döntés bátor meghozatalára. Úgy szemlélni a világot Isten jelenlétében, ahogy neki kiszolgáltatottan, bűnös és gyarló emberi voltában, ám mégis legbelső igazsága szerint a tőle telhető legtökéletesebb formában képes az ember. Az éber szív a legnyitottabb, legérzékenyebb a valóság rezdülésére. Saját esetlegességével együtt, Isten lelkével együttműködve, és nem megkerülve őt. Salamon tehát nem saját magának, hanem az emberek szolgálata érdekében kéri Istentől a kegyelmet, hogy tudja őket vezetni. Ez az önzetlenség és alázatosságnak a legteljesebb kifejeződése. Imádkozzunk a mai napon azért, hogy mi is lehessünk ilyen alázatosak, mint amilyen Salamon király volt. És kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy időskorban vagy nagyszülőként is ez lebegjen a szemünk előtt. Hogyan tudjuk önzetlenül, alázatosan segíteni a fiatalokat, gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, átadva nekik tapasztalatainkat, s meghagyva nekik a döntés szabadságát. Az évközi 17. vasárnapi szentmise kezdő könyörgésében ezt imádkozzuk. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó. Árazd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: 14 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megjelentek az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint a nyomozók azért érkeztek, hogy lefoglalják a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. A kommunikációs igazgató jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását az ügy részleteiről. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent a teremben. Jelenleg is tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Napirenden szerepel még a járványügyi készültség előírásainak megváltoztatása és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás is. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött az uniós humanitárius művelet keretében. A következő szállítmánnyal orvostechnikai eszközök, védőoverálok, valamint civil szervezetek adományai érkezhetnek meg, a katasztrófa sújtotta övezetbe, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Venezuelát egy hónapja rázta meg két erős földrengés. Több mint 5000-en meghaltak, csak nem 17000-en megsérültek, 50000-en eltűntek, 18000-en hajléktalanná váltak. Tovább nőtt a Guyana partjainál történt hétvégi komp baleset halálos áldozatainak száma. 27 holttestet már kiemeltek az Atlanti-óceánból. 69 embert élve kimentettek, közülük 32-en nem szerepeltek az utaslistán. 83-an eltűntek, őket továbbra is keresik. A komp feltehetően túlterhelt volt, a tragédiát túlélő kapitány drogtesztje pozitív lett. Őt, valamint a személyzet egy tagját őrizetbe vették. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egyes részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, máshol több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható. A Balaton 25, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
2: 1919. augusztus 14-e volt. Csodálatos nyári nap, forró és fényes. Vízi már átugrott a polgári kaszinóba feketézni. Felesége egyedül merengett a rizs felfújt romjai előtt. Amint félretolt a tányérját, meglepődve vette észre, hogy a tányér alatt néhány rizssem bújt meg. Bilája hegyével megolvasta. 7 szem rizs volt. Megolvasta többször. Mindig 7 szem volt. Miként került oda? Nem értette. Arra határozottan emlékezett, hogy nem ő szúrta el, hiszen tányérját egész ebéd alatt nem mozdította el. A szám gondolkozóba ejtette. Miért épp 7? Minden jelent valamit. A legkisebb jelekkel is izennek nekünk onnan túlról. Kis jelekkel nagy dolgokat. Ő, aki a spiritista üléseken gyakran látta kislánya szellemét, s hallotta hangját, de hányszor, egészen tisztán, nem kételkedhetett ebben. Nyelvére tette a háromszem labdacsot, egy pohár nagyon vizes bort ivott rá, és azon tűnődött, vajon mi lehet az a jó hír, melyet a 7 rizsszem jelez, amikor halkan koppant az ajtó. S mielőtt válaszolhatott volna, hogy szabad, az ajtónyíláson bekandikált ficsor feje. Szabad? Itt vagyunk, méltóságos asszonyom. Kicsoda? Az Anna. Bejöhetünk? Azonnal várjon. A fej visszahúzódott, az ajtó becsukódott. Ezen a napon mezítláb volt papucsban, abban a régi lila pongyolájában, melyben a kommün idején szokott kijárni az utcára, hogy proletárasszonynak tekintsék. Szekrény előtt magára kapta fehér pongyoláját, pezsgőszín harisnyáját, barna félcipőjét. Még a tükörben is megnézte magát. Arca fáradt volt, törődött, bőrét könnyedén érintette a risporos pamacsal. Az utolsó pillanatban fölcsatolta aranykarperecét. Lábújhegyen suhant vissza az ebédlőbe. A diványon az ura otthoni kabátja hevert kifordított ujjal. Szeretett volna egy kis rendet teremteni, de erre már nem maradt idő. Attól tartott, hogy ha sokáig késlekedik, Katica lebeszéli. Folytott hangon szólt. Lehet! Ficsor lépett be. Utána 2 másodpercig, 3 másodpercig, 4 másodpercig senki. Nos, mondta, s már azt hitte, hogy ismét becsapták. Itt van, nyugtatta a házmester. Itt van. És ekkor belépett a lány is. Az nyíregyenesen hozzásietett, lekuporodott, kezet csókolt, oly természetesen és gyakorlattal, mintha évek óta ismerte volna. Biziné nem mindjárt vonta vissza kezét, általában szerette, ha kezet csókolnak neki, élvezte bőrén a nedves emberi szájakat. Ficsor valami utasítást adott a lánynak, de hogy mit, azt Biziné már nem hallotta. Nem hallotta. Egész lelkével a lányt figyelte, aki közben visszament az ajtó mellé és megállt. Kezében a tiszta zsebkendőbe bugyorált cselédkönyvvel, hajadon főtt, szemét a földre sütve. Biziné lornyonját rászögezte. Az arcán csalódás, meghökkenés, ámulat tükröződött. Ez az? Szólt rámutatva. Ez, méltóságos asszonyom, erősítette Ficsor, nem értvén a kérdést. Az Anna. Az Anna. Talán nem megfelelő? És fejét oldalt billentve a méltósága felé sandított. De... válaszolt a Biziné, még tétován, még mindig álmélkodva. Szóval ez az? Nem, mégsem volt az. Legalább ő az Árok utcában, akkor este felé más valakit látott. Az a nő, aki a fiúcska után szaladt, magasabb volt ennél, sokkal magasabb, sokkal izmosabb. Az arca sárgásbarna, s a haja fekete, a szemöldöke is fekete, szénfekete. Erre határozottan emlékezett. Egyszerű félreértésről lehetett szó. Hát bizonyára összetévesztette valakivel, talán Bartos sógornőjével, akiről egyszer másszor hallott is Ficsortól. Ez nem is látszott parasztlánynak. Nem volt olyan tenyeres talpas, piros posgás, mint a Varga Őrzsi. Inkább nyúlánk és törékeny. Az arca tojásdad, csontjai finomok, arányosak. Üde Pepita ruhácskát viselt, mely alatt puhán, öntudatlanul aludt a gyermek melle, játékosan, mint 2 kis gumilabda. Egész lényében pedig volt valami, amit nem tudott kifejezni. Valami, ami vonzotta, ami egy kicsit vissza is rezzentette, de rendkívül érdekelte. Belső sugallatot hallott, valami parancsfélét, hogy ne sokat okoskodjék, hanem fogadja föl, tartsa meg, és karját már is kinyújtotta felé, mintha meg akarná ragadni, hogy többé soha se engedje el. A könyvet parancsolja? Kérdezte Fitchor. Igen, mondta Vizsiné, aki uralkodván magán félreértett mozdulatát szerencsésen átjátszotta egy alsóbb síkba. Nézzük a könyvét! Szemöldökét magasba vonta. Édes? Szólt. Édes? Úgy hívják, Édes Annának. Vizsiné félhangosan olvasta a cselédkönyvet. Édes Anna született Balaton főkajár községben, Enyingi járásban, Veszprém megyében, kerületben, stb. Magyar országban. Személy leírás. Születési év 1900. Vallása RK, termete közép, arca kerek, szeme kék, szemöldöke szőke, orra rendes, szája rendes, haja szőke, fogai épek, szakálla nincs, be van-e oltva, igen, különös ismertetőjele nincs, saját kezű aláírása, Édes Anna. Hol a könyvre, hol a lányra pillantva ellenőrizte a cserétkönyv hivatalos megállapításait, melyek bizony közel sem fették a leírhatatlan valóságot. Haja. Nem dús haja, mely csak úgy kenős nélkül szárazon simított hátra domború homlokáról, nem volt szőke, hanem a gesztenyes szín és a szőke közötti árnyalatú, szökhaj. Orra se rendes, hanem határozottan érdekes a lélegző cimpájúval, majdnem különös és pikáns. Termete valamivel magasabb a közepesnél, de gyönge, elmaradott, talán csüppet fiús is még. Szája vérszegény és cserepes, s keze a rendes cserétkész, durva, körme kurta és csempe. Hány éves?
3: 19,
2: válaszolta mindig Fitchor.
3: Ugye annyi vagy, Anna?
2: Miért nem beszél, fiam? Fordult hozzá Vizsiné.
3: Szégyelli magát, nagyon szégyenlős.
2: Vizsiné még nem látta a szemét, ezért így szólt.
3: És miért nem tekint a szemembe?
2: Fél.
3: Kitől fél? Tőlem? Tőlem igazán nem kell félnie?
2: A lány fölrebbentette seprűs pilláit, de mielőtt az asszony megláthatta volna, lecsukta. Vizsiné tanulmányozta aláírását, szálkás szarkaláb betűit, melyeket hosszan és gondosan rajzolhatott oda egy rendőrségi szoba asztalára görnyedve, és előző gazdáinak minősítését. Eddig csak két helyen szolgált, 1916-ban, amikor fölkerült Budapestre, Wild raktárnoknál, aztán Bartos szemlésznél, mind a két helyen majdnem másfél évig.
3: Mi volt?
2: Dajka, felelgetett Fitchor. Szóval gyereklány, javította ki Vizsiné. A bizonyítvány megjárta. Gazdái elismerték, hogy hűséges, erkölcsi magaviseletek kifogástalan és egészségesen távozott. Vildné azonban a többi polgár tájékoztatására lelkiismeretesen beírta, hogy munkájában nem mindig megbízható, és ezt is még nem eléggé ügyes.
3: Még nem eléggé ügyes, olvasta Vizsiné.
2: Persze, persze.
3: Majd belejön.
2: Hisz ez nem is olyan fontos, fő, hogy iparkodjék.
3: Szorgalmasnak szorgalmas.
2: Főzni tud?
3: Valamit,
2: szerénkedett helyette Fitchor.
3: Valamit.
2: Jobb szeretem, azt mondja, hogy semmit. Ismerem ezt. Mindegyik így beszél, mikor beszegődik. Aztán, amikor kanalat vesznek a kezükbe, kiderül, hogy fogalmuk sincs.
3: Emlékszik Fitchor a Mennyei Margitra? Az is azt mondta, hogy tud főzni. És a Lidi is.
2: Fitchor mindkettőjükre emlékezett, és lesújtón bólintott.
3: Na, majd én befogom.
2: De takarít?
3: Most padlót vixel?
2: Hogyne?
3: Integetett a házmester.
2: Eszerint elvégez mindent, ami a ház körül előadódik, bevásárol a piacon, szenet hord a pincéből, üres idejében harisnyát, stoppol, ruhát foltoz, stb. Stb.
3: Nem válogatós ez. Ugye, Anna?
2: Az helyes is. Nálam dolgozni kell. Kisasszonyokra nincs szükségem. Az én lakásomnak ragyognia kell. Anna nem látta a beszélőt, mert folyton a padlóra merett. Pusztán a hangot hallotta. Test nélkül, mint valami szózatot. Zavartan egyik lábáról a másikra állt. Amikor ide belépett, a gyomra egyszerre fölémelyedett, olyan rosszul lét fogta el, hogy azt hitte azonnal összerúgy. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett, mint a patikában, éles hideg szagot, mely egyre jobban facsarta az orrát, kavarta belét. Viziné a zongorájában kámfort tartott, hogy a molyok ne rágcsálják a battás hangkalapácsokat. Anna nem tudta, honnan származik ez az orvosság szag, csak azt tudta, hogy nem bírja ki. Csak azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni. És ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés és Isten hozzád nélkül elrohan, menekül le a lépcsőkön, az utcákon, s fut, meg sem áll hazáig, a kajári tarlóföldekig. Nagybátyja azonban mellette volt, s ő moccani sem mert. Tekintetét mégis fölemelte annyira, hogy látta Viziné cipőjét, harisnyáját, a falon az ingaórát, mely ében fatokjában járt, s egynyeletes ketyegéssel zsibbatag úri csöndet citált az ebédlőre. Már a szalomba is bepillantott olykor-olykor. Itt a tükörben képek színes gomolyaga forgott. Hosszú, alacsony hencser nyúlt el, torontáli piros szőnyeggel takarva, melyen a délután lobogó mákját gyújtott. Ilyesmit sem Vildéknél, sem Bartoséknál nem látott. Káprázva, szédelegve nézegette ezt, mikor időnként felvetette szemét. Úgy tetszett, egy elvarázsolt kastélyba került. Az a kérdés, szólalt meg Viziné, hogy van-e kedve a helyhez? Micsoda? Firtatta, mikor a lány ismét nem válaszolt. Anna ekkor alig láthatólag, könnyedén és szomorúan vállat vont. Viziné előtt

0: tetted. Hát hogy értette? Csönd volt. Biziné és Ficsor várt a válaszra. Van. Rebegte hangtalanul Anna, aki úgy értette, hogy neki mindegy, hiszen mindenütt csak dolgozni kell. Az más. Beszéljen értelmesen és tisztességesen, ahogy úri házban szokás. Ha megbecsüli magát, itt jó dolga lesz.
1: Hol a batyúja?
0: Len, nálam.
1: Hozza föl,
0: utasította Ficsort. Megvárt, amíg kér a házmester, akkor a cserédhez lépett oly közel, hogy arca az ő arcát súrolta. Anna ilyetten fölnyitotta nagy bágyat szemét. Szeme kék volt, de nem csillogó, inkább teljes kék, violás kék, mint a Balaton vize párás nyári hajnalon. Most látta először Vizinét. Egy sápadt, nagyon magas, jéghideg nő merett eléje, aki, nem tudta miért, egy ismeretlen madárhoz hasonlított, szétborzolt, fényes dísztollakkal. Hátrált az ajtó felé. Viziné, hogy az előbbi kis összezörrenést elsimítsa, s főképp, hogy végre hallja a hangját is, mert eddig alán csak egyetlen szót ejtett ki, azt, hogy van. Emberi nyomatékkal kérdezte. Mi az édesapja? Cseléd. Hogy cseléd? Az uraságnál béres. Fölmíves. És van valamilyen háza, földje, disznaja? Semmi. De búzát azt kap? Há, maguk ma jobban élnek, mint mi. Az anyja? Nyanya. És itt elcsuklott a hangja. Mi az? Meghalt, mostohám van, mondta elszoruló torokkal. Testvérei?
1: Egy bátyám.
0: Az is földmíves?
1: Most jött haza.
0: A háborúból?
1: Nem.
0: Francia fogságból. Sónogatta a vállát. Már megint, ez nem illik. Mi igennel és nemmel felelünk. Na, majd megtanulja. Erre még volt idő. Nem is idomította tovább, hanem átért a lényegre. Bizalmasan, valamivel halkabb hangon kérdezte, mint nő a másik nőtől. Van szeretője? Anna intett, hogy nincs. Nem pirult el, de homlokát, a szép domború homlokát egyszerre elfutotta valami rózsaszínköd. Őszintén? Ne tagadja, mert úgy is rájövök, ez a ház erkölcsös. Ide senkinek se szabad bejárni, se nappal, se éjszaka. A kulcsok különben is nálam. Ismerőse sincs?
1: Nincs.
0: Ha valaki csak ismer?
1: A Ficsorékat.
0: Szünet. Meg a Vilné nagyságos asszonyt.
1: Szünet.
0: Meg a Cifkánét, a Bartos urángyát.
1: A sógornőjét?
0: Azt az erős, magas asszonyt, aki náluk lakik?
1: Azt.
0: Különben senki?
1: Senkit.
0: Jobb is, csak elrontják. Nem mondom, ha valaki jön, az apja vagy a bátyja, akkor engedélyt kér, hogy találkozhassék velük. Különben minden második vasárnapja szabad, délután 3-tól 7-ig, de 7-kor már itthon kell lennie. Ficsor sovány batyucskát hozott föl, kockáskendőbe kötözve. Biziné, élve úrnői jogával, kibontotta. Mindig batyúvizsgálás alkalmával győződött meg először, hogy lop-e majd az új cserét. Kevés holmit talált. Néhány rongyos pamut zsebkendő, melyen nincs monogram, tehát valószínűleg nem lopta. Egy már erősen viselt kék kartonruha, pár fejre való kendő. Egy uraságoktól levetett férfi cipő, melyet valahonnan ajándékba kaphatott. Egy kerek reklámkézi tükör a cégjelzésével, egy vasfésű, még tele gubancos hajával. Aztán egy horpadt, sárga plé gyermektrombita, melyről piros bojt lóg. Ezt kezébe vette, nézegette. Nem tudta elképzelni, hogy mire használhatja a trombitát egy cseléd.
1: Jöjjön, Anna, átadom a lakást.
0: Szobáról szobára vezette. Ez itt a dolgozó, a könyveket naponta letörölgeti, de az íróasztalról semmit sem mozdít el, az úr finnyás a holmiára, értette? Erre is roppant vigyázzon. Egy kitömött bagoly bámult a lányra sárga üvegszemmel. A szalomban Biziné így szólt. Na, erre is ráfér a takarítás, majd kitakarítjuk. A zongorát valamivel előbbre húzzuk. Lesz dolog, annyi bizonyos. A konyhába értek. Már oly üres volt, oly elhagyatott, mint a sohasem lakott volna benne az a bizonyos katica. Ez itt a maga... kezdte Biziné, de nem talált rá szót.

0: Nem nagy, de hát mindnyájan megvoltak benne. Ne oda! Kiáltott, mikor Anna az asztalra tette a batyuját. A földre! Be ne poroskázza a lakásunkat. A feje tiszta? Holnap majd megfürdik. A kamrát mutatta. Ez zárva van. Minden reggel kiadom a lisztet, zsírt, cukrot. Semminek sem szabad hiányozni, figyelmeztette.
1: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének negyedik részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Anna nézelődött az idegen konyhában. Vacsorázni, aztán lefeküdni. Egy darab kenyeret szelt, de belé se bírt harapni. A kenyérnek és a sajtnak is olyan szaga volt, mint benne a lakásnak. Bajmolódva szétbontotta a tábori ágyat, melynek szerkezetét még nem ismerte, áthúzta egyetlen párnáját, beburkolózott abba a húzatlan paplanba, melybe tegnap még Katica takarózott, és miután elfújta a gyertyát, lefeküdt. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám. Bandika is ezt imádkozta, Pistike is, meg a vildraktárnok fia is, a Gyuri. Mindegyiket ő tanította rá. Amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz kedves szüleimre, vigyázz minden jól tevőmre. Bandikának, aki az ágya mellett hált egy díványon, utána el kellett mesélni a madaras bicskát is. Ez a bicska olyan bicska volt, hogy mihelyt kinyitották pengéjét, nyomban madarak röppentek ki belőle, sok-sok kis tarka madár. Ezzel aludt el a gyerek, s reggel fölébredvén kacagba újságolt el, hogy a madaras bicskával álmodott. Anna elmondotta a gyermekimát. Rémes szavak, melyeket még ma sem értett egészen, enyhe bódulatot keltettek benne. De nem álmosodott el. Tegnap pedig sokáig maradt fönn Bartoséknál. Hány óra is lehetett már? Itt épp megfordítva feküdt a falnál, az ablakkal szemben, magasan. Emeleten még sohasem aludt. Egy bérház irdatlan tűzfalát látta. Tüzes négyszögek gyulladoztak, elsötétettek. A lakók, amint odaállt, bementek a ház mellékhelyiségeibe, kamrákba, árnyékszékekbe, fölcsavarták és eloltották a villanyt. Valahol zongoráztak. Egy nő gyönyörűen énekelt hozzá. Mindig újra és újra kezdte. Zengtek az ablakok, a falak, az egész ház levegett, hömpögött a muzsika hullámain. Sokszor úgy tetszett, hogy alatta, közvetlen az ágya alatt búg valami. Később rájött, hogy fönn zongoráznak a feje fölött. Aztán ének, zongoraszó elmúlt. Csönd vette körül, feketeség. Már a tűzfalon se izzottak az ablakok fényes négyszögei. Amikor kissé elzsibbadt, elvesztette tájékozódó képességét. A régi díványt kereste, de csak a falat találta maga körül. Csak az üres éjszakát kaparázta. Azt hitte, hogy a konyha megfordult, és mindjárt valami szakadékba zuhan. Fönn, fönn magasan, a tűzfal tetején még égett egy lángocska. Az nem lobbant ki, vele együtt virrasztott. Eleinte azt gondolta, hogy valami csillag. Csak egy lámpa volt, közönséges olajlámpa. Mégis fényesebb volt, mint a csillag. Minden lámpa fényesebb, mint a csillag. Éjfél után kulcs csikordult az előszoba zárában. Vizi jött haza. Suttogva beszélgetett feleségével. Kevéssel rá a konyhába benyitott valaki. Mezitláb hosszú fehéringben, mint egy kísértet, odalépett az ágyához az asszonya. Nézte, hogy alszik-e már. Egy negyed óra múlva újra megjelent ez az alak. Anna akkor már nem látta, mert fejét párnájába fúrva aludt. Vizinének ez nem volt kis dolog. Ismét egy idegen lélegzet szűrte át a lakás levegőjét, melyet ők is szívnak. Egy idegen élt velük egy födél alatt. Megérkezett a legközelebbi és legtávolabbi, a barát és ellenség egy szemében, a titokzatos vendég. Minden ház titokzatos vendége. Katicát bármennyire is ellenszenves volt, legalább ismerte. Ezt egyáltalán nem ismerte. Amit eddig sohasem tett, kulccsal zárta be a szalomba s a fürdőszobában nyíló ajtókat. Félsz? Kérdezte Vizi. Nem, de mégis. Az első éjszaka. Alig virradt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt. Olyasmit látott, amitől szeme szája elállt. A cseléd a szobákat már kiszellőztette, feltörölgette. Nem értette, hogy lehetséges ez. Legalább hajnali 4-kor kellett fölkelnie. Oly csöndesen dolgozott, hogy semmit se hallott. Most ott kuporgott a dolgozóban, az íróasztal mögött, abban a kék karton ruhájában, abban a férfi cipőben, melyet már a batyujából ismert. Bizony csak bólintott. Tudta, hogy a cselédeket nem szabad mindjárt megdicsérni, mert erkényeskednek. Babkávét daráltatott, tejet forraltatott, leszalasztotta a pékhez, megterített a reggelihez, majd a fürdőszobába küldte, hogy szóljon a méltóságos úrnak. Az a tükör előtt borotválkozott, bekenve a szappanhabtól fehéren, mint egy hóember. Anna nesztelenül hozzálopózott, s keze után kapott. Vigyázzon, kiabált a szigorú úr, megvágom, s a villó pengét magasba tartotta. Maga az új lány? Mi a neve? A vezeték neve? Az apja neve? Magyar, állapította meg, mert ő mindig a nagy politikai táblatokat kedvelte. Földművesek, helyes, kisgazdák. A reggeli kedves volt. Nem is vervén az itteni szokásokat, az új lány tiszta, sárga abroszt terített, melyet csak ünnepnapokon használtak. Régi, idilli ezüstzajjal csilingeltek a kanalak. Mikor Anna kivitte a teljes lábost, Viziné figyelmesen követte tekintetével, majd szólt. Derék lánynak látszik. Vizi összemorzult a szemöldökét. Rosszalta ezt a könnyelműen előlegezett bizalmat, mely majd annál keserűbb kiábrándulást kelt, hiszen mindig így kezdődött. Felesége, aki jó emberismerőnek vélte magát, és a legkisebb mozzanatokból is messze menő következtetéseket vont, az első 24 órában minden cselédjét deréklánynak nevezte, azt mondta, hogy ez nem olyan, mint a többi, olyan jelzőket pazarolt rájuk, melyek csak költők képzeletében fogalhatnak. Aztán végzetesen következtek a csalódások. Másnap rendszerint hallgatott a deréklányról, negyednap foghelyről jegyezte meg, hogy kissé lassú vagy kényelmes, negyednap kifogásolta a modorát, majd egyszerre drámai gyorsasággal jött a kifejlet, amennyiben a hétvégén egy jelentős mozdulattal félrehívta őt, száját kis ó alakúra gömbölyítette, és majdnem hangtalanul rebegte, hogy lop, képzel csak, lop. S végül kimondta a végső ítéletet, hogy ez is olyan ringyó, mint a többi. Miért áltatjuk hát magunkat? Aludjunk rá egyet. Új seprő, jól seper. Az új seprő azonban jól sepert. Csak kapta szalmaszatyrát, s fűzőtlen férfi cipőjében baktatott a piacra. Várni se kellett rá, nem kaszinózott, már is visszatért. Szedetlenül szedődött az asztal, terítetlenül terítődött, mint a mese terői asztalkámja. Rend volt, rend és csend. Ismerte Viatoriszt, az üzleteket, a községi bódékat, a városban sem tévedt el. Mikor elküldte messzebbre, visszatalált a Vámász körútról, sőt a Boráros térről is. Nem volt az a falusi liba, akinek eleinte hitte. Az a három év, melyet Pesten töltött, lekoptatta róla a bárdolatlan szokásokat. Csöndesen járt, csöndesen fújta az orrát, parasztosan se beszélt, csak az üveg helyett mondta dunántúliasan, öveg meg, néha megbocsátozó tévedés, nagyságos asszonynak nevezte méltóságos asszony helyett. De egy furcsa volt, az, hogy nem evett. A kukorica kenyeret meg a sajtot, melyet első nap ott hagyott, másnap is kikapta vacsorára. Akkor se nyúlt hozzá. Reggeli kávéját kevergette, kavargatta, s félretolta. Egy falat nem sok, annyi sem ment le a torkán. Mindössze egy almát evett vicsoréknál a harmadik napon. Annak nem volt olyan szaga. Akármit csinált, nem bírtam megszokni ezt a helyet. Szaglása, mely éles volt, mint egy kutyájé, tiltakozott ellene. Ha messziről megpillantotta az Attila utca 238-as számú házat, összeborzongott. Pedig igen szép ház volt Vizi Kornél háza, takaros, mint egy kis kastély. Homlokzatát szürke gipszrózsák ékesítették, erkélyek csüngtek róla, könnyedén odaragasztva akár a fecskefészkek. Fönn kettő, a movízteréké és a drumájéké nyitott, de az övéké üveges, verandaszerű, vacsorázni is lehetett ott, s a mennyezetről ernyős lámpa lógott. Csak ez a három úri család lakott itt. Künn a házfalán két tábla. Dr. Druma Szilárd, köz- és váltóügyvéd, Dr. Moviszter Miklós, orvos, Meduniv, rendel délelőtt 11-től 12-ig, délután 3-tól 7-ig. Moviszerékhez fölküldték tojásért. Ekkor tudta meg, honnan jön az a gyönyörű zongoraszó. A szép doktorné kivágott pongyolában ült az ungora előtt, jártotta a billentyűkön felgyűrűzött liliomújjait, és énekelt, énekelt nagyon erősen. Majd megismerkedett a cserédekkel is. Eter a nagy világos konyhában trónolt egy széles nátszéken, köténye korcán kulcskötegekkel, mint a család patrónája. Itt mindent ő intézett. Ő határozta el, mit főznek, mi lesz ebéd, zsarnokoskodott, gazdáit néha össze is szittas, azok féltek tőle, mint a tűztől. Délután 3-tól fél 5-ig aludt. Ilyenkor moviszterék Lábújhegyen jártak, hogy föl ne ébresszék, a doktor maga nyitott ajtót pácienseinek. Ebédjéhez, vacsorájához megivott egy üveg barna sört. Nehezen mozgott, utóbb már elhályosodott, folyton réteseket evett. Annát is kínálgatta. Drumáék cserédje nem mindjárt akart hozzá leereszkedni. Steffi egy grófi családtól került az ügyvédékhez, a várból. Miután megunta az ottani nagy stílű életet, egy kis nyugalomra, egy kis önálló hatáskörre vágyakozott, melyet itt meg is talált. Drumáékról jóindulatú lenézéssel beszélt, mert fiatalok voltak, s még olyan szegények, hogy be se tudtak egészen rendezkedni. Csak ő tanította ki őket pár előkelő szokásra. Vendégeiket szertartásosan jelentette be. Asztalukra recés golyócskákban adta föl a vajat. Náluk is fehér kötényt viselt, fekete szoknyát. Személyzetnek nevezte magát. Keresztény újságokat olvasott, hivatalnok lányokkal barátkozott, különösen Druma gépíró kisasszonyával, akivel néha tüntetően karonfogva sétált, hogy őt is gépíró kisasszonynak tartsák. Ez a két lány bizalmába fogadta. Megkérdezték, mit főztek, lementek hozzá telefonálni, mikor náluk nem volt áram. Délután írták kártyázni, és dióba, babba, Máriáshozni. Vizinéről nem sok jót hallott. Zsugarinak mondták. Félbolondnak, aki a halottak lelkével beszélget. Ballatgatták, hogy van megelégedve helyével. Azt felelte, hogy megvan elégedve. Mit is beszélhetett volna nekik? Hiszen magának sem tudott számot adni, hogy mitől irtózott itt minden nap jobban és jobban. Egyszerűen nem bírta megszokni. A villanyt azt hamar megszokta. Megmutatták, hogy kell kezelni. Anna kezelte, akár ők. Nem tudva, hogy micsoda az elektromosság, akár ők. Csak épp hátrafordult, miután elcsavarta a kapcsolót, mert hiába látta, hogy a szoba megvilágosodik, arról is meg akart győződni, hogy csak ugyan égi a lámpa. Hasonlóan volt a telefonnal is. Pár napig síri hangon beszélt a tölcsérbe, összetévesztette a hallgatóval, de később a telefonnal is megbarátkozott. Künn a pusztán nagyobb csodákat látott. Tudomásul vette, hogy ilyesmi is létezik. Amikor egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat Kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem bírja ki sokáig. Maguk a bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg. Amit zöldnek képzelt, a kályha fehér volt. A szalon fala viszont zöld és nem fehér. Az asztal nem gömbölyű, hanem hatszögletes és alacsony. Az egyik ajtó befelé nyílt, a másik kifelé. Ezek a kis folyton ismétlődő meglepetések megbolygatták egész lényét. Egy makárcsokortról, melyből pávatollak nyúltak ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a páva szemek őt nézik, és mikor elhaladt előtte, félre tekintett. Aztán mihelyt fölnyitott a szemét, az asszony jött ki kócosan, mintha dütöl borzadna égnek a hajas, ráharagudnék. Meghallott az mindent, mert a parkett messzire recsegett. Vizini a lakást aggodalmasan záratta a léghuzam elől, mely fogfájást, fülszaggatást okoz, és a fény elől, mely idegesítette. Folyton a sarkában pandurkodott. Izgága jó indulattal leckésztette. Így lányom, úgy lányom, tegye az asztalra, de az Istenért ne a szélére, mert rögtön leesik. Ezután mindent az asztal közepére tett. Az asszony akkor kissé megigazította a tárgyakat, vagy idébb, vagy odább, hogy neki legyen igaza. Semmi sem volt jó annak. Ha hallgatott, azt tudakolta, miért hallgat. Ha beszélt, hogy Bartoséknál ezt vagy azt így csinálták, letorkolta, hogy nála viszont majd így csinálják. Ne menjen mindig a maga feje után, hallgasson azokra, akik okosabbak nála. Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven játékszerei, kedves kispajtársai voltak. hiszen eddig úgy szerezte kenyerét, hogy velük játszadozott. Bajkálni szeretett volna itt is valakit, meséket, versikéket mondani. De mit tehetett ezekkel a komoly felnőttekkel, akik külön zárt életükkel jöttek-mentek körülötte? Egy hét sem múlt el beszegődése után nagy patália támadta. Takarította a hálószobát, s hallgatta fönn a feje fölött Movisztené zongorázását. A szekrényen volt egy kis babaszoba. Lombfűrészelt, fehér lakos bútorok, aranycirádás tükör, csöpp mosdó, az üveglapján iszurka kancsó, kis nyosolya, melynek piros sejjen paplana alatt aludt egy hajas baba. Egy székre állva törölgette az aranycirádás tükröcskét. Egyszerre leejtette. Bizony izzé porrá törött. Vizénél, mint a villám, ott termett. Mit tört el? Jaj, sivított, maga szerencsétlen. Anna leugrott a székről, szedegette a szilánkokat, próbált összeilleszteni. Az asszony kiütötte a kezéből. Hagyja, vége, kiáltott, és sírva fakadt. Megfizetem, szólt Anna halkan. Megfizeti? Lehet is az ilyet megfizetni? Emlék volt. A kislányomé. Hozzon hamar egy seprőt. Amíg Anna söpörte, ő hát mögött pirongatta. Boldogtalan. Látja, Katica soha se tört semmit. De azért levonom a béréből, le én, hogy tanuljon. Vizine ezen a napon borzongott, hogy mit jelent a tükörtörés. Akkor azonban mit jelent a hét részszem? Nem tudta összeegyeztetni a kettőt. Eszébe jutott Vildnye is, aki azt írta, hogy munkájában nem mindig megbízható, és még nem eléggé ügyes. Tör, gondolta. Ez úgy látszik, tör. Anna este felé leszaladt Ficsorékhoz, bejelentette, hogy ő nem maradt tovább, elsőjén fölmond. A házmesteri körülvették, kérdezték, hogy miért. Erre csak viszonyogva vonogatta vállát. Nem bírja megszokni. Ficsor, aki a díványon pefékelt, levette agyaráról a pipát, s rátermett. A mostohájával fenyegetődzött, hogy majd hazaküldi. Az úgy is nagyon szereti, alig várja. Azonnal fölkergette. Csak éjszaka facsarodott el a szíve, mikor a tűzfalon megpillantotta a magányos lángocskát. Úgy érezte, hogy ezt a helyet igazán nem bírja megszokni soha.
0: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 5. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
2: Aztán mégiscsak megszokta. Jött a nagy mosás. Szürkefehér dombokban magasodott előtte a szennyes, lepedők, ingek, gatyák, melyekhez még a forradalom piszka halálos izzadságot apadt. A gőz kellemesen elkábította. Üstben forralta a vizet, a teknő mellett könyökig felgyürkőzve súlykolt. Álmatok babrálással, kélyes andalgással pocsogott a szappan lanyha tajtékjában. Kosarakban cepelte a ruhát, húzogatott, mángorolt, abroszai olyanok lettek, mint a patyolat, galériai fényesek, mint az üveg. A nagy takarítás 3 napig tartott. Előbb kirakták a fiókokat. A tárgyak, mintha bujócskáztak volna, egyszerre előbukkantak nem remélt helyekről. Egy szerencéből, melyet megráztak, 9 körmeszi arany gurult ki csalafinta kacajjal, játszódva kellett utána rohanni. De leltek más egyebet is. 2 kirincset egy láda alján, egy könyvben svájci frankokat, melyeket a menekülés esetőségére tettek félre. A túrós bödönkében újságpapír közé gyömöszölve egy násfát, egy fülbevalót, az úrasztalában egy 1/4 kiló orosz teát, papírzacskóban 1 kiló lencsét, 2 doboz belga szardériát. Vizinékit állandóan az a rögesz meg kínzott, hogy koldusbotra jut és éhen hal, látta, hogy gazdagabb, mint hitte. Még több meglepetés is vártam. Anna a szekrény aljáról kihúzta a molnárkék szoknyáját, melyet régen elveszettnek vélt, s egy blúzát, a lazac színű sejem blúzát, melyet úgy emlékezett, valamelyik batyuzása közben adta oda egy soroksári svábasszonynak. Találtak aztán cérnaorsókat, gombokat, kisebb-nagyobb bőrhulladékokat, mert ő mániájában minden ringyet-rongyot megőrzött. Nem is volt ez csoda mostanában. E keserves két esztendőben fokozatosan megtanulta, hogy az élet semmi és az anyag minden. Hiszen az újságban ő is olvasta, hogy az osztrák hadsereg egy teremtett ember életét a szívével és agyvelejével együtt mindössze 36 aranykoronára becsüli, sokkal kevesebbre, mint egy felszerelt lovat. Miért neveztette volna el hát szemmértékét éppen ő az iránt, hogy mi az értékes és mi nem? Mámorosan bámulta a mindenható anyagot. Fogadalmat is tett, hogy ezután még inkább takarékoskodik. Az udvar kertjében fölásadta a rézmozsarat, melyet a különböző rekvirálások elől rejtett el egy bodzafa tövébe. Ez a rézmozsár, a konyha egykori büszkesége, melyből csak nem ágyugolyó lett, megmentve a zivataros század háborgásától, földesen is megfakulva támad föl ideiglenes sírjából. Fönn a lakást vissza kellett állítani, ahogy volt. Nagyobb rendetlenség támadt, mint volt. A bútorok vándoroltak. Egy karos szék, mint egy eltévedve a folyosón rekedt meg, s lefelé bandzsított a lépcsőre, mintha nem tudna lemenni, de szeretne. Az inga óra bénult sétálójából tetszhalottan hevert a padlón, fadobozában egy habverővel. Lenn az udvaron az asztalok tettek kirándulásokat. Nátszékek és díványok sütkéreztek, a hencser is megfosztva piros terítőjétől. Anna reggeltől estig a por és szemét glóriájában állott. Feketét köpött, szürkét trüszkölt. Verte a matracokat, mint a haragudnék rájuk. Lovolt föl a lakásba, le az udvarba, százszor is. Csorogtak az ablaküvegek. Csobbant a rocskákban a szennylé, locsant a rongy. Keresztfákhoz kötözködve törölte az ablakokat. Már sikálta a padlót, már beeresztette halovány viasszal, már táncolt a lábára szíjazott keféken, már fényezte a parkettet, csúszkálva, görnyedezve, térdepelve, mint egy templomban, valami hosszantartó örökimádás közben. Roszogott az üvegpapír rozsdás zárakon, lehozni a padlásról az eldugott szőnyegeket, kibontani naftalinos bugyrából, kiporolni az állványon. Hamar ezt a széket oda, hamar azt az asztalt amoda, a zongorát még kissé előbbre tolni. Még csak a csillárokat fölakasztani, de vigyázva, hogy el ne törjük, egy-két új körtét becsavarni, még csak a krémszín függönyöket az aranyfürtös lécekre rávarni a rézkarikákra, és készen vagyunk. Estére készültek el. Az előszoba, mely rakodó telepévé vált a földgyülemlő szennynek, egy óra alatt szintén tündökölt. Viziné belékarult az urába, ünnepjén vezette be. Nézd.
3: Ajha?
2: Mit szólsz hozzá?
3: Hát igen, igen.
2: Ugye?
3: Barátságos. Sokkal barátságosabb.
2: Szó sincs róla, ez más volt. Ez a sápadt beteg lakás, melyre történelmi patinaként borult a sok esztendős por, egyszerre meggyógyult. Vizi a dolgozóban egy perzsán tapodott. Kíváncsian szemlélte mintáit, melyek megyszín madárkákat ábrázoltak kis gajakon.
3: Melyik ez?
2: Lásd, meg sem ismered.
3: Az, amelyik az ágyad előtt volt.
2: Savanyú káposztával tisztította ki.
3: Minden újnak rémlett, mintha ajándékba kapta volna.
2: A szalomban, ebben a zsúfolt bazárban ragyogtak az ibrikek és kancsók, a pesti gyárjárok és a vidékies holmik, melyeket nemzedékről nemzedékre megőrzött a kegyelet. Csillogott a szivarvágó gép a sakkasztalon. Jártak az összes órák. Porcelánnyulacskák fején, bronzlovak szügyén halkan tiktakkolt egy-egy elbújtatott szerkezet. Maguk az ősök is megjelentek, visszatérve a számüzetésükből. Vizi boldogult édesatya Fekete Attilában ezüstrojtos nyakkendővel lógott a falon. Felesége püspök rokona, patikárius Kamilló, lila övvel és sárga mosolyjal kegyes papajkán, aztán az asszony egyik nagynénje, patikárius Terézia, hattyú tollas báli legyezővel. Vizi megigazított egy képet. Kezét dörzsölgette. Nem is ment el hazúrról ezen az estén. Viziné mutatóujját magasba emelte.
3: Ez a lány tiszta.
2: Azt szeretem benne, hogy oly roppant tiszta. És ügyes is. Az tagadhatatlan, hogy most inkább rab volt, mint bármelyik más cselédje mellett. Egyelőre nem mozdulhatott mellőle.
3: De az is bizonyos, hogy ezt a többiekkel egy napon se lehetett említeni, oly értékes matéria, melyel érdemes vesződni, csak ki kell nevelni, csak ki kell csiszolni egészen. Már enni is kezdett. Lassanként fogyasztotta a háborús pótszereket, a hadikávét, zaharint és margarint, mert nem zabált ez, nem kenyerezett, nem volt étkes. Hajnali fél ötkor kelt, le se feküdt addig, mint minden dolgát el nem végezte. Nem nyelvelt, pofákot se vágott. Csak munkáját hagyta ott, mint valami láthatatlan jó szellem. Mit kívánhatott többet? És minden áldott nap új felfedezéseket tett, amelyekről, mint valami örvendetes hírt hozó futár értesítette férjét. Jöjj kérlek egy pillanatra, csak jöjj ki velem, mutatni akarok valamit. A konyhában egy fatönkön a rézmozsár elfoglalta méltó helyét. Bárdok, tortaformák, habüstök, tepsik, serpenyők, pogácsaszaggatók szikráztak a falakon. Az állványokra anélkül, hogy parancsot kapott volna, kék papírt teregetett, melyet ollóval cifrázott ki. Egy-egy trófeumot hozott a dolgozószobába, s némán az íróasztalra helyezte. Vörös szilva. Ő maga tette el. Nézd ezt a gyönyörű cukros levet, mint a rubint. Van hozzá kedve és érzéke. Költrétest tettek. Na milyen? Micsoda remek omlós ez a vajas tészta, le lehet gombolítani. Kész szakásnő. Ez a lány bevált. Vizi puhult, de nem adta be derekát. Különös, annak előtte még a rossz cserédeket is mentegette, hogy csillapítsa feleségét. Ezúttal azonban átvette az ellenzék szerepét, mely az uralkodó kormányon jóindulatú ellenőrzést gyakorol. Füle mellett engedte el a dicséreteket, aprócseprő kifogásukkal állt elő, hogy kisé kedélytelen, sohasincs jó kedve, mintha mogorva is volna, meg hogy alig beszél. Vizinél kifejtette, mennyire téved. Néha bizony el is mosolyodik. Aztán mit csináljon, miért legyen jó kedve? Vagy talán azt akarjuk, hogy ez is olyan pimasz legyen, mint a többi? Isten mentse! Minden tisztázódott, már csak egy pont volt némileg homályos, a legfontosabb, legkényesebb pont. A lopás. Vajon lop-e ez a deréklány? Ezt legnehezebb ellenőrizni. A lopás váratlanul alattomosan jön, mint éjjel az agyszélvidés. Egyszerre nincs valami. Egy egészen jelentéktelen holmi. Azt hiszük, hogy elkallódott. Vagy félreraktuk. Azt hiszük, hogy nem jól emlékszünk. Vagy talán elvesztettük, de nem ez az igazság. Hanem az, hogy nincs és nincs. Micsoda bénító rémület ilyesmire ocsúdni. Azok a tárgyak is gyanúsak, melyek még megvannak. Minden ezüstkanál, minden kockacukor, minden zsebkendő gyanús. Hány van? Hol van? Elzártad? Vizinél zárt is mindent. Nem adta meg magát oly könnyen. Módszeresen kísérletezett. Este valamelyik bútoron hagyott egy 25 koronást. Reggel a pénz ott volt. A földre hullajtott, mint egy véletlenül, egy kék 100 koronást is. Másnap az is visszarepült az éjjeli szekrényére. Egy gyűrűt felejtett a díványon. Anna takarítás közben megtalálta, s ezt már személyesen adta át. Ekkor csalitkő nyitva hagyta azt a szekrényt, melyben gondosan fölpolcolva és megolvasva zsebkendői álltak. Egyre sekelt lába. Majd az élelmiszerek következtek, a kávé, a cukor, melyet a cserédek különösen szeretnek dézsmálgatni. Nem zárta be a kamrát. Egy hétig felé se nézett. Mikor azonban kezében a gyertyával és a pontos leltárral bement szemlét tartani, látta, hogy minden szem kávé, minden darab cukor a helyén van. Ez a leány tehát nem lop, mondotta, de még nem hitte el. Aztán már nem mondotta, de elhitte. Ő is, az ura is. Nem kellett ennek sem pénz, sem ékszer, sem fűszer. Tudod, mi kell ennek? Kérdezte az urát. Svicsor egykori kijelentésével válaszolt. A munka. A munka. Ilyen még nem volt. Igazad van, hagyta helyben Vizi. Ilyen még nem volt. Mind a ketten felszabadultak. Vizi élte a maga minisztériumi életét, és otthon legalább nem bosszankodott. Vizinél már ki is járhatott. Reggelente elsétált a budai gyógykuthoz, az Erzsébet híd főz egy pohár langyos, kénes vizet inni. Ez úgy tapasztalta, jót tesz a gyomrának. Fogorvosával rendbehozatta fogait. Tevékenykedett a Krisztina jótékony egyletben, ruhákat osztott ki a kerületi szegény tisztviselő gyermekeknek. Még ideje is maradt erre-arra. Elnézett az Úri utcába Tatárékhoz, hol vidám csinos fiatalemberek vették körül a két szép tatárlányt. Egy-egy barátnőjét is fogadhatta. Igazi barátnői azonban nem voltak, mert csak az ura érdekbarátjainak feleségeivel barátkozott. Rokonai, az ő széles nagy rokonsága, a patikáriusok Egerben laktak. Férjének is csak egyetlen nőrokona élt itt, egy elvált asszony, az a szerencsétlen Etelka, aki házról házra járva hamisított egyiptomi cigarettákat árult, s kéregetett. Őket is zaklatta, egészen elzüllött. Vele évek óta nem érintkeztek. Vizi már az utcán észre se vette. Most derült ki, hogy mennyire nincs senkie, és milyen hosszú egy nap. Piroska sírját fölhontoltatta a farkasréti temetőben. Minden héten egy krizantém csokrot vitt neki. Szerdán pedig a régi spiritista társaságba látogatott el, mely egy rózsadombi villában tartotta üréseit az Áldás utcában. Pompás, rideg villa volt ez, betorható ajtókkal, selyem falszőnyegekkel, klasszikus képekkel és szobrokkal. A házigazda, dúsgazdag magánzó, résztvevő készorítással fogadta vendégeit. Mindenki tudta, hogy a házigazda fia már 16 éve megnémult, s ott van a villa valamelyik távoli komorszobájában. Egy gyalogsági tábornok volt a szellemi körvezető. Katonák szellemét idézték, akik hősi halált haltak. Anyák és apák várták róluk a hírt. Viziné mellett egy beteg kúriai bíró ült, s egy katolikus lelkész polgári ruhában. A médium rajongó lány, fejét önkívületesen hátravetve, németül beszélt. Láthatatlan szellemhuzalok nyúltak ki innen, melyek körülhálózták a világ mindenséget. Piroska szelleme a Jupiter csillagból jelentkezett. A médium keze által teleírt egy egész ív papírt az ő ákombákon betűjével. Anya, anya. Egyszer materializálódott is a médium mellén, ködös párafényben, valami tejszerű köd alakjában. Viziné, mikor szerdán este innen hazafelé ment, nem érezte többé a régi szívdobogást. Már nem üldözték a régi rémképek, hogy majd egy kirabolt lakást talál, betört ajtókkal, fölszaggatott üres szekrényekkel. Otthon minden rendben volt. Olvasatlanul hagyta künn a pénzét is. Elmúltak azok az idők, amikor szobáiban hátratett kézzel járkált, mintha rabbi nincsbe volna verve, mikor töprengett, vajon mit is forgathat fejében az a cselét. Anna halkan járt körülöttük, és amint kiment, ráterelődött a szó. Már egyesültek méltánylásában egy kedves, közös érzésben. Föltétlenül bámulat volt ez, imádat. Kritika nélküli istenítés, hogy a beszerzett portéka így hasznos, s némi büszkeség is, hogy ez az övék, csak az övék. Hálószobákba vonulva suttogva mesélték el a nap eseményeit, melyek mind az ő köteresség tudásáról, áldozatkészségéről, ernyedetlenségéről tanúskodtak. Egymást támogatva és kisegítve, egymás szavait tódítva és túllicitálva jellemezték, s utánozták őt. Olykor elnéző mosolyjal gúnyolták is, mintha mulatságos volna, hogy valaki ilyen jóságos és együgyű, ilyen példáson derék, ilyen példátlanul igénytelen, és nevettek hozzá, eleinte félénken, majd ökrendező haotával. Ekkor kezdődött el számukra az az idill, melynek ízét folyton szájukban érezték. Nem káprázott játszott velük. Képzeletüket túlszárnyalva a lehetetlen valósult meg. Rátaláltak az igazira, akiről annyit álmodoztak. Olykor pedig incselkedett velük egy gúnyoros fiszkető érzés is, hogy boruljanak keblére. Köszönjék meg neki ezt a jó téteményt, vagy talán menjenek el együtt fényképészhez, de titokban is éjjel. S fotografáltassák le magukat hármasban, mint egy családot. De ettől a dévaj rendkívül furcsa gondolattól, mely csak egy másodperc ezred részére tréfakép villanhatott meg agyukban, s eltűnt, mielőtt tulajdonképpen végig gondolhatták, és kellőle kinevethették volna. Visszatartott őket polgári józanságuk, meg az a tudat, hogy végre mégiscsak egy háztartási alkalmazottról van szó.
0: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 6. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A felvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
4: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Tizenöt óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Hírportálnak megerősítette, hogy hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan igazgató jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének 2. napja. Forstoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra vitte le a mutatót. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Legutóbb egy hónapja csökkent ugyancsak 25 bázisponttal 6%-ra az alapkamat. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményváró pont ott parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élő zene, koncertek és változatos programokkal várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Az érintett pácienseket értesítik a változásokról. Lótusz napokat rendeznek a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, ahol Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótusz állománya látható. Az érdeklődőket a Távol-Kelet kultúráját bemutató programok, vezetett lótusztórák, meditációs foglalkozások, valamint indiai és japán tánc bemutatók várják. A látogatók a távol-keleti gasztronómiát is kipróbálhatják. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, máshol több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a rész Pál foglalkozása az, hogy rész Pál.
7: Részben. Rész Pál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
8: Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
9: A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
8: Hát igen.
9: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
8: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
7: Kötelet a nyakára.
6: Hogy érted meg ezt, lelkileg ezt a 3 hónapot? Mert ugye van a József Attila, van a kommunista kiáltmány, vannak a falukutatóírók, van egy magyar kultúra, meglehetős nacionalizmussal fűszerezve, és egyszer csak van egy zsidó gettó. Utána van egy román internálótábor, és utána van Bukarest. Tehát azért 14 évesen ezt végigélni, milyen nyomokat hagyott benned?
8: Jönleg, mikor ezt egy zsidó nacionalistának egyszer ezt a kérdést föltette nekem, méghozzá a heckedvér Londonban, és elmondtam neki azt, amit most neked el fog mondani, akkor nagyon megvetett érte. Én azt mondtam neki, hogy rettentő rendhagyóan és furcsán. Ugyanis én egy elkényeztetett beteg gyerek voltam, aki nem nagyon sétált egyedül az utcán. Sokkal betegebb voltam a lábammal akkor, mint most. Hát közben voltam igazán jó, most már kezdek majdnem megint olyan beteg lenni, mint akkor. Nem nagyon mászkáltam az utcán. Nagy ellenőrzés alatt voltam, orvosok, műtétek, mit tudom én, micsoda, kísért mindenki, mindig valaki be az iskolába, vagy többnyire az iskolába. Nekem a gettó felszabadulás volt, kérlek. Azt csináltam, amit akartam, láttam, hogy milyen az élet, nagyon nyegle, amit mondok, de ez a valóság. Felszabadultam a szülői kontroll alól, mert hát arra már nem volt energiájuk, hogy rám is vigyázzanak ott. Egyenrangú voltam mindenkivel, megvert egy csendőr. Ezt én úgy éltem meg, mint egy férfivá válást, mint egy beavatást az életbe. Szégyellem. Mert hát közben emberek belepusztultak, ugye? És gyűlölni kellene ezt a csendőrt, hát egyébként gyűlölöm is. De ettől függetlenül nekem ez egy ilyen, de ez abszolút rendhagyó, tehát ezt nem hajtom általánosítani, és ebből semmilyen törvényt nem kell, vagy szabályt levonni. Nekem ez egy táborszökés, határ, fölkoncolás, egy óriási indián kaland, és egy fölnövés. Na most ez tényleg, most már eltelt elég sok év, most már talán lehet mondani. De voltak éppen bizonyos értelemben szégyenni való, mert hát a nagyapámat nagyon szerettem, a Jakabnak hívták, Jakab bácsi. És hát azért azt megölték. Közben.
6: Visszaköltöztet Nagyváradra 45 őszén, 45 nyarán.
8: Igen.
10: Ahogy tudom, mitek maradt meg?
8: Alig valami. A könyvekből, hát mit tudom én, nem emlékszem számokra, apámnak lehetett mondjuk 3000 könyv, abból megmaradt 300 mondjuk. Butorokból semmi, vagy alig valami. A lakásban mindenféle népek, meg németek is laktak, meg oroszok is laktak, meg. De visszakaptuk, üres volt, vagy apám kirúgta, aki ott volt, azt már nem tudom. De visszaköltöztünk a régi Széchenyi téri lakásba. És akkor ott, akkor kinevezték apámat a bábaképezde igazgatójává, rengeteg pénzt keresett, éjjel-nappal dolgozott, orosz katona nőket is kezelt, emlékszem, hogy nagyon tisztelte őket, elmondta, hogy az orosz katona nőknek a bal keze, karja volt általában megsebesülve, és a bal melle. Mert mind így mentek a csatába, nem hasonló, vagy nem tudom, így állva, így mentek, mert belül is voltak rugatva, és így mentek előre a fegyverrel, úgyhogy itt érte őket a golyó, és a bal mellüket kellett olykor leoperálni, úgyhogy azt is golyó érte, rettentően tisztelte őket, sajnálta persze, néha őket is kezelte. Na és akkor lassan megint kialakult az élet.
10: És apádot megérintette ez a az újrakezdésnek, a felszabadulásnak az eufóriája.
8: Nem.
10: Az, ami várodott, épp úgy jellemezte, gondolom, mint Budapestet akkor.
8: Engem megérintett, őt nem. Ádám megérkezett Borból, Bukarestbe egyébként még, teljesen kiábrándult állapotban, egy ilyen mindig a Vörös Martit mondta, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. És akkor én, mint 15 éves ifjú lelkes ember, mondtam neki, hogy hát igen, hát a nyilasok meg a hitleristák, azok sárkány fog vetemény. Nem mindenki az, mondta. Ő volt 18-19 éves.
10: És ő beszélt az élményeiről?
8: Elég keveset. Őt a partizánok szabadították föl, és aztán látta a partizánok rémtetteit, és onnan egy darabig együtt ment néhány napig a partizánokkal, és aztán azoktól megszökött, és átjött a Dunán. És ő abszolút pessimistán, már emberiség szempontból pessimistán, és kiábránulva jött. Apám azt mondta, hogy hát most lehet itt építeni, meg ezt csinálni, meg azt csinálni, de hát ugye a kommunizmus egy marhaság, és ő is galileista volt a 18-ban persze, és hát azóta rájött, hogy ezek nem stimmelő dolgok. De hát meg kell gyógyítani az ember, háború után vagyunk, a nők szülni fognak, fölépítik az országot, lesz, amilyen lesz. Olyan jobboldali szociáldemokrata volt apám körülbelül. Azt hiszem nem volt pártag, de annak lehetne őt mondani.
10: És
8: el kéne helyezni valahol. De nem volt politikus alkat, csak úgy valahol. Én akkor kommunista voltam, vagy valami olyasmi. Beléptem a KISZ-be, a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe. És hát nagyjából ez volt az elképzelésem, hogy szóval engem elkapott ez az eufória. Ádám ezt úgy nagyon rossz kedvűen nézte, ő akitől a kommunista kiáltványt kaptam egy évvel vagy két évvel ezelőtt, mondta, hogy hülye vagy. És apám meg azt mondta, hogy ez egy gyerekbetegség, mindig őtét idézte, hogy aki fiatal korában nem forradalmár, és öreg korában nem konzervatív, az csirkefogó. És hát ezzel valahogy ezt úgy tudomásul vette.
10: Ő tudomásul vette, elnézte, de különösebben nem kommentálta ezt?
8: De folyton röhögött rajtam, és cikizett. És vitáink voltak. És én nagyon rossz néven vettem ezt, és akkor egy nagyon rossz viszony volt anyám, úgy közénk vetette magát a vitákban. Apám rendkívül autoritárius ember volt, és hát az kellett az igaz legyen, amit ő mond. Úgyhogy elég feszes volt akkor a hangulat.
10: És érvelt, vagy kijelentett?
8: Kijelentett.
10: És te érveltél?
8: Igen, én érveltem, csak azt hiszem rossz érvekkel. Talán.
10: De erről a két évről, erről mindig úgy beszéltél, hogy nagyon izgalmas volt az életed.
8: Hát életem legboldogabb két éve volt közben, azt kell mondjam. Na most akkor megint kikerültem, vagy továbbra is kikerültem a családi ellenőrzésből, mert hát van nagy mozgás volt, hogy nem lehetett velem foglalkozni. Bekerültem az iskolába, egészségileg nagyon jól voltam, mászkáltam. Megkerültem munkás mozgalomba, kérlek tisztelettel, megismerkedtem egy csomó elragadó szocialista munkásfiúval Várodon, és lányjal, akik szavaló kúrusokat csináltak, régi illegális, meg nem, meg a család volt illegális. Ezek nagyon kedves emberek voltak. És borzasztó jól éreztem magam köztük, és ez, hogy zsidó kérdés, hát ez fel sem merült, persze. Ezek tudtak rengeteg verset, ez a réteg, azt hiszem, ez megszűnt, eznek ahhoz Magyarországon. Ez egy nagyon értékes réteg volt. Nálam volt egy munkás otthon, ahol jártak, ezek szocdem, vagy baloldali szocdem, vagy kommunista, az nem volt a nagyon, nem vált el olyan rettentően egymástól. Nagyon sokat olvastak, ezek ismerték Gorkit, ismerték Zolát, ismerték Upton Sinclair-t, József Attilát, hát persze. És nagyon rendes, meleg szívű emberek voltak akkor. Aztán később mi lett belőlük, azt meg velük, azt nem tudom. Egyrészt nyilván visszasüllyedt a munkás létbe, másrészt ávós lett, szekus lett, mit tudom én, mi lett, nem tudom. Eljöttem abban, tehát nem tudom.
10: És a román hatalomátvétel éreztette már a hatását?
8: Nem. Mi 47-ben jöttünk el, akkor még egy darab román nem volt Váradon, úgy lényeges módon. Magyarok voltak, a város vezetői olyanok voltak, mintha Bukarest nem is létezne. Teljesen önkormányzat volt Erdélyben. A mániugárdák bejöttek oda, és ott kezdtek a falvakban magyarokat gyilkolni, azt az oroszok kiparancsolták onnan. Úgyhogy nem volt ez. És jó világ volt, vagy legalábbis én úgy éltem át, lehet, hogy más nem úgy élte át.
10: És hát a gimnáziumi két éved, eltekintve a Mattori pártól és a kizárástól, milyen a volt?
8: Elnök voltam, Bajor Bandiát egyel fejjel, vagy kettővel fejjel, akit imádtam, aki egy nagyszerű fiú volt, na, jobban voltunk, ő volt az elnök, én voltam a titkár, irodalmi esteket rendeztünk, karinti este, mi voltunk a császárok, várandó, a zsenik. Fiatalok, fantasztikus, és nagyon korán, 16 éves voltam még, Bandi 18, aki hát egy egészen kivételes ember volt akkor, és végig egy nagy tehetség volt. Előadásokat rendeztünk, írtunk, zseninek képzeltük magunkat, és hát biztosak voltunk benne, hogy megforgatjuk a világot, és most már minden baromi klassz lesz. Tüntetések voltak, felvonulások, május 1-jék, hát ugyanúgy, mint itt. Az én nemzedékem, vagy az én nemzedékem egy része, ugye? És ezt szokták kérdezni most tőlem, ugye, hogy ez nagy időt nagy tanuljától, én hülyétől, hogy hát ez hogy van, nem szégyellem-e. És azt szoktam mondani, hogy etikailag abszolút nem szégyellem, mert hát ezt a legteljesebb jó szándékkal és becsülettel csináltuk, intellektuálisan szégyellem. Szóval azt, hogy azért annyi eszem nekem, aki nagyon okos fiú voltam, lehetett volna, hogy elméletileg belássam, hogy ezek nem tartható tételek.
10: De 16 évesen?
8: Igen. Vagyok olyan gőgös vagy nagyképű, hogy 16 évesen is rájöhet. Pláne, hogy Ádám magyarázta. És apám is. De hát ezért lázadás is volt apám ellen, szóval egész biztos, hogy ha apám kommunista lett volna, akkor én nem lettem volna. Vagy valószínű.
10: Ahogy tudom, te előbb jöttél át.
8: Igen.
10: Pestről, mint a szüleid.
8: Igen, én 47-ben jöttem át. Az is egy agyrém volt, a magyar vagy a történelem agyréme, hogy minthogy apám Magyarországon született vértesen, repatriálhatott Romániából Magyarországra. És ilyen módon minden probléma nélkül hivatalosan átjött. És a feleségét, aki ugye Nagyváradon, tehát Romániában született, áthozhatta, vagyis az anyámat. De engem már nem. Valami érthetetlen okból, ha kiskorú voltam. Tehát nekem szöknöm kellett.

0: én is ide költöztem, de itt én egy évig se laktam akkor. Akkor mentem az ötös kollégiumba. A kollégium az nekem ezt a 19. századi magyarságot jelentette, szóval ezt a liberális Magyarországot, ezt a centralista liberális ötvöst, Szalait, Arajt, ezt a világot. És az talán már külseje is ilyen volt, a nagy folyosók, a nagy kőfolyosók, mint a Váradi Szent László gimnázium is, ezek a század végén épült nagy, ezer évre épült komoly épületek. És ott nagyon sok, hát ott, ha most ugye kezdtük barátságok, Bajor Bandi, ott két barátságom kezdődött, ami máig is tartana, ha Szűcs Jenő élne. Az egyik volt Szűcs, ami alapvető fontosságú dolog az életemben. A másik még egy vegyész, furcsa módon, Kucsman Árpád, aki a szerves kémiának a professzora, és akivel minden héten találkozom 40 éve. Minden szombat este itt van. Holnap nem lesz, mert ti jöttök, és ezért lemondtam rossz lelkismerettel, de 40 éve, ha Pesten vagyok, és ha ő is Pesten van, minden szombaton itt van. Itt volt Klári életében is, és itt van azóta is. Tehát ott két ilyen sírig tartó barátság kötődött. Két nagyon különböző emberrel. És egy csomó más, hát Domokos Matyi, akivel ugyancsak ott ismerkedtem meg, Lator, vagy csak a ismert neveket mondjam.
1: Na csak a moderátori szerep miatt meg kell kérdeznem, hogy hogyan kerültél épp az ötvös kollégiumba.
0: Milyen hát az nem túl érdekes, kérlek, az úgy történt, nem is nagyon vagyok rá büszke, hogy 48-ban megoperáltak, és feküdtem itt a lábammal akkor is, és gipszbe feküdtem, és egy szép nap megjelent egy Csatári Dániel nevű úr, akit én nem ismertem, egyébként az is nagyváradi, ő volt a kollégium pártitkára, történész, hallgató, és csöngetett, bejött, mondom, én ágyba feküdtem, és mondta, hogy hallottam rólad, kérlek, ő 2-3 éve lehetett nálam idősebb, hogy te egy tehetséges, értelmes fiú vagy, és hogy bölcsészet érdekel, és nekünk szükségünk van okos és szocialista, kommunista módra gondolkozó emberekre, gyere a kollégiumba. Hát ez engem nagyon elbűvölt, és akkor jelentkeztem, ott egy elég kemény felvételi, amint megfeleltem, és akkor fölvettek. Egyébként ő zárt ki aztán egy év múlva Csatári. Sőt, az ő szava döntött, hogy kizártak. Tehát így történt.
1: De most még a kirúgás előtt nagy tanárokról.
0: Gáldi tanított Románra. Gáldi László. Ott egy hallgatója voltam én a kollégiumban. Ott egyetlen román szakos azon az évfolyamon. Még egy volt a Sárosi Bálint, az fejebb, a zenész lett aztán. És első órán azt mondja Gáldi, ilyen furcsa, magas hangú eper volt, hogy hát a Rézor akkor következő órára, jövő hétre olvassa el Eminescu összes művét, és írja ki belőle a magyar vonatkozású dolgokat, és próbálja értelmezni ezt, hogy Eminescu és a magyarok. Hát mondom, tanár úr, ez nagyon sok lesz nekem, mert ez 20 kötet Eminescu, és hát nekem magyarból is kell készülnöm, meg franciából is kell készülnöm, meg marxizmusból kell készülnöm, meg mit tudom én miből. Nem tudom, egy hét alatt azt a 20 kötet Eminescut. Én elég jótok románul, mert ez túl sok. Nem érdekel. Mondom, tessék megérni, hogy csak a verseiből készüljek. Nem, a teljes Eminescuból készül. Köszönöm. Lát és ment ki. És akkor hát nem volt mit csinálni, az ember még 3 éjszakát fönnmaradt, és elolvasta az összes Eminescut, és kiírta a magyar vonatkozású dolgokat, és próbált valamit mondani arról. Tehát ott ez tényleg egy és ez már a rossz ötvös kollégium volt.
1: És milyenek voltak a napok? Hát hiszen éjszakák és napok így össze kellett folyanak, neked 3 szakod volt ráadásul.
0: Igen. Hát rengeteget olvastunk. Ott egy olyan könyvtár volt, ahol nem volt könyvtáros, tehát bementél és leúsztad a könyvet, fölvihetted a szobába is, akkor be kellett egy cédulát tenned, hogy nálad van. Akkor fölvihetted. És ezt tisztességesen csináltuk, és amikor elolvastad, visszahoztad. Én 4-en voltunk 2 szobába, az úgy nézett ki, hogy az egyik szobában voltak az ágyak, 4 sarokban, és a másik szobában volt a 4 íróasztal. Én Német Gézával, akit most Német G. Béla néven egyetemi tanár, a Horányi Mátyással, aki portugálos vagy spanyolos lett, egy Német Miklós nevű fiú valakivel nem tudom mi lett, az könyvtáros lett, és egy negyedikkel, aki öngyilkos lett, vidéki tanár volt. Ezek

0: voltam együtt, és hát ottan az ember ült 10 órát, 12 órát reggelig a könyvtárban, és hát ezt nem lehetett Gáldinak nem elolvasni a Minescut, szóval ezt nem ismerte ezt a fogalmat, hogy nem.
1: Gáldi honnan tudott oroszul?
0: Gáldi tudott oroszul, Gáldi nyelvzseni volt. És egy politikailag, hát hogy úgy mondjam, ingatag férfiú, aki a 40-es években írt egy tanulmányt Mussolini stílusáról. És amikor az oroszok elérkeztek a Kárpátokig, akkor azt mondta, hogy ő megtanul oroszul. És mire ideértek, addigra kiadta a Gáldi Hadrovics féle szótárt. Ami hát azóta is az az orosz szótár.
1: De a Hadrovics csak jó.
0: Hadrovics tudott eleve, mert az jugoszlávi szerb, vagy valami horvát, vagy nem tudom micsoda, úgyhogy az eleve tudott. Gáldi két hónap alatt úgy megtanult oroszul, ahogy te magyarul beszélsz, szóval ő nyelvzseni volt. Na de hát ő úgy tanult meg, hogy akkor 24 órát tanult oroszul. Ezeknek az embereknek teljesen más fegyelme volt, mint nekünk, vagy mint az utánunk jövőknek. Tehát itt nem volt mese. Meg kell oroszul tanulni, mert jönnek az oroszok, és akkor ő leült, és addig nem állt föl, amíg nem tudott oroszul, úgy, mint Tolsztoj. Hát most kis túlzással. Hát ez volt Gáldival. Tőle nem annyira morált tanult az ember, mint ezt a őrült tanulást, szóval ezt a tébolyult filosságot. Hát persze isteni nyelvérzéke volt sokkal jobb, mint nekem, hát összehasonlíthatatlan, és azt nem lehetett megtanulni tőle. Őt nem szerettem egyébként, csak imponált. Gyergyait nagyon szerettem.
1: Gyergyai.
0: Hát az nagy ügy volt. Kérlek, a kollégiumban az volt, hogy ugye én először román, magyar, francia szakos voltam, tehát három szakos. Aztán jött egy egyetemi reform, akkor le kellett adni egy évet, és akkor románt leadtam. És, de főleg francia foglalkoztatott akkor. A magyar nem volt olyan jó, mint a francia, mármint tanári szempontból. Keresztúri már nem tanított, egy-két fiatalabb tanár volt, szóval nem volt olyan jó. Gyerdeinál azt hiszem ketten voltunk, és minden héten tartott egy órát, két órás órát két embernek, és feladott egy nagy anyagot a következő hétre, és egy dolgozatot kellett írni. Én akkor nagyon marxista voltam, és a dolgozatok általában ilyen társadalmi vonatkozásokkal foglalkoztak, és akkor kijavított a nyelvi hibákat, mert hát azért az bőven volt, és akkor mindig odaírta a véleményét, és ötször írta ezt, hogy nagyon érdekes az, ahogy André Zur, francia lesz is, foglalkozik ezekkel a társadalmi problémáival, hogy a rabszolga sors merimérnél miért olyan, a négerek részénye miért olyan érdekes, de úgy látom, hogy mintha ön el folytaná a kétségtelenül föl-föl bukkanó hajlandóságát a pszichológiai ábrázolás módszerei iránt. Ezeket épp hogy pedzi, de utána nem akarja, nem meri kifejteni. Azt tanácsolnám, mint öreg barátja, hogy talán foglalkozzék ezzel az érzékenységével is. És ez mondjuk négyszer vagy ötször megismétlődött különböző formákban. És akkor aztán egyszer mondtam, hogy hát köszönöm, és akkor jöjjön-e sétálni, akkor mi ne sétálgattunk, akkor mondta, hogy nagyon érdekes ez a marxizmus, nagyon jó dolog, rengeteg mindenre rávilágít. Ő nagyon sokat tanult tőle egy öregen, hogy megismerkedett vele, de ő azt hiszi, hogy azért Szentbővöt és Lemertet is olvassam, és foglalkozzam ilyesmivel is.
1: Ők, ezek a nagy tanárok akkor már féltek?
0: Igen. Tőlem is félt, Gyergyai szerintem. De azért csomagolt ezt így be. Féltek.
1: És tőled hülye kérdés, joggal?
0: Nem. Annyiban semmiképp se joggal, hogy életemben nem jelentettem föl senkit, tehát ilyen értelmevével nem. Abban, én úgy képzeltem ezt akkor, hát esen hülyén, hogy hát ebben az én világnézetemben, vagy a mi világnézetünkben egy csomó olyan dolog van, ami jobb, mint a régi társadalmak világnézete, és hát ezeket magyarázni kell, vitatkozni kell, és meg kell győzni az embereket ennek az igazságáról, de nem erőszakosan, hát az föl sem erőd bennem. Holott hát láthattam volna, hogy a történelemben ez hogy történik. Tehát, hogy én a Gyergyait meg fogom arról győzni, hogy magát Gyergyait is, hogy hát hogy kell az irodalomhoz közeledni. Tehát ennyiben nem joggal fél tőlem. Annyiban joggal félt, hogy illetve nem, semennyiben nem félt joggal tőlem. De hát ez egy természetes reakció vagy magatartás volt. Aztán nagyon jóba lettünk haláláig. Minden könyvje, meg én elküldtem az írásaimat, meg minden. Írt a első könyvem egy kis plusz könyv, alól írt egy elég ironikus kis kritikát egyébként. És szóval semmi baj nem volt később. De hát Gyergyai egy óriási figura volt. Szóval irodalmat megszerettetni, és simogatni egy művet, és úgy felmutatni, meg hihetetlen volt az öreg. Imádtuk közben.
2: Te a Proustot, az eltűnt időt az ő fordításában, vagy franciául olvastad?
0: Hát azt a részt, amit lefordított, az egy harmada az egész műnek, azt az ő fordításában. De aztán megkaptam az egészet, ami 20-10 nem tudom hány kötet, és aztán van egy három kötetes plejátféle bibliopapírosú kiadás, ami meg is van, és hát aztán abban fordítom.
2: Mikor olvastad?
0: A magyart nagyon korán, kérlek szépen. Egyébként hát azt elmondom neked, de ez nagyon-nagyon sznob történet, hogy én szerelmes voltam Gobbi Hildába, ami egy elég, mondjuk, meddő érzelem volt, 13-14 éves koromban. Méghozzá azért, mert szüleim felosztak Pestre, és megnéztem a Sasfiókba. Na és akkor imádtam Gobbi Hildát. És 44-ben talán, vagy 3-ban lejött Várodra Karnyú néval, az volt a másik nagy szerepe. És volt a valamelyik újságban egy ilyen észre, hogy kérdések a színésznőhöz, hogy melyik a legkedvesebb színe, ki a legkedvesebb költője, meg mit tudom én. És ki a legkedvesebb regénye, vagy írója, és ő azt mondta, hogy Proust. Ami valószínűleg nem volt igaz, ő is sznaboskodott, akkor divatban volt Proust. És akkor én elővettem Proustot apám könyvtárából, és elolvastam. Azért, hogyha lejön Gobbi, és autogramot fogok tőle kérni a kis a művészbejárónál, akkor a Proustot fogom oda tenni, hogy a papír alá, hogy lássa, hogy én 14 éves fiú létemre már olvastam Proustot, de nem akartam csalni, tehát tényleg el is olvastam. Egy szót nem értettem belőle. De élveztem, főleg azt az elalvás részt az elején, tehát a gyerek a későn korán alszik el, hogy van az anyja, megcsókolja, azt úgy át megértettem, a későbbieket már nem. És el is vittem, és Gobbi kijött, és aláírta, de nem látta, hogy mit tettem a papír alá, úgyhogy semmire sem vettem ezzel a dolgot. Azt elmondtam neki, mikor már jóba lettünk, 15 éve, vagy 20 éves, mondtam neki, és hát megcsókolt, és nagyon boldog volt ezzel a történet. És milyen voltam, Proust, fiatal színésznő, megjátszottam, ezért mondta ő. Úgyhogy ez volt Proust. Na hát ez volt egy évig, körülbelül ez egy ilyen rövid ügy volt, egy csomó barátság született, ma is van ilyen, hogy csöng a telefon, és jelentkezik Izsák Gólya, ugye, mert ott ilyen nevek voltak, hogy az első évesek voltak a Kurva Gólyák, a második éves a Szargója, a harmadik a Tanár úr, a negyedik a Fő Tanár úr. Ez volt a... És a jelentkezők voltak a Gólya Tojások. Ez egy maffia is volt azért bizonyos értelemben véve az ötös. Összetartottak az emberek, és hát mint ahogy ezek általában a világon Oxfordban végzett valaki, hogy most nagy hasonlatot mondjak, hogy ezek onnan már szüperjőrben, ez egy maffia. Úgyhogy ez van most is.
2: Egyébként a szolidaritás úgy is működött, hogy a volt tanárok és a volt tanítványok között? Például Füleppel.
0: Füleppel az volt, ő tanított bent, és művészettörténetet, ugye? Én jártam az óráira, kevesen jártunk. Egy művészettörténész hallgató volt, Németh Lajos, Schluss Pass, ha jól emlékszem. És hát volt 5-6 ember, Domokos Matyi ugyancsak, Fodor Bandi, aki hát nagy tisztelője volt, én, aki kevésbé voltam nagy tisztelője, jártunk az óráira. És aztán engem kirúgott, mert azt mondta egy órán, én akkor Rodernél rajongtam éppen. És azt magyarázta, hogy ő 912-ben kint volt Párizsba, és egyszer valahol járt a városba, és valakitől kérdezte, hogy hol áll Rodennek a gondolkodó című szobra. hallott arról, meg akar-e nézni. És akkor azt mondta, hogy a Pantheon előtt. Akkor ott állt, most nem ott áll. És erre ő azt mondta, hogy az lehetetlen. Hát én ott lakom a Pantheon mellett, és minden nap háromszor elmegyek a Pantheon előtt, és ott nincs ilyen szobor. Hát ott van. És akkor hazament, és megnézte, és tényleg ott volt a szobor. Hát lehet jó az a szobor, ami előtt én naponta háromszor elmegyek, és nem veszem észre, mondta Füle. És hát én írtó pimaszkölyök voltam, és hát persze megszólaltam, hogy hát biztos a szoborban volt a hiba, professzor úr. Na erre felugrott és kirúgott, és azt mondta, hogy pimasz, és ezért hát kirúgott az óráról. És aztán egy idő múlva mondta ott a többieknek, hogy hát hívják vissza a részpárt, azért végül is jöjjön vissza. És akkor én megsértődtem, és nem mentem.
2: Ez a kollégium 40, ez 48 ősze.
0: Ez 48 nyara.
2: 48 nyara, amikor bekerülsz a kollégiumba, de ez már az ötös kollégiumnak a vége.
0: Ez a vége, akkor már nem Keresztúri volt az igazgató, hanem Luther, de azért még akkor kollégiumi jellege volt, akkor még az órákat bent tartották. Az még azért úgy félig a régi kollégium volt. 49 végétől számítjuk, hogy ilyen nagyképpen mondjam a kollégium végét, akkor rúgtak ki egy hét alatt 25 embert. Hankist, Novakos Mátyást, Latort, Fodor Andrást, engem, Ritók Zsigát, én nem is tudom már sorra venni. A Szász Imre könyvében megvannak ezek hátul. Velem kezdődött egyébként furcsa módon, noha én voltam a legjobb fiú ottan.
2: Az a bizonyos fürdés-fürdetés történet.
0: Az micsoda?
2: Hát az, hogy te megfürdettel a Szűcs Jenőt a szüleid nagypolgári lakásában, és ez is egy vádpont volt ellened a kérdésről. Ez igaz volt egyébként?
0: Ez igaz volt. Ez kérlek szépen úgy történt, hogy szüleim nyaraltak, és a kollégium, ez 49 nyara volt, és a kollégiumban nyáron nem volt semmi, mert akkor ugye mindenki hazament, nem volt konyha, nem volt fürdés, semmi. Kulcsot anyám lent hagyta, ez a lakás volt, lent hagyta a házmesternél, és akkor én két kollégistát, Szücsöt és egy Illés Laci nevű német szakos fiút, aki egy szijjártóházi fiú volt, elosztam ide, és vettünk 20 deka parizert, felosztuk, és azt megettük, és utána megfürödtünk. És visszamentünk a kollégiumba, és Illés Laci ezt elmesélte valakinek, tudom, hogy kinek egyébként, ma is létezik, és az másnap feljelentett bennünket, hogy mi egy orgiát rendeztünk a nagypolgári családban, ahol én a munkás és paraszt fiúkat nőkkel, nem tudom én micsoda, meg megfürdettem, meg nem tudom mit csináltam velük. És behívtak az egyetem pártbizottságára, ahol elég rémes nő volt, és az megmutatta, hogy itt van a feljelentés. És hát én elkezdtem röhögni, és mondtam, hogy hát a Szücs nem munkásszármazású, mert bíró volt az apja háború előtt, úgyhogy már nem lehetett megrontani, mert eleve burzsúj. Illés Laci az tényleg paraszt fiú, de hát őt se kellett megrontani a nagyon, és mondom, parizert ettünk, nő nem volt, hanem ez egész egy baromság. És a nő elengedett, ez a pártitkárnő nem csinált ügyet belőle. Úgyhogy ebből nem lett baj. De aztán egy néhány hónappal később, amikor a kizárásomra került a sor, akkor ez az egy vádpont volt ellenem, és nem is tudtam megvédeni magam. Úgyhogy ez egy komoly vádpont volt, hogy meg, mint Szokratész, ugye a fiatalságot, én megrontottam a munkás és paraszt fiatalokat azzal, hogy megfürdettem őket.
2: Na de voltak még egyéb vádpontok is nyilvánvalóan.
0: Igen, az egyik vádpont az volt, elég hülye vádpontok voltak, az egyik vádpont az volt, hogy a Moszkva eleste című filmről azt mondtam, hogy szar. Ez egy elég súlyos vádpont volt. Az egy ilyen háborús szovjet film volt. De hogy Moszkva eleste, Berlin eleste, hülyeségem lesz. Ez volt a másik, négy vádpont volt, na most már nem tudom-e még. A harmadik az volt, hogy nagypolgári származású vagyok, ami hát nem igaz, mert egy orvos azért nem nagypolgár. A negyedik az volt, hogy a Lukács Rudas vitáról, amire már azt hiszem senki nem emlékszik, Lukács Györgyöt Rudas László megtámadta, azt mondtam, hogy hát ez egy égtelen hülyeség, de akkor már inkább a Lukács. És a Rudas volt a párt álláspontját képviselő ember, és még Lukácsot is ilyen nyeglén vállaltam, hogy akkor már inkább a Lukács.
2: Ez a kizárás, ez már rajtpel után
0: ez,
2: volt?
0: Ez az a periódus.
2: Az igen. A periódus volt. Ezt hogy értétek meg?
0: Tényleg ma mindenki azt mondja, hogy ő tudta, hogy rajt nem bűnös, és hogy volt. Én nagyon furcsán értem meg, egy dolgot mondok el, mert a másik nem van érdekes. Az egyetemen volt egy gyűlés, amire behívtam. Mi nem nagyon jártunk az egyetemre, kollégisták bent voltak az órák. És a hatos teremben, amelyik a legnagyobb terem volt, akkor még az egyetem ott volt, ahol most a TTK van, tehát a Muzam körúton. És ott volt egy gyűlés, amire berendeltek bennünket, és én akkor udvaroltam ott egy gyönyörű lánynak, és az népi kollégista volt, egyébként egy nagyon helyes nő, ma is, és az egyik sarokban állt egy szavalókórus. Valaki beszélt rajta ellen, és szavalókórus volt, és az egyik sarokban állt egy társaság, amelyik azt kiabálta, hogy kötelet a nyakára. És a másik sarokban állt egy társaság, amelyik azt kiabálta, hogy húzd meg. Ez egy két szavalókórus volt. Én ezt nem tudtam, ebbe becsöppentem. És ez az én szerelmem, ez egy plátói szerelem volt, ez a szerelmem ott állt az egyikbe, mondjuk a húzd megbe. És mikor ez ment, akkor elordította magát, húzott meg. És akkor én rosszul lettem. Rám jött egy ilyen hányási, vagy micsoda, szóval meg a gyomrom. Csak kirohantam a teremből, és berohantam a WC-be, és ottan megkönnyebbültem. Mert valami olyan iszonyat volt ez a kép, hogy az én egy gyönyörű lány azt ordítja, hogy a kötelet húz meg, hogy akasszanak, hogy ettől, de nem tudtam, hogy ettől lettem rosszul. Ez a dolog van az érdekes. Tehát a zsigereim jobban működtek, mint az agyam. Én nem gondolkoztam azon, hogy rajt bűnös vagy nem bűnös. Ezt elfogadtam nagyjából, hogy bűnös vagy, mit tudom én. Tehát nem mertem ezen gondolkozni. Viszont rosszul lettem attól, hogy egy szép fiatal lány azt kiabálja, hogy akasszanak fel valakit. Körülbelül ez volt az én reakcióm erre az ügyre. De ez nem tipikus. Tehát megint nem vagyok benne biztos, hogy tipikus. Mert vagy az volt, hogy valaki tudta, hogy nem bűnös rajta, de nem merte kimondani, vagy azt hitte, hogy bűnös. Én nem foglalkoztam ezzel érdemben. Hogy valószínűleg ez is aljasság volt a részemről, tehát nem akartam ezzel foglalkozni, mert féltem attól, hogy én ezt végig gondoljam. Azt hiszem, ez lehetett. De hát ez elég rég volt, kérlek, ez 40 éve volt. Nagyjából így emlékszem rá. Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz. Ezt te még nem tapasztalod magadon?
2: De, néha már tapasztalom. Na, de ilyen értelemben a történetmondás, vagy ha úgy tetszik, nagy szóval a történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
0: Hát igen.
2: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
0: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem. Na most visszatérve erre. Szőcs, aki hát egy nálam sokkal exaktabb ember volt, történész volt, tehát eleve a szakmai és azóta mellett, hát 50-szer jobb tudós volt, mint én, ha én egyáltalán tudós vagyok. Egész életét erre föltötte, és hát már fiatalon, 25 éves korában, vagy helyes korában megint egy nagyszerű könyve, és így tovább. Ezek nem álszerénykedések most, ezt én tényleg halálos komolyan gondolom, amit most mondok. Önnek is se jelentett ez problémát. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy addig az 5 évig, amíg gondoltuk, hát azért nem a nagyon hosszú idő az, hogy ez egy olyan metódus, egy olyan megközelítés a világnak, amely jó, amelyet a tudományban, az életben, a politikában, egyaránt az erkölcseinkben egyaránt alkalmazni lehet. Ez volt az első stáció. Hát egy ilyen elképzelés, egy ilyen, ugye Szűcs egy népi kollégium igazgatója volt Debrecenben, úgy került fel, no, erősen polgári származás, én is, legkülönbözőbb emberek. Aztán volt egy olyan szakasza, az ő és az én gondolkozásunknak, amikor azt állapítottuk meg, van egy gyönyörű levele erről, amit egyszer kéne publikálni majd, hogy hát mi már arra nem vagyunk alkalmasok, hogy hogyha Kánaánba elérjünk, hogy pozitív dolgokat csináljunk, csak arra, hogy negatív, felrobbantsuk a polgári világot, leküzdjük. Kamikaze élet a mi életünk, volt egy ilyen képünk. Ezt szét tudjuk verni, erre jók vagyunk, forradalmárok vagyunk, de ahogy nem véletlenül Mózes is megállt Kánaánnak a határán, tehát ő a népét odáig elvezette, de ő maga nem ment be. Ez a metafora ránk is áll. Ezt ma nagyon utálom egyébként, ezt a gondolatmenetet, és ő is nagyon, Mánic is nagyon utálta, amikor erről beszéltünk, mert amikor azt nagyon nem szeretem, amikor az ember azt mondja, hogy valami jobb, mint én vagyok, hogy az oké, okay, de én arra nem vagyok már alkalmas, szóval ez egy nagyon rossz gondolatmenet. De volt egy ilyen szakasz is, nagyon rövid. És aztán jött a harmadik szakasz, hogy hát nem Kánaán az az ország, nem igaz. Az egész dolog nem stimmel. Hülyék voltunk. Ez volt körülbelül durván a menete, amelyik hát eltartott, mondom, 4-5 évig. Nagyon vonzó emberek voltak, akik akkoriban ezt a ideológiát árulták. Hát azért gondold el, hogy Nagy Lajos kommunista volt, Déri kommunista volt, Szelk kommunista volt, nem akárkik voltak ebben az időben a magyar értelmiségben. Sőt, még azt mondom, hogy Révai sem volt akárki.
2: Hát mert Lukács sem volt akárki.
0: Lukács sem volt akárki. Szóval lehetne sorolni azokat az embereket, akik én Lukácsot nem szerettem, Isten igazából, soha jártam a szemináriumára. Nekem nagyon elvont volt, nagyon életideget. Tehát egy csomó, Nagy Lajost imádtam, ma is imádom. Ugye? Hát vagy József Attila, hogy más nem mondjak, vagy Derkovics. Hát azért ezek nem voltak olyan szellemek, akiket úgy félre lehetett tolni, vagy akiket ma félre lehetne tolni. Tehát ez azért nagyon erősen hatott az emberre, és hát az, hogy mi van falun, hát ki tudta azt. Ugye? És akkor még nem is volt olyan rémes falun 49-ben talán. Úgyhogy ez így nézett ki, összetudtuk, vagy azt hittük, hogy összetudjuk ezt egyeztetni. Az volt az érzésünk.
2: És akkor te mit gondoltál magadról, hogy mit fogsz kezdeni az életeddel?
0: Egyetemi tanár leszek. 20. századi magyar irodalommal, vagy francia irodalommal fogok foglalkozni, ki fog menni a Sorbonnra. Egy-két évet ott fog tölteni, megtanulok végre franciául rendesen, mert hát nem tudtam, most sem tudok rendesen. És ott leszek egy darabig, és akkor vissza, akkor még a kollégiumból ösztöndíjak voltak.
2: Majdnem ki is mentél?
0: Majdnem ki is mentem. Ez volt a 49 volt az első, amikor már nem engedtek ki senki. Akkor lecsukták itt a Gásolót, meg nem tudom kicsodát, és akkor ennek vége van. És hát majd én ezt Horváth Jánost még hallgattam, rettentően imponált nekem, épp az utolsó óráin. De volt az egyetlen magyar prof, aki úgy Isten igazából imponált. És rettentő konzervatívnak és reakciósnak tartottam, de hát egy nagy figura. Majd én leszek a marxista Horváth János. De olyan szinten, mint ő. Tehát valami ilyesmit képzelt akkor el az ember. Nem gondolt arra, hogy ilyen nincs, hogy marxista Horváth János, ez nem jön össze. És valami ilyen elképzelés.
2: És arra, hogy lapot szerkesz, könyveket adj ki, nem is gondoltam.
0: Akkor az nem merült fel. Az nem volt. És hát még egy volt, aztán mikor kirúgták az embert, akkor behúzta a nyakát, és akkor az volt a probléma, hogy hát, hogy fogok megélni. És visszakulog a kapámékhoz, akikkel től eljöttem, vagy hogy lesz ez? Luther azt mondta a kizárás után, az igazgató, lementem a szobájába, és azt mondta, hát magának nincs problémája, a rezervtárs meg a visszamegy a szüleihez. Hát mondom, a furcsa tanácsot ad nekem, Luther elvtárs, hát azért zárnak ki, mert nagypolgári származás vagyok, és akkor most menjek vissza a nagypolgári szüleim, ezzel nem értem ennek a logikáját, nem megyek vissza hozzájuk.
2: És ténylegesen nem mentél vissza hozzájuk? Mondjuk az alatt a másfél év alatt, amíg ötös kollégista voltál, milyen volt a kapcsolatod velük?
0: Nagyon gyeng, nagyon rossz. Anyám egyszer-kétszer behozott csomagot, mert hát éheztünk is, vagy majdnem éheztünk a kollégiumban, pénzem sem volt. Egyszer-kétszer úgy vasárnap eljöttem ide ebédelni, de úgy ritkán, és az is kicsit feszélyezett ebédelni. Apám meg volt sértve, hogy én nem mentem orvosnak, meg és elég tapintatlan volt, mindig rákérdezett, hogy jól döntöttél meg, szóval nem hagyta magát megverni, de folyton vacakolt, és kellemetlen volt. Úgyhogy nem, bennem az föl sem merült, szóval inkább ilyen haltam volna, mint hogy visszajöjjek. És akkor volt, előbb beszéltem arról, hogy a kollégiumban volt egy ilyen összetartás, hogy A Vörösmarty téren találkoztam Simó Jenővel, aki ugyancsak ötös kollégista volt, de jóval fölöttem, olasz szakos volt, és nagy ember volt akkoriban. Mi van, tanár úr? Kirúgtak a kollégiumból. Miért? Nagypolgári származású vagyok, azt mondtam a Berlin elestére, hogy szar, és Dezső Gulya feljelentette miatt, akinek mondtam, és Lukács, és elmondtam neki pontosan. Jaj, de jó, azt mondja, hogy jöjjön a Szikrához lektornak, én vagyok ott az irodalmi osztály vezetője. Az ott volt a Vörösmarty téren akkor a Goldberger házban. Kollégisták magázottak, azért mondom így a történetet, ez egy ilyen régi divat volt. Hát mondom, a Pát kiadóhoz ezek után, ja igen, nyugodtan. És fölvettek ezek után, ott üresek voltak az íróasztalok, kellett az ember, és akkor 49 legvégén fölvettek, 1001 forint fizetéssel, annyi volt az első fizetésem. Ott dolgoztam, ott megtanultam a mesterségnek, hogy úgy mondjam, a technikáját. Nem olyan nagy ügy egyébként, tehát 3 hónap alatt meg lehet tanulni. Mi a különbség a Garmond és a Garamond között, és így tovább. Tehát a nyomdai dolgokat, hogy néz ki egy kiadónak, egy folyamat. Az igazgató az egy kellemetlen ember volt, Tamás Aladár, most halt meg nagyon idős korban, az kevés dolgunk volt vele, az egy ilyen régi munkásmozgalmi, rossz értelemben vett régi mozgalmi ember volt. De hát nagyon fölöttünk volt, úgyhogy nem nagyon találkoztunk. A kollégák közt sok kellemes ember volt, és hát ott ezzel foglalkozott az ember, hogy ezt megtanulta. Volt egy úgynevezett marxista lektorátus, én nem ott dolgoztam, annak Czóbel bácsi volt a vezetője. Ez egy ilyen alacsony, szélesvállú ember volt, aki Szovjetből jött haza, és ő csinál, ő mindent tudott, ami Marx-szal és Engels-szel kapcsolatban volt. Van egy ilyen kiadás, hogy MEGA, a Marx-Engels Gesamtausgabe, ez a rövidítése, és hát azt ő könyv nélkül tudta. Tehát az embernek volt egy idézete, hogy Marx azt mondta, hogy franciául, vagy oroszul, vagy mit tudom én, hogy akkor bement a Czóbel bácsihoz, és az azt mondta, hogy 17. kötet 423. oldal. És ez stimmelt is. Szóval egy ilyen talmudista volt, aki tudta egy ilyen biblia magyarázó. És hát nagy tekintélye volt ezért. És én egyszer bementem, másik emeleten volt. Mentem hozzá, kopogtam, nem volt bent, ő nem felelt, és akkor benyitottam, és ott fejen állt Czóbel a szoba közepén, pontosan az íróasztalon. És egy olyan tömzsi ember volt, kopasz, és ott állt fejen. És kicsit vártam, ő is várt egy darabig, és aztán leugrott is. Mondtam, hogy azért jöttem Czóbel eztás, hogy megkérdezem, hogy Marx hol mondta azt, hogy mindjárt lehúzta a kötetet, megmutatta, és akkor azt mondta, hát egy kicsit csodálkozik biztos Ézeftás, hogy én itt a fejen állok, de hát ez attól van, hogy maga valószínűleg nem tudja, hogy én a szovjetbeni koncentrációs táborban voltam 5 évig, és hát ott csak úgy lehetett életben maradni, hogy az ember folyton vigyázott a fizikumára, és hát ott ez volt, és akkor teljesen elképettem, hogy ott Czóbel egy koncentrációs táborban volt. És mondtam, tényleg egy koncentrációs táborban tetszett lenni? És mondta, hogy igen, méghozzá fönt északon, az északi sarkon, úgyhogy nem volt ott nagyon jó. De én töretlenül megmaradtam kommunistának, és látja most is a Marx Engels Gesamtausgabét csinál.
2: És hát a Marx állította nyilván a fejéről a talpára padot.
0: Öld. Na, hát ez volt. De hát ez csak egy apróság.
2: Könyvetre emlékszel?
0: Hogy?
2: Könyvetre emlékszel?
0: Emlékszem. Gottwald, Clement Gottwald válogatott beszédei például. Aztán Dzerzsinszki válogatott, nem tudom, hogy micsodái, aki a csekkának voltam. Szóval nem a nagyon jó könyveket csináltam. Fordítanom is kellett. Marcel Cachernek, meg kiadtuk, aki a francia pártnak, kommunista pártnak volt a vezetője, annak a cikkeit, azt én fordítottam már, nem tudom, a nevem rajta van, ne gondolom, igen. Aztán ilyesmi kell. De közben volt egy Nagy Lajos könyv is, meg szóval volt irodalom is néha. Tehát azért az sem volt egy semmi sem, csak fekete, vagy csak fej. Ez nem tartott nagyon sokáig, mert aztán utána Simót kinevezték a szépirodalmi vezetőjévé, vagy igazgatójává, már nem tudom, és akkor átvitt engem.
3: Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A második rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. szeptember 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a hírportálnak megerősítette, hogy hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a szervereket biztosító központban. Avasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybankelnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket is kialakítanak. A Nándorfehérvári diadal a hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig egy-két órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, máshol több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, délután 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A szalmabábuk lázadása. Játék a történelemmel két részben. Páskándi Géza regényét rádióra alkalmazta Soltinszky Tibor. Első rész.

0: bizonyára hallottatok 1848-ról. Különösképpen, ha európai gyermekek vagytok. De valójában minden távoli földrészen, minden népnek megvan a maga 1848-a. Csak talán más számokkal írják. Elképzelhetitek, bukott szabadságharc után nem csak meglett embernek, gyermeknek lenni sem könnyű.
1: Bábút? Bármilyen célra? 700... 700... Jeromos? Bábú? Kis? Szintű?

0: 1818.
1: Nem. 1818.
2: Tessék, uram, erre tessék.
3: Bachhausen vagyok.
4: Jó napot, uram.
3: Az asszonyság itt marad?
4: Megyek, már is megyek.
2: 700 jaromosa nevem, uram.
3: Tudom, itt a levél, amelyben magát ajánlják.
2: Igen, csak hogy én H-val írom a nevem, uram.
3: Hát persze, hiszen 700-nak hívják.
2: De a végén is H-val.
3: No, nem lesz az túl sok.
2: Kérem, ezt az én ükapám vívta ki magának. Levágott a csatában 703 törököt. De mivel a 703 név túl hosszú lett volna, hát maradt a 700.
3: Szóval 700.
2: De a végén a H-val, uram. Ez a hátulsó H jelenti a maradék 3 törököt.
3: Na, térjünk a tárgyra, a 700 úr. Hát ezt a H-t nem tudom kiejteni. Tekints el nekem. Maga bábkészítő. Tud szalmabábut is csinálni?
2: Azt a 700-át, uram, én vagyok Pest-Buda, de egész magyaron leghíresebb bábkészítője. Nincs olyan vásári bábjátékos, aki ne nálam rendelni a bábúit. Hercegek, gróf és báró gyerekek játszanak az én figuráimban.
3: Ez rendben van, de én szalma bábút kérdeztem.
2: Uram, mindenféle bábút bármilyen célra. Hisz ott áll a firmamentumon.
3: Nekem ember nagyságú szalmabábura van szükségem.
2: Akkorát is tudok készíteni, mint egy templomtorony.
3: De a legnagyobb titokban. Érti? Ha?
2: Titokban?
3: Ahogy mondom. Egyelőre körülbelül 15 szalmabábura van szükségem. Kiváló minőségben.
2: Meg lesz, uram. Fel is öltöztessük?
3: Nem. Arról majd mi gondoskodunk. Ha a feletteseim meg lesznek elégedve a munkájával, még rendelünk magától. Adok előleget.
2: Szépen köszönöm.
3: Legkésőbb egy hét múlva meglegyen. Rendkívüli fontosságú.
2: Hát meg lesz, uram. Legfönnebb átállítom a munkát. Mindenki ezen dolgozik majd.
3: Akkor viszontlátásra, 700 úr, de mondom, senkinek egy szót se. Szigorúan bizalmas. Titok. Ha úgy tetszik, államtitok. Isten áldja, uram.
2: Augusta! Hallod? Bizalmas szalmabábuk. Szigorúan bizalmas szalmabábuk. Államtitkos bábuk. Lám csak, már a bábukészítés is államtitok. De tényleg lehet benne valami, mert nagy pénzt, 5 pengő forintot adott előlegbe.
5: Mindent hallottam. Miért kellett ennek az állami embernek hazudnod? Ez még utána járhat.
2: Én hazudtam.
5: Már ami a höbetűdet illeti. A Szent Szakács nevére mondom, hieromos. Te 2 mázsa krumpliért vetted azt a höbetűt a szárasság idején egy éhenkórász anyakönyvvezetőtől.
2: Nem éppen úgy van.
5: Fiacskám, legalább nékem ne füllencs. Zavart, hogy a környéken volt, vagy 600-700. Így hát, hogy össze ne tévesszenek a többiekkel, az anyakönyvvezető szépen behamisított egy höbetűt a nevedbe. Így volt, vagy nem volt így? Egyszer pityókásan már elmesélted nékem. Na gyere 10 óra izni. 700, jeromos. Szent fakanál, egy gyerek.
2: A 700-át mit keresel itt? Ilyen nesztelenül? Elromlott a bolti csengőm?
6: Én... ment kifelé egy fekete úr, ő engedett be. Szóval...
2: Szóval?
6: Szóval én árva gyerek vagyok. Szeretnék dolgozni a mester úrnál.
2: Hogy hínak?
6: Penyige Pál, az ifjabb. De ez ma már nem számít. Édesapámat elvitte a harc.
2: Szeretsz farigcsálni? Penyige Pál. Fonogatni?
6: Igen, csak. Meg muzsikálni is.
2: Tudsz is? Ha?
6: Tudogatok. Mindig nálam a körte muzsikám.
2: Na, majd meglátjuk. Próbaidőre felveszlek. Havonta egy krajcár, meg Szundi és Bundi, egy szóval kosztkvárté.
5: Egy újabb kenyérpusztító.
2: Hát nem épp ma kaptam nagy megrendelést. Kell ide a dolgos kéz.
5: De a kéz nem egyedül jön, hanem hozza a száját is.
2: Nem rossz asszony. De tudod, valahányszor az ételt kóstolgatja, a kanál mindig fenegeti a nyelvét. Attól olyan éles. Na, gyere. Penyike. Az nem egy fal?
6: De bizaz. Az erdő háton a szamosnál. Mester úr, kérdezhetek valamit?
2: Meg csak ki, fiam.
6: Mi van arra hátul az ajtók mögött?
2: Sok apró műhely, meg a raktár. Mindegyik műhelyben két gyerek dolgozik. Egy fiú és egy lány. Mind árvák. Én 700 Jeromos és nejem, Kisbárány Augusta, a hadiárvák megmentői vagyunk. Nálam még a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István se szerette jobban ezt az árva fajtát. Ha ő gőzmalmot, hajót, hidat épített a hazának, meg akadémiát, én mesterséget adok az apátlan anyátlanok kezébe. Úgy építjük elárvult honunkat, ahogy lehet. Kis nép vagyunk, de helyünk van a nagyvilágban. Szegény Kossuth-apánk, hol járhatsz most?
6: És miért csak két gyerek dolgozik egy-egy műhelyben?
2: Miért? Először is kicsi a műhely. Csak akadályoznátok egymást. Meg aztán, ha egy bandában dolgoznátok valamennyien, sose a munkán mindig egyében járna az esetek. Így meg egy fiús, egy lány, már csak azért is szorgalmas, mert szégyellenék egymás előtt, hogy nem dolgoznak, s kiki a másik verejtékén élősködik.
6: Szalmabábút is készítünk? A pitvarban szalmát láttam.
2: Ne légy kíváncsi a 700-át, mert rögvest megöregszel. Ez titok. Hadi titok.
6: Azt a többi gyerek mennyi fizetséget kap?
2: Titok.
6: Hát az én munkatársam ki lesz?
2: Nagy idők tanúi vagyunk. A történelem részesei. Tudod, mi a történelem?
6: Amit az iskolában tanítanak.
2: Az csak a történelem árnyéka, fiacskám. Nézd csak az árnyékodra. Hasonlít rá.
6: Hát, egy kicsit igen. Úgy nagyjából.
2: Hajolj csak le hozzá. Tapogasd meg. Na, most pedig tapogasd meg a testedet. Ugye, hogy más a tapintása? Hozzád tartozik az árnyékod is, mert te nem tudod elkergetni. Csupán a sötét éjszaka, meg a déli idő. Hozzád tartozik, mégis mekkora különbség? Nagyjából hasonlít rád, és mégis mennyire más. Na, hát valahogy így hasonlít az iskolai történelem is az igazira.
6: Szeretnék egyszer találkozni az igazival.
5: Jeromos! Jeromos!
2: Mi történt már megint?
5: Gyere már! Jött még egy kenyérpusztító. Ez is árva szegény.
2: Fiú vagy lány?
5: Leányka!
2: Na, akkor megvan a párod? Penyige pál!
0: Ne szégyeld, úgyse akarok rajta tésztát gyúrni.
6: Mit ne szégyeljek?
0: Hát a körmöd.
6: Ó, hát ennek története van.
0: Miféle története?
6: Hát, szóval az úgy volt... Igen, úgy volt, hogy amikor egészen kicsi voltam, akkor rágtam a körmömet. Éppen úgy, mint te most. Csak hogy én akkor lehettem úgy 3 éves, és elhatároztam magamban, hogy mától kezdve nem rágom. És hagytam, hogy piszkos legyen és hosszú, és már nem volt kellemes rágni. Magyarán legyőztem önmagamat.
0: Szóval néked már 3 éves korodban ekkora akaratod volt?
6: Hát, volt. Én Penyige Pál vagyok. Árva gyerek. Mi van ezen nevetni való?
0: Úgy mondtad ezt az árva gyereket, mintha azt mondanád, gróf Penyige Pál. vagy Penyigepál herceg. Ó, Dereje Borbála a herceg kisasszony.
7: Dereje Borbála a herceg kisasszony.
0: Ó, gróf.
7: Pedig jön gróf.
8: Jól bánjáljuk ezt ám. Hát, ha ők az a herceg, meg a herceg kisasszony.
2: Mit fecsegsz?
8: Nem emlékszel. Járt itt az az árvaszéki hivatalnok. A fakanára esküszöm ilyesmit habogott. Nincs két hete, hogy valami hercegfit emlegetett. Nem emlékszel?
2: A 800-át. Szaporodnak a titkok.
7: Ó, kisasszony, a ruhája.
0: Ó, uram.
2: A 700-át. Miért nem dolgoztok?
0: Jaj, mester uram. Olyan szomorú vagyok.
2: Az a jó?
7: Minek volna az jó, ha a Borbála szomorú?
2: Minek? Mert annál vidámabb bábút fog faragni a maga örömére. Ez az én nagy találmányom.
7: Ez is titok. Nem értem.
2: Hát pedig egyszerű. Senki se farag e kerek világon mókásabb bábukat, mint az árva gyerekek. Fonogatás meg föstögetés közben minden bánatukat feledni akarják. Mulattatják magukat munka közben. Képzeld csak el, hogy amíg szorgoskodsz, fügét mutatsz a világ minden szomorúságának. Képzeld el, hogy azért ülsz egy kis műhelyben, hogy végre alaposan kijátszhasd magad. Hiszen sose játszhattál kedvedre, igaz-e? No, majd 700 helyeromos megmutatja, hogy a munkád játék, és a játékod munka lesz. Játszotok, s még pénzt is kaptok érte.
6: Mivel kezdjük, mester úr? A szalmabábbal?
2: Mondtam, amit mondtam. Egy szót se róla senkinek. Úgy sejtem, történelmi feladatot kaptam.

0: Na de közben járhat a kezetek. Szóval a történelem nem más, mint mindaz, ami történik az emberekkel, állatokkal, kövekkel, levegővel.
1: A levegőnek is van történelme?
0: Van bizony. A felhők vonulása az ő történelme.
2: Vagyis hát a történelem mindenek előtt történik.
0: Bizony. Mindenféle esemény jön. Egyik a másik után, szép libasorban. Ma itt kiabálnak az emberek, holnap ott. Egymás szájából kapják ki a szót, egymás szavába vágnak. Néha úgy adják a nagy szavakat egymás ajkára, mint te adnád markomba a forró gesztenyét. Fogja csak egy kicsit, Jeromos bátyó, én már nem tudom tartani. Bajlódjunk, kell med is vele.
1: Miféle nagy szavakat adnak egymás ajkára?
0: Hát például, amit a franciák is mondtak. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Egyenlőség ide, egyenlőség oda, azért járjon a kezetek, mert közben nekem is jár a szám. Magyarán, ha ez is jár, az is járjon. Így leszünk egyenlők.
1: Sose hallottam ezt a szót.
2: Az egyenlőség azt jelenti, hogy én egyforma vagyok a mesterúrral.
1: Én meg veled!
0: Álljon meg a menet! Én egy magadfajta tejfeles szájúval nem lehetek egyforma.
2: Hát akkor nincs is egyenlőség.
0: De van! A gyermekek egyformák maguk között. A felnőttek is a maguk körében. Minden egyén egyforma.
1: Hogy lenne minden edény egyforma?
0: Nem edény, te, hanem egyén. Az egyén emberi személy.
2: No, de ahogy az edények se egyformák, az egyikbe ennyi fér, a másikba annyi, ugyanígy van az emberi személlyel is. Nem annyi fér az egyikbe, mint a másikba. Az én fejemben mondjuk több fér, mint a borbáláéba.
0: De a legfontosabb mégis azt megjegyezni, hogy minden ember egyformán ember. Mint ahogy minden kutya egyformán kutya. Legfönnebb egyik kutya, másik ebb.
2: Ha próbálnak ki egy kis kutyát, meg egy borjú nagyságút, meglátná, hogy nem egy kutya.
0: Akkor az egyik 19, a másik egy hián 20.
2: A 19-19 csak úgy önmagában. De amikor azt mondjuk egy hián 20, akkor már a 20 felül nézzük a dolgot. Mert azt is mondhatnánk, hogy az egyik 19, a másik egyel több, mint 18. És ekkor a 19-et már a 18 felül nézzük.
0: Már pedig én azt mondom, minden egyén egyforma.
1: Az már nem úgy van, mert igaz ugyan, hogy egy dologban minden edény egyforma, hogy főznek, sütnek bennük, esznek, isznak belőlük, de az is igaz, hogy a 20 literes töltött káposztás fazékból nem lehet úgy tejet inni, mint a kis csészéből. Így hát, amikor töltött káposztát főzünk, elővesszük a 20 literest, amikor pedig tejet iszunk, a kis bögrét. Mindegyiknek megvan a maga bizony.
0: Kezditek pedzeni a dolgot. Mindenki egyenlő abban, hogy hasznot tud hajtani. De azért nem hajt mindenki egyforma hasznot. Tudjátok, miben vagyunk igazán egyenlők?
1: Miben?
0: Hogy egymásra vagyunk szorulva. Valamiben mindig egymásra utaltak vagyunk. Ismeritek a tűzszer szám meséjét?
3: Jaj, Jeromos! Eltörött az edényem!
0: Mit kiabálsz?
3: Eltörött az edényem!
2: Eltörött a ténysasszony egyéne.
3: Mi az, hogy egyéne? Csak ennél? Mert ma később lesz az ebéd. Eltörött a nagy káposztástál.
2: Mi lesz az ebéd?
4: Titok.
1: Itt minden titok.
4: Úgy biza. Nem hagyjuk, hogy pletyka éhes szomszédaink belebámuljanak a fazekunkba. Azt nézzék és azt egyék, amit maguknak főztek. Mert amíg nem látják, mi sül a tepsinkben, nem is irigykednek. Azt nékem ne mondják, mennyi sót, paprikát, borsot tegyek bele, mert én így szeretem, és csak is így. Há, hogy mindenki szereti a töltött káposztát, az rendben van. De mindenki másképp. Tovább főzi, vagy hamarabb lekapja. Van, aki langyosan, van, aki hidegen eszi. Van, aki kisebb szeletekre vágja, s úgy rágja. Van, aki egészbe bekap egy tölteléket. Van, aki csikert iszik utána. Van, aki előtte pálinkát, s utána homoki bort, vagy seritalt. Ahány ház, annyiféle gusztus. Az én fazekomba egyebembe nézni csak a fennvalónak szabad. Hát ezért titok, fiacskám. És mert én

0: Én vagyok. Szóval az ebéd ma később lesz. Eltörött a nagy káposztástál.
1: Ez is történelem volt, mester úr.
2: Micsoda?
1: Hát, hogy eltört a ténysasszony cserépedénye.
2: Némileg bizonyosan. Ó, mennyit olvastam nagy uralkodókról, fejedelmekről, császárokról, királyokról, elnökökről, ősi csatákról. Ti még nincs honnan ismerjétek a történelmet. Ő az, aki szüli az embert, de közben emberevő is.
1: Talán a mi szüleinket is ő ette meg?
2: Bizonyosan. A bendőjében van minden elhullott ember, állat és növény, minden elégett ház, ledőlt palota, elpusztult szobor, tüzön hamvat írás, minden por és hamu, a csontok, s a múlt idő kihűlt szénparazsai. Lelkesedésünk az egyik fő tápláléka. De most már elég legyen. Ne akarjon többet tudni a csirke, mint a tyúk. És még egy. Mindezt nem tőlem hallottátok. Nem túl jó világ jár arra, aki ma az ifjúságnak történelemről regél. Úgyhogy, puja, hallgass a neved. De miért nem jár a kezetek dologra?
1: Ha addig élek is, egyszer kifaragom fából 700 jeromos mesterurat.
3: Én meg gyékenyből fonom meg. Mi bajod?
1: Egyszer azért szívesen megkeresném. Hol élhet vajon?
3: Kicsoda?
1: Hát a történelem.
3: Biztos valami nagy ködben, messzi hegyeken.
1: Szeretnék egyszer farkas szemet nézni vele. Te, mit szólnál, ha egyszer elindulnánk és megkeresnénk? Hiszen 700 jeromostól bármilyen derékember is, alig ha tudjuk meg, milyen is valójában.
3: Ráérünk arra még.
1: Ha a lábunk előregszik, alig ha érjük utol.

0: Mondd csak, Penyige, hol van most a két lovatok?
1: A rokonoknál. Hadd használják. Én már úgyse lehetek huszár. Befellegzett annak 49-ben. Hm.
0: Tudod, hogy édesapám nem igenette a derejét. Szóval, ha jóba akarsz lenni velem, te se bánsd a nevemet.
1: Pedig már épp akartam mondani, hogy elment a borbál, bars született borbála. Nálunk így csúfolódnak.
2: Hé, nem hallottátok a kolompot? Kész az ebéd.
0: Na, menjünk. Megyünk már!
1: Furcsa érzés.
0: Mi furcsa érzés?
1: Hogy ezeket a bábukat, amelyeken a kezünk melege van, oda kell adni másnak, egy idegennek. Aztán elindulnak. Ki tudja hová. Te!
0: Mi történt?
1: Mi lenne, ha...
0: Ha?
1: Ha egyszer megnéznénk azt is, hová viszik a bábúinkat? Hogy mire használják?
0: Ugyan már, nincs arra idő.
3: Még csak 3. Hogy lesz ebből holnap utánra 15?
4: Hát ráállítom a többieket is.
3: Megmondtam, sürgős, fontos, és főleg titkos.
4: A nagy dolgokat mindig át szoktam érezni, uram. Nem szívesen maradok ki a történelemből.
3: Miféle történelemből?
4: Ezt én csak úgy szoktam mondani.
3: Szóval meglegyen a 15, mert válogatni akarok belőlük, érti?
5: És az első 3-at holnap reggel el is viszem.
4: Azért is ott leszek. Ott én.
1: Mit gondolsz? Hová akar menni a mester?
0: Ő tudja.
5: Igyekezzetek.
1: Nem valami vidám a mester úr.
5: Ajaj, nehéz az élet.
1: Mondja, mester úr, az nem történelem, hogyha Borbála engem csúfol? Vagy én a többieket?
5: Bizony meg lehet, hogy az. Már a kutya se tudja, mi micsoda. Azelőtt 700 hieromos azt hitte, mindent tud. A végén kiderül, hogy semmit. S hogy nem teheti azt, amit szeretne.
1: Mit szeretne a mester úr?
5: Pszt, azt nem mondhatom el. De ti azért igyekezzetek. Kellenek a bábuk.
0: De azt a 2, amit róluk mintáztunk, megtartjuk. Nagyon a szívemhez nőttek.
1: Azt nem lehet. Ez nem a mi játékunk, Borbála. Mi csak megcsináltuk.
0: De azért, hát nekünk nem szabad, hogy saját játékunk legyen. Mi csak gyártjuk másoknak, nekünk meg egy se jut.
2: Ma hamarabb lesz lefekvés. Drága a világítás. Ma korán lesz lefekvés.
0: Hát akkor menjünk. Azért elég unalmas a mi életünk. Egész idő alatt a 4 fal között. Nem csodálom, hogy annyira szeretnél találkozni azzal a történelemmel. Na, jó éjszakát!
1: Jó éjszakát!

0: Mester úr! Mester úr!
1: Ja, Istenem!
2: Mi történt?
0: A láda, a bábuk.
1: Igen.
0: Eltűntek az éjjel.
3: A 700-át! Hogy történt?
0: Mi lesz most, mester úr?
3: Azt a 800-át!
4: Jaromos!
0: Jaromos, egy vevő.
5: Elnézést, Fabatkai Fidél vagyok, bocsánatot kérek. Fabatkai Fidél vagyok a jóléti örökbéke hivataltól.
4: Emlékszem, maga már járt nálunk néhány hete.
3: Ide figyeljen, Rühatkai!
5: Fabatkai, kérem.
3: Nekem az mindegy. Ha maga nékem nem vevő, akkor én sem vagyok magának eladó.
5: Hiszen nem is tetszik lány lenni. Hogy eladó tessék lenni.
3: Mit akar? Mit akar maga tőlem?
5: Csöndesebben, ez titok.
3: Beszéljen.
5: Nézze, kérem, én a jólét és az örök béke ügyeiben járok, sőt, talpalok estétől reggelig, Spitmallattól alkonyatig, sőt, tovább, az árvaszéktől, vagyis az árvák gyámhatóságától...
3: Gyorsabban, nincs időm!
5: Kérdéseket akarok föltenni.
3: Miféle kérdéseket?
5: Például hány gyerek dolgozik itt? Milyen szobában laknak?
4: Jólét és örökbéke.
3: Tudja mit, ökörbéke úr? Legalább most hagyjon békét. Én itt történelmi feladatokra készülök, s akkor maga ilyesmikről faggat? Na, kívül tágasabb!
5: Kérem, egy híres filozófus megírta, hogy az örök béke...
3: Pusztuljon innen az örök békéjével, de azonnal...
5: Ami örök, annak mindig azt mondják, hogy azonnal takarodjék. Ez a sorsunk, de mi nem tágítunk.
3: Rögves, pusztuljon innen!
5: Legalább csak azt mondja meg, mi lesz ebédre a gyerekeknek.
4: Meg nem mondj, Jaromos!
3: Ne félj! Maga kíváncsiskodik, mindenféle listákat készít, és nem veszi tudomásul,
5: hogy... Gyergök csak annyit! Mi lesz a reggel?
4: Ne mondd meg! Ne mondd meg! Fel fog jelenteni! Ismerem az ilyen urakat. Jóléti hivatal, örök béke! Ezektől nem tudunk jólétben és békében élni. Miért érdekli magát, hogy mi lesz ma frisstökre?
5: Két napja egy falatot se ettem, nagyságos asszonyom.
4: Ó, hát miért nem mondta? Már azt hittem valami szőrszálhasogató alak, rossz indulatú ellenőr, akit mindig csak a mások jóléte érdekel. Jöjjön!
5: Köszönöm.
4: Jöjjön, ahol annyi éhes szájat kell betölni, nem számít még egy, Fabatkai úr.
3: Hogy történt, Pál fiam? Hogy történt?
6: Micsoda, mester úr?
3: Hol a veszőkosár? A bábuk? Hol vannak?
6: Arra ébredtem, hogy a bábuk nincsenek.
3: Nem tudod, mi vár ránk? Nem is sejtheted.
1: Jaj, mester úr, pedig olyan szépet álmodtam.
3: Aki szépet álmodik, csúnya véget ér. Megeszik a kalapos Bachhausen urak Bécs városából. Megbizony? Jaj, nekem. Jaj, nekem. Mindenki tudja rólam, hogy levert szabadság, s Kossuth Lajos híve voltam, és vagyok, meg a Széchenyié. S ha most még ez is, hogy a bábuk eltűntek, jaj nekem, jaj nekem.
6: Mester úr, nem mondom azt, hogy ez a ház a világ legjobb helye, de azért mégiscsak kapunk annyit enni, amennyivel jól lakhatunk. Tiszta a szobánk, és Augusta asszony jó ételt ad, ha kiabál is, a lelke arany. Hát nem rossz nekünk itt, bizony Isten.
1: Már sétálhatnánk egy kicsit többet.
3: Torony órát láncostul. Jaj, mi lesz velem? Mi lesz velem? Jaj, az én árva fejemnek.
6: Hiszen árvák vagyunk valamennyien, kelmed is, mi is.
3: No, azért nem vagyunk ugyanolyan árvák. Én csak felnőtt emberkoromban lettem árva. Ti meg...
1: Ezt nem kellett volna mondani. Így is mindig édesanyámmal álmodom. Ma éjjel azt álmodtam, hogy eljött hozzám, s azt mondta, nem halt meg, s el fog jönni értem.
3: El is jön az, mint Kossuth apánk Amerikából. Mert oda ment, vagy oda fog menni, úgy hallottam. De most mi csinálunk? Nékem a fejemet veszik ezekért az eltűnt bábukért.
6: Mester úr, mindig a történelemről beszél kelmed, hogy történelmi feladata van, küldetése. És még mindig nem mondta meg, hogy mi is az a történelem. Hol található?
3: Nem mondtam volna meg... De hiszen honnan is tudnám én. Én csak annyit tudok, hogy történelmi feladatom van.
6: Vagyis a fejét veszik.
3: Az meg lehet. Könnyen meg lehet.
1: Hiszen ez borzasztó volna.
3: Bizony megeshet, mert Kossuth Lajos híve vagyok, aki ellensége az osztrák császárnak. S ha most kiderül, hogy még a bábukat is ellopták tőlem, azt fogják mondani.
6: Mi köze a bábunak Kossuth Lajoshoz?
3: Hát ez az, ami titok. Nagy titok. Tudjátok, vannak nagy játékok is, nem csak kicsik. A felnőttek is szoktak játszadozni.
6: A legjobb az lesz, ha elmegy ehhez a Bachhausen úrhoz, és megmondja Kerek Perez, hogy ellopták a bábukat. Így hát újak kellenek.
3: De nincs egy se.
6: Azért nem mindet lopták el.
3: Hogy? Hogyan?
1: Ezt még megkeserülöd. Én meg akartam menteni a két kedvenc bábunkat.
6: Én is sajnálom őket, Borbála, de azért szegény 700 urunkat is sajnálom.
3: Hol vannak, drága gyermekeim? Hol?
1: Elduktam, nehogy őket is elvigye az a fekete kalapos. Ott vannak a limlomos zugban az ajtó megett.
3: Hál' Istennek! Estére fejemet vennék, ha nem...
6: Hát épp ezért bizony oda kell mennie ahhoz az úrhoz.
3: El is megyek. Szerencsénk, hogy legalább két bábú megvan. Egyet gyorsan csináljatok meg ebédig. Már is indulok. Csak jó kedvében találjam.

0: csak megkeresem én egyszer azt a történelmet. És számon kérem tőle az apámat.
1: De nem egyedül.

0: Nem fogadom el. Késleltetni akarják az eseményeket.
1: Miféle eseményeket tudunk mi késleltetni, uram?
0: Most bezzeg adja az ártatlant, de én ismerem magukat.
1: Hiszen két bábunk van, és egyet még könnyen elkészítenek ebédig.
0: Na, akkor egyelőre megúsztad. Hoppmeister!
2: Igenis!
0: Elmész a bábukért. Idehozod. Azt a két gyereket is.
3: Mit kezdenénk azokkal a lurkókkal?
0: Azt mondtam, idehozod őket.
3: Hiszen ártatlan kicsinyek azok még.
0: Nem kérdeztem. Elmehetsz.
3: Hát, megyek én.
0: Most majd meglátjuk, honnan fúj a szél. Mert aki az útjainkat keresztezni meri, annak vége.
1: Ezek a szegény kölykök igazán nem hibásak, uram. Mint ahogy én sem.
0: Mit gondol? Ez ügyben miért fordultam épp magához?
1: Hát, fogalmam sincs, uram.
0: Azt hiszi azért, mert hogy a legjobb bábú készítő.
1: Az vagyok, uram.
0: Még legalább 10 magához hasonlóakat.
1: De, uram,
0: így hát... van, Jeromos. Ám mi azért fordultunk magához, mert gyermekekkel dolgoztat. Ártatlan gyermekekkel. 7 bőrt húz le róluk.
1: De Bachhausen, uram!
0: Semmi de! Nyúzza őket. Azt hiszi, nem láttam. De minket ez nem érdekel. A maguk dolga, miként nyúzzák egymás bőrét. Mi nem avatkozunk bele. Minket csak az érdekel, hogy ezek a gyermekek hiszékeny lelkek. Csak készítik mit sem sejtőn a bábukat, s azt hiszik, valami pompás játékhoz kellenek. Így hát nem is szivároghat ki, mi végre és mikorra készülnek el. Mert különben az ellenség megszimatolná a dolgot, ellopná a bábukat, és minket kiröhögnének. Jeromos. Kitűzzük, ugye? A jelképes kivégzés időpontját, és akkor nincs bábú. Képzelje csak el, mit mondana a világ, hogy nem csak az élőket, az eredeti példányokat nem tudtuk elfogni, de még a jelképes kivégzés se tudjuk megtartani ezekkel a nevetséges bábukkal. Ez pedig nagy botrány lenne. Na, a hiba valahogy mégis megtörtént, Jeromos. És most majd meglátjuk, vajon véletlenül tűntek el azok a bábuk, vagy pedig az ellenség keze van a dologban. Mert ezek a bábuk már nem egyszerű bábuk. Az egyik Kossuth Lajost, a másik pedig Mészáros Lázárt jelképezi. Mindazokat, akik az 1848-as magyar lázadásban főkolomposok voltak. Akik azt akarták, hogy Magyarország elszakadjon az osztrák császárságtól. Így hát ennek most a végére járunk.
3: Na, meghoztam a szalmabábukat. Átviszem és felöltöztetem őket.
0: A gyerekek?
3: Itt vannak.
0: Nagyszerű.
3: Bejönni!
4: Jó napot!
5: Adj Isten!
3: De ezek az árvák valóban mit se tudnak.
0: Nem kérdeztem. Hoppmeister, menjen és tegye a dolgát.
3: Igenis.
0: Jeromos?
1: Igen?
0: Maga pedig menjen át a másik szobába. És lehetőleg ne hallgatózzék.
1: Nem szoktam, uram.
4: Adj Isten.
5: Jó napot.
0: Ide figyelj, te fiú. A műhelyben valamit motyogtál a történelemről. Hol hallottad ezt a szót?
4: Hát, mindenütt mondják. Az utcán is, hogy ilyen a történelem.
0: Az utc. Mit tanított nektek a történelemről ez a 700 Jeromosnak nevezett személy?
4: Én csak találkozni szeretnék vele. Ez amolyan játék.
0: Hogy találkozni? Miféle játék?
5: Hári Jánossal is szeretnénk találkozni.
0: Találkozni? A történelemmel. Mi?
5: Hát, nem ártana. Annyi keszekusza dolgot hallottunk már róla.
0: Na, elég a sületlenségből. Hogy tűnt el a láda? És a bábuk? Erről beszéljetek.
5: Én láttam valami árnyakat.
4: Én meg álmomban zizegést hallottam.
2: Szóval az ellenség kezébe kerültek.
4: Ellenségnek színét se láttam.
2: Gondolkozzatok rajta, gondolkozzatok! Ha holnap délutánig nem jut eszetekbe, börtönbe csukatlak benneteket.
3: Felöltöztettem őket, uram.
2: Remek! Járomos, jöjjön be!
6: Itt vagyok, uram.
2: Elmehetnek. Viheti a kölyköket is. Ne feledjétek. Mondtam, amit mondtam. Hoppmeister!
3: Igenis, uram.
2: Kezdődhet a ceremónia.
0: Innen már hazataláltok, vagy nem?
4: Hogy ne találnánk, mester uram?
0: Hát akkor menjetek. Nekem még van egy kis dolgom, és ebben csak én vagyok illetékes. Mondjátok meg jó nejemnek, Augustának, hogy történelmi feladatra készülök.
1: Vigyázzatok ám az úton!
4: Utána kéne mennünk.
5: Hát, úgyis rég sétáltunk.

0: se. Lehet, hogy nem is igaz, csak álmodjuk, hogy ennyi felnőtt játszik a bábóinkkal.
1: És nem csak felakasztják, de még le is lövik őket.
0: Ez tréfa, borbála, tréfa.
1: Jaj, nézd a mester urat!
0: Hol?
1: Ott a tetőn! Az ereszre kapaszkodik! Jaj, mindjárt leesik!
0: Nem esik a... Vajon mit keres ott?
1: A bábókat lopódzott. Még a végén őt találják el.
0: Levágja a bábóinkat a kötérről! Nem hagyta, hogy megcsukolják a bábóinkat!
2: Már megint az örök béke? Meg a gyermeki jólét? Mit keres itt vacsora időben, Fabatkai?
3: Jó estét, Fabatkai.
4: Jó estét, kívánok. Hiába viccel, mester úr, ha senki se törődnék ezekkel a szegény árvákkal. Bizony a rossz emberek kihasználnák őket. Engem az állam azért fizet, hogy ellenőrizzem, hogy mint megy a soruk.
2: Én meg azért fizetek adót, hogy szedje innen a sátorfáját.
4: Egy tapottat se, amíg meg nem tudom. A gyerekek hány szalmabábút készítenek naponta?
2: Mi köze hozzá?
4: Nagyon sok, mert ugye, ha tudom, hány bábút készítenek, akkor azt is tudom, mennyi lenne érte a fizetség.
2: Majd adok én magának fizetséget, csak üsse az orrát az én dolgomba. Takarodjék, mert nyakára küldöm a feleségemet. Augusta, hogy került ez megint ide?
4: Herceg, hercegnő, legalázatosabb szolgájuk áll fenségtek előtt. Herceg, hercegnő, rendelkezzenek vele.
5: Mit beszél, Fabatkai úr?
4: Pál herceg, kérem, ne faggasson, úgyse mondhatok semmit. Rendelkezzék velem.
3: No, Pál herceg, parancsolj neki.
4: Ne keserítsen el, borbála hercegnő. Én küldetésben vagyok.
5: Ó, hát persze, az örök béke és a nép jólét részéről.
6: Mit keres itt megint, jó madár? Nem fogja maga kinyitni a taknyosok csipáját. Ha ezek nékem vérszemet kapnak, úgy atyuk szemére lépek, de úgy, én az anyjuk helyett anyjuk vagyok. Kérdezze meg tőlük.
4: Ne bántson, én a herceg szolgálója vagyok.
6: Elég a hazudozásból, maga senki házi árvaházi. Ti pedig lássatok munkához, gyermekeim. Ne higgyetek az efféle alakoknak. Még hogy az állam küldte. És ha az állam? Az államnak arra legyen gondja, hogy javítassa meg az utakat, csökkentse az adót, és ne szóljon bele a családi életünkbe. Hiszen mi egy nagy család vagyunk, nem igaz, lelkecskéim?
3: Hát, ha nem is fenékig tejföl, de azért csak jól érezzük itt magunkat.
6: Ma még a tejfel se fenékig tejfel, leányom. Úgyhogy dolgozzatok csak szépen. És az ilyen lázítóknak tegyétek ki a szűrét.
4: Na.
6: Bezzeg, a múltkor milyen alázatos volt az éhen kórházban.
4: Nem méltóztassék löndösni.
6: Nincs több könyöradomány. Vacsora nélkül dobom ki.
4: Herceg, hercegnő, számíthatnak szolgálataimra.
3: Ez a Fabatkai valóban megbolondult? Herceg, hercegnő.
5: Engem nyugtalanít ez a lopás. Ma is eltűnt egy bábú. Valami rablóbanda lehet. Te, mi volna, ha lefülelnénk őket?
3: Én félek.
5: Amíg engem látsz, ne félj.
3: Jó, legyen rablóbanda. De hát mi a céljuk? Ellopják a bábukat és eladják. Miért nem ékszereket lopnak, azért több pénzt kapnának. Kinek kell szalma bábú?
5: Bachhausennak. Az is lehet, hogy olyanok lopják, akik borsot akarnak törni a Bachhauseni korra alá. Tenni kell valamit.
3: Tenni? De mit?
5: Szerzünk egy nagy ládát, és még most este fonunk két szalmabábút. Egyelőre ennyit.
2: Pokolfajzatjai, ördög fatyai, sátán szellentései.
5: Mi baja velünk?
3: Mi történt, mester úr?
2: A céh, a bábúkészítők céhe, kizárt soraiból. Itt az értesítő, most hozta egy küldönc. Halljátok?
5: De hát miért?
2: Miért? Itt azt írják, hogy nem fizettem a tagsági díjat. Aljas hazugság. Egyéb van emögött. A bábúk miatt van. hogy elfogadtam Bachhauser megrendelését. Amikor a céhünk megalakult, úgy döntöttünk, hogy ilyen célokra nem készítünk bábukat. Kizárólag játékszernek. Bábút békességre, nem háborúságra. Ezt a jelszót adták ki. De mit tehettem volna? Ha nem vállalom el, Bachhausen felhúzott a legelső fára. Muszáj volt belemennem. Na de, nem hagyom annyiban. Ti majd tanúskodtok, hogy én igenis a háborgó tömeg szeme láttára levágtam a kötérről szegény Kossuth Lajost és Mészáros Lázárt. Az egész embertömeg, a fél város látta, hogy ellenállok, és megmentem szegény Kossuth Lajost.
7: Illetve hát a bábút.
2: Az mindegy. Ha Kossuth apánk lógott volna a kötélen, akkor őt vágom le. Ez olyan volt nékem, mint katonának a hadgyakorlat. Ott is csak vaktölténnyel lőnek, de aki azzal jól és messzire céloz, az majd az élessel is ugyanolyan bátran lő az igazi csatában.
7: Persze, hogy tanúskodunk, mester úr. De mi lesz a többi bábúval?
2: Mi? Majd azt mondom, hogy nincs szalma!
7: Na, ide figyelj, Borbála. Legelőször is elkészítjük a két bábút. Aztán bebújjunk melléjük a ládába, herceg kisasszony.
3: Ez a fabatkai. Hallasz engem, Penyike?
5: Hallak, Tereje.
3: Mióta vagyunk a ládában?
5: Lehet annak vagy két órája is.
3: Semmi mozgolódás?
5: Semmi.
3: Nem fogunk megfulladni.
5: Ne félj, nem zártam le szorosan.
3: Éjfél van. A kísértetek órája.
5: Ne bolondozz, szellemek nincsenek.
3: Akkor miért emelkedik a láda?
5: Pszt. Most lopják.
2: Elszöktek, hogy az Isten verje meg a hálátatlanjait. Hívom őket früstökölni, hát sehol senki. Tűvé tettem az egész házat.
6: Kik szöktek meg te?
2: Hát Dereje Borbála, meg Penyige Pál. És az estefont bábuk is eltűntek, meg egy láda. A végén kiderül, ők a tolvajok.
6: Üsd be szád! Ezek tisztességes gyermekek voltak. S a legügyesebbek is.
2: Hiszen tudom én azt. Ó, Gábor, Áron bátyám, ki a szabadság érdekében mindenből ágyuk döntöttél. Tekints le a te szegény iparos komádra, erezd le onnan a te ágyúidat.
6: Kihez fuhászkodol te?
2: Hát Gábor Áronhoz. Isten nyugossza, mert érzem én, nagy bajok kerülgetnek. Oda az én békességem, hát legalább fegyverem is legyen hozzá.
6: Nem vagy te temetkezési vállalkozó, hogy örökké sopánkodj.
2: Épp, hogy ők nem sopánkodnak manapság. A koporsósoknak vígan megy, a játékkészítőknek meg keservesen. Amikor még Tordai uramnál inaskodtam Szegeden.
6: Komáromi uramnál Tordán? Vagy tán Tihanyinál?
2: Az később volt. Debreceni uramnál Szabadkán.
6: Szabadkai uramnál voltál később, Debrecenben.
2: Mindegy. Fő az, hogy Szabadkai uram azt mondta. A bábú csak annak játék, aki játszik vele. De nékünk munka. Fiam, munka. Sőt, még bajt is hozhat ránk.
8: Adj Isten!
6: Jó napot, hadnagy úr.
8: 700 hő, ura. Kennél lehet szolmabábút rendelni?
2: Attól függ.
8: Mitől?
2: Szóval, mire kéne? Milyen célra?
8: A katonáimnak a gyakorlótérre. Rajtuk próbálják ki a szuronyharcot, meg a karcsatát.
2: Tetszett látni künn azt a táblát? Nincs szalmám. A sajtóban is hirdetem.
8: Adunk mi. Kincstári szalmát.
2: Ó, ez egészen különleges szalmára van szükség. Igazán megtiszteltetés számomra, de sajnos...
8: Akkor megpróbálom másutt. Isten áldja!
6: Isten áldja!
2: Na, csak próbált. Én többet néktek nem csinálok semmit. Hallod? Azóta, hogy ez a kivégzés volt...
9: Minden éjjel megjelenik álmomban Kossuth apánk, s azt mondja: Ejnye, ejnye, Jeromos, ezt érdemlem én tőled, hogy az ellenség kezére adjál. Hát nékik dolgozol. Nem mond, hogy a pénznek nincs szaga, mert van annak bizony. Igen sokszor vérszaga van a pénznek, Jeromos. Hát ne csinálj te bábukat az ellenségnek. Nem sokára újra eljövök a seregemmel, megszabadítalak benneteket a gonosztól, és megint dolgozhatsz a gyermekek örömére. Az való néked, nem a politika. Ezt mondta, bizony.
6: Csaktán nincs lelki furdalásod.
9: Van bizony, azóta is egyfolytában. Arra gondoltam, nekünk ugye nincs egy szál gyerekünk sem. Csak ezek az árvák. De őket meg mire tanítom én? Arra, hogy bármilyen munkát végezzenek el, amit az ellenség kívánt. Nem csinálom én többé. Kinek gyűjtsük mi a vagyont, édesasszonykám? Kinek?
6: Hát, én nem kényszerítettelek téged semmibe. Én főztem, mostam ezekre a pulyákra. Anyjuk helyett anyjuk voltam. Hogy néha kiabálok? Hát ennyi gyerkőccel lehetne másképp. Az anyjuk talán nem kiabálna rájuk, s nem lekeverne egy-két taslit.
10: Már megbocsássanak. Az árvaszékről jövök. Adtak néhány címet, ahol árva gyerekek dolgoznak. Önök is be vannak jegyezve.
9: Már hogy ne lennénk, hiszen sok árvát gyámolítunk.
10: Ott azt mondták, az uram lakatos volt a Rácfürdőben, elesett 49 tavaszán, is a Szegnél. Dereje Vincénél vagyok.
6: Jaj, angyalom!
9: Én úgy gondolom, Augusta angyalom, te is biztosan úgy gondolod, hogy ennek a jó asszonynak találunk itt nálunk valami munkát.
6: Igen, adj Isten!
11: 700, Jeromos uram, a bábkészítő?
9: Én vagyok.
11: Olvastam az újságban a hirdetést. Látom, ki van írva, hogy szalmára volna szüksége. Nékem meg van szekerem és lovam. Szatmárból gyűjtem, munkám nincs, fuvarozhatok kell mednek.
6: Szatmárból jön? Hogy hívják, jó ember?
11: Penyige Józsefnek, tekintetes asszonyom. S van egy kisfiam, tulajdonképpen ő miatt jöttem Pest-Budára.
9: Maga Szabadkai, mindig zavarja az embert.
4: Dolgozott magánál két gyerek.
9: Nálam 6 gyerek dolgozik, illetve most már csak 4.
4: Arról a kettőről van szó, akik hát azokat a bizonyos szalmabábukat csinálták.
9: Eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket. Már bejelentettem az árvaszéknek is.
4: Ez az. Vajon hol lehetnek?
9: Bár tudnám. A legjobban őket szerettem. Pedig hát én mindegyikkel igazságos vagyok. Ha már a teremtő engem és feleségemet nem áldott meg gyermekkel, a másére ügyelek. A szüleiket is épp befogadtam.
4: Jeromos uram, ha nem mondja meg, én elvesztem.
9: Miért? Ilyen szigorú az árvaszék?
4: Ez esetben roppant szigorú. Maguk nem is tudják, kiket veszítettek el.
9: Eleget sopánkodtunk miattuk.
4: Jeromos úr, egy ifjú herceget, s egy herceg kisasszonyt.
9: Nézze, Fabatkai úr, maga ezt már harmadízben mondja. A maguk fajta hivatalnokok mindig fontoskodnak, de azért ennyire...
4: Én nem fontoskodom, kérem.
9: Nem csak ők tűntek el?
4: Hát?
9: Egy láda. S néhány bábú is.
4: Egy láda és a bábuk.
9: Mind csodálkozik?
4: Én? Semmin. Köszönöm.

Szalmabábuk lázadása első részét hallották. Páskándi Géza regényét rádióra alkalmazta Soltinszky Tibor. Szereplők: Lukács Sándor, Molnár Piroska, Festbaum Béla, Majsai Nyilas Tünde, Gáti Oszkár, Borbicki Ferenc, Balázs Péter, Vencel Vera, Dengyel Iván. A kísérőzenét Darvas Ferenc komponálta. Előadta a Tarló zenekar. Vezényelt Nagy Árpád. A felvételt Liszkai Károly, Vajda László és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Molnár András. A rendező munkatársa Kuna Mátyás volt. Dramaturg Marsa Léva. A rendező Hegedűs D. Géza.

0: regény rádió változatának felvétele 1999-ben készült, és utoljára 2008. december 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a hírek után hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, hogy létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte a teljesítő képessége határát. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember, olyan stratégiai és innovációs vezető, aki multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felső vezetői feladatokat is ellátott. Volt egyebek között az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója, valamint a Visit Hungary vezérigazgatója is. Tűz volt a Kattl kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. A miskolci színefesten láthatja először a hazai közönség Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét. Az életrajzi ihletésű alkotás két főszereplője Vilmányi Benett és Fűr Anikó. A Borsodi Mostrán idén is láthatók lesznek a Cannes-ban szerepelt filmek. A 22. Cinefest nemzetközi filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Jegyeket augusztus 2. felétől lehet vásárolni. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szalmabábuk lázadása. Játék a történelemmel. Második rész. Páskándi Géza regényét rádióra alkalmazta Soltinszky Tibor. Penyige Pál és dereje borbála egy ládában rejtezett, amikor az éjféli sötétségben valami titokzatos erő felemelte őket. Igyekeztek még a lélegzetüket is visszafojtani. Érezték, a láda úgy suhan, mintha sima, nyugodt egek hátán vinne az útja. Ám a szél úgy süvített a nyílásokon, hogy a foguk is összekoccant. Még az útra valóul vitt demizson víz is megfagyott. Szerencsére nem sokáig tartott a keserves utazás. A láda nagyot zöttyenve valami földbuckára huppant. Óvatosan megemelték a fedelét, s kipislantottak. Az aranyló fényben egy furcsa alak földig hajolt előttük.
3: Herceg úrfi, herceg kisasszony, Csutak tábornok a neve.
4: Már maga is kezdi, mit akar? És kicsoda maga?
3: Értetek, jöttem. Pattanjatok föl erre a két szalmacsikóra. Hosszú lesz az út.
4: Hová visz?
5: De Penyike, ez a tábornok szalmabáb. Majdnem olyan, mint amilyeneket mi csináltunk.
4: Látom, csak be van öltözve. Hová megyünk, tábornok úr?

0: Adj Isten, Jeromos uram!
1: Senki nem mozdul! Hopmeister, maga hallgassa ki a gyanúsítottat.
0: Igen.
1: Én addig körülnézek a házban.
2: Valami baj van, Hopmeister úr?
0: Ajaj, ez az új főnököm, Backflash.
2: Már nem Bachhausen úr?
0: Hát, ő már Bécsben koptatja a flasztert. Cserélgetik ezeket, nehogy túlságosan megszeressék a helyi lakosságot. Backhausen állítólag túl buzgó volt, s ez lett a veszte. Az ő elődjét meg azért váltották le, mert túlon túl engedékenynek tartották. Uh-huh. Jó Isten se ismeri ki az észjárásukat. Tudja meg, hogy én se állhatom az efféle örökös gyanúsítgatást. Elvégre nem olyan nagy ez a világ, hogy az ember lemondhatna a jó szomszédjairól. Uh-huh. De hát, ha muszáj. Szóval, nagy a baj.
2: Isten szerelmére. Hát mi történt?
0: Járt itt magánál egy Fabatkai Fidél nevezetű árvaszéki ellenőr?
2: Járt?
0: Hát ez az. Itt járt utoljára, és azután eltűnt. Mintha a föld nyelte volna el.
2: Te jó Isten! Csak tán nem képzeli,
0: hogy... Voltunk már minden bábú készítőnél, meg más mestereknél is, Jeromos uram. Fabatkai náluk is jár, de ide jött utoljára. Nem tud valamit róla?
2: Itt folyjon ki a két szemem. Látja ezt a görbe botot? Na, ilyen görbe legyek, ha tudom, mi lett vele.
0: Márpedig a főnököm azt gyanítja, hogy valaki eltette láb alól. Rájöhetett valami árva gyerekek körüli turpisságra, és elnémították.
2: De Hopmeister úr, egy hangyát se tudnék megölni. Mikor a nejem csirkét vág, én elmegyek valamelyik óbudai sörözőbe, és ott böjtölöm ki a dolgot. Minél messzebb legyek a háztól. Nemhogy ilyesmi...
0: Tudom én, hogy 700 Jeromos uram becsületes ember. Tehát a vizsgálat vizsgálat. Fogalma sincs, hogy hova tűnhetett. Mondjuk nem viselkedett furcsán?
2: Várjon csak... Elég zavarosan beszélt, az már igaz. Azt mondta, hogy valami hercegfiú és herceglány van itt valahol.
0: Épp ez az. A többi mesternél is ilyesmit emlegetett. Új főnökömnek már készen is van a terve.
1: Na, hol az a herceg?
2: De uram!
1: Csak semmi, de uram. Aljas összeesküvők. Hol a herceg? És hol van Fabatkai Fidél, árvaszéki ellenőr? Hova dugta a holttestét? A pincébe? Befalozta? Hol van? Hol?
2: De uram, én egy legyet se tudnék megölni.
1: Legyet én se. De magának kitekerem a nyakát, ha rögtön elő nem keríti ezt a Fabatkait. És főleg lássam a herceget. Hol az a magyar trónkövetelő? Hol? Hol? Beszéljen!
0: Rendes ember ez, főnök. Nem tenne ez ilyesmit.
1: Maga csak ne védje őket. Ide figyeljen, Herr 700 Jeromos. Fél esztendeje azt a rebeliót megúszta. Adjon hálát a sorsnak, hogy elődöm olyan gyönge kezű volt. Ám, ha a legrövidebb időn belül nem keríti kézre élve vagy holtan Fabatkait, valamint a herceget, én elevenen nyúzatom meg magát. Aztán pedig lógni fog, mint a bábúi. Ez az utolsó szava.
0: Isten áldja, jó ember!
2: Kossuth apánk, ha nem jössz felmentő seregeddel, föllógatják a te hűséges katonádat.

0: meg úrfi és herceg kisasszony, Szalmabáb országban vagyunk.
1: Na hát, mint az arany.
0: Mindenki azt hiszi, az arany országa vagyunk. A sárga színnek minden árnyalata megtalálható itt, a zöldestől a narancs színig, s a rozsdás barnáig, a rőtestől a méz színéig.
1: És minden szalmából van.
0: Sásból fonják a karkötőt, kákából a gyűrűt, szénából, szalmából, gyékényből, kukoricacsuhéból, szözből az embert, nádból s egyebekből a házakat.
2: Fűszátok nincs?
0: Van az is. Veszélyből kosarat, széket, bútort fonunk.
1: S ha egyszer tűzvész támad?
0: Itt mi sose gyújtunk tüzet.
2: Sőt, hús se esznek.
0: Hercegem, mi földet eszünk.
1: Mi csodát?
2: Fúj, épp mint a giliszták. Azok is földdel tömik a vendőjüket.
1: Én azt hittem, a szalmabábuk szalmaételt esznek.
0: Az kannibalizmus volna. Lehet, hogy az emberek esznek embert is. De a szalmabábuk sohasem fogyasztanak szalmát.
3: Édesanyám! Édesanyám!
1: Szólítotok minket anyátoknak és apátoknak.
3: Hiszen tisztültetek minket a tíz ujjatok által.
1: Hát, felismerlek, de...
2: Veletek utaztunk a ládában, nem de? Hogy már itt vagytok?
4: Végre igazi hazánkba jöhettünk. Itt nem kell félnünk az emberek kegyetlenkedéseitől.
3: És édesszüleink is velünk lehetnek. Úgy aggódtam, nincs valami bajuk?
0: Na, engedjetek utunkra! A főtéren vár a király és az udvar.
3: Találkozunk!
4: Mi találkozunk!
1: Hát, anya lettem.
2: Én meg apa?
1: Édesanyám, mi van veled?
2: Ne búsulj dereje!

0: Azt se feledjük el, hogy mindkettőnknek van egy-egy gyermeke, ugye? Akik félárvák, ugye? És akiket meg akarunk keresni együttesen, közös erővel.
1: Nyögje már ki! Azóta már a lakodalom is meg lehetett volna. És takaros menyecske ez, én mondom.
0: Szóval, én megkérem a derék tisztességes özvegyasszony kezét.
2: Ó, Istenem! Hát, megértem ezt is.
3: Na most, Augustám, ez igent vagy nemet jelent?
1: Még ennyit se tudsz. Na menjetek, férfiak, s gondolkozzatok rajta. Hozz fel bort a pincéből, Jaromos! Jóra való ember ez a Penyige József, már az első percben láttam. Jól jártok egymással. Mintha az Isten is így akarná, hogy két-kettőbe szakított család egyesüljön.
2: Hiszen kedvelem én is. Csak most már a gyermekeinket is sikerüljön megtalálni.

0: Isten hozott Pál herceg, Borbála herceg kisasszony.
1: A végén még tényleg elhiszem, hogy herceg vagyok. Csípjél meg!
2: Te is!
3: Psst! Őszi szalma, a király!
0: Barátaim, nagy ünnepnapja virrat ránk. Megérkezett a herceg és herceg kisasszonyunk. Nekik köszönhetjük a legtöbbet. Ők voltak, akik tiltakoztak, amikor szegény társainkat gonosz emberek akasztófára és lámpavasra vagy éppen tűzhalálra ítélték. Felemelték szavukat az emberi igazságtalanság ellen, amely szalmabáb testvéreinket sújtotta. Ők a mi hőseink, és hogy lássák, nem feledkezünk meg a háláról, megmutatjuk nékik csodás tájainkat, hogy örök, szép emlékkel a szívükben térhessenek vissza hazájukba.
1: Szóval féle jutalomutazásban van részünk. De akkor mi kellett elopniuk bennünket?
2: Lehet, hogy nem akartak minket ellopni, hanem azt a két bábút mentették, nehogy kivégezzék őket. De hát mi is a ládába bújtunk, hát hoztak minket is.
4: Senki ne mozduljon!
0: Mi történik itt,
5: a főpap?
0: Mit jelentsen ez?
6: Azt, sziszalma, hogy mától fogva nem te vagy a király, hanem én.
3: Árulás! Kihasználták, hogy ünnepelünk.
6: Csutaktábornokot lefegyverezni, a herceget és a herceg kisasszonyt vezessék a lakosztályaikba.
0: Tudom, mi a tervetek.
6: Tervünk a régi.
3: Ha ránk haragítjátok az embereket, jaj lesz nekünk.
6: Szép kis tábornok vagy, csutak. Bátor katona.
3: Attól még lehetek jó harcos, hogy nem akarok újabb ellenségek.
6: Elég! Mától kezdve nincs vita!
0: Hölgyeim és uraim, végre ütött az igazságtevés órája. Elsöpörtük utunkból a gyáva, nyáj lelkületű bábukat, akik nem átalják a magukat testvéreinknek nevezni. Ők itt jámbor békében éltek, amíg minket az emberi világban felakasztott. Mágiára ítéltek, vagy épp szuronyokkal, golyókkal pozdorjává törtek és szaggattak a katonai gyakorló tereken. Épp ideje volt, hogy érdemeink alapján mi kerüljünk uralomra. Az új címeket és a rangokat is ez szerint kell egymás között szétosztanunk. Engem jelképesen egy francia király helyett akartak felhúzni a legelső lámpavasra, így hát király leszek itthon is. Van ennél igazságosabb dolog? Ki örökli azokat a címeket és rangokat, amelyeket az emberi világban adományoztak néki? Hiszen ártatlanul szenvedtünk bűneinkért. Miben vétkeztünk, hogy éppen mi halljunk meg az emberiség gonosz tetteiért? Semmi közünk az emberekhez és az emberi bűnökhez. Hát jól figyázzanak, mert hadat üzenünk. Nincs közünk hozzátok, emberek, megüzenjük az emberiségnek. Minket soha többé ne ítéljenek el mások vétkeiért.
7: Ha nincs közünk hozzájuk, most miért fogadjátok el az emberek rangját? Miért mondod, hogy király helyett ítéltek el, tehát király leszel? A rangjaikat elfogadod, de kikéred magadnak, hogy az emberek bűneiért felelj!
0: Fogjátok el!
2: Pedig igazad volt!
7: Dolgizol! És fizet prédikálsz!
1: Jaromosunk is itt tanított, akié a dinnye, azé a héja is. Akié a dinnye piros bele, azé a magja is.
0: Világos, hogy ez az alak balgaságokat beszélt. Mindenki tudja, hogy engem a francia király helyett akartak kivégeztetni. Mi következik ebből? Az, hogy én felérek egy királlyal. Téged, igen, téged egy orosz tudós helyett akartak halálba küldeni. Tehát nagy tudós lettél.
7: Én óriási költ!
1: Gyere, gyorsan, tűnjünk el! Nekem ez nem tetszik!
7: Én
5: nagy diplomata!
6: Meg nagy filozófus vagyok!

0: Én ki tudja, hol és milyen sorban élnek. Hát szép csendben elmentünk a paphoz.
1: Csak épp a papnál voltunk.
2: Az más.
0: Majd a keresztelővel együtt megtartjuk a lakodalmat is. Addigra a gyerekeink is megkerülnek, s mesterülünk ügye is rendbe jön.
2: Keresztelő? Jól hallok.
3: Adja Isten!
4: Indulás, jelomas! Asszonyom, készítsen az urának csomagot. Visszük. Kezdődik az első tárgyalás.

0: Hol vagyunk? Ez a palota pincéje, vagy egy börtön?
1: Nem tudom. A pincében vagyunk. Nem jönnek még a katonák?
0: Nem hallom. Bújjon el, itt egy ajtó.
1: Jó.
2: Csendet kérek!
3: Csendet kérek! Minden alapos gyanunk megvan arra, hogy ez az ember galád módon meggyilkolt a favatkai Fidél árvaszéki ellenőrt, a tisztességes kis hivatalnokot, aki egész életét az árvák ügyének szentelte. Csendet kérek! Csend legyen! Még alaposabb a gyanunk arra nézvést, hogy 700 jeromos házában elbújtatott egy magyar trónkövetelőt. Más szóval, otthonában nevelte az eljövendő magyar királyt, akivel a mi nagy császárunkat szerette volna helyettesíteni. Ilyen galád tervei voltak 700 jeromosnak. Meg akarta dönteni Ferenc József császárunk hatalmát.
4: A jelmény bábúival!
3: Eltávolítani! Tanuk hol vannak?
5: Nem jelentek meg.
3: Akkor a tárgyalást elnapoljuk. 3 nap múlva főtárgyalás lesz. Akkor a vád és a védelem minden tanúja itt legyen.

0: Mi a baj?
1: Valaminek neki mentem. Lóg a mennyezetről. Olyan mézes kalács baba forma. Szalmából. Hú, de nehéz.
0: Az arcánál ki van vágva. De hiszen ez...
1: Ez Szabadkai Fidél. Gyere, bontsuk ki.
2: Nem akarják tudomásul venni, hogy szét a náthát kaptam. Zavar a szémaillat, a szalmaszag. Az is zavar, hogy zavar.
1: Hogy kerülsz ide, Fidél bácsi?
2: Hosszú sora van annak.
1: Meséld el.
2: Ti már 700 jelovostán dolgoztatok, amikor egy szép napon különös dolog történt. Úgy adódott, hogy néhány percig egyedül maradtam a műhelyben. Ekkor suttogó, zizegő hang ütötte meg a fülemet. Ő valóban a mi hercegünk volna. Ő, akire a múltkor azt mondtad. Körülnéztem, de senkit se láttam. De a kérdést megismételte az a titokzatos valaki. A sarokból az egyik szalmabábú szólt hozzám. Elképzelhetitek a megrökönyödésemet?
1: És ki volt az? Ismerjük?
2: A főpap volt. Jelenteni akarta a királynak, mit követnek el az emberek szegény szalmabábuk ellen. Végül hogy nem? Szívélyesen meghívott. Vegyek részt a másnapi kivégzésén. Helyet fog cserélni egy másik elítélt bábúval, mert érdemeket akar szerezni. Arra kért, hogy mentsen meg valami módon, hozzátette a hálája, nagy lesz, és örökké való.
0: Na és?
2: Másnap valóban kivégzés volt. Egy dunántúli szabadságharcos szerzetes helyet akasztottak egy bábút. Végre cserélt ruhát a főpap, vagyis ő akarta a szerzetest elképezni.
0: Hát nem a francia király helyett került kötélre, ahonnan aztán levágták?
2: Ugyan!
1: Pedig a téren azt mondta.
2: Szóval meghívott a kivégzésre, ahol meg kellett mentenem. Így is történt. Nagy nehezen eljutottunk 700 jelomos üzletig. Gyorsan bedobtam az ajtaján. Onnan már a saját

0: kecvergett a raktárba a bábuk közé. Néhány nap múlva arra jártam, mert kíváncsi voltam, nem álmodtam-e az egészet.
1: Meg akarom nézni a raktárt,
0: mondtam, mintha csak ellenőrzést tartanék. Egyszer csak meghallom a főpap hangját.
1: Holnap reggel légy a megyeri búzamező szélén az óbudai oldalon.
0: Másnap reggel ott voltam, az égből pedig leereszkedett a szalmaszárnyú madár.
2: Micsoda?
0: Egy óriás madár szalmából. Felültünk rá, és a főpappal együtt idejöttünk.
1: A király nagy pompával fogadott.
2: Ehetted a sok földet, mi?
0: Jónál jobb gyümölcsöket kaptam. A király elmondta, azt akarja, ne éljenek szanaszét a földön, hiszen van nekik saját ősi hazájuk. A főpapot ezért küldte el, nem csak Pécsbudára, hanem a világ minden tájára, hogy vegye kézbe ezt az ügyet, ám lehetőleg úgy, hogy az emberek ne jöjjenek rá, mert velük is békét akart. Segíts bennünket, mondta a király, s akkor a legnagyobb becsben lesz részed. Segítsd onnan megszöktetni bábúinkat, és főleg a herceget. Miféle herceget ámultam én, hiszen te mondtad, hogy 700 jeromosnál él egy herceg. Hogyan tudtam volna neki megmagyarázni, hogy én csupán egy jóhiszemű cselcődtem a mesterek ellen, talán el se hitte volna. Jó, majd ide juttatom őket, feleltem. Ti valóban hercegeknek számítottatok a szalmabábok szemében?
3: Nem értem. Miért?
0: Akár hiszitek, akár nem. Úgy tisztelnek titeket, mintha a szüleik lennétek. Ezért hercegi rangot kaptatok tőlük távol létetekben.
3: Csak úgy jelképesen.
2: Hercegek voltunk, s nem is tudtunk róla.
0: Nem csak ti. A világ minden táján azok az ügyeskező gyerekek, akik a legszebb bábokat készítették, mind hercegi címet kaptak.
2: És fogalmuk sincs róla?
0: Nincs. És hogy kerültél a pólyába?
2: Fidél bácsi, ő lett a király.
0: A főpap? Becsület szavadra?
2: Így görbőleg.
0: Ja, akkor jaj nekünk, mert közben rájöttem, azért hívott meg olyan szívélyesen a kivégzésre, hogy...
4: Hát, együtt vannak az istenek.

0: Kedvet kérek! Vádolom a magyar bábkészítőket, mert megtagadták a hazafias munkát a birodalomtól.
1: Én nem tagadtam meg!
0: Elhallgasson! Az ine fége kivégzésem. Épp maga volt az, aki meg akarta menteni, és meg is mentette az ominózus szalmabábukat. Így hát sokkal nagyobb bűnt követett el, mint ők, akik eleve nem vállalták a munkát. Hiszen a vádlott cselekedetét százan vagy ezren is láthatták, és ezzel felizgatta a jó szándékú császárhű sokaságot. Csönd legyen! Csöndet kérek! Kornyik Dávid bábkészítő, álljon elő!
2: Itt vagyok.
0: Miért nem vállalták el a munkát?
2: Én nem tagadom, bizony rossz lelkiismerettel készítettem volna el a nagy férfiakat jelképező bábukat. Hiszen a híres neveket nem sokkal azelőtt még én is éjjeneztem.
0: Lágy már a maga agya, öregapám.
2: Nem lágy az uram. És azt mondom, ez a jeromos így is derékember, mert amikor elvállalta, a mesterség a szakma iránti kötelességét teljesítette, s amikor a bábut levágta a kötéről, a hazája iránti lelki ösverete szólalt meg benne. Szakmánk tisztessége, becsülete megkívánja, hogy mindig tudjuk, kik és mire használják játékainkat.
0: Lázít! Dobják ki ezt a vénséget! A tárgyalást berekesszük! Holnap kirdetjük az ítéletet!
3: Védő uram! Mi lesz a sorsa az én áldott jó uramnak?
4: Mi lesz velünk?
5: Mit akarnak?
2: Nem áldatom magukat. Ha nem kerül elő Fabatkai Fidél, és persze a két gyerek, a leges legrosszabbra számíthatunk.
6: Hát, együtt vannak az istenek. Bolond, együtt vannak az istenek?
7: Együtt vannak az istenek.
6: Eddig hercegek voltatok, most istenné léptetek elő. Királyok nem lehettek, mert az én vagyok, s különben sem vagytok szalmabábuk, viszont az isteni pálya nyitva áll előttetek.
8: Kérem szépen, én most már tekintsem magam istennek.
6: Igen, te vagy a főisten. Az egy isten unalmas, kevés, szegényes. A túl sok isten viszont megjegyezhetetlen, akár egy számtal lecke. A legjobb lesz hát, ha hárman lesztek.
8: Felség, nálunk is három a jó isten. Atya, fiú és szent lélek. És ez így van jól. Mi bennük hiszünk, és soha eddig nem is csaladkoztunk.
6: Nálunk másféle három lesz. Árva ellenőr isten, árva leány istennő, és árva fiú isten. Nem csak a teremtőink, hanem a szülötteink is vagytok, mert istenné mi alkottuk titeket. A tartozásunkat ezennel visszafizettük.
7: Bolond, visszafizettük.
6: Készüljetek, vár az ünneplő népem, jól figyeljetek a bolondra!
9: Miért lógatjátok föl az isteneiteket?
10: Meddig kell így maradni?
6: Ez csak edzés az isteni életre. A nagy ünnepen, a koronázás után mutatunk be benneteket a népnek.
9: Én inkább gyerek akarok lenni!
6: Nem könnyű a halhatatlan istenek sorsa, hát még a halandóké.
8: Ronda köpenyek forgató, te szalmakalap! Valaha te is? Hogy gúnyoltad a főpapot most meg?
6: Pszt, figyeljetek!
8: Valaki beszélni akar veletek. Egy kedves kisasszony, Zizegi Sziszke, a menyasszonyom. Neki elmondhatjátok, mit tehet értetek. De én nem tudok semmiről.
7: Egyébként pedig nem Szalma Kalap, hanem Kalapszalma a nevem.
1: Ki akar velünk beszélni?
8: Pszt, Sziszke a menyasszonyom.
1: És ha becsapsz?
7: Nem csaplak be.
9: Nem hiszünk neked, csak a főpap szavait szajkózod.
8: Ha már a saját szavaimmal nem mondhatok neki ellent, becsületből az ő ostoba szavait mondom fel még egyszer. Egyébként is az ismétlés a tudás anyja, s főleg az önvédelemé.
1: Ezt nem értem.
8: Ismételgeted a ki meg a belégzést, és életben maradsz. A leveli béka bőre a környező zöld levelek színét ismétli, az ellenségei nem veszik észre, így megmarad. Én ismételgetem a főpap király szavait, tehát megmaradok.
4: Kerek egy esztendeje lesz holnap után, hogy itt vagyunk. És mennyi minden történt, Uramisten, mennyi minden.
5: Nem a.
4: Mi az, hogy nem a?
5: Borkapáláskor már másfél esztendeje.
4: Miféle borkapáláskor?
5: Hát szőlőkapáláskor.
4: Akkor miért mondod a bort?
5: Mert én azzal mérem, hogy iszom. És mert jól esnék kicsi. Pé, nagyon nyavajás a kedvem.
4: Nem sok van már hátra. Ma holnap világra jön ez a csöpség. Érzem. Egy-két nap is.
5: Miért itatod már megint az egereket, bogaram?
4: Két árva gyermekünk jut mindig az eszembe.
6: Istenek! Tisztességesen viselkedtetek. Nagy dicsőség vár reátok. Így van, Bolond?
7: Nagy dicsőség vár reátok. Így van, király.
6: Készítsétek fel őket, és indulhatunk. Legyen nektek könnyű az aszalódás.
1: Aszalódás?
8: Hát persze, Isten szárítás lesz. Kiszárítanak benneteket ebben a szalmapójában a tűző napon. Nem hozzátok, hanem kiszikka csontotokhoz, s aszalt ráncos bőrötökhöz fohászkodik majd a szalmabáb nép.
11: Átkozottak, átkozott főpap! Jaj, mi lesz az én sok kis árvámmal? Megaszolódunk, mint a szilva. Jaj, édes jó szüleim!
8: Van ennél nagyobb baj is. Zizegi Sziszke, a menyasszonyom eltűnt. A röplapjainkkal együtt. Az országhatáról látták őt utoljára reggel, ahogy szórta át a papírlapokat. Aztán, mintha a föld nyelte volna el, félek, a főpap emberei elfogták, és akkor jaj, nekem is. Már nem bírom ismételgetni a király ostoba szavait.

0: Szállítsd isteneinket!
1: Szállítsd isteneinket!
0: Képünkre formáld nedves testüket!
1: Képünkre formáld nedves testüket!
0: Távolítsd el rontó nedvüket!
1: Távolítsd el rontó nedvüket!
0: Süss! Magasság napja! Süss!
1: Süss! Magasság napja! Süss!
0: Szárítsd isteneinket!
1: Szárítsd isteneinket!
2: Tüsszentett az Isten! Tüsszentett az Isten!
3: Nem tetszett neki az új vallás, azért tüsszentett!
0: Veszteg maradjatok!
2: Feleség! Feleség! A határon!
0: Mi van a határon?
2: Egy egész hadsereg!
4: Egész hadsereg?
2: Igen, egy bikacsorda!
4: Bikacsorda?
2: Meg a teheneik! Meg egy gyunyáj!
0: Gyunyáj is! Mi nem félünk tőlük!
5: Igen! Nem félünk tőlük!
6: Azoknak, akik megölik és kiszárítják isteneiket!
0: Mi között hozzá, te vezérbika! Mi olyan isteneket akartunk, akik hasonlítanak is, meg nem is hozzánk. Mások, mint mi, nem emberek, de akikből a szald bábú is lehet. Hiszen ők fontak bennünket, hát akkor hasonlítsanak is rá.
6: Hogy imádhattuk élő istenek helyett, holmi aszalt isteneket? Engedjétek szabadon őket!
0: Azt már nem!
6: Fiaim! Fiaim! Nem érzitek, milyen jó széna, meg szalmaszag van? Ezek a te minisztereid!
0: Igen, igen, igen, ime az egész kabinet!
7: Hadd kezdjem illegelni a fenségeseket!
0: Én király vagyok, engem nem lehet lelegelni. Nem lehet lelegelni. Király vagyok.
7: Engem hadd vezérem.
0: A lábikra. Legalább ne gyú, egyed meg, hiszen is király vagyok. Inkább akkor egyed meg a vezér.
7: Én a herceg nője vagyok. Szó szerint ország legnemesebbjei.
8: A közlekedési miniszter vagyok!
9: Nem közlekedsz! Majd egy sötét alag
10: én a belügyeimmel foglalkozom. Avatkozz már!

0: A kormányt lelegeltük, a vezérkar, a főbűnösök meglakultak, de a népnek semmi bántódása nem lesz. Szabadítsátok ki derék régi királyotokat!
1: Azonnal, felség, csak azt mondjátok meg, nálatok van a mennyasszonyom, Zizegi Sziszke!
0: Rögvest itt lesz, ő hinton jön utána.
1: Én hát, akkor már is rohanok!

0: Ne haragudj, kalapszalma barátunk, de minket nógat az idő.
1: Nem is tudom, mióta vagyunk itten.
2: 5. napja a mi időnk szerint. Nálatok az embereknél van tavasz, nyár, ősz, tél. Nálunk ez mind egy-egy nap.
3: Szent ég! Több mint egy éve vagyunk távol. Augusta meg Jero most már elsirattak minket.
1: Hogy lehet az, hogy észre sem vettük az időt?
3: És akkor mi most 5 nappal vagy jó egy évvel lettünk öregebbek?
2: A világnak ezen a felén 5 nappal, amott 13 hónappal.
3: Nem maradunk tovább, induljunk!
2: Hát akkor menjünk a szalmaszárnyú madárfészkéhez, hogy röpítsen haza benneteket.
0: Mondd, kalapszalma, te honnét kerültél Szalmabábországba?
2: Magyar Homból jöttem én is. Oda hát gróf Széchenyi István volt a nevem.
0: A legnagyobb magyar.
3: Akkor Kossuth Lajos meg Mészáros Lázár is itt van.
2: Kórházban vannak, gyengélkednek még. Csúnyán elbántak velük. Sziszke a menyasszonyom ápolja őket. Így aztán tudták, mi történt veletek. Ők írták a röplapokat, amiket Sziszke átszórt a határon. No de menjetek, otthon nagy szükség van rátok. Isten veletek!

0: Áldassék az Úr neve. Egészséges leányka. Mindene megvan. Ó, Jeromos, drága uram, mikor szabadulsz?
1: Bezony.
0: Mikor láthatod ezt a gyönyörűséges új életet?
1: Nem bezony. Nyugodjék békében. A teremtő akarta, hogy...
0: Úr... Mit? Mit mond? Hogy nyugodjék békében? Uramisten!
1: Szentséges úristen, elájult. Van repülősó a háznál. Jaj, jaj, szerencsétlen asszony!
2: Nem minden szarka-farka-tarka, csak a tarka-barka-fajta szarka-farka-tarka. Nem minden kerge-zerge-cserge, csak a kerge-zerge-cserge.
3: Mit mulankodsz?
2: A nyelvemet edzem, mielőtt kilógatnám.
3: Mondj el egy gyors piatyánkot.
4: Kossuth Lajos él! Visszajött a seregével!
5: Mit élek, Kossuth Lajos? És hol van?
6: Ja, ez az ember csak azért ordít annyira, hogy szabad utat kapasson, mert kegyelmed elé akar jutni mielőbb.
5: Miért nem kiabált egyebet, hogy jön az árvíz, földrengés vagy a félé?
6: Nem biztos, hogy arra is ilyen gyorsan megmozdultak volna. Megkerült a két eltűnt gyerek, az a személy is, akinek meggyilkolásával 700 jeromos bábkészítőt vádoltuk.
5: Ki bizonyítja, hogy az itt felbukkant személyek azonosak az eltűntekkel?
7: Itt vannak az irataim.
5: Igen? Honnan kerültek elő?
7: Valami haramia félék raboltak el. Fogalmunk sincs kik és miért. Válságdíjat akartak két árváért és egy árvaszéki ellenőrért.
5: Na nyöghette volna az árvaház, ami kifizetik.
7: A város széli erdőbe vittek valahol Mária környékén. Ez az úr, Hopmeister, őrmester úr talált ránk. Egy barlangban feküdtünk megkötözve. Bizony, ha ez a derékrendőr nincs, a rablók megölnek. De ahogy ő fel eltűnt a zsiványok, már is fejvet fettem, menekültek. Azt látni kellett volna.
5: Oszoljanak, katonák, osszassák szét a tömeget.
3: Szegények, ennyi embert ide csődíteni hiába.
5: Hé, hozzák azt a két gyereket, meg a bábkészítőt. Felveszük a jegyzőkönyvet. Várjunk csak, a herceg. Hol a herceg?
7: Kegyelmes uram, az úgy volt, hogy én, mint árvaszéki ellenőr, kötelességemnek éreztem, ugye, hogy az árvákról való gondoskodás általános színvonalát emeljem, ugye, ezért elhírezteltem, ugye, hogy az árvák között rangrejtve néhány grófi és hercegi csemete is van. Így aztán, ugye, a mesteres mesternék mindenkivel sokkal jobban bántak, mert ugye nem tudhatták, hogy éppen melyikük a magas rangú árva.
5: Ugye, nagyon eredeti. Nagyon-nagyon eredeti. Ezek az árvák azoknak a gyermekei, akik a császár ellen, tehát ellenünk harcoltak. Ellenséges hadsereg katonáinak a hadi árvái. Ezért tőlünk maga, hát ha nem is ítéljük el, de kitüntetést nem kap. Hopmeister!
6: A gyerekeket mégse lehet büntetni az apák vétkeiért, ők ártatlanok.
5: Téved, őrmester! Ezek a gyermekek aligha fogják nekünk elfelejteni, hogy apáikat mi kényszerítettük térdre. Jobb tehát megelőzni, ami úgyis bekövetkeznék. De nem ezért szólítottam, hogy vélem erkölcsi vitát folytasson, hanem hogy 700 jeromos elítéltet vitesse a börtönbe, adják ki a csomagját, a ruháit, aztán erisszék szabadon!
0: Hát nem életfogytiglan volt. Tehát vége. Vége! A fellebbezést visszautasították. Nem mondtátok. Titkoltátok. Vége. Hány órakor történt?
1: Az imént. Amikor rosszul lett kelned. Fél ötkor, asszonyom. Amikor a kis Eszti világra jött.
0: Negyed órája halott. A legnagyobb magyar bábkészítő negyed órája halott. Az az ember, aki lelkét adta a gyermekeknek, se hazának. Meg kell keresnünk a gyermekeiteket. Újra felvirágoztatjuk a boltot. Társaim lesztek jóban, rosszban. Minden bajban és nyereségben nincs jogunk gyengének lenni. Bárhogyan sújtott is, mégis hálát kell adnom a Teremtőnek, hogy itt vagytok ti, és ez a kisgyerek. És majd itt lesznek a nagyok is. Erre esküszem. És akkor együtt, mi valamennyien, már ő nélküle, de az ő emlékére, mindig az ő emlékére, mindent. Nekem eddig csak ő volt a gyermekem. Az uram, de most ti valamennyien.
8: Minek kellett azt hazudni, hogy én magukat?
7: Azt akartam, hogy önt kitüntessék. Ha az osztrák rendőrök közül valaki megérdemli, hogy előléptessék, és kitüntetés kapjon, akkor az maga, Hoppmeister úr.
8: Jaj, annak, akit az ellenség javasol kitüntetésre.
7: Nem tréfe ez, őrmester uram. Ha csak egy perccel később szól itt az érdekünkben, akkor most 700 jeromos bábkészítő talpa alatt vígan fújdogál a szél.
8: A birodalom iránti kötelességemet teljesítettem. Meg akartam mutatni maguknak, hogy nem csak egyféle osztrák ember van, mint ahogy nem csak egyféle magyar. Ellenőr úr, most kapok észbe. Maga ezt a mesét a barlangról, meg a zsiványseregről csak kitalálta, igaz?
7: Igaz.
8: Én viszont tudom, hogy a dolog nem így történt, igaz?
7: Igaz.
8: Na, én viszont most már arra vagyok kíváncsi, a valóságban mi és hogy történt. Hová tűntek el, és honnan kerültek elő, amikor a főutcán egyszer csak megjelentek?
9: Kegyelmed ott volt, amikor szalmabábúinkat felhúzták és meglőtték. Látta, nem?
8: Hát látni láttam, hiszen ott voltam. Hol nem vagyok én ott?
9: Amíg én saját szememmel nem láttam, kinevettem volna, ha valaki elmeséli, hogy felnőtt férfiak ilyesmit képesek cselekedni. És vajon kegyelmed, ha nem tudná, hogy akadnak efféle dolgok, elhinni ezt bárkinek is?
8: Hát nem igen. Nem bizony.
10: Na látja!
7: Nézze, Hoppmeister úr! A túlságos kétkedés leszokta lohasztani a mesélő emberek kedvét, márpedig amit mi most mondani tudnánk szabadulásunkról, arról, hogy hol és merre jártunk, az önnek csak mese volna. Nem hinné el. Higgye el, hogy nem hinné.
8: Pedig én elhinném. Elén. Kevés dolog van a kerek világon, amit én már nem tudok elhinni.
9: El lehet azt hinni, hogy egy szalmabábúnak akarata van, méltósága, és nem akar az emberek helyett szenvedni.
8: Miért ne? A mese azért mese, hogy higgyük. Meg aztán az a sok ember ott a téren, ahol Kossuth Lajost és a társait, vagyis hát a bábukat kivégezték. Az a sok ember mélyen meg volt rendülve, mások meg felindultan kiabáltak. Éppen úgy, mintha valóban Kossuth Lajost himbálta volna a szél. Elhitték, mert el akarták hinni. El akarta hinni az ügyész, a bíró, a bámészkodó sokaság, hogy az a szalmabábú. Igenis, Kossuth Lajos. És nem úgy hitték el, mint a mesét, hanem mint valami olyat, amit saját szemükkel is látnak. Hát ezért mondom. Ezek után nékem már kevés dolog okozhat meglepetést. Szóval, ha még az ilyesmit is elhiszik, akkor a mesét miért ne hinnénk el?
10: No, de azt el tudja kegyelmet képzelni, hogy egy szalmabábú, amelyet mi fontunk, nem csak beszél, hanem egyenesen...
7: Hogy hol jártunk valójában? Csavarogtunk egy kicsit az árvák érdekében. Nem gondoltuk, hogy ilyen galiba támad, szóval megmondom az igazat. Bábjátékos társulatot akartunk toborozni árvákból az árvák javára.

0: No, történelemkeresők. Miközben ti bábjátékos társulatot verbúváltatok, meg eleven szalmabábukról ábrándoztatok, született egy igazi húsból, vérből való kisbaba. A húgotok. A kis Eszti. A gyertek! Gyertek, nézzétek meg!
1: Hitted volna, hogy testvérek leszünk?
2: Hát, aligha.
1: Én sem.
2: Azért mi nem vagyunk olyan testvérek. Szóval mi mostoha testvérek vagyunk.
1: Ne. Mondjunk inkább barátot. Jó barátot.
2: Olyanok maradunk, mint régen. Hiszen végül is...
1: Mi van végül is?
2: Végül is mi régebben ismerjük egymást, mint a szüleink, akik oly szorgosak voltak, hogy már kis testvérrel is megajándékoztak bennünket, miközben mi mindenfelé kerestük a történelmet.
1: Na, hát ezért kapsz egy cuppanóst.
2: Azért, ha a szüleink idősebbek lesznek, csak elmondjuk nékik az igazat, Sieromoséknak is.

0: A szalmabábuk lázadása második, befejező részét hallották. Páskándi Géza regényét rádióra alkalmazta Soltinszky Tibor. Szereplők: Lukács Sándor, Molnár Piroska, Festbaum Béla, Majsa Nyilas Tünde, Borbicki Ferenc, Balázs Péter, Vencel Vera, Dengyel Iván, Bozóki István, Szoboszlai Sándor, Kölgyesi György, Bajka Pál, Fonyó József, Kőméves Sándor, Kenderesi Tibor, Vallai Péter, Tahitót László, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatói. A kísérőzenét Darvas Ferenc komponálta. Előadta a Tarló Zenekar. Vezényelt Nagy Árpád. A felvételt Liszkai Károly, Vajda László és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Molnár András. A rendező munkatársa Kuna Mátyás volt. Dramaturg Marsa Léva. Rendezte Hegedűs D. Géza.
1: A regény rádióváltozatának felvétele 1999-ben készült, és utoljára 2008. december 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek megerősítette, hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az ügyészség lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember olyan stratégiai és innovációs vezető, aki multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felső vezetői feladatokat is ellátott. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Vas megye többi azbeszttel szennyezett településén is mielőbbi intézkedést sürgetett Kőszeg polgármestere. A Fidesz-KDNP-s politikus megnyugtatónak nevezte, hogy a szombathelyi Oladi platóról eltávolítják a szennyezett kőzúzalékot. Básti Béla szerint hosszú távú megoldásokra van szükség a többi érintett településen is. Emiatt levelet írt Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek. Kőszegen eddig 29 helyen mutattak ki azbesztes kőzetet. A város idegen forgalma azóta jelentősen visszaesett. Megnyílt a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Több mint 30 országból csaknem 100 diák vesz részt a kurzuson, amelynek központjában a magyar nyelv áll. A kezdőtől a felsőfokú szintig ezúttal is minden kategóriában tartanak oktatást a hallgatóknak. A szervezők közölték, az augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, a legidősebb 80 éves. Híreink végén az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Téblábnyomok a hóban.

0: Budapest nagyon-nagyon veszedelmes hely, nagyon sok szempontból, egyszerű járó kellő számára is, és író, gondolkodó ember számára egyaránt. Talán azért, mert a közélettel egyszerre eltúrult a város látványa is. Az utca képe, megszűntek a meghitt helyek, mintha az egésznek nem lenne gazdája. Az egész úgy néz ki, hogy bejön ide valaki valami pénzzel a zsebébe, akár elfér a zakó zsebébe az egész, és kezd azt csinálni, amit akar. Nagyon-nagyon rossz dolgokra emlékeztet ez engem. Nem jó. Kifejezetten egy elturbulásról van szó, ami számomra mérhetetlenül ellenszenves.
1: Szó volt arról, hogy élt benned egy Budapest kép, a gyerekkori emlékek alapján a kőszén füst, az az egész 44-45-ös világ, amely aztán valamilyen húzó szerepet játszott abban, hogy áttelepültél. Csalódás volt neked Budapest? Ez egy egészen más város? Áttelepülésed pillanatában is csalódás
0: nem.
1: volt?
0: Nem, akkor még nem. Érdekes, hogy a nullt rendszernek volt egy óriási konzerváló ereje. Valahogy az embereket figyelmeztette az értékeire, és mintegy arra késztette, hogy gondoskodjanak az értékek megőrzéséről. A polgárság kihalásával, kipusztulásával, a régi nemzedék távozásával esik ez egybe, azt hiszem. De amióta én itt élek, számos olyan hely a városnak, ahol szívesen kószáltam, csatangoltam, most hallatlanul hát elidegenedett. Annak idején a Kossuth Lajos utcán 15 éve szívesen végigmentem. Ma évekig, ha lehet, és nincs arra fele dolgom, a lábamat oda be nem teszem, hallatlanul megváltozott. A körút, hát megszűnt egy csomó olyan hely, ami egy utcát vagy egy teret így jelentett. Mindenütt vendéglők, presszók helyett megjelentek a bankok. Valami iszonyatos tünet ez, a hivalkodás, az ízléstelenség, a csillogás. Egy ilyen félig meddig kopott, de úgy amúgy nekit vendéglő helyett. Ezzel örökre távozott valami. A helynek éppen a jellege.
1: Ma már nem szeretsz Budapesten csatongolni?
0: Nem.
1: Milyen?
0: Van egy néhány hely, de egyre kevesebb.
1: Azért egy várost, az, hogy hogy érzed magad benne, nagyon nagyban az is befolyásol. A létet befolyásolja az, hogy vannak-e itt barátaid. Amikor otthon éltél 82 előtt, hozzájutottál kortárs magyar irodalomhoz?
0: Hozzájutottam.
1: Volt, aki fontos volt számodra akkor a kortárs írók közül?
0: Kevesen. A 70-es évek elején Pereményi Géza ismeretlenül elküldte nekem egy Csortán nevű fiatal talember révén, és ez volt a Pereményi Géza svéd király című kötete, kitűnő könyv volt, amit sajnos felelőtlenül kölcsön adtam egy Szőcs István nevű újságírónak, akiről akkor még, hát én nem tudtam, hogy soha életében könyvet senkinek hiszen nem adott. A barátság viszont Pereményi Gézával tart azóta is.
1: Van-e az itteni magyar írók közül olyan, akikvel igazán jó barátságba kerültél, vagy valamilyen jó szakmai kapcsolatba?
0: Szakmai kapcsolatba elsősorban a Nagvető révén kerültem. Egyrészt a kollégákkal, akik közül többen publikáltak, barátság szinten tulajdonképpen egyedül Pereményi Géza maradt, és természetesen vannak olyanok, akiket közeli barátomnak tekintek, hát amellett, hogy évente egyszer találkozunk, hát ilyen is van, Krasznahorkai László. De Hát azt hiszem, ezt említettem. Én már abban a koromban kerültem ide, amikor az ember már nemigen sző újabb barátságokat. Hát, hogy úgy mondjam, az érzelmi kialakulásom akkor már megtörtént. Túl voltam már azon a korszakon, amikor az embernek a barátok nagyon sokat jelentenek, és az ideje javarészét beszélgetésekkel, poharazgatásokkal tölti. Nekem akkor meg inkább a családom kezdett sokkal fontosabbá válni. Akkor született a kisfiam, és egy más életmód alakulgatott ő ki, úgy szólván ő hát magától is természetesen.
1: Kolozsváron voltál, akkor hogy nézett ki egy napod? Mint életforma ez hogy nézett ki?
0: Amikor éppen írtam, mert azért óriási nagy szüneteket tartottam, nagy-nagy...
1: Éves szüneteket?
0: Kihagyásokkal dolgoztam. Éves is volt. Igen, ilyenkor valahogy elszabadultam, kiszakadtam. Kiléptem az úgynevezett hát alkotói korszakomból egyszerűen a magánéletbe, és nem nagyon foglalkoztam azzal, amivel kellett volna, de éves... illetve aránylag kevés volt. Az, hogy nem publikáltam, illetve kötetem, az 3, 4 vagy 5 évenként jelent meg, az általánosnak mondható. Én azért úgy dolgozgattam, de sose erről tettem, mindig hagytam, hogy magától beinduljon.
1: Hogyan lett ez, hogy az utunkhoz kötöttél a legjobban?
0: Először is az utunknál publikáltam először.
1: Hányban?
0: 65 őszén. És attól fogva kisebb-nagyobb önmegszakítással folyamatosan, úgy szólván, hát amíg ott éltem, mindent az utunk közölt. Egyrészt, mert ez a szerkesztőség vette fel a terjedelménél és a heti megjelenésénél fogva az írásaimat. Tehát ez elbírta időnként az akár hétről hétre való publikálást is.
1: Mi volt a sorozatod címe? Volt egy rovatod?
0: Az első az a Táj vonzásában, a másik sorozat pedig a Város megközelítése. Ezt éveken át csináltam, vagy 4-5 éven át, majdnem heti rendszerességgel.
1: Hogyan kerültél kapcsolatba 65-ben? Te magad vitted be az első írás,
0: igen,
1: vagy valamilyen fölkérés?
0: Nem, én bevittem, akkor még a Szentegyház utcában volt az utunk szerkesztőség az első emeleten. Bevittem, és odaadtam a titkárnőnek, és azt mondtam, hogy egy novellát hoztam, porítékban volt, azt mondta, hogy tegyem le ide az asztalra, hát illetettem és távoztam. Néhány héttel később kaptam Szabó Gyulától egy levelet, amiben arra kért, hogy személyesen is tegyem tiszteletemet a szerkesztőségbe, mert szeretnének megismerni. Hát és így is történt, utána elmentem, és megismerkedtem.
1: Összebarátkoztál Gyulával?
0: Össze.
1: És mai napig jóban vagytok?
0: Mai napig, igen.
1: Nem bánnám, ha róla egy picit beszélnél. Ismerik is őt, meg nem is itt. Hogy hát ki igen, ő, hogy, és hogy milyen hogy, ember, hogy itt, különleges ember Gyula
0: Szabó. Kit ismernek, és kit nem, az nem mindig attól függ, hogy az ember életművel rendelkezik. Gyula az egyik nagy-nagy vesztese itt valaminek, amit meg se lehet igazán fogalmazni. Ennek a puta elkülönítésnek, annak, hogy az erdélyi irodalmat, vagy ha úgy tetszik, hát a Romániában keletkezett magyar irodalmat egyszerűen elválasztották, és még választják mind a mai napig az egész magyar irodalom testéről. Nem tudom, hogy mi járt azoknak a fejében, amikor ezt kitalálták.
1: Kiknek?
0: Nem tudom, hogy ez hol történt. Valahol nyilván ez a szándék nem egészen rossz indulatúan működött. olyan helyeken, ahol felelősséget éreztek a magyar irodalom sorsáért, és így az elszakadt területek irodalmáért is. És sosem az egészét tekintették, nem úgy, mint az egész irodalomnak a szerves részét. Volt az egészben valami leereszkedés kifelé a határokon túlra, és a figyelés is korlátozott volt. Ezt a zsurnalizmus azonnal átvett, és elkezdett két-három neven lovagolni, és ezzel el is ásott ugyanakkor értékeket. Egy merőben hamis értékrend kezdett itt működni. Ennek az egyik áldozata Szabó Gyula is.
1: Azok a magyar irodalom történészek, akik Kántor Lajossal, meg Láng Gusztávval együtt dolgoztak, vagy valami közük volt egymáshoz, akik Erdéllyel foglalkoztak, és végül is azt az irodalomképet, amiről beszélsz, megteremtették, az Czinő Mihály volt, Pomugács Béla, Szakolcsai Lajos. Teljesen más szerepe, és mondhatnám, ezek előtt úttörő szerepe volt Ilia Mihálynak. Ilia Mihály, aki ma a Szegedi Egyetem tanára, a Tiszatáj főszerkesztője volt, és tulajdonképpen az akkori hivatalos magyar pártpolitikával némiképpen szembe helyezkedve, amely nem akart tudomást venni az elszakadt részek magyar irodalmáról, nem akart erről tudni, nem akart politikai viszályt, ugye, a testvérállamokkal, Ilia kezdett erdélyi magyar írókat közölni, és ő volt az a közvetítő, aki például a Felvidék és Erdély, Bácska és Erdély között igyekezett könyveket, folyóiratokat közvetíteni. Ő nem azzal a kizárólagossággal, mint ez a, ezt a mondani, ő megelőzi őket, mert őt aztán közben le is váltották a Tiszatáj főszerkesztőségéből, tehát az ő szerepe egy kifejezett pozitív, közelítő, pontosan azon munkálkodott, hogy létrejöjjön az értékek, a könyvek, folyóiratok nem hivatalos cseréje és áramlása a részek között. A másik három irodalomtörténész az otthoniakkal és otthon többekkel karöltve, csak kettőt említettünk, valóban kidolgoztak egy erdélyi irodalomképet, amely azt gondolom, hogy a mai napig érezteti a hatását, és azt hiszem, erről beszéltél.
0: Ami az Illiát illeti, azzal teljes mértékben egyetértek. Hát annál is inkább, mert nyilvánvaló most számunkra, hogy nem az ő szemlélete érvényesült. Sajnos. Olvastam az Illiés naplóit, és nem az Ilia Mihály értékrendje, az visszasüt onnan. Valami fantasztikus. Na már most vagy onnan indult ki az egész Illiés szalonjából, vagy pedig odaérkezett be, ott hagyatott jóvá, ott kanonizálódtak a határon túli értékek.
1: Milyen módon és kikkel?
0: Hát el kell olvasni a naplót, hogy kik jártak oda, és akkor észreveszed, hogy találnak ezek a nevek. Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, és mivel tulajdonképpen hát én is érintett vagyok, annak ellenére, hogy ügyet sem vetettem én erre a dologra, hát azaz igyekeztem magam túl tenni. De bizony azt hiszem, hogy így van ez. Mind a mai napig egy nemzedék például engem azért nem is

0: került itt az értékek kavalkádjába, és mind a mai napig forog a nevük körbe-körbe, leállíthatatlanul. Ugyanakkor megint csak, hát egy nevet mondok, Király Lászlóról ma se tud sokat a társadalom holott a korszak egyik legjelentősebb költője. Hogyha említem a nevét szakmai körökbe, vagy megvonják vállukat, vagy itt teljes értetlenséggel bámulnak rám. Nyilván a nevét hallották, de nem olvasták. Ennek csak az lehet az oka, hogy valaki mindig keresztbe tett, és valaki a határon nem engedte át a nevét. Hát ez így volt.
1: Úgy gondolom, hogy egy bizonyos írásmódot, a sütőjét, sőt néhány emberét, pont azt, amit aztán, hogy így mondjam, exportáltak, és Magyarországra ezt tartották bevetnek, és egy másfajta beszédet az, amihez te is tartoztál, Székely János is, Panek, és tehát egy, így mondjam, egy városi irodalmat nem, ezt nem tartották Erdélyre, és az erdélyi magyar irodalomra nézve jellemzőnek, vagy fontosnak. Ez egy nagyon furcsa fölállás volt.
0: Egy része az irodalmunknak tulajdonképpen ismeretlen maradt. És na már most Szabó Gyula, mert előle indultunk ki, azért különösebben urbánus léleknek nem tekinthető. Mégis szerintem ugyanez a kör volt az, ami az élet műve természetes kiterjedésének átat akart vetni. Ezt kell mondjam, mert más nem történhetett.
1: Te amikor otthon voltál, érezted ezeket az elutasító korlátozó dolgokat? Milyen módon?
0: Persze, hogy éreztem. Hát egy író érzi az ilyesmit. Érzi az ellenszenvet, mert itt kifejezetten erről van szó. És az, hogy a másságát nem tolerálják bizonyos sajátosságra való hivatkozással. Hát elképesztő butaság és ártékony dolog volt ez. Persze, hogy éreztem. Személyesen is éreztem. És tulajdonképpen publikálási lehetőség az utunkon kívül számomra alig volt.
1: Éreztél elutasítást, a félelmet magadtól, mert börtönviselt voltál, és volt, aki reszketett emiatt.
0: Igen,
1: kapcsolatba kerülni.
0: Jó, de ez egy
1: más jellegű.
0: Ez egy kétértelmű dolog volt. Volt, aki egyenesen azért nem akart velem szóba állni, mert őt a politikai meggyőződése világomtól, hát a habitusomtól távol tartotta.
1: Például?
0: Hát a Létai féle kommunista főszerkesztő központi bizottsági tag. Nem sok beszélgetni valunk volt, a köszönésemet egy alig észrevehető piccentéssel viszonozta, ennyire futott a részéről. A másik meg, hát az volt, aki egyszerűen tartott attól, hogy most azért ne lássák őt ezzel a kétes figurával együtt, és a harmadik, aki szintén központi bizottsági tag volt, de a lelke mélyén, és otthon a fürdőszobába, ő becsületes magyar embernek tartotta magát. Ez azt hiszem még utált is, mert én vittem el a balhét helyette. Mert én ültem le azt, aminek a babéraira tulajdonképpen ő számított, mint nemzeti hős esetleg. Csak hogy éppen, hogy a központi bizottságba vezérelte az útja. Kifejezetten ezt éreztem, hogy irigylik azt a vacak két évet, amit a börtönbe töltöttem. Páskándéval erről egyszer beszélgettünk, azt mondta, hogy biztos, hogy ezért még csak inkább utálnak ezek. Páskándé járt egyébként sokkal jobban. Hogyha ő akkor nem jön át, hát őt is elássák.
1: Soha senki nem próbált meg neked segíteni, hogy valamilyen lapnál kapjál állást otthon? Nem is kérted? Utunkhoz nem akartál volna kerülni?
0: De igen, de mindenütt. A Brassói Lapok el akart venni a Sepsiszentgyörgyi, tudomásom szerint

0: még az utunk is, bár Létai ezt nem különösebb lelkesedéssel tette, de a megyei párt bizottság pillanatokon belül ellen véleményezte. Emlékszem, Sepsi Szentgyörgyön ez egy telefonba került, amikor meghallották, hogy hát akár oda is elmennék. A főszerkesztő azonnal telefonált, és azt hiszem egy fél óra múlva azt mondta, hogy sajnos ez a dolog, ez nem fog menni.
1: A munkáidnak az otthoni fogadtatása milyennek tűnik neked? Milyen volt az az értékelés, ami ott körülvette azt, amit írsz? Hogy érzed?
0: Elég vegyes fogadtatásról beszélhetek. Egyrészt hát a kritikát azt tudjuk. Annak idején az volt a szokás, hogy egy műről, egy könyvről, egy újság egy alkalommal emlékezett meg. Ez alól kivétel alig ha volt. Esetleg olyan szerű átfedések, hogy mondjuk megjelent a recenziók rovatába, ami az utómnál egy másfél flekket jelentett, és utána készült róla egy tanulmány. Így előfordulhatott, egyébként ez nem volt szokás, ez vitatható, mert előkívánkozhatott több kritikusból is. Adott esetben az értékelés spektrumát igencsak tágító vélemény, és akkor ennek a pigott szerkesztési szemlélet ellentált azzal, hogy itt már hát a reagálás a részünkről megtörtént, és tulajdonképpen ez
1: volt
0: kár,
1: ilyen mert... eset?
0: Nem, én nem tudok róla, mert otthon aztán tényleg olyan nagy lehetőség nem volt. Egy könyvről írhattak az utunkban, az igaz szóban, a korunkban, és ezzel nagyjából...
1: A hétben később?
0: A hétben, igen, de a végére is értünk. Tulajdonképpen a napi lapokban ilyen nyúlfartnyik is tényleg, hát a recenzió szintjén maradó megemlékezések történhettek, de a három kifejezetten irodalmi profilú lappal bezárult a kör. Hogy az olvasók részéről milyen volt a fogadtatás, ezt nekem nem állt módomba igazán fölmérni. Olvasói levelet én nem sokat kaptam. És ezek hegyesek voltak. Voltak egy néhány, akik belekötöttek állítólagos kozmopolita jelenségekbe, úgymond. Például, hogy az egyik alakon miért Everest and Jennings gyártmányú tolószéket használ, és mi nem hargitai bükkfa fából faragott mankót. Ez így jó szó szerint. Na már most ez vagy egy nagyon puta ember volt, vagy pedig az úgynevezett népi vonalnak elkötelezett bérenc. Ez tényleg ez egy olyan eszméletlen ostobaság, hogy itt a két véglet közt nem bírok elhelyezni senkit. Nem látható hát az illető, aki írja ezt a levelet.
1: Tudok olyan irodalmárt, aki álnéven ilyet ír neked, csak hogy bosszantson. Van elképzelésem arról, hogy
0: hát
1: ki
0: lehet,
1: az az egy-két ember, aki
0: jót rögtem rajta, egy bosszankodásról szó nem volt. Hasonlóképpen Kis János volt egy ilyen?
1: Van.
0: Egyszerűen unalmasnak és szürkének minősített. Valami ilyesmit írt, hogy szürkeség lengi be az írásait. Na, jó, hát persze én ezekkel nem vitatkozhatok. Azon kívül egy nagyon szűk körnek éreztem mindig a tiszteletét, de nekem az olvasóval kapcsolatom 1, 2, 3, 4 hát levelen kívül nem volt. Felolvasásokra ugyanis nem jártam, nem is emlékszem, szokás volt vidéket járni.
1: Szokás hát volt, úgynevezett igen. Íróolvasó találkozókra
0: igen.
1: hívták.
0: Na, engem nem is hívtak soha, Ennek örülök is, mert magyarul felolvasni nem szeretek, a saját írásomat aztán éppen nem. Németül igen, mert egy kicsit elidegenedik az egész, olyan, mintha nem a saját írásomat olvasnám fel, így kevésbé kínos. Az, amikor egy szerző alakítja ki a szöveg elhangzását, úgymond közönség előtt, az adott esetben szörnyű, kínos tud lenni, még rá akarna lapátolni, értelmezi, hát ahelyett, hogy hagyna, hát egyszer leírta, akkor most mindenkinek az a dolga, hogy olvassa el, és értse úgy, ahogy akarja. Na, úgyhogy ilyesmiben nekem nem volt részem, már pedig kétségtelen, hogy egy-egy ilyen alkalommal az ember csak fölmérheti a közönség reagálásait, ami adott esetben még hasznos is lehet. Én inkább otthon, Erdélybe tartózkodás félét éreztem irányomban.
1: A kritika részéről? Mert nem, csupa nem, jó kritikát nem, olvastam
0: nem,
1: rólad.
0: Nem.
1: És az írók részéről
0: nem,
1: sem.
0: Az olvasói réteg, amit én nem láttam, és amivel tulajdonképpen soha semmiféle kapcsolatom nem volt. Valahogy úgy éreztem, hogy ők meg azt érzik, hogy nincs hova tegyenek. Biztos, hogy több írásom ellenérzést válthatott ki. Tudom én, hogy miért nem. Nem ismertem én azt a réteget, amelyik az utunkat annak idején rendszeresen olvassa. Nem ismertem, mert nem volt vele kapcsolatom. Ez az átlag értelmiségi volt, aki megrendelt és hétről hétre várta, hogy hétvégén meghozza az utunkot a posta. Ő vagy aki minden pénteken elpanlagott az újságárushoz és megvette a lapot. De ez számomra elég arctalan középértelmiség volt, amihez én soha nem kötöttem. Felületesen hát ismertem őket, és nem állt egyszerűen nódomba felmérni. Kicsit azt hiszem, hogy tartottak tőlem, és fenntartásokkal fogadtak. A kritika részéről egész más volt, ott szakmai volt a hozzáállás.
1: És az itteni, mostani helyzetedet milyennek érzed?
0: Én itt is ugyanezt érzem tulajdonképpen. Én úgy érzem, hogy...
1: A Sinistra hihetetlen sikere után, igen, és a novella pályázat megnyerése után.
0: Igen.
1: Úgy érzed?
0: Én úgy érzem, hogy a Sinistra is réteg irodalom, és távol áll attól, amit a szélesebb magyar olvasó közönség eszmeileg magáénak van. Bizonyos fokú távolság, tartás és értetlenség érzékelhető, és közöny a jó esetben közöny, de találkoztam már fejcsóválásokkal is.
1: És milyen kifogással találkoztál?
0: Ezek nem fogalmazódnak meg, ezek esetleg egy-egy fejcsóválás. Az enyhe rosszallás szintjén maradnak. Természetesen ez olyanok részéről történik mindig, akik nem értik ezt az irodalmat, amit tulajdonképpen nem számon kérhető. És azt hiszem, az ilyeneket a pozitív kritikák tömkelegesen győzi meg. Konkrétan én csak azt mondanám, hogy bizonyos körbe, ahol családi kötelékeim révén megfordulok, és így tapasztalatokra tehettem szert, ott, ha már éppen szó kerül a sikereimről, de az írói munkásságomról se, de egyáltalán arról, hogy író vagyok. Hogyha nagyon kedveskedni akarnak és figyelemre méltatnak, akkor a kevésbé sikerült, jelentéktelen kis írásaimat emlegetik fel, hogy az jaj, emlékszik, ugye azt is én írtam, hogy az milyen jó volt. Úgyhogy ebből kiderül, hogy itt az elvárt vagy elképzelt olvasó réteg és az alkotás közt azért alig-alig áthidalt szakadék. Tehát most hát egy adat, a Sinistra második kiadással együtt hát 6000 példányba jelent meg. Hát azért ez nem közönség sikere. 6000 példány, amiből van még 200. Véletlenül megtudtam, hogy 200 van még. Tehát tekintsük úgy, hogy hát a 6000 elfogyott. Ez egy ekkora olvasó közönség esetében, és egy olyan országban, ahol még ennyien olvasnak, mert azért aránylag itt még tényleg olvasnak. A könyvnek megvan a becsülete, az olvasásnak a kultusza már nem, de azért a funkciója a hétköznapokban mi igen. Ott ez a szám tulajdonképpen kevés, számomra nem. Számomra ez, hát ez az a réteg, aminél én nem is hittem többet, de ez nem a könyv siker, ez távol áll attól. Az a fajta próza, amit én írok, sokkal többet, mint hát 6000 ember 10 millióból alig érinthet meg. Úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon reális szám, amit úgy körvonalazódik. Persze, benne van a terjesztés csődje is, ugyanis ezt a 6000 példányt majdnem. Ebből mondjuk 5000-et az Andrássy úti írók voltja adott el. Városokat tudok, ahol nem is rendelt egyetlen egy könyvesbolt se a könyvemből. Úgyhogy ilyen szempontból benne van a terjesztés abszurd állapota is. Annak ellenére úgy érzem, hogy keltett olyan hullámverést a regény, hogy aki igazán akarta, az megszerezhette. Sőt, esetleg olyanok is megvették, akik utána megbánták.
1: Ugyan érzed te magad ebben az irodalomban, hogy mennyire érzed megbecsültnek, elismertnek magad? Vagy most is kívülállónak érzed magad?
0: Bizonyos tekintetben igen, mint ahogy otthon is, mint említettem, tulajdonképpen kilógtam a sorból. Hát az érződik, hogy ez nem egy magyar prózaírói hagyománynak a folytatása, amit én itt próbáltam kitalálni. Konkrétan nagy magyar elbeszélők nevéhez ez nem kapcsolódik. Te ugyanezt mondhatunk, hogy külhóniakhoz sem közvetlenül. Tehát ez a fajta idegenség itt bizonyára az irodalom történészek értékelésén belül is érződik, akár kimondatlanul is. Én elbírom képzelni, hogy akadnak olyanok, akiknek ez kifejezetten nem tetszik. Vannak, akik átsiklanak fölötte. Hát és igazuk is, hát lehet egy biztos.
1: Kollégák hogy fogadják? A szakma hogy fogadja? Hogyan értékeli?
0: A kollégák részéről együttetű rokon szenved, hát és elismerést érzek. Mondom, ezt az egész szakmára nem mondhatom. Egyrészt nem is ismerem a szakmát. Tehát egy csomó olyan lehetséges reagálás, ami a munkásságom kapcsán felmerül, és esetleg elmarasztaló, hát el se ér hozzám.
1: Arról beszéltél, hogy van ellenérzés, vagy van meg nem értés. És fölmerül egy nehéz kérdés. Úgy érzem, hogy mi, akik Erdélyből jövünk, tudunk románul, azok az erdélyi írók vagy olvasók, legalább egy réteggel többet értünk és fogunk föl az írásaidból, mint azok, akik ezt nem ismerik, hogy itt van egy olyan jelentés réteg, amely nélkül nem azt mondom, hogy élvezhetetlen vele, tehát ez pont úgy, mert sugallni tudja.
0: Többlet.
1: Hanem az mi számunkra adódik még egy nagyon sűrű, nagyon fontos réteg is. Megengedhető-e, hogy egy regénynek egy igen sűrű, nagyon fontos jelentés rétege teljesen elzárva maradjon a magyarországi olvasótól?
0: Én amiközben ezt írtam, és amiközben javítgattam, csiszolgattam, én ezt tudtam. És azt is, hogy úgysem ez a lényeg, és ugyanakkor arról is megvoltam győződve, hogy ezek a helyi partikularitások, hát amiket esetleg csak egy erdélyi érthet meg igazán, ezek mégiscsak a maguk sejtelmességével hordozzák majdnem ugyanazt a töbletet kifelé is, ami a jelenlétüket abszolút indokoltá teszi. Most benne egy csomó olyan hangulati ellen van a regénybe, ilyenszerű dolog, de hogy csak egy nagyon durva példát mondjak, az a bizonyos Porkán ezredes, az a név hangzása miatt ilyen, az egész másodlagos és harmadrangú, hogy a Porkán az románul uborkás üveget, vagy pepültes üveget jelent, és mindig számunkra egy komikus szó volt, úgy annyira, hogy egymás közt használtuk. Nálunk a nyelv soha nem románosodott, nem teltek meg csak a komikus szavakkal. A másik a punga volt, a nylon szatyor, amit hát használtunk, mert a hangzásának volt egy olyan pálya, sármja, ami miatt nyilván az irónia jelmezébe ez bevonult a szótárunkban, anélkül, hogy egy komoly beszélgetésbe, hát egy-egy ilyen szónak hát helye lett volna, onnan irgalmatlanul kiiktattuk, föl sem merült. Ezért ez, hogy az ezredest így hívják, az teljesen sokadrangú dolog maradt. Ez a mi kis intimitásunk, én elsősorban a hangzásáért vettem, a hangzása egyrészt névszerű is, emiatt ott maradt. Na már most a hangulati sajátosságuk azok szerintem mind hordoznak valamit, ami miatt teljesen indokolt, hogy ezek benne maradnak. Ugyanígy azt hiszem, egy provanszi helyszínű regényben is olyan partikularitások vannak, amit egy bretányi felé gazdagítják a tájhangulatát. Úgy érzem, hogy ezek még a fordítások során sem sikadnak. Egész az érthetetlenségig képesek funkcionálisan részt venni az írói előadásban. Lepusztulást idézi meg. Emlékszem egy ilyenre, amikor azt mondja egy gyermek arra kérdésre, hogy ők az iskolában mit tanulnak, hát mostanság, s akkor általánosságból mond valami paromságokat a gyerek, és akkor, de hát mégis azt mondja például rólunk románokról, mit tanulsz az iskolában, s akkor azt mondja a gyermek, szinte hallja az ember, látja, hogy ilyenkor hát haptákba vágja magát a gyerek, és elszavalja, hogy mi románok az első pillanatoktól fogva létezünk, azt mondja, a föld létesítésének a pillanatától. Na most egy gyermek nyelvébe a földgolyó létesítések pillanatában. Szóval fantasztikus, ezt románul írták meg. Nyilván ez is nagy arra állítólag lefordíthatatlan. Többen foglalkoztunk ennek a gondolatával, hogy át lehet ezt ültetni. Biztos, hogy át lehet.
1: Benne van indirekt módon rengeteg olyan történet, amit az erdélyek értenek. Vagy hogy miért van medverezervátum. Egy erdélyi számára világos, hogy végig Székelyföldön, meg a hegységekbe vérmedvéket importáltak a Ceausescu vadászatok kedvéért, és tenyésztették, és beetették őket. Na most nálad ez megjelenik a rezervátumba. Számomra, Erdély számára szinte nem kétséges, hogy ez miért a hatalom, miért van medvészet. Akkor is, ha ezt te találtad ki, mert ilyen medvészet nincs.
0: Igen, de ront is, mert akkor hát az erdélyi olvasó azt tudja, hogy itt mire gondoljon. Szerintem jobb, hogyha csak arra gondol, ami benne van az elbeszélésben. Tehát itt...
1: Ez a plusz, ez ront is, úgy érted? Ez a plusz,
0: igen, én nem akarom itt elárulni, hogy idenként eljön ide egy uraság, aki lehuffantja őket a magas lesről. Hát azzal az egészet elrontom. Nekem, hogyha már művészetről beszélünk, annyi bőven elég, hogy itt valamilyen oknál fogva több száz medvét tartanak. Ennek a feszültség tartalma egy alkotáson belül sokkal fontosabb, mint hogyha ehhez társulnak még információk. Maradjon ez a borzalmas hülyeség szintjén, hogy több száz medvéd, de hát mi a fenének? Hát mit csinálnak velük? Ilyen szempontból mondjuk jobb, hogy ezekről a medve farmokról a potenciális nem erdélyi olvasó nem tud.
1: Úgy érted, hogy amit én többlettudásnak vélek, azt úgy gondolod, hogy inkább az erdélyek számára ez egy hátrány?
0: Nem hátrány, de kapcsolódik túlságosan egy információhoz, sőt az emlékeihez, mert amiután lehuffantották a nagy vadászt, utána ezek a dolgok közhelyszerűen publikussá váltak. Tehát mondjuk a 160 vagy a 260 medvének az állandó jelenléte a rezervátumba, ez itt az értékéből azonnal kapcsolódik ezt a célszerűség mellett. A regényben ez megmarad, majdnem az érthetetlenség szintjén, de egy nagyon súlyos kísérője az egésznek, hogy azok a medvék ott vannak tulajdonképpen, és etetik őket. Úgyhogy itt épp fordítva működik, van bizonyára a rejtett információknak egy olyan rétege, ami viszont többletet hoz be az erdély számára, de mint ahogy az előbb mondtam, ezek ki közvetítve az ős közegből, az én felfogásom szerint hitelesebben közvetítenek valamit arról a helyről, mint hogyha kapcsolódna emlékekhez vagy konkrét információkhoz.
1: Nem csak Erdélyről, hanem általában Kelet-Európa egészéről valami fontosat és hiteleset állít a színészre arról, hogy ezek a vidékek működtek egy diktatúrában, vagy valamilyen nyomasztó, megszálló hatalom alatt.
0: Persze, ez nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez nem Erdély. Ez egy Erdéllyel határos észak-keleti körzetéből keletkezett nem létező képzeletbeli rezervátum, illetve körzet. Azért engem időnként egyenesen bánt, amikor konkrét eseménysorhoz vagy korszakhoz akarják ezt kapcsolni, holott kapcsolhatom, mert hogyha én mondjuk nem élem át annyira érzékenyen a Ceausescu időszak első és nagyobbik kétharmadát, akkor valószínűleg, hogy hát ez a regény se ilyen, vagy talán meg sem születik. Nyilván, hogy egyfajta diktatúra konkrét megélése és megtapasztalása működött akkor, én amikor megírtam egy másik diktatúrát. Hogyha úgy veszük, hogy a Sinistra arról szól, de én csak egy emberi történetet, néhány embernek a történetét akartam megírni, hát és ez azért szól még is egy diktatúráról, mert ezek az emberek is egy diktatúra szorításában élnek és mozognak.

0: kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 7. részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
1: Az interjú 1997-ben készült, és utoljára 2011. február 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Megtartotta alakuló ülését a kórházban rekedt csecsemők és kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hajnalban. Egy 32 éves férfi 60 000 forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövető kutya segítségével rövid időn belül megtalálták az elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére. A járvány legnagyobb gócpontja jelenleg Eszékbaranya és Verőce-Dráva Mente megye határán található. A horvát mezőgazdasági miniszter az állattartókat a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Horvátországban 2023. júniusában jelent meg először a betegség. A járvány miatt azóta több mint 60 000 sertést kellett elpusztítatni. 2 vélhetően ittas pilótát mentett fel a szolgálat alól a Swiss légitársaság. Még májusban egy Genfből induló járat személyzete jelentette aggályait a vezetőségnek, így még felszállás előtt tudtak intézkedni. A pilótákkal még a szállodájukban a reptérre indulás előtt közölték, hogy nem állhatnak szolgálatba. A helyükre 2 másik pilótát küldtek. A 2 leváltott pilóta azóta sem repülhet. Heves zivatarok, viharos szél, felhőszakadás és jégeső veszélye miatt vörös riasztást adott ki estére a horvát meteorológiai szolgálat Split térségére. A hatóságok arra kérik az ott nyaralókat, hogy kísérjék figyelemmel a riasztásokat, és a vihar idején kerüljék a strandokat, a tengeri programokat és más szabadtéri tevékenységeket. A kedvezőtlen időjárás a hajó és kompforgalomban is fennakadásokat okozhat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, tárca novellák, 1978-1981.
1: Érkezés. Bahunek 27 éve volt forgalmista, és mivel a forgalmisták háromváltásban dolgoztak, elmondhatta magáról, hogy szolgálata 27 éve alatt az állomást érintő vonatok egyharmadának áthaladásakor jelen volt. Ilyenkor végig tekintett a vagonok során, és csak akkor indította a szerelvényt, amikor a felszállás befejeződött, és alaposan szemügyre vette az érkezőket. Nem volt nagy állomás, a helység sem volt jelentős, bár módosabb örménykereskedők is lakták. Egy kefe és pemzlikötő, egy fűrésztelep és ecetgyár jelentette itt az ipart. A 3020-as szeméről egy kora tavaszi vasárnap délután egy tolószéket adtak le a posta vagomból. A vagon mindjárt a mozdony után következett. Bahunek látta a tolószéket, és gondolta, valakit nem sokára lesegítenek valamelyik vagomból, ezért kisé késletette a szerelvény indítását. Pár lépést hátrált is, hogy áttekintse a hosszú szerelvényt, de végül belátta tévedet, valamennyi leszálló saját lábán igyekezett a kijárat felé. Akkor lehet a 15-40-essel érkezik, mondta a postásoknak, miközben maga gurította be a széket a raktárba. Nem a féle hevenyészett, bütykölt tákolmány volt. Látszott rajta, sorozatgyártásban készült az Everest & Jennings cég csarnokaiban. A cégjelzés aranyozott táblán, kifényesítve ragyogott az ülés jobb oldalán, a cég úgy látszik adott magára. Tolószékeivel talán behálózza az egész világot. A tolószéket egyébként láncátétel segítségével kézi erővel is mozgásba lehetett hozni, így a sérült, amennyiben a keze épp volt, nem szorult mások irgalmára, akik szeszélyes kívánságait fogcsikorgatva teljesítik. Az Everest & Jennings táblácska mellett kartollap fityegett a címzett és a feladó nevével. A két név azonos volt, ami személypodgyász esetében természetes. Bahunek távozás előtt az éjszakás forgalmistának is megemlítette, figyelje a személyvonatokat, mert valószínű egyik utasnak a leszállás majd több időt vesz igénybe. A tolószéket 12 nap múlva vitték el. Magas, fehér hajú, fekete szemöldökű, simára borotvált arcú délceg férfi érkezett, szürke teveszőr felöltőt, sejemsálat, nyószörkalapot viselt, cipője az utazás során is fényes maradt, készségesen kifizette a kocsi tárolása után a fekbért. Halk volt, látszavú és illatos, előkelő, fenkölt és határozott. Bahuneknek az volt az érzése, valami keleti egyházfő tiszteli meg inkognitóban a várost. Az úr kicsit elidőzött az állomás csarnokában a várost ábrázoló térkép előtt, aztán beállt a tolószék mögé, és maga előtt tolva a főutcán elindult a város központja felé. A forgalmista nem látta többé. Látott azért még Bahunek hetekkel később egy Everest & Jennings cégjelzéssel ellátott tolószéket a temető bejárata előtt. Ebben egy fehér hajú, fekete szemöldökű, borostás, rokkant vén ember ült. Kosztolfényes elnyőtt zakóban, foltozott térnadrágban, kitaposott lyukas félcipőben, és zsíros, mojrák takalapjába várta a hulló alamizsnát.

A Monbizsú utca. A Monbizsú utcában, ahol minden csupa füstös kő, kormos tégla, rozsdás vaspánt és porladó beton, egy helyütt kissé megnyílt a fal, és egy nyúl lépett ki a járdára. A zárkózott, lesütött szemű épület kormos falaival semmiben sem különbözött a többitől, most csak egyetlen alaksori helyiségben égett a villany. Rebbenő, sárga neonfény hullott összetolt, újságpapírral letakart bútorokra. Két szekrény között egy szék részletei látszottak, rajta egy kék köpeny. A kék köpenyben talán egy ember. Azért talán, mert az emberből csak egy széklábnak támasztott hócipő, a köpeny fölött pedig egy cikk, mozdulatlan fej látszott, egyetlen jókora füllel. Úgy állt rajta a haj, mint egy halom korpa, amibe indulatosan beletúrtak. A kék köpenyes ember valószínűleg aludt. Zordon hely. És akkor az ablak előtt terjengő orvosságszagról még nem is beszéltünk. Ha mondjuk vasárnap délután úgy hat tájt Berlinben, magányunkban netán ismerkedésre támad kedvünk, talán nincs is erre diszkrétebb hely, mint a Monbizsú utca. Aránylag rövid, egyenes utca ez, rárog a Spree folyóra, a Monbizsú hídra, véletlenségből a Monbizsú parkot is érinti röviden, egy kovácsolt vas kerítés mentén. Az utcában egyébként tülkölni tilos. Parkolni tilos, megállni tilos, behajtani tilos. Így aztán a Monbizsú utca annyira üres, hogy amikor cigarettára gyújtunk, a füst útja messzire követhető. Lassan emelkedve száll el a kaputlan porlepte falak mentén, párkányok fekete telefondrótok alatt ellebegve útja az utcasarokig követhető. Amarról most csak összegyűrt szürke villamosjegyek sodródnak a kopott kövezeten. Nem kóvályog a járda fölött kevéske szegényes levesszag, így nem cikáznak errefele dongó legyek sem, az utcát még a fecskék is elkerülik. Csak ez a nyúl termett itt, még kisé porosan remegő orral körülszimatolt, és elindult az utcán a Monbizsú híddal ellentétes irányba. Valahonnan megszökhetett. Két füle a sok markolástól már egészen csupaszra kopott, s piheszerű bundáján, ahogy a szellő végigmatatott, nagy vörös foltéktelenkedett. Egy pecséttel ráütött, nagy 27-es. Mindenki számára nyilvánvalóan a 27-es számú nyúl volt ő, aki most elindult egymaga a délutáni kihalt Monbizsú utcán. Nem mondott se bűt, se bát, eltotyogott. A dohányfüst, mintha egy nyitott ablakon kicsapó meleg kapta volna föl, olykor hirtelen az ereszig emelkedett, ahol a kósza napfény rövid időre sárgára festette, kis lángnyelvek buktak belőle a tetőre. Egyszer csak egy kék köpenyes férfi termett az utca közepén, riadtan nézett körül, mint aki nagyon keres valamit, körül szimatolt, aztán ő is elsietett a Monbizsú híddal ellentétes irányba. Szemét dörzsölte, mintha megriasztotta volna a távozó délután vízfénye, ami még ott tündökölt sárgán a messzi kupolák fölött. Ennek az embernek rettentő elálló füle volt, feje, mint egy darab kő, haja szürke zuzmó. Ott már Pfaffnak hívták, ez arról a táblácskáról derült ki, melyet mellén a szíve fölött viselt. Ott már Pfaff, Frauenklinik, numero 51. Fatalpú hócipőt viselt, erősen kopogó léptekkel távozott. Itt volt hát az alkalom. Ha ismerkedni szeretnénk, valakinek a közelébe szeretnénk férkőzni, akár ennek a Pfaffnak is, nincs nehéz dolgunk. Csak elállni az útját. Igenis láttuk, erre feletatyogott el a kis 27-es, akit bizonyára keres, értékes szérumokkal, hormonokkal a fenekébe, jöjjön csak, megmutatjuk, kerítsük hát kézre mielőbb. És már is ismerősre tettünk szert, talán életre szóló barátság veszi kezdetét. De ha valami azt súgja onnan belülről, hogy nem, mégse, nem az a nyúl volt az, akire vártunk, nem is ez a lapátfülő, ott már Pfaff numero 51, az uzmóhajó laborszolga a nőgyógyászatról, ha továbbra is finnyásan válogatunk leendő barátaink között, vessük hátunkat a falnak, és várakozzunk. Aztán
vagy vetődik még errefelé valaki, vagy nem.

a télapó felesége. Dató Maharadze, agronómus egy kutaiszi közeli teaültetvényen, útban tapasztalat cserére a harasztosi kollektív gazdaság hagymatermesztő részlege felé, fagyos téli estén szállt le a kocsárdi vasútállomáson. Mivel senki nem várta, hogy útba igazítsa, tanástalanságában a leszállók többségét követve ő is betért az állomási restibe. A teremben babfőzelék, sör, pálinka, valamint pörkölt csicseri borsóból főzött kávé illata keveredett a közeli illemhely szagával. Dató Maharadze nem is annyira a szimatának engedve indult az önkiszolgáló pult felé. Ott ugyanis megpillantotta a hívogató fehér kávés csészéket. Beállt a sorba, a hatalmas, ragacsos bádogtálcát végigcsúsztatta a tálalósinen, és amikor a kimért kávé elé ért, leemelt egy csészével. Vizetett, majd helyet foglalt egy asztalnál. Az idegen agronómus a bejárattal szemben ült. Így figyelmét nem kerülte el, hogy a peron felüli ajtó nem sokára kinyílt, majd az előtér lengő ajtaja is. Vattaprémmel ellátott vörös pelerinjében a télapó lépett a terembe. Serényen törte át magát az asztalok között, nem volt nála batyú, nem hozott magával semmit, mint ahogy az elvárható lett volna tőle, hanem beállt az italmérés ablaka elé a sorba. Néhány perc elteltével két televízes pohárral fordult a terem felé. Megpillantotta az asztalánál magányosan ülő Dató Maharadzét, odabólintott neki és mellé telepedett. A két pohárban áttetsző folyadék volt, de nem teljesen egyforma, az egyik telve apró légbuborékkal, a másik nem. A télapó hol egyikből, hol másikból fölváltva kortyolgatott. Gyönge vászonból fércelt, csukjás piros köpenyét nem vetette le, bajuszát, szakállát sem, ezért miközben ivott, a vatta megszívta magát a kétféle folyadékkal. Csak egy drótkarikát csapott maga mellé az asztalra, amelyen borítékolt sorsjegyek fityegtek. Öltözékét nem kímélve könyökölt a szennyes, lyukasabb roszon, kenyérmorzsa, elgurult rizszem és temérdek nedves folt között. Egy szomszédos asztalnál káposztás palacsintát ettek. Csámcsogásuk oda hallatszott, a többi asztalról táskarádióból vagy kis hordozható magnóról más is más zene szólt. Jobbára déli tájak muzsikája, de egy helyen Barry White énekelt. Mire Dató Maharadze tanácstalan ábrázattal kihörpintette kávéját, és a csicseri borsó barna üledékét bámulva forgatta maga előtt üres csészéjét, már hárman ültek az asztalnál. A harmadik személy egy igen szerény ruházatú, kicsit drappos, lapos arcú asszony volt, ravaszkás orra talán kicsit hosszabb a kelleténél. De hát a Dató Maharadze sem volt rövid. Az asszony is két pohárral telepedett melléjük. A télapó könyökét érintve könyökölt az asztalra, a drótkarika közepébe. A télapó közben bal kezét az asztal alatt, az abrosz függönyétől némileg takarva, az asszony ölébe ejtette. Ott is hagyta. Az asszony halkan beszélt. Azt mondta, nagyon-nagyon jó hírei vannak. A délelőtt folyamán sikerült még 9 darab szenes vasalót beszereznie, méghozzá potom semmiségért. 2 alvincen, nem kevesebbet, mint 7 pedig miriszlón. Ezzel most már összesen 17-re emelkedett a tulajdonukban lévő szenes vasalók száma. Sőt, az aranyos gyéresről beígért példányokat is beleszámítva 29-re. Akkor most már nincs más hátra, mint e tárgyak mielőbbi értékesítése, mégpedig olyan területen, ahol már régóta villanyvasalót használnak. Ennél fogva egy modern háztartási eszköz kivéhet, hasznavehetetlennek tűnő ősét, pénzt nem kímélve dísztárgyként vásárolják. Gondot majd csak a szállítás fog okozni. Ezek az ócska színvasból készült tárgyak ugyanis rettenetesen nehezek. A bizalmas beszélgetésből, a kezek, könyökök, térdek nem kevésbé bizalmas érintéséből bárki joggal gyaníthatta, hogy harmadikként a télapó élettársa ült az asztalhoz. Ha volna ilyen, a télanyó. De Dató Maharadze
akit nem vártak az állomáson, és aki kartvél anyanyelvén kívül valamelyes csak oroszul értett, semmit sem értett abból, ami körülötte történik. A szenes vasaló piac élénkülése tekintetében is, már ami ezt a régiót illeti, tájékozatlan maradt. Ő csak annyit észlelt, hogy egy ilyen távolról még megközelíthetetlennek vélt, földi dolgokban járatlannak tűnő férfiú. Ha bátorításként fölhajt egy jó vizes pohárnyi töményt, elgémberedett mancsát ott melegíti, ahol az a legjobban esik.

próbatömés. Kovács S. Ivor, úgynevén Sivár, 52 őszén egy délutánon át Rabuzin Jóskával barátkozott. Rabuzin Jóska a tiktak előtt áldogált a sarkon, mintha pontosan Sivárra várna. De csak véletlen lehetett az egész. Mégis Sivárt majdnem megindította, hogy ez a zárkozott és kissé gőgös gyerek, aki rövidlátása miatt az

a porcelántálakon, és Sivárd kisé meglepte Rabuzin Jóska nyugalma, amikor kijött, elébe állt és kitátotta a száját. Mutatta a próbatömést a bal alsó örlőben. Mire kiértek a kisbércre, esni kezdett az eső. Egy diófa alatt ültek egy darabig, újságpapírba csavart diófa levelet szívtak. A felhőkben volt valami reményt keltő, mert áttetsző sárga foszlányokból hult az eső, de amikor a legalsó ágak is átáztak, hazamentek. Rabuzin Jóska azt mondta, esőben kutyagumit ér az egész, ma már nem mennek ki a túzok málra, majd máskor, talán holnap. Másnap Rabuzin Jóska hiányzott az iskolából. Szünetben már mesélgették. Apja benyárt a titkárságon, és kivette a fia iratait. Sivár arra gondolt, talán ez nem is igaz. Délután elsétált a fogászati rendelőhöz, aztán elment a Kalauz utcába, ahol Rabuzinék laktak. Kérdezte, otthon van-e Rabuzin. Rabuzin apja horvát származású volt, elég furcsán beszélt magyarul, de érthetően ismételgette. Tévedés. Neki egyáltalán nincs semmiféle fia. Mégis Sivár látta, az iratok, amiket aznap kivett a titkárságról, az asztalon hevernek. Ha Rabuzin Jóskát kitagadták, Sivárnak itt nincs mit keresnie. Később hallani lehetett az iskola udvaron, olyan halkan, mintha a betűk csak véletlenül találkoznának a levegőben, hogy Rabuzin Jóska, az egykori osztálytárs, igen messze van. A Hűvösön. Lecsukták. Ha Sivár ilyenkor a halkan beszélgetőkhöz sietett, azok értetlenül vonogatták a vállukat. Rabuzin? Isten ments, nem. Nem is róla beszéltek. Sivár még akkor ősszel megtudta, hogy az az áttetsző sárga fellegekből csendesen csorgó eső örökre elválasztotta Rabuzin túzok máli titkától. Azt pedig csak sejtette, hogy Rabuzin Jóska fölött az idő most naponta egyszer gyúrt kicsi szürke kenyérgolyóbisokban múlik, s a golyóbisok egyformaságában az örökkévalóság rettenete dereng. Rabuzin Jóska nem gyermek többé. Sivár ezért számtanórán egyszer csak kérdezetlenül felállt, s a legkisebb zavar nélkül azt kérdezte. Tanár elvtárs, mennyit tart a fogban egy próbatömés? Mivel a kérdésnek nyilvánvalóan nem volt köze az emeletes törtekhez, Sivárnak el kellett hagynia a tantermet.

0: mesterség arca. A színes sátorponyvával elkerített fedetlen nézőteret sietve kiürítették. Két gyermekarcú, pribék termetű, tornainges rendész kifelé terelte a vásárosokat. Többen vissza-vissza pillantottak az egymagában álló deszkapalánkra, amelyen hat csupasz, fényes késpenge remegett. Barbara de Anatóliát közben kiterítették a tyúkpiszoktól tarka porondra, és mivel a felcser kötszereivel, ollóival, szikéivel, varrótűivel még messze járt, a mutatványosok főnöke, dr. Mauzi hajolt fölébe, nyakát markolázta, mintha folytogatná, közben csak nyaki ütőerét próbálta elszorítani. Miután eltalálta, Titi Bok a késdobáló hóna alól csörömpölve hullottak ki a kések. A kiterelt vásárosok odakünt bosszankodtak. Jóformán még el sem kezdődött. Még 26 kés lett volna hátra, amire befizettek.
1: Kész botrány, biztos megjátszották, de hát mit is várunk ezektől? Néhány összemadzagolt színes sátorlap, közötte letaposott nyírkos fű, koszlós párgával elkerített tyúkpiszkos porond a deszkapalánkkal, fityegő, mosatlan függönyökkel. Ez a Titi Bok áll a bejáratnál, és unzsenírt előre bezsebeli a pénzt, úgy néz ki, mint valami megtűrt kis benfentes, kivénhett, csontra fogyott, szezbe pácolt segédmutatványos,

akit foltozott kockás ingével, viseltes cúgos cipőjével merő szánalomból megtartottak a társulat sátra körül. És ott áll Barbara de Anatólia is, színes párduc foltoktól tarka sejem pizsamában. Ő is zsebeli be a pénzt pofátlanul nyakán ugráló inakkal, vénséges barázdált arca olyan, mint a pulyka tokája. Arra még a leggyanakvóbbak sem számítottak, hogy oda bent majd ugyanaz a titibok lép elő a függöny mögül, pegyhütt karjával, bütykös ujjaival, hóna alatt egy halom késsel, szám szerint 32-vel, hogy a deszkapalánkra hajítsa a nyugalmazott pojáca. Arra sem számított senki, hogy Barbara de Anatólia, a szánalomra méltó öreg cseléd áll majd ki ráncos, remegő pulykatoka arcával a palánk elé, és várja, hogy repüljenek feléje titibok kifent kései. Aki kicsit is odafigyelt, észrevehette, hogy Barbara de Anatólia arca már akkor megrándult görcsösen, amikor az első penge lecsapott, fél centire bal füle mellett. Lehet, ez volt az a baljóslatú jel, amivel Barbara de Anatólia félelmét elárulta, egyszer, mint az egyébként mindig biztos kezű titibokkot oly végzetes módon zavarba hozta. De az sem kizárt, hogy titibok tévedésének okai önmagában rejlettek. Az egész nem volt egyéb, mint elkerülhetetlen véletlen, és Barbara de Anatólia számára e mesterség kezdetétől fogva minden feléje repülő kés azt ígérte, ami ezen a délutánon bekövetkezett. Titibok odaszögezte a deszkapalánkhoz. Azért még így is szép munka volt, Barbara. Ezt meg kell adni. Számoljunk csak utána. Egyszeri előadás, ráadás nélkül, az 32 kés, napi 3 föllépéssel számolva az már 96 kés, plusz napi 450 kés kötelező edzés, az napi 546 kés, ez heti 3822 kés, havi 114660 kés, évi 1.375.920 kés, a bal sejtelem 1.300.000 fintora, hogy a kerek számoknál maradjunk. Akkor kell-e még csodálkozni, hogy Barbara de Anatólia arcán már olyan a bőr, mint a pulyka tokája.

0: Fodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. A télapó felesége. Felolvasta Alföldi Róbert, Bölcsök Enikő, Fekete Ernő, Tordi Géza, Zsóthér Sándor. Zene Tallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turay Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
1: A Tárca novellák utoljára 2015. augusztus 25-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Bodorádám, az utolsó szénégetők, Tárca novellák, 1978-1981.
1: Várakozás. Reggel óta Ojnicánét várom, ha megérkezik, jó hírt hoz. De ő maga is már jóval több, mint a posta vagy egyszerű hírrivő. Ha meghozza a hírt, nálam is tölti az éjszakát. Ilyenkor, ha este nem csukunk ablakot testétől, reggelre egészen kimelegszik a szoba. De most nyár van. Az ablak kitárva, belátok a Mihálka fiúk kertjébe, ahol akkorára nőtt a fű, hogy jövő héten lesarlózzák az almafák, a szilvafák és a málnabokrok között az egészet. Eljön egy lovas szekerén Eugén Korbuly Jenő, és úgy zölden elviszi a nyulainak. Korbuly bemehet minden udvarra, és ha mélyebbre pillantva lesarlózott kerti füvet talál, azt magával viheti. Alig 10 óra lehet. Én csak lesem a kertek fölött errezzenő hangokat, s várom közöttük a pályaudvar felől az érkező vonat fáradt csörömpölését. Itt a mozdonyvezetők még a váltók előtt kieresztik a gőzt. A szerelvények kimerülten gurulnak be a végállomásra. Ojnicáné is leszállhat. Amint szemem megszokja a málnaindák és a fűzöldje közötti kerti sötétséget, ez úgy déltájt lehet, látom a Mihálka fiúk tyúkoljában egy fiúcska üldögél. A ketrec ajtón lakat is lóg. Nem látom, mit csinál a gyermek odaben. Nem mozog, csak előtte a fűszálak beérő kalászai. Egy fogoly tölti büntetését a Mihálka fiúk kertjében. Kitöltök egy csupor savanyú tejet, és visszatérek az ablakba. Kortyolok. Zsenge fokhagyma zöldet és zsemlehéjat rágok mellé. Mögöttem a konyhában felejtett táskarádió olykor bemondja a pontos időt. A Mihálka fiúk kertjében a málnaindák és kalásztvető fűszálak mögött, a tyúkketrec előtt, seprű nyéllel a kezében egy fiúcska silbakol. Akkora lehet, mint a fogói gyerek, csak sokkal szigorúbb. Kérem, mondja neki kimérten, kerüljön velem mindenfajta érintkezést. De pityú, kérleli a fogoly gyerek, én mindjárt összepisilem magam. Nem tudom, kit szólít pityúnak, legjobban teszi, ha nem szólongat itt senkit. Ide napközben csak 2 személy vonat érkezik. A 4:30 személy után lesem a szelet az állomás felől, s még utána is jó sokáig, hát ha meleg hírhozom, autóbusszal teszi meg az utat. Szürkülődik, s látom, ez a nap elmúlt jó hír nélkül, egyetlen látogató nélkül. Vörös a könyököm az ablakpárkán nyomásától. Most kimászom az ablakon, átgázolok a Korbuly számára föntartott füvön, s egy kővel ütögetni kezdem a ketrec ajtajáról a lakatot. A gyerek nem mozdul. Mellette egy tál cserebogár. Amikor a lakat már len van, kinyújtja a nyelvét. Amíg meg nem eszem, úgy sem mehetek sehová. Kinyitom a ketrec ajtót, szólongatom a gyereket, te kifia borja vagy. Semmi között hozzá, mondja. De ha beleütöd az orrodat a dolgunkba, te is ide kerülhetsz.

frontátvonulás. Délelőtt kivettem a kölcsönzőből egy magnót, és hazavittem. Holnap van be a születésnapja. Azzal fogunk majd szórakozni. A konyhában üldögéltem, tekertem a szalagot ide-oda, aztán fogtam a mikrofont, hátradőltem a széken, és elővettem a legmelegebb hangomat. Mikrofon próba. 1, 2, 3, 4. A pontos idő 12 óra 38 perc, 30 másodperc. 6,5 perc múlva 3:41. Jó napot kívánok. Ma vasárnap van. Itt ülünk pattantyús nagymamáéknál, mamival és Beával együtt. Kicsi Bea Manett 4 éves. Reggel fehér mastit kötöttünk a nyakából. Igen, mától fogva. Helyesbitek, fehér mastit kötöttünk a hajába. Ilyesmiket mondogattam a szalagra, hogy holnap Kicsi Bea majd meghallgassa. Legyen neki is egy kicsi öröme. Ilus még nem jött haza, én 2 óra tájt megebédeltem. Közben hallottam a közeli állatkertből a pávák rikoltozását, és mintha szekrényeket tologatnának a padlón, valami folyamatos dübörgést a csarnok felől, ahova télire beteszik a meleg égővi nagyvadakat. Azt hiszem, frontátvonulás van. 2:30-kor elindultam a kúthoz. A buszban 2 gyenge külsejű fiatalember bámult rám, még meg is lögdösték egymást. Ő az. Szalmaszínű hajuk volt, még a fülüket is eltakarta. Kopott zubbonyt viseltek. Alaposan szemügyre vettem őket. Ha kell, majd személy leírást adok róluk. Még a végállomás előtt leszálltak. Pont 3-ra értem a benzinkúthoz. Bajnesz a délelőttes figyelmeztetett, hogy a 98-as kút órája akadozik. Nyissam ki a szememet, mert az én zsebemre megy. Frontátvonulás lehetett, mert zabosan figyeltem az országutat, mikor jeleznek be a kocsik a töltőállomás felé. Ilyenkor kényszeredetten kecmelegtem ki a kabinból, s minden sofőrnek alaposan belenéztem az arcába. Nem tetszett ma nekem senki. Egyszer egy vén lestrapált bujik érkezett, ahhoz képest túl magabiztos férfi vezette. Mellette kisfiú, ölében pincsi kutyával. A pincsit bámultam, egyáltalán nem kedvelem ezt a fajtát, közben észrevettem, hogy jár a motor. Szóltam is. Legyünk szívesek és tartsuk csak be az előírásokat. Erre megjegyezte, ettől még nem szokás a levegőbe repülni. Egyébként, ha most leállítja, nem tudja újraindítani. Délután megjelent az a 2 suhanc is az autóbuszból. Nyilván valami tervük lehetett velem. Egyikük hálót lóbált a kezében üres literes üveggel. 1 liter benzin kellett nekik. De lehet csak körül akartak nézni, bekukucskáltak a kabinba is, ahol a kutaslány bajlódott a számlákkal. Mindenféle sületlenségekkel tették neki a szépet, aztán elkullogtak. Valamikor este felé aztán leállt az óra. Épp egy külföldi kocsi állt be a kút mellé. Magyaráztam a szélvédő mögött ülő férfinak, hogy mi a helyzet, és már hoztam is a tölcsért, hogy majd 5 literenként beadogolom neki. Kihajolt az ablakon, azt mondta, Arschloch, és elhajtott. Sapkámhoz emeltem a kezem. Mivel mi éjszaka nem üzemelünk, a kutaslánnyal 10:30-kor összeszámoltuk a bevételt. Nem volt valami fényes napunk, mivel a 98-as kút még 7-kor leállt. 11-kor megérkezett Bajnesz, a délelőttös, ugyanis ő szokta hazafuvarozni a kutaslányt. Az ő dolguk. Mint mindig, kérdezték, bevigyenek-e. Én rendszerint az utolsó busszal térek haza, de ma úgy gondoltam, jobb lesz elejét venni a további bajoknak. A bevételt besülyeztettem a nadrágszáromba, a villámzárral ellátott zsebembe, és beugrottam mögéjük a hátsó ülésre. Az a 2 szennyes alak a sövény mögött nagyot nézhetett. Otthon már mindenki elaludt. Leültem a konyhában, kinyújtóztam, és töltöttem magamnak egy pohárkával. A magnó ott állt az asztalon, halkan bekapcsoltam. A pontos idő 12 óra 40 perc. 5 perc múlva 3:41. Jó napot kívánok! Ma vasárnap van. Itt vagyunk pattantyús nagytatáéknál, Beával és mamival együtt. Kicsi Beánk ma lett 4 éves. Kapott egy szép barna tortát, 4 darab gyertyával beleszúrva a felső krémbe. Igen, Beácska ma lett 4 éves, adjon neki a jóisten még egy annyit. A gyerek biztos örülni fog. Engem is megnyugtat, amikor hallom a saját hangomat.

oroszlánok búcsúztatása. Ojnicáné ma elutazik. Pár napja érkezett jó hírrel. Ilyenkor mindig befogadom, s bezárkózva ülünk az öröklött régi ház teremnyi homályos szobáiban, levetett lábbelivel, csak úgy harisnyásan, hogy együtt létünket fölösleges zajok ne kísérjék. Ojnicáné bár kissé telt, meg olyan barna, mint a barna nőknek elég pihés a háta. Olyan, mint a szobák között megmozduló szellő, amikor nálam van enyhíteni tud a tikkasztó napokon. De most már komoran készülődik. Szedegeti maga mögött minden nyomát képzelt későbbi látogatóim elől. Hol fióknyekkel, hol a ruhaszárító kötél pendül a konyhában, hol kicsi ollók csörrennek a fürdőszoba tükre alatt. Háttal ennek a készülődésnek az ablakban ülök mogorván. Hadd maradjon magára ritka látogatóm a távozás minden bűnével. Pont úgy ülök most is az ablakban, mint amikor a szárnyvasút vén gőzmozdonyát lesem, amint a kaptatók után a váltók fölött elcsöndesedik, és szuszogva bevontatja azt a vagont, amiből nagy ritkán Ojnicáné szokott kiszállni. Mintha őt várnám, aki most éppen elutazik, s aki, hogy ezt a kényszerű nehéz csöndet megtörje, ügyetlenül és elég átlátszóan megnyugtat. Hanem talán újra valami jó hírrel tudna meglepni, ismét vonatra ül. Az állomás közel van. A vonal végét jelző, fölkunkorodó sínek, a rozsdás ütközőkkel, a gyommal benőtt csalakos halmok között majdnem a kertekig nyúlnak. Egyik ilyen sínpáron magányos vagon áll. A szárnyvasút vén gőzmozdonya közelít feléje óvatosan, mégis, amint kissé megdöccenve hozzáér, odaben elbődül valami állat. Nem is egy, kettő vagy három. Három oroszlán. Olyan a hangjuk, mint amikor kidugaszolnak óriási lefolyókat. Tehát három oroszlán. Vagonjukat oda fogják illeszteni a személyvonat végére. Ojnicáné oroszlánokkal utazik. A töltéseken túl Péter Pál napja óta aratják a rost. Szemben a nappal, háttal a pályaudvarnak. Remek körülöttük a levegő a méltatlankodó oroszlánok hangjától. Az egyik másodosztályú vagon előtt Ojnicáné hirtelen belém karol, és hogy az állandó bömbölés túlkiabálja, a fülemhez hajol. Nem furcsa, hogy ezek az arató népek itt a rostábla közepén milyen gyanútlanul dolgoznak? Nem tartanak attól, hogy a kassa vagy a sarló beletéved egy oroszlán fenekébe, ami ott lapul az aratásra váró rosban? Vagy hogy rálépnek egy olyan rózsaszínű drabbojtos farokra? Honnan az aratóknak ez a megfoghatatlan biztonsága? Én is beleordítok Ojnicáné hűséges fülébe. Nem. Egyáltalán nem furcsa, mivel ezek az arató népek is tudják, hogy az oroszlánok egy sötét vagonban kuksolnak, és ebéd után nem a vetésben heverésznek. Nem úgy értettem, kedvesem, mondja Ojnicáné most már a másodosztályú fülke ablakából, a távozó egyén oktató fölényével, nagy, idegen lapos arcával. Csak azt mondom, hogy nem ártana nekünk néha ezeknek a hangjukról már ismert állatoknak a közelsége. Hadd ismerjük meg a borzongató félelmet. Féltem én éppen eleget, ordítom Ojnicáné után, akivel most elmozdult a szerelvény. És ordítanám még egyszer, de a forgalmista rosszalóan pillant felém. A bömbölés is lassan elhal, a váltók fölött az oroszlánok megnyugszanak, és dorombolva elhelyezkednek menetirányban. El sem búcsúztunk. Vagy ahogy vesszük.

Üzenet. Reknének atropin volt a szemében. Nem tudott varni, zoknit foltozni, így az ablakpárkányra könyökölve üldögélt. Máskor délután kiláthatott volna a park sétányaira, a gesztenyefák alatti padokra, ahol ilyen tájt a lombok között besütő fényben tavaszi csupasz lábak fehér lettek. Mindez most buborékos, színes foltokban hullámzott előtte. Homályosan csak annyit látott, a legközelebbi padon magányos férfi ül, dobozzal a kezében. A férfi egyébként fehér ballont viselt, ölében nyitott hegedűtokot tartott, abban szalvétába kötött elemózsiát. Hozzá héjastól harapta a méreg zöld uborkát. Egy idő elteltével pöfögő kicsi szürke DKV állt be a ház elé, és eltakarta a férfit és a hegedűtokot. A szürke DKV bérkocsi volt. Akkoriban naponta kettő, ha elhaladt egy-egy ilyen parkmenti utcán. Kezében kicsi bőröndel mici sapkás férfi szállt ki belőle, és a rekház kapuja felé tartott. Rekné mögött, az udvar felől nem sokára csöngettek. Az idegen gyűrött zakót viselt, gyűrött barna nadrágot, elmondta, a rádiósítási központtól érkezett, úgy hírlik arrafelé, az asszonynak van egy kedvenc nótája, amit eldalolna. Mostanában szalagra veszik a kedvenc nótákat, hogy azokat mások is hallhassák. Házi asszonyok otthon, hangszóróból házi munka mellett. Keverjen hát Rekné egy kis tojássárgáját cukorporral. Nyelje le, és lássanak munkához. Fölnyitotta a dobozt, és megmutatta a mikrofont, amibe beleénekelhet. Rekné szomorúan ingatta a fejét. Tévedés, neki nincs hangja, egyáltalán nem ismer kívülről dallamokat. Az idegen bólogatott. Na jó, mondta igen halkan, akkor beszéljünk komolyan. Van-e még valaki itthon? Csak magunk vagyunk, mondta Rekné. A férfi akkor leült, de a mici sapkát a fején tartotta. Azt mondta, ő egy tiszt. Ennél fogva bármikor beléphet a cellába, ahol most Rek Mátyás kuksol. Ő a jobbik fajtából való. Vinne neki elemózsiát, mert Mátyás éhes. Meleg új ruhát és egy meleg plédet, mert Mátyás fázik, és még üzenetet is. A Rekné üdvözlő hangját, ha mondana valamit a szalagra. Egyébként hogy vannak a gyerekek, akikről annyi minden kedveset hallott? Eszter Noémi és a kis Lázár Jakab? Rekné körme a tenyerébe mélyedt. Lassan ő is leereszkedett egy székre. De az idegen ekkor felállt. Az élelem, vaj, méz, sajt, szalámi megfelelő mennyiségben legyen bádok dobozokban. A ruha meg a pléd jól összekötözve egy ócska papírzsákban. Este visszatér, addig álljon készen a csomag. Kezeit csókolja, és ki ne kísérje. Rekné homályos tekintettel lesett utána az ablakból, amíg a kicsi szürke DKV elmozdult a járda mellől. Mögötte a pad most már üresen állt. A park felől fehér ballonos férfi közeledett, mellette nagy fekete állat lépkedett. Rekné mögött nem sokára újra csöngettek. Az ajtó előtt a fehér ballonos férfi állt egy farkas kutyával. Rexinek egy kis dolga lenne odabenn, mondta, és ezzel beléptek. A férfi megszagoltatta a kutyával a széket, ahol az előbbi látogató ült. A szőnyeget, ahol a lábát tartotta, és megnyugtatta az asszonyt. Többet nem jön, de máskor nézze meg jobban, kit enged a házba. Rekné mindezekből igen keveset értett. Az atropin látásában nagyon zavarta. Így nem látta például, hogy a farkas kutyás férfi délután ablaka alatt hegedűtokból uzsonnázott. És a mici sapkás látogató mici sapkája alatt egy tiszthez képest illetlenül kopaszra van nyírva. Csak a szimata maradt Reknének erre a napra. Így homályosan sejtette, hír érkezett Rek Mátyástól. Falak közötti levegő, ami gyűrött ruhájából az idegenit hagyott, amit a bőréből is még jó ideig ereget, s amiből orrában egy darabkával most valahol egy kutya lohol. A kutyának múló kis izgalom, neki üzenet.

csendes lebukás. Ülök újra az állomáson egy villamos targoncán, és várom, mikor gurul be fáradtan a távolsági személyvonat. Délben sürgönyt kaptam Ojnicánétól. Nagyon jó hírei vannak, estére számíthatok rá. Be fogunk zárkózni a kertre nyíló kertszagú szobámba. A másodosztályú vagonból bőszoknyás asszonyok szállnak le málnával teli faedényekkel, vesszőkosarakkal, mögöttük katonák, fadöntők és sárga mellényes pályamunkások. Ojnicáné nem száll le a távolsági személyvonatról, de leszáll Ojnica ezredes. Magas, erősen szőke és derék, mint egy medve. Egy nagy szőke medve. Elnéz az utasok fölött, átvág a sínpáron, s mint aki ismeri az utat, elindul a rövidítéseken a kertek alatt a Szamóca utca irányába, ahol én lakom. Fölkelek a targoncáról, elindulok én is a rövidítésen a kertek alatt hazafelé, ilyenkor otthon a helyem. Ojnica bepillant a mély kertekbe, a sötétzöld fű között feketére ázott padokra, görbelapú asztalokra, az árvácskákra és ribizlibokrokra, benéz az én udvaromba is, a házszámra, s kutyától nem tartva nyugodtan besétál a tornácig. Kétszer megrázza a csengőt. Mivel még nem vagyok otthon, nem nyitok neki ajtót. Ojnica visszasétál az utcára, s a kapummal szemben leül egy kőkerítés párkányára. Amíg a kulcsot az árba illesztem, az ajtó előtt érzem ennek a hatalmas embernek megrekedt melegét, kemény tekintetét a tarkómon. Magam mögött hamar bezárom az ajtót. Mindjárt megrázza kétszer a csengőt. Ha azt mondaná, most széttépem magát, azt fogom felelni neki, nem tehet ilyet. Nem tehet ilyent. Valaki kétszer meghúzza a csengőt. Ott áll nagy világos testének nyomasztó melegével. A válláig érek. Bejöhetek? Kérdi. Tessék, mondom. Bemutatkozzam? Ne, mondom. Ojnica benn van a szobában, ami most este felé kisé zöldesen dereng a kert lombjaitól. Elsétál az ablakig és becsukja. Húzat van, mondja és leül. Látom, kicsi neki a szék, de nem mondhatom, parancsoljon még egyet. Csak a fejét forgatja körbe. Maga mögé is pillantgat. Kicsit keskeny az ágyam. Hallgatunk sokáig. Maga mivel foglalkozik? Kérdi nagy későre. Kottamásoló vagyok, mondom. Az mi? Valaki ül és másolja a kottát, mondom. Ojnica csak néz, néz bele az arcomba. Talán meg kellene ismételnem. Valaki ül és másolja a kottát. De hallgatok. Ojnica legyint. Kezefeje fehér, vöröses-barna szeplőkkel, vörös kemény szőrökkel. Én ezredes vagyok, mondja. Nem őrnagy? Kérdezem halkan és udvariassan. Nem, ezredes. Ojnica hallgat, én kimenekülök a konyhába. Főzök egy teát, mondom. Időnként benézek, látom, meg nem moccan. Esetlenül ül a széken, mint egy medve a nézőközönség előtt. Leszűröm két csészébe a teát. Leteszem őket a kicsi asztalra, veszek magamnak egy kocka cukrot. Ojnica pontosan az arcomba néz, én pedig bele a csészébe. Egyszer csak föláll. Na mindegy, mondja. Kimegy az előszobába, és várja, nyissam ki előtte az ajtót. Szóval nem kell bemutatkoznom, mondja. Nem, mondom. Akkor jó, mondja, és elindul. Ketté török egy kocka cukrot, beleteszem az Ojnica érintetlen teájába. Veszek a szekrényből egy kis üveget, egy kis üveg kis üstit, töltök belőle a csésze karimájáig. Mindjárt megiszom.

0: Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. Oroszlánok búcsúztatása. Felolvasta Bölcsek Enikő, Znamenák István és Zsóter Sándor. Zene Tallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
1: A tárcanovellák utoljára 2021. július 4-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz, a párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük követett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnád fürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter, hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartott a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Újra megnyílik holnap a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben ellopták a korona ékszereket. Ugyanakkor nem lesznek kiállított tárgyak, a galéria díszteremként fogadja majd a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik. Tavaly októberben fényes nappal vittek el 8 francia korona ékszert. Az ellopott műkincsek közül egyet találtak meg a múzeum közelében. Híreink végén az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Márton László, anyagok átszellemülése, világpolgári nézőjáték, szereplők, Helios. Éleny, magános gazdag hölgy, hidrogén, szegény favágó, kálium, a legnagyobb fia, cink, a középső fia, vas, a legkisebb fia, mágnes, elvarázsolt királyleány, klór, gonosz boszorkány, valamint néma táncosok és maszkák. Néma. A függöny, vagyis a vizek fölött levegő lélek meghasonul és ketté válik. A színpadot ágyúcsövek, sántakutyák, négy lábbal is botló döglött lovak, injekciós tűk, röntgenkészülékek, szöges dróttekercsek, nyakló nélkül használt fogkefék, személyi hazugolványok, hamisítatlan köziratok, demarkációs vonalak, hasonlatok, filmszalagok, fekete lyukak, fekete dobozok, visszajáró kölcsönkenyerek, vitaminok, fehérjék, metafizikai kényszerek, bundák, mégis bundák, fából vaskarikák, vergődés nem ismerő zöld ágak, vörös fonalak, véres tamponok, széttapotott játékmackók, ledöntött szobrok, régi pénzek, csipogó kvarcórák, olajra lépett bélszínrolók, szemenszedett zsebszámítógépek, alulról szagult ibolyák és más effélék borítják. A színpad fölött nyílik az égbolt. Gyűrött lepedőjén gyanús elszíneződés, a világszellem ült helye. Helios leveti sötét sokatlanságát, felölti fényes egyetlenségét, hüvejébe dugja súlyos nincs telenségét. Fölkél, szekerével fölhajt a zsinórpadlásra, megáll a magasban, körülnéz, legyint, valami súlyos dolgot keres, hogy el ne sodorja szekerét a végítélet előszele. Hátra megy a kelléktárba, előhúzza a 20. század bűneit, azokat, lévén eléggé súlyosak, a sarogjába zúdítja. Rossz májkonzerveket hullajt a szekerét vontató farkatlan farkasok elé, amelyek alig hogy említvék, már is kullognak, majd az események menetét követvén a színpadra bocsátkozik. Prolog.
1: Világ elhasználói! Figyelem! A Demiurgosz megpucolt, mert meglazult a fegyelem, amely összekötötte volt a sötét anyagot hiányával, a fénnyel. És megszöktek a csillagok. Üresen áll az égbolt sok szobája, szabad az út, az űr befogad és nyel. Immár méltó lehet nevéhez. Én az utolsó fény vagyok, és én is kihúnyok nem sokára. Ma keltem föl utolszor. Ma kihull kezemből az ostor. Előttetek áll sok-sok szabad évez, Red. Szabadok vagytok, mint a madár. A Deus nem jön vissza soha már. Utolsó emanációja...
0: Bottal üti a világszellem nyomát.
1: Úgy látszik, felszáradt azóta, hogy földön túli lett a föld. S ti legyőztétek őt, és magatokat is.
2: Mégsem vagytok az űr telített uralói, mert magas égi letűnt, hamis gazdátok nyomán testet ölt az új, szigorúbb rabvigyázó, akinek ti voltatok eszköze. Bilincseit lerázó vágyaitokhoz nincs köze. A végső győzelem az anyagé lett. Ha majd nem lesz szüksége rátok, s nem fél, hogy nélkületek összerogy, úgy vett szemétre titeket, ahogy annak idején kidobtátok, s hagytátok magatok mögött. Hiába létrejött holmitok a ti magatok.
3: Ám de vigasztalódjatok.
2: Noha nem kezdődik újból az élet. Nosza, lehet nevetni, s nevetve búcsúzni, vagyis feledni. Egy dolgot azért ne feledjetek, hogy a sors nyomán összetorló halmaz, e megéledő furcsa szörnyeteg, itt ez a nagy szemétdomb is eljut a hithez, mert boldog akar lenni, de hiába, ha már eljutott ide, sohasem lesz boldog, aki bitorló.
4: Fölhág a zsinolpadásra, sütni kezd mégpedig egy darab újfajta kutyából készült szalonnát. Első stádium. Élen átlépi a jó ízlés határát, és bágyatan hanyatlik az erkölcstelenség meleg ágyára.
5: Álomba merülök, mely teli van csodákkal. Ösmeretlen, amit látok, s elborzadok. Magamat elhagyom, hogy újra járjon által a vakmerés, amit a gyengeség adott. De minő viszketés támad ebben az ölben? Kintről támad-e, vagy belül dúl a merény? Talán egy csábító rejtőzik a közelben. Még lábra sem kapott, s már inog az erény.
4: Hidrogén, a bűntudat hidegétől vacogva, toldott foldott gúnyában, és a favágó barbárság állapotában bejő, mint aki rossz fát készül a tűzre tenni.
6: No hát, lássuk, és mindenek előtt igyunk.
4: Iszik a medve bőrére.
6: S hadd zörögjön a haraszt.
4: A végítélet előszele vészjósló csendnek adja át helyét.
6: Hát kérem, hogy őszinte legyek.
4: Fülét hegyezi.
6: Van három fiacskám. Egyik elfajzottabb, mint a másik.
4: Beleüti az orrát a lélekbúvárok dolgába.
6: Vannak emlékeim, de sublimáltam őket.
4: Kocsányon lóg a szeme.
6: És van egy anyajegyem, de bolond volnék előkotorni.
4: De azért neki áll keresgélni. Márpedig aki keres, az talál.
6: Nem ártana, ha több foglalkozás történik a problémákkal, mármint a lelkiekkel.
5: Jól sejtém, csábító lappang a lombozatban.
6: És nem ártana, ha jobb idők járnának. Az elem fiának megfagy az ereiben a vér.
5: Milyen szelíd. Igen. Hideg van. Igazad van.
6: Mit látnak szemeim? Szép hölgy, egészséges hölgy, izgalmas ruhákba bújtatott hölgy, tétlenül heverésző hölgy, valóságos hölgyike. Vaj, mit akarhat?
5: Jössz tehát közelebb? Miért nálad-e? Fejszem?
6: Hogy? Igaz, hogy lyukas a csizmám, de megragasztottam szép fehér flastrommal, így aztán a vak is láthatja, hogy nem lyukas. Úriember vagyok, nem? Azt kérdezi nagysád, hogy a fejsze. S hogy miért? Hát azért, hogy annak, aki tüzelni akar, felvágjam a tüzelőjét.
5: Hogy a tüzelő? Tudhattam volna. Persze.
6: Úgy illenék, hogy most elköszönjek, és tovább álljak egy házzal, de valami visszatart. Vaj, mi tart vissza? Meg tudná mondani, kis kegyed?
5: Talán csak a hideg. Mondtad, mennyire fázol?
6: Az már igaz, a hideg ugyebár ösztökélni szokott.
5: Melegedjék, aki dérlepte fűben gázol.
6: Hisz melegednék én, de hol? És hogyan fogjak hozzá, kedves, drága, szende, méltóságos asszonyom?
5: A karjaim között? Ahogy közéjük omlasz kitűnő férfiú. Túl sokat engedek?
4: Hidrogén, akár a főtrák, nem tud egyről kettőre jutni.
6: Az igazat megvalva, nehéz vagyok a földnek.
5: Azonnal szót fogadj, nem bánod meg, te mamlasz. Miért vonakodik? Talán beteg, szegény?
6: Nehéz vagyok, faragatlan vagyok, és merev is vagyok. Micsoda merevség? Hajmeresztő merevség! Hátborzongató merevség, segrepesztő merevség.
5: Segíthetnénk ezen, ha szárnyakat faragnánk. És az esztétikum szférájába mi fel szállnánk gyorsabban a szerelmes bogaraknál, oda, hol Héliost nem fátyolozza fel.
6: Ez nem volna rossz.
4: Neki futásból gondolkodik.
6: De nem is lehetetlen, tetszik tudni. Vaj, ha minden kívánságunk így könnyen teljesedésbe jőne.
4: Farag, bárdol, simít és illeszt az őrjöngve habzó veszett fejsze nyelével.
6: Imhol a szárnya.
4: Héliosz saját fülébe súgja fönt a magasban.
6: Felhő kakukvár ostroma készül itt. Támadjatok hát, balga matériák. Bár halni kész a halhatatlan Héliosz. Ellenetek megáll még.
4: Élenny a színpad felülnézeti képét nézegeti, szárnya csapkod, szíve torkába ugrál.
5: Mi csak fönt szárnyalunk már az esztétikumban, de honnan támad így meleg, így rekkenő.
4: Hidrogén középső ujján földgömböt pörget. Hol közelebbről, hol messzebbről szemléli. Már-már azt hihetnők, hogy megszédül a tátongó mélységtől.
6: Onnan, hogy már is túlszárnyaltuk az imént említett szférát, kivonultunk a szépészetből, és túl vagyunk mindenféle szépségen, sőt, vészesen közelítünk Héliosz-hoz, alul múlhatnánk magunkat, vagy legalább...
4: Orcája verejtékével keresi a kenyerét.
5: Aki a mélybe száll, az még mélyebbre huppan. A délceg csábító maradjon széptevő.
6: Már hogyan tehetném a szépet? Én stálom alással. Egyfelől, amit kívánunk, arról nem ábrándozunk, vagyis nem tehetünk róla, ha szerencsés véletlen folytán szép. Másfelől vágyainkat helyén való szakadatlanul gerjeszteni, de végzetes mellészárnyalás volna, ha kielégületnénk. Már elnézést, micsoda gyújtó gondolatok. Már is csurom víz lettem tőlük. Égni kell, égni kell, égni kell annak, akit gyújtani akar.
4: Hidrogén Héliosz hajfürkeibe kapaszkodik, és lángra gyúlva egyesül élennyel. Majd víz formájában a földre hull.
5: Ha
4: Helios fel alá táncol Zenit és Nadir között. A szélrózsa minden irányát végig korbácsolja hosszú, tüzes hajával. A lassú taglejtésekkel koszorúzott ringó járása bizonyos emberevő méltóságról tanúskodik.

Enye, mi van velem? Honnét így torz hasonlatok? Az a gyanúm, hogy sorvadok. Ez az abszurditás csodája, mely részünk lehet, ha a tizedik emelet alatt a semmi ás

0: a hinárszínű petyhűt bőrt, felölti 100 ráncú szoknyáját, mellét kitömi, ököl jogára patyolat kesztyűt húz, kibontakozik alattomos tekervényeinek sokaságából, fejét zöldes-sárga parókával koronázza, szájába műfogsort illeszt, sötét helyek útvesztőjén siklik tova, mélységekben lakik, titokban vadászik, csöves foga, mint fordított orgonas híp, a sebre tapad, hogy beléfecskendje mérgét, farok pedig rajta mindaz, ami hátsó testrészének meghosszabbítása.
1: Milyen populáció lesz abból, ha végbe megy ez a kopuláció? Hol marad a befolyásom? Hol mered a kifolyásom?
0: Szemléltető mozdulat, amellyel orránál fogva vezeti az idővasfogát.
1: Rajtam kívül kicsoda lát belétek, s kicsoda fog nektek izzadni mérget. No, de ne aggódjatok. Nem hagylak magatokra bennetek. Ez a nász nekem diadalmenet lesz. Én leszek a vőlegény, és én leszek a mennyasszony. Mellettetek, s rajtatok!
0: Visszahúzódik les helyére. Az égboltról lepattogzik a sötétség. Héliosz farkasai vonítanak a pokol foltok láttán. A súgójuk előtt halomba gyűlnek Szent Bonifác fillérei. Második stádium. Mágnes királyi székébe hág, jobb kezében pálca, bal kezében a hidrogéntől zsákmányolt golyóvis. Karcsú teste finom részhúzalokkal van, 100 meg 1000-szer körbetekercselve, oly szorosan, hogy minden idegszálával úgy szólván önnen szívébe hasít. Szájához emeli, s körömcseppig üríti nektár illatú poharát az etikának, amelynek etikettje a vizsgálódó gondolatok tarkaságát és értékmentességét hirdeti. Bőre oly finom, hogy ivás közben látszanak a torkán leszaladó kortyok.

0: kellenek az anyagok. Hiányomat, aki be tudja tölteni, annak formát én adok. Én vagyok a fészek, sok örömet veszek, s kibocsátok még többet. Fészkelőm legyen víg, örvendezzünk, amíg a föld össze nem töppet. Azért leszek tehát, aki leszebbnek lát, szeret minden ízemben, és vonzódva hozzám boldogságot hoz rám, s magáévá tész engem. Nászunk feltétele, hogy legyen őszinte vonzódása és erős. Eljusson idáig, végső akadáig, mindent legyűrvén a hős. Elmondtam, úgy hiszem, amit illik tudni. Hát most felismeréstől épülve és vágytól súlyosbítva lebegek, mint egy ég s föld között.
1: Szemet huny. Változás! Kálium előbújik a kályhából, amelyet eddig nagybőgőnek nézett.
2: Atyánk, a bölcs hidrogén elveszett a szürkületben.
1: Cink mézes madzaggal gúzsba kötve táncol.
3: Atyánk csak volt, megtevé kötelességét, mehet.
1: Vas

0: Kidugja fejét a közösségi társadalomhoz méltatlannak mondott frigiderből.
1: Megdermedve, súlyosan és mozdíthatatlanul heverünk. És körülöttünk eliramlik az idő.
0: Kálium felüti fejét, hogy meg ne sántuljon.
2: Tudjátok mit? Elmegyek. Boldoguljatok, ha bírtok. Vagy ha nem, forduljatok föl. Hallom, valami királylány feladott egy hirdetést, hogy vonzódó partnert keres. Én vonzódó nem vagyok, de megszerzem, amire hajt a szükség és a kedv. Megyek. Bejárom az erkölcs birodalmát. Valamely morális vagy immorális partnert biztosan találok, aki móresre tanít.
0: Kálium útnak indul, vagy legalábbis útban van. Cink és vas a szabad szemmel nem látható szabadságról álmodik.
3: Változás.
0: Kálium elmélyülten halad.
2: Milyen kanyargós ez az ösvény. És nem akar véget érni. És a királylányt sem találom. Jeligébe burkolódzott. Ígyen szól a jelige. Vár a fészkem, jár ide. Arra, hol van az a fészek? Oly világot nehezen tudnék elképzelni, melyben 2 meg 3 nem 5. De már oly vidék akadhat, hol az almaha megérik, nem a földre hull, hanem felröppen és elenyészik az égbolt vizeiben.
0: Lehull a viszály almája, fején találván a cimbalomszöget.
2: Azt kell éreznem, hogy a felismerés úgy zuhan ránk, mint a madár csapdaként kifeszített dupla háló. Tovább menjek. Megy a rossebb. Itt Tócsát környező nymfák lakta zöld mező valóságos nyoszolja.
0: Egy lépéssel közelebb jut a rejtély nyitjához.
2: S kit látok a víztükörben? Enny. Tulajdon atyámat egy hölgy karjai között. Szép hölgy, idomai dúsak. És a lompos habtanyást ölelgeti bágyadozva. Egyébként a hagyomány szerint a fiúk ledöntik atyuk zsarnoki hatalmát.
0: Eldönti, hogy ledönti.
2: Édesatyám! Eleget heverésztél ki az ágyból.
4: Saját fiam ellenem tör. Botrány a mennybolt alatt.
5: Nem is tudtam, hogy fiad is van. S hogy így daliás legény.
4: Mivel?
0: Hidrogén kijön a sodrából, és nem talál vissza.
4: Mivel nem kérdezted eddig.
5: Vére heves a tiédnél. Teste fiatalosabb.
4: Ezt nem nézhetem nyugodtan.
5: Csukd be szemed, nyisd ki szád.
2: Jobb, ha eltűnsz, vén csavargó. Húzd fel gyorsan göncölet, különben úgy jársz, miként a bibliabeli Noé.
0: Ebrúdon kiveti a hársfaágak csendes árnyán vetemedett hoporcsból hidrogént. Aki haragjában füstölök, de nagyobb a füstje, mint a lángja. A víztükör 1000 szilánkra törik, majd lábújhegyen elsompolyog. Helyébe kálium és élény összeolvadásának forró pillanatai siklanak.
5: Belehalok a gyönyörbe.
2: Én pedig beléd halok.
3: Változás.
0: Klór farkánál fogja meg az angolna sikosságával forgandó szerencsét, amelyet mégsem könnyebb utolérni a sánta kutyánál. Tekervényeinek sokaságából kibontakozik, hullámzó mozgással közelít, mérgét mosolyba göngyöli.
5: Az égben is felszáradott a harmat, nem lesz örökre gyász, ami gyászodra vált.
4: Gyönyöre mind ágyéknak és a farnak. Cukornál édesebb, hiába sublimált. Ki vagy, szép hajadon?
5: A nevemet ne firtasd. Hűségem fontosabb.
4: Hűséges vagy? Kihez?
5: Hozzád, ha átölelsz, rólam örökre hírt adsz, és a testednek is örök nyughelye lesz.
4: Már kissé folytogat szerelmes ölelésed.
6: Ez annak a jele, hogy igazat beszélsz.
0: Meglőhetősen érzi magát.
5: Csavarodik reád a testem. Ímé nézed.
4: Zsákmányod maradok önként is, míg csak élsz.
5: Tapadjon húsosan ez arc nádméze. Szájad építsen rózsavölgy mélyen csúszós utat. Mégsem fog lánkhevéne hűvös elme lázat. A csókokban csupán lángész téged kutat.
4: Gyönyörtől borzong az irha, gyönyörtől hőzöng az elme, nem tudja, hal-e vagy éle.
5: Még a koporsót födéle, az is fölemelkedik, ha rám gondolsz, majd elföldelve.
0: Izgatni kezd, vagyis olyan cselekvényt visz végbe, amely izgalomkeltésére alkalmas.
5: Zsákmányaim közt ez lesz az első.
0: Félre.
5: Zsákmányaim közt ez lesz az első. Következzék az élvezet. Ez is, mint a többi, útjelző, amely Ágneshez elvezet.
0: Kesztyűs kézzel bánik. Változás!
4: Jaj.
0: Cink rózsaszín álmait fekete levessel öntik nyakon a gazfátumok. Síkra száll, hogy végére járjon a mulandóság homlokának. Ördöge van.
7: Mm-mm. Oktalan hívém, hogy az idő elszáll, s mi vagyunk helyben maradandók. Áll az idő, miközben én iramlok. S körülöttem lassan behegedő, sebek nyomán húzódó sok redő jelzi a halál nyugalmát. A homlok, amelyen gyűrött szövetként kibomlok, egyetlen kérdés ő maga. Minő géniusz irányítja sorsomat? Nem lehet ember, és nem lehet angyal, és nem kezdhetem keresni, mert a kancsal holt pillantás választ arra sem ad. Sem az arc, ez a haldokolva posgás, hogy az anyagból miként lenne mozgás.
0: Nyakába veszi a lábát.
7: Bármerre induljak is, körben járok, mint malomkő. Sporrá őrlődnek a dolgok mozdulataim nyomán. Spor lesz belőlem is, amely végül megkövül.
0: Klórfeje kibukkan az ármány és szerelem bozótjából. Szeme cikázik, mint a vízisikló nyelve.
5: Újabb áldozat közelg. Mit bölcselkedik magában?
7: Reparátumok vagyunk, s kívülállók szemszögéből nézve mozdulatlanok. Avagy palackban gomolygó füst, mely elillanni sem tud.
0: Klór rágyújt egy füstszűrős fecskére, amely nem csinál nyarat.
5: Ez lesz a finom falat, amint látom, szűz fiú.
7: Ezért vegyület leszek. Így fogom visszafizetni azt a halál adta kölcsönt, mit életnek neveznek.
0: Klór átvergődik a megszólítás nehézségein.
5: Ej, fiúcska, leskelődöl?
0: Hidrogén ócsúdik.
4: Már megint az én fiam.
5: Fiad is van, és ez ő. Róla miért nem beszéltél?
4: Mert befogtad szájamat.
0: Klór halványítóan vérforraló.
5: Csak ide, pofikám. Éj, milyen szimpátikus vagy. Zsengébb húsú, mint apád. Bevennélek szívesen kettősünkbe harmadiknak, de vegy értékem, csak egy van. Se baj, lemondok apádról, és téged választok.
0: Vonzások és választások.
7: Ez is több a semminél.
5: Ne fitymálkozz, kis csibész, mert még rád sötétedem.
0: Szemléltető mozdulat.
4: Ellenem fordulsz, fiam, és te, álhatatlan asszony, ennyit ér fogadkozásod?
5: Lenyomtál hat numerát, et tantum szátüzerát, öreg vagy, hócska vagy, hát annyit mondok, takarodj, a hidrogén kis
8: viselem. Ő nem kezdhet ki velem. Erősebb cápa kefél, hát elmehetsz te kis kevét, takarodj!
0: Hidrogén elmarad, mint a jó bornak nem kellő cégé. Fűbeharapásra köszörüli varacskos, ízleléstelen bimbókkal paprikázott nyelvét, és húzza a csíkot, amely nem inge, de ő magára veszi.
7: Dicső nagyság, mely hanyatlik?
0: Klór eltáncolja szavainak a valóságos, titkos, tanácsos értelmét.
5: Öcskes, gyer, szedjünk virágot, aztán kaktuszt ültetünk a húsos fazékba, majd cipeljük a kézi podgyászt. A bőröndöt én viszem.
7: Én ebből egy szót sem értek.
5: Szemléltető eszköz is van.
0: Még egyértelműbb kétértelműsége.
7: Inkább mondd el, hogy mi lesz még.
5: Hegyen, völgyön, dáridó.
7: Igen.
5: Lesz nyelvészet és mozi, vagdalt hús és céllövölde, kézmosás, biciklizés, hintázás a balkonon, szabásvarrás, zongorázás, keresztrejtvény, kuglizás, nektárszürcsölés után fokhagymák, facsargatása, a zenészek asztalánál banán turmix patakokban, és madártej szilva magkal, benne Kolumbusz tojása.
7: Igen.
5: És mert hallom, sztoikus vagy, lesz Circulus Viciosus.
4: No hát, ilyet én magamhoz nyúlok, annyi bizonyos.
0: Annyi bizonyos, hogy tesz bizonyos előkészületeket, amelyek alapján várható, hogy falra hányja borsóit.
7: Fülem egy kicsit zsibong.
5: Mégis mondjál valamit.
7: Mit mondjak? Ha úgy esik, hogy egy történelmi igazság ellenkezésbe kerül valamiféle morális igazsággal, óvakodni kell tőle, és várni kell, amíg magyarázatot nem kapunk rá.
5: Várakozzunk?
7: Addig én elhamvadok.
0: Mágia rakás tornyosul, amelynek tetején a Markus Hidrogén kezéből kihullott földgömb díszelek. Harmadik stádium. Szidre lép a három testőr, Moifing, Pókmáj és Picsafüst. Balett következik, amely az élet keletkezéséről szól. Picsafüst elterül a földön, hullámzik és borzolódik. Ő az absztrakt pázsit, amely fölött Pókmáj magaslik, a szillogizmus kiszáradt fájaként. Körülöttük libeg Moifing, mint a világűrből özönlő pánspermium, kezében fehér sejem lobogó. Bárányfelhők nyája mögül kibukkan Héliosz, kezében gyapjúnyíró olló. Bakugrásaiból kiviláglik, hogy ő a Demiurgos, aki az általunk ismert világba csempészte volt az életet. Külsejét kaméleonhoz hasonlóan változtatja, elébb árkádiai pásztorgúnyát ölt, hogy összekösse az ideákat és az akcidenciákat, majd laboráns köpeny födi, látnoki görcsökben rángó keblét, midőn a savakat, bázisokat és egyéb gyököket kapcsolgatja hosszú fehérje láncokká, amelyeken kívül mit sem veszthetünk, de nyerhetünk cserébe semmit. Végül az autószerelők 7 olajpecsétes overáját részesíti kétes előnyben, a középfokú istenségként bugyborgó, szuperintelligens lény, útjára bocsátván a földi élet csiráit magában foglaló, sok-sok fény évnyi száguldásra méretezett űrhajót.
9: Moifing! Árvíz módjára szétterül a tájon, osztódik buzgó protoplazmaként, és csillog akár a macska ezüst. Pókmáj meghajol, sodródik, mint a falevél az őszi tarlón, és ropog, mint fahasáb a hideg éjszakában. Picsafüst, a maga módján, ugyancsak az élet mulandóságát és makacs visszatértét igyekszik eltáncolni. Jeget aszal, zabot hegyez, vakokat világít, habokat számlál, erdőbe hord rőzsét, és pusztába kiált. Moifig, fizet, mint a kölesnek álcázott katonatiszt. Pókmáj, szerecsent mosdat, és kések élén táncolva hattyút farag egy fekete rigóból. Picsafüst, keresztbe rak egy szalmaszálat, forgószelekben halászik, és malomban hegedül.
0: Miután hétrét görnyedtek a kifejezés erejétől, válvetre agyat fúrnak, de a kutya nem ott van eltemetve. A káposztát őrző kecskének öltözött Héliosz önmagáról igyekszik a gyapjat nyírni. Hét bőr lenyúzására nem vállalkozik. Moly Fing meghajtja sejem lobogóját, szempillái véresre karistolják válgödrét, sebeiből napraforgó sarjad és pörögni kezd, egyszerre hódolván a világtalan Kronosznak és a világos Héliosznak. Pókmáj szintén forogni kezd a tengelye körül, majd az ősi hatosok ritmusában eltáncolja a törzsfejlődést a kezdetektől a dinoszauruszokig. Pécsa füst. A lenézett mókus tiszkányok méltó képviselője gyanánt rosszban sántikál, és megpróbál Pókmáj szemébe nézni, ám ez a nézet és méret különbségek miatt meghújusul. Héliosz kirukkol a farbával, megcsiklandozza Pókmáj kardjának markolatát, mire Pókmáj csúszómászó kacagás közepette kipusztul a rivardáról.
9: Picsa füst! Villámgyors fejlődésnek indul! Mire végig táncol a színpadon, ember lesz belőle!
0: Moly Fing belátván, hogy ideje lejárt, elbújik a saját fülében. Pókmáj és Picsafüst elindulnak Héliosz hajszálai mentén, és valahol, a végtelenben találkoznak. Előkelő koldus jelmezében színre világlik a vas. Kezében gyémántokkal kirakott koldusbot, vállán sejem koldustarisznya, benne aranykeretbe foglalt szegénységi bizonyítvány, jobb szemében szálka, bal szemében gerenda, a valahányszor az egyiket észreveszi, megfeledkezik a másikról. Nem látván a fától az erdőt. Mozdulatai derült közömbösségről tanúskodnak.

0: semmiségbe.
1: Mert ami történik velünk,
2: csodás elhasználódás.
3: A föld felpuposodik, előbukkannak a mélyből Szent Kristóf csontjai, véget ér az aranykor. Ezüstös kötpászma türemkedik elő.
0: Voltak halandók eddig a földlakók, most vonzanak vagy vonzatok ők maguk. Túlélni vágynak és nem élni, kis töredékek a jelbeszédben.
1: Amit a kozmosz mond ki általunk, s kudarcot vallunk.
3: Helios minden hajaszála égnek áll. A kisebb tárgyak felröppennek. A rojtok, szalagok, fonalak és ringyrongyok vágyakozva nyújtóznak a zsinórpadlás felé. Jön egy nagy madár, csőrében Prométheusz májának egy foszlányával.
4: Vége felé közeledik az ezüstkor.
0: S kudarcot vallunk!

0: Ája mellett.
1: Megjelenik a láthatatlan Homérosz és Vergilius, egyikük rátipor babér koszorújára, másikuk tűzbe veti műveit. Egy varjú tojásból kikél Tertullianus, jobb kezével a Kopasság dicsérete című értekezést írja, bal kezével tonzúrát beretvál Arisztofanész fejére. Beköszöntött a vaskor, és nem akar elmúlni. A háttérben bontakozik a kinyilatkoztatás, halotti mágián olvadozó viaszfej, belsejében eternitből készült hangcső, amelyen keresztül mágnes hangját halljuk.

0: magamat.
1: Vas, felpattam.
2: Új erőt érzek a tagjaimban, bár az élet, mint a kámfor elillan. Lesz új élet, amely, mint a tűz, dörzsölődés nyomán keletkezik, de szűz.
1: A halotti mágia, valójában hidrogén áruhája, fellobog. Vast, mint a puskából lőtték volna ki, mágnes ölébe röppem. A föld szélsebesen pörögni kezd.

0: A három testőr köpenyeget forgat, és lesz belőlük a három páka. Klotó zsebében kinyílik a bicska. Nem kevés hasonszőrrel a tövisekben bővelkedő májusi rózsához. Komótos mozdulatokkal hámozni kezdi a földgömböt, amelyet aztán Lakatisz kizsigerel, Atropos pedig négy darabba rág. Három girizdet befalnak jó ízű csámcsogással, a negyediket elteszik emlékbe.
1: Mágnes vonza vasat, éhe lecsillapul, és a vasnak is így csillapodik dühe, mert átmágneseződik, míg Mars és Vénusz egyesül.
2: Elkezdődik a béke korszaka. A mágnes tű nem mutat éjszakra.
0: A kinyilatkoztatás maradványai végig folynak a színpadon, ott lassan megdermednek. A kontinensek törmeléke kirajzolódik a zsinórpadlásról fityegő nosztalgia térképeken.
1: Vonzódás a világ, célba lövés a lét, és céltábla vagyunk, és a lövés vagyunk, és vagyunk a kiröppent lövedék is a cél előtt.
2: Ez az aktus új világrendet hoz. Bár eljuthatnánk így önmagunkhoz.
0: Klór telhetetlenül burjánzó mohósága hamvában holtan iszik.
3: Riadj fel indulat, még nem nyugodj, még nem téd. A mágnesesség, a mágnesesség. Vár az utolsó tusa, tessék. Tessék most mindent bekebelezni, hogyha mindenből minden kifogy. Testesüljön benned, benned az egység. S ha már nincsenek emberek rég, s a vágyak gyümölcse lepotyogott, a megismerés veszélyéről, s a lélek a világból kiveszett. Legyen a hiány egészen tiéd, s a régi-régi teljesség helyéről. Körültekintve kebelezd be, be mindent, így ötvözheted a tulnant, s az innent. Így ötvözheted a tulnant, s az innent.
0: Eltökéli magát.
4: És hol kezdődik a másik?
0: Klór szőrmentén sompolyog.
5: Öröm az anyag felszínén, amilyet többre vágyik.
0: Élen kidugja fejét az ölelésből.
3: Tárgyá válik az akarat, amíg nyűgös paradigmáival.
6: Két kézzel fogható sikert arat, közegéből az értelem kihal.
7: És amivel közben betelt az ég, természetes és illő semmiség.
1: A végső szó, mely végső tett is egyben, mégiscsak az enyém. Ó, nem lehet. Értsétek végre meg, hogy nem lehet.
2: Mit nem lehet?
1: Mindjárt eszembe jut. Még most sem értitek, hogy nem lehet?
8: Mit nem lehet?
9: Mit nem lehet?
10: Mit nem lehet?
11: Mit nem lehet?
12: Mit nem lehet?
8: Mit nem lehet?
1: Itt volt a nyelvemet, de megszavartatok és elfelejtém. Egy szóval... nem lehet.
0: Töri a fejét ezer szilánkra.
1: Mit nem lehet?
0: Elhalmozza magát apró figyelmességekkel.
1: A cseppek, ha összeolvadnak, és nem veszítenek semmit a világon, csak türelmüket és formájukat, mit felöltöttek pillanatnyilag. Nem lehet. Értsétek meg. Nem lehet.
8: Mit nem lehet?
11: Mit nem lehet?
10: Mit nem lehet?
8: Mit nem lehet?
11: Mit nem lehet?
1: Ah, ah.
0: Cikcakos varratokkal felötlik elméjében.
1: Megvan. Hit nélkül élni.
0: Korábbi fenyegetését beváltva magához nyúl. Egy sima, egy fordított. Már is átalakul héliummá. A színpadon csellengő szereplők és kellékek, beleértve Hélioszt, Harpokratészt és Bonifác filléreit is, követik példáját. Gyorsan és véglegesen kiterjednek a majdani még gyorsabb és még véglegesebb összehúzódás reményében. A hit kegyelme, amelynek sajkájában ringatóznak, ormányával megbögdösi a kortinát, és az átkon áldott érintések nyomán szent betűk tivornyája kínálkozik.

0: Anyagok átszellemülése. Márton László világpolgári nézőjátékát látták, hallották. Zene Mellis László. A szereposztás. Instrukció Sinkó László. Helios Végvári Tamás. Élenny Borbás Gabi. Hidrogén Blaskó Péter. Kálium Tahi József. Cink Kassai Károly. Vas Rátóti Zoltán. Mágnes Szirtes Ági. Klór Csere Ágnes. Az örejeket előidézte Ószer Imre. A felvételt készítette Orosz Péter, Losonci Tibor. Gyártásvezető Pataki Ágnes. Dramaturg Katona Imre József. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült, és utoljára 2011. június 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára választotta meg a képviselőcsoport. Bóka János azt mondta, célja az elmúlt 16 év eredményeinek és a párt értékeinek képviselete. Hozzátette, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz, a párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük követett jogsértéseket is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja. A területért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a többi között megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember volt egyebek között az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója, valamint a Visit Hungary vezérigazgatója is. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. Tegnap mintegy 100 érkeztek. A gyerekek kreatív foglalkozásokon, sport- és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesznek részt. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Ezért szerencsejátékonként 2,5 millió forint büntetést szabtak ki. Az időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy ősi kastély falai között vagyok. Ennek a kastélynak tulajdonosa Don Fernando Hayez volt, ki a móroktól 1320-ban vette el, és ettől kezdve jogos tulajdonát képezte egészen 1701-ig, mikor a család legutolsó férfi sarja egy titokzatos varázslatnak áldozata lett, s vele kihalt a Hayez ház. Zálféla Invezola. Most 1750-ben vagyunk. Mindenki elhalálozott, még az öreg kapus is, ki élete végéig híven teljesítette szolgálatát, s bár a kastélyban már csak denevérek és baglyok élnek, minden nap Tabarkas el lámos kinyitotta az ősi fészek vaspántos kapját. Én Bumburin udvari varázsló, az alkímia nagymesterségének tudora vagyok, beavatva a jó és a rossz szellemek. Terren torre olbánza minden rejtélyes titkaiba. Elővarázsolhatom a múltat és a jövőt. Most több ezer évvel előre röpülök az idő szárnyán, és Nakongszipán országot fogom előidézni. Inormedéne de káro, Jánasz zegó torri tudónis, Esména ilbegínasz,

0: szükség tündére, jelenj meg.
1: Szolgálatodra állok, Bumburin. A jóban.
0: Mi a kár, Esperanza? Hiklo nakunxipán borik.
1: Ihor! A sátán fölszabadult. Hermangos ibus borber. És vadul törtet a csillagok honába, és ott fog küzdeni. Minden elhomályosul. Ihor! Elvész maga a tér is.
0: Szújkenségi Linda. Jobb lesz nekünk kettecskén innen eltéblábolni egy vígacskább országocskába.
1: Nem lehet, Bumburin, most semmiképp. Nakongszipán ifjú királyához rendelt az ős király.
0: Ihor, ihor. Fa una spiritismo de vero. Spirito della vita nuova. Ismét újra kell születnünk. Representabile una historia comica.
1: És én veled... Rejtőz a tömjén felhőjébe, Bumburin varázsló. Amott, a fehér virágok közt az alvó pásztor fiú, Isminald, kinek most kell álmában megtudnia, hogy Nakongszipán királya lett. Bruh, szegény kicsikém. Volt egy virág, mely olyan piros volt, mint a gránát. Volt egy tenger, mely olyan zöld volt, mint a smaragd. Volt egy kastély, mely kuralul épült a tengerfenéken, és rózsaszín volt. Hatalmas gránátalmafák nőttek a világ jobb sarkán. Egyik gránátalmafából kilépett az ős király, a te atyád. Te a második világ megalkotója leszel, Isminald. Atyától nyerted ezt az örökséget. Atyád a gránátalmafák közül mindig téged néz. Vezeti sorsodat, és engem küldött védődnek. A védangyalod vagyok, Higilinda. Sokat fog szenvedni életedben, mert Borborg lánya lesz a te feleséged. Borborg pedig az ördög unokaöccse, Moha ország félelmetes ura. Halálod korai lesz te országod örök életű. A te nőd Ibelón veszi át az uralkodást, és atyát meg fogja ölni. A sátánon győzedelmeskedik az úr.
2: Itt vagyok. Yugai Pepai és Nakongszipán uralkodója lettem. És a varázslat ellen tiltakoznom nem lehet. Pásztorfiú voltam, de atyám királynak szán. A védangyal. Merre van? Te vagy?
0: Nem, fiam. Felség. A tündér eltűnt, én Bumburin vagyok. A varázsló Bumburin.
2: A Szent Híd harcosa vagyok.
0: Az vagy, kis király.
2: De miért?
0: Miért, felség? Megbontva az idő. Évezredek múltak el. Összeolvadt a világ, és új alakulásai törnek elő az ősanyagnak. Te Nakongszipán ura vagy. Országodnak végtelennek kell lennie. Ezért küldték hozzád az örök rosszat Borg-Borg törpe személyében. Ki magával hozza az ő leányát, a sátán unokahúgát. Ki hivatva lesz az örök rosszat beolvasztani az örök jóba.
2: Nahronin?
0: Nahronin, Patlop Nahronin. Úgy hívják Ibelón.
2: Ibelón. Mikor?
0: Ting.
2: Ting? Ting. Ó, miért kellett nekem pásztorfiúból királynak lenni? Hogy a gondtalanságot, gyermekes jókedvemet elveszítve atyámnak nehéz törvényeit valósítson meg. És mi lesz jutalmam a nagy küzdés után?
0: Trallala, trallala, totti, totti.

0: Báránykám, szenvedned kell. Ja, nehéz az élet, báránykám. Jön a védangyalod, higgy, Linda. Egy láncot hoz aranyból.
1: Ma meglátod a teljesen visznád. Virágok az összeszed a szín. Csókold öt homlokon. Jobb kezét pedig kösd össze a te jobb kezeddel, a lánc segítségével.
2: Ó, de nagy terhet rót rám az ős király.
1: Nyugodj meg ebben, Izminált. Életedben sok csalódás fog érni. Az első csalódás már a közeljövő képe. Első ciklusa életednek, mely több égitesten játszódik le. Én szállok át veled egyik csillagból a másikba. Nem vagy éhes, kis király? Fönt a kastélyban teára van terítve. Jöjj velem! Rixi, Bumburin.
0: Rixi, Izminált. Rixi, Higilinda. Rixi.
2: Rixi. És a Nachroni Nibelon még ma?
1: Meglátod, ma még, Izminált.
0: Szép tündér, Higilinda. Te elraboltál egy életet. Malac, malac.
3: Borborg, végre megtaláltalak. Hol kószáltál így sokáig?
4: Téged kerestelek, Daniela.
3: Akkor kezed foghatom.
4: Mit parancsolsz, szép Daniela tündér?
3: Izminálthoz jutott a titkok tengerét összefűző lánc. Téged kérlek meg, Borborg, hogy azt a láncot elhoz nekem.
4: Hogy mond?
3: Rabresz!
4: Úgy fog történni. Nagy és szép tündér, miként parancsoltad. Leányomat küldöm a királyfihoz, hogy a láncát elrabolja.
3: Úgyis, Borborg, te mindig jó szolgálatokat tettél, és én megjutalmazom fáradtságodat. Íme az erszély. Tartalma kimeríthetetlen. Valahányszor kiürül, ha magad körül betűsz egyet, újra megtelik.
4: Pirgut, nagy és varázslatos Daniela.
3: Légy vele boldog. Borborg, vidd üdvözletemet Kristallino hercegnek, az én szép jövendőbelimnek, ki uralkodik a halak országa felett.
5: Hű és kötelesség tudó leszek, Daniela.
3: Ezzel hamar végeztem. Egykor én is nekünk szipán műtündére voltam, de a fátum rendelkezett velem. Megölte jegyesemet, a szép nagy herceget, nekünk szipán trónörökösét, és engem kiűztek az országból, megvádolva egy igaztalan bűnnel. Bolyongtam a sötét lét erdejében, küzdöttem szörnyetegekkel, sárkányokkal, de keresztül vágtam a fátum határozatát, és végül győzni fogok felette. Én, az elízött Daniela tündér.
0: De hol van a kicsi bűnös Ivelon?
6: Hallgass már, te hírharang, te kerítésnyeső, te suta doktor, te.
0: Na, verelift.
6: Zurvok! Nézd, Izminált, a kút mellett. Ez ő.
2: Nachronin Ibelon. Nachronin kicsi Ibelon. De annyi lány van ott. És aranypikkelyes lovagok.
6: Szolga nők, hetirák Léa uracsok. Csak őt figyeld. Na, menj!
5: Mi lesz veled, Izminált királyfi? Siess, mert elhalásszák előle Ibelon kisasszonyt. Na, mi lesz?
2: Nachronin Patlop Ibelon.
7: Vok euch, Ton.
2: Ton Izminált.
5: Hiessen ez a mi kis királyunk, mert az izgatottság oly fokán vagyok, mely a teljes agybomlás felé
2: tell,
5: ragad.
2: Ibelon. Tell, aluntunk.
7: Ki? Élem emártánomni.
5: Csak hogy.
7: Kettesben.
5: Sétálni mennek. A ciprusok alléján. Reményünk, így Linda nem marad meddő dolog.
2: Kállj,
6: hallgass, varázsolj! Nem hallom, mit beszél Izminált. mondta már, hogy ő...
7: Della Nakongszipán?
2: Isminald. Frafrez Della Nakongszipán.
0: Tetszik a kicsi alvilági lánynak. Tetszik.
6: Az aranyláncok esetje Della Nakongszipán.
2: Brexol bolyget, Ibelon. Frigferon, a Brexol bolyget.
7: Akuxi fősz.
2: Akuxi. Akuxi. Akuxi.
7: Brexol akuxi. Akuxi fősz.
2: Fősz.
7: Akuxi fősz.
2: Fősz.
0: És kell. Pilláit lehunja virágok közt, mintha szunnyadoznék. Úgy.
6: Súgdos fülébe, Isminált király.
7: Ó, szép, csodálatos leánya az alvilágnak. Atyám téged szent jövendőbelimnek.
2: Nachronini Belon. Fősz, fősz, fősz.
7: Arbus.
6: Most pedig Isminald, tedd szent kötelességedet, a láncot, jobb kezét a jobb kezeddel.
7: Troncos!
2: Tif, tif.
7: Tif?
2: Derg. Arbus.
7: Legyetek boldogok. Nachronin Isminald.
2: Arbus. Fősz Arbus. Arbus Ibelon Dif.
8: Most pedig Frafrez Isminald, Frafressa Ibelon, kövessetek engem, mert elvezetlek fényes palotátokba, hol ezer és ezer szolga vár reátok. Fényes lakomát készítetett számotokra Piripiri nagyherceg az ő csodaszakácsával. Ki éppen itt jön?
9: A csodaszakács, beszédemhez nem kell tolmács, a bolondok jól értenek, ki nem bolond, az elmehet. Én vagyok a hokke, hokke, hokke pók, egész világ beszélni csak rólam fog, mert főszónok a gyomor, ki üresen búskomor. Csak korog, csak korog, csak forog, csak forog.

0: így, míg a huncut világ áll, a gyomor az prédikál, bolond, aki elhiszi, mégis mindenki teszi, mert én mondom, hokke, hokke, hokke, pók, egész világ beszélni csak rólam fog. Ha kíváncsiak önök, feltállalom a menüt, íme hát a menü. Ponci, brunci pástétom van legelőn, azután jön a jó bifsztek legelőn, ezt követi kígyó tojás, jól felfújt, nagyon finom a kénköves rizligund, lével öntött halomgomba, cubelénk, saláta, csípős csalámból állakring, sajtok mind valódi, nakunk szipán, jön azután sok édes marcipán, hogy a torta torony magasság legyen, ott sütöm meg a berben bort tűhegyen, tetejébe ültetek egy csokoládé gyereket, az asztalon végigjárja majd a cigány kereket.
1: Ugye megmondtam, hogy nagy lakoma lesz a tiszteletetekre.
0: Legmélyebb hódolatomat nyilvánítom felséges uram királyomnak. Én a nagy

0: Bellon, Ferno Hemboyget. Amok!
1: Nem kellett volna ide merészkednie. Ha itt találják, papa, pár órára Áristomba dugják, és engem is maga mellé. Vagy pedig a kancsi ember tornyába, ahol nagyon jól tudja, milyen kedves ellátásban részesül az ember.
0: Pepaj, troncos.
1: Csak egy éjszakán keresztül lóg a derekánál fogva egy mézes kötélen, mely oly síkos, hogy meg sem lehet belé becsületesen kapaszkodni, és méghozzá valami istentelen ember folytonosan torseprővel csiklandozza az ilyen kikötött jámbor arcát, úgy, hogy olyan tisztességes táncot lejt a levegőben, és olyan eszeveszett tüszkölést visz véghez, hogy másnapra mászik, mint egy rős macska, és úgy fél esztendeig mankosinglődik. Hey! Ah, drága egyetlenem! Papa!
0: Nem troncos, professzai Bellon, troncos!
1: Meg lesz a láncocska. Ne akasztad magad!
0: Troncos!
2: Csak jobban merülj el szemléletében. Csak jobban. Himporral hintett arca, kicsi ravaszkás hajfodrai gazdag tengernek öbleit bontják ki. Tavasz virágzik ajfögödröcskéjén. Homlokán kardos angyalül. Bőrének fehér mezőjén vívnak szent csatát parányi páncélos vitézek. Lesem sugarát szemének. Csendesen ülj a kőlépcső fokán, ne zavart beszédét ruhája sejmének. Ellerjözte fecskéket, melyek ölének melegét keresik. Ajka éget. Menj túl a perzselő hálón. Menj, siess.
1: Mondd, Isminád, hol kószálnak gondolataid?
2: Covos tájmol.
1: Hú, Lemur tájmol.
2: Kukszi Fersz.
1: Pepáj, pepáj.
2: Fersz, Fersz. A kukszi. Árbosz. Megcsokolhatom a térdeidet? Ibelon. Ibelon. Ibelon.
1: Ugyan.
2: Albirgám a kasszon. Albirgám koksz. Albirgám kori.
1: Tár.
2: Várj. Ibelon, nyújtsd kezed, ne húzz vissza. Ér közelebb. Pirgutz.
1: Fersz.
2: Én ismerni akarlak egészen. Ismerni akarlak egészen.
1: Nif Akupszi. Ár Pepaj. Rábresz? Pepaj, Pepaj, rábresz? Troncos.
2: És méghozzá nagyon szép voltál akkor. Úgy néztél ki, mintha egy csomó ördög bújt volna a bőröd alá. És gonosz huncutocska pillantásáit, hamiskás mosolygásod, ez a sok szép és jó, mind meglepett.
1: Troncos Isminád. Troncos.
2: Pirgutz, Ibelon, pirgutz. Jó. Jó, jó, jó, jó. És egy évig még élek.
1: Hi? Hem?
2: Újra. Újra vágyom a térdeidet csókolni, Ibelon.

0: τότε. Hirmrat carhoich, Daniela.
1: Szabad nekem is körükben lennem ma délután?
0: Nem. A láncodat akarja. A titkok tengerét összefűző láncot.
1: Igolat hávó, Bumburin.
2: Bumburin.
3: Bumburin. Bumburin, mi lett? Tutti, tutti. Tralala, trott. Daniela.
1: Hatalmamban kételkedtél, Jámbor aggastyán. Íme láthatod, milyen végtelen bölcsesség lakozik bennem. Én igazgatom az alvilág manóit, és készítem a varázsitalokat a lámák részére.
0: Zok!

0: aggódj, Bumburin, nem sokára magától is távozni fog. Jerföld Daniel a fehér szobába. A kert már hallgat, s fönt teára van terítve. Engedd el, kérlek, Bumburint, és jel.
1: Sok!
2: Milyen édes, illattal telít a levegő.
0: Tejjel, Daniel, a tündér, vagy citromcsöppeket kérsz?
2: Barna rummal kérem. Ne fésd a láncot, Iszminád. Nincs most hatalmam rajtad. Pirgut, Iszminád. Régen, Kristálino nagyherceg idejében, mikor kijökszem, hogy brébe, biopszem, fogóriuk el, fogóri piam, ang, mibe, pipikusz. Senkinek se beszéltem eddig arról a délutánról. Bébe, pipikusz. Kristallino, Mabel.
0: Járatos vagy az álmokban, Daniel a tündér?
2: Nem, Frafres. Már nem.
0: Hunj be a szemed, Daniela. Kérlek. Nehet. Mesélni szeretnék neked. Nem tudod? Soha? Egy álmomat mesélném el, mert abban az álomban benne voltál te is. Fordulj a tükör felé, szőke Daniel. Ibelon menekült előlem. Te a korhatajtó mellett álltál és figyeltél. Végső erőfeszítést tettem, hogy Ibelont elérjem. Sikerült. Megragadtam. Őrült erő szállott az izmaimba. Szétfeszítettem a karjait, és belé harapkodtam. Te néztél, Daniela. Fény lett a hajad és a szemed. Feloldított. És a következő percben összeesett. Vonaglott a föld. Mellére ültem. És leragadva egy valladolidi pengét a falról, beleszúrtam mélyen a testébe. Kinyitotta a szemét, és a fogait összeszorította.

0: milyen édes. Illattal teli itt a leg.
1: Szorgos Kriörg!
0: Hagyj abba mesét, Isminald. Hiszen tudom, hogy a másik világba szerelmes. Nem fél, hogy egy labirintusba jut. Honnan nem térhet soha többé vissza.
1: Még egy csészével, Daniela?
0: Virgutz.
1: A kocka el van vetve. Én meghalok. Életünkről önmagunk vagyunk felelőssé téve a sorstól. Elsősorban önmagunk. Vagy felismerjük az utat, mely nekünk van számba, vagy eltévesztjük azt. És egész életünk sem elég, hogy visszataláljunk az elhagyott ösvényre.
0: You can first. Arbus.
1: Daniela.
0: Rixi. Isminald.
1: Rixi.
2: Zorg. Tenaheri.
3: Pilibaku. Az elhagyott hűvös kertek.
2: Nekin az örökkön. Tenaheri. Isminald. Zorg.
3: Rír Grabik.
2: Ne. Ne. Ne menj. Eszem a szádat, te morcos.
3: Alkuni Belon.
2: Sokkal jobban szeretném a pásztor fiú lenni. Csoda bogaras fiú vagy te. Frigyó velhüppi.
3: A méreg nem sokára hatni fog. És én, a csodabogaras fiú, meg fogok halni az elefántcsonttorony aranyverető kapujánál. Hosszúkás keskeny ujjaim belemarkolnak a lépcső hideg kövébe. Kaparni fogják. Izzó kínnal végig kaparni fogják. Macska szemű arcom oda fog tapadni az opálék érzéketlen lapjára gúnyosan vad, hivalkodó daccal.
2: Ne engedj szenvedni. Te szeretsz engem. Tedd ide a kezedet. Úgy fáj belül valami. Szeretem, ha te jó kezed itt pihen rajtam.
3: A másik kastély lovagjai. Ibelon, Iblus Borkár Lokszebb, Dif, tegnap is Lokszebb.
2: Ne vedd el a kezedet. Én csak téged imádlak, álmom. A láncodat féltett tőle. Hojk. Ne félts te tőlem azt a láncot.
3: Orring tikus szengsz.
2: Ne vedd el a kezed. Mi baj? Mi bánt?
3: Talap Daimol. Zos.
2: Én nő vagyok. Kíváncsiságból és félésből vagyok összegyúrva.
3: Félig ébren derengő álmot láttam. Óriási templom egyik oszlopa alatt feküdtem. Arccal a kőkockákkal kirakott talajra borulva. Fogaimmal egy smaragdot akartam kiharapni, mely a kockák közé volt ékelve. A küzdelmem sikertelen volt. Sőt, rajta kaptak, és fényes fekete szolgák alacsony nyírkos börtönbe vetettek. Mire egy hatalmas kétlábú szarvast karcoltam a falra. Ennek a szarvasnak jobb lábából egy cédrus fa nőtt. Belőle fehér, tölcséres virágok röpködtek ki, és mind elém hullottak, és elárvadtak. Csak egy maradt meg éppen, és én azt az egyet keblememmel engedtem sokáig. Nagyon sokáig.
1: mezítelen lábakkal táncot jártál körülöttem. Én leborultam lábai elé, és te rátapostál nyakamra és mellemre, és a szívemet vetted. Igen, szívemet, melyet láncra fűzve, két gyönyörűséges mellett közé helyezve, gyönyörködtél vérem csöpögésében, amit hosszú sávokban húzottak le a reszkető csöppök ágyékodon át, lábaidon, tested hosszában, egészen a kis ujjad körméig.
2: Imént kíváncsi voltam. Most félek.
4: De papa Borborg! Megint! A lovagoktól hív ki, épp mikor...
5: Görgöli Ürgi, professzai Belon.
6: Zújkens Idelon, Ürgi.
4: Nem vagyok kíváncsi! Erre nem! Én szeretem Frafresz Isminádot. És nem vagyok kíváncsi Daniellára sem.
6: Daniela Hem. Zújkens.
7: Itt vagyok, Daniela, jöttem. Meglepetéssel.
2: Nincs semmi meglepetés, szép tündér. Isminád bizonyára várja. Keresse meg.
5: Hova mi? Pujolharrög.
2: A lovagokhoz. Kis birkabordián lekötelezne.
6: Daniela, itt vagy megint hát?
2: Itt a kedves kis mérges tündér.
7: Itt. Ibelon, kedvesem. Nem figyelte még, hogy az aranypikkelyes lovagoknak piszkos az inge a páncél? Nem.
6: Távozzék, Daniela. Ezúttal felvérteztem magam minden varázsok ellen. Viovetávó, úgy bizony.
7: Nem a titkok tengerét összefűző láncért jöttem, mondom. Meglepetést hozok.
5: De én a láncért jöttem, és most ketten itt vagyunk. Erővel elvesszük.
6: Úgy bizony, Daniela tündér. Ketten.
7: Te sátán cimborája, te bagoly tojás. Vérségedre cifraságban szenvedő bogárhajtó ebb hát, még te is megszólaltál. Itt ma nem lesz lánclopás. Ibelon, kedvesem, nem megy. A lovagok várják. Nem megy folytatni a harcot, a kedves léha harcot. Frafressa.
2: Nem.
6: Ismerlek benneteket. Csőcselék vagytok, csőcselék.
8: Itt vagytok hadseregestől. Borborg és leánya Ibelon, Daniela tündér, Bumburin varhású, juhi, juhi, olhik muff.
9: Juhi, juhi, olhik muff.
8: Így kellett történnie, és éppen ma, igen...
2: Én elmegyek mégis.
7: Egy kis aszalvány eredj.
4: Lóbájler, ti hozzánk!
6: Esze baszádat, te morcos!
5: Nesze, ebbfajzad! Ne, dökölj meg!
2: Isminád jön, érzem. Kérem, Purgentor Riri plusz An, ugye megteszik?
10: Kedvesem, Frafresz Isminád Zújkens, az utasításait várom az ünnepi ebédet illetően. Ugye elgondolta már?
1: Mintha halántékomat egy üvegkürt érinteni.
10: Üvegkürt lesz kezdetnek. Mindben más-más töltemény. Tovább.
7: Te elégnek tartod ezt? Legyen bífsztek.
6: Legyen marcipán.
2: Legyen kígyótojás.
6: Legyen... halomgomba.
8: Az ifjú király szólni szeretne.
1: Juhi, juhi, olhik muff. Még beszéltek, az ablakon kinézve valamit láttam. Hó. Hó. Hó.
7: A meglepetés. Íme.
6: Hozta ártó varázslat.
7: Ajándék.
2: Kinek? Na, kinek?
10: Hol? Hol? Hol? Üvegkürtök, bifsztek, marcipán, kígyótojás, halomgomba. Ennyi csak. Tovább.
1: Menjünk.
2: Ahova? Ki? De jó. Hát menjünk, siessünk.
10: Hová? Hová? Hová?
4: Jöjjenek, jöjjenek!
10: Az első hó.
1: Ibelone, a tudorkés dalt, amit tegnap énekeltél a lovagokkal, énekeld most el. Ugye megteszed?
4: Most? Jó. De akkor ti is. Mindenki. Még forgunk a labdaként szálló pelyek közt. Nagy körben énekkel köszöntjük az első havat.

0: igaz? Ma boldogok vagyunk, ugye?
1: Eszminád, a lánc. Megint itt érzem a kezemen. Mikor kapcsoltad rám? Hol vagy? Eszminád, Zojkes!
2: Ibelón! Ibelón! Édes a hó!
1: Igen. Igen, édes!
2: Ibelón! Ibelón! A hó keserű!
3: Tik-tak! Balhev! Zengő hanguk! Tik-tak! Balhev! Merre vagytok? Mintha halántékomat egy üvegkürt.
1: Eszminád! Eszminád!
4: Nálad hagyta a láncot,
1: szorosan rácsatolva a kezére.
5: Frafressa della nakongsipán.
3: Tik. Tak. Bal. Hef.
1: Hol vagy, drága lélek? Eszminád. Vajon most is leöntöd-e csontszínű harisnyádat fekete kávéval? Vajon most is tubák színű kabátot viselsz-e angol modorban? Előtted és utánad nincsen semmi. Tüneményes ember. Meghaltál, é. Eszminád. Lesz-e még találkozásom véled?
5: Egyszer. Néha. Titkos szent időben.
1: Hojkvörz! Akuksziförz!
5: Vigasztalódjál. Szenvedése rövid volt. Higgy Linda fogta be szép, szürkés ezüst szemét. Vigasztalódjál, hiszen tudod, hogy nem lehetett ismét a tiéd. Hiszen azt is jól tudod, hogy nélküled sem tudott élni.
1: Bumburin, én úgy érzem, soha nem fogom ezt a csapást kiheverni. Ó, miért is nem korábban ezt mértem? Most érzem, mennyire szerettem. Most, mikor már nem él. Bumburin, én látni akarom őt. Gyönyörűséges, szép haját. Simogatni vágyom azt az aranyos folyamot, melyen soha nem tudtam az ő titokzatos világába hatolni. Soha. Soha. Mindig csak félúton voltam, hogy őt.
5: Ilyen badar is az élet. Mikor szívünk dobbanása ösztökél előre törtetni a szenvedések rejtek útjain.
1: Soha.
5: Pihen a lélek.
1: Soha.
5: Csak akkor kezd önérzetünk, vérünk fellázadni.
1: Soha.
5: Mikor már a lélek szava üres frázis.
1: Soha.
5: Vigyázz a láncra. Most már a tiéd.
6: Mi? Vazul! Bene! Regis, regiszter, Jézus demontor, raporinus derrago, esména ilbeginas, janas zegotori tudonis. Inor Medina del Caro.
5: Lezajlott a rege, a jövő regéje. A sátánon győzedelmeskedtek a jó szellemek. Én, Bumburin udvari varázsló, elnyertem a királyi elismerést, és az alkímia tudós professzorának lettem kinevezve. Te barkhász ellámó.
6: Borg-borg törpe fölött az átok lebegett, saját lánya megölte. A varázsitalt én készítettem. Ibelon királynő koronázása is meg fog történni nagy ceremóniával, melyben el lesz ismerve Nakong Szipán királynőjének. Terren torre olbanna. Ezzel az én hivatásom be van töltve. Gragiomek harg arbos forgent espanyol. Most átveszem ő felségének, a spanyol királynak díszes ajándékát.

0: Ibelon, a hó keserű. Gulácsi Lajos regéjét hallották. Rádióra alkalmazta és rendezte Zoltán Gábor. Zenéjét szerezte Sári László. A szereposztása következő volt: Bumburin, ezeresztendős varázsló, Miklósi György. Izminald, király Nakongszipánban, Kaszás Gergő. Ibelon, királynő Nakongszipánban, Kovács Adél. Higilinda, csodálatos tündér, Csere Ági. Daniela, az üvegkristályok országának tündére, Bánsági Ildikó. Borg-Borg, Mohaország törpéje, Harkányi Endre. Hokke-Hokke, csodaszakács, Vajda László. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. A rendező munkatársa Brajer Attila és Pataki Ági. Dramaturg Palotás Ágnes. Szerkesztő Pós Sándor.
1: A rege felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2003. november 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Kossuth Rádió, jó estét kívánok! Este 22 órakor a mikrofonnál Brieska Dániel. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, nem a korábbi jogszabályok módosítását, hanem új törvény megalkotását kezdeményezi a kabinet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe veszik. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször is kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Lefoglalták a Fidesz szervereit a nemzeti kulturális alappénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az ügyészség lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Az Egyesült Államok nem érdekelt a találkozóban Iránnal addig, amíg Teherán részéről nincs szándék tartalommal bíró tárgyalásokra, fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump közölte, az USA hadereje hamarosan bombázni fogja azt a helyszínt, ahol a feltételezések szerint Irán nukleáris erődítményt tart fenn. Az amerikai elnök átjárhatatlannak nevezte a múlt héten Iránnal szemben visszaállított tengeri blokkádot. Vihar és tornádó veszély miatt felfüggesztették a járatok fogadását az Egyesült Államok több repülőterén. New York 3 nagy légikikötője, valamint Boston, Philadelphia és Washington is érintett. Az Egyesült Államok teljes területén fennakadások alakultak ki a légiközlekedésben. A 4000-et is meghaladta a késéssel közlekedő járatok száma, 1700-at pedig töröltek. A keleti partvidék felé tartó viharzóna miatt New Yorkban elhalasztották a New York Yankees baseball csapat nagy érdeklődéssel várt bajnoki mérkőzését. Megkezdődött a 35. Belványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartott a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebben megsérült. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. Hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok várható. Hasonlóan kis és szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Az áthelyezett ezred év.
4: Azon a héten, amikor Zárában összetalálkoztam a kasszabetörő urakkal, idehaza álmára nyugati pályaudvar Eiffel-féle indócsarnoka, ugyanúgy, ahogy nem egyszer látjuk veled, amikor feljövünk az aluljáróból. Azon a héten egy nyári éjszakán kétszer van éjfél Budapesten. 12 után 16 perccel visszaigazítják a mutatókat 0 órára. Életbe lép országszerte a közép-európai zónaidő. A helyi idő, amelyet ma óráink mutatnak, azóta egyhuzamban 16 perccel eltér a valóságostól. Az ezred év közeledik rohamléptekkel. Itt is volna már a honfoglalás idejét kutató tudós tanárok szerint, csak nem fejeződhetett be még az építkezések és ünnepségek meg annyi nagyszabású előkészülete. A főhivatalnokok ezért úgy döntöttek, hogy a magyar törzsek bevonulását a Kárpát-medencébe áthelyezik visszamenőleg, és a következő esztendőre lesz ki az ezer év. Ami árulkodik a tisztviselők vakmerőségéről, de talán arról is, hogy az idő nem olyan primitív, egy irányban csordogáló folyadék, mint hinnők.
5: Mostanra a kettős főváros területén minden erőszakos bűncselekmény felderítése a nemrégiben kinevezett különleges vizsgálóbíró Dajka doktor hatáskörébe tartozik.
6: Gyilkosság.
7: Betörés.
4: Rablás.
8: Ezen kívül belátása szerint köteles eljárni olyan ügyekben, melyek megzavarhatnák a jövő ilyenkorra bekövetkezendő ezredévi nyári ünnepségek fényét.
9: Csacska macska nagy kávéház. Reggelik, ebédek, vacsorák.
4: Ha a baronessa, a csacska macska tulajdonos nője nem volna elfoglalva, és kinézne a kávéházi terembe, akkor sem látna semmi feltűnőt.
10: Négy férfi reggelizik egy asztalnál.
4: Világos, hogy a kasszabetörők azóta sem értik, miért figyelmeztettem őket Zárában. Az urak, mondom, azt akarják tudni, miért ülünk mi itten.
11: A kassza király Bólint.
12: A görög Bólint.
11: A falazó Bólint.
4: Szükségem van pénzre, békességre, mondom. Kellően nagyszabású közös vállalkozásra gondolok. Egyetlen húzásra, amely után valamennyien visszavonulhatnánk. A hely és az időpont itt, a jövő nyáron. A biztos, méltó célpontot ismerem. A további tényeket még fel kell deríteni.
13: Szükségem van a szakértelmükre,
4: mondom.
13: Ha megértjük egymást, jó. Ha nem, nem. Búcsút veszünk, megy ki a dolgára.
4: Mondom még. Várok.
11: A kassza király Bólint.
12: A görög Bólint.
11: A falazó Bólint.
4: Várok.
11: A kassza király a kezét nyújtja. Finom és erős mérnök keze van.
14: Megérkezik az első részletes jelentés Zárából.
15: Egyenesen Dajka doktornak címezve.
14: A városi rendőrkapitány küldte. Jelentése részletesen ismerteti a betörés módját, a helyszínt s a nyomokat, amelyek 4 ember jelenlétéről árulkodnak.
15: A vizsgálóbíró a zárai esetet a távirat óta ideiglenesen besorolta magában az európai kassa betörés járványba. Itt azonban kétségtelenül valami rendkívüli történt.
14: A Magyar-Olasz Hitelbank két nappal korábban újfajta Wiese-Wertheim-féle kasszát vásárolt, és ez váratlan nehézség elé állította a betörőket. Érdekességet ad az eseményeknek, hogy az újonnan beállított Wertheim szekrény üresen állt, míg mellette jelentős értékeket őrzött a régebbi kassa. Ez érintetlen.
15: Amikor ideér az olvasásban a vizsgálóbíró, mozdulatlanná merevedik, s csak bámul a jelentésre. Megvan a banda kézjegye, amire várt. Itt volt végig az orra előtt, épp hogy ki nem verte a szemét.
13: Akkor lássunk a dolgunkhoz, mondom. Hogyan választják ki a célpontot? Hogy készülnek fel? Hogy jutnak be? És bent? Hogyan zajlik maga a művelet?
15: Tajka doktor táblázatot készít a zsebkönyve kettős oldalán. Helyszín, időpont, a behatolás módja, a kasszák fajtája. Külföldi menetrendekre van szüksége. Meghozatja az államvasutaktól.
11: Sűrűn utazgattak, magyarázta a kassza király. Hol gazdag volt a fogás, hol nem. Őt, a királyt mindig a legújabb rendszerű kassza felé vonzotta a szakmai hiúsága. Szerelmese a fémnek, élvezte a munkát. Egy idő után már nem volt páncélszekrény szerte Európában, amelynek fala egy órán belül meg ne nyílt volna előtte.
15: A távolságok és időpontok mindenütt egyeznek, s a kézjegy mindenütt ott van. Észrevétlen érkezés, távozás, hibátlan szakmunka, gondos takarítás, söprés, semmi forgács, sem fémpor a szekrényfalból, lábnyom, kéznyom, sehol. A haszon vagy van, vagy nincs, mintha találomra mennének, de a páncél maga mindig a legújabb, a legnehezebben feltörhető, minthogyha a műszaki feladat kihívása, a megoldás, a teljesítmény vonzaná őket.
13: Hogyan dolgoztak eddig, és mit kell másképp tenni? Hol volt a hiba? Mi történt Zárában? Hogyan eshetett, hogy nem falazott senki?
15: A kezdetek és a cél Zárában is hasonlóak lehettek, de ez egyszer a páncél kifogott rajtuk. Fel sem nyitották, kifutottak az időből és menekültek. Ott hagyták a rendetlenséget és a fémporban, a hamuban, a négy különféle lábnyomot. A könnyebben nyitható kasszához hozzá sem nyúltak.
11: Mostanában a legújabb Wiese-Wertheim féle kassza babonázta meg a királyt. A centiméter vastag falával, rejtett zár szerkezetével. Váratlanul botlott bele Zárában, megörült az új feladatnak. Belegabajodott a váratlan nehézségek gyönyörűségébe. Bevonták az utcáról a falazót is, megfeledkeztek az időről és az éjjeli őrről. Ezzel a kasszával még találkoznia kell. Soha csukva ott nem hagyta, amit nyitni kezdett.
15: Dajka doktor, a különleges vizsgálóbíró táblázatba rendezi, amit tud a négy emberről. Név, személyleírás, nemzetiség, életkor, vallás, nyelvismeret, különleges ismertetőjegyek, bűnügy, kedvenc módszer, kézjegy, megjegyzés. A rovatok legnagyobb része egyelőre üresen marad.
13: Fog találkozni az új mackóval. Ígérem a kassza királynak. Járványként fog az elterjedni a jobb helyeken. Jelölni fogja a királyi zsákmányt, és abban lesz a miénk is. A nagy húzáshoz tervezni kell, felderíteni, módszert változtatni. Egyelőre ez a fő feladat. Csak egyszer lehet próbálkozni. A lebukás veszélye mindig az újra megjelenésben van.
14: A Zára városában feladott küldemény egy meglepő dolgot is tartalmaz. Külön lapon Parányi Foltocskát a kísérő levél új nyomatnak nevezi. A félig megbontott páncélszekrény sima oldaláról fényképezték. Galton Francis, brit tanár legfrissebb azonosítási eljárása alapján.
15: A vizsgálóbíró elhúzza száját. Hagyományos világlátású ember. Az újabb meg újabb vegyészeti eljárásoknál többre tartja a hétköznapi nyomozás apró munkáját. A papírkát azért elteszi az ügykartonja mellé. Egy kolléga dolgozott vele, hát ő megőrzi.
14: A távoli Amsterdam városában a gyémántcsiszoló szakma legkiválóbb mestere a követ tanulmányozza. Szíve örül a tökéletes darabnak. Egyöntetű, kifogástalan, víztiszta. Se tollasság, se felhősség, se porosság. Idegen zárvány nincs benne. A nyersnek formájából eldöntötte, hogy rózsára köszörüli elliptikus keresztmetszettel. Lapjai így háromszög formájúak lesznek. Rárajzolta már egy ipari gyémanttal a formát. És most vésőt, kalapácsot fog.
13: Cselekednünk kell most már, mert tudom, hogy időnk véges. Az időpont messze van még ugyan. A nagy gyémánt eladásig majdnem egy év, de addig még kötfüggönybe is akarom burkolni nyomainkat. Eltűnni egy időre. És elvágni minden itthoni szálat, mely idővel hozzánk vezetne. Másút, más időben éltem már sátorban. Utaztam ekhós szekéren, aludtam a tábortűz mellett, s hallgattam a nagy érdemű részegítő tapsát, tűznyelés után hajbókolva, petróleum ízével a számban. Olyan részegség az, ami visszahúz mindig, mindenhol. Ha egy mutatványos truppot hoznék össze, és külföldi turnéra indulnék, épp csak túl a határon, de addig még sok munka vár ránk.
7: Egy délután gazdagon öltözött előkelő keleti úr jelenik meg a keresztes és háha féle vaskereskedésben, a két oroszlán drogéria mellett. Isztambuli szőnyegkereskedőnek mondja magát, és a legújabb dupla falu préselt lemezes, rejtett záras páncélszekrények után érdeklődik. Franciául beszél.
16: Háha úr a legújabb vízevert henykasszát ajánlja.
7: Ó, igen? Kérdezi a görög franciául.
16: Feltörhetetlen. Garantáltan, uram.
7: Ó, igen, mondja a görög franciául. Az remek.
16: Méltóztassék kiválasztani.
7: A gazdag keleti úr elégedett, és jó Napóleon aranyakkal fizet a kasszáért.
13: Mindennapos az efféle. Jönnek a keleti görög, török, szerb, orosz, örmény kereskedők ide hozzánk, nyugatra. Nem olyan állandó dolgok ezek a világtájak. Billennek erre, meg arra, s vélük billenünk mi is.
16: A sugárúti boltban háha úrnak mi oka sincs, hogy gyanakodjék a két hóruk emberre, akik a mackót rámpán, görgőrudakkal föltaszigálják egy hatalmas, csukott strávkocsira.
17: Egy, kettő, három, emeld!
18: A trógerek megköpködik a pénzt, amit a keleti úr adott, és az alsóbb néposztályoknál nem meglepő mohósággal tüstént a legközelebbi kocsma felé veszik útjukat.
7: A szőnyegkereskedő tört német nyelven utasítja kocsisát, és elhajtat az ellenkező irányban.
13: A Lánchídnál már ismét együtt vagyunk.
19: A falazó most Lajbis atyafi, aki fennen dirigál cigányos képű foltos rongyos kocsisának.
7: A kocsisban senki nem ismerné fel az iménti vagyonos külföldit.
13: A király meg én, a korábbi két tróger, a kocsiszekrény sötétjében lapulunk. A vadonat kassza mellett.
7: A túlparton kis időre megállítja a lovakat a cigányképű kocsis. Sötétedéskor hajt csak tovább Óbuda felé, és a korom sötétben takarja őket az illetéktelen szemek elől a Bokor utcai ház kettős kapuja.
20: Lánc Rókusnak, az ismert orgazdának háza ez.
13: Előbújunk, s urastól, hajtóstól, házigazdástól nekiveselkedünk, hogy minél kisebb lármával görgessük lefelé a mackót a pincegrádicson.
17: Következik maga a kísérlet.
13: Neki látunk, hogy szétvágjuk, fúrjuk, robbantjuk a páncélszekrényt, mely jogszerűen a miénk.
17: Durgázvámpa.
7: A görög tartja célra a lángot. A kassa oldalfalán a fém homályosan piroslani kezd, akkor mozdítja egy elképzelt körvonalán.
13: A durgázlámpa fénye. A megvilágított munkadarab. Felpattintom versenyzsebórán fedelét.
7: Dolgozik a láng.
13: A karika kivágása másfél óráig tart.
17: Sok.
13: Újra indítom az órát.
18: A kassa király most már az eljárás ismeretében alátámasztja a lámpát, és folyamatosan mozgatva megbontja a túlsó falat.
4: 42 perc.
18: Fogót.
4: Adom a fogót.
18: Egy feszítés, egy roppanás. A rókapofájú fogó kiemeli az izzó szélű acélkarikát.
4: De még nem vagyunk a szekrény belsejében.
18: A dinamitot.
20: Láncrókus, előkotor a pince sarkából néhány méregzöld kincstári lópokrócot.
7: A görög elhelyezi a töltetet és a robbantó zsinort a kivágott kör alá a belső falra.
20: Láncrókus leborítja három lópokróccal az egészet.
4: Fedezékbe vonulunk.
19: A robbanás zajából a Bokor utcában felalá sétáló falazó nem hall semmit, pedig egyenesen a fülét hegyezi.
4: Még nem ült el a robbanás pora, már bújunk is elő.
20: Láncrókus lekotorja a szerteszállott zöld lópokróc foszlányokat a mackóról.
4: Az eredmény felülmúlja minden várakozásomat. A rejtett zárszerkezet körül minden csavar és ereszték meglazult, és a sima külső falra rárajzolódik a zárhelye.
18: Durgázlámpa, pergőfúró, csigafúró,
7: véső,
18: fogó.
4: Adogatom kézre, tanulgatom a sorrendet.
7: Tépés.
4: Adom azt is.
7: A zár körül virágszerűen megnyílott páncélfal darabjait fehér angin burkolja.
18: Nem csúszik meg rajta a fogó. És csöndesebb a törés.
4: Elkapott a szakma bűvölete, ahogy ezek dolgoznak.
18: És ekkor nyúl a kirobbantott lyukon keresztül a páncélszekrény zárjához a király. Finom sebész ujjakkal matat odabent, sima homlokát párhuzamos ráncok szántják. Pár pillanat után már hallani lehet a parányi érzékeny kattanásokat. A nehéz páncélszekrény ajtaja kitárul.
4: És Kiki zavartalan békében olvashatja végig a hátlap belsején a gyönyörűen metszett cirkalmas betűket.
7: Víze Frigyes bécsi gyárából való vasszekrény.
18: Betörés ellen biztos.
4: Van mit intézni bőven. Nem fecsérlem a heteket, itt az ideje, hogy összeszedjem a mutatványosaimat. A világnak derűs arcolatját a sokadalomban találom, mint s mindigtől fogva. Vágyom rég. Nem szalma lánglobogás vezérel.
1: Pontosabban
4: hirtelen
1: ragad magával a vágy.
4: Hirtelen ragad magával a vágy, más de időben. Hát más időben. Elébb. Elébb. Vándorlunk. Bali kisuram, peregrinus deák Erdélyország bús, kétkezi szolgájaként magam. Érkezvén Londiniumban, alig szállunk meg, s vizitálunk sorra a skóláknál, immár piac téllel lebzselünk jó kedvben, holott sokadalom celebráltatik színes komédia játszásokkal. Ámuló szemünk

0: Hömpölygő, végtelen fűek, aranykincsek s részbőrű vademberekről mond mesét egy kendős, fülbekarikás marcon a tengeri medve garasokért. Hol fattya deák nyelven, hol ánglusul. Jó húsú, ingyért ejthető barmokról millió szám, kiket a bizont néven mondanak. Elsőbben üt mellen, hogy míg minket hon az beretvált jancsár szorongat, egész egy világ nyílott újjon az óceánnak túlpartján. S von tép kétfelé kóbor szívem. Mert az nagy ismeretlen új világot meglátom egyszer még, azt nyomban elhatározom. Ha a fele igaz, amit a kalóz beszél, és ugyan húz minden haza Budába is egyként. Míg Londiniumban, városi sokadalomban dalnok balladát énekel, fuvolás, fuvoláz, megfut, amíg bennem a sejdelem. Az a kétfejű bornyú mindenhol biztos élést hoz urának. Alítom, hogy csuda sem kell hozzá, mert csalton csalnak. Sudár talján leállnak az komédiások közül, kárbunkulus tekintetétől ereimben vér megpostul. Velő csontomnak legközepibe olvadoz. Ama szempártú jegyzem el legbelül magam a csavargó komédia csinálóknak, vándor mesemondóknak hántvedett életivel. Azért tanulom a tűznyelést, kürtfúvást, koldús éneket, képmutogatást, ponyvaárulást minden szabad percemben, hogy ő nézzen úgy reál. Tudom az erdőszéli tábort, korcsmát, tanyát, titkolt szállásomat. Tudom a külön életemet mindig, mindenhol.
1: Most és emitt összesen két hét alatt
0: összekotortam a truppot.
1: Trapézművészek és illúzionisták, állatszelidítő, kötéltáncos, bika ember és kígyó leányok. A műlovarnő táltosai az egyik ekhós szekeret húzzák majd, szegény mutatványosnak igás a lova. A tűznyelés és a trombita rám vár. Fölelevenedik az hamar, vérembe ívódott a maga idejében. Hamarosan indulok truppommal, kelet felé.
2: A kassa király nyugatra tart majd.
3: A görög a messzi északnak.
4: A falazó délnek.
1: Mához egy évre.
3: Ugyanitt. Ugyanebben az órában.
4: Ugyanebben a percben.
0: Azóta, hogy a kék vér nevét egy fiáker bakján ülve először meghallottam, s új mesterséget választottam, épp eleget gondolkodtam rajta, vajon törvényszerű volt-e a dolgok végkifejlete. Végre is akadt, amit jól végeztem. Titkolt szállást tartottam, például tudtam a külön életemet. És akadt, amit elrontottam. Bőségesen. Elgondolkodhattam azóta akkori kétes erkölcsi és szakmai helyzetemen, az ifjúság rideg ostoba felelőtlenségén. A két vagy három megfogható hibám vezetett majd egy vérfolthoz, amely elkerülhető lett volna. Egy meggondolatlan kézmozdulathoz, egy tányér makaronihoz, és egy forró lámpacilinderhez, amit végképp nem bocsájtok meg magamnak. Pazarul indult minden.
5: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A második rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. A kassza király Rátóti Zoltán. A görög Imre István. A falazó Galkó Balázs. A zárai kapitány Kőmíves Sándor. A vaskereskedő Velencei István. Láncrókus Dobák Lajos. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
6: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára 2004. június 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgatott.

Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.

világ vége. Velünk kapusokkal külön foglalkozott Gicabá. Egy órával hamarabb kellett menjünk minden edzésre, főleg gyorsasági gyakorlatokat csináltatott velünk, ugrálni kellett sokat, meg vetődni, felugrani és vetődni, felugrani és vetődni, meg volt ez a kapus kínzó gépe, ő találta fel. A vasgyári munkások csinálták meg neki, egy ilyen hosszú vascső végére volt felrakva egy labda, amelyik tele volt téve homokkal, azt lökte nekünk, az egész egy tengelyre volt felszerelve, akörül forgott, kegyetlenül nagyokat ütött. Tudtuk Janikával, hogy ha nem kapjuk el, akkor fejbe talál és összetöri a csontunkat. Gicabá keze között haltak meg már más gyerekek is. Azt mondták, azért lett utánpótlás edző, mert a felnőtt játékosok nem bírták a keménykedését. Egyszer elkapták és félig agyonverték. Attól kezdve többet nem edzhette a nagy vasgyári csapatot, hanem csak velünk 11-12 évesekkel volt neki szabad dolgozni. Akkor májusban kiesésre álltunk. Gicabá minden nap tartott edzést, szerzett igazolásokat, első 4 órában nem kellett iskolába se menni, tudta mindenki, hogy a vasgyár csapatának benn kell maradni, az nem lehet, hogy kiessünk. Gicabá meg is mondta, hogy ha nem verjük meg az áttörést, a katonacsapatot, akkor kész, vége. Meccs után mindenkinek szétveri vassővel a bokáját. Neki már úgyis mindegy lesz, mert az edzés az élete. És ha kiesünk, akkor vége. Úgyhogy attól kezdve mindenki mankóval fog suliba járni, meg is mutatta a vascsövet, rávágott vele az egyik palánkra, beszakította a deszkát. Azt mondta, a mi csontjaink is így szilánkosan fognak széttörni. Nem lesz ember, aki összerakja. Tudtuk, hogy nem hazudik, akkor már nem volt családja, az utánpótlás csapat klubhelységében lakott, szóval tudtuk, hogy komolyan beszél, úgyhogy nagyon készültünk arra a meccsre. Mindenki futott, senki nem mert lógni, mindenki féltette Gicabától a lábát. Én is futottam, ahogy bírtam, pedig tudtam, hogy biztos nem is fogok játszani a meccsen, mert én csak cserekapus voltam. Janika volt az igazi kapus, pedig ő jehovista volt, igaziból nem is játszhatott volna a vasgyár csapatában, mert az apja nem engedte, hogy pionír legyen, de olyan jól védett, hogy Gicabá elment az igazgató elvtárshoz, és elintézte neki, hogy játszhasson. És majdnem minden meccsen ő védett, mert sokkal jobb labdaérzéke volt, mint nekem, még akkor is, amikor nem is volt formában. Szóval nagyon keményen edzettünk, mert féltünk Gicabától. De tudtuk, hogy úgyis mindegy, az áttörést nem lehet megverni. Őket a hadsereg támogatja, csupa katonagyerek játszik benne, a fegyveres erők mindent megadnak nekik, meg a bíróknak is mindent megadnak. Az áttörés veretlen volt a bajnokságban, szóval tudtuk, hogy nincs esélyünk, és féltünk nagyon. Janika még nálamnál is jobban félt. Gicabá a meccs napján reggel is külön edzést tartott nekünk kapusoknak, és ahogy hajnalban mentünk, Janika egyszer csak megállt még kint a sporttelep előtt. A hasára szorította a kezét, aztán öklendezett, és hányni kezdett. Ha nem kapom el, lehet, hogy el is ájul. Azt mondta, csak most, hogy meglátta a vasgyári sporttelep kapuját, csak most jutott eszébe az álma. Gicabával álmodott, hogy veri szét a bokáját. Odaadtam neki a kulacsomat, hogy öblítse ki a száját. Mondta, hogy álmában Gicabá úgy húzott rá a bokájára vascsővel, hogy közben csorogtak a könnyei. Még most is emlékszik az öreg kivörösödött csillogó pofájára, és hogy őt nem érdekli, ő hazamegy, nem jön edzésre, mert nem bírja tovább. És menjek én is, ne maradjak itt egyedül. Nem érdekli az se, ha kapus nélkül marad a csapat. A foci az csak egy játék, nem ér ennyit. Megtörölte a száját, visszaadta a kulacsomat. Menjünk, mondta, még mielőtt meglát Gicabá. Jól van, mondtam, menjünk. És eszembe jutott, hogy éjszaka én is felébredtem. Valami nagy morajló csattanást hallottam, és attól. De aztán csak csendben feküdtem, és sokáig nem bírtam elaludni. Szóval mondtam, hogy jól van, menjünk, de akkor meghallottuk a dübörgést. Pont mikor az álmomra gondoltam. De ez nem olyan volt egyáltalán, sokkal halkabb. És tudtam is, hogy mi az. Csak két teherautó közeledett nagyon gyorsan a sporttelep felé. Messziről látszott, hogy zöldre vannak festve, és a ponyvájuk is terepszínű. Ott álltunk, néztük, hogy jönnek, aztán lefékeztek, és épp ott előttünk megálltak. Kiszállt egy katona, odajött hozzánk, megkérdezte, hogy mit keresünk ott. Janika úgy megijedt, hogy nem is tudott szólni. Úgyhogy én mondtam, hogy edzésre jöttünk, a Vörös Kalapács ifi csapatának igazolt játékosai vagyunk. Janika a kapus, én meg a csere. De a katona oda se figyelt. Jól van, mondta. Akkor mit állunk itt, takarodjunk a dolgunkra. Úgyhogy bementünk az öltözőbe, de még láttuk, hogy a katonák mindenféle nagy műszereket kezdtek lepakolni a teherautókról.
Gicabá már ott volt, szalonnázott, nem szólt semmit, csak az óráját mutatta, meg három ujját. Tudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy 3 percet késtünk, és hogy 15 plusz kört kell majd futni edzés végén. De én mondtam, hogy nem tehetünk róla, mert a katonák miatt késtünk. És akkor Gicabá kérdezte, hogy miféle katonák miatt, ne hazudjak, mert lepofosz, hogy a taknyomon csúszok a kapufáig. De én mondtam, hogy nem hazudok. Majd meglátja, ha nem hiszi, hogy itt vannak a katonák. Biztos az edzést jöttek megnézni, hogy mire számítsanak, mennyire vagyunk felkészülve az áttörés ellen. Gicabá erre eltette a kését, aztán elcsomagolta a maradék szalonnát, és felállt. Jó, mondta. Öltözzünk, ne húzzuk tovább az időt, mert agyonver. Aztán kiment, és bevágta maga mögött az öltöző ajtaját. Csendben öltöztünk, nem mertünk beszélni, mert féltünk, hogy Gicabá hallgatózik. Szerette tudni, hogy miket mondanak róla a háta mögött. Janika nagyon sápat volt. Mikor aztán kimentünk, Gicabá ott várt ránk a pálya szélén. Az egyik tisztel beszélgetett. Ahogy meglátott minket, intett. Már fel voltak rakva a bóják, ki volt készítve a 2 pár olmosszár. Ezek ilyen bőrlábszárvédők voltak, ólomrudakat lehetett rakni beléjük, hogy nehezebbek legyenek. Ezt is Gicabá csináltatta. Felvettük, aztán elkezdtünk futni végig a szlalompályán. Aztán egy idő után Gicabá otthagyta a tisztet, odajött és elkezdett ugráltatni. Janika egyszer nem volt elég gyors, Gicabá rávágott a botjával a lábára. Janika elesett. Megütötte magát, megindult az óravére, de Gicabá nem engedte megállni, ugrálni kellett neki tovább. A katonák közben végig ott voltak, a tiszt csak nézett. A többiek meg ilyen furcsa ruhákba járkáltak körbe a pálya körül. Kerekes, csupa drót meg csőgépeket toltak maguk előtt, a kezükben is mindenféle furcsa műszerek voltak, tele drótokkal meg antennákkal. Nem tudtam, mit csinálnak, azt gondoltam, lehet, hogy rádión is le akarják adni a meccset, de azelőtt ilyesmiről sose hallottam. A gépek meg nagyon berregtek és kerepeltek, de nagyon nem lehetett odafigyelni, mert futni kellett, meg ugrani kellett, meg vetődni kellett. A labdás gyakorlatok voltak a legnehezebbek. Az, amikor bekötött szemmel kellett labdára vetődni, hogy próbáljuk érezni az irányt. Egyszer nekiestem a kapufának. Gicabá meg hasba rúgott a labdával, hogy öklendezni kellett. Janika meg mindig rossz irányba ugrott, úgyhogy én nyertem meg a vetődési versenyt. Janika akkor már tiszta fehér volt. Tudta, hogy ez mit jelent. Azt, hogy ma én leszek először a kirúgó. Mert a kirúgást úgy gyakoroltuk, hogy Gicabá felrakott 11 labdát, aztán az egyik kapus felállt 3 méterre. A kirúgó meg nekifutásból megpróbálta fejbe rúgni a labdával. És nem volt szabad elugrani a labda elől, hanem el kellett kapni. Meg kellett fogni, vagy el kellett ütni. És ha nem rúgtuk elég erősen, akkor Gicabá állt be kirúgónak, úgyhogy rúgni kellett, és annak volt jobb dolga, aki először rúgott, mert mire a második sorra került, már annyira lefáradt és legyengült, hogy nem tudott igazán keményeket rúgni. A 4. labdánál Janikának megint elindult az orravére. Nem akartam nagyon keményen rúgni, de nem volt mit csinálni, neki kellett futni 4 lépésből, és a labdák mindig hatalmasakat csattantak. A végén Janika már nem is emelte a kezét, csak simán eléugrott, és leesett a labdával együtt. Egy helyen tiszta vér volt már a fű, alig tudott felállni. Látszott, hogy nem fog tudni rúgni, egész le volt gyengülve. Akkor odajött Gicabá, egy törülköző volt nála. Odaadta Janikának, azt mondta, jól van, törülje meg az arcát, most kivételesen szünetet tartunk. És menjünk be az öltözőbe, mert a tiszteltárs külön akar beszélni velünk. Janika az orrára szorította a törőközőt, úgy mentünk. A tiszt tényleg ott volt. Láttam a vállapján, hogy ezredes. Nagyapám még régebb megtanította nekem a rangfokozatokat, szóval az ezredes ott ült az öltözőben a padon. Intett, hogy csukjuk be az ajtót, aztán mondta, hogy üljünk le. Megkérdezte, hogy hanyadikosok vagyunk, meg hogy milyen tanulók. Én kellett válaszoljak, mert Janikának még mindig vérzett az orra. A tiszt elővett egy almát, és ketté törte. Az egyik felét nekem adta, a másikat Janikának. Mondta, hogy jól van, ügyes fiúk vagyunk, látta, hogy milyen keményen és becsületesen dolgoztunk. Büszkék lehetünk magunkra, mert a kemény munkával bebizonyítottuk, hogy megérdemeltük a pionír nyakkendőt. Aztán megkérdezte, hogy szeretjük-e a hazánkat, és mi persze bólintottunk, még Janika is, pedig Janika jehovista volt, és a jehovisták se pionírok nem lehetnek, se a hazát nem szerethetik. Aztán az ezredes azt kérdezte, hogy tudjuk-e, mi az, hogy rádióaktivitás.
Mondtam, hogy nem. Mi még nem tanultunk fizikát, de a hazavédelme foglalkozáson tanultuk, hogy atomvillanás esetén az embernek el kell takarnia az arcát, és be kell mászni az asztal alá vagy az ágy alá, és aztán jelentkeznie kell a vegyvédelmi parancsnokságon védőfelszerelésért. És a hazavédelme tankönyvben a rádióaktivitásról is írtak, hogy a sugárzások átmennek mindenen, és károsítják az élő szervezetet. A tiszt bólintott. Azt mondta, neki is van két fia, ekkorák pont, mint mi. És azért mondja el nekünk, amit most elmond. De ha valakinek is beszélni merünk róla, akkor álhírterjesztésért javítóintézetbe kerülünk, apánkat meg anyánkat pedig börtönbe küldik. Megértettük? Kérdezte, és mi bólintottunk, de ő azt mondta, hogy rendes választ akar. És akkor mondtuk, hogy igenis megértettük, ezredes elvtárs. Még Janika is elvette az arca elől a törülközőt, és ő is velem együtt mondta, annyira meg volt ijedve. És akkor az ezredes azt mondta, hogy éjszaka baleset történt a Nagy Szovjetunió egyik atomerőművében, és a szél idehozta a rádióaktivitást, és igazság szerint nem is volna szabad megtartani a meccset. De nem akarnak pánikot, úgyhogy meg lesz tartva, de ő azt tanácsolja nekünk, kapusoknak, hogy ne vetődjünk, és kerüljük a kapcsolatot a labdával, mert az összeszedi a rádióaktivitást a fűből, és egyáltalán vigyázzunk magunkra, mert szép, egészséges gyerekek vagyunk, aztán még adott egy-egy ilyen fehér tablet. Tehát azt mondta, hogy azt ott helyben be kell vegyük. Csak jód, ne féljünk. És csak miután bevettük, akkor jutott eszembe, hogy egyszer láttam egy filmet a németekről, hogy ilyen fehér tablettákkal mérgezték meg magukat, és lehet, hogy az ezredes elvtárs is meg akar minket mérgezni, mert megbánta, hogy elmondta nekünk ezt a balesetet. És láttam, hogy Janika is erre gondol. De nem haltunk meg. A tablettának meg kesernyés íze volt, de nem mandula ízű volt, mert én tudtam, hogy a méreg az mandula ízű. Akkor az ezredes megsimogatta a fejem, azt mondta, jól van, nem lesz semmi baj, és vigyázzunk magunkra. És elfordult, és már menni akart. De akkor Janika utána szólt, azt kérdezte tőle, hogy ezredes elvtárs, ha nem szabad megfogni a labdát, és vetődni sem szabad, akkor hogyan védjünk? És akkor az ezredes megint megfordult, és ránk nézett, és semmit se szólt. Én azt hittem, hogy kihabálni fog, vagy felpofoz. Néha Gicabá is hallgatott egy kicsit, mielőtt nekünk rontott volna, de az ezredes elvtárs csak megrázta a fejét, és nagyon halkan azt mondta, hogy nem tudja. Bizony Isten, nem tudja. Aztán lehajtotta a fejét, és egy szó nélkül kiment, és ott hagyott bennünket az öltözőben. Janika csak két harapást evett a fél almájából. Mondtam neki, hogy ha nem kéri, adja nekem, és szó nélkül ideadta, és épp az utolsó falatot nyeltem le, mikor kinyílt az ajtó, és bejött Gicabá. Az egyik labda ott volt a kezében. Megállt, és megkérdezte, hogy mit akar tőlünk az ezredes elvtárs. Megint összenéztünk Janikával, aztán ő az orrára szorította a törölközőt. Én megmondtam, hogy semmit. De Gicabá odalépett, és szó nélkül lekent nekem egy akkora pofont, hogy kiesett a kezemből az alma csutka, és megszédültem. A fogasba kellett kapaszkodjak, hogy el ne essek. Gicabá akkor azt mondta, hogy ne hazudjak neki, mert minden szót hallott, különben is tud rólunk mindent. Tudja, hogy meg akartunk lógni az edzésről, és nagyon jó hallotta, hogy mit hazudott nekünk az ezredes, és látja rajtunk, hogy hiszünk neki, és hogy lehetünk ilyen idióták, megérdemelnénk, hogy agyonverjen bennünket, hogy kalapáccsal verje ki a fejünkből azt a maradék észt. Tudjuk meg, hogy a katonák csak azért jöttek, mert így akarják elérni, hogy kikapjunk, meg akarnak ijeszteni, hogy nem merjünk rendesen védeni, még hogy kerüljük a kapcsolatot a labdával. Ahogy ez Gicabá kimondta, olyan dühös lett, hogy felrúgta az egyik padot. A pad fölött a fogas eldőlt, és majdnem kitörte az ablakot. És akkor Gicabá elhallgatott, és megrázta a fejét. Értsük meg, hogy az ezredes hazudott. Ha tényleg baleset lett volna abban a reaktorban, akkor már nem élnénk, és különben se engedné a párt, hogy meglegyen tartva a meccs, mert mindenki tudja, hogy az ország ifjúsága a jövő, az ország legnagyobb kincse, és ezt a kincset a párt semmiképpen se tenné ki veszélynek. Janika akkor leült az egyik padra, és elvette a törölközőt az arca elől. Tiszta vérmaszat volt a szája meg az álla. És nagyon halkan azt mondta, hogy neki megmondta az apukája, hogy el fog jönni a világ vége, és hogy atomháborúval fog kezdődni, atomcsapással, és ő tudja, hogy az ezredes nem hazudott. Mert azt mondta, hogy bizony Isten, és a katonák ateisták, és sosem mondhatják ki azt, hogy Isten. És ha kimondják, akkor már ők is kell, hogy érezzék, hogy itt a világ vége, és többet már semmi se számít. Gicabá akkor odament,
Megállt Janika előtt, egyszer lepattintotta a labdát a földre, aztán két kézzel elkapta, és rászólt Janikára, hogy álljon fel. De Janika nem mozdult, csak megrázta a fejét. Gicabá megint a földhöz pattintotta a labdát, és azt kiáltotta, hogy nem mondja még egyszer, álljon fel a jehovista kurva anyjába. És akkor Janika felállt, és ledobta a földre a törülközőt. És akkor Gicabá azt mondta, hogy jól van. Megérti, hogy megijedtünk az ezredestől. De ilyen gyávák mégse lehetünk, és ha Janika bocsánatot kér, akkor nem fog rá haragudni. Mindjárt itt lesznek a többiek, készülni kell a meccsre. De Janika megrázta a fejét, és azt mondta, hogy itt a világ vége, és ő nem kér bocsánatot. És akkor Gicabá megint a földre pattintotta a labdát, aztán félkézzel benyúlt a zsebébe, és azt mondta, hogy ezt csak a meccs előtt akarta odaadni Janikának. De ez igazi válogatott kapus kesztyű. Gicabá ebben védett akkor egyszer, mikor bent volt a válogatottban. És Janika felé nyújtotta a kesztyűket, hogy tessék, vegy el! Ez majd megvédi a sugárzástól. És akkor Janika megrázta a fejét, és azt kiáltotta, hogy nem kell, és ráköpött a kesztyűre. Láttam, tiszta vér volt a nyála. És akkor Gicabá nagyon nagyot kiáltott, nem is lehetett érteni, hogy mit. És tiszta erőből Janika arcába vágta a kesztyűket, aztán hátralépett, és a térdével Janika gyomorszájának rúgta a labdát. És akkor Janika összegörnyedt. És ahogy a labda visszapattant, Gicabá megint bele akart térdelni, de a labda helyett Janika arcát találta el. És akkor hallottam, hogy valami recsen. És Janika nekiesett a fogasnak, és aztán lecsúszott a földre, és akkor Gicabá lehajolt, és felemelt a labdát, és ahogy rám nézett, láttam, hogy az arca tiszta piros, és nedvesen csillog. És akkor Gicabá azt kiáltotta, hogy jól van, akkor te fogsz ma védeni. A hangja nagyon magas volt, alig lehetett érteni, és akkor megrázta a fejét, aztán egyszerre felém rúgta a labdát. Neki egyenesen az arcomnak, és én felugrottam, és két kézzel kinyúltam, és elkaptam. És a labda keményen a két tenyeremnek csapódott. Csípte a bőröm, és ahogy akkor rugózva földet értem, és ösztönösen magamhoz szorítottam, úgy, ahogy Gicabá tanította, hogy ne hagyjak esélyt a támadó játékosoknak, és láttam, hogy Janika ott fekszik a földön, az öltözőpad mellett, és azt is láttam, hogy nem mozdul, és folyik a füléből a vér. És éreztem, hogy a labda egy kicsit síkos, és tudtam, hogy a Janika vérétől. És ahogy fogtam a labdát, a rádióaktivitásra gondoltam, de semmit se éreztem. A labda fogásra pont olyan volt, mint máskor mindig. Egy pillanatra behúntam a szemem, és csak álltam ott a labdával a kezemben, és amikor kinyitottam, Gicabá még mindig ott állt az ajtóban. És Janika még mindig mozdulatlanul feküdt. És én azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem is halt meg. Lehet, hogy csak elájult, mert ha meghalt, akkor nem lesz meccs, és nem fogok védeni. És az igazi bőrkapus kesztyükre néztem, ott, Janika mellett a földön. És akkor egyszerre csorogni kezdtek a könnyeim. A labda meg kiesett a kezemből, pattant egyet, aztán a sarokba gurult. De akkor Gicabá már nem volt ott az öltözőben.

Csákány. Vasárnap délelőtt jöttek meg a markológépek. Épp fociztunk a másik utcaiakkal, 4-2-re vezettek, és 5-ig ment a meccs. Majdnem biztos volt, hogy ki fogunk kapni, de nem bántam, mert haza akartam már menni, mert vasárnap mindig otthon szoktam lenni, mert apát szoktam várni, mert mikor elvitték a Dunacsatornához, azt ígérte, hogy majd eljön értem, és elvisz magával. Igaz, hogy anya azt mondta, hogy ne várjam, mert 8 hónap kényszermunka után lehet, hogy meg se ismerném már, és különben is tudnánk előre, ha hazajönne, de én nem hittem el egészen, hogy tényleg munkatáborban van, pedig egy pár előre megírt tábori levelezőlapot is kaptunk, de én azt gondoltam, hogy lehet, hogy apa nem munkatáborban van, hanem csak egy titkos kutatóintézetben dolgozik, úgy, ahogy mondta, mert olvastam, hogy amikor az amerikaiak Los Alamosban csinálták az atombombát, akkor se volt szabad senkinek megtudni, hogy hol is vannak a tudósok igazából, és tudtam, hogy apa igenis haza fog jönni, el fog jönni értem, és magával fog vinni. El fog vinni engem is a tengerhez, és tudtam, hogy ha ő nem ismerne meg, én akkor is megismerném, mert a fényképe, amit a régi katonakönyvéből szedtem ki, mindig nálam volt. Szóval haza akartam menni, alig vártam, hogy kapjunk még egy gólt, és legyen vége a meccsnek. Pont mi támadtunk, nagy Prodánnál volt a labda, de a markológépek lehajtottak az útról, egyenesen rá a focipályára, oda jöttek egészen a legközepére, az egyik épp nagy Prodán felé hajtott, majdnem elütötte, Prodán alig tudott félreugrani, aztán mind a két eszkavátor megállt a pálya közepén, nagyon hangosan zúgtak, a levegő tele volt ezzel a büdös kék füsttel, aztán a két vezető egyszerre kapcsolta ki a motort. Nagy csend lett, mi is hallgattunk. Körülálltuk a gépeket, sárgára voltak festve, és sok helyen rozsdáztak, csak a markoló kanalak fogai csillogtak egy kicsit. Akkor az egyik vezető lemászott a gépről, megállt, nagy Prodánra nézett, ide gyere, mondta neki. Prodán nagyon lassan ment oda, előtte még odadobta a labdát öcsinek, aztán megállt a munkás előtt, csak 14 éves volt, de nagy növésű, majdnem olyan magas volt, mint a munkás. Akkor már egy éve nem járt iskolába, mert az apja egy építkezésre adta dolgozni. Látszott, hogy nem fél a munkástól, szóval megállt előtte, mi kell, kérdezte. A munkás elvigyorodott, aztán ököllel gyomorszájon vágta, hogy összegörnyedt. Agyonverlek te, hogy beszélsz velem, mondta. De nem kiabált. Aztán hátralépett, és mosolyogva nézte, hogy Prodán a hasára szorítja a kezét. Mit tetszik akarni? Kérdezte, közben még mindig a hasát fogta. A munkás bólintott, hallom, tudsz te szépen is beszélni, mondta. Aztán a másik munkásra nézett, az még mindig ott ült az eszkavátor ülésében. Hallott, Traján, tud-e szépen is beszélni? A másik munkás erre bólintott, aztán a földre köpött. Jól van, mondta, örülök. A munkás benyúlt a zsebébe, pénzt vett elő, odaadta Prodánnak. Elmész, hozol 3 doboz filtrú nélküli kárpácit, mondta neki. Na futás! Tudod, hova menjél? A Szarvas vendéglőbe, az vasárnap is nyitva van. Prodán bólintott, megfordult, elindult le az aszfaltút felé, de a munkás még utána szólt. Várjál, mondta, lehet, hogy iszik ott egy ilyen ragyásképű munkás, úgy hívják Csákány. Na, ha látod, mondd meg neki, hogy Trajánék üzenik, hogy hozhatja a bódét. Megjegyezted? Prodán bólintott, aztán elindult megint. A munkás nézte, hogy megy, aztán utána kiáltott. Azt mondtam, futás, ha 5 percen belül nem vagy itt, agyonváglak, hallod? Aztán megfordult, benyúlt a markológép ülése alá, és elővette egy nagy papírzacskót, meg egy francia kulcsot, és végignézett rajtunk. Gyertek közelebb, mondta, ne féljetek. Senki sem mozdult. Én a munkás bakancsát néztem. Az egyik fűzője piros volt, eredeti bakancsfűző, de a másik csak ilyen spárgából sodort házi fűző volt, szóval senki sem mozdult. Úgyhogy a munkás széthajtogatta a zacskó száját, aztán felénk nyújtotta. Igazi karamella, mondta. Mindenki markoljon vele. A többiek erre közelebb léptek, nagyon nagy zacskó volt, legalább 3 kilós. Láttam a karamella színes papírját. Tényleg az volt benne. A munkás megint felénk nyújtotta az zacskót. Vegyetek, mondta, nem kell félni. És akkor Áronka megmozdult, előre lépett, félkézzel belenyúlt az zacskóba, aztán kihúzta a kezét. Tele volt a marka karamellával. Egyet rögtön a szájába is vett, még a papír se szedte le róla, úgy rágta szét. Köszönöm, mondta teli szájjal. A munkás csak bólintott, a többiek felé kínálta az zacskót. Tessék, mondta, vegyetek, vegyetek. Egymás után mindenki belenyúlt az acskóba. Mindenki vett már, csak én nem. De a karamella még mindig nem fogyott el. Még mindig nagyon sok volt belőle. A munkás akkor rám nézett,
Mi van, kérdezte, te nem kérsz? Aztán felém lépett, az arcom elé tartotta az acskót. Ne sérts meg, vegyél, mondta. Akkor én megráztam a fejem, és mondtam, hogy nem ehetek cukrot, pedig igazából nagyon szerettem a cukorkát, de azelőtt való nap annyi mentolosat ettem, hogy egész meg voltam csömörölve az édességtől. De a munkás megzörgette az acskót, dehogy nem, mondta, dehogy nem ehetsz. Aztán benyúlt az acskóba, és kivett egy karamellát. Két ujjal felém nyújtotta, és mondta, hogy tátsam ki a szám. Nagyon nagy keze volt. Láttam, hogy olajosak az ujjai. Meg akartam fordulni, hogy elfussak, de akkor éreztem, hogy hátulról valaki megfogja a vállam. A másik munkás volt. Úgy jött oda mögém, hogy észre se vettem. Keményen megszorította a vállam. Hallottam, hogy azt mondja, hogy ne mozduljak, mert széttép. És azonnal tátsam ki a szám. Az egyik kezével a nyakam fogta hátulról. Éreztem, hogy a hüvelyk és mutató ujjával megszorítja oldalt az állkapcsomat, hogy nyissam ki a szám. Megráztam a fejem. Próbáltam megharapni, de túl keményen fogott. Aztán hallottam, hogy az egyik munkás azt kiáltja, ne úgy, az orrát fogd be, Traján! És akkor éreztem is már, hogy nem kapok levegőt. Behunytam a szemem. Azt akartam kiáltani, hogy engedjenek el, mert az apám szétveri őket. Nem akartam kitáltani a számat. Éreztem, hogy zúg a fülem. Aztán már valahogy ott volt a karamella a nyelvemen. A munkás két ujjal tette be a számba. Keserű dohány íze volt az ujjainak. Felkavarodott tőle a gyomrom. Ki akartam köpni, de összenyomták a szám, és megint befogták az orromat. A karamella ízét nem is éreztem, csak azt, ahogy papírostól szétmegy a fogam között. Aztán elengedtek, a földre estem, és ki akartam köpni, de akkor már semmi nem volt a számban. Csak azt a keserű dohány ízt éreztem még mindig. A torkom egészen összeszorult, de azért se akartam sírni. Rájuk kiáltottam, hogy apám ezért meg fogja ölni magukat, de a munkások csak vigyorogtak. Aztán az, amelyiket a másik Trajánnak szólított, azt mondta, hogy majd adnak ők az apám pofájára, és fogjam be a szám, mert különben teletömi karamellával. Aztán a többiekre nézett. Jól van, fiúk, mondta. Megettétek a cukrot, de jobb, ha tudjátok, hogy nem ingyen kaptátok. A világon semmi sincs ingyen. Mindenért meg kell dolgozni. És erre a másik is bólintott. Bizony, mondta. És aki nem dolgozik, az ne is egyék. De ti már ettetek, úgyhogy most vár a munka. És ahogy ezt mondta, oda ment a markológéphez, és a hátsó részéről levett egy nagy posztó csomagot, és oda dobta elénk a földre. Itt van, mondta. Bontsátok ki. A csomag odagurult a lábunk elé, egy széjjal volt átkötve. Mindenki hátra lépett, senki se akart hozzányúlni. Csak álltunk ott, és néztük a munkásokat, ők meg minket. Traján már csak engem bámult. Egyenesen a szemembe nézett. Láttam, hogy megnyalja a száját. Tudtam, hogy mindjárt rám fog szólni, hogy nyúljak hozzá. Rám fog parancsolni, hogy fogjam meg, és bontsam ki a szíjat. De akkor Traján egyszerre csak elfordult, és a másik munkás is. Az út irányába néztek. Nagy Prodán épp akkor ért vissza, meghozta a cigarettákat. Futólépésben ment oda Trajánhoz. Odaadta neki a cigarettát, meg a visszajárót. Traján eltett két dobozt, meg a pénzt is. A harmadik dobozt odadobta a másik munkásnak. Nesze, Feri, mérgezd magad te is, mondta. Aztán megint Prodánra nézett. Azzal a ragyásképűvel nem találkoztál? Kérdezte. Prodán megrázta a fejét. A Traján nevű munkás akkor a földre köpött. Bazd meg, csákány, a kurványádat, mondta halkan. Aztán megint Prodánra nézett. Jól van, te meg mit állsz itt? Osszad csak ki szépen az ásókat. Az egyik lábával a posztócsomagba rúgott. Van itt elég jut mindenkinek, úgyhogy szaporán nem érünk rá egész nap, mondta. Prodán erre lehajolt, kibontotta a csomagot. Rövid vasnyelű ások voltak benne, de nagyon sok, legalább 40 darab. A lapjuk is, a nyelük is be volt festve fekete zománc festékkel. Felvett egyet, a Feri nevű munkásra nézett. Mit akarnak csinálni? Kérdezte tőle. A munkás az erdő felé intett a fejével. Mi nem, ti akarjátok, mondta. Tudjátok, fent az erdő alatt egy egész új negyed épül. Itt fog vezetni az egyik szennyvízcsatorna. Aztán annak ti fogjátok kiásni egy szakaszát. Így, társadalmi munkával, hogy spóroljatok az államnak a dízelolajjal. Prodán felnézett. Hol? Itt a foci pályán, kérdezte. A Feri nevű munkás a földre köpött. Itt hát, mondta. Majd mindjárt kilépjük, hogy pontosan hol lesz. Prodán az ásót nézte, nem mondott semmit, aztán mégis megszólalt.
De ez a mi pályánk, mondta. Traján ekkor odalépett Prodanhoz. Persze, mondta. Megállt előtte? Pont ezért akartok segíteni az ásásban. Ti kértétek, a ti iskolátok. Direkt miattatok szereztünk ásókat, úgyhogy elég a pofázásból, fogjon meg mindenki egyet. Ha előbb kezdtek, előbb is végeztek. Gyerekek vagytok, nem kell kenyeret keresnetek, úgyhogy ráértek. Nagy Prodán erre hátrált egy lépést. Én nem járok iskolába, hanem a Sánti éren dolgozom, mondta. Már ma vasárnap van, és az hétszentség. Én ma nem veszek ásót a kezembe. Traján akkor meglendítette a kezét, de ütni már nem tudott, mert a másik munkás, a Feri nevű, melléje lépett és elkapta a karját. Várjál, mondta. Okos fiú, ez nem kell bántani. Aztán Prodán felé kínálta a karamellás zacskót. Te nem kaptál cukorkát, mondta. Vegyél. Prodán először nem akart venni, de aztán mégis belemarkolt. Láttam, hogy egész tele lett karamellával a marka. Ahogy zsebre tette a sok cukrot, egyet majdnem leejtett. A Feri nevű munkás még mindig felé kínálta az acskót. Vegyél bátran, mondta. Úgyhogy Prodán még egyszer belemarkolt a karamellába, és megint zsebre tette. És akkor a Feri nevű munkás behajtotta az acskó száját. Jól van, mondta, majd később kapsz még, most segíts kiosztani az ásókat. Addig Traján kilépi, hogy hol lesz az árok. De Prodán nem mozdult, a markológépekre nézett, aztán vissza a Feri nevű munkásra. Az eszkavátorra is felülhetek, kérdezte. A Feri nevű munkás megvonta a vállát. Jól van, ha jól halad a munka, akkor tőlem felülhetsz, még be is indíthatod, de most osszad ki szépen az ásókat, el kell már kezdeni a földmunkát. Ne félj, az iskolájuk igazgatója is tud róla. Engedélyezte, hogy délutánonként itt dolgozzanak. Mind a 12-esbe járnak, nem? Mondd meg a többieknek, hogy amíg itt dolgoznak, nem kell házit írjanak. Meglátod, még örülni is fognak. Prodán bólintott. Jó, mondta. Felemelt a földről egy ásót, odaadta Áronkának, aztán a többieknek is adott egyet-egyet, sorba mindenkinek, nekem is. Itt van, Jata, mondta. Használd egészséggel. Az öcsének persze nem ásót adott, hanem karamellát. A munkásokra nézett. A testvérem, mondta. Nekem fog segíteni. A Traján nevű munkás erre felmordult, de a Feri nevű csak bólintott erre is. Jól van, mondta, ti ketten lesztek a brigádvezetők, de ha nem halad a munka, találunk mást helyettetek. Meglátjátok, milyen szép dolog az ilyen önkéntes társadalmi munka. Milyen jó érzés építeni az országot. Büszkék lehettek magatokra, hogy gyereklétetekre részt vehettetek benne. Ha jól dolgoztok, egy hét alatt végeztek az egésszel. Ez semmi. Látnátok csak a Duna csatornát. Na, az az igazi földmunka. Amikor ezt mondta, akkor én éreztem, hogy elönt a forróság. Benyúltam a zsebembe, és megtapogattam az apám fényképét. Még sose találkoztam senkivel, aki a Duna csatornánál dolgozott volna. A Traján nevű munkásra néztem, láttam, hogy elővesz egy lapot, széthajtogatja, nézi egy darabig, aztán felemelt a földről egy ásót, elsétált a pálya végéhez, az egyik kapufa jelzőnél belevágta a földbe. Kimértem, kiáltotta oda a Feri nevű munkásnak. Innen indul egyenesen. Akkor Prodán meg a Feri nevű munkás felsorakoztatott. Nem kellett nagyság szerint állni, az volt csak a lényeg, hogy szépen sorba álljunk, egymástól nem túl nagy távolságra. Aztán, mikor mindenki felállt, a Traján nevű munkás Prodánnak is adott egy ásót. Jól van, mondta, neked nem kell dolgozni, csak mutasd meg a többieknek, hogy hogy kell használni a szerszámot. Vágjad csak szépen bele a földbe. Prodán először nem akarta. Láttam abból, hogy fogta az ásót, hogy legszívesebben neki támadt volna a munkásoknak, de aztán mégiscsak elkezdett ásni. Hányta maga mögé a földet, és akkor a többiek is dolgozni kezdtek, és én is. Az ásó nyelének nagyon rossz volt a fogása. Törte a tenyerem. A föld meg kemény volt, lábbal kellett belenyomni. Az ásó meg olyan rövid volt, hogy görnyedni kellett. Hamar megfájdult a hátam, szóval nem igen ment a munka, de nem csak nekem, a többieknek se. Én munka közben végig a Duna csatornán gondolkoztam. Hogy egy egész folyót elterelni milyen nehéz lehet, és hogy vajon mit csinálott az apám. Mert párszor küldött levelet, de azokba csak annyit írt, hogy jól van, egyebet nem. Szóval erre próbáltam gondolni, és közben egyre jobban fájt a hátam is, és a tenyerem is, de a munkát nem mertem abba hagyni. Prodán persze akkor már rég nem dolgozott. Az ásóval a kezében járkált mögöttünk, úgy mondta, hogy dolgozzunk csak. Áronkának egyszer rá is vágott a seggére, de az egyik munkás rászólt, hogy ilyet többet ne csináljon, mert agyonveri. Elég, ha csak figyeli, hogy ki nem fekszik bele rendesen az ásóba, aztán a többit majd ők elintézik. Úgyhogy attól kezdve Prodán nem bántott senkit, csak járkált mögöttünk és nézte, hogy dolgozunk. A munkások közben leterítettek egy pokrócot az egyik markológép mellé a földre. Azon feküdtek. A Traján nevű cigarettázott, a Feri nevű meg evett valamit.
pont láttam, amikor egyszer hátra néztem, aztán Prodán is odaült melléjük, és akkor már csak az öccse sétálgatott mögöttünk, és mikor megint hátra néztem, láttam, hogy kártyáznak. Árunka egyszer csak leesett. Épp az ásót akarta bevágni a földbe, de lecsúszott a talpa alapjáról, és kicsúszott alóla a lába, és az oldalára esett, és aztán csak feküdt ott, fél lábbal a gödörben, úgy, mint aki egyáltalán nem akar felkelni, és akkor mindenki abba hagyta a munkát, és mindenki a homlokát törölgette, és körülálltuk Árunkát, és öcsi kérdezte, hogy mi baj van, de Árunka nem mondott semmit, csak megrázta a fejét. Akkor az egyik munkás, a Feri nevű is felállt, odajött, Árunkára nézett. Gyengék vagytok, mondta. A Duna csatornánál egy napig se tartanátok. Aztán mondta, hogy jól van, szünet, negyed óra szünetet tarthatunk, és addig próbáljuk összeszedni magunkat, meg hogy ahhoz képest elégedett velünk, mert rendesen dolgozunk, és hogy ne féljünk, majd ebédre hazamehetünk, de délutára vissza kell majd jönni mindenkinek, mert sötétedésig fog tartani a munka. És még azt is mondta, hogy mindenkinek felírták a nevét egy lapra, és azt is, hogy hol lakik, és aki nem jön vissza, azért külön elmennek, mert a közmunkát senkinek se szabad elszabotálni. A munkás aztán elfordult, és odament az egyik markológéphez. A többiek meg leültek a földre, Árunka mellé, mindenki pihent. Egyedül csak Janika dekázott a labdával, olyan gömbérzéke volt, hogy akárhányat meg tudott csinálni. Én is a földön ültem, a gödröt néztem, amit ástam, nem volt mély egyáltalán. Oldalt látszottak a kicsi kövek, meg a fűszálak fehér gyökerei. Aztán elővettem az apám fényképét, és megnéztem azt is. Össze volt már piszkolódva sok fogdosástól, de azért jól látszott még mindig az arca. Régebb mindenki mondta, hogy mennyire hasonlítok apámra. Egyszer sokáig néztem magam egy zsebtükörben, úgyhogy mellé tettem az apám képét, és tényleg láttam, hogy az állam meg a szám pont olyan, mint az övé. Szóval épp ott ültem, és a képet néztem, mikor egyszer csak megállt mellettem az egyik munkás, a bakancs fűzőjéből láttam, hogy a Feri nevű, és lehajolt, és kikapta a kezemből az apám fényképét. Mit nézel? Kérdezte. Aztán megnézte a képet, egész közel tartotta a szeméhez, mint aki nem jól lát. Ki ez? Az apád? Kérdezte. És én nem válaszoltam, csak bólintottam. És éreztem, hogy a fejem tetejétől elindul végig rajtam valami forróság, és a fülem is felforrósodott, és nem tudtam semmit sem mondani, se azt, hogy igen, se azt, hogy nem, csak bólintottam, és a hasam is összeszorult, és olyan érzés volt egészen, mintha elindult volna felfele egy gombóc a gyomromból végig fel a nyelőcsövemen, és a nyakamon, és mikor a torkomhoz ért, akkor valahogy egyszer csak megszólaltam, és megkérdeztem, hogy nem ismerik. De nagyon remegett a hangom. Ott van ő is a Duna csatornánál. Maguk is onnan jöttek, nem? A munkás akkor a szája elé tartotta a mutató ujját, és közelebb hajolt. Pszt, sziszegte. Aztán azt suttogta, hogy ez államtitok. Közben rám kacsintott. Aztán sokáig nem mondott semmit, csak a képet nézte, ide-oda forgatta, mintha nem látná rendesen. Közben többször is megnyalta a száját. Aztán megcsóválta a fejét, felegyenesedett, és oda kiáltott a másik munkásnak. Gyere ide, Traján! Ezt nézd meg, nem fogod elhinni! A Traján nevű munkás erre letette a pokrócra a kenyérdarabot, amit rágott, felállt és odajött hozzánk. Mikor odaért, a Feri nevű munkás egy szó nélkül odaadta a kezébe a fényképet. Jól nézd meg, elsőre nem fogod észrevenni, de nézd csak meg figyelmesen, mondta. Akkor a Traján nevű munkás is sokáig nézte a képet, ide-oda forgatta ő is, aztán megrázta a fejét. Mit kéne, hogy lássak, kérdezte, mert semmit se látok. Feri erre megint megnyalta a száját. Mert vak vagy, azért, mondta. A mutató ujjával az apám arcára bökött. A száját nézed, akkor majd észreveszed, mert ez nem más, mint csákány. Traján erre összeráncolta a homlokát, úgy nézte a képet, aztán hirtelen elmosolyodott. Az anyja úristen, itt tényleg, hát dögöljek meg, ha ez nem csákány. Erre Feri is bólogatni kezdett, kikapta a képet a Traján kezéből, csákány, hát, mondta, és nézd meg, milyen fiatal volt, nézd meg, még tiszta sima neki az arca, el se hiszem, ha nem látom. Aztán elhallgatott, rám nézett, na hát, te a csákány fia vagy, mondta, kezet nyújtott, és mikor megszorítottam, a másikkal megveregette a vállamat. Büszke lehetsz apádra, mondta, nagyon rendes ember. Erősen megszorította a kezem, mégse fájt. Ismerik? Tényleg ismerik? Kérdeztem. Traján bólintott. Ismerjük? Hát, mondta. Mindjárt itt lesz. Ő hozza a bódét, amiben lakni fogunk. Visszaadta a kezembe a fényképet. Itt van, tedd el, mondta. Tényleg ide fog jönni? Isten bizony.
Ezt kérdeztem, és hallottam én is, hogy mennyire remeg a hangom. Éreztem is, hogy az egész testem remeg, úgy, mint mikor a hideg rázza az embert. A Feri nevű munkás akkor megint rám nézett. Mit mondtál, hogy hívnak? Kérdezte. Megmondtam. A Feri nevű munkás bólintott. Igen, emlegetett is téged. Hogyne? Igaz, Traján, te is emlékszel. Mondta, hogy rég nem látott, és hogy meg fog keresni, meg hozott is neked valamit. Amikor ezt meghallottam, egyszerre szédülni kezdtem. Lenéztem a földre, a két cipőmre, úgy láttam, hogy forog minden. A földdarabok is, a fűszálak is, a kavicsok is, kavargott minden. Majdnem elestem, de a Traján nevű munkás átkarult. Jól van, mondta, nyugodjál meg. De én még mindig remegtem. Az apám levelei jutottak eszembe. Azok a levelező lapok, meg hogy anya az elején hogy várta vissza. Mindig összerezzent, mikor csengettek, mert mindig azt hitte, hogy apámat engedték haza. Maguk hazudnak, ezt mondtam. Ha apám visszajött volna, akkor biztos megkeresett volna. Hazajött volna hozzánk, anyához és hozzám. Az én apámat nem csákánynak hívják. Az én apám nem a maguk barátja. A Feri nevű munkás akkor megfogta a két vállam, maga felé fordított, nyugodjál meg, mondta megint. Mióta nem láttad az apádat? Mondtam, hogy majdnem 9 hónapja. És akkor a munkás bólintott. 9 hónap a Duna csatornánál nagyon hosszú idő, mondta. És aztán megkérdezte, hogy tudom-e, hogy mi az a fekete himlő. És én mondtam, hogy tudom. Egy betegség, amit már sikerült kiírtani. És akkor a munkás mondta, hogy igen, hogy ne. És még közelebb hajolt, és suttogni kezdett. Úgy, hogy alig értettem, hogy mit is mond, és azt suttogta, hogy azért ő már látott embereket fekete himlőben meghalni, mert a csatorna mellett itt-ott azért még fellángol ez a betegség, főleg az átnevelő táborokban, de azokról senkinek se szabad beszélni. És hogy az apám is ott kapta el, és majdnem belehalt, de az volt a szerencséje, mert emiatt kiengedték. És nem csinálták vele az egész átnevelést, mert akkor nem is emlékezne már semmire a régi életéből. Így csak az arca változott meg a ragyától, de annyira, hogy meg se lehet már ismerni, és ezért nagyon szégyelli magát. És azért nem írt levelet, és azért nem mert meglátogatni sem, mert fél, hogy mit fogunk szólni hozzá. Mert gyűjteni kellett neki a bátorságot és az erőt, de ha majd megjön és hozza a bódét, akkor úgyis meglátom majd a saját szememmel. És aztán megint mondta, hogy ne féljek. Aztán oda kínálta a karamellás zacskót, és mondta, hogy vegyek csak, és ne féljek, mert a vérszavát majd úgyis megérzem, és ha elég bátor leszek, akkor minden rendbe jön. A két munkás aztán visszajött a pokrócra. Traján előtte egymásnak csapott két ásót, és úgy kiáltotta, hogy letelt a szület, és még egy órát dolgozni kell, aztán pedig hazamehet mindenki ebéden, és 2 óra múlva kell csak visszajönni. Akkor megint ásni kezdtünk, én meg még mindig szédültem, és az ásó, mintha magától járt volna a kezemben, egyre csak dobtam magam mögé a földet, és közben végig az utat néztem, de senki nem jött. És nem akartam egyfolytában oda nézni, de nem bírtam ki sehogy. És akkor behunytam a szemem, mert nem akartam látni azt az üres utat, és olyankor nyitottam ki csak, amikor belevágtam a földbe az ásóval, de ez se segített, mert behuny szemmel is láttam az apám arcát. És ahogy a föld morzsolódott, a himlőre gondoltam, és nem akartam elképzelni a hólyagokat. És akkor egyszer csak kolomb hangot hallottam, és felnéztem, és akkor láttam, hogy közeledik a bódé. 2 szamár húzta, és az egyiknek kolomb volt kötve a nyakába, és a bódé egész nagy volt, és szürkére volt festve, és elől a tetején ült valaki, egy pokrócba volt burkolózva, és egy hosszú bottal hajtotta a szamarakat, és akkor kiesett az ásó a kezemből, és azt az alakot néztem, egy ellenzős bányász sisak volt a fején, és az arcát nem láttam, és a tartása egyáltalán nem volt ismerős, és akkor a bódé egyre közelebb ért, ráhajtott a focipályára, és még mindig nem látszott az arca a hajtónak, és akkor kimásztam a gödörből, és ott álltam a szélén, és vártam, és éreztem, hogy remeg a lábom, és a két kezem is remegett, és akkor a férfi megrántotta a hajtószíjakat, és a szamarak megálltak, és leugrott a bakról, csak a hátát láttam, de a mozdulata tényleg hasonlított az apáméra, ahhoz, ahogy a fejét tartotta. És akkorra már mindenki engem nézett, a munkások is, és a többiek is, és léptem egyet a hajtó felé, és akkor ő egyszerre felém fordult, és rám nézett, és ledobta magáról a pokrócot, és akkor megláttam az arcát. És csupa himlőhely volt az egész. Egyáltalán nem is látszottak a vonásai, mert a himlőhelyek nagyon mélyek voltak, és egymásba folytak, és be voltak kenve valami fehéres kenőccsel is, és ettől az egész arca zsírosan csillogott. És ahogy meglátta, hogy nézem, rám mosolygott, és én a szemét akartam csak látni, és a száját,
és akkor már tudtam, hogy nem az apám, nem az apám, nem lehet az apám. De mégis léptem egyet felé, és mégis megszólaltam, és azt mondtam, hogy édesapám. Pedig tudtam, hogy nem az apámat látom, és a munkások hazudtak, de mégis kimondtam, és attól, hogy ezt kimondtam, egy pillanatra azt éreztem, hogy lehet, hogy tévedek, hogy mégiscsak az apám az, mert még mindig mosolygott, és ettől még jobban megijedtem. Éreztem, hogy elborít a hidegség, és akkor egyszerre mindenki kacagni kezdett körülöttem. Traján is, és Feri is, és a prodánok is, és a többiek is, és a ragyásképű munkás is, akiről akkor már biztosan tudtam, hogy nem az apám. És ahogy körülfogott mindenfelől az a hangos kacagás, félkézzel benyúltam a zsebembe, és megfogtam az apám képét, és éreztem, hogy mindjárt sírni fogok. Összeszorítottam a fogam, és elfordultam, és futni kezdtem a tömbházunk felé, és még mindig hallottam, hogy röhögnek rajtam, és nem tudtam, hogy mit fogok mondani anyának, csak futottam, és azt kívántam, hogy bár ne érnék haza sohasem.

0: Dragomán György, a fehér király. A második rész hangzott el. Felolvasta Hajduk Károly és Serer Péter. Zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A regény rádióváltozata utoljára 2016. augusztus 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania. Elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még.
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.

Valamilyen barakkokban helyeztek el. Megmutatják a helyemet, apám és anyám oda kísér, erre nem emlékszem, de kitalálható, ellenőrzik, hogy minden rendben van-e. Gondolom elmondják az ilyenkor esedékes mondatokat az időjárásról, az evésről és a viselkedésről, a lelkemre kötik, hogy vigyázzak magamra. Hogy mit kötöttek rá, igazából fogalmuk sincs. Szerintem sosem mondtam el, nem meséltem el nekik az egészből semmit. Meghaltak ezelől, meglógtak, most már el sem kell olvasniuk, helyettük is én olvasom. Nem barak persze, kőház. Kőházacskák sorban, primitív épületek. Két szemben lévő háló, köztük a fürdőszoba, egy szobában talán 6 ágy, azok is sorban, itt rend van. Észszerű és könnyen fenntartható rend, minden az úgynevezett gyermek üdültetés szempontjai szerint el tudom képzelni, hogy ez tükörfordítás lehet németből. Mintha időnként nyakkendőben kellett volna lenni. Kisdobos tábor? Vagy ezt már büntetésből képzelem oda? Büntetek? Leegyszerűsítéssel? Politikai okokat keresek visszamenőleg? Hogy esetté magyarázzam a törvényszerűt? Véletlenné az elkerülhetetlent? Voltak valamilyen gyakorlatok. Program, vagy mi? Mit tudom én, távolugrás, meg énekverseny. Az énekversenyen kitűnő eredménnyel valahányadik lettem például, erről sokáig megvolt egy oklevél. Okleveleket csinálnak, rávesznek nyomdákat pénzért, hogy csináljanak 10 millió oklevelet, valamiért nyilván mindenkinek lehet adni, valamilyen okból, önmagát okoló levél, mondjuk oklevél azoknak, akik eddig még nem kaptak oklevelet, és kész. Hazaviszed, és egy alkalmas pillanatban elveszíted, megrágja egér, leég házzal, lomtalanítják. Nem volt vicces egyáltalán. Nem, hanem leírhatatlan. Leírhatatlan és fölfoghatatlan, valamiképpen mégis ismerős, valamit már tudtam erről, de nem volt soha ennyire mély, erős és mély az érzés, ilyen fokon azonos önmagával. Mintha eddig hagytak volna kibúvót. Nem volt kibúvó, esély, semmi. Kivették belőlem az érzést, és fölnagyították olyan erősre, hogy minden borítson el. Nagyra növesztették, és úgy adták vissza. Ez a tiéd. Nem ismered meg? Kerítés magányból, mackorúga magányból, magányból készült konyhás nénik, viaszos vászon magány, magány lepedő, magányvasból ágyak,

irányból felhők föléd, ezek itt tulajdonképpen nincsenek, nincsen arcuk, nem lehet rájuk rendesen emlékezni, rájuk soha, legfeljebb, amit csináltak arra, a magányra. Magány a gyár. Lefekszenek köréd a párhuzamos ágyakra, mondanak valamit, amiből egy szót sem értesz, mindenki nagyobb, letolják a gatyájukat, előveszik és föllehúzogatják rajta a bőrt. Valami verseny. Nyilván nem figyeltem oda rendesen, megint nem, amikor ki lett hirdetve, a győztesnek oklevél, vagy amilyen nehéznek ez látszik, esetleg érem. Kimegyek a WC-be és megpróbálom. Hát, ha utólag még be lehet szállni. Próbálom, de semmi értelme az egésznek. Nevetséges, félelmetes és gusztustalan. Soha nem süt a nap. Inkább esőre áll folyton. Eső fenyegeti a távolugró versenyt. Állok mackó nadrágban és összpontosítok. Neki fut, dobbant, picit megbillen a levegőben, térdre esik. Hoztak valahonnan egy hosszú mérőszalagot, komoly arccal mérnek, aztán fölírják egy füzetbe a számot. Engem is fölírnak, milyen messzire estem térdre a betoncsíktól. Mi történik? Nem történik semmi, csak megölnek módszeresen, anélkül, hogy tudnák. Merő jó szándékból. Jó szándék vezérli minden tekintetben kifogástalan cselekedeteiket. Itt vannak jó szándékból, megtesznek mindentőlük telhetőt, hogy hasznosan töltsük el a szabadidőnket, és érezzük jól magunkat. Rongyosra lett olvasva néhány szakkönyv, életkorunknak megfelelő időtöltési lehetőségek, fejlődés lélektan, hasznos pedagógiai útmutatások, gondolom visszafelé. Szárazra veszem, a magam módján szarkasztikusra. Védekezek, hogy ne kelljen visszamenni mindenestől oda, ahová igyekszem. Egy egész élet kell ahhoz, hogy megtanulja, táborlakó vagy, hogy folyton táborban vagy, hogy minden tábor. Ezért, amikor az eleve létező, végtelen tábor láthatatlan kerítésén belül csinálnak egy újabb, ezúttal kézzel megfoghatóan is létező kerítést, az tényleg már csak a hülyék kedvéért van. Azok kedvéért, akik annyira egyszerűek, hogy egy élet alatt sem jönnek rá, az sem elég nekik, hogy megtudják valójában, hogy hol vannak. Mi a kotta? Mi van a térképre rajzolva? Különböző táborokat dolgoznak ki, az életkorodnak éppen megfelelőt. Gyermektábor, kisdobostábor, napközistábor, úttörőtábor, kisztábor, gólyatábor, építőtábor, kiképzőtábor, edzőtábor, olvasótábor, írótábor, munkatábor, béketábor, haláltábor. Tábortábor, tábor a táborért, a puszta táborozásért, hogy jól kitáborozzad magadat azért, vagy be. Be, ki, le, fel, meg, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza. Megmondják, hogy mi legyen, és aztán számon lesz kérve, hogy az lett-e tényleg, vagy sem. Fontos még, hogy ne legyen saját időd, abból semmit el ne dughass egy szekrénybe. Add le, amikor bejössz, mindjárt a portán, add le az órádat, add oda nekik a saját idődet. Mindig ugyanaz történik. Elvisznek alsó tekeresre, majális dombra vagy tatára. Nyár van, elég jól lehetne használni arra, amire szoktam. De ehelyett elszállítanak valahová, ahol egy ember, az úgynevezett táborvezető kitalálja, hogy valaki vagy valakik nem viselkedtek jól, és a kiszolgált katonai sátrakkal kijelölt négyszögben, az úgynevezett felvonulási téren órákon át masíroztat gyerekeket, nem utolsó sorban engem. Körletet ellenőriz, zászlót felvon és levon. Alaki gyakorlatokat végeztet, fiúkat pofoz, mert este hét után lányok sátrában tartózkodtak, ám ez a veleszületett prüdéria nem akadályozza meg, hogy a lehetséges és egyben kötelező fürdés alatt tapizza a nyolcadikosokat, pedig a nyolcadikos lányokat tapizni helytelen földrajztanároknak, legalábbis az ezen a földrészen az akkor éppen érvényes törvények szerint.
Vagy kimegyek a keleti pályaudvarra 20 évesen, mert úgynevezett pedagógus növendékként kötelező részt vennem egy úttörő vezetőképző táborban. Ha nem vennék részt, nyilván elkövetkezne egy senki által igazán nem óhajtott pillanat, hogy mondjuk Hammurábi törvényeinek, az ómagyar Mária síralomnak, vagy éppen a tárgyi alárendelő szóösszetételek helyesírásának magyarázata közben egyszer csak megállnék, és elsírnám magam a bennem tátongó, betölthetetlen, az úttörővezető képzés elmulasztásával keletkezett fekete űr hirtelen föltárulkozása miatt. Kötelező, tehát kimegyek a keletibe, nem lépek ki, nem hagyom abba, nem viszem be az indexemet egy halkám határozott mondat kíséretében a tanulmányi osztályra, nem hagyom ott zsebre dugott kézzel és fütyűrészve az egészet. Miért nem? Mi kényszerít, hogy folytasd a nyilvánvalóan folytathatatlant? Nem viszem be sehová az indexemet, hanem kimegyek a keletibe, és azt tapasztalom, hogy azok az eddig fiatal felnőtteknek látszó személyek, akikkel nap mint nap a tejútra, azaz az EGRI Ho Chi Minh tanárképző főiskola budapesti kihelyezett tagozatára jártam, már a pályaudvaron úttörő nyakkendőben vannak. 20 éves kis pajtások csívitelnek a keleti pályaudvaron. 20 éves pajtások játszanak katonásdit a Tatai tó partjára mérnöki pontossággal fölhúzott betonbarakok között. 20 évesek hajtják végre megejtő igyekezettel a rafinált erdei akadályversenyben rájuk mért, könnyűnek korán sem mondható, és hát bizony, ezen a ponton be kell valljam nem minden részrehajlás nélkül értékelt feladatokat. 20 éves az a későbbi színész, mit színész? Színész fejedelmecske, aki alig egy évtizeddel később a Schneidig szívtipró, a zsúrfiú, és a minden pici gesztusában egy letűnt jobb polgári világ értékrendjét hordozó úri gyerek eszköztárával dolgozva lett a lányok és a lányos anyák kedvence, most viszont az elbeszélt időben még sötétkék úttörőnadrágban, fehér úttörőinkben, vállán sípzsinórral vezényli a reggeli tornát, derűsen ordít, lábemelésre biztat reggel 6-kor. Úgy ébresztenek föl, hogy a papundekli válaszval túloldalára. Pontosan ott, abban a magasságban, ahol a fejed van, hangszórokat szerelnek föl, és abból váratlanul, ám azonnal a lehetséges legnagyobb hangerővel úgynevezett slágerek kezdenek el üvölteni. Vagy odállítanak egy zsákkal valami futószalag végére, alsó tekeresen, majális dombon, vagy tatán, vagy hol, és sáros, dermet krumplikat kell terelgetned a zsákba, esetleg kimenned valami földre, és a sátorlapokba burkolózott, rajtad önfeledten röhögő termelőszövetkezeti tagok fokozhatatlan örömére paradicsomot szedned a zuhogó esőben. Két hétig kell, aztán soha többet, bármikor beállnak különböző feltételek, amik látszólag soha többé nem, tehát egy idő után rá kell jönnöd, hogy mindig fönnállnak, mindig ez van, csak nem mindig akarják, hogy észre is vegyed, úgy intézik, hogy feledkezz meg róla, hogy bármikor elküldhetnek valahová, korlátozhatják a mozgási szabadságodat, és értelmetlen feladatok elvégzésére kötelezhetnek. A legrosszabb, hogy megtanulsz gyanakodni. Hogyha nyilvánvaló értelmetlenségeket raknak egy rakásra, akkor ott a rakásban keletkezik valami, ami kiszivárog, méreg jön létre, és az előbb-utóbb szétmar mindent, ami körülötte van, egy neműre, hogy a világon soha többé ne fordulhasson elő, hogy valamit csak úgy, magától értődően és gyanútlanul értelmesnek találjál. Hogy az legyen az alaphelyzet, minden értelmetlen, értelmetlen és hiába való, és ebből a végtelen értelmetlenségből és hiába valóságból kell az elgondolhatatlanul kisméretű értelmességeket és valamire valóságokat kibányásznod, közben egy pillanatra sem felejtve el, hogy nyilvánvalóan tévedsz. Az esetek minimum túlnyomónak mondható többségében. Ez a tudás Leányfalun kezdődik, ott kezdődik a beavatás, ott derül ki, hogy mi a helyzet, hogy ezentúl mihez kell tartanom magam. Hogy soha nem azt csináljuk majd, amit szeretnénk, hanem amit mások akarnak. Időnként aztán mégis azt csinálhattunk, amit akartunk, vagy legalábbis valamiért azt hihettük, hogy mi akarjuk azt, amit csinálunk, pedig nem. Akkor is ők akartak, náluk volt az akarás joga, csak éppen azt akarták, hogy csináljunk most úgy, mintha azt csinálnánk, amit csak akarunk. Már amennyire felőlem a többes szám első személy értelmezhető, csináltak, amit szerintük akartak, én megnéztem. Föl akarták például emelni azt a kőlapot.
a kőlapot az úszómedence mellett. Nyögve és görnyedezve, de fölemelték. Nem tudok nevet adni, egy névre sem emlékszem. Megpróbálom az arcokat legalább kitalálni, de nem megy. Hárman voltak, úgy 3 méterről néztem az egészet, ez nagyjából megmaradt a 3. A 3 lépés távolság mindentől. Volt már erről tapasztalatom, hogy mi van, ha valamit váratlanul fölemelnek, már úgy értve az alatta lévők szempontjából váratlanul. Rálátni a gyanútlan nyüzsgésre, mondjuk legyen egy nagyobb kő, és az alatt a hirtelen levetkőztetett hangyák, tevékeny rémület, hemzsegés, nagyon érdekes és kicsit undorító. Erre azért mégsem számítottam. Vízzakna volt a fedél alatt. Ahogy fölemelték a kőlapot, látszott, a rejtett oldala tele van mesztelen csigákkal. Lógtak róla a csigák, egy-egy az ügyetlenebbek közül levált, és visszazuhant a bűzbe. Mert büdös volt odalenn, ez 3 lépésről is tisztán érzékelhető volt, és a bűz a zsigerek mélyéig fölzaklatta őket, mintha a boszorkányok gonosz gőzét szívták volna le, titokban, vagy dohányoznának, szereztek volna ópiumos amerikai cigarettát. Begerjedtek, föltépett a szag bennük valamit, kezdték magukat összemocskolni. Fecskében voltak, iszamos kosz a térdükön, keresnek, keresgélnek, az biztos volt, hogy aki ennyire keres, előbb-utóbb rá is bukka majd valamire, vagy ha az a valami nincs, mégsem volna, akkor majd megteremti a kereséssel. A keresés tébolyával varázsolja oda. Ismertem a földet Lábdihegyről, de ott más volt. Meleg és barátságos. Mondjuk helyet kellett fúrni a palántának egy görbe bottal, vagy ásod ki a krumplit, kaparod ki a kezeddel. A tarackot próbálod kitépni. Kapálsz a szőlőben, vagy csak egyszerűen hasra esel, megbotlasz egy gyökérben, és bele a puha, fölásott földbe, arccal. Ez itt nem föld, hanem mi? Iszonyú televény. Iszap, de nem az a nemes iszap, amit tenkes kapitánya ajánl az Ungvári Lászlónak, hogy ugyan kenné már a bal vállára. A pokolból hozták föl. Fölhozták, és elrejtették a vízaknába, hogy ez a 3 találja meg. Megtalálták, de nem ezt keresték, nem ezt, hanem a békát, ez rögtön kiderült, amikor megtalálták. A legnagyobb találta meg, megfogta és fölmutatta, és azonnal vége lett a keresésnek, ebből derült ki, hogy épp ezt keresték. Ez volt rendelve mára. Vergődött a kezében. Vergődött, mert félt, mert megmondta neki a személytelen, és éppen ezért hibátlan érzék, megsúgta, megüvöltötte, hogy mi lesz. Elárulta, mire szánta őt az élet. Fehéres has, porcelán lábak, nevetségesen hosszúak, ahogy kinyúlnak a vergődésben. Miért kell végignéznem? Lehetne az, hogy elmenni onnan, akár szólni valakinek, hogy állítsa meg az egészet, állítsa le a gonoszt. A gonosz és mondjuk egy konyhásnéni heroikus küzdelme, vagy még nagyobb erők, énektanárnő, vagy a tábor láthatatlan vezetője. Nem szóltam senkinek. Valahonnan előkerült egy bicska. Van a képzeletnek ez a tulajdonsága, hogy a szerinte lehetséges legszörnyűbbet rágondolással a lehetetlenbe tolja. Így szorít helyet az elképzelhetetlen, és akkor már nyilván még szörnyűbb evidenciáknak, azok ezért aztán viszont meg is valósulnak. Nem a szemét szúrták ki, ahogy a helyzet és a hagyományok kínálták, a hasát sem vágták föl, mintha élővilág óra volna. Azt találta ki a legnagyobb, a fecskés, hogy segít a jó Istennek. Segít neki a teremtés nehéz és számos ponton befejezetlennek, elnagyoltnak tetsző, vagyis hát éppen elnagyoltsága és befejezetlensége miatt nem tetsző, vagy nem eléggé tetsző munkájában. Ennek a békának például nagy szájat csináltak, az igaz, de szerinte, a fecskés szerint még mindig nem eléggé nagyot. A világ kizökkent, vagy az idő, vagy mi, és ő született helyre tenni azt. Eleve azért van nála kés. Ha akad valahol helyre tenni való, nehogy pont ezen a nevetséges részleten csúszson el a dolog, hogy mondjuk éppen nincsen nála bicska. Volt. Azzal majd szépen megnagyobbítja a száját. Nem emlékszem, mikor kezdtem el, meg se nagyon tudom nevezni, hogy mit.
Nevezzük mégis morgásnak. A legkevésbé sem az egyszerűség kedvéért. Morogtam, hogy hagyják végre abba, de nem emlékszem, hogy kijött-e belőlem akár egyetlen hang is, amivel magamra, ha tovább megyek, a békára, ezúttal nem mint tárgyra, hanem fogalmazunk lefelé, hanem mint kollégára hívhattam volna fel a figyelmet. Kollega. Ugyanazon törvény alá eső. Itt tehető fel az amúgy se nagyon megkerülhető kérdés, hittem-e Istenben? Föl is tettem később, úgymond családi körben, és ha ott, akkor már nyilván több eszem első szemében, hogy hiszünk-e Istenben, vagy hogy van-e egyáltalán, mintha lehetséges volna egy olyan változat, hogy van, de mi nem hiszünk benne. Azért lehetséges, mert mintha éppen erre utalna apám zseniális válaszának ravasz simulékonysága. Nem mondta ugyanis, hogy nincs Isten, nem lett kijelentve, hanem azt mondta, hogy mi kommunisták vagyunk, ezért nem hiszünk benne. Nem nevezte a vallást a nép ópiumának. Ellenkezőleg azt mondta, a mások hitét tiszteletben kell tartani. Homályosan fölrémlik, hogy ezáltal persze a mi nem hitünket is hitté nyilvánította, és még csak azt sem állíthatom teljes biztonsággal, hogy Isten nem létében való hitté. Ha ott, a medence partján már bírtam volna apám zseniális válaszát, és levontam volna a megfelelő következtetéseket, talán éppen az ellenkezőjét gondolhattam volna, a kétségtelenül erős tartalmakkal bíró hetszet figyelve, egy nem Isten létében való hitre inkább szolgált bizonyítékul, ha bizonyosság kell a hithez. Nem imádkoztam tehát, nem kértem senkinek a közbenjárását, nem idéztem oda semmilyen hatalmat, egyszerűen csak a vágyamat nyilvánítottam ki a morgással, a vágyat, hogy hagyják ezt abba, vagy hagyjuk. Talán így pontosabb, mert valamiképpen az is nyilvánvalóvá lett, hogy noha magam nem veszek részt az egészben, valamiképpen mégiscsak részesülök belőle, még akkor is, ha láthatólag tudomást sem vesznek rólam. Nem zavarom köreiket, nem érzik úgy, hogy a bennük fölébredt rejtelmes haragot, amely inkább ügybuzgalomnak tetszett, éppen részvétlenségem, vagy legalábbis nem eléggé tevékeny részvétem miatt ellenem fordítsák. Nem tudtam még, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy csinálják, hanem hogy nem akarok részt kérni belőle. Nem tudtam, hogy nincsenek rosszak és jók, hanem össze van a kettő tévesztve élvezet által, és aki mániákusan szét akarja választani, aki arra tesz, hogy szedjük szét, az egész egyszerűen nem normális. Nem olyan, mint a többiek. Ha olyan volnék, bennem is meg kellene mozdulnia valaminek. Mondani se kéne, hogy jöjjek, magamtól is ott guggolnék, jó lehet, hogy nem fecskében. Lehet, hogy nem mennék el a kínzó fecskeboltba kínzó fecskét venni a kuporgatott pénzemen. De mondjuk le volna szarva, hogy éppen miben vagyok, ott guggolnék közöttük, lehet, hogy pont nekem támadnának a lehető legjobb ötleteim, talán nálam volna egy bicska, azt kinyitnám, elvigyorodnék, és azt mondanám, szerintem vágjuk szét a fejét. Szétvágta a béka fejét gyakorlatilag, mintha zsömlét vágna föl, meghagyva egy pici, összetartó részt, hogyha majd szétnyitva megvajazza, és belepakolja a párizsét meg a paprikát, újra összecsukható legyen. Vagy mintha belefáradt volna a nyiszálásba. Zöld vér. Mindent meg lehet unni. Ez volt még a végzetes fölismerésem. Megunták és abba hagyták, és az abba hagyásban semmiféle szerepet nem játszott néma könyörgésem. Abba hagyták, és kész. Valami azt mondta bennük, hogy most már elég, talán éppen a fecskésben működő isteni érzék pont akkora lett a békaszáj, hogy tökéletesen megfelelt a benne működő isteni érzéknek. Megfelelt a fogalmának, ahogy görög barátaink mondani szokták volt. Ástak akkor a késsel egy lukat, és beletömködték a békát szétvágott fejével lefelé. Amúgy föltárult az úr körültekintő figyelmének lenyűgöző terjedelme, jelesül, hogy nem ruházta föl a békát a sikoltozás képességével. Néma szenvedésre ítélte, nem meglepő, ismerve a csúszómászók iránti, általában megnyilvánuló ellenszenvét. Kilógott a béka lába a földből, borzalmas virág, és rángatózott néhányat. Aztán végképp beállt az unalom. A fecskés intett a fejével, vagy egyszerre érezték meg mind a hárman, nem emlékszem, minden esetre fölálltak és elhagyták a terepet.
és még akkor sem méltattak egyetlen pillantásra sem, mintha ott se lettem volna tényleg. Nem is voltam, nekik nem, még a morgásommal sem voltam jelen. Rá kellett jöjjek, végig magamba morogtam némán, néma csendben, nehogy még nagyobb baj legyen. A végső szégyen persze az volt, hogy hozzá se tudtam érni. Pedig nem akadályozhatta volna meg senki és semmi, se a fecskés, se más. Kihúzhattam volna, és megtehettem volna ezt-azt, mit tudom én. Most már elég nagy száján át lélegezteted? Még akkor is tehettem volna valamit, ha úgy gondoltam, minden törekvés hiába való, ez megdöglött, nincs vele mit kezdenem. Kihúzni, kiszabadítani, és méltó pózban átadni az enyészetnek. Nem ezt tettem. Nem. Hanem elkezdtem lebegni. Lebegve kezdtem járni, lebegve ettem és aludtam, lebegtem, mert nem szerettem volna érintkezni semmivel. Lebegtem egészen addig az estéig. Lebegtem az utolsó vacsoráig.

0: Zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény felvétele 2009-ben készült, és utoljára 2010. február 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják, a mikrofonnál Brieska Dániel. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot, a kabinet a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vette. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Az Egyesült Államok nem érdekelt a találkozóban Iránnal addig, amíg Teherán részéről nincs szándék tartalommal bíró tárgyalásokra, így fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump közölte, az USA hadereje hamarosan bombázni fogja azt a helyszínt, ahol a feltételezések szerint Irán nukleáris erődítményt tart fenn. Leváltotta az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij. Az államfő az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki a pozícióra. Volodymyr Zelenszkij azután döntött így, hogy napok óta tartanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban. Itthon csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontot parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Élő zene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó, összesen csak nem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezőséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása is jogszerű volt. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhetők el. Egy sporthír. A magyar bajnok Győr 6-2-re győzött a luxemburgi Atert Bissan vendégeként a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. Az Eto először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző Efrain Juárez irányításával. A visszavágót jövő csütörtökön 19 órától rendezik Győrben. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az ország keleti felén lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok várható. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

私が幼児から人生に対して抱いていた観念は、アウグスティヌス風な予定説の線をそれることが絶えてなかった。幾たびとなく無益な迷いが私を苦しめ、今もなお苦しめ続けているものの、この迷いをもう一種の太宰の誘惑と考えれば、私の決定論に揺るぎなかった。私の生涯の不安の総計のいわばメニューを、私はまだそれが読めないうちから与えられていた。私はただ、ナプキンをかけて食卓に向かっていればよかった。今こうした奇妙な書き物を書いていることすらば、メニューにはちゃんと載せられており、最初から私はそれを見ていたはずであった。Amikor Takeyama Shinji a konoei szállító zászlóai főhadnagya tudomást szerzett arról, hogy legközvetlenebb bajtársai zendülőkké váltak, és császári csapatokat támadnak meg, megdöbbenésében és felháborodásában szolgálati kardjával rituálisan fölmetszette a hasát. Ez 1936. február 28-án, vagyis a február 26-i incidens harmadik napján történt, a főhadnagy Jocuya IV. Aobasho 6 szám alatti magánlakása 8 gyékényes szobájában. Felesége Reiko követte a halálba, leszúrta magát tőrével. A főhadnagy 31 éves volt, a felesége 23, s még egy fél év se telt el esküvőjük óta.

földszinti két szobában a férj és a feleség békésen végezte az előkészületeket. A főhadnagy vécére ment, majd a fürdőszobába mosakodni. Reiko elrakta férje vattázott fürdőköpenyét, kikészítette a fürdőszobába tiszti zubbonyát, pantalóját és egy fehér, gyapott szövetből vart széles új ágyékkendőt, majd a living room asztalára levélpapíros tett, hogy megírhassák búcsú leveleiket. Aztán levette az íródoboz födelét, és dörzsölni kezdte a követ, hogy tinta képződjék. Előre tudta, hogyan fogja megfogalmazni a maga levelét. Ujjai alatt sercegtek a tabletta tinta aranybetűi, és a víz a keskeny sellekben tüstént elfeketült, mintha a felhő borult volna rá. Azt mondta magában, hogy ujjai mozgása a dörzsölés, a könnyű sercegés mind-mind a halált készíti elő. Aztán elhessegette magától ezt a gondolatot. Házi foglalatosságot kell látni benne, aféle köznapi feladatot, ami alatt simán elfogy az idő, s a végén ott a halál. Bár a kő dörzsölése egyre könnyebben ment, a szag, amely a mindinkább feketedő tintából kiszállt, valami kifejezhetetlen homályt árasztott.

Sok-sok éven át erősködtem, hogy emlékszem azokra a dolgokra, melyeket a születésemkor láttam. Valahányszor szóba hoztam ezt, a felnőttek először nevetésben törtek ki, aztán eltűnődve, vajon nem ugratom-e őket, idegenkedve fürkészték a sápadt gyermek gyermetegnek nem mondható arcát. Bárhogy volt is, egy dolgot világosan láttam a saját szememmel, ez meggyőződésem. A teknő peremét, amelyben először megfürdettek. Vadonatúj teknő volt. A fa sejmes és hűvös felülete simára volt gyalulva, és ahogy belenéztem, fénynyaláb hullott foltot vetve a peremére. Ezen a folton úgy csillogott a fa, mintha aranyból lett volna. Lobogó víznyelvek nyaldosták körül csobogva a foltot, de nem érték el. És akár a vízfény miatt, akár azért, mert a fénynyaláb elmerült a teknőben, a víz halványan felfény lett a folt alatt, és mintha csillogó kis hullámok törtek volna meg rajta.

0: főhadnagy kijött a fürdőszobából. Jól festett az uniformisban, amelyet a csupasz bőrére vett fel. Szó nélkül egyenes tartással az asztalhoz ült, fogott egy ecsetet, s habozva nézte maga előtt a fehér papírlapot. Reiko a fürdőszobába vitt egy fehér selyem kimonót. Amikor átöltözve visszatért a living roomba, kevés festékkel az arcán, férje búcsú levele már ott feküdt az asztalon a lámpa világossága alatt. Az ecsettel írt vastag írásjelek csak ennyit mondtak. Éljen a császári hadsereg, Takayama Shinji főhadnagy. Mialatt Reiko saját levelét írta, a főhadnagy néma elmélyült komolysággal nézte felesége halvány ujjait, amelyek épp oly biztonsággal kezelték az ecsetet. Utána Kiki fogta a maga levelét, mozdulatlanul megálltak az oltár előtt. A főhadnagy karddal a derékszíján, Reiko a kimonója jövőbe csúsztatott kis törrel, és csöndben imádkoztak. Majd a földszinten eloltottak minden fényt. Fölfelé hágva a lépcsőn a főhadnagy hátrafordította a fejét, és nézte maga mögött felesége elbűvölő, fehérbe öltözött alakját, ahogy kivált az űr homályából. A búcsúleveleket egymás mellé a felső szoba háló fülkéjébe tették. Azon tanakodtak, nem kellene levenni az ott függő, legöngyölített tekercset, de mert pártfogójuk Ozeki vezérezredes, szép kaligrafikus írása volt rajta, s ráadásul a kínai írásjelek azt jelentették, hogy őszintesség. Nem nyúltak hozzá. Még ha be is fröcsköli a vér, az volt az érzésük, a vezérezredes meg fogja érteni.
1: Még egy emlék. A verejték szaga. Ez a szag magával sodort, vágyakat ébresztett bennem, leigázott. Nyikorgást hallok, ha a fülem hegyezem, fakon erőtlenül, mintha fenyegetne. Kürt szó fonja körül. Egyszerű, panaszos énekszó úszik felénk. A cserédlány kezét rángatom, könyörgök, hogy siessünk, rohanjunk. Bolondul kívánom, hogy a kerítés rácsánál legyek a karjai között. Egy csapat katona haladt el a kerítés előtt, gyakorlatozásból hazatérőben. A katonák kedvelik a gyermekeket, s én mindig türelmetlenül vártam, hogy üres töltényhüvelyekkel ajándékozzanak meg. Mivel nagyanyám megtiltotta az efféle ajándékok elfogadását, mert veszélyesnek tartotta, várakozásomat fölcsigázta a lopott öröm. A bakancsok tompa dobogása, a foltos egyenruhák, a vállak fölött meredező puskaerdő, kell le egyéb egy gyermek elbűvölésére. De engem egyszerűen az izzadság szavuk bűvölt el, s az inger abban a reményben bújt meg, hogy töltényeket kapok majd tőlük. A katonák izzadság szaga, ez a szag a tengerszelét idézte fel, a tengerpart fölötti levegőt, mely aranyszínűre égett, megcsapta az orrom és megrészegített. Ninja was, was, was.

főhadnagy egyenes testtartással leült, hátát a hálófülke egyik pillérének támasztotta, s kardját maga elé tette a földre. Reiko egy gyékényi távolságra eléje ült. Most, hogy minden csupa fehér volt rajta, rusos ajka nagyon csábítalhatott. Egymással szemben ültek a köztük lévő gyékény két oldalán, s hosszan egymás szemébe néztek. Főhadnagy kardja, amely térdei előtt feküdt, első éjszakájukat juttatta Reiko eszébe, és elfogta a szomorúság. Főhadnagy reked hangon így szólt. Mint hogy nincs segédem, aki segítsen, mélyen be kell vágnom. Ez talán kellemetlen lesz, de kérem, ne féljen. A halál mindig kényelmetlen látvány. Nem szabad, hogy az, amit lát, elbátortalanítsa. Megértette. Igen. Reiko mélyen meghajolt. Felesége látványa, karcsú alakja furcsa izgalomra gerjesztette a főhadnagyot. Reiko is szenvedélyesen bámult a férjét, ki nagyon hamar meg fog halni, és azt mondta magában, hogy még soha ilyen szépet nem látott életében. Nem merte fölemelni a fejét. Félt, hogy könnyei tönkre teszik az arcfestését, de nem bírta könnyeit visszatartani.

Nem tudom, az anyám, vagy a gyereklány, a cselédlány, vagy a nagynéném fogta a kezemet. Azt se látom világosan, az év melyik szakában történt. A délutáni fény bágyadtan permetezett az emelkedő mentén sorakozó házakra. A nő, aki kézenfogva vezetett, elmosódott azóta.

0: kék vászonnadrág feszült szorosan a lábára. Combvértnek is hívják az ilyen nadrágot. Nem fogtam még fel világosan, de ekkor nyilvánult meg először egy bizonyos erő. Ez volt az első hívás, melyet egy idegen, titkos hang kiáltott felém. Figyelemre méltó, hogy egy pöcegödör tisztító képében öltött először testet. Az ürülék a föld szimbóluma, s bizonyára a földanya baljós szerelme szólongatott. Megsejtettem, hogy világunkban olyan vágy is létezik, mely fájdalmasan hasít az emberbe. A piszkos fiatalembert nézegetve vágy folytogatott, s arra gondoltam, át akarok változni, ő akarok lenni. Ennek az embernek a foglalkozása sóvárgást keltett bennem. Fájdalom hasogatott, mely mintha ízekre tépte volna a testem. Foglalkozása a tragédia érzetével ajándékozott meg a szó legkélyesebb értelmében. Az önmagunk feladásának érzésével valamiféle közömbösség, a veszéllyel való együttélés, a semmi és az életerő különös elegyének érzésével.
1: Mikor ismét fölpillantott, Reiko könnyei ködén keresztül látta, hogy a főhadnagy kihúzta kardját hüvelyéből, és a penge köré fehér pólyát tekert, annyit, hogy az acél a hegyéig 5-6 ujjnyi hosszan szabadon maradjon. Az ekép körül tekert pengét maga elé tette a gyékényre. Előbb térdre helyezkedett, majd ismét visszatörökülésbe, és kigombolta egyenruhája galériának a kapcsait. Nem látta többé feleségét. Lassan sorra kigombolta zubony apró részgombjait is. Előtűnt barna melkasa, majd a hasa. Leoldott a derékszíját, és kigombolt a nadrágja gombjait. Kivillant a csípőjét szorított tiszta fehér ágyékendő. Főhadnagy két kézzel lehajtotta az ágyékendőt, hogy a hasát jobban szabaddá tegye, aztán megragadta kardja pengéjét. Bal kezével szembesütve hasát masszírozta. Hogy kipróbálja, a kard pengéje elég élese, kissé lehajtott a bal combjáról a pantallót, s lemesztelenített combján a bőrt könnyedén megvágta. Vérnyomban kitöltötte a sebb helyet. Kis piros vérpatakok csorogtak belőle, és csillogtak a lámpafényben. Reiko először látta férje vérét, s a szíve nagyot dobbant. Nézte férje arcát. Az nyugodt elégültséggel figyelte a csordogáló vért. Egy pillanatra bár tudta, hogy ez csalóka vigasztalás, Reiko megkönnyebbülést érzett. A főhadnagy átható, merev tekintetével úgy bámult a feleségét, mint egy ragadozó madár. Aztán maga felé fordítva kardját, könnyedén megemelkedett, s felső testével a penge éle fölé hajolt. Vállán megfeszült uniformisának szövete, s elárulta, micsoda erőfeszítés mozgósítja minden izmát. Balra célzott, hasa legmélyére. Éles kiáltása belehasított a szoba csendjébe. Bár a főhadnagy minden erejét beleadta a döfésbe, mégis az volt az érzése, hogy valaki más mért rá szörnyű csapást vasruddal az oldalára. Egy-két pillanatig forgott körülötte a világ. Nem tudta, mi történt vele. Az 5-6 hüvelyknyi csupasz acél teljesen eltűnt a hasában, és a fehér pólyatekercs, amelyet görcsösen szorított a kezébe, közvetlenül a bőrén feküdt.

Nyár délutáni nap száporozott a tenger felszínére, óriási vakító fénymező volt a kikötő. Néhány nyári felhő állt némán a látóhatár peremén. Nemes, gyászos, mint egy profétikus alakjuk félig elmerült a tengerben. A felhők izmai fehérek voltak, akár az alabástrom. Néhány vitorlás, jolle meg halászhajó indult útnak a homokos partról, és lomhán úszott a nyílt tenger felé. A hajókon lévő parányi figurákon kívül egyetlen emberi alak sem volt látható. Titokzatos csend terült szét. Könnyű szellő fújt a tenger felől, kacérnőként, aki kibeszéli apró titkait, gondtalan bogarak láthatatlan száncsapásaira emlékeztető gyöngeneszt hozva a fülemig. Lapos, könnyen megközelíthető sziklák formázták mellettem a vízbe hajló partot.

0: magához tért. Penge bizonyára átszúrta a hasfalat, gondolta. Nehezen lélegzett, szíve hevesen vert, s valami távoli mélységből, amelyről alig hihette, hogy még az ő része, rettenetes, utálatos fájdalom tört fel, mintha szétnyílna a föld, és lávává olvadt sziklák ömlenének belőle. Fájdalom iszonyú sebességgel közeledett. Főhadnagy összeharapta az ajkát, és elfojtott egy önkéntelen nyöszörgést. Ez hát a szepkú, kérdezte magában. Mondhatni az abszolút káosz, mintha az ég szakadt volna a fejére, mintha a világegyetem részegen támolyogna. Akarata és bátorsága, amelyet a döfés előtt oly szilárdnak érzett, hajszál vékony acélszára fogyott, és az a borzalmas gyanúja támadt, hogy a vékony szál mentén kell előre jutnia és kétségbe esetten kapaszkodnia bele. Görcsbe szorult ökle egészen benyírkosodott. Letekintett. Látta, hogy a keze és a pólya, amely a kartpengéje köré volt tekerve, vérben ázik. Ágyék kendőjét is sötétvörösre festette a vér. Döbbenetesen hihetetlennek találta, hogy ilyen borzalmas fájdalom közepette még látni lehessen azt, ami látható, és hogy még létezhessen az, ami létező. Abban a pillanatban, amikor látta, hogy a főhadnagy a bal oldalába döfi kardját, és arcára a halál sápadtsága hull, mint függöny a színre, Reikónak erőt kellett vennie magán, hogy hozzá ne ugorjék. Bármi történjék is, őrködnie kell. Tanúnak kell maradnia. Ezt a kötelességet férje rólta rá. Szemközt vele, egy jékenyi távolságra megfigyelhette, hogy fájdalmában az ajkát haraddálja. A fájdalom ott dúlt a szem előtt. Feltétlenül, holt bizonyosan. És Reikó nem tehetett semmit, hogy megszabadítsa tőle. Férje homlokán rejték csillogott. Becsukta, majd ismét kinyitotta a szemét, mintha számot adna magának arról, mi történik. Tekintete elvesztette fényét, és olyan ártatlannak üresnek látszott, mint egy kis állat szeme. A fájdalom, amelyet Reikó szemlélt, oly hevesen tüzelt, mint a nyári nap, s merő idegenül állt szemben azzal a bánattal, mely az ő lelkét hasogatta. Fájdalom vég nélkül nőtt, áradt. Reikó látta, hogy férje olyan világba lép, ahol a lét feloldódik a fájdalomban. Be van zárva a fájdalom egy sejtjébe, és nincs kéz, amely hozzáférhetne. De ő, Reikó, nem érzett semmiféle fájdalmat. Az ő bánata nem ez a fájdalom. Annyira nem, hogy az az érzése támadt, magas és kegyetlen üvegfal emelkedik közötte és férje között. Házassága óta férje élete az ő élete volt, és férje lélegzete az ő lélegzete. De most, hogy a szenvedés férje létének igazi valója lett, saját szenvedésében nem találta létének semmiféle bizonyítékát.
1: A nyílt tengerről hullámok érkeztek, és zöld, nyugtalan habként siklottak a víz felszínén. Alacsony sziklabolyok húzódtak a tengerig, torlaszt emeltek a hullámok elé, és ezek segélykérő fehér karokként csaptak a magasba. A sziklák belemerültek a tenger mély gazdagságába, és mintha elszabaduló bójákról álmodoztak volna, melyekkel ők is tovasodródhatnának. De egy szemvillanás alatt átcsaptak rajtuk a habok, és változatlan sebességgel siklottak a part felé. Amint a parthoz közeledtek, valami fölé lett és kiemelkedett zöld csuklyájuk alól. A hullám feltornyosult, szemmagasságig, fölfedte az óceán óriási fejszéjének borotva élét, mely ott függött, lecsapásra készen. A sötétkék nyaktiló hirtelen lezuhant, fehér vért fröccsentve. A hullám teste buzogba hult alá a levágott feje nyomában, s egy pillanatig visszaverte az ég tiszta kékjét, ugyanazt a mennyei kéket, mely az élőlények szemében tükröződik a halál küszöbén. A hullám támadásának röpke pillanatában a sima, lepusztított sziklabolyok elbújtak a fehér hab alatt, majd sorban előbukkanva a tengerből feltöntököltek a visszahúzódó hullám barázdájában.

0: Most a főhadnagy jobb kezével a pengén keresztbe akarta vágni a hasát, de a penge beleakadt a belegbe. Azok rágabajodtak, rugalmasan leledobták. A főhadnagy megértette, hogy mindkét kezére szükség van, ha azt akarja, hogy a penge a döfött sebben maradjon. Csak hogy ez nem ment olyan könnyen, ahogy képzelte. Míg bal kezével benyomva tartotta a pengét, minden erejét a jobbjába mozgósítva, jobb felé húzta. A harántvágás 3-4 hüvelykel nőtt. A fájdalom a belső mélységből lassan az egész hasra kisugárzott. Minden lélegzetvételére, minden érverésére eszeveszetten zúgtak a harangok. Ezer harang egyszerre, és egész lény rászkódott belé. A főhadnagy nem bírta többé visszafolytani nyögéseit. De a penge elérte a köldök magasságát, és ezt észrevevén elégültséget érzett, új bátorságra kapott. Az ömlővér mennyisége szabályosan nőtt, és most már az érverés ütemében bugyogott a sebből. A főhadnagy előtt a gyékényt egészen átáztatta a vörös vér, amely a pantalló redői közt felgyűlt vértócsákból csorgott rá. Egy csöpp, mint egy kis madár, rejkóig röppent, rászállt a térdére, foltot ejtett fehér kimonóján. Amikor végre a főhadnagy egészen fölmetszette a hasát. A penge már alig állt a sebben, kikilátszott vértől és zsírtól csillogó hegye. Ám a főhadnagyot most hirtelen heves hányinger fogta el, és rekedt kiáltást hallatott. A hányás a szörnyű fájdalmat még szörnyűbbé fokozta, s a hasán, amely addig nyugodt maradt, görcs hullámzott végig, a seb kitátotta a száját, s a belek kibugyogtak belőle, mintha a seb is hányna. A belek szemlátomást közömbösen gazdájuk kínja iránt akadály nélkül siklottak ki, és öntötték el a lába közét, kitűnő egészség meg életerő szinte kellemetlen látványát nyújtva. A főhadnagy feje lehorgadt, válla fölemelkedett, a szeme tágra nyílt, és a szájából vékony nyálfonál csorgott. Aranyválpántjai csillogtak a lámpafényben. Vér volt mindenütt. A főhadnagy térdig fürdött a vérben, és megsemmisülten, ereje fogyottan egyik tenyerével a földre támaszkodott. Savanyú szag töltötte be a szobát. A főhadnagy fejét lóbálva szüntelenül csuklott, és minden csuklás megrázta a vállát. Egyre jobbjában szorongatta kardja pengéjét, amelynek a hegyét a belek rugalmasan leledobták. A főhadnagy hirtelen kiegyenesedett, összeszedte minden maradék erejét, és fölszegte a fejét, olyan heves mozdulattal, hogy koponyája hátsó részét beleverte az alkóv pillérébe. Rejkó, aki mindaddig szemlesütve ült ott, sipnotizálva bámulta a térdei felé folyó vértócsát, feljött az ajtól és fölpillantott. A főhadnagy arca már nem volt élő ember arca. Szemei mélyen ültek üregeikben, bőre, mint a pergamen. Egykor oly friss orcája és szája olyan színű, mint a száraz sár. Jobbja, ahogy fáradtságosan szorongatta a pengét, reszketve, de mereven, mint egy báb figura keze. Megemelkedett, és megpróbálta, hogy a penge hegyét a torkának szegezze. Rejkó nézte férjének ezt az utolsó, hiába való és szívtépő erőfeszítését. Peng- Gyenge vértől és zsírtól csillogó hegye egyszer, kétszer, háromszor, tízszer is célba vette a torkot, de mindannyiszor félrecsúszott. A lélek erő, amelynek irányítania kellett volna, már kimerült. A Penge hegye az egyenruha gallérját és a galléra hímzett rangjelzést döfködte. Kapcsok ugyan nyitva voltak, de a merev katona gallér magától összecsukódott, és védelmezte a torkot. Rejkó nem bírta tovább ezt a látványt. Segíteni akart férjének, de nem volt ereje felállni. A vértocsán keresztül a térdein csúszott hozzá, s fehér kimonóját bemázolta a vér. A férje háta mögé vánszorgott, és mindössze annyit tett, hogy széthúzta a gallért. A Penge reszkető hegye végre érintkezhetett a csupasz torokkal. Rejkónak ekkor úgy rémlett, hogy ő taszította férjét előre, de ez nem igaz. Ez volt a főhadnagy utolsó szándékos mozdulata, utolsó tudatos erőfeszítése. Hirtelen a Pengére vetette magát, és az átütötte a torkát. Szörnyű vérsugár lövelt belőle. A főhadnagy előre bukott, aztán mozdulatlan maradt. A Penge hideg kék hegye kiállt a tarkójából.
1: Hurra jött, ősz,
2: különös bánat rázta meg a testem. Az árvaság parazsát éreztem, forró volt, mint a nap. Sötétkék fürdőnadrágom utálatosan tapadt a hasamra. Lassan lemásztam a szikláról, a part mentén kelepcébe esett túlcsában lépkedtem. A vízben fehér, halott kagylóra emlékeztetett a lábam, s a túlcsa mélyén tisztán láttam a fodrozódva csillogó kagylókkal telehintett homokot. Letérdeltem a vízbe, és megadtam magam egy hullámnak, mely ebben a pillanatban zúdult felém, hangos morallással rám vetette magát. Mellemütött, és szinte eltemetett súlyos tarajával. A hullám visszahúzódott, magával ragadt a romlottságomat. A visszaömlő hullámmal, a benne élő megszámlálhatatlanul sok élő szervezettel, mikrobákkal, tengeri növények magvaival, ikrával együtt, magával sodorta a tajtékos tenger.
1: Okay. All right.

big mistake. We say, maybe if we pretend this never happened.

Reiko óvatosan ment le a lépcsőn, a vér csúszossá tette facipőit. A felső szobában minden elcsöndesedett. A földszinten világosságot gyújtott. Ellenőrizte a vízcsapokat, a gázcsapot, és vizet öntött a parázstartóüst még vöröslő zsarátnokára. A 4,5 gyékényes szoba nagy tükre előtt megállt és megnézte magát. Fehér kimonója alján a vérfoltok merész és szertelen rajzá folytak össze. Amikor a tükör elé ült, a combjaira hideg nedvesség tapadt a férje vére. Megborzongott. Ráérősen hozzálátott a készülődéshez. Kifestette magát, sok piros festéket kent az arcára, sokat a szájára. Most nem a férjének festette ki magát, hanem a világnak, amelyet el fog hagyni. Iparkodásában volt valami pompakereső és szimpadias. Mire felült, a tükör előtt a gyékként már átitatta a vér. Nem törődött vele. A toalett után Reiko megállt az előszoba cement padlóján. Este a férje azért reteszelt el az ajtót, mert fel akart készülni a halálra. Egy pillanatig tétovázott. Kireteszelje. Ha zárva marad az ajtó, a szomszédok nem veszik azonnal észre az öngyilkosságot. A gondolat, hogy testük néhány nap múltán bomlásnak indulna, nem tetszett Reikónak. Mindent összevetve úgy vélte, jobb, ha kinyitja az ajtót. Kireteszelte hát, és kissé kinyitotta a tejüveg ajtószárnyat. Fagyos szél süvített be. Már elmúlt évfél, senki sem járt az utcán. A szemközti nagyház fái mögött fagyosan ragyogtak a csillagok. Nyitva hagyta az ajtót, és fölment a lépcsőn. Egy kicsit próbálgatta a járást, facipői már nem csuszamlottak. Már a lépcső közepén megcsapta az órát egy nagyon sajátságos szag. A főhadnagy vértengerben hevert. Úgy tetszett, hogy a penge, amely kiállt a tarkójából, még jobban kiáll. Reiko keresztül vágott a vértócsán, leült a holttest mellé, s hosszan nézte férje arcát, amely féloldalt a gyékényen feküdt. Szeme tágra nyitva, mintha valami magára vonta volna a figyelmét. Reiko megemelte a halott fejét, bebugyolálta a kimonója ujjába, letörölte ajkáról a vért, és megcsókolta. Aztán fölállt, kivett a fali szekrényből egy fehér takarót, vadonatújat, meg egy zsinórövet. Hogy kimonója ne nyíljon szét, maga köré csavarta a takarót, s derekán megkötötte a zsinórövvel. Körülbelül egy fél méterre férje testétől Reiko leült. Kivette övéből a tört. Hosszan nézte csiszolt acél pengéjét, és megcsókolta. Az acélnak, mintha kissé cukros íze lett volna.

Egy éjszaka csillogó várost pillantottam meg az ágyamból, ott lebegett az engem körbepójáló sötétségben. Csendes volt, fénylő, titokzatos. A város lakóinak az arcán világosan láttam a titkos pecsétet. Felnőttek voltak, az éjszaka élettelenségében tértek meg otthonukba, beszédükben és mozdulataikban titkos rend jelei és szavai, mint a szabad kőművességben. Fáradtság fénylett az arcukon, és hátra hőköltek, ha valaki a szemükbe nézett. Mint az ünnepi maszkok láttán, melyek ezüstpora az őket érintő új hegyre tapad, most is úgy éreztem, ha csak az arcukhoz érnék, rálelnék a színekre, melyeket az éjszaka városa festett rájuk.

0: Reiko nem késedelmeskedett. Azt mondta magában, most ő is megismeri azt a fájdalmat, amely az imént oly mély szakadékot támasztott közte és férje között, és ez a fájdalom önmagának része lesz, de ő csak azt a boldogságot látta benne, hogy a maga rendjén ő is beléphet abba a birodalomba, amelyet férje már meghódított. Kínhalált szenvedett férje arckifejezésében volt valami megfoghatatlan, amit most fedezett föl először. Meg fogja oldani a talányt. Reiko úgy érezte, végre ő is képes megízlelni annak a nagy erkölcsi elvnek minden keserűségét és édességét, amelyben férje hitt. Azt, amit eddig csak férje példáján keresztül tapasztalt, most végre saját ajkával ízlelheti. Reiko a torka tövére élesztette a törhegyét, és hirtelen beledöfte. A szúrás könnyű sebet ejtett a torkán. Bár a feje lángolt, a keze reszketett, pengét jobb felé húzta. Langyos hullám öntötte el a száját, és a szem előtt a kibugyanó vérsugáron keresztül minden vörösbe borult. Összeszedte minden erejét, és a tört a torka mélyére szúrta.
1: All right, it is the water.

私が人生で初めて出会ったのはこれら異形の芸能だった。それは実に蓄まれた完全さを持って

私が幼児から人生に対して抱いていた観念は、アウグスティヌス風な予定説の線をそれることが大切です。

Ezeket a különös képeket ismertem meg először az életemben. Kezdetben valóban természetes tökéletességgel bukkantak fel előttem. Egyetlen egy részlet sem hiányzott belőlük. Később bennük kerestem érzelmeim és tetteim forrását, és megint nem hiányzott belőlük egyetlen részlet sem. Gyermekkoromtól fogva gondolataim az emberi létezésről mindig az eleve elrendeltség Szent Ágostoni elméletéhez hajlottak tántoríthatatlanul. Több ízben gyötörtek haszontalan kételyek, mint ma is, de kételyimet a kísértés formájának tartottam, és szilárdan ragaszkodtam az eleve elrendeltség eszméjéhez. Elém tették az étlapot, rajta volt életem valamennyi nehézsége, de túlontúl fiatal voltam az elolvasásához. Ám nem volt más választásom. Szét kellett hajtanom a szalvétát, le kellett ülnem az asztalhoz. Az étlapon az is pontosan fel volt jegyezve, hogy megírom ezt a furcsa könyvet. Ez is ott állt a szemem előtt, már a kezdet-kezdetén.

0: Orion is the water.
1: Depth Charge. Akira Yuyama. Mauri Anderson. Midare gyűjtemény. Jon Hassel. Hirooki Ogawa. Hortobágyi László. Toshio Funagawa. Doubting Thomas.
2: Különös bánatra.
1: Yukio Mishima egy maszkva allomásai.
2: Az elmaság parazsát éreztem.
1: Borsa Judit.
2: Forró volt, mint a nap.
3: Augustinus Funa, Jotei Setsu.
1: Japánul Vihar Judit.
3: Soreru Kotoga, Taete Nakatta.
4: Tekintete elvesztette fényét.
1: Normál Béla.
4: Olyan ártatlannak, üresnek látszott, mint egy kis állat szeme.

0: Yukio Mishima írásainak részletei Fázsi Anikó és Szenci Károly fordításában hangzottak el. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: Az imént elhangzott novellákat 2000-ben vették fel, és utoljára 2003. szeptember 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
2: Metszetek. Koyannis Katsi. Korányi Tamás műsora.

0: kizökkent világ.
1: Hang érkezik valakihez a sötétben. Képzeld el. Valakihez hanyatt a sötétben. Ezt a nyomásból tudja végig a hátán, meg ahogy a sötétség változik, ha behunja a szemét, s megint, ha kinyitja megint. A mondottaknak csak kis része igazolható. Mint például, ha azt hallja, hanyatt fekszel a sötétben, akkor el kell ismernie a mondottak igazát. De a mondottak legnagyobb része nem igazolható. Mint például, ha azt hallja, ezen és ezen a napon láttad meg a napvilágot. Néha elegyedik a kettő. Mint például, ezen és ezen a napon láttad meg a napvilágot, és most hanyat fekszel a sötétben. Fogás talán az egyik cáfolhatatlanságából a másiknak hitelt kölcsönözni. Ez hát az állítás. Valakihez hanyatt a sötétben egy hang a múltról beszél, utalva olykor a jelenre, még ritkábban a jövőre is, mint például úgy végzed, ahogy most vagy. És egy másik sötétben, vagy ugyanabban egy másik, kitalálja az egészet, hogy társaság legyen. Ott hagyni, gyorsan.

feltárultak a horizont kettős kapui, megnyíltak az árak. Fellegek sűrűn az égen, csillagok hullanak, csillagképek reszketnek, a pokol kutyáinak csontja remeg, az ajtón állók némák, látva egy királyt, amint lélekként száll alá. Emberek hullanak névtelenül, fogd Karone királyt, s vidd az égbe fel, hogy ne a földön haljon halandók között. Feltárultak a horizont kettős kapui, megnyíltak az árak.

melyik Isten őrzi meg énségét az Édenben? Melyikük veszti el nevét? Melyikük hatol be a fény örvényébe? Istenek, féltékeny harcosok, emberek, állatok és virágok, éhes kísértetek, sőt, a pokolbeli lények világa is meghalt.

egy esőcsepp megkezdi a világegyetemet. Ha felszikkad az esőcsepp, véget ér a világ. Ha a vörös tó megtelik, feltűnik a hal. Ha a vörös tó kiszárad, eltűnik a hal. Ami sivatagban épül, porrá omlik, kábelt vezetéket lesodor a szél, gyíkok népe a sziklából előjött, rőt kenguruk népe dalát elfeledte. Csak a négybotú ember kell át a Simpson pusztán. Az eső vörös homok lesz, levéltől zöldel. Egy esőcsepp megkezdi a világegyetemet. Ha felszikkad az esőcsepp, véget ér a világ.

tűz, fény, nappal, növő hold, jó. Az északi hat hónap is. A bráman ismerő halljon ekkor, és a brámánba jut. A magasztos szólt. Ó, már sok születésem volt, és neked ugyancsak, Arjuna. De én emlékszem rájuk. Te egyiket sem ismered. Bár világ uraként állok halál és születés felett, mégis létezni tetszem most, s így földi test a látszatom. Valahányszor veszendőben az igazság, s elburjánzik a gazság, én világra szülöm önmagam. A jókat megjutalmazni, a rosszakat fenyíteni, pajzsául az igazságnak, gyakorta testbe öltözöm.

0: Ó, milyen üdvösséges a te tanításod, Fáraó. Egyszülött fia a napnak. Téged követlek én, uram, téged, a nap fiát, Aton Echnatont.
1: Ugyan? Hát Aton az atya, a Fáraó pedig a fiú. Szegényke, az a bánatot, hogy mindenkinek veszte vagy, akit csak szeretsz. Tudod te ezt?
0: Tudom.
1: Ó, de aztán vigyázz, neki is veszte ne légy.
0: Kinek neki?
1: Echnaton fáraónak.
0: Csak neked lesz jobb az is.
1: Azt hiszed, ellensége vagyok? Nem, Isten látja lelkemet.
0: Hát akkor miért támadtál ellene?
1: Nem ő ellene támadtam én, hanem az ellen, aki mögötte áll.
0: A fiú ellen?
1: Istennek nincs fia.
0: Hogy lehetne atya fiú nélkül?
1: Minden az atyának a fia. A végtelen szeretet ebben a szeretetben isteneket szül. Lehelletet ad a fészekben lakó kismadárnak. Megoltalmazza a féreg ivadékát. Táplálja a lyukban bujkáló kisegeret és a levegőben röpködő apró bogárkákat. És a féreg fia az is Isten fia. A kövek, növények, állatok, emberek, istenek mind fiak. De fiú nincs. Aki azt mondja, én vagyok a fiú, az megölte az atyát. Az egyetlenek egyetlen egye.

0: csak ő van, és rajta kívül senki sincs.
1: Az örökkévaló egy, az örökkévaló egyetlen egy.
0: Aki azt mondja, két Isten van, megölte az Istent. Őt támadom én, az Isten gyilkost. Hogy megváltja a világot? Dehogy. Elpusztítja, hogy magát is feláldozza a világért? Nem. A világ majd megváltja magát. Az emberek őt szeretik, a világot meg gyűlölik. A méz ürömre fordul, a világosság sötétségre, az élet halálra. És elvesznek az emberek. Akkor jönnek és mondják, mentsetek meg bennünket. És újra megmentjük őket.
2: Újra? Hát egyszer már volt-e féle?
0: Volt. Volt és lesz. Tudod, mit jelent ez az ismétlődés, örök visszatérés? Forog, forog az örökké valóság, és visszatér a régi köreire. Minden, ami valaha volt, örökké lesz is. Volt ő is. Eljött hozzánk, és mi megöltük, és elpusztítottuk az ő munkáját. És ha újra eljön, újra megöljük, és újra elpusztítjuk az ő munkáját. Mi hódítottuk meg a világot, nem ő.
2: De ha nincs fiú, akkor talán atya sincs. Van-e Isten, vagy nincs?
0: Van Isten, és nincs Isten, mondhatsz, amit akarsz, mégsem mondasz semmit. Hiába való az emberek minden beszéde Istenről.
2: Tudtam én, hogy te istentelen vagy.
0: Jaj, jaj a földnek! Majd meglátod, mit művel ő. Már meg is kezdődött.

tündökletesen ragyogsz fel az ég horizontján, eleven, tiszta korong. Amikor megkezded az életedet, feltűnve az ég keleti széle felől, gyönyörűséget betölti mindenhol a földet. Szép vagy te, hatalmas vagy, ragyogó vagy, minden földek fölött fennállsz a magasban, sugarad országok hosszú sorát foglalja magába, s mindazt a határt, amit tőled kapta a létet. Mert te magad vagy Ré, te elérsz a világ pereméig, s azt leigázod egyetlen drága fiadnak. S bárha te távol vagy, sugarad itt lobban a földön. Ott vagy az arcokon is, bár lebegésed senki se látja. Hogyha lehullasz az ég nyugati horizontján, ébe sötétül a föld a halálbús állapotába. Kamaráiban alszik az ember, betakarva fejét, s az egyik szemről nem tud a másik, kirabolhatják vagyonából, lapuljon bárha fejének alatta, nem veszi észre. Barlang üregét odahagyja a gyilkos oroszlán, mindenhol mar a féreg. Egy, ami fénylik, az éj sötét. Hallgat a föld szakadatlan, mert a teremtő nyugszik az éj horizontja alatt. Világos lesz a világ, amikor fölkelsz az egek horizontján, s izzol egész napon át, tűzfényű korong. Tova űzöd az éjt, sugarad mindenfele árad. A két föld ünnepet ül, ami él, eleven lesz újra feléled. Te költöd fel az embert. Megfürdeti testét, felölti ruháját, s a te felragyogásodat üdvözli a karja. Te vagy az, ki a férfiú nedvet meghízlalod asszonyi testben, ki az emberi magzatokat alakítod, táplálod a kisfiút az anyamében, s megcsendesíted zokogását. Dajka vagy immár az asszonyi mélyben, te adsz levegőt mindennek, s életet is te minden születetnek. Kibudjan a magzat a mélyből, megszületik, s beszívja a jó levegőt, légzésre te tárod a száját, szükségleteit te szabod meg. Alakzataid csupa változatosság, s meg annyit titok. Párja nincs, egyetlen egy Isten. Kedvedre megalkottad a földet, egyes egyedül te, a nyájat, a barmot, az embereket, mindent, ami él csak a földön, ami lábon jár, ami szárnyával fölszáll a magasba. A te sugaraid dajkálják mindenhol a földet. A mező számodra terem, neked él. Életre te hívtad az évszakokat, hogy mindennek, ami lett, élete védve legyen. A telet hűs enyhületükre, s a nyarat, hogy téged ízleljen az ajkuk. Megalkottad a messzi eget, hogy benne ragyogjál, hogy mindazt láthassa szemed, aminek te adtad a létet, egyes egyedül te. Kúszva zenitre törő, eleven fényű korong, te tündöklő, ragyogó, távol is, oly közeli. Millió alakot hoztál életre magadból, szántóföldeket, városokat, falukat, folyókat és utakat. Téged szemtől szembe lát a tekintet, mert a világ felett te vagy a nappali fényű korong. A szívem mélyén lakozol te, én rajtam kívül más nem is ismer. Karodban született meg a föld, ahogy megalkottad te magad. Amikor felkelsz, eleven, ha te elnyugszol, belehal. Te magad vagy az életidő, s a halandók általad élnek. A szemek ragyogók, ha te fény lesz. S ha lehulsz nyugaton, megtorpan a munka.

Csak a remegést hoztam magammal az életből, semmi másom nem maradt. Ha ezt elveszik tőlem, semmi leszek. A halottak halottak. Igen, itt egyre jobban meghal a halott, de nem úgy, mint az élő. Még hogy elromlott volna a halálom, nem. Én választottam a halálomat, és az egész életem olyan lett volna, amilyennek akartam, ha nincs ez az ostoba zűrzavar, aminek az lett a következménye, hogy kicsináltak. Elvástak a csontjaim, kifordult a kulcscsontom, de a halálom az igenis az enyém. Olyan tökére fejlesztettem a művészetemet, hogy egy este, ma este kimentem a sötétbe, és a friss levegő annyira törékeny voltam, és oly kevéssé alkalmas rá, hogy szabadban éljek, a friss levegő úgy fejbe kólintott, hogy meghaltam. Így történt. Ha nem haltam volna meg egészen, egy jó nagy lapát föld a pofámba, és már is enyém az örökké valóság. Minél kevésbé emlékeznek rád, annál szebb vagy. Vagyis hát egyre szebbnek látnak, hogy ne kelljen gondolniuk rád. Túl sok a hősünk, és a hőseink rogyadoznak a sok aranytól, meg dicsőségtől.

Moloch, magány, szenny, utálatosság, szemétvödrök és elérhetetlen dollárok, gyerekek sikolya a felüljárók alatt, fiúk zokogása a hadseregekben, öreg emberek sírása a parkokban. Moloch, kinek agya csak gépezett. Moloch, kinek pénz folyik az ereiben. Moloch, kinek 10 ujja 10 hadsereg. Moloch, kinek melle emberevő dinamó. Moloch, kinek füle füstölgő temető. Álmok, imádatok, megvilágosodások, vallások, az érzékeny hülyeség egész hajórakománya, áttörések, a folyón túl, flippek és keresztre feszítések, elmerülve az áradatban, magaslatok, szent menyegzők, kétségbeesések, 10 év állati sikolyai és öngyilkosságai, elmék, új szerelmek, őrült nemzeték le az idő szikláiról a magányba, integetve, felvirágozva, le a folyamba, az utca közepére.

Hé, halálapa! Fiat hazaszáll. Hé, szegény ember! Senkit sincs már. Hé, öreg papa! Tudom, merre tartok. Halálapa! Ne jajongj tovább, mamához jutsz a padlózaton át. Halálfivér, számítok te rád. Halál nagynéni, csontrejtegető. Halál nagybácsi, könyvtemető. Ó, halál nővér, édes nyögdelő. Halál fia, búcsúzok. Élni nem volt rossz dolog. Szívem nyugodt. Majd megtudod.

0: tetszetek. Kojan Niszkáci. Közreműködött Korányi Tamás, Lesznek Tibor, Simon György, Végvári Tamás és Vencel Vera. A műsor Ellen Ginsberg, Samuel Beckett, Jean Genet, Dmitri Mereskovszki, Echnaton, továbbá a Bhagavad Gita és az Óbirodalom piramis szövegeinek metszeteiből, valamint Philip Glass szerzeményeinek részleteiből készült. Korányi Tamás műsorát hallották.
1: Az imént elhangzott összeállítás 2007-ben készült, és utoljára 2007. március 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
2: Boris Godunov. Alekszandr Puskin drámájának rádióváltozata két részben. A főbb szerepek és szereplők. Boris Godunov, Besenyei Ferenc. Grigori Huszti Péter. Sujszki Darvas Iván. Pimen Bihari József. Varlám Képesi József. Marina Mór Marian. Besmenov Mádi Szabó Gábor. Pátriárka Balázs Samu. A Szent Bolond Petrik József.

0: Azt gondoltuk, kifürkészük a város, de nincs kiből, miből fürkészni itt. Moszkva kihalt. A nép a pántriárka után egy szárig a plastromhoz tódult. Mit gondolsz, herceg, mi lesz-e hűhóból?
1: Mi lesz belőle? Könnyű kitalálni. A nép fonít, még sírri egy kicsit. Boris Redők bevonja homlokát, mint részeg ember a pohár fölött. Végül, mivel hogy kegyes és szelíd, a koronát szerényen elfogadja. És aztán... aztán kormányoz tovább, mint eddig.
0: De egy hónapja már a plastromba zárkózott nénye mellé, s látszatra mindent elhagyott mi földi, a pátriárkas, a tanácsurak nem indították eddig meg szívét, nem hagyja meg könnyes fogadkozásuk, rimánkodásuk, moszkvajaj szava, s a nagy zsinat intő szózata sem. Nényének is hiába könyörögtek, hogy öccse trónra léptét áldja meg. Az özvegy cárné gyászban friss apáca, mint ő kemény és épp oly hajthatatlan. Boris sugalma tette tán ilyenné. És mondd, mi lesz, ha kormányzónk valóban megunta az országlás gondjait, s a megürült trónt nem foglalja el? Mit szólsz?
1: Csak annyit, hogy a cárevics gyermeki vére hasztalan ömölt, s ma is élhetne, Dmitri, ha ez így van.
0: Szörnyű gonosz te. Mondd, a cárevics gyilkosa Boris lenne hát?
1: Ki más? Ki vesztegette meg Csepcsugovot? Ki bújtotta fel a két Bityakovszkics Kacsálovot? Engem Uglicsba küldtek, hogy ott helyszínen vizsgáljak ki mindent. Még friss nyomokra érkeztem oda. A város ifja véne tud a véres gaztetről, s mint egy ember bizonyítja. Egy szóm elég lett volna hazatérve, hogy álarcát a gyilkosnak lerántsa.
0: Ugyan, miért nem végeztél vele? Hisz herceg vagy, s a Sulyszki név hatalmas.
1: Nyíltan bevallom, megzavart nyugalmat, és meghökkentett ennyi vakmerőség. Úgy nézett rám, mint kinek lelke tiszta. Kifankatott minden részlet felül. És én elhebegtem minden bárgyúságot, melyet a számba ő adott.
0: Meg. Nem jó ez így, herceg.
1: Mi más tehettem? Fjodornak szóltam volna, hisz a cár nem látott, csupán Godunov szemével, s csak Godunov fülével hallgatott. Hiába győztem volna meg Fjodort. Boris letorkolt volna egy szavával. Számkivetésbe küldtek volna menten, s alkalomattán, mint bátyám, sötét tömlöcben orvkész folytott volna meg. Nem kérkedek. S ha sorsom úgy akarja, nincsen halál, nem mely ijesztene. Nem vagyok gyáva. De oly balga sem, hogy fejem önként dugjam a hurokba.
0: Irtózatos gaztett. De azt hiszem, a gyilkost gyötri bűne tudata. Bizonyul az ártatlan ifjú vére nem engedi a trónra lépni őt.
1: Átlép az rajt. Boris, nem ijedős. Mi tisztesség nekünk, s orosz hazánknak, tatárok fattya, hóhér majut a veje, szívében hóhér maga is, ez viselje Monomach koronáját.
0: Nemtelen család, a miénk külön.
1: Bizony úgy lehet.
0: Sulyszki, Varatyinszki, e két család termett uralkodásra.
1: Azán, erünkben Rurik vére foly.
0: Halad-e, herceg? Fjodor öröke, bennünket illet jogszerint?
1: Nem is egy Godunov.
0: Szent igaz.
1: Tehát?
0: Hogyan?
1: Ha Godunov tovább köntörfalasz, gyerünk, uszítsuk ellene a néped, míg a Godunov fajtát megutálja. Van vérbeli orosz herceg elég? Tegyék meg cárnak akármilyen.
0: Többen vagyunk itt, Rurik ivadékok, de Godunovval mérkőznünk nehéz. Rég elszokott a nép attól, hogy ősi parancsolói vérét lássa bennünk. Rég elvesztettük hercegi hatalmunk, s a cári trón alattvalói lettünk, míg Boris rettegéssel, szeretettel s dicsőséggel a népet megigézte.
1: Volt, mersze, semmi több. S mi? Se baj. Nézd! Jön a nép már vissza! Itt megállnak. Megtelik velük lassan a vörös tér.
0: Nézd a vörös tornászot! A Duma fődeákja kijött, beszélni fog.
1: Nyiss ablakot! Halljuk csak, mit beszél.
2: Ime a határozat! hiszed? Hogy is sérted szívén a kérés erejét? Szent Pátriárkán, holnap kora reggel, az ünnepi könyörgés véget érvén, a Toni és a Vladimiri szent képekkel ékes zászlókkal elindul, vele az egyházfő, a nemesek, az esküdtek, az udvari tanács és Moszkva népe az igaz hitű, mind az özvegy cárné elébe járul, megkérve, szánja meg az árva Moszkvát, s a trón lépcsőjén áldja meg Boriszt. Az ég vezessen otthonotokba most, s kérjétek Istent, hogy mennyek beszálljon igaz hitű népünk buzgó fohásza.

0: Barni cellájába mentek. Ott van Boris és Véle pátriárkánk, meg sok bolyár.
1: Mi hír van?
2: Mostanik makacskodott, de mondják, van remény.
3: Ne sír, ne sír.
4: Jön a mumus Elvis. Hú-hú. Ne sír.
5: Nem mászhatnánk itt át a kerítésen.
6: Hová? Szitekülni szűk a tér. Embertől hemzsék a gyevicarét. S bent volna hely. Nem csoda. Itt szorom Moszkva apraja nagyja.
7: Hát ez minő zaj?
8: Csitt, hogy ez minő zaj? A nép morajlik, s hadtorlásaként hult évre sorra sor.
2: Még? Még? Na testvér, most ideje. Tévre, szaporám!
9: Atyán kegyelme.
10: Atyán kegyelme.
9: Ural, fogy, mirar,
10: felétszár.
1: Miért sírnak ott?
11: Hogy tudhassuk? Bolyárok dolga ez, ők értik, nem mi.
4: Most úgy sírni kell, elhallgatott. Megállj! Jön a mama!